0: A barátom csak elcsavargott valamerre, mondta. Hát mindig ilyeneket csinál, ebből áll az egész élete. No, hát nagyon örültem a találkozásnak, de most mennem kell. Azonban a lány már oda is ért egy magas, bíborszint bársonnyal bevont ajtó elé. Hangok hallatszottak ki belülről. Vérfagyasztó hangok. Olyan hangok, amiket nincs az a tipográfia, ami megfelelően tudna ábrázolni. Még valaki fel nem fedez egy linotype szedőgépet visszhang visszaverővel, és ha lehetséges, olyan betűképpel, ami úgy néz ki, mintha egy mesztelen csika nyomtatta volna. Ezt mondták a hangok.
1: Volnál olyan szíves még egyszer elmagyarázni ezt?
0: Nos, ha bármit hívsz, kivéve adut, akkor Dél két ízben is lopni tud, csupán egyetlen teknőcöt, egyetlen elefántot, és közben csak egy nemes arkánumot veszi, és...
1: Ez két világ,
0: piszegte Széltoló. Bárhol megismerném a hangját.
1: Várjunk csak kicsit. Kicsoda, Dél? Tökvész? Ugyan már? Ha? Mort, ugyan? Már... Ezt már elmagyaráztam. És mi van akkor, ha éhínség visszahív egy... Hogy is hívják ott egy... Adót?
0: Ezt egy ziháló, nedves, gyakorlatilag már önmagában is fertőző hang mondta. Ó, akkor csak egyetlen teknőcöt tud lopni kettő helyett, felelte lelkesen két virág.
2: De ha a háború eredetileg adót játszott volna ki, akkor kettővel elbukta volna a bemondást, igaz?
1: Pontosan! Ezt nem teljesen értem. Mondd el még egyszer a lélektani licitálást. Azt hittem már kapizsgálom.
0: Ezt egy súlyos kongó hang mondta, olyan hangzású, mint amikor két nagy ólomdarabot összeütögetnek. Az akkor fordul elő, amikor elsősorban azért licitálsz, hogy megtévezd az ellenfelet, de persze a partnerednek is gondot okozhat. Két virág hangja tovább duruzsolta maga örökké lelkesedő módján. Széltoló értetlenül nézett Izabelre, ahogy ilyen kifejezések, mint visszavehető szín, kettős impassz és nagy szlem szűrődtek át a bársonyon.
3: Értesz belőle valamit?
0: Kérdezte a lány.
2: Hát egy szót se.
3: Állati bonyolultnak hangzik.
0: Az ajtó másik oldalán a méről kongó hang ezt mondta.
1: Azt mondtad, az emberek ezt szórakozásból játsszák.
0: Méghozzá néhányan. Egész jól, igen. Attól tartok, én csak amatőr vagyok.
1: Csak alig 80 vagy 90 évig élnek.
2: Te csak tudod, Mart,
0: mondta egy hang, amit Széltoló nem hallott korábban, és egész biztosan nem is akart soha többé hallani, főleg nem sötétedés után.
1: Mindez határozottan... Nagyon érdekes. Osz újra, és meglátjuk, hogy rájöttem-e a nyitjára.
3: Szerinted nem kéne bemennünk?
0: Kérdezte Izabel. Egy hang az ajtó mögött így szólt.
1: Bemondom a teknős béka Bubit.
0: Ajajajaj, nem, sajnálom. Biztos vagyok benne, hogy az úgy nem lesz jó. Hadd nézzem meg alapjait. Izabel kitárta az ajtót. Alapjában véve egy viszonylag lakályos dolgozószoba tárult eléjük. Talán egy cseppet komor. Nem kizárt, hogy a belső építésznek épp rossz napja volt, amikor megtervezte. Fájt a feje, és ellenállhatatlan vágyat érzett arra, hogy minden lapos felületet telepakoljon nagy homokórákkal, és rengeteg magas, testes, sárga és elképesztően csöpögős gyertyával, amiktől bizonyára meg akart szabadulni. A korongvilág halála hagyománytisztelő teremtés volt. Aki közszolgálati hivatalát büszkeséggel látta el, és ideje zömét depressziósan töltötte, mert személyre szabott szolgáltatását nem értékelték kellőképp. Ha tehetné, felhívná a figyelmet arra, hogy senki sem magától a haláltól fél, hanem a fájdalomtól, az elválástól és a feledéstől, és hogy határozottan észszerűtlen valakit hibáztatni csupán azért, mert üresek a szemgödrei, és csendes méltósággal végzi a munkáját.
3: Beszegő még mindig kaszát használ,
0: mutatott rá, míg más világok halálai már réges-rég befektettek egy kombányba.
4: A halál a szoba közepén álló, fekete filccel borított asztal egyik oldalán ült, és éhínséggel, dögvésszel, meg háborúval vitatkozott. Egyedül két virág nézett fel, s vette észre széltolót.
3: Na né, hát te meg hogy kerülsz ide?
0: Nos, egyesek azt mondják, a teremtő kezébe vett egy maroknyi... Nem, ezt most nem könnyű megmagyarázni, de én...
3: Nálad van a podgyászom?
4: A faláda előre furakodott széltoló mellett, és gazdája lábához telepedett, aki felnyitotta a fedelét, és körbe kotorászott benne, még meg nem lelt egy kis bőrkötésű könyvecskét, amit aztán átnyújtott háborúnak, aki páncél öklével épp az asztalt verte.
3: Ez itt Nózi Vassz, a hívás szabályai című műve,
0: mondta két virág.
3: Egész jó. Sokat ír a kettős impasszról, és hogy hogyan kell...
4: A halál csontkezzel lecsapott a könyvre, végigpörgette a lapokat, tudomást sem véve a két halandó jelenlétéről.
1: Pompás, mondta. Dögvész, vigy elő egy újabb paklikártyát. A végére járok, ha beletöklök is. Képletesen szólva persze.
4: Széltuló megragadta két virágot, és kirángatta a szobából. Ahogy végiginaltak a folyosón a mögöttük galopozó podgyásszal, így szólt.
3: Mi volt ez az egész? Nos, rengeteg ráérő idejük van, és úgy gondoltam, esetleg örömüket lelik benne.
4: Lihegte két virág.
3: Miben? Kártyázásban? Oh, ez egy spéci kártyajáték,
4: világosította fel két virág.
3: A neve?
4: Tétovázott. A nyelvismerete nem tartozott sarkalatos erényei közé.
3: A te nyelveden szerintem annak a dolognak a neve, ami például a folyón keresztül húzódik,
4: fejezte be.
1: Vízvezeték,
4: találgatta széltuló.
1: Horgászsineg, vízduzzasztó, gát.
3: Lehetséges, igen. Igen.
4: Kijutottak a halba, ahol a nagy álló óra még mindig nyesegette a másodperceket az égvilága mindenki életéből.
0: Mit gondolsz? Meddig fogja lekötni őket?
4: Két virág megtorpant.
3: Halvány fogalmam sincs,
4: mondta elgondolkozva.
3: Valószínűleg a végelszámolásig.
1: Micsoda többenetes óra!
2: Meg ne próbáld megvenni,
4: tanácsolt a széltoló. Nem hinném, hogy az ilyesmit jó néven vennék errefelé.
3: Hol is van pontosan ez az errefelé?
4: Érdeklődött két virág. Oda intette a podgyászt, és felcsapta a fedelét. Széltoló körbenézett, ahol sötét volt és kihalt. Magas, keskeny ablakait jég borította. Lenézett. Még ott volt a bokájából kinyúló halvány kék szál. Most azt is észrevette, hogy két virágból is lóg egy hasonló. Halottak vagyunk, ám bár nem hivatalosan, jelentette ki. Ennyi telt tőle, semmi frappáns.
3: Na hát...
4: Két virág folytatta a turkálást.
1: Téged ez cseppet sem idegesít?
3: Nos, a dolgok majd szokás szerint valahogy elrendeződnek, nem mondod?

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Fu corsa. Ciao la fine. Ciao la finta szóra! Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy fukar szőlősgazda. Ez a szőlősgazda fölfogadott egy szolgát kapálásra. Vettek két kapács, kimentek a tőke közé. Kapáltak délig. Délben a gazda ezt mondta. Gyere szolgám, tegyünk úgy, mintha ebédelnénk. A gazda kinyitotta a bicskáját, úgy tett, mintha kivenné a kenyeret meg a túrót a tarisznyából. Mihelyt ezzel elkészült, úgy tett, mintha szelne a kenyérből megkenné túróval, s a falatot a bicska hegyére szólná. Egy szóval, úgy tett, mintha enne, holott nem evett, s úgy tett, mintha inna, holott bor sem volt. A szolga utánozta, de az ebéd végezetével megjegyezte, hogy ő bizony nem lakott jó. Aztán ismét munkához láttak. A gazda kapált, de annyira nem kapált, hogy észre ne vette volna, mit művel a szolgája. Nem mást művelt, mint hogy a kapát emelgette, de nem vágta bele a földbe. Hallod-e? Szólalt meg a fukar gazda. Nem lesz ez így jó. Hogy ne volna jó, gazduram, válaszolta a legény. Az előbb úgy tettem, mintha ebédelnék. Most meg úgy teszek, mintha kapálnék. Látta a fukar, hogy emberére akadt. Másnap szólt a feleségének, hogy el ne feledjen ételt, italt adni a szolgának. Az asszony megtöltötte a szolga tarisznyáját, azzal kiküldték a szőlőföldre, hogy kapálja. A szolga gyanakodott, hogy amilyen fukarok, nem látták el jól. Nem is csalatkozott. A tarisznyában penészes árpa kenyeret lelt, az üvegben savanyú lőrét. A gyomra korgott, megette hát a kenyeret, s megitta rá a bort. Aztán beszélgetésbe kezdett a szőlővel. Még felelt is helyette. Kedves szőlő, jó napot, jó napot. A gazdasszony az üvegbe mit adott? Savanyúbb bort, mint az ecet. Tarisznyádba meg mi lehet? Száraz kenyér, penészedett hurka. No hát akkor te is aludj, gyurka. Azzal lefeküdt a fügefa árnyékába, s aludt estélig. Nem tett egyetlen kapavágás sem, mert úgy becsülte, hogy akitől jó munkát várnak, azt jól kell etetni. Mikor hazatért, a gazda megkérdezte. Meddig jutottál, szolgál? Addig a fáig, melyen a varjú ült, felelte a legény. Amaz elégedetten bólogatott, hogy akkor bizonyára jól dolgozott a szolga. Másnap csak úgy tarisznyált föl az asszony, mint előtte való nap. A legény megint megette a kenyeret, megint fölhajtotta a bort, aztán elbeszélgetett a szőlővel csak úgy, mint minap. Kedves szőlő, jó napot, jó napot! A gazdasszony az üvegbe mit adott? Savanyúbb bort, mint az ecet. Tarisznyádba meg mi lehet? Száraz kenyér, penészedett hurka! No hát akkor te is aludj, gyurka! És mint aki dolgát jól végezte, elterült a fügefa alatt, s fújta estig. Este a gazda meg tudakolta. Hát ma meddig jutottál, szolgám? Addig a fáig, melyen a varjú ült, felelte a legény. No akkor semmit sem dolgoztál, mérgeskedett a fukar gazda. Annyit azért dolgoztam, mint tegnap, vágta rá a legény. Másnap a gazda korán kelt, kiment a szőlőbe, hogy megtapasztalja, mivel mulatja idejét a szolga. Hamarost meglátta, hogy mindjárt a tarisznyába nyúl, megnézi, mi van benne, aztán meg beszélgetni kezd a szőlőtőkével. Kedves szőlő, jó napot, jó napot! A gazdasszony az üvegbe mit adott? Egy savanyú bort, mint az ecet. A tarisznyádba meg mi lehet? Száraz kenyér, penészedett húrka. No hát, akkor te is aludj, gyurka. A gazda hazalopakodott, s ráparancsolt a feleségére, hogy fukarság ide, fukarság oda, ne sajnálja a legénytől az élést, s a jó bort sem, különben eldudvásodik a kapálatlan szőlő. Hurkát, kolbászt, jó vörös bort rakott az asszony a szolga tarisznyájába.
Mikor amaz meglátta, milyen bőségesen ellátták, mindjárt másképp beszélt a szőlővel. Kedves szőlő, jó napot, jó napot! Tarisznyádba a gazdasszony mit adott? Jó friss hurkát, foszlós fehér kenyeret. Az üvegben mi lehet? Zamatos bor, nem is hitványlőre. Akkor, fickó, lásd dologhoz egy-kettőre. Mindjárt dologhoz is látod, skapált reggeltől, délig, s déltől estéig. Ahogy szokta, este a gazda megkérdezte. Meddig jutottál, szolgá? Más szőlője is van gazduramnak. Akkor nem sokat végeztem, felelte a legény. De ha csak ez van, akár itthon is maradhatok.

lusta Jankó. Élt hetet Hétországon túl, egy igen-igen lusta fiú. Még az édesanyja, még az édesapjai, csak volt neki mit enni. De mikor meg arra maradt, bion sokat koplál, dolgozni még nem akart, csak a kapufót tolmáztotta. Szomszédja valakott egy özvegyet. Mondja neki, fiam Jankó, nem lesz ez így jó. Dolgozzol. Nem dolgozok. Majd old az Isten. Fiam, hisz amit úgy old az Isten, az könnyen el is veszi. Nem bánom, nem dolgozok. Hát akkor mit csinálsz? Lopok. Lopsz. Hát elcsípnek. Tömlöcs bevetnek. Még a lopott jószok maga is rólt ki a baja, hogy loptad. Majd csak nem tudom. Nem dolgozok. Hát elmegy az özvegyasszony. Lusta Jankó még csak gondolkozik. Jött az este. Elment, lopott egy tyúkot.

Iru. Annak a hambityóra kivult éve egy nagy fali óra. Jankónak nagyon még tetszett. Gondolta, hogy ellopja. Este felé oda sittinkedik, mikor elótottak a pitlúrlompot, félhúzódott a virindóra. Leakasztotta a nagy órát. Vitte a kertekén keresztül a hón alatt nagy örömmel. Otthon, hogy hova gyúgjam, ott a szikrihót, ahogy gyúgta. Felakasztotta egy szögre. No, el se kiabolt a romhot loptam. De ma nagyobb értékűt kéne lopni. A bírónak vannak jó húsos sűrei. Abból lopok. Tanakodott, hogy hogy lopjon? Hát, kitanulta. Egy zsókot keresett. Szomszédasszony udvaróról még ellopta a talicskót. Azt vitte a kertekén fél, végig tolta a talicskót. Zsókot is vitte. Hát, oda sittinkedett a disznójóhoz. Aludtak jó lakott szép sűdők. Egyet óvatosan begyugodt a zsókba. Fél a talicskóra. Tolta. De szegény lustájánkó mindig csak azt figyelte, hogy nem kiabboljakra, hogy lopta. Hát a kerek még csikorgott. Azt úgy vették ki, mintha úgy csikorgott volna, úgy is csak kell csípna. Úgy is csak kell csípna. Nem lehet ezt így vinni. Gyorsabban kell tolnom. Gyorsabban tolta, gyorsabban mondta, hogy úgy is csak elcsípnek, úgy is csak elcsípnek. Lekapta a sorkot a sűdővel, fél a vallóra, szaladós. A sűdő felébredt a zsorkba, visított. Azt visította, úgy vette ki lustajankó, hogy erre víz, erre víz. Hű, azt mondja, hogy erre viszem. No, akkor majd amara. Vitte az ódalnak. De a disznó kegyetlenül visította, hogy erre visz. Nem lehet ezt tovább vinni. Elsújtott a zsorkval együtt lustajankó. Szaladós haza. Bújik a szekrényhoz, ahová az órát gyújtta. Ott, ahogy ott lapul mozog, a sétálója az órának még elindult. Most azt mondta, hogy loptak, loptak. Jaj, marom ki a baj a bűnöm. Jankó lustajankó szaladt csak a tyúkóra. Megy a tyúkóra, a tyúk két szaka mellém ült. Elkodolcsolta magát. Kocskodolcs, te lopta! Kocskodolcs, te lopta! Jaj, marom ki a baj a bűnöm. Le a libaóba. A liba is elgagintotta magát. Gigaga, te lopta! Gigaga, te lopta! Jaj, megismert. No, fuss, Jankó, lusta Jankó. Menekülj! Futott lusta Jankó kegyetlenül, ahogy csak bírt ki az erdőnek. A tető megallott. Hát hallja, hogy még a mellé is azt szuszogja. Fuss, tolvaj! Fuss, tolvaj! Futott lusta Jankó kegyetlenül. Mi most is fut, ha bírja szuszval. Igaz, bútet.

0: halászfia. Egyszer elment a paraszt halászni a Vála folyóra. Szerencsés napja volt. Olyan sok halat fogott, hogy a kezét dörzsölgette nagy gyönyörűségében. Már éppen készülődött, hogy hazainduljon a gazdag zsákmánnyal, amikor egy rémes, zöld szakállú öreg mászott ki a vízből. A szakálla hénárból volt, és rákok hemzsegtek benne. Szeme zavaros volt, akár a víz. Az öreg maga Vúmúrt volt, a vízi szellem, a vizek királya. Sok ajándékot kaptál tőlem, halász, mondta Vúmúrt. Ezért hozzál te is ajándékot nekem. Miért ne hoznék? Hálás nép a mi fajtánk, feleli a paraszt. Csak éppen nincs mit adnunk ajándékba, szegények vagyunk. Ugyan, paraszt, ne tettesd olyan szerencsétlennek magad. Mindig találni olyat, amivel ajándékot viszonozzon az ember, csak keresni kell. Hát csinálhatok neked új lábbelit, ajánlotta a paraszt. Nicsak, már ki is ötlöttél valamit. Csoda fickó vagy te, hallod-e? De minek nekem a te lábbelid? Hanem ide hallgass. Ha gyereked születik, azt ad nekem ajándékba. Gyerekem, mit nem mondasz? Hát, rendben van. Legyen úgy, ahogy akarod. Hálás nép a mi fajtán. Magában pedig azon gondolkodik, lesz-e még vajon gyerekünk? Mikor hazaért, elmesélte az asszonynak a Vúmúrttal kötött egyességet. No, asszony, lesz most már halacskánk, dicsekedett. Magával a vízi szellemmel vagyok egyességben. Micsoda jól fogunk élni! De az asszony nagyon elszomorodott. Jobb lett volna, ha megmaradsz egyszerű halásznak. Nem jó dolog varázslókkal barátkozni. Az ilyenektől semmi jót nem várhat az ember. Nem értesz te ehhez, asszony? Mi rossz van abban, ha mi nekünk is jut az ő gazdagságából? Ettől a folyó nem lesz szegényebb, mi viszont meggazdagodhatunk. És a gyerek? Hát, talán már úgy sem lesz. De néhány hónap múlva fiúk született. Mikál. Kemény kötésű, szép fiúcska. Igen-igen gyorsan nőtt. 18 éves korára olyan délceglegénnyé serdült, hogy irigyelte az egész falu. Szomorú volt a paraszt, amikor arra gondolt, hogy föl kell áldoznia egyszülött fiát. Gondolkodott, törte a fejét, reménykedett, még bele is őszült időnap előtt. Néha azt hitte, hogy Vúmúrt megfeledkezett az egyességről. Máskor meg arra gondolt, hogy talán a városban rejti el a fiút. Az is megfordult a fejében, hogy inkább önkezével vessen véget az ember az életének, mint sem a vízben lejje halálát. De minek kell Vúmúrtnak az ember fia? Ki tudja? Mikál úgy nőtt, mint egy fiatal tölgy. Nem volt beteg sosem, nem érte semmi baj. Azután eljött az idő, amikor Vúmúrt figyelmeztette az öreget a régi egyességre. Emlékeztette és meg is fenyegette, hogy baj lesz, ha nem állja szavát. Mit tehetett? Sokáig emésztette magát az öreg, de a szó nem madár. Ha kiengedted, nem kaphatsz utána. Mit volt mit tennie? El kellett mondania az egész történetet a fiának. Amikor Mikál meghallotta a szomorú igazságot, lehorgasztotta a fejét. Erős fiú volt, sosem esett kétségbe. Gondolkodott. Ha elrejtőzik, ha beveszi magát az erdőbe, semmiféle Vúmúrt meg nem találja. De mi lesz akkor az apjával? keményen meg kell fizetnie a csalásért. Vumurt bosszújától meg nem menekülhet. Hát, ha már így szól az ígéret, teljesíteni kell, apám, mondta végül. Kivitte akkor a fiát az öreg a folyópartjára, megölelte utoljára, és magára hagyta. Aztán hazavászorgott a megüresedett házba, hogy az öreg asszonnyal kettesben élje le maradék életét. Mikál meg csak üldögél a folyócska partján, amikor 12 fehér galamb ereszkedik le a földre. Aztán a galambok hirtelen gyönyörű lányokká változtak. Fehér habselyem ruha volt rajtuk, kibontott hajuk vállukra, mellükre omlott. A lányok vidáman hancúroztak, nevetve ugráltak a vízbe. Csak egy maradt mindig a parton, és lopva Mikált nézegette. A fiú nem tudta levenni róla a szemét. Úgy tűnt neki, mintha a lány mondani akarna valamit. Mikor a lányok megelégelték a fürdést, kijöttek a vízből, és szépítgették magukat. Az egyik kamilla virágot tűzött a hajába, a másik nefelej cselékesítette hófehér ruháját. Az, amelyik Mikált nézegette, a legszebb, a legkarcsúbb, hosszú aranylen haját fésülgette, és csak állt a parton. Hirtelen, mintha valaki megijesztette volna őket, visszaváltoztak galambá, és gyorsan fölrepültek a magasba. Abban a pillanatban Vumurt bukott ki a vízből, és a fiú előtt termett. Láttad az én szépségeimet? Kérdezte. Az egyik közülük a te barátnőd lehet. Ha felismered őt a többi galamb között, fekete galambbá változol. Ha nem, remeterák leszel, és víz alatti palotán bejáratát fogod őrizni. Zöld vízi növényekkel átfont vékony kezével intett egyet. Erre újra megjelentek a fehér galambok. Köröztek egyet Mikál feje fölött, aztán leszálltak a partra, ahova az előbb. Teljesen egyformák voltak. Hogyan különböztethetné meg őket? A galambok ittak a folyóból. Isznak, aztán hátrahajtják a fejüket, hogy könnyebb legyen a nyelés. Csak egy galambocska nem iszik. Áll a parton, szárnyát leeresztve, tollacskáit tépdesi. Eltalálta Mikál, hogy ez az ő választottja, és rámutatott. Rendben van, mondta Vumurt. Te leszel a galambjaim vezére. Attól kezdve Mikál minden időt Olenkájával töltött. A galambok elrepültek, hogy teljesítsék az öreg parancsait, aztán, mikor visszatértek, leereszkedtek hozzá a folyó fenekére, és halként éltek a vízben. Szomorú volt Mikál és Olenka, hogy halként kell élniük a folyóban. De igyekeztek kihasználni azt a napot, amikor Vumurt elküldte őket, hogy sötét ügyeit intézzék. Akkor galambá változtak ők is. De útközben elváltak a többiektől, és másfelé repültek. Amikor Vumurt megtudta, hogy a két galamb elszökött, üldözésükre küldte a többit. Siettek a galambok, hogy megkeressék a szökevényeket. Azok pedig csak repültek egyre messzebbre. Amikor már fogytán volt az erejük, leszálltak egy gazdag ember házának a tetejére, és ott kakassá változtak. Az üldözők raja elrepült mellettük. A 11 galamb visszatért Vumurthoz, és mesélik. Üldöztük már, majdnem utol is értük őket, amikor hirtelen valahová eltűntek. Csak a gazdag ember háza tetején láttunk 3 kakast egy helyett.
1: Ó, ti ügyetlenek, mérgelődött Vumurt. Hát azok voltak a szökevények.
0: Rögvest fogjátok el nekem őket, de élve. Én meg majd víz alatti tuskóvá változtatom mindkettőt, hogy másoknak is elmenjen a kedve attól, hogy az öreg Vumurtot becsapják. Újra űzőbe vették őket. De mire a galambok a faluba értek, a gazdag ember háza tetején megint csak egy kakas kukorékolt. Megtudták az üldözők, hova rejtőzött el a galampár, és már majdnem utol is érték őket, amikor azok felröppentek a templom toronyra, ahol óriási galambcsapat tanyázott. Az üldözők föléjük szálltak, köröztek az öreg templom tornya körül, a falu fölött, az erdő fölött. De hiába, sehogy sem tudták megkülönböztetni a szökevény párocskát a többi galambtól. Így hát dolguk végezetlenül tértek haza. Haragra gerjedt Vumurt, és megparancsolta, hogy süssék meg a 11 galambot, és szolgálják föl neki a pecsenyét vacsorára. Másnap pedig ő maga indult el Mikál és Olenka fölkutatására. Mire a templomhoz ért, a galambok már szétszélettek. Sokáig kereste, üldözte még őket. Végül ő maga is nélkülük tért haza. Mikál és Olenka pedig most már végleg visszaváltoztak emberré, és mindegyikük hazatért saját otthonába. Ne felejts el engem, mondta Olenka. Mindig várni fogom a rólad szóló híreket. Megbeszélték, hogy ha kék nefelejtset küldenek egymásnak, az azt jelenti, hogy hamar találkozniuk kell, mert valami fontos dologról van szó. És megesküdtek, hogy bármi történjék is, mindig hűek maradnak a kék virághoz. Olenka a bátyjához ment lakni, akinek pékműhelye volt. Ettől kezdve ő árulta a cipót, a kenyeret. Mikál pedig a szülőfalujába ment vissza, és a mezőn dolgozott. Hamarosan az apja a feleséget szemelt ki számára, egy falubeli lányt. Olenkáról, kis barátnőjéről pedig már-már megfeledkezett Mikál. Ahogy mondják, eltűnik a szem elől, a szívből is kikerül. Ekkor történt, hogy az öreg halász elment a városba, a pékműhelybe, hogy kalácsot vásároljon az esküvőre. Nősül az én Mikálom, mondja Olenkának. Nem tudta az apa, milyen fájdalmat okoz a leánynak ezekkel a szavakkal. Elfelejtette hát az esküt, Mikál, gondolja Olenka. Én meg csak várom, várom, hogy mikor jön hozzám az én galambpárom. De ő egy másik galambot nézett ki magának. Akkor Olenka az ablakhoz ment, egy szál kék virágot tépett ki a cserépből, és beleszúrta egy gyönyörű, pirosra sült kalácsba. Ezt a vőlegénynek küldöm ajándékba, mondta az öreg halásznak. A halász mindent megvásárolt, fogta Olenka ajándékát, és kis szekerén hazahajtott. Mikor Mikál ketté törte a kalácsot, meglátta benne a kék virágot. Eszébe jutott kis galamb barátnője, és az, hogy milyen jó is volt vele. Kirohant a házból, lóra kapott, és elvágtatott az ő hű kis Olenkájához. Azóta is boldogan élnek.

0: A gyűrű. Volt egyszer egy falu, abban élt egy család. Férj, feleség, meg a fiú. Történt egyszer, hogy az asszony megbetegedett, és minden ápolás ellenére meghalt. Néhány nap múlva azt mondja az apa a fiának.
1: Hallgass ide, fiam! Tudod jól, hogy az élet így nem tarthat tovább. Ki kell járni a mezőre, esténként hazajönni, kosztot készíteni, mosni. Nem repül a szánkba a sült galamb. Jobban tennéd, ha megházasodnál is. Asszonyt hoznál a házhoz, aki gondunkat viselni.
0: Ne is beszélj erről, apám, nem házasodom meg. Telt múlt az idő, megint szól neki az apja. Nézd, apám, én bizony nem házasodom meg. Ha még egyszer szólsz, elmegyek. Az idő csak telt múlt.
1: De fiam, ez az élet így nem tarthat tovább. Házasodj meg.
0: Apa, én figyelmeztettelek. Holnap elmegyek, eztán boldogulj magad. Másnap reggel útnak eredt a fiú. Összes vagyona a zsebében lapuló 2 frank volt. Csak mendegélt. Egyszer egy faluba ért. A templom téren, amelyen át kellett vágnia, nagy sokadalom gyűlt össze, és lutrit húztak. Aki nyert, egy kutyát és egy macskát kapott. A sorsjegy éppen 2 frankba került. Én bizony szerencsét próbálok, gondolta a fiú. Vett egy sorsjegyet, és az ő számát húzták ki. El is nyerte a kutyát, meg a macskát. Jaj, mihez kezdjek én ezekkel? A kutyát madzagra kötötte, a macskát meg a vállára rakta, azzal útnak indult. Útközben egy mezőre érve letelepedett egy fa alá pihenni. A macska a földre ugrott, és oda-oda törleszkedett a lábához. A kutya megszimatolt valamit, és azon mód elrohant, majd egy fél óra múlva egy nyullal a szájában tért vissza. A legény elvette tőle a nyulat. Kenyerünk az bizony nincs, de a nyulat azért megsütjük és megesszük. Így is történt. Megnyúzták a nyulat és tüzet raktak, az állat belső részeit a bőrével együtt elhajították. Ahogy a legény a bélre nézett, valami csillogásra megfigyelt.
2: Hát ez mi a csuda?
0: Egy aranygyűrű volt. A nyúlpecsenyét megették, a gyűrűt meg eltette a fiú. Miféle gyűrű lehet ez? Gondolta magában. Hallottam ám, hogy vannak a világon varázsgyűrűk, amelyek gazdájuk minden parancsát teljesítik. Próbát teszek. Megparancsolom, hogy itt teremjen egy felnyergelt paripa, és én, a kutyám, meg a macskám a hátán üljön. Hip-hop! Ott termett a paripa, nyergest. Ő, a kutyája és a macskája meg a nyergében. Így indult a kút. Estére egy nagy városba érkeztek, ahol hatalmas palota állt. Ez volt a király palota, azt mondja erre a legény. Megparancsolom, hogy a palota előtt egy másik teremjen, amelyik 3-szorta szebb, mint a régi, én pedig kutyástul, macskástul benne legyek. Abban a szempillantásban a ló eltűnt. Reggelre ott termett egy hatalmas palota, ő meg kutyástul, macskástul benne. Látják ám ezt a király udvarmestere és szolgái, amint nyitják reggel az ablakokat. Mennek a király színére.
2: Tudja, felséged, milyen évetünk ma engel? Csoda történt. Szemközt egy palota nőtt ki a földből. 3-szorta nagyobb, mint felséged, és hozzá még milyen gyönyörűséged.
0: A király nem hitte a dolgot. felállt, az ablakhoz ment, kihajolt ér. Még a szája is tátva maradt a csodálkozástól. Hívatta Tüstént az udvarmestereit. Menjetek el ahhoz az emberhez, aki oda átlakik, és mondjátok neki, megparancsolom, jöjjön a színem elé, látni kívánom. Így is tört. Oda mentek, bekopogtak az ajtón. Mikor beért kerültek, látták, hogy minden csupa-csupa szénából van, még az asztalok és a szék. Király parancsára jöttünk, megmondjuk, elvárjam ma kegyelmedet ebédre. Engedelmeskedem, és ott leszek, mert a király szava parancs, felelte a legény. Délre oda is ment. A királynak volt egy leánya, és ezért ebéd közben egyre az alkalmat leste, hogyan is adhatná a legényhez a lányát. Csak hogy a leány mással járt jegyben. Addig ügyeskedett, míg végül összeboronálta őket. Akkor azt mondja a legény. Holnap délidőben elvárom felségteket ebédre, és akkor majd megtartjuk a lakodalmat. Így is történt. Másnap mind elmentek a legényhez, beléptek, leültek az asztal köré, de nem volt azon semmi a világon. A legénynek csak észrevétlenül megérintette a gyűrűjét is. Hopp! Tányi, pohár, kés, villa egy szempillantás alatt az asztalra termett, és minden csupa színaranyból. Azután az étkek is megérkeztek, mindenből a legfinomabb, a legjobb fogások, amik csak léteznek a világon, mind ott voltak. Látja ezt a király, és azt gondolja magában. Micsoda szerencséje van a lányomnak. Persze, a gyűrűt nem vette észre. Este aztán, amint szokás, nyugovóra tértek. Éjszaka az asszony arra lett figyelmes, hogy a férje lehúzza a gyűrűt, és az éjjeli szekrénye egy dobozba teszi. Halkan, nagyon halkan felkelt, fogta a gyűrűt, és azt gondolta. Valamikor voltak a világon varázsgyűrűk, és próbálták. Megparancsolom, hogy jó messze a nyílt tengeren egy kis palotában teremjek a jegyesemmel. Ez a legény koldusként a kutyájával, macskájával együtt, mondanán teremjen az utcán, a palota meg tűnjön el. Azon nyomban teljesült a kívánsága. Ott termett első jegyesével a nyílt tengeren a palotában, a másik pedig szakadt koldusként, kutyástul, macskástul az utcán. A kastélynak meg hűlt helye lett. Mennek rököest a király elé. Látná felséged, mi történt ma reggel? Mi történt? A kastélynak hűlt helye, a legény meg ágról szakadt a kutyástól, macskástól, lentén fereg az utca. Még parancsolom, hogy fogják még, és tegyék lakat alá. Mielőtt elvitték volna, azt mondja a legény a kutyájának meg a macskájának. Ide hallgassatok, ha nem találjátok meg a gyűrűt, végem van. Akárhogy is. Kerítsétek elő! A király ítélete pedig úgy szólt, hogy a legényt meg kell égetni a templomtér közepén. Míg a barátok és plébánosok az elítéltet gyóntatták a templomban, a kutya meg a macska útnak eredt. Megfordultak mindenfelé, erre is, arra is. Egyszer csak elértek a tengerpartra. A parton magas fenyők álltak. A kutya odaszaladt az egyik fenyő lábához, a macska meg felvászott a fára. aztán azt mondta.
3: Semmit sem látok.
0: Akkor felmászott egy még magasabb fenyőre.
3: Most sem látok semmit.
0: Azt mondja neki a kutya.
4: Próbálj meg amara is felmászni.
0: A macska felmászott, majd leereszkedett és azt mondta.
3: Éppen szemközt a nyílt tengeren áll egy palota. Biztosan ott vannak.
0: Akkor a tengerhez mentek. A macska a kutya hátára mászott, az meg a vízbe vetette magát, és csak úszott, úszott, úszott. Addig úszott, amíg a palotához nem értek. Azt azonban rácskerítés vette körül. A kutya belecsimpaszkodott a rácsba, és megtartotta magát. A macska meg beugrott.
2: Próbálj meg bejutni a palotába, mondta neki a kutya. Bemászol az asztal alá, amikor észrevesznek, majd meglásd, elég vettek majd néhány húst, meg kenyérdarabot. Te pedig, edd meg, egy darabot meg hozzá nekem, hogy én is jól lakassak.
0: Így is tett a macska. Amikor odament, észrevették őkelmét, enni adtak neki. Elkapta a kenyeret, meg egy darab húst, aztán osty, kisurrant, és adott belőle a kutyának is.
4: Láttad a királylányon a gyűrűt?
0: Kérdezte tőle a kutya.
3: Igen, az ujján van, de lehetetlen hozzáférni.
2: Hallgass ide, ma este, amikor lefeküsznek, igyekezz bejutni a szobába, és lesd meg, lehúzza a gyűrűt, és azt is, hogy hová teszi.
0: Belopakodott a szobába. Azok előbb vacsoráztak, majd nyugovóra tértek. A macska meg eközben az ágy alatt feküdt és figyel. Egyszer csak látja ám, hogy a királylány lehúzza a gyűrűt és egy bántog ládikóba teszi, a ládikót meg kulcsra zárja. Több se kellett a macskának, kisurrant, és a kutyához szaladt.
3: A nyűrűt egy ládikóba tette. Hogyan kaparinthatnám meg? Lehetetlen hozzáférni. Na meg nem is tudom a ládikót elhozni.
2: Fognod kéne egy egeret.
0: Mondja neki a kutya. A macska térül fordul, még egyszer csak. Jókora egeret fog.
3: Ide hallgass,
0: mondja az egérnek.
3: Ha azt akarod, hogy ne egelek meg, hívd ide az összes többi egeret, mert egy kis munkát kell elvégeznünk.
0: Akkor az egér oda szólította az összes többi egeret.
3: Ebbe a dobozba egy lyukat kell fúrni,
0: adta ki a parancsot a macska. Felsorakoztak hát az egerek, és csak rágtak egész éjjel. Végül egy íciri-piciri-piciri-piciri kis lyukat rágtak rajta.
3: Hívd ide a leges-legapróbb egeret, aki csak létezik, hogy bebújhasson ezen a lyukon,
0: parancsolta megint az egérnek a macska. Akkor az egér csak ennyit mondott, hogy és már ott is termett egy kopasz kis egér, és bebújt a ládikóba. Lassan, nagyon lassan húzni kezdte a gyűrűt, a macska benyújtotta a mancsát, megragadta a gyűrűt, és elszaladt. Az egereket meg békén hagyta. Már fényes nappal volt, amikor visszatalált a kutyához.
3: Jó, édes ős, megvan a gyűrű, látod?
2: Add ide nekem, aztán ülj fel a hátamra, hogy indulhassunk.
0: Így is tettek. A kutya szájában tartotta a gyűrűt, úgy indultak vissza. Ám egyszer csak elrejti a gyűrűt. Abban a szempillantásban egy hal bukkan fel, és bekapja. De a macska azon nyomban megfogja a halat, és gyorsan kiúszak a partra.
4: Ezt aztán jól megcsináltuk,
0: mondta a kutya.
4: Elejtettem a gyűrűt.
3: Én meg kifogtam a halat,
0: mondta a macska.
3: Együk meg.
0: Felbontják a halat. Hát, ott a gyűrű a hasában. Fogták a gyűrűt, és tovább indultak. Egyre csak kerestek, mutattak. Szerencse, hogy a kutyáknak jó a szimatok, és megérzik a gazdájuk szagát. Addig-addig keresgéltek, míg végül a templom térre érkeztek, és látják ám azt a rengeteg ember. Közelebb mennek a templomhoz, és kit pillantanak meg az oltárnál? Hát, a gazdájukat éppen gyóntatták, és az utolsó keretet adták el. Akkor azt mondja a macska.
3: Ide figyelj, te kutya! Te kutya vagy, és a kutyák bemehetnek a templomba. Fogd hát a gyűrűt, és vidd oda neki.
0: A kutya a szájába fogta a gyűrűt, átsurrant az emberek között, és a gazdájához ért. Oda nyújtotta neki a gyűrűt, a legény meg elkapta, és azt mondta, most megparancsolom, hogy a királylány, a vőlegénye és a király itt teremjenek, és helyettem őket égessék meg! Így is történt. Abban a szempillantásban ott termettek mind a hárman, és őket égették meg, a legény pedig kutyástól, macskástól boldogan élt, amíg meg nem halt.

0: első helyet kapott.
1: És aki az anyós.
2: Húsvét, hogy te? Miért a húsvét? Hát arról lehet nyugodtan beszélni. Nekem is húsvétkor félretettek két csonkát. Az ura annyira vigyázott rá, hogy... Azt hitte, füstölni lesz a hülye. Hát, ja, ezt elmondom, miért nem hallottál. Te képzeld el, a felszabadulás óta kommunista rádió ilyet még nem mondott. Hogy melyik? Ha mennyi van, ne vicceljünk. Van a Kossuth, Petőfi a zavaró állomás, hagyjad már a zavarja a fehér foltot. Hidd el nekem, itt hármat foghatsz. Kossuthot, Szabad Európát, meg a pofádat. Ezt ne felejtsd el. Szóval, így kezdte a híreket a Kossuth nagy pénteken. Emlékezz vissza. Kedves hallgatóink, a harangok Rómába mentek. No, Szűz Máriáját, hát már ezer éve oda járnak, aztán eddig miért nem mondta be a kommunista rádióat? Mi mindent később tudunk meg. Habár a durranás óta már mindent bemondanak. Na, van, amit két nappal előtte. Hát, ha megtörténik. Szóval kérdez, bemondta, hogy a harangok Rómába mentek. Anyósom a puff mind eldobta magát. Ha igaz, lögtem is rajta, az igaz. Hát, nehogy keményre essen, gondoljál bele.
3: Géza, ez a nyüves Kossuth rádió, hallod, mit mondott, hogy a harangok Rómába mentek. Géza, mi van itt? Rendszerváltozás, Géza.
2: Mama, ha ébren van, ne álmodjon. És telik neki. Nem elég a reumája, mama? Ez a hírek, nem a kívánság műsor, mama. Bemondták és kész. A harangok Rómába mentek. Na, nyugalom, mama. Az elvtársak kedveskednek az egyháznak. Hát, ha odaadja a perseit. Mert tudod, most már az Isten pénze nem elég, te? Na, szóval húsvét jó tett. Na, az a lényeg, hogy a húsvét. Várjál már, hát ezt nem tudom, tudod, de azt írta az újság, hogy a Kistex művelődési központban külföldi vendégmunkások tömegverekedést kezdtek. Ennyi a hír. Na most ebből a dolgozó megtudja azt, ami rátartozik. Semmit. Hát nem? Kiverekedett, mérerek, hogyan, meg semmi? Anyósom, ne félj, azt tudta, de? Hát tudta is a mama.
3: De Géza, most jöttem a piacról. Megbeszéltük a verekedést. Képzeld el, izraeli bányászok szétverték a doni kohászokat.
2: Miért nem lehet megírni, hogy kubai négerek a magyar rendőröket ráverték? Én nem lehet. Gyerekek. Szégyeli? Melyiket? Hogy vendégségben néger ilyen verekedés, vagy a másik otthon ilyen pipogya. És először itt vágtak fejbe a kapitányt. Ha? Ahogy kell, rangsor szerint, persze. És ugye, emberek utánam, puf. Akkor előttem. Ilyenkor az a rend, hogy átveszi a nyomozat vezetését az ügyész. Televízióban elmondta a véleményét, láthattad. Remek volna. Így kezdte. Az az igazság, azt mondta anyósom, akkor hazudik. Azt mondja, semmiféle verekedés nem volt. Az újság meg azt írta, hogy volt. Föl akartam hívni, hogy te, mielőtt bármi véleményed van, egyeztest. Hogy legalább ti mondjatok egyformát. Azt mondja, még valami. Amíg a rendőrök nem voltak kint, addig nem volt semmi.
3: Mondja, mama, ez az? A rendőröket nem kell kiengedni. Mert csak balhé van.
2: Még, idézem, még nincs vége. Azt mondja az ügyész, hogy egyébként nem is igazi szüreti bál az, ahol nincs egy-két verekedés.
3: Ő csak tudja, nézd, milyen ferde a feje.
2: Na most, gyerekek, semmi nem volt. Én mindent elhiszek, hogy semmi nem volt. Én olyan régen lakom itt, én mindent elhiszek. Csak akkor miért van kórházban 18 rendőr, miért nem 40 néger? Na! Anyósom, tudja, ne félj!
3: De Géza, a rendőrök a négereket nem vették észre, mert a verekedés este volt.
2: Ezeket csak azért mondtam, hogy legyen mit kivágni, tudod? Például, az újságból írt, hogy hallom, hogy Nicaraguának a harcolóknak küldtünk egy mentőautót. Azt mondta anyósom.
3: Géza, a harcolóknak miért kell elvenni a kedvit? Hogyha győznek, akkor nekik is ilyen mentőjük lesz, mint nekünk.
2: Tudod milyen? Ez a lengyel gyártmányú webfabrik, ez a Fölste Klatsze. Hát te, aki az autóhoz ért, azt tudja, ebben a Niza mentőautóban egy dolog, ami biztosan mozog. A halott. Tudod? Van rajta sziréna is. De nem azért, hogy félre meg jön a mentő, emberek tolják meg, mert nem érünk el a kórházig a büdös életben. Na meg valamelyik nap, hogy állítól a konszolidációzás van Jemenben, vagy mi van? Konszolidáció van, jó van, csak már most már ne háború legyen, mert volt, amikor egyik marxista lőtte a másik marxistát, gyerekek, azért annyira nem olcsó a lőszer, gyerekek. Hogy egyik marxista lövi a másik marxistát. Dögöljek meg, ha értem. Anyósom, az igen, az a... Hát tudja is a mama, az tudja is. A mama, hogy van az, hogy az egyik marxista lövi a másik marxistát?
3: Tudod, Géza, lakva ismeri meg az ember a másikat.

0: Nagyon szépen köszönöm a tapsot. Kós hallaná, megpukkadna. Na, de hát nincs veszély, mert énekes nem hallja. Hát, hölgyeim és uraim, nyilván látták a lemezborítót, azon olyan furcsa képek vannak, és ezzel kérdezték tőlem, hogy ez mit jelent. Következőt. Látható a képen két boxkesztyű, ez a műfaj, ez a fontos, ez van ott elől. Én csak egy a másodrendű, nem érdekes, ott, hát még szép, ott hátul, na, éppen ezért csak a fele fejem látszik, de nem véletlenül, nem az alsó, a felső. Szóval, na most azért, csak azért a felső, mert azon van a szeme. Ugye, az arra kell, hogy lássam, hogy hova kell ütni, és hogy mikor kell elhajolni. Ugye, mert az sem árt. Na szóval, utána, mint láthatták, a boxkesztyűnek a, itt a nyelin, vagy az a csuklónál, itt rá van írva a nevem, mint minden profi ökölvívónak, színessel. Nem sárga, nem zöld, vörös. Na most, nehogy félreértsék, nem véletlenül vörös, nem úgy dült rá a festék, nem. Abba nyúltunk az ecsettel. Direkt. Na. Azt mondták erre, hogy jó, jó, nagy szád van, de meg van kötve a kezed. Ha mondom, ha jobban megfigyelted volna, akkor nem a kezem van a kesztyűhöz kötve, hanem a kesztyű a kezem. Nem mindegy, ugye? És még nem csomóra, masnira. Tehát nem csak tart, díszít. Igen, egyébként igen-igen imádom az ökölvívást. Rendszeresen járok ki bunyó meccsekre. Kezdődik a meccs, és úgy tapogatóznak ilyen. Kerülgetik, ez meg nem történik semmi. Egyik se ült, se egy néző.
1: Mire vársz, megüssön a guta?
0: Vagy a másik. Indul a box. A boxoló felesége ring mellett ott üdögél. Kezdődik minden, biztatja a férjét.
2: Megy a bal! Megy a bal! Bal! Bal megy! Megy a bal!
0: Csak boxolnak, bal nem megy.
2: Megy a bal! Megy a...
0: Egyszer az ellenfele. Puff! Férj, uram, ahogy volt, hanyatt. Szép, úgyis maradt minden. Erre egy hang a feleségnek.
1: Kezi csókolom, jött a bal.
0: Kérem, ez egy ilyen műfaj, hogy ballal kell. A bal az egy jó dolog. A balos betalál, ott fű nem nő. Kicsit izgultam, hogy itt a második lemez előtt hogy lesz, meg mint lesz. Gondoltam, papot kéne hívni. El is hívtuk Pap Lászlót. Ő is ezt mondta, hogy így dáng, adj neki, aztán majd eldől. Vagy nem. Televíziót figyelem, mert műsor TV Mintaból címmel. Na, bejön a riporternő, az ebédszünet Mária, bejön. Felteszi a kérdést, azt mondja, hogy hol tart ma a magyar cipőipar? Hogy lehet ilyet kérdezni? Az a kérdezni, hogy mikor fognak végre cipőt gyártani lábra. Mert már kérem, készült cipő kirakatra, pócra. Például női csizma kézre már ilyen van frankóban. De lábra, azon járunk a lábon. Ezt nem veszik észre? Ez nem egy új valami. Mióta leültünk a fáról, azon járunk. Le. Na mindegy. Tévé kijött, ott ült minden cipőipari vezető, ott ült végig, nem szégyelték, nem ott ülni, nem válaszolni. És azt, amit válaszoltak. Képzeljék el, jön be egyik elvtársnő, vagy hölgy, nem ismerem közelebbről, bejön, azt mondja, beázik a csizmám. Vezető elvtárs válaszol. Igen. Azt hittem, hogy mókázik. Nem, kérem. Ez volt a hozzászólása. És erre már otthon készült papíron, igaz? Igen. Hát, akkor volt egy másik, a bőbeszédükén. Megint végszó. Beázik a csizmám. Válasz. A csizma azért állít be, mert a gyártmányfejlesztés kutatóit kiemelve éves szintre, a vállalati szempontokból ugye megvizsgálva Várjál, semmit nem értek, várjál! Na, hívtunk tolmácsot. Megfizettük. Azt akartak illető mondani, komplikált, hogy azért ázik be a csizma, mert nem mindig a megfelelő csizmába kerül a megfelelő cét. Hű, de meredek, mi? Ezt elmondom, hogy van, képzeljék el. A hölgy megveszi a csizmáját, itt a kaka honnan alatt, viszi haza, tillárom haj, mert otthon kibontják, család körülállja. Na, mit teszünk? Hát jövő héten semmit, ne van csizma, kész. Kész. Na mindjárt bele a csizma szárába, kiveszik a papírt, papír szövege. Ide figyelj, te mar. 1200 forintért, tudod, mit kaptál csizma helyett? Mi van? Átlátszik a papír, vagy mi van a idén? Mert az, igen. Na. Ha ezt a lábadra felmered húzni, 5 percen belül, zárójelben minut, hát, ha veszi külföldi is, na, azért, ha 5 percen belül minden csupa latyak lesz. Jó pofára estél, elvtársi üdvözlettel, rajtad röhög az egész cipőipar. Hát, na kérem, ugye. Ezen minden világosan rajta van. Az a dolgozó olvassa el, ezt nem lehet reklamálni. Van egy másik papír, a B-típus, az a igen, az így hangzik. Kedves elvtársnő, Isten áll, ezt adják mellé lemezen. Igen, talp helyett. Egy van, mert úgy kell benne menni, hogy forogni így körbe, így. Mert különben nem hallani a lemezt így. Na, mindegy, a papír szövege. Elvtársnő, csizmához gratulálunk, hordja egészséggel, lábon előre. Ajjaj, itt aztán már ugye gázom, mert oda van írva, hogy csizma, meg hogy lábon, meg hogy előre. Na most figyeljetek, csizma benne van, de hogy csiz holnap is, az már nincs benne, ugye? Világos, világos. Olyan, hogy ma csíz, aztán kész. Nem

univerzális szuperszónikus ragasztó van benne, 3 óráig tart. Így az ragasztó az mondja, hogy tartom a csizmát nagyon szorosan, abban a pillanatban lejár a 3 óra, elengedi kész, ilyen ungel is egy csiriz. Na, egy ilyen volt, megy vissza a csizmával a hölgy, megy be a bótba, köszön, nem fogadják, ő a hülye, még köszön, nem tudja hova ment, be még kell köszönni. Na mondja, hogy kérem szépen, beázik a csizmám. Vezetőhöftárs válaszol. Idézem szó szerint. Azért rögöm, mert tudom, mit akarok mondani. Így az asszonyom, a csizma nem ázik be, meleg van, izzad a lába. Na mit szólnak? Ugye? Humor! És ami a borzasztó, hogy ez az úr holnaptól kezdve ugyanott még mindig vezető. El tudnám neki intézni, hogy aztán ő is kézzadna. De hogy fönnám, nem engedném leesni, mennék alá, mindig így emelgetném szépen így a idébe.

Hát, hölgyeim és uraim, a magyar labdarúgás... Ezt nem viccből mondtam. Ez egy komoly dolog. Mint tudják, a magyar csapat tovább jutott, hála a jó Istennek, sok múlott rajta. Kimentek a fiúk Spanyolországba, azt hitték, hogy kint minden frankó. Hát nem mondom, ugye, azért van ami frankó, de nem minden. A góré az frankó, aztán mintha elvágták volna, ugye? Na és volt egy ilyen mérkőzés, Hispanola Ungarese, ez a jó, nagyon jó. Na, eredmény mi lesz? Hogy lehet ilyet kérdezni? Döntetlen, nagyon jó. Uraim, mindenki értette? Döntetlen lesz. Nem a közönségnek mondták, nem, azok tudták. A játékosoknak, azok nem tudták. Ma majdnem vége van a mérkőzésnek, azt mondja egyik védő a másiknak, azt mondja, nézd már. Az a laszti, megy a kapura. Azt mondja, hogy menne már a kapura, ne vicceljél már, meg van beszélve a döntetlen. Hogy menne a kapura? Alapba meg csak megy a kapura. Te az tényleg megy, te hogy megy, rosszul látsz, hogy le, hogy menne? Hoppá, gól. Na kérem, csak bement. Hogy lehet ilyen hülye labdába játszani? Hát nem. Oh, yeah. Na mindjárt tudom a fiúk. Csak megy a kapura. Te az tényleg megy. De hogy megy, rosszul látsz, hogy le, hogy menne? Hoppá, gól. Na kérem, csak bement. Hogy lehet ilyen hülye labdába játszani? Hát nem. Ajaj, na mindegy, szóval a fiúk szépen fejlődnek, most már sokkal jobban játszanak, mint régebben, és ha nincs annyi bosszúság, persze. Szépen így tovább, hála Isten, megyünk előre. Nem sokára aranycsapat lesz. Ajaj. Igen, aranycsapat lesz. Valamikor volt aranycsapat, nem tudom, emlékeznek rá, idősebbek különösen, szép volt. Egyszer volt egy Magyarország-Svájc találkozó, félidő 2-0, Svájcovára, végeredmény 4-2. Svájc a fenét, Svájc. Hogy mondhat ilyet? Fogadjunk, nem értnék akkor, mert nem mondana ilyet. 4-2 ide. Ez a kunc. Oda az nem kunc, az természetes. Ide, az a kunc, igen. Elmesélem ezt, hogy volt. Képzeljék el. Indul a találkozó, szépen be van vetve a pálya. Igen, fűvel, ugye, szép megye. Be van rajzolva közepére egy kör, ott kell gyülekezni. Na, a fiúk mennek be, közben a kispadon meg üdögelt kint a Guszti bácsi, Sebes Guszti bácsi ott kint. Mennek ki a fiúk, brillantin, konfetti, szerpentin, minden. Szépen bedobva, mennek, elől megy a puskás,

0: Megállnak ott a közepén, azt mondja Puszti bácsinak puskás, hogy
1: Puszti bácsi, valami kis pénzt nem lehet kapni.
0: Egy málnára nem lehet, vagy valami, nem bírt egy futkos, aztán csak kimelegszik. Nem, pénz nincs, jó van. Indul a mérkőzés, Magyarország-Svájc, támadnak a doxáék. 1-0. Azt mondja a puskás, Guszti bácsi, nézze már, hát ezek berúgják. Hát ember az ilyen már, ne haragudjál. Itt vendégségben aztán meg vacsora, meg minden. Há, nincs még mindig pénz? Nincs. Nem lehetne kölcsön kérni addig valakit? Nem, na jó. Megy tovább a mérkőzés. Doxáék is csoráz. 2. Azt mondja a grosis a kapuban. Nénda, pedig itt álltam, hogy ment ez be? Én még ilyet nem láttam. Na kérem, szünet volt. Második félidő, jön neki megint a fiúk a pályára, új brillantin, új konfetti, minden. Bedobva, megint a puskás. Guszti bácsi, nincs még mindig valami kis? Hárni. Azt mondja Guszti bácsi. Öcsi, van. Erre a többieknek mondja a puskás, hogy indet, hogy mehetünk. Na kérem, ez az intés, ez a taktikai megbeszélés volt. És mindegyik értette. Hoppá. Na szóval, amikor az intés elhangzott, akkor azt mondja a Bozsik cucu, trikotázs. Ja, nem gúnyból mondtam. Igen, trikotázs, van neki üzlete, ilyen gyapjukereskedés, ilyen. Meg is érdemli, higgyék el nekem, meg is érdemli, ajjaj. Ha rajtam múlna, én nekiadnám az egész Váci utca mindkét oldalát végig. Közepít meg ezeknek söpörni. Mert ottan, hogy legalább lehet, hogy támaszkodni rá a söprűnyérre meccs közben így. Mert itt a csipőknél itt már csupa sebb minden itt már. Hát már nincsen gatyakorca. Semmi. Na most itt szeretném hozzáfűzni, hogy persze akinek nem inge, az ne vegye magára, de akinek inge, az végre öltözködjön már föl, mert most már uncsi. Szóval azt mondja Bozsik cucu, hogy hoppá, a padba meg rálagatod a lábára. Hogy csinálta? Pedig focista nem értem, na mindegy. Ott a labda a lábán, közben a pupos, a budai, ő volt a szélső, ő meg kim volt a szélén. Szélső hol legyen? Szélén, igaz? Keresik, ott van, ugye? Volt időszak magyar labdarúgás, amikor a szélén ki volt, csak a Szepesi. Senki más. De ez persze már elmúlt, hála a jó Isten. Mit tudom én, ki a felelős, mi? Csak érdeljék, a pupos kint van a szélén, azt mondja magának itt perhetsz, hogy még megfázom, futni kéne. És úgy is csinálta, elindult úgy arra, ki volt neki gyelőve az útja, Grétával, hogy arra kell futni a vonal mellett egyenesen végig, ami belefér. A labdát nem kell keresni, nem. A labda az majd jön. A labda az tudja, mit csinál. De az nem üres, abban levegő van, kérem, levegő. Szóval... A budai elkezd futni, azt mondja erre a Bozsi, nénda, ott meg fut valaki, oda néz. De nem a 3 méterről vette észre, hogyne. Falu túlsó végén volt már. Azt mondja a Bozsi, hát akkor oda rugom. Ez így ment, oda rúgta, ahova akarta. Miért? Na mindegy, azt mondja a Bozsi, pupos, mész! Nesze! Rúgta a labda, labda megmondta, hogy nyitott szemmel, hogy merre van a budai, így kérdezte. Budai fut, jön a labda budainak futás közben, ide a lába elé. Nem oda 10 méterrel odébb, nem oda 20 méterrel, ide elé. Mert ide kell. Hát miért menjen máshova, nem igaz? Ez hülyeség, ide köl, itt az adrec, ide jönni, na. Itt a labda budai előtt ilyen magasan, fél méter magasan körülbelül, azt mondja budai a labdának, hogy ne pattogj. És nem pattogott. mi volt nem régen? Lestopolok, mindjárt majd, várjál majd, lestopolok, lestopolok. Hát ebben fáradtak bele, hogy lestopolok. Egy néző be is kiáltotta, hogy szúrd ki, mert addig pattog. Képzeljék el. És ezt még mondani kellett neki, maguktól nem jöttek rá, ezt képzeljük. Na mindegy, budai fut, labdával gyorsabban, mint labda nélkül, ezt se értem. Megy a vonal mellett, ez csak Szűz Máriám, árulás történt, képzeljék el, nem lehet tovább futni, mert vonal volt így is, meg rá merőlegesen így is. Azt mondja, hűha, be vagyunk kerítve, nézd oda, azt mondja. Itt volt a Kornel elvtárs, ott volt Len, kilobogózva piszkosul minden. Azt mondja a budai, na mit lehet ilyenkor csinálni? Beadom. Be is adta, nem a kapu mögé, nem a fél pályára. Az akkor még nem volt divat, ez valami új dolog. Én nem értem. Na, beadta a gyelhez. Be volt gyelőve, hogy ide köl a labda. Na, odaadta a gyelhez, a gyelnél ott áldogált a kocsis, az egybenyakú. Igen, a zsiráf, úgy hívták. Na, ott áldogál, azt mondja a kocsis magának, hogy mennyi az üdő? 4:30. Most kell érkezni a mentesítő labdának. Na mindegy, fölugrom. Na kérem, kocsis fölugrott, volt neki egy trükkje, mindig körülbelül van 30 centivel ment följebb, mint a többiek. Miért? Flancbú biztos. Na mindegy, kocsis fent van, jó idő volt, sütött a nap minden a világon. Le se jött, azóta se. Na, jön a beadás, jön a labda, kocsis feje elé, ide. Nem a tarkóra, nem a fülire, a hámlokára, ide előre. Azt mondja a kocsis magának, hogy kérdőzik ki, hogy te Sany, ez a labda? Rábolintott, hogy az. És gól. Kérem, erre így rábiccentett háromszor, hogy az, és már győztünk is. És kérem, ennek egy ideig nyoma nem volt, nyoma nem volt. Persze én akkor is tudtam volna elérni eredményeket. Kihirdettem volna a fiúknak akkor, amikor nem ment, nem ma, tegnap. Szóval, kihirdettem volna, hogy meccs előtt, hogy na, uraim, amelyik megsértődik, sértődjön meg, uraimat mondani. Szóval, megérdemelték volna, persze, többet sem. Szóval, uraim, aki a meccs alatt nem fut szívvel, lélekkel, hétfőtől kezdve dolgozni, sóvány. Én kérem, nem mondom, hogy lett volna ezzel aranycsapat, nem. De show, annyi lett volna, ajja. Persze. Az lett volna. Na most van probléma más sportágban is. Nem tudom, hallották-e, hogy a 20-szoros világpofozógép, Pap László, egy darabig nem lehetett edző, mert nem volt neki papírja. Oly, de aranyos, mi? Ha nekem lenne papírom, nyugodtan lehetnék edző. Nem baj, hogy nem értek hozzá. Egyet többen élnénk abból, amihez nem értünk. Nem számít. Pap meg nem adtak papírt. Jó. Tudják, ki adja ki a papírt? Elmagyarázom. Ilyen kis szemüveges, eminens tanuló, tornából felmentve, anyuka gyereket hetenként kétszer vitte tüdőszűrőre, mert a gyerek nem kapott levegőt. És ez adja ki a papírt Pap Lászlónak. Mit csinálnék én? Na, papírkiadó bizottság sorakozó. Bejönne Pap László szépen, szerényen, teheti. Az elsőnél kezdené. Jó napot kívánok, elnézést kérek, Pap László. Puff! Na, aki állva marad, edző. Aki meg lefeküdt, az meg meghalt, nem igaz?

0: Hát, hölgyeim és uraim, nem tudom, emlékeznek-e még a Rúzsa Sándorra. Ilyen furcsa, ilyen csöbölyó, vagy miből ittak. Olyan volt, kérem, mint a lavor bedeszkázva. Olyan volt. Na, ebből itták a fiát, épp a szőke iszik. Megy bele, piszkos. Valahonnan megtudta, hogy potya. Na, így. Megy bele. Leteszi. Azt mondja a szirtesnek, hogy bokfit. Mondom. Te, Manus, mit mondod? Azt mondja, nem értettem én, mit mondod. Nem értettem. Ekkor azt mondja a szirtes Ádám, hogy mit mondott kell nekem? Na, mondom, ő se érti, jó van. Pedig ő már ugye látta a próbákat is. Mi már csak így készen kapjuk, ugye? Ha ez már készen van. Na, minden. Megy tovább a móka, azt mondja a szirtes. Szóval azt mondta kell nekem, hogy bokfit. Azt mondja el a szőke. Azt mondja a szirtes. Azt. Az nehéz szöveg, jó. És aki ezt filmre írta, hú, az írókámnak ezzel mi munkája volt?
1: Amire el tudta adni, de tényleg jó.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: Bohumil Hrabal, Sörgyári Kapriccsó.
1: Szeretem azt a néhány percet este 7 óra előtt, mikor rongyal és összegyűrt nemzeti politikával tisztítom a lámpák üvegcilinderét. Gyufával ledörzsölöm az égett kanócok feketéjét, visszateszem a részsapkákat, és pontosan 7 órakor bekövetkezik az a gyönyörű pillanat, amikor abba hagyják a munkát a sörgyári gépek, és a dinamó, mely az áramot nyomja mindenfelé, ahol villanykörte ég, az a dinamó csökkenteni kezdi a fordulatszámot. És ahogy gyengül az áram, gyengül a körték fénye is. A fehér fény lassan két rózsaszínbe megy át, a rózsaszínű fény pedig szürkébe, flóron és organdin szűrődik át, végül a wolfram szálak piros, angolkoros gyermekújjakat mutatnak a plafonon. Piros violén kulcsot. Aztán meggyújtom a kanócot, felteszem a cilindert, felcsavarom a sárga nyelvecskét, felteszem a porcelán rózsákkal díszített tejüveget. Szeretem azt a néhány percet este 7 óra előtt. Szeretek fölfelé nézni az alatt a néhány perc alatt, mikor úgy folyik el a körtéből a fény, mint a vér a kakas elvágott torkából. Szeretem nézni az elektromos áramnak azt az egyre halványuló kézjegyét. És borzadok a gondolatára, hogy eljön az az idő, mikor bevezetik a sörgyárba a városi áramot. És az összes sörgyári lámpa, az istálok összes viharlámpája, az összes kerek tükrös lámpa, az összes kerek kanócos hasas lámpa egy nap fogja magát, és nem gyullad meg. Már senki nem lesz kíváncsi a fényükre, mert ezt az egész ceremóniát felváltja egy kapcsoló, akár csak a vízcsap, ami azokat a szép nyomós kutakat váltotta. Szeretem ezeket az én égő lámpáimat, melyeknek fényében tányérokat, még evőeszközt hordok az asztalra. Újságok vagy könyvek nyílnak szép. Szeretem a lámpáktól megvilágított, csak úgy az abroszon pihenő kezeket. A levágott emberi kezeket, melyeknek ránc kézírásából kiolvasható annak az embernek a jelleme, akié az a kéz. Szeretem a hordozható petróleum lámpákat, melyekkel esténként a látogatók elé megyek, és az arcukba meg az útra világítok. Szeretem azokat a lámpákat, melyeknek fényében függönyöket horgolok, és mélyen álmodozom. Azokat a lámpákat, melyek egy erőszakos fújással eloltva szúrós szagot árasztanak, és ez a szag szemrehányással önti el a sötét szobát. Csak legyen erőm, ha bent lesz a sörgyárban az áram, hetente legalább egyszer meggyújtani este a lámpákat, és figyelni a dallamos sistergést. Azért a sárga fényét, mely mély árnyakat vet, és óvatos járása és álmodozásra késztet. Francin az irodában két kerek kanócos, hasas lámpát égetett. Két házmesterné módjára örökké morgó lámpát, melyek az óriási asztal szélén álltak, két lámpát, melyek úgy árasztották a meleget, mint két kis kályha, két lámpát, melyek óriási étvágyal habzsolták a petróleumot. E dundi lámpák zöld ernyői szinte vonalzóval meghúzva hasították fénytérre és árnytérre az irodát, úgyhogy ha benéztem az ablakon, Franci mindig szét volt vágva egy vitriollal leöntött Francinra, és egy fél homály elnyelte Francinra. Iszonyú húzatuk volt a sárga részszerkezeteknek, ezeknek a részkosaraknak, amelyekben viszintes sróffal le vagy felcsavart kanóc mozgott. Annyi oxigént fogyasztottak a Francin lámpái, hogy kiszipolyozták maguk körül a levegőt, olyannyira, hogy a Francin a közelükben tette le a cigarettáját, a részszáj kék füstszalagokat szürcsölt befelé, és a cigarettafüst, ahogy a bűvkörébe került ezeknek a hasas lámpáknak, kíméletlenül szürcsölődött befelé. És az üvegcilinder húzatában elemésztődött a lángtól, mely zöldesen fény lett a sapka fölött, mint az a fény, ami a korhat tuskóból jön, mint a lidérc fény, mint a Szent Illés tüze, mint a Szentlélek, amely a kerek kanóc kövér sárga fénye fölött levegő lila lángocska formájában szállt le. S a lámpák fényében Francin a nyitott sörgyári könyvekbe írta a söreladást, a bevételt és a kiadást, összeállította a heti és a havi jelentéseket, hogy minden év végén megvonhassa a mérleget az egész naptári évre, és úgy ragyogtak-e könyvek lapjai, akár a keményített ingmellek. Ha Francin lapozott, a két hasas lámpa úgy felháborodott minden mozdulaton, hogy kialvással fenyegetett. Elterpeszkedtek a lámpák, mintha két álmából felvert nagy madár lenne ott. Az a két lámpa a szószoros értelmében mérgesen tekergette hosszú nyakát, széjjel haigálták a plafonon azokat a szüntelenül lélegző árnyátékokat, azokat az özönvíz előtti állatokat. A plafonon ezekben a félárnyékokban mindig lobogó elefántfüleket láttam, lélegző csontváz melkasokat. Két nagy éjjeli lepkét odaszögezve ahhoz a fénycölöphöz, ami az üvegcilinderből állt ki és emelkedett egyenesen a plafon felé, ahol mindegyik lámpa fölött vakító, kerek tükröcske fény lett. Egy-egy élesen megvilágított ezüst pénzdarab, mely szakadatlanul, alig észrevehetően, de mégis mozgott, kifejezve melyik-melyik a maga lámpájának hangulatát. Francin, amikor lapozott, újra fölírta a vendéglősök kereszt és vezeték nevét. Ehhez hármas redisztollat használt, és ahogy a régi misekönyvekben és ünnepélyes oklevelekben szokott lenni, minden kezdőbetűből iniciálét kanyarított, tele díszes kacskaringókkal és dalmahodó erővonalakkal. Ahogy ott ültem az irodában, és a félhomályból néztem az irodai lámpáktól klórmésszel bekent kezét, mindig az volt a benyomásom, hogy a Francin azokat az iniciálékat az én hajamról mintázza, az inspirálja. Mindig a hajamon felejtette a szemét, szikrázott belőle a fény. Láttam a tükörben, hogyha én este ott voltam valahol, ott az én frizurám meg a hajam minősége miatt mindig egyel több lámpa volt. Francin a redisztollal felírta a főbb kezdőbetűket, aztán vékony tollakat mártogatott az impressziója szerint zöld, kék vagy piros tintába, és neki látott körülrajzolni az iniciálékat az én dalmahodó hajammal. Mint a lugast körülnövő rózsabokor, úgy díszítette fel Francin a hajam vastag vonalainak sűrű hálójával és ágabogával a vendéglősök kereszt és vezeték nevének kezdőbetűjét. Aztán, mikor fáradtan hazajött az irodából, állt az ajtóban az árnyékban, fehér manzsettái arról árulkodtak, mennyire kimerült a nap folyamán. Az a két manzsetta szinte a térdeit érte, annyi gondot és bosszúságot vett a vállára Francin a nap folyamán, hogy mindig összement 10 centimétert, talán többet is. Én pedig tudtam, hogy a legnagyobb gond én vagyok, hogy mióta először megpillantott, láthatatlan és mégis oly konkrét hátizsákban cipel a hátán. És az a hátizsák napról napra nehezebb. Aztán álltunk minden este az égő, lehúzós lámpa alatt. A zöld tányérja akkora volt, hogy mind a ketten aláfértünk, az alá, az esernyőnyi csillár alá. Ott álltunk alatta a sziszegő petróleum lámpa fényzáporában. Félkézzel átöleltem Francint, és a másik kezemmel a tarkóját simogattam. Neki le volt hunyva a szeme, és mélyeket lélegzett, és mikor megnyugodott, átölelte a derekamat. Úgy nézett ki, hogy valami szalontáncba akarunk fogni, csak hogy valami többről volt szó. Tisztító fürdő volt ez, és Francin abban súgta a fülembe, mi minden történt vele aznap. Én megsimogattam, és minden kézmozdulatom a ráncait simította ki. Aztán kibontott hajamat simogatta. Minden alkalommal lejjebb húztam a porcelán csillárt. Sűrűn körül volt aggatva korallal egymáshoz erősített színes üvegcsövecskékkel. Zörgött az a sok csingilingi a fülünk mellett, mint meg annyi bádogmű gyürke és dísz egy török táncos nő dereka körül. Néha az volt az érzésem, hogy egy üvegkalap az a nagy lehúzós lámpa, mindkettőnk fejbe nyomva fülig, egy metszeti jégcsapok záporával körülaggatott kalap. Hátra kergettem Francin arcából az utolsó ráncot, valahova a hajába, vagy a füle mögé. Ő meg kinyitotta a szemét, fölegyenesedett, a manzsettái visszakerültek a csípője magasságába. Bizalmatlanul rám nézett, és mikor elmosolyodtam és bólintottam, ő is elmosolyodott, aztán lesütötte a szemét, és leült az asztalhoz. Összeszedte a bátorságát, és rám szegezte a tekintetét, én meg rá, és láttam, mekkora hatalmam van rajta. Láttam, hogy a szemem megbűvöli, mint a tigris kígyói a rémült pintyet, ha rám ered. Ma este nyerítés hallatszott be a sötét udvarról, aztán még egy nyiogás, aztán paták dobogása hangzott fel, láncok csörgése és csatok csilingerése. Francin felegyenesedett és fülelt. Fogtam a lámpát, kimettem a folyosóra és kinyitottam az ajtót. A sörgyári kocsis kiabált odakint a sötétben. Hola, ide care, hola, istene! De mondhatta azoknak, vágtattak ki az istállóból a herélt belga lovak lámpával a szügyükön, úgy, ahogy megjöttek fáradtan, kifogva a kocsiból igástul, és a hám szegélyére akasztott istrángal, teljes szerszámmal az egész napi sörhordás után. Amikor mindenki azt hitte, hogy ezek a heril csődörök másra se gondolnak, mint a szénára, a puttony cefrére meg a láda zabra. Szóval ez a két ló évente négyszer váratlanul visszaemlékezett csődöréveire, még kifejletlen mirigyekkel, de mégis már mirigyekkel teli geniális ifjúságukra, és fellázadtak. Csináltak egy kis lázadást. Sötét alkonyokon jelt adtak egymásnak az istállóba hazatérőben, és megbokrosodtak. Megbokrosodtak? Csak az emberek mondják, hogy ezek a volt csődörök megbokrosodtak. Nem bokrosodtak meg azok, csak nem felejtették el, hogy még mindig az utolsó pillanatig követeti az állat is a szabadság útját. Most a szolgálati lakások mellett száguldottak a betonjárdán, patáig szikrát hánytak. A vezetékló szügyén dühötten rángatózott és hánykolódott a lámpa, és röpködő csatokat és szakadistrángot világított meg. Kihajoltam, és a petróleum lámpa finom fényében átrepült a belga pár. A kövér, óriási heril csődörök Ede és Kare 25 métermázsát nyomtak együtt. Se 25 métermázsát most mozgásba hozták, se ez a mozgás minduntalan zuhanással fenyegetett. És az egyik lózuhanása a másikét is jelentette, mert egymáshoz láncolták őket a hevederek, meg a bőrcsatok, meg a gyeplő, de mintha folyton összebeszéltek volna abban a vágtában, mindketten egyszerre bokrosodtak meg, és hol az egyik, hol a másik vezetett, nem többel, mint néhány centiméterrel. Mögöttük szaladt a szegény kocsis az ostorral, kiverte a hidegverejték, hogyha az egyik ló a lábát törné, hány évig vonná az le neki a sörgyár igazgatóság. A két ló veszte, meg azt jelenteni, hogy fizethet élete végéig. Holá, Ede, Kare, holá, Istene! Ám a fogat már a malátázó előtti húzattal robogott szemközt. Most lágyabbak lettek patáik a kémény meg a szérű melletti sáros úton, lassítottak is a lovak, aztán az istállóknál a macskaköveken megint gyorsítottak, a folyosok petróleum lámpáinak szögletes fényakláitól bevilágított kis betonjárdán pedig, azon a járdán, melyből minden földön vonzolt csat, minden lánc, minden patkó szikrákat csiholt, szóval ott nekiíromodott a két belga, nem is rohanás volt az már, hanem a visszafogott zuhanás, mint a vásári trombita úgy fújtattak az orlikaik, szemük kimeredés iszonyú tele. Az irodánál a kanyarban mindkettő, mint egy börleszben megcsúszott a betonjárdán, de siklottak tovább szikrákat hányó hátsó patáikon, a kocsis megdermedt félelmében. Francin az ajtóhoz szaladt, de én az ajtófélfának támaszkodva álltam, és imádkoztam, hogy ne essék semmi bajuk a lovaknak. Nagyon jól tudtam, hogy az ő esetük az enyém is. És Ede meg Kare újra egyetértésben ügetett egymás mellett a malátázó húzatjával szemben. Patkóik lehalkultak a puhasárban a csiráztató szérű melletti úton, és megint jelt adtak egymásnak, és harmadszor is nekiíramodtak. A kocsis félreugrott, s a lámpa, ahogy az egyik ló megrántotta a kantárt, nagy ívben elrepült, és pozdorjává tört a mosókonyhán. A csörrenés új erőt adott a belgáknak, felnyerítettek, előbb egymás után, aztán mindketten egyszerre is nekiíramodtak a betonjárdán. Francint néztem, mintha én változtam volna hát egy belga csődörpárrá. Az én lázongó természetem volt az. Havonta egyszer örjöngeni egy jót. Én is negyedévenkénti szabadságvágyban szenvedtem. Én, aki herélt sem voltam, épp ellenkezőleg egészséges, olykor túlságosan is. Franci meg rám nézett, és látta, hogy a megbokrosodott belga fogat, az a két világos, lobogó sörény, meg a két hatalmas, a barna test mögött a levegőben lobogó farkcsóva, mindez én vagyok. Nem én, hanem az én természetem. Az én sötét éjszakán végigröpülő, megbokrosodott aranyfrizurám, az én lobogó, össze nem fogott hajam. Félretolt, és most ott állt a francin előre nyújtott kézzel a folyosóról áradó fény alagútjában, fölemelt kézzel a lovak elé lépett, és idudududududu holát kiáltott, a herélt belga csődörök lefékeztek, patkóik alól szikrák röpködtek, Franci hátraugorva kantáron ragadta a vezetéklovat, megrántotta a kantárt, a zabla belemélyedt az állat habzó pofájába, s a lovak mozgása lecsillapodott. A csatok, a gyeplő és a szerszám szíjai a földre estek, odaszaladt a kocsis, és kantáron fogta a nyergest. Gondok úr, dadogta a kocsis. Lecsutakolni őket szalmával, átvezetni az udvaron, 40 ezret ér ez a pár, érti, Martin úr? Mondta Francin, és ahogy berobogott a kapu, mint egy ulánus, akiknél a monarhiában szolgált, hát fellök, ha félre nem ugrok. Keresztül ment volna rajtam. Aztán a sötétből ostorcsapások hangzottak, és a belga lovak fájdalmas nyerítése. Káromkodás és ostornyélelmért ütések. Aztán a lovak sötétben ugrándozása és a hosszú ostor csattogása, mely a lábukra tekeredett és a bőrüket hasogatta. Hanem hozzátartozik a portrémhoz négy sertés is, a sörházi sertések. Sörtörkölyön meg krumplin ízlattam őket. Nyáron pedig, mikor ért a répa, a zöldjéért jártam nekik. Azt aztán összevagdaltam, leöntöttem kovásszal, meg állott sörrel, és az állatok 20 órát aludtak, és 1 kilogrammot is gyarapodtak naponta. Mert az úgy volt, hogy mikor hallották az én malackáim, hogy kecskét fejni megyek, hát már visítottak örömükben, mert nem tudták, hogy kettejüket sonkának adom el, a másik kettőt meg levágatom házi disznótorra. Mikor megvoltam a kecskefejéssel, már visongtak elragadtatásukban a malackák, mert tudták, hogy az egész kifej tejet egyenesen elé büköntöm. Cicvárek úr csak ránézett a malacra, s már mondta is, mennyit nyom, és az mindig annyi is volt. Aztán felnyalábolta, és bedobta őket egy olyan böllérkocsiba, hálót vont fölébük, és azt mondta, ellenkeznek a kis dögök, akár csak az anyjukon, mikor fiúkoromban először csókoltam meg. Azt mondtam búcsúzóul a malackáimnak, pápá malackáim, remek sonka lesz belőletek. Tudtam, hogy a malacok nem vágynak ilyen dicsőségre, de hát egy halállal mindannyian tartozunk. A természet pedig könyörületes. Ha már nincs mit tenni, akkor minden élőt, aminek hamarosan meg kell halnia, elfog az iszonyat, mintha csak állatnak, embernek kiégnének a biztosítékai. Aztán már nem érez semmit, és nem fáj semmi, az iszonyat lecsavarja a kanócot, hogy az élet már csak úgy pislákol, és rémületében nem tud semmiről. A böllérekkel nem volt szerencsém. Az első annyi gyömbért tett a hurkába, hogy édesség lett belőle. A második annyit ivott reggel óta, hogy amikor felemelte a húságot, hogy elkábítsa vele a disznót, a saját lábát törte el. Ott álltam az odakészített késsel, mérgemben majd a böllért vágtam le, ráadásul vihettem kocsin a kórházba, és szaladgálhattam másik után. A harmadik böllér meg a találmányával jött. Felfedezte a forrázás helyett a forrasztó lámpával való perzselést. A leves helyett a böllért kellett volna a WC-be öntenem, mert egyrészt benne maradt a bőrben a sörte, másrészt és főleg benzinszagú volt a disznó, és a kanálisba kellett öntenünk a levest, mert még a megmaradt disznónak se kellett. A miclik úr, az böllér volt, az én szájam íze szerint való. Kikevert márványkuglófot és teljes kávét hozatott, és rumot csak akkor ivott, mikor a májas hurka már az üstben volt. Egy olyan böllér, aki minden szerszámát konyharuhába csavarva hozta magával. 3 kötény volt vele, az egyiket a leszúráshoz, a forrázáshoz és a zsigereléshez vette fel, a másodikat, amikor a deszkára szórta a belső részeket, a harmadikat meg, amikor már majdnem minden készen volt. Arra is kioktatott miclik úr, hogy vegyek egy üstöt tartalékba, és az csak a hurkák, meg a disznósajt, meg a belsőségek abálására, meg a zsír kisütésére használja, mert amit fazékban abálnak, annak szaga marad. Márpedig a disznóölés az ugyanolyan a nagyságos asszonyom, mint amikor a pap misét mond, mert mind a kettőben vérről, meg húsról van szó. És miközben sütöttük a knédlit a hurkába, és hoztuk a teknőt, és főztem éjszakáig a darát, és készítettem ki a tányérra a sót, meg a borsot, meg a gyömbért, meg a majorannát, meg a kakukkfüvet. A malac délben már nem kapott enni, és böllérkötényt szimatolt. A többi jószág is szomorú volt és csöndes. A malac előre remegett, mint a nyárfa levél. A többi fa nyugodt. A vihar valahol a Kárpátokban vagy az Alpokban dühöng, de a nyárfa levél remeg és zizeg, mint a disznóm, amelyet holnap ölni fognak. A disznót mindig én hoztam ki az olból. Nem szerettem, ha zsineggel felkötötték a pofáját, mire jó fájdalmat okozni neki. A böllérhöz csalva a füle mögét vakargattam, aztán a homlokát, aztán a hátát, aztán jött hátulról miclik úr a szekercével, felemelte és hatalmas csapással leterítette a disznót. A biztonság kedvéért odavágott még 2-3 mélyrehatót a szétroncsolt sertés koponyára. Átnyújtottam miclik úrnak a kést, lehajolt és beledöfte a gyilkot a nyakatövibe. Egy darabig kereste a hegyivel a verőeret, aztán előtört a vérsugár. Oda tartottam a fazekat, aztán még egy nagy lábast. Miclik úr, mikor edényt váltottam, mindig udvariasan befogta tenyerével a sugárban ömlő vért, aztán megint elengedte. Akkorra már a keverővel kavartam a vért, hogy meg ne alvadjon. Aztán a másik kezemmel is két kézzel egyszerre csapdostam bele a gyönyörű, gőzölgő vérbe. Miczik ura segédjével, Martin Kocsis úrral belegurított a disznót a teknőbe, csöbrökkel öntötték rá a forró vizet, nekem meg föl kellett tűrnöm a ruhám ujját, és szétfeszített ujjakkal kavarnom a kihűlő vért. Alvat vérdarabokat haigáltam ki a tyúkoknak, mindkét kezemmel könnyékig a hűlő vérben. Egyre gyengült a kezem. Cincáltam vele az utolsó alvat vércsomókat, mintha az utolsókat boxolnám a disznóba. Aztán engedett a vér. Kihűlt. Kivettem a kezem a fazekakból és a lábasból, miközben a leforrázott, megkopasztott disznó lassan emelkedett a krumholcon a nyitott szingerendája felé. A levágott disznó fej nyelvestül a deszkán feküdt. Éppen elhoztam a két lapockát. S már szaladtam is át az udvaron a kendőm alatt összefogott hajjal, hogy egy percet se szalasszak el, mert Miczik úr már kiontotta a beleket, és utasította a segédjét, hogy menjen és fordítsa ki, és mossa ki őket. Ő meg emlékezetből turkált a disznó belső részeiben, mint a vakhanus a toronyórában, elvágott valamit, kiszabadult a lép, a máj, a gyomor, végül a tüdő meg a szív is. Oda tartottam a csöbröt, és belefordult ez az egész gyönyörű pejsli. A nedves színeknek és formáknak ez a szimfóniája. Semmi sem lelkesített föl úgy, mint a halványpiros sertéstüdő, gyönyörűen dagadó akár a laticel. Színben semmi sem olyan szenvedélyes, mint a máj sötét barnája, az epes maragdjával díszítve. Mint a viharfelhők, mint a sejmes bárányfelhők, ugyanúgy vonul a belek mentén a göröngyös zsír, sárgán, mint a szétcsöpögött gyertya, mint a mély viasz. A gége is kék, meg halványpiros gyűrűkből van összerakva, mint a színes porszívó csöve. És amikor kigurítottuk ezt a gyönyörűséget a deszkára, Miczik úr fogta a kést, megköszörülte a fenő acélon, aztán levagdalt hol egy még meleg husika darabot, hol néhány májfecnit, hol egy egész vesécskét, meg egy fél lépet. Én pedig oda tartottam a nagy lábast a pirított hagymával, és bedugtam azokat a sertésből kiszedett pirít darabokat a sütőbe, de még előbb gondosan megsóztam, paprikáztam az egészet, hogy meglegyen délre a disznótoros gulyás. Szitával kiszedtem a megfőtt disznó aprólékot, a lapockát, a félbevágott fejet, kifordítottam őket a deszkára, húsdarabot húsdarab után, Miczik úr kiszedte a csontokat, és amikor egy kicsit kihűlt a hús, ujjam közé fogtam egy darab fület, meg egy darab fejhúst, kenyér helyett disznófület haraptam hozzá. Francin kijött a konyhába, soha nem evett, egy falatot se tudott lenyelni. Hát csak állt a kájánál, és üres kenyeret evett, kávét ivott hozzá, és nézett rám, és helyettem szégyelte magát. Én meg jó ízűen ettem, és ittam a sört a literes üvegből. Miczik úr mosolygott, és csak úgy udvariasságból vett egy darab húst, de aztán meggondolta magát, és a teljes kávé meg a márvány kuglóf mellett döntött. Aztán fogta a hintakést, feltűrte a ruha ujját, s a hatalmas mozdulatok kikezdték a húsdarabok alakját és funkcióját, s a hintázó kések félholdjaitól lassan töltelékké változott a hús. Miczik úr odatartotta a tenyerét, beleszórtam a leforrázott fűszert. Miczik úr volt az egyetlen olyan böllér, akinek le kellett öntenem forró vízzel a fűszert, mert, mint mondta, és én azt nagyon is tapintólagosan értettem, finomabb lesz azoknak az illatoknak az eloszlása. Aztán hozzátette a beáztatott knédlit, és hatalmas tenyerével, ujjaival megint összedögönyözött és összekevert mindent. Aztán mindkét kezéről lehúzta a tölteléket, beletúrt, megkóstolta, és szép volt a percben, mint egy költő. Extázisban a mennyezetre nézett, és ezt ismételgette magában. Borsó, gyömbér, kakukkfű, knédli, fokhagyma. Miután eldarálta ezt a kis böllérimát, beledugta az ujját a töltelékbe, és oda nyújtotta. Az ujjamra vettem, azt meg a számba, megkóstoltam, én is a mennyezetre néztem, sertés extázissal teli szememmel széttártam, és nyelvemmel ízlelgettem ezt az egész illatlegyezőt, majd bólintottam, hogy mint gazdaszony jóvá hagyom az ízlajstromot, és semmi akadálya, hogy elkezdődjék a májas hurka készítés. Miczik úr fogta a levagdalt, egyik végükön behurkapálcikázott béldarabokat, bal keze két ujjával kitágította a nyílást, és a másik kezével csak gyömöszölte, és gyönyörű májas hurka nőtt ki a markából. Fogtam és hurkapálcikával elkötöttem, és így dolgoztunk, és ahogy fogyott a töltelék, úgy nőtt a belek közlekedő edény lánca mentén a májas hurkahalom. Martin úr, hol maradozik már megint? Kiabált minduntal a Miclik úr. És Martin kocsis úrral mindannyiszor az történt, talán egész életében valahányszor egy kis ideje akadt, hogy elácsorgott a színben, az ólban, a kocsi mögött, a folyosókon, elővett egy kis kerek tükröt, és bámulta magát benne. Annyira tetszett saját magának, hogy megrendülve azon, amit a kerek tükörben látott, egész órákat volt képes eláldogálni az istállóban. Elfelejtett hazamenni, mert csipesszel tépdeste orrából a szőrszálakat, tépkedte a pamacsokat a szemöldökéből, sőt, nem csak a haját, hanem még a szempilláját is festette, és púderozta az arcát. Mondtam magamban, nekem a következő disznóhoz más segédet küldjön a francina sörgyárból. Martin úr, hol volt már megint az Istenért? Szíveskedjék felvagdalni itt ezt a bélhájat. Darás meg zsemlésvéres hurkát fogunk csinálni. Hol volt? Miclik úr töltötte a daráshurkát, már megitta a második stampedlit. Egyszerre csak belenyúlt a véres hurka töltelékbe, és vércsíkot kent az arcomra. Elnevette magát, apró szeme megcsillant, mint egy gyűrű. Belenyúltam a véres lábosba, és mikor arcon akartam kenni a böllért, az elugrott, mire tenyérrel a fehér falnak estem, de mire sikerült összekennem, Miclik úr már nyomta is rám a második flekket, és közben pálcikázta tovább a hurkát. Megint belenyúltam a vérbe, és nekieredtem. Miclik úr néhányszor félreugrott, mint a szavolyai táncban. Aztán összevéreztem az arcát, pálcikáztam tovább a darás véres hurkát, és nevettem, ahogy a böllérre néztem. Egészséges, öblös nevetéssel nevetett. Nem csak afféle nevetés volt az, hanem valahonnan a pogánykorból jövő nevetés, mikor az emberek hittek a vér és a nyál erejében. Nem tudtam megállni, hogy föl ne markoljak egy csomó darásvért, és megint összenekenjem Miclik urat. Újból félreugrott. Elvétettem, ő meg nagy röhögéssel újabb csikot kent az arcomra, közben szurkálta tovább a pálcikákat a hurka végekbe. Martin úr hozott egy rekes sört az erjesztőből, és amikor óvatosan lehajolt, egész maroknyivéres tölteléket mázoltam az arcába. Martin kocsis úr kivette a zsebéből a kerek tükröt, megnézte magát benne, és alig hanem jobban tetszett magának, mint bármikor máskor. Egészséges nevetéssel felnevetett, és három ujja közé fogott egy csipet tölteléket, beszaladtam a szobába, Martin úr utánam, kiabáltam. El se jutott az agyamig, hogy a falon túl már ülésezik a sörgyár igazgatósági tanácsa, és áthallatszik a székzörgés meg a kiabálás. De Martin úr összekent vérrel, és nevetett. Az a vér valahogy közelebb hozott bennünket egymáshoz. Nevettem, leültem a kanapére, előre nyújtottam a kezemet, mint egy bábú, nehogy összepiszkítsam a húzatot. Martin úr is ugyanúgy tartotta összekent kezét, de lassanként testének egész többi részét elfogta a nevetés. Rázkódott, és a torkából fullasztó, újongó, köhögő röhögés tört fölfelé. Miclik úr odarohant és beletenyerelt Martin úr arcába. Úgy villogott a dara azon az arcon, mint az igaz gyöngy. Erre Martin úr abba hagyta a nevetést, elkomolyodott, úgy látszott ütni akar, de nem. Elővette a kerek zsebtükröt, belenézett, és alig hanem olyan szépnek találta magát, amilyennek még soha. És felkacagott, felvonta torka zsilipjét, és röhögött bömbölve. Miclik úr egy terccel mélyebben hahotázott, gurgulázó nevetéssel, mely a fekete bajusz alól kikandikáló apró fogaira hasonlított, és így röhögtünk torkunk szakadtából, nem tudva miért. Elég volt egy pillantás, és már is kacagásban törtünk ki, hogy fájt tőle az oldalunk. Ekkor kinyílt az ajtó, és beszaladt Francin redingotban, mellére szorítva káposztalevél alakú kravátliát, és az összevérezett arcok meg az iszonyú röhely láttán összekulcsolta a kezét, de én nem tudtam megállni, hogy három ujjal kinevegyek egy kis véres tölteléket, és a Francin arcába ne kenjem, hogy akarva akaratlan felnevessen, ám de ő úgy megijedt, hogy azon véres hurkásan visszaszaladt az ülésterembe, az elnökség két tagja hanyat vágódott, mert azt hitték büntény esett a serfőzdében. Maga az elnök, gruntorát doktor úr rohant be a konyhába a hátsó bejáraton, körülnézett, aztán mikor látta azt a nagy röhögést az összevérezett arcokon, fellélegzett, leült, én meg a töltelékes kezemmel piros csikot húztam a doktor úr arcára. Egy röpke pillanatra mindnyájan elhallgattunk, könnyefolyós szemmel néztük doktor gruntorádot,
0: Ő meg felállt, és ökölbe szorította a kezét, és buldog állkapcsot vicsorított, ám egyszerre csak felkacagott, a vér ereje tette. Az a szakrális valami, hogy nem tudom mi, el legyen hárítva. Ember emlékezet óta így tombolták ki magukat az emberek sertésvérrel való összekenőzködéssel. A doktor úr belenyúlt a töltelékbe, és nekiíramodott. Kacagva szaladtam a szobába, nem talált el a doktor úr. Rátenyerelt a megvetett ágyra, megint kiment a konyhába, és teli marokkal jött vissza. Az asztal körül kergetőztünk, a fehér abrosz tele volt a tenyér lenyomataimmal. Gruntorát doktor úr pillanatonként otthagyta véres névjegyét az abroszon, megelőzött, visongva szaladtam ki a folyosóra, ami az ülésteremmel köti össze a lakásunkat, a teremben már égett a villany, én meg belerohantam az ülésbe. Arancsillárok, alattuk zöld posztóval bevont asztal, rajta nyitott akták meg jelentések. Gruntorád elnök úr utánam szaladt, az igazgatósági tanács minden tagja azt hitte, hogy az elnök úr meg akar ölni, sőt, már meg is kísérelte. Francini ült a széken, és a homlokát törölgette a véres kezével. Az elnök úr néhányszor körülszaladta velem az asztalt. Visongtam, mindkettőnkről csurgott az izzadság. Akkor megcsúsztam és elestem, és dr. Gruntorád, a korlátolt felelősségű városi sörgyár elnöke, az arcomba tenyerelt, és leült, lógtak a manzsettái. Rájött a nevetés, nevetett, akár csak én. Nevettünk, de a nevetés csak fokozta az elnökségi tagok rémületét, mert mind azt hitték, hogy meghibbantunk. Ha nem veszik rossz néven, uraim, meghívom magukat a disznótorra, mondtam. Gruntorát doktor úr hozzátette. Maga meg, gondok úr, intézkedjék, hogy hozzanak az erjesztőből 10 rekeszt ászoksot. Mi 10-et? 20 rekeszt! Jöjjenek, kérem, uraim, de a disznótoros gulyást leveses tányérból kell enniük, kanállal, csurig! És mindjárt jön a májas hurkatormával, meg a zsemlés véres hurkácska. Erre kérem, uraim, tessékeltem be véres kézmozdulatokkal a vendégeket a hátsó bejáraton. Aztán késő éjszaka az igazgatósági tanács tagjai szétszélettek a bricskáikban, kiki a maga kockója felé. Mindüket lámpával a kezemben kísértem ki. A kapu elé beálltak a bricskák, a sárfogóra erősített égő kocsilámpák a lovak tompán fénylő farára világítottak. Az igazgatósági tanács összes tagjai kezet fogtak Francinnal, és vállon beregették. Azon az éjszakán egyedül aludtam a hálószobában. A nyitott ablakon hideg levegő húzott be, a székek között a padlót borító rosszalmán májas és véres hurkák csillogtak. Közvetlenül az ágy mellett hosszú deszkákon hűltek a disznó szétszerelt alkatrészei, a kicsontozott és felparcellázott sonkák, karajok és sertéssültek, lapockák, csülkök és lábak minden glédába állítva Miclik úr utasítása szerint. Mikor lefeküdtem, hallottam, hogy Francin fölkel. Langyos kávét tölt magának a konyhában, és száraz kenyeret harap hozzá. Pazar lakoma volt. Úgy tönte magába az ételt az igazgatósági tanács minden tagja, mint a fizetnék érte. Csak Francin ácsorgott a konyhában, és itta a langyos kávét, és harabdálta hozzá a száraz kenyeret. Feküdtem a dunnák közt, és elalvás előtt még kidugtam a kezem, és megtapogattam a lapockákat, meg a sültet. És ujjaimmal a szűzérméket érintve aludtam el, és az egész disznót megettem álmomban. Hajnalban, amikor felébredtem, olyan szomjas voltam, hogy mezítláb mentem az üvegsörért. Kihúztam a dugót, és móvon ittam. Aztán meggyújtottam a lámpát, és a kezemben tartva jártam falatról falatra. És nem tudtam megállni, hogy meg ne gyújtsam a petróleumfőzőt. Levágtam két szép sovány szeletet a combjából, kiklopfoltam, megsóztam, megpaprikáztam, és vajban 8 perc alatt kisütöttem. Egy örökké valóságnak tetszett, az egész idő alatt a nyálamat nyeldestem. Ez volt az én stílusom, megenni mindkét combot csak úgy. Natúr szeretekben, citromot rácsepegtetve. Végül vizet is öntöttem a snitzlik alá, befőttem, dühötten tört ki alóla a gőz, és már raktam is ki a húst a tányérra, és faltam mohón. Szokás szerint leettem a háló ingemet, mint ahogy mindig leeszem a blúzomat a lével vagy a mártással, mert ha én eszek, akkor nem eszek, hanem habzsolok. És mikor megettem, és kitörültem a kenyérrel a tányért, láttam, hogy a nyitott ajtón át a sötétben néz rám a Francin szeme. Csak az a két szemrehányó szem, hogy megint úgy eszem, ahogy egy rendes nő nem eszik. Még jó, hogy addigra jól laktam, mert ez a tekintet mindig elvette az étvágyamat.
1: A lámpa fölé hajoltam, de eszembe jutott, hogy a kanóc füstje beleenné magát a húsba. Kivittem a lámpát a folyosóra, és egy erőteljes fújással elfújtam. És visszamásztam az ágyba, és egy sertéslapockát érintve ujjaimmal lassanként álomba merültem. És előre örültem, hogy sütök ki, és kapok be reggel, ha felébredek két natúr szeletet. Bogya Cservinka mindig szívügyének tekintette a hajamat. Azt mondta, ez a haja régi szép időkből maradt itt, sose volt ilyen haja fésűm alatt. A Bogya kifésülte a hajamat, mint a két fáklyát gyújtott volna meg az üzletben. A tükrökben, meg a tálakban, meg a korsókban fellángolt a hajam mágiája, és kénytelen voltam elismerni, hogy Bogyának igaza van. Sose láttam olyan szépnek a hajamat, mint Bogyánál az üzletben, mikor megmosta abban a kamilla teában, amit otthon főztem, és a teljes kannában hoztam magammal. Amíg nedves volt a hajam, soha nem nézett ki belőle az, ami száradás közben történt vele. Alig, hogy száradni kezdett, mintha csak 1000 aranymély, 1000 Szent János bogárka született volna azokban a hajfolyamokban, mintha 1000 borostyánkő robbant volna szét. És amikor Bogya először húzta át a fésűt a sörényemen, hát pattogott és szikrát hányt a hajam, és feldúzzadt, és megnőtt, és forrt, és Bogyának le kellett térdelnie, mint a két egymás mellett álló csődör farkát fésülnék kaparóval. És fény gyúlt az üzletében. A biciklisták leugráltak a kerékpárjaikról, és a kirakat üveghez nyomták az orrukat, hogy lássák, és megtudják, mi vonzotta oda a szemüket. Maga Bogya meg elmerült a hajam felhőzetében, és hogy zavartalanul tehesse, mindig bezárta a boltot. Pillanatonként belém szagolt, és amikor végzett a fésüléssel, kéhesen felsóhajtott, csak aztán fogta össze a hajamat a maga ízlése szerint, de én rábíztam magam. Hol lila, hol zöld, hol piros vagy kék pántlikával, mintha valami katolikus szertartás részét képezném, mintha valami egyházi ünnep részét képezné a hajam. Aztán kinyitotta az üzletet, kitolta a biciklimet, felakasztotta a teljes kannámat a vázra, és udvariasan a nyerekbe segített. De akkora már egész tömeg verődött össze az üzlet előtt, mindenki azt a kamillaszagú hajat bámulta. Amikor beletapostam a pedálba, Bogya úr egy darabig szaladt mellettem, és fogta a hajamat, nehogy bekapja a lánc vagy valamelyik drót. És amikor eléggé felgyorsultam, Bogya úr a levegőbe lendítette a frizurám csücskét, mint ahogy csillagot hajítanak a levegőbe, vagy sárkányt lendítenek az ég felé, és kifulladva ment vissza az üzletbe. Velem meg szaladt a bicikli, és lobogva úzott utánam a hajam. Hallottam, hogy pattog, mint a só vagy a selyem, ha dörzsölik, mint ahogy a távolodó eső kopog a bádok tetőn, mint ahogy a bécsi szelet sül a zsírban, úgy lobogott mögöttem az a hajfákja, mint mikor a srácok szurkos seprővel szaladgálnak Szent Fülöpjak a vészakája előestéjén,

én lobogó hajdiszemben futott össze. Akár csak a drótok a bicikli kerekében, amelyen a pedál taposta az én mozgásba lendült énem. Francin kétszer látott így lobogni, és az én lobogó hajam mind a kétszer belé folytotta a szuszt. Meg se szólított, mintha nem ismerne. Képtelen volt oda kiáltani. Váratlan megjelenésem úgy megbénította, hogy odalapult a falhoz, és várnia kellett egy darabig, hogy újra lélegzethez jusson. Az volt a benyomásom, hogyha megszólítanám, összerogyna. A szerelmessége az nyomta oda a falhoz, mint azt az árva gyereket az állásfestőtől az olvasókönyvben. Én megnyomtam a pedált, hol az egyik, hol a másik térdemmel bögtem bele a kannába. A szembe jövő biciklisták megálltak. Volt, aki megfordította a biciklihét és tépett utánam. Megelőztek, hogy visszafordulhassanak, és megint szembe jöhessenek velem. És köszönhessenek a blúzomnak, meg a kannának, meg a lobogó hajamnak, és teljes egészemnek. És én megértően és jó szívvel tártam elébük ezt a látványosságot, és csak azt sajnáltam, hogy nincs meg az a képességem, hogy egyszer is szembe biciklizhessek saját magammal, és én is örülhessek annak, amire büszke voltam, és amiért nem tudtam szégyenkezni. Még egyszer végigmentem a téren, aztán a főúton a Grand Hotel előtt. Ott állt egy Orion. Az Orion előtt Francin gyertyával a kezében. Ott állt a motorbiciklijével, és biztos látott, de úgy tett, mintha nem látna. Folyton baj volt az Orionjával, a gyújtással és egyáltalán. Francin ezért nem csak az összes kulcsot, meg fogót, meg srófúzót hordta magával az oldalkocsiban, hanem még egy kis lábmeghajtású esztergapadot is. Francin mellett ott állt a korlátolt felelősségű sörgyár igazgatósági tanácsának két elnökségi tagja. Mielőtt lepleccsent volna a cipőm talpak kövezetre, hátra nyúltam, előre húztam a hajam, és az ölembe tettem. Szerbusz, Francin, mondom. Francin belefújt a gyertyába, és hogy meghallotta a hangomat, ujja közül kiesett a gyertya. Az arcán két piszok csík a szereléstől. Kezit csókolom, köszönt az igazgatósági tanács két tagja. Jó napot, uraim, szép időnk van ma, mi? Mondtam, és Francin a feje bubjáig elvörösödött. Hova ejtetted, Francin, azt a gyertyát? Kérdem. Lehajoltam. Francin letérdelt, és az oldalkocsi alatt kereste a gyertyát. Leterítettem a zsebkendőmet a kövezetre, letérdeltem, a hajam leomlott. De Giorgi úr, a kémény seprőmester gyengéden fölemelte a hajamat, és átvetette a karján, akár a sekrestjé és a papírruhát. Francin térdepelt, és az oldalkocsi kék árnyolán merezgette a szemét, és láttam, hogy a jelenlétem úgy fejbe kólintotta, hogy csak azért keresgél, hogy magához térjen. Ugyanez volt az esküvőnkön, mikor ujjamra húzta a gyűrűt. Úgy remegtek az ujjai, hogy kiejtették a jegygyűrűt, és úgy elgurult valahová, hogy előbb Francin, aztán a tanúk, aztán a násznép, először csak lehajolva, majd négykézláb, még a pap is négykézláb mászkáltak a templomban, amíg végül a minisztráns gyerek megtalálta a szószék alatt a jegygyűrűt. Azt a gömbölyű jegygyűrűt, amely épp az ellenkező oldalra gurult, mint ahol négykézláb kereste az egész lakodalmi gyülekezet. És én nevettem akkor. Ott álltam és nevettem. Ott van valami a kanál is mellett, mondta egy fiú, és hajtotta tovább az abroncsát a főúton. A gyertya a kanál is mellett feküdt. Francin felvette, és mikor be akarta csavarni a motorba, úgy remegett a keze, hogy a gyertya vacogott a menetben. Kinyílt a Grand Hotel ajtaja, kijött rajta Bernádek úr, a kovácsmester, az, aki együttében megivott egy negyedes hordó pilzenit, és hozott egy pohár sört. Nagyságos asszonyom, ne vegye rossz néven, igyon az enyémből. Egészségére, mester úr! Beledugtam az orrom a habba, föltartottam a kezemet, mintha imára emelném, és lassan élvezettel ittam az édesen keserű italt. És mikor elfogyott, mutató ujjammal megtöröltem a számat, és azt mondtam, azért a mi sörgyárunk söre is van ilyen. Bernádek úr meghajolt előttem, csak hogy a pilzeni sör nagyságos asszonyom jobban megközelíti az ön hajszínét engedelmével, habogta a kovácsmester. Engedelmével megyek az ön tiszteletére tovább iddogálni az ön aranyhaját. Meghajolt és távozott, 120 kilós személyiség, hátul iszonyú lebernyegekben lengett a nadrágja, olyan lebernyegekben, mint az elefánté. Francin, kérdem, megjössz ebédre? Csavargatta

0: Beljebb, meghúzta a gyertyát a motor fejében, szillelte, hogy összpontosít. Meghajoltam az igazgatósági tanácsbeli urak felé, beletapostam a pedálba, hátradobtam bilzeni sörfolyamaimat, és sebességre tévén szert felkarikáztam a szűk utcán a hídra. És a korlát mögött kitárult előttem a vidék, mint egy esernyő. Illat szállt felém a folyóból, és a háttérben ott emelkedett a drap sörgyára malátázóval, a korlátolt felelősségű részvénytársaság polgári serfőztéje. Az Ander doboz fedelén ez állt. Önnek is ilyen szép teste lesz, hatalmas izmai és iszonyú ereje. És Francin minden reggel edzette az izmait, mert bár ugyanolyan ragyogóak voltak, mint az Expander fedelén látható gladiátoré, Francin saját magát nyúzott nyúlnak látta. Öltettem a rezsóra egy fazék krumplit, felvettem a dobozt, amelyen annak a gyönyörű izomférfiúnak a fényképe díszelgett, és hangosan felolvastam. Önnek is akkora ereje lesz, mint a tigrisnek, amely mancsa egyetlen csapásával leüti a nála sokkal nagyobb marhát. Francin kinézett a járdára, és kezében lekókadt az expander, mint egy colstok. A heverőre rogyott, és azt mondta: Pepin. Akkor végre meglátom a bátyádat, végre hallani fogom a hangját a sógoromnak, a sógorkámnak. Ezzel neki támaszkodtam az ablakkeretnek. Ott állt a járdán egy ember, ovális kis kalapban, kockás lovagló nadrágja zöld tiroli harisnyájába gyűrve, fintorgatta az orrát, s a hátán katonai rükszakot hordott. Józsim bácsi! Kiáltottam a küszöbről. Kerüljön beljebb! Hát én volnék a maga sógornője, Isten hozta.
1: A minden, itt ez ám a szerencse, hogy ilyen helyre sógornőm van, de hol a Francin?
0: Kérdezte a bácsi, és csörtetett befelé a konyhába meg a szobába.
1: Hát te, mi van veled, fekszel? No, a minden, itt eljöttem hozzátok látogatóba, nem maradok tovább két hétnél.
0: Darálta a nagybácsi, és a hangja zúgva hasította a levegőt, mint egy lobogó, mint egy katonai vezényszó. És Francin minden szó áramütésként érte, felfelpattant, és magára gabaította a takarót.
1: Mindenki üdvözöl, csak boha lenne, nem? Amár föld alatt van valami tahinire, puskaport tett neki a tűzifához, aztán amikor a vénasszony betette a sparhátba, fölrobban, s képen törülte a vénasszonyt, hogy rándult egyet, azt vége volt.
0: Boha lenne? Csaptam össze a kezemet. Az a maga nővére volt?
1: Nővérem a fenét, a komasszonyom volt. Olyan vénasszony volt az, hogy egész nap almák meg bukták, röpködtek a keziből, és 30 évig mondta: gyerekek, én nem soká meghalok. Én már legszívesebben semmit se csinálnék, csak aludnék, hanem rajtam is van valami kórság.
0: Mondta a nagybácsi, kibogozta a hátizsák zsinekét, és a padlóra szúrta a cipész szerszámait. Francin, ahogy meghallotta ezt a csörömpölést, tenyerébe temette az arcát, és úgy jajgatott, mintha az agyába szúrta volna a nagybácsi a Schuster szerszámot. Józsim bácsi, mondtam elébe tartva a tepsit, tessék egy kis bukta. Pepin bácsi megevett két buktát, és kijelentette:
1: rajtam a kórság!
0: Nini, térdeltem le, és csaptam össze a kezemet a kaptafák, kalapácsok, melypek és egyéb Schuster holmik felett.
1: Vigyázat! Össze ne kenje nekem a vala hosszú hajával, hanem hallod-e, Francin? Az Borzsil pap úgy eltörte a combját csípővel, hogy nyomorék lesz egész életibe. Zavicsák bácsi tetőt javított a templomtornyon, megcsúszott vele a palló, azt repült lefelé a bácsi, de elkapta az óra mutatóját, és itt fogta a toronyóra mutatót, de a mutató kilozult, azt 11:12-ről leszaladt 12:30-re, akkor a bácsinak lefele gurutába lecsúszott a keze a mutató rú, és zuhant lefele, de hársfák vannak ott, és a bácsi beleesett az egyik hársfa koronájába, az Borzsil pap meg, ahogy ott nézte, összekúcsolta a kezét, és látta, hogy esik lefelé ágról ágra a Zavicsák bácsi, aztán meg hanyat, azt szaladt mindjárt gratulálni az Borzsil pap, de elnézte a lépcsőt, és elesett, és eltörte a lábát, azt az öreg Zavicsáknak kellett fölpakolni az Borzsil papot, azt már vitték is a Prosztyajovi kórházba.
0: Felvettem egy női cipőre való kaptafát, és megsimogattam. Gyönyörű holmi, ugye, Francin? Kérdeztem, de Francin felbődült, mint a patkányt vagy békát mutogatnék neki.
1: Gyönyörűség, de még mekkora?
0: Mondta a bácsi, és elővette egy cvikkert, fölrakta az orrára, de a cvikkerben nem volt üveg. és Franzin, meglátva az üveg nélküli cvikkert a bátyja orrán, felvinnyogott, csak nem elsírta magát, a falnak fordult, és hánykolódott, hogy nyöszörgött az eped akárcsak Franzin. Hát a Tomeléki bácsi mit csinál? Kérdeztem. A bácsi megvetően legyintett, vállon ragadta Franzint, maga felé fordította, és hatalmas hangon lelkesen ecsetelte.
1: Hát a Tómelléki Metú bácsi olyan fura dolgokat kezdett mivelni, azt egyszer olvasta az újságban, hogy unatkozik, vegyen mosómedvét. Metú bácsinak nem volt gyereke, hát írt arra a hirdetésre, és egy hét múlva meggyűjt ládában a mosómedve. Na az volt csak, aztán akár egy gyerek mindenkivel barátkozott, csak éppen amit meglátott, megmosta, és megmosta a Metú bácsi vekkerit, meg három karóráját, hogy azt már helyre nem igazítja senki. Aztán egyszer megmosott minden fűszert, aztán meg Metúd bácsi szétszette a bicikliét, a mosómedve meg hordta kimosni a patakba, a szomszédok jöttek egymás után, és mondták, Metek bácsi, nincs szüksége ilyesmire, a patakba találtuk. Azt mikor már hoztak neki néhány alkatrészt, megy a Metúd, hogy utána nézzen, hát a mosómedve csak nem az egész bicikliét széthordta neki. De ez a bukta el jó. A medve csak az almáriumra járt, a dolgára, büzlött tőle az egész háza, végén mindent el kellett zárni a medve elől, sőt, még beszélniük is suttogva kellett. Ez a bukta el jó. Kár, hogy rajtam a korság. De a medve megfigyelte, hová dugják a kulcsot, és kinyitotta, amit csak eldugtak előle, de a legrosszabb a volt, hogy a medve este hegyezte a fülit, és ha a Metúd bácsi megcsokolta a nénit, a medve oda rohant, és ő is akar. A Metúd bácsinak az erdőbe kellett randevúznia a Rozára nénivel, mint legénykorába, de még ott is folyton hátra-hátra fordultak, nem áll le mögöttük a mackó. Szóval nem unatkoztak, míg nem egyszer két napra elutaztak, pünkösd volt, és a medve unalmába széthaigálta a szobába a nagy cserépkályhát, és végleg úgy elintézte a bútort, meg a dunyhákat, meg a fehér neműt, hogy Metúd bácsi leült, és apró hirdetést írt a morva sasba, unatkozik, vegyen mosómedvét, azóta kigyógyult a buskomorságból.
0: Pepin bácsi beszélt, és ette a buktát egyiket a másik után, most belenyúlt a tepsibe, az egészet végig tapogatta, és hogy nem tapintott ki semmit, legyintett, és azt mondta.
1: Rajtam van a kórság.
0: Mint a Bohalenán.
1: Miket zavarog itt össze? Bohalena olyan vénasszony volt, aki tömte magába az almát, éppen csak látomásai voltak.
0: Az almától?
1: Lófarát! Látomásai! No, hát a vénasszonyoknak látomásaik vannak. A templomból voltak a látomásai, hogy éjszaka nagy ló röpű a város fölött, és annak a lónak égett a sörénye, meg a farka, no és azt mondta akkor a Bohalen, a háború lesz, és tényleg volt. Ha nem, Francin, hát a mi városunk az föl volt bojdulva tavaly. A vénasszonyok térdre hullottak, én is láttam, a tér fölött, meg a templom fölött a kis Jézus röpült a levegőbe. Aztán kiderült, mi volt az, az a pöttöm lolan bárányt legeltetett, és ahogy gyakorlatoztak az aeroplánok, és egy olyan zsákot húztak maguk után, és golyószoróval lőttek bele, megfeledkeztek a kötérről, és ahogy csúszott a földön a kötér, átekeredett a lolan lábára, igen szép gyerek az a lolan, fehér a hajacskája, és ahogy az a röpülő röpült fölfele, ment vele a kötél is, és rajta a lolan, és a városunk fölött röpült a levegőbe a lolan. De a vénasszonyok azt hitték, hogy a kis Jézus röpül ott. Hát még amikor a kötél beleakadt a templomnál a hársfákba, és a kis Jézus hullott lefele ágról ágra, mint az Avicsák bácsi, és Lolan leesett a földre, és azt mondja, hol vannak az én báránykáim? És a vénasszonyok meg letérgyepődtek, hogy megáldja őket.
0: Beszélt a bácsi, és hangja öblös volt, és lelkendező, és dörgött a szobában. Francin öltözködött. Most fölvette a kabátját, a redingotját, benyomta a káposztalevél alakú nyakkendőjét, megigazította a kajlasarkú kaucsú galériát, felpillantottam és a szemébe néztem, megpuszíltam az ujjahegyét. 14 napra, suttogta. Majd meglátod, hogy 14 évig marad itt, de lehet, hogy életfogytiglan. Látva, milyen szerencsétlen, ajkára nyomtam szokásos csókomat, ő pedig szégyenkezett, szemrehányóan nézett rám, hogy egy rendes asszony nem viselkedik így a nyilvánosság előtt, még ha csak a Pepin bácsi képviseli is azt a nyilvánosságot. És kibújt az ölelésemből, és a hátsó bejáraton át bement az irodába, Hallottam a falon át, hogy kivágódik az üvegcsapóajtó. Ó, a francina rendes asszonyozásával. Mióta csak hozzámentem, folyton fennen lobogtatta a rendes asszony ideáját, ecsetelte nekem a mintaszerű nőt, ami soha nem voltam, és nem is lehettem. Én úgy szerettem a cseresznyét, de a kedvemre ettem, amúgy Isten igazából móvón és vadul a feje bubjáig elvörösödött, én meg nem értettem, miért van úgy felháborodva. Aztán láttam magam is, hogy a számban levő cseresznye szolgáltatja az okot az elégedetlenségéhez, mert hogy egy rendes asszony cseresznyét ilyen mohón nem eszik. Mikor az ősszel kukoricát morzsoltam, hát megint csak nézte azt a morzsoló tenyeremet, meg a szememben villogó tüzecskéket, és megint, hogy egy rendes asszony így nem morzsol kukoricát, vagy ha igen, hát nem ilyen széles jókedvel és lángoló szemmel, mint én. Ha látná valami idegen pali, abban az én kezem dörzsölt ecsőben valami kedvező jelet láthatna a vágya számára. Pepin bácsi szétrakta a suszterkincseit a hokedlin, majd lehúzta a lábamról a cipőt, és miután sorban megnevezett minden alkatrészt, újból föltette üvegtelen cvikkerét, és ünnepélyesen kijelentette.
1: És minthogy rendkívül intelligens hölgynek tetszik lenni, megjavítom minden rossz cipőjét, mert én cipőt udvari szállítónak csináltam, aki nem csak a császári udvar kegyit élvezte, hanem az egész világét, ahova szállította a cipőt.
0: Biciklin.
1: Lófarát! Hát talán valami patkányírtó egy ilyen udvari szállító? Vagy bőrhulladékgyűjtő? Egy ilyennek hajói vannak, meg vonatai, ha biciklin akadna rá a császár.
0: Hát a császár is biciklin közlekedett?
1: Mit jár a szája, mint a kacsa feneke? Mondom, ha biciklin akadna rá a császár egy ilyen udvari szállítóra, hát elvenné tőle...
0: A biciklit.
1: Lófarát! Ezt a címet meg a sast a cég táblájáról.
0: Pepin bácsi krákogott és hörgött, de ahogy a hokedlire nézett, boldog mosoly ömlött el az arcán, elővett egy dobozt, kinyitotta, megszagolta, velem is megszagoltatta és intett.
1: Örülhet, sógorasszony, ez itt cipészurok, mi szerint? Schuster csiriz!
0: És a székre tette a kinyitott dobozt. És az ülésteremből székzörgés, tompa beszédhangok, cipőtalp csusszanások hallatszottak át a falon, aztán lassanként elcsöndesültek a székek, Francin megnyitotta az ülést, és halk hangon előadta a sörgyár előző havi gazdálkodásáról szóló jelentést. Józsim bácsi, kockáztattam meg. Egy ilyen udvari szállító az nagy birtokokra, udvarházakba szállított cipőt, ugye?
1: Lófarát! Mit locsog itt össze-vissza, mint egy taknyos kölyök? Mi dolga volna marhákkal meg gabonával egy udvari szállítónak? Egy ilyen udvari szállító szörnyű ideges, az öreg Kafka olyan ideges volt, hogy mikor a kislánya pillanatonként beverte a fejét a bútor sarkaiba, akkor az öreg Kafka, az udvari szállító, kihozott a műhelyből egy egész kosár váltömést, és körülbélelt vele minden bútor sarkot, no és már olyan ideges volt, olyan hevesen nyitotta ki az ajtót, hogy elkábította vele a kislányát, a láttal meg azt javasolta neki, hogy csak egy váltömést ragasszon, de azt a kislánya homlokára.
0: Józsim bácsi, a láttal az a Francin unokafivére volt?
1: Szart! Láttal volt a tanító! Tavaly lezuhant az első emeletről, mikor azt magyarázta, hogy mi az, hogy egyenletes idő, meg hogy az olyan, mint amikor a vonat megy, az megy, és csapkodott láttal mindkét kezével, és mint egy vonat ugrált oda a nyitott ablakhoz, és kiesett rajta, és az egész osztály boldogan tódult az ablakhoz, hogy a tanító biztosan eltörte a lábát a tulipán ágyásba, de láttal már nem volt ott, az udvaron át megkerült az épületet, fölment a lépcsőn, és megint megy a vonat, megy, és úgy lépett be megint az osztályba, az ablakon kihajoló tanulók háta mögött.
0: Az ülésteremből megint áthallatszott a falon az elnöklő gruntorát doktor úr hangja. Gondnok úr, ki bömböl itt ilyen istentelenül? A bátyám jött, kérem, látogatóba, mondta Francin. Akkor menjen át, gondnok úr, azt üzenem a bátyja urának, hogy csillapodjék, és hogy ez a sörgyár itt a miénk. Ennek a láttalnak a Mercina volt a felesége, a maga unokahúga, ugye, Józsim bácsi? Kérdeztem gyengéden.
1: Dehogy! Mercinát Vanyura bácsi vett el, Balkáncúgon volt szakács, itt lakott Csehországban valahol Nihovoch Radistében, és amikor a Balkáncúg hetente egyszer átment Nihovoch Radistén, Mercina délelőtt 10:30-kor elengedte a kutyát, az kiment a pályaudvarra, Vanyura bácsi kihajolt a balkáncukból, és leejtett egy nagy csomag csontot, a kutya hazavitte, de az idén, amikor Vanyura leejtette a csontot, a csomag leütötte az állomásfőnököt, és Vanyurának fizetnie kellett az uniformis bepiszkításáért.
0: Újból kezébe vette a cipőmet, fölvette az üvegtelen cvikkert, és boldogan ordítozott.
1: Mire megy ezekkel a szamárságokkal? Még egyszer elmondok mindent, aztán a kezébe adom, most maga megpróbálja. Szóval ez egy parízer snit. Ez meg itt a cipőn a lágyék, avagy glenk, mi szerint hajlat. Ez meg itten az alja rész, mi szerint tag. Ez meg a sarok, avagy abzac. Jegyezze meg sógornő, hogy aki cipész akar lenni, avagy lábbeli készítő, annak segédlevéllel kell rendelkeznie, és egy ilyen levél az olyan, mint az érettségi vagy a doktorátus. Weinlich, udvari szállító...
2: Ulrich!
1: Weinlich! Wein, mint bor! Szóval egy tök fej elfuserálta a cipőt, és úgy vitte be Weinlich udvari szállítónak, azt mondja a szállító ember, maga ezt a cipőt elrontotta, mit csináljak én most ezzel? Az a tök fej meg azt mondja, adja el a zsidóknak! A Weinlich maga is zsidó volt, azt már üvöltött is, mi az? Hát a zsidók talán valami disznó?
0: Pepinke!
1: Szart! Én mindenütt dicséretet kaptam, majd épp egy ilyen uracska fog velem komázni, még hogy Pepinke. Sógorasszony ostoba kent, mint az egyszeri gyerek kora reggel a vizsgán.
0: S olyat csapott öklével a homlokára, hogy a cvikker az almárium alá repült, de egy cipőmre vetett pillantás lehűtötte a bácsit, leült, és az ujjával mutogatva és bömbölve továbbogtatott.
1: Ez meg itt, amint már mondottuk volt, az abzac, vagy sarokrész, és a sarokrészen, avagy abzacon a sarokráma, mi szerint keret, hivatásos lábbeli készítők között úgynevezett kéder.
0: Fölvettem egy hosszú vaskanalat, a végén érdes volt, mint a marha nyelv, és megkérdeztem. Józsim bácsi, ez ugye egy abnémer.
1: Micsoda? Az abnémer az ez. Abnémer, mi szerint leszhető kés, de az, amit a kezében tart, az egy ráspoly, avagy reszelő, mi szerint fareszelő.
0: Kivágódott az ajtó, és az ajtókeretben ott állt Francin. Begyűrte a nyakkendőjét, széttárta a karját, és letérdelt. Kétrét görnyett Józsim bácsi előtt, aztán előttem is azt mondta.
3: Mit övöltöztök itt, mint két kozák őrmester, Jóska? Miért óbejdatsz úgy?
0: És beletenyerelt a nyitott csirizes dobozba.
1: Nem én voltam.
3: Hát ki? Talán én?
0: Mutatott magára mindkét kezével Francin.
1: Valaki itten, bennem.
0: Mondta Pepin bácsi, és az ujját fonogatta egymásba zavarában. Csillapodjatok! Ülésezik a Sörgyár igazgatósági tanácsa, maga az elnök úr küldött ezzel az üzenettel. Mondta Francin, felemelte a kezét, és curikolt kifelé a folyosóra. Aztán ismét hallatszott halk hangja, Francin mondta tovább a jelentést, kifejtve benne, mi módon egyenlítődik ki a jövő hónapban az éppen elmúlt hónap passzívája. Behoztam a zsíros bödönt, és egymás után kentem Pepin bácsinak a zsíros kenyereket, amikor beszélni akart, adtam a következő karét, de az ülésteremben elhallgatott a Francin hangja. Felhangzott a cipőtalpak csusszanása, majd kiáltások, zörögni kezdett a tonetszékek lába, mintha az igazgatósági tanács minden tagja fölkelt volna róluk. Azt hittem, hogy már vége az ülésnek. De felhangzott a Sörgyár igazgatósági tanácsa elnökének Gruntorát doktor úrnak a hangja. 10 percre felfüggesztem az ülést. Úgy vágódott ki az irodát a folyosótól elválasztó ajtó, mintha belerúgtak volna, és berontott a szobába Francin, nyakkendőjére szorítva a kezét, és ordított. Kirakta a székemre ezt a ragasztót, barzalom! Úgy összeragasztottam vele az ívet, hogy nem tudtam tovább lapozni. De Georgi úr segíteni akart, és úgy összekente magát, hogy még a kezét se tudta levenni a zöld posztóról. Az elnök úr meg úgy összekente a cvikkerét, hogy az orrára ragadt, és főleg nekem ragadtak oda az ujjaim a nyakkendőmhöz. Ide nézzetek! Francin eltartotta magától a kezét, a nyakkendő tartó gumi megfeszült. Hozok egy kis langyos vizet, mondtam. De Francin hevesen megrángatta a kezét, mire a gumi megfeszült és elszakadt. A nyakkendős kéz kivágódott, és a gumi Francin nyakára csapódott, ő pedig halkan feljajdult, mint egy kisfiú. Au! Pepin bácsi felvette a doboz tetejét, Francin szem elé tartotta, és büszkén így szólt.
1: Ezt a lábbeli készítő világ bécsi központja, a Salamander cég gyártja.
0: és feljebb tolta orrán az üveg nélküli cvikkert. Francin minden hónapban felment Prágába, de minden alkalommal eltörött valami a motorbiciklében, és azt kellett javítgatnia. De visszajövet mindig sugárzott, és részletesen végig kellett hallgatnom, mi mindent kellett csinálnia hozzá, hogy az üzemképtelen Orion újra az a motorbicikli legyen, amely mindig célba ér. A célba érés azt jelenti, hogy visszajutott vele a sörgyárba, vagyis néha úgy tolta be. De nem káromkodott soha. Tolt a 10-15 kilométeren is az egész bazárt, de néha csak 5-ön, és ha az Verzsinekből egy 3 kilométerre lévő faluból tolta haza, örvendezett a Francin, hogy már javul a helyzet. Francin ma tehénfogattól vontatva jött meg Prágából. Kifizette a parasztot, és berohant a konyhába. Én, mint mindig megöleltem, megint odaléptünk a lehúzós lámpa alá, és ha valaki benézett volna az ablakon, csodálkozott volna. Ugyanis valahányszor megjött Prágából Francin, olyan rituálé következett, hogy ő behújta a szemét, én benyúltam a szivar zsebébe, de Francin megrázta a fejét, aztán a bal zsebébe nyúltam, és Francin rázta a fejét, aztán kigomboltam a kabátját, és a zakója zsebébe nyúltam, és Francin a fejét rázta, aztán a nadrág zsebébe nyúltam, és Francin bólintott, és még mindig boldogan le volt hunyva a szeme. És én a ruhái valamely zugából mindig előhúztam egy csomagocskát, lassanként kibontottam, elképedést és örömet színlelve, és hol egy gyűrűt, hol egy brost csomagoltam ki, egyszer egy karórát. De ez a rituálé nem az első volt. Régebben, mikor Francin megjött Prágából, ahová a serfőző székházba járt be havonta egyszer, megjövet mindig megvártam, míg besötétedik, rám szólt, hogy csukjam be a szemem, én becsuktam, alig, hogy belépett a konyhába. Bevitt a szobába, leültetett a tükör elé, megígértette velem, hogy nem fogok leselkedni, és miután ezt megígértem neki, a fejemre tett egy gyönyörű kalapot. Akkor mondta a Francin, hogy lehet, és én a tükörbe néztem, és megfogtam a kalapot, és a magam feje szerint raktam a fejemre, megfordultam, és a Francin megkérdezte, na, kivette ezt neked, Mariska? És én azt mondtam, a Francin, és megcsókoltam a kezét, ő pedig megsimogatott. Máskor meg a nyakamra hozott valamit, ami hideg volt. Kinyitottam a szememet, és a tükörben egy jabloneci nyaklánc csillogott. És a Francin megkérdezte, na, kivette ezt neked? És én megcsókoltam a kezét, és mondtam, te, Francin? És ő megkérdezte, és ki az a Francin? És én mondtam, az én férjecském. És így kaptam ajándékot minden hónapban. Francinek az összes testméreteim megvoltak, kívülről tudta őket. Mindig kipuhatolt, amit szeretnék. Soha nem mondtam meg nyíltan. Beszéltem valamiről. Francin meg kiokoskodta belőle. Aztán, mikor előszörre hozta a gyűrűt, odalépett a zöld lehúzós lámpa alá, és először megtanított, hogy kutassam át nagy és kis zsebeit, én meg mindig kitaláltam, hol lehet az ajándék, de mindig utoljára nyúltam oda, hogy örömet szerezzek Francinnak. Ma, ahogy megjött tehénfogattól vontatva, megkért, hogy csukjam be a szemem, és valamit bevitt a szobába. Aztán leoltotta a lámpát a szobában, kézen fogott, és behúnyt szemmel magával vitt, leültetett a tükör előtti kis fotelba, aztán elment összehúzni a függönyt. Hallottam, hogy kattan egy fedél, azt hittem kalapdobozt vett. Aztán hallottam, hogy bedug egy dugaszt, azt hittem, hogy valami robotgépet, szuperforralót vagy kvarclámpát vett. Aztán sercegő, lassan erősödő zúgást hallottam. Francin finoman a vállamra tette a kezét, és szólt, hogy lehet. Kinyitottam a szemem, és amit láttam, gyönyörű volt. Úgy állt ott Francin, mint egy varázsló. Kezében egy cső, a csőben halványkék fény világított, egy olyan dús, lila fény. És a Francin kezére is, arcára is, ruhájára esett. Folytott lila tűz az üvegcsőben. Francin a kezemhez közelítette, és a karom mágneses lett. Éreztem, hogy lila vasreszelék pattog ki abból a fényből. Anyagtalan szikrácskák, melyek belém hatolnak, és úgy átillatosítanak, hogy egy nyári vihar illatát árasztom. A szoba levegőjének is olyan illata volt, mint villámcsapás után. És Francin lassan az arcához emelte a szép tárgyat. Megint láttam azt a szép profilját. Olyan ünnepélyes pózban állt ott Franci, mint a Gunnar Tolnes. Aztán a csövet óvatosan leeresztette a nyitott bőrönt fölé, és ott a fedelét is beborító piros plüssön legyező alakban mindenféle ecsetek, csövecskék, csengettyűk voltak. Minden üvegből is lezárva, mint a palackok, üvegszerszámok tucat szám. És Francin kihúzott egy csövecskét, és kivette a bőröntből, és az egyik ilyen gyönyörű tárgyat a másik után kapcsolta be a bakelit kapcsoló táblába. Az üvegedénke minden alkalommal felragyogott, és megtelt lila fénnyel, mely szikrázott és átszűrődött az ember testébe, kinek hogy volt rá szüksége. Francin cserélgette és kipróbált az összes neongázzal töltött elektródát, és halkan beszélt. Mariska, most aztán bömböllet a Pepin bácsi. Most aztán csinálhatnak nekem kalamajkát a sörgyárban. Sértegethet, akinek jól esik. Itt vannak ezek a gyógyszikrák, amelyek egészségé változnak. Nagy feszültségek, amik új életörömöt adnak, új életbátorságot. Neked is, Mariska, neked is jut tesz a te idegeidnek, a te egészségednek. Ez itt az a katód, amelyik a fület gyógyítja. Ez a katód meg a szívet masszírozza, gondold el? Egy foszforeszkáló szikrázás, amely megnemesíti a szívedet. Ez meg itt a hisztériára való, meg az epilepsziára. Ez az ibolyaszín ózon megszabadít attól a vágytól, hogy olyasmit tegyél a nyilvánosság előtt, amire egy rendes embernek csak gondolnia szabad, vagy odahaza csinálni. A többi elektród az árpára meg a májfoltokra van, meg izomszakadásra, migrénre, a 15. agybővérűségre, meg halucinációra. Beszélt halkan Francin, és mindig másmilyen neon töltetű formák vonultak el a szemem előtt. Ezek az elektródák inkább hatalmas orchidea bibékre, vagy porzókra, vagy szirmokra hasonlítottak, mintsem gyógyászati eszközökre. Füleltem, és először úgy meg voltam lepve, hogy meg se tudtam szólalni. És bár a halucináció elleni elektródák és a hisztéria meg az epilepszia elleni magas frekvenciák rám való egyenes célzást jelentettek, nem volt miért védekeznem, annyira levett a lábamról az a violaszín szépség. Francin beállított egy telefonkagyló alakú elektródát, a homlokomhoz közelítette, a tükörbe néztem, hát az volt csak a látványosság. Olyan voltam, mint egy szép vízitündér, mint azok a hölgyikék a szecessziós képeken. Lila, egy hajfürttel, amit rőtesre perzsel az esthajnal csillag. Egy légüres doboz lila északi fényviharral. Franci megint a kis koffer fölé hajolt, és bedugott a bakelit táblába egy neonfésűt. Úgy sugárzott az a neonfésű, mint valami bécsi vagy párizsi divatáruház fölött a reklám. Francin lassan odajött, hajamba illesztette a szikrázó fésűt, néztem magam a tükörben, és tudtam, hogy most már nem lehet más vágyam, mint hogy újra meg újra végigfésüljem a hajam azzal a fésűvel. Francin pedig, mintha csak tudta volna, újra és újra végigjártatta a világító fésűt földig érő makrancos hajamban, és újra meg újra végigment rajta magas frekvenciákkal töltött fésűvel. Egész testemben elfogott a remegés. Át kellett ölelnem saját magamat. Francin halkan lihegett. Egy alkalommal sem tudta megállni, hogy bele ne merítse az arcát a hajamba. Annak meg olyan jó volt az ibolya hideg vihar, hogy amikor visszaért hozzá a fésű, a hajszálak vége felé ágaskodott, és megint az a hajamon át lefelé törtető lila fésű, az a hajam örvényein, vízesésén lefelé rohanó kék csónakocska, az a lila velővel teli üreges üvegfésű. Mariska, suttogta Francin mögém ülve, és lassan megint végighúzogatva a fésűt elektromossággal töltött hajamon. Mari, ezt minden nap megcsináljuk. Azért hoztam ezt, hogy a kék színnel enyítsek minden élet zajlást. Megnyugtassam az idegeidet. Nekem pedig inkább a piros színű elektródák lesznek jók, mert gyorsítják a vérkeringést, és felpesdítik az életorganizmust. búgta Franci, és kalapácsütések hangzottak fel a konyha mögötti kamrából, és egy türelmét vesztett és egyre dühösebb hang emelkedett egyre feljebb, Pepin bácsi, aki 14 napra jött, már egy egész hónapja nálunk volt. És Francin, miközben a lámpa alatt simogattam, és a kezem hajlatával törölgettem róla a félelmet, azt mondta, attól iszonyodik, hogy Pepin bácsi 20 évig itt marad, de lehet, hogy életfogytiglan. Pepin bácsi meg foltozgatta a cipőinket a kamrában, ott is aludt. De nem cipő volt az, amivel Pepin bácsi birkózott. Valami élőlény volt az. Föltette a kaptafára, és úgy csepülte szitta. Olyan káromkodásokat hallottam, amilyeneket még soha addig. Ráadásul fél óránként felkapta a foltozott cipőt, és ha már eléggé lehorta, hagyta a fenébe, odavágta, csak ült a széken és truccolt. Amikor lecsillapodott, lassan megfordult, ránézett a cipőre, bocsánatot kért tőle, és megint kézbe vette, megsimogatta, és faszegezte tovább, és foltozta dratvával, és mivel valahogy olyan ügyetlen ujjai voltak, mindig akkorákat kiabált, hogy beszaladta, mert azt hittem az ujjába szaladtak nejt. De csupán annyi volt az egész, hogy nem ment át a dratva a cipő talpán, és az egész cipő elrepüléssel fenyegetett, és meg is tette, mint amikor a megcsavart rugó ugrik ki a lemezjátszóból. Úgy lőtte ki magát a cipő, mint a szappan a tenyeredből, és fölugrott egészen a szekrény tetejére, meg a plafonra, mintha valami motor volna benne. És amikor kirepült a bácsi kezéből, a bácsi a cipő után vetette magát, mint a kapus Robinsonáddal a labda után. És most kiabált a bácsi.
1: Anyád! Anyád!
0: Francin letette a neonfésűt, a kis kofferben lévő szerkezeteket betakarta a kis plüsttakaróval, a bácsi ordítása felé nézett és azt mondta. Ezek a fulgurációs áramok mindjárt elsőre erőt öntöttek belém. Ezzel feltette a koffert a szekrény tetejére, aztán megrántottam a fogantyút, erre felszaladt a ruletta, a porcelán fogantyú a fogamnak koccant, a gyümölcsösen át láttam a sárgás szürke malátázót. Egy munkás, egy aszaló ment fel a lépcsőn az első emeletre, hasas lámpával a kezében, aztán eltűnt. Aztán egy emelettel feljebb megint előbukkant a lámpa. Megint eltűnt és előbukkant, lépcsőfokonként emelkedett. Mintha magától járná az esti serfőzdét egy lépcsőn mászó magányos lámpa. Aztán eltűnt a lámpa, de újra felbukkant. És ablakról ablakra haladt azon a kis fedett átjárón, amely a malátázót kötötte össze a főzőházzal. De ki járt ott csak úgy át a botában? Kivitt lámpát csak azért, hogy olyan legyen, mintha a lámpa magától menne fölfelé a malátázóban meg a főzőházban. Álltam az ablaknál, és mint egy vadász úgy vártam a dámvadat, melynek ki kellett jönnie elém az írtásra. És sejtésemre megremegtem. Most a lámpa egészen a hűtőkádaknál jelent meg, már pedig ott ilyenkor nem jár senki. Ott, ahol akkor a medence áll, mint egy jéghoki pálya. Az a tartály, amelyben egy egész főzett sör hűl, fickó sör. És most ott megy a lámpa. Az a lámpa, mely mintha tudná, hogy nézem. Az a csakis én miattam odavitt lámpa. A hűtőház 10 nagy 4 méteres ablaka ki van takarva résnyire nyitott zsalugátterekkel, mint az ablaktáblák Olaszországban meg Spanyolországban. A lámpa meg csak megy. Megy! Időnként megszakítja az a 100 meg 100 zsalugáter lét. Egy égő lámpa csíkokra szabdalt mozgása. Most megállt, láttam, hogy kinyílt a zsalugáteres ablak, valaki a lámpával kiment a jéghonvár tetejére, amely alatt egy 4 emelet magas jéghegy van. 1200 fuvar befagyott folyó, 26 fuvar jégfedél, amit fuvaronként szór felülről a jéghombár vagy vödrös lift. Egy jéghombár, melyet felül fél méteres homok és folyami kavics réteg véd. Tavasztól őszig kövirózsa nyílik rajta, 100 000-nyi kövirózsa zöld mohapárnák között. És most egy hasas lámpa állott, amelyet a sörgyári munkások közül vitt oda valaki, egy maláta asszaló. Kinyitottam az ablakot. Kellemes férfi hangot hallottam fentről, mintha az az égő lámpa énekelne. A szerelemnek vége van, picike volt, piciám, aranyos szép kis cicám már elszaladt, híre hamva sem maradt, eltűnt a Nimburki mély víz alatt. A kamrából felharsant Francin kiáltása. Az Istenért, Jóska, hagyd abba! Lassan kimentem a szobából. Nem is néztem meg, hogyan huny ki az elektromos áram, mint az a szerelem, amely a vízbe veszett. Franci már lámpát gyújtott, kimentem a folyosóra, ott ült Francin a sámlin, kezét a mellére szorítva igyekezett lelkére beszélni a bácsinak, hogy mindent hagyjon már abba, és ha már egyszer itt van, akkor olvasson, járjon templomba, moziba, de legyen a házban csend és nyugalom. Francin fel akart állni, de valahogy nem ment. Még egyszer megpróbálta, de össze volt nőve a székkel. A számhoz kaptam ijedtembe, mert tudtam, hogy Francin beleült a Schuster csirizes dobozba. Pepin le volt törve. Úgy szerette volna megjavítani az öccse összes cipőit. Annyit mesélt erről, mert jobban szerette az öccsét mindenél, amit csak valaha is szeretett ezen a világon. Francin minden erejét összeszedve fel akart kelni, de nem tudott elszakadni a széktől. Lehajolt és elvágódott. Ott feküdt a padlón, és vele együtt a szék is. Megijedtem. Megpróbáltam elrántani róla Francin, de a cipészurok, miszerint csiriz, úgy odaragasztotta, hogy olyan volt, mint egy ledöntött ülő Krisztus szobor. Pepin bácsi a vállánál fogva húzta Francint. Megpróbáltam Francin mögé feküdni, és az ellenkező irányból húzni a széket, de úgy látszott, hogy előbb szakítjuk szét a férjünket, respektíve öcsénket, mint sem kihúzhatnánk a slamasztikából. Felkeltem, és a hajam felemelt valamit. Kézbe vettem a hajamat, bevontottam az ölembe, és láttam, hogy ez meg a másik cipészszurkos, azaz csirizes dobozba ragadt bele. Fogtam egy ollót, és levágtam a dobozt a hajam végével együtt. Mint a szicíliai aranybulla, úgy hevert most ott a doboz a hajam pórázára kötve. Francin, látva, mi történt a hajammal, felágaskodott, mint a ló, s a hasadó szövet gyönyörű hangja horkant végig a kamrán. Francin kiperdült, és megint ott állt egészséges és vad, szikrázó haraggal szemében. Egymás után beszélt.

Tilos Rádió, FM 90.3, irodalmi lépegető. Sanyi, Latesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió, FM 90.3, hallgass!

0: Und jetzt umdrehen, das andere Bein schwingt und vorrück pendeln lassen. Eins, zwei, höher hinaufschwingen, rauf und Schwung.
1: Egy telefonbeszélgetés lesz Bécs és Budapest között. Ez a telefon, ez egy budapesti vállalati irodában van, az a telefon pedig egy bécsi szálloda portáján.
2: Hello?
3: Hello, guten Tag, ich bin hier. Entschuldigung, du bist Hotel Wien?
2: Ich bin Hotel Wien, ja.
3: Du bist Hotel Wien,
2: ja.
3: aber ich bin Budapest, nicht Hotel, ich bin
2: Budapest. Ich bin Hotel, ich bin nicht Budapest.
3: Und bitteschön, ist meine sehr, ist ein,
2: ich, ja, ist ich
3: mein,
2: bin.
3: Mein Freund, ist ein Hotel Wien, mein Freund,
2: ja.
3: nicht, nein. Mein Freund ist ungarisch, megrugod ugrálisch, hat mir
2: ja.
3: gesagt.
2: Ja.
3: Mein Freund ist im Hotel und der ist ich muss mein Freund
2: bin, ja.
3: Jöjjön jövő? Rád a nehézség, hát ilyen nincs.
2: Te vagy az?
3: Miért nem beszélsz magyarul, te?
2: Te lófej, miért
3: nem beszélsz magyarul?
2: De valaki németül rekeget.
3: Én voltam az. A németül szólaltál meg.
2: Ja, te mondtam, hogy németül beszélt valaki.
3: Én azért, hogy azt hittem, hogy te német vagy, de
2: miért... Tudtam, hogy te beszélsz német.
3: Hát bólintottam, nem figyel.
2: Na jó. Arra, hogy nem figyeltem. Na apa? Figyelj, apa, honnan beszélsz?
3: A vállalat.
2: Te tudsz honnan beszélni?
3: Hát hogyne, persze, a titkárőnek nagyobb füle van, mint fogal, meg minden.
2: Na jó, akkor azt mondd meg, hogy amit megbeszéltünk azok közül, mi kell, mit vigye.
3: Na figyelj, nem mondom, hogy mi van, jó?
2: Jó.
3: Akkor...
2: Jó, akkor csak te csak mondd.
3: Jó, te csak érts egyet vele, nem kell semmit, érted, majd én mondom,
2: hogy...
3: A Balázs, figyelj. A Kertnerstrasse tudod melyik, ugye ez? Érted?
2: Igen.
3: Na most a Kertnerstrassen, hogy kimész egész a Stefán Kirchhegen, ott balra kanyarodsz, és ott van egy ilyen kis tér, ott van egy hangszerbolt, és hozol nekem egy hegedű tokkal vonóval, érted?
2: Hol van ez?
3: Új. A Stefán Kirchhegen réjén szembe, ott van egy kis ilyen teraszok, ilyen presszók, és ott van egy hangszerbolt.
2: Ne, ott fegyverbolt.
3: Befognád a pofádat?

0: Azt a mocskosat, figyelj ide, ide szívem. Lehet, hogy ott van fegyverbolt, de te a hangszerboltba mész, érted? És hozol nekem egy hegedűt kokkal, vonóval, érted már?
1: Nem értem, hát most te zenélni tanulsz?
0: Igen, nagymamának el akarom játszani a Brandenburgi koncertet, érted? Figyelj ide, te én nem is tudok, te pupu teve, ide figyelj. Mi? Ott van egy hangszerbolt, megismered a kirakatot, figyelj rám. Például van benne távcsöves nagybőgő, érted már? Meg hangtompítós klarinét, érted? És hozol nekem egy hegedű tokkal vonóval, de ne Stradivárit hozzál, te figyelsz, hanem Röhmöt 8 mm-es, érted? Egyik húr el, jön a másik helyre, érted? Gáz hegedű, érted már?
1: Konyhába akarsz hegedű?
0: Igen, az ötborsó főzeleket avval akarom melegíteni. Hozol nekem egy hegedű tokkal vonóval, figyelsz, és olyan tokot hozzál, hogy a hónalá is be lehet tenni, érted? Nem baj, azt használom majd dezodornak, ezt téged ne zavarjon. Légy szíves, hozzá...
1: De most nem értem,
0: figyelj,
1: hát mit vigyek?
0: Baláska, most mondom, hozzá legalább 50 darab gyantát, érted?
1: Ilyen szőrös a lába?
0: Igen. Így, ahogy mondod, őzikét játszom egy új természetfilmben. A szarvasbőgésben.
1: Ne viccelj, most akkor figyelj, mit vigyek? Várjál.
0: Semmit. Én nem is tudom, te, miért nem terepültél Ausztráliába például? Elmentél volna a kengurunak a farkadra támaszkodhatál volna, érted? És jól megélnél belőle.
1: Várjál, most lejár a vonal. Mit
0: de most
1: vigyek?
0: Miért kell ezt velem csinálni? Ne hozzá, hagyjál békén. Ugyan nevetség.
1: Mit vigyek?
0: Figyelj ide most, hát tényleg ne idegesítsél föl. Bemész ott a gürtlön, van egy nagy ABC áruhászerűség, és mellette van egy kis mondjam, könyvesbolt. És onnan hozol nekem, kérlek szépen, egy francia impressionistát.
1: Hol van ez?
0: Mondom, ott az ABC áruhászerűség, ott a gürtelen, tudod?
1: Mi van?
0: Könyvesbolt van ott.
1: Nem, ott videóbolt.
0: Fogd be a pofádat. Ide figyelj, ne hülyéskedjél, hozol nekem egy francia impressionista.
1: Mi kell, Baudelaire?
0: Nem.
1: Verlaine?
0: Nem.
1: Rambo?
0: Igen. Figyelj, de ne az első kötetet, mert azt már lát, olvastuk. A másodikat tessék szívesen elhozni a szilveszteri kiadásba, a Stallone kötésbe, érted már? Tetszik érteni?
1: Nem értem, de most várjál, most végülis mit vigyek?
0: Semmit. Semmit ne vigyél, telepedjél le, vagy menj ki Dél-Afrikába,
1: vagy csinálj magad. Várjál, más nem kell.
0: Na jó, figyelj Balázska, utoljára tényleg szedd össze magad. A külső autópályán van egy ilyen használt autópiac, és mellette van egy alkatrész üzlet, érted? Egy svéd alkatrész üzlet, megismered a kirakatot, színes képek vannak benne, férfiak, nők, és hozol nekem egy
1: alkatrész. Ez autó alkatrész?
0: Hát persze, hogy ne. Világos, be akarok építeni az asszonybe kuplungtárcsát, hát logikus. Ilyen állat nem lehet, Balázska. Figyelj ide, kicsi szívem, színes újságok vannak a kirakatban, figyelsz rám?
1: Igen.
0: Férfiak, nők, ruha nélkül boldogok, érted? Ottan sokan vannak, és...
1: Ez valami nyári párt értekezlet?
0: Na jó, kész. Téma be van fejezve.
1: Várjál, most akkor mit vigyek?
0: Semmit, Balázska, felejts el. Csak kellemetlenséget okozó, semmit ne hozzá.
1: De ne viccelj, és amit megbeszéltünk Balázs, otthon,
0: figyelj,
1: hogy a gázpisztoly, a Rambo 3 és a pornófüzet nem köl.
0: Anyád!

0: Na, ebben jó, be kalfoltam ebben az autóval, mert megint beköpte a gyertya. Nekem most egy Ladám van egyébként, előtt Bospicsom volt. Magának milyen kocsia van?
1: Nekem?
2: Fiat Pinocchio.
0: Magának milyen autója van?
3: Nekem menekült Dacia-m van.
0: Milyen van magának?
3: Menekült Dacia-m.
0: Az milyen?
3: Szörös a gumia.
0: Na most az az igazság, hogy régen, nem tudom hogy volt, de a régi jókocsikban nem köpte így be a gyertyát, hogy beköpte a gyertyát?
2: A gyertyát nem köpték be, hanem aki kicsit gyanús volt, azokat köpték. A főnök szólt nekünk, kimentünk, úgy elvittük az illetőt, aki gyanús volt, hogy azóta sincs meg. Hát a családtagnak,
0: mit mondtak a családtagoknak?
2: Azt mondtuk, hogy ő menekülés közben tarkon lőtte saját magát.
3: Náluk reggel 8-ra kellett menni.
0: Maga 8-ra? Aki később ment, abban mi volt?
3: Hát aki később, azt nem végezték ki.
0: Na most az az igazság, bocsánatot, magának a régi szép időnk, de milyen kocsia volt?
2: Pobjadán volt.
0: És milyen színű volt?
2: Az KB barna volt.
0: Bocsássa meg, le volt függönyözve?
2: Hátul gyári karnissal el volt kátva,
0: hogy és
2: hátul meg volt egy ilyen mozgatható mátyásszobor.
3: Csipel jártam.
0: Csipel? Hát az Csipel. Amerikai, azt tudom.
3: Nem volt az amerikai.
0: Nem, az amerikai.
3: Nem volt amerikai. Rá volt írva cirű betűkkel. Chevrolet.
0: Az amerikai volt.
3: Lehet, hogy annak ide amerikai, hogy aztán átállt hozzánk. Nekem nagyon sok történetem volt az a Csipel. Mentünk vadászni. Aztán jött ennek idején volt a kinyílt szemesztár. Aztán ugye elmentünk vadászni. Aztán, ahogy beállt a célkeresztbe a gömb, akkor kellett volna jönni jobbról az ős utának.
0: És akkor mi?
3: Úgy ott megbeszélve, jobbról az ős uta, de lekéstem, az előző vadászaton volt még. Aztán néha nekem kellett beugrani az ős uta helyen.
0: Láttam, még most is tetszik sárkítani.
3: Húzom a lábamat,
0: a sörét az eltalálja. Na most nekem nagyon szép kocsim volt, nekem egy bogárhátú kocsim volt, mert hátul ült a bogár, és egy összecsukató, felfújható pitófa is volt benne, persze. Sokat járt annak idején vidékre is, 60-ban.
2: 60-ban?
0: 60-ban, be az András út 60-ban, igen. Ott volt a Mávó.
2: Milyen?
0: A Mávó, Mávóltam, hogy sokat azért mondom, hogy oda jártam. Megmondom őszintén magának, hogy tisztelnére jártam nekem, volt egy gyönyörű ziszám, 78 méter hosszú, 28 méter széles volt. Alva jártunk diszemlére, maga járt diszemlére?
2: Jártam.
0: Hol
2: bebújtunk a bokorba.
0: Miért?
2: Hát ott bújkáltunk és ott fogtuk a kulákot. Volt, aki papírra le volt takarva.
3: Hát, anna. Mentjük a Jeep-el, föl akartuk avatni a Galgahévizet. Ott álltunk a város határában.
0: És mi volt?
3: Hát egyszer csak látom, elfogy az út.
0: És akkor gond?
3: Nem volt gond, nem estem ki egyszer. Megnyomtam egy másik gombot.
0: Ha persze, jöttek az utat építeni, mi?
3: Nem.
0: Hát akkor?
3: Szétlőttük a város.
0: Na most az az igazság, hogy nagy meglepetések voltak még az 50-es évektől visszafelé tagállak. Volt egy jó története.
2: A 40-es évek közepén bejött hozzánk négy kucsmás ember, érthetetlen módon beszélgettek, de elvették édesapám egy zsebóráját.
0: Kik voltak ezek az emberek?
2: A Máté Szalkai betlemesek.
0: De mi volt ráírva az óra fedelére?
3: Megismerni
0: az óra?
2: Hogyne,
0: mi volt ráírva a fedelére?
2: Ráírva, hogy Gróf Desefi Arisztit.
0: Édesapját nem így hívták.
2: De az illegalitásban ez volt a fedőneve.
3: Én nekem a főnököm az fehér terrorista volt.
0: Fehér terrorista?
3: Persze, aztán addig bujkált a napon, amíg teljesen vörös katona lett.
0: Magának meg egy tréfás főnöke volt, ha jól emlékszem.
2: A főnököm mindig az 5 órakor fiúk indulunk, bementünk egy nagy bérház udvarára, az egész lakosságot levezényelt az udvarra, azt mondja, hogy játék következik, nyelvi játék. Néztünk csak, azt mondja, most következik a Barkóba, hogy kilő téged Tarkóba. Aztán majd megyünk a Markóba.
0: Igen, hülye viszont.
3: Várjon, maguknál volt védőital?
0: Hogyne, páncélozott teja volt, persze, azt kell. Az a igazság, hogy annak idején azért rend volt. Meg kell mondani.
3: Hát, de van legyen, de persze, hogy rend volt. Hogy lehet mondani?
0: Hát, nagy rend volt.
3: Hát annak idején próbálta volna valaki gunyulni a rendőrt.
0: Hát,
3: másta bevitték az egész falut.
0: Így is volt, bizony. Így volt.
3: Utána meg elvitték a rendőrt.
0: Most miért?
3: Hát, mégiscsak miatta vitték el a falut. Megvan, volt szép karácsonyunk is volt.
0: Karácsony, tényleg a parlamentben, hosszabb a fenyőfa.
3: Berakták a nagy fenyőfát.
0: De mi volt, mi lógott rajta?
3: Hát akkor mi nem lehetett rajta, kis szentecskék, meg az mi nem lehetett, ugye?
0: Mi volt rajta?
3: Hát lógtak rajta.
0: Mik lógtak? Mik lógtak rajta?
3: Biztonsági emberek. Annak idején, mikor még ültünk az AVH
0: teraszon.
3: Minden szép, akkor ünnepe. Voltak a szép.
0: Voltak a szép minden szettek, Péter meg Gábor napja volt, bizony.
2: Meg aztán úton valakinek kivették a fogát, énekelt, hogy pépestény lesz, hogy egyszer megöregszik.
0: Soha nem felejtem el, jött hozzánk egy érdekes elvtárs, és mutogatta, hogy mi hol van. Mi csodálkoztunk, és mondta, ét a kolhoz, ez a falhoz. Nagyon csodálkoztunk.
2: Főnökön furcsa ember volt.
0: Mondja, milyen volt a grupa ezek szakon?
2: Fölmentünk az egyik lakásra. Jó páran nőnemű, fentemlített hímnemű is volt. Fölmentünk, leoltottuk a villanyt, mindenki levetkőzött mesztelenre, és őrizte a saját ruháját.
0: Az az igazság, hogy én mióta nyugdíjba mentem, már most már nem sofőrködök, találmányokkal foglalkozom. Következőt kombináltam. A város kiketi fölépítjük a Nemzeti Színházat, az egy hatalmas nagy vízilépcső fog vezetni liftet. Az egészet rákapcsoljuk a paksi atomerőmű meghasadt blokkjára, és ez nagyon jó lesz.
2: Miért?
0: Mert az egész országban csak úgy sugárzik a boldogság.
3: Hát te vár!
0: De ezek az idők már elmúltak.
3: Régen voltak.
0: Elmúltak ezek
3: most
0: a jó
3: idők. Hát azért még nem múlt el.
0: Miért nem múlt el?
3: Hát, csak jönnek értünk.
0: Ugyan már miért
3: jönnek. De hogy nézzük. Jön a két ember.
0: Ki
2: az?
3: A főorvos úr meg az ápoló.

Pár év elteltével kicsit meg kellett komolyodnom, 1980-ban leérettségiztem. Ez nem volt egyszerű dolog. Történelemből például egy számomra teljesen ismeretlen ember nevét kaptam tételként. Hát Mészáros Lőrinc és élete. Elkezdeni még egyszer előről, mert... Mészáros Lőrinc a magyar történelemnek egyik olyan kiemelkedő egyénisége volt, aki egyszer s mindenkorra a történelem sodró lendületű szelét, mint egy megelőzve és meghazudtolva, a magyarságot a leginkább a pozitív út felé vezette. Mészáros Lőrinc az 1900-es évek közepén... élt, uralkodott és igen jelentős szerepeket szánt a magyarságnak, még annak idején a munkásmozgalom őskorában. Mészáros Lőrinc származása tulajdonképpen visszavezethető a honfoglaló hét vezérig, hiszen Árpád előd, ond, kond, hapci, vidor, tud. Mészáros Lőrinc a kornak megfelelően még néha lóháton járt. A ló egy négylábú állat, és igen könnyen megkülönböztethető a nyúltól, hiszen hosszú

0: Hosszú földig érő farka semmihez sem hasonlítható. Ennyit a lóról. De Mészáros Lőrinc egy teljesen más beállítottságú ember volt. Ő élt, alkotott, teltek, múltak a dolgos hétköznapok. De nem kívánok bővebben kitérni egyikre sem, hiszen... Mészáros Lőrinc élt, alkotott, míg nem egyszer csak elérkezett 1956. október 23-án az események a Petőfi szobornál kezdődtek, ahol a felvadult tömegek Maléter Pál vezetésével a várba hajtattak, s követelték Táncsics Mihály szabadon bocsátását. Ezt az akkori várban székelő Ceruza és a nyomdászok, a Heckenast Robert és a Landerer Jenő nagyon rossz szemmel nézte végig. A déli órák környékén dél volt. Ekkor az országban található összes nagyobb méretű harangot megkongatták, mint egy jelezve ezzel a nagy magyar dele. Később, 3:42 után 3 perccel a parlamenttel valamivel szemben a Duna jegén megkoronázták Rákosi Mátyást. Ezzel kezdetét vette a magyar jégkorsz... Magyar jég... Hideg volt. Gerő is. Nagy Endre. Ilyen Gerő, a hangerő, kiabálták az emberek. A néppárti koalíciók vezetői a kassai direktórium értelmében, figyelembe véve a debreceni nagytemplom szellemét, egy olyan átfogó és Magyarországon még soha nem látott színes, széles vász a délután. 3:44 után, 6:45 a vereckei hágón át ismét megjelentek a felszabadító csapatok, a 80 huszárral közös hadtestet alkotván a kecskeméti repülőtér villozó fényárban a Kun Bélának műbörk alapja volt. Tildi Zoltán, aki az akkori kisgazdapárt elnöke volt, de Tildi Zoltánról majd még a későbbiek folyamán bővebben megemlékezett. Tildi Zoltán, akiről egyszer már megemlékeztem, de Tildi Zoltánról rajtam kívül még igen sokan megemlékeztek. Például a nagy magyar honvédköltőnk, Arany János, a Tildi estéje című ciklusban.
1: Na de végül is leérettségiztem. De ilyenfajta mellébeszélésekkel a későbbiek folyamán is igen eredményesen tudtam fellépni bizonyos szituációkban. De azt hiszem, hogy önök is hallottak már a következőkhöz hasonló felszólalást.
0: Kedves elvtársak, ugye fölvesződött ez a probléma, amit az előttem szóló is már megemlített, hogy úgy mondjam, megpendítette ezt a dolgot. Kérem szépen, egyetlen egy dolgot szeretnék csak mondani, rövid leszek. Tulajdonképpen miről is van szó? Na most egyszer és mindenkorra a leglényegesebb, hogy ezeket a dolgokat, amik, szóval tulajdonképpen tudomásul kell vennünk, hogy az emberek nagy hányada itt és most, nem akarok, hogy X vagy Y vagy Z, szóval nagy általánosságban, persze nem azt jelenti, hogy én most ugye mindenkire kiterjesztve. Miről is van szó? Egyszer s mindenkorra vessünk véget ezeknek a mendemondáknak, hogy nem szabad, mert vegyünk egy példát, de nem is hiszem, hogy példát kell vennünk, hát mindnyáján tudjuk, hogy miről van szó. Miről van szó? Ez van itt közöttünk, ebben a kis rétegben, meg hát tulajdonképpen, ha azt veszük, hogy hátunk mögött azért igen sokan állnak, és

Nem is erről akartam beszélni, egy kis kitérőt. Azt hiszem, ennyit azért megengedhettem azelőtt, hogy rátérjek az igazi problémára. A probléma az, hogy ez sajnos már betövetkezett, ez megtörtént, ezen már nem lehet segíteni, de hogyha figyelembe veszük azt, hogy az emberek érzelmei tulajdonképpen most nem is arról beszélve, hogy itt a megtörtént eset, vagy hogy itt olyan, azt hiszem, hogy éppen rámutattam az előbb a konkrétumra, én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy rendben van, jó, bekövetkezett. De most nem. Ha kell, saját magamat megcáfolom, ugyanis paradox módon kénytelen vagyok önmagammal szembenézni, mert most nem ezt mondom. Teljesen más az, ami most történt. Azt hiszem, éppen említettem a személyeket, akik... De tulajdonképpen ez ránk is vonatkozhat. De most egy dolgot azonban még figyelembe kéne vennünk azzal kapcsolatban, hogy ne ítéljünk, hogy elhamarkodottam. Mert miről van szó? Hát felesleges azt hiszem a gyereket nevén nevezni. Mert érezzük, hát ezt tudjuk mi is. Szóval ez bármikor velünk is bekövetkezhet, akár ma, vagy holnap, vagy nem akarok a jövő felé mutatni. Adná Isten, ne úgy legyen. De mindent el lehet képzelni, mert ugye ami most itt eluralkodott köröttünk, és amit egyre inkább felénk is most úgy néz ki. Szóval ez a dolog azt hiszem fontos, és ezzel foglalkozunk is kéne. Na most még egy dolgot szeretnék mondani. Például, nem is kell példálozni, azt hiszem, ez konkrét dolog. Szóval miután ezt ugye tudjuk és érezzük, és ha figyelembe veszük azt, hogy ezek a negatív körülmények milyen mértékben determinálják az embereket, akkor ezek mellett, az apró cseprő dolgok mellett nyugodtan el lehet menni.

0: Kovács elvtárs. Mi igaz abból, hogy az ön fia hamarabb végezte el a középiskolát, mint más gyerek az általánost?
1: Ugye, a formában nem. Nem igaz. Tudnék, hogy a gyerek nagyon jó felfogás.
0: Bocsánat, én tudom, hogy ez így történt.
1: Nos, ő azért végezte előbb, mert ő már reggel bement 4-1-8-ra. És így már 9-kor hazament a gyerek.
0: Bocsássa meg, arra is bizonyítékai vannak, hogy ön megfenyegette a tanárnőt, hogy ha nem ad neki mindig 3-as, akkor lelöveti.
1: Ez egyben a formában így nem. Nem igaz.
0: Bocsássa meg.
1: Mert hogy a gyerek járt vadászni. Vadász és német szakkörre járt a gyerek. Heti 3 alkalom a dráj, az drájkom a dráj, ugye? Mindenből 3-as drájkom a dráj.
0: Ezt nem értem, miért nem 5-öst követelt akkor?
1: Hát az utópia lett volna ebből a fejjel, ami neki van. Nekünk az is jó volt, a 3-as bejön, ugye az.
0: Elnézést kérek, arra is adataim és bizonyítékaim vannak, hogy az, amit ön kipróbálásra kapott a gyógyászati segédeszközök gyárától, az a 12 darab tolókocsi. Ezt ön áramszedővel felszereltette, és elvitette a Wurzliba, amiből maga igen szép összeget kapott haszonként. Ugye?
1: Hát ez így ebben a formában, ugye, nem. Meg nem igaz? Az igazságnak ugye van 3 oldala, ugye? Nézzük meg azt, ami hat, felénk, és így nem mindig a... Könnyű, hogy ami így áll, meg amúgy áll, amikor szembe-szembe kerül vele, akkor azt a úgy, ugye, meg kell csinálni.
0: Szeretném ezt megtudni, azért jöttünk.
1: Ezzel lennék, ha nem pofáznak közbe, ugye? Szóval, az az igazság, hogy nem tudtuk megszerezni szocista relációban a... Mert a szovjet elvtársaktól szoktuk kapni a Dodgemet, ugye?
0: Dodgemnek hívják a...
1: Dodgem.
0: Dodgemet? Dodgem.
1: Jó, akkor azt mondjam, hogy Azerbadgán, vagy mit mondjam?
0: Nincs erről, én a Dodgemekre vagyok kíváncsi.
1: Szóval a szovjet elvtársak csak kemény valutaért szállítják most már a Dodgemet,
0: igen.
1: De arra gondoltam, hogy a tolókocsi pont akkora, ugye, mint egy ilyen Dodgem. Rátettük a partis nyeret, arra meg a drótot, azt a hadd menjen.
0: Értik.
1: És akkor így azok Dodgemként működnek.
0: Na de bocsássa meg, ön ezért mennyi pénzt kapott?
1: Hát ez így ebben a formában nem.
0: De
1: sem ennyit, ez így nem igaz.
0: És abból mi igaz, ami szintén dokumentuk vannak róla, hogy a szén, ami érkezett a városba, azt ön mind fölhalmozta az ön villájának a kertjében.
1: No, hát ez ebben a formában így, ugye, nem, ahol meg nem igaz. Megmondom, az igazság, a gyerek sokat dünnyögött nekem, hogy mi nem vagyunk Pásztor, ott van Svábhegy, ugye? A gyerek mindig szeretett volna szankozni, nekünk meg nem volt ilyen hegyünk, hát behozattam a szeretet, hogy legyen egy ilyen csúszkaja a gyereknek. Indokolt volt, a gyerek pszichológiai kezdett visszaesni már nagyon a tanulásba, ugye, hogy kénytelen voltam megint megveretni a tanárnőt, ugye, hát ez így van. Hogy legalább adjon neki egy 2-es vagy valami.
0: Ha jól tudom, már pedig eres bizonyítékaim vannak, hogy ő neki nyomta a zsigulival a falnak a tanárnőt. Ebből nem lett semmi baj?
1: Hát a biztosító fizette az egészet, nem volt semmi probléma. A jobb első sárvédőt egy kicsit futkorászik el, de nem volt. Aztán ott felik a szárzét, úgyhogy igaz, hogy szürkés, nem piros, de nagyon jó mutat.
0: Bocsássa meg, miért van az, hogy az önök városában egyetlen egy föld alatti vasútvonal van, és az is csak a maga házától a Tanácsig áll meg?
1: Hát ez ebben a formában végképp nem igaz, mert megáll a partikareftásnál is. Kálvária soron, mert ott lakik, ugye?
0: Na de ne haragudjon, amire szintén bizonyítékaim vannak, ha már ezt említette ezt a szervet, a párt óvodáját ön lopott sírkövekből kiköveztette.
1: No hát, ez így, ebben a formában, ugye? Nem igaz, mert megmondom, mi az igazság.
0: Bizonyítékok vannak.
1: Az az igazság, megmondom magának, hogy a faluban lakó némelyik licitált már, ugye? Majd képviselőtek, hogy kinek van nagyobb sírhelye, sírkamrája, ugye? Hát ez volt az igazság. Megmondom őszintén, egy kicsit ízléstelenek tartottam, hogy némelyik akkora síremléket építetett, mint a New York State Empire State Building-e, vagy hogy hívják az éve. És arra rá volt írva, hogy örök ki a tiéd, Sanyika, a neon villogokkal, azért ez egy kis túlzás volt. A másik azt akart, hogy neki legyen mozgó lépcső a sírkamrába, ugye? Betaláltam, kérde volna egy kicsit körülnéz, ugye? A harmadik azt mondta, hogy neki kell neki cserépkatona, mint a kínainak ott benne a sírba. Cserépkatona, meg cserépmunkásőr, meg ilyen hülyeséget találtak. Meg cserép ellenőr, BKV ellenőr, meg tudja, mi az. A másik meg azt találta ki, ugye, hogyha amikor nincs benne a sírba, akkor tegyék ki az ászlót. Hát az egyébként. No, ezt egy kicsit túlzásnak tartottam, ugye? Arra gondoltunk, és úgy döntöttünk a tanácsunk, végre már, hogy akinek 200 méteri magasabb a síremléke, azt lebontatjuk, mert zavarta tökéletlen a leszálló gépeket. Annan bementek a vetésbe, hát ugye eltakarta ilyen pénzem, az pum, belement a vetésbe.
0: Ne arra ugyan. Tudomásom van arról, hogy köztéri szobrok tűntek el az önök városában.
1: No, ez így ebben a formában.
0: De nekem bizonyítanka van arra, hogy egy 1912-ben emelt Kossuth lovas szobrot maga onnan eltávolított.
1: No, hát ez ebben a formában nem. Egyáltalán nem igaz. Háromféle dolog van. Én úgy tanultam a marxista iskolába, a marxista úgy tanultam, hogy az igazságnak van, hogy egy szubjektív, egy objektív, meg az abszolút és a relatív igazság.
2: Most
1: nem akarom az elvtársat itt fölhomályosítani, hogy hogy vannak ezek a dolgok, de egy biztos, hogy egyszerre két igazság nincs, ugye? Beláthatjuk. Megmondom, mi volt. Ment a televízióban ez a íz, ez az André Rubeola.
0: Rubjo.
1: Pláne, hát azért mondom. Ez egy nagyon szép ikonfestő film volt, ugye? És ugye a gyereknek nagyon megtetszett a film. Ugye? Ez volt a lényeg. Na most akkor térjünk rá a Kossuth szobrára, tudom, ez bántja.
0: Ezt szeretném már végre tudni, hogy miért.
1: Na most a Rublov tetszett a gyereknek, és abban volt rá a filmben egy ilyen harangöntés. Na a gyerek meg azt mondja, hogy apuka, akarok harangot önteni. Honnan a túróból szereznek a gyereknek bronzot? Érde, hát azért olyan. Hát fogtam, ott volt a Kossuth szobor, mondom, lovas szobor, attól már lovat kiszedem, attól még Kossuth marad, érde. Egyébként is olvastam valami szeminárium, hogy a Kossuth elvtárs gyalogos típus volt, ugye?
0: Miért pont a Kossuthnak a szobrát?
1: Na jó, miért pont a Kossuth szobrát? Az integető elvtársat a Budaörsre mégsem vihettem, ugye még a gyerek. A gyereknek befelé, hát hogy nézett volna azt ki? Hogy nézett volna azt ki?
0: Kérem szépen, ne haragudjon, de az ön dolgait megírták a megyei lapok is.
1: Az kizárt, mert megy a határon túl papír, nem jött be az biztos. De... Még liberót se engedtem, nehogy papír.
0: Hát az emberek olvassák ezeket a lapokat, tudnak róla.
1: Ha, aki tud olvasni, ugye, a lakosság 6%.
0: Az... De a rádió, a Kossuth rádióban is szó volt erről.
1: Ami... Azt meg külön nem hiszem, meg kikapcsoltattam az egész környéket, úgyhogy az nem volt.
0: De akkor most térjünk vissza egy másik dologra. Például ön otthon golyószórót tartott.
1: Hát ez így ebben a formában nem igaz, mert...
0: Dehogy nem igaz!
1: Én részletem hát, a háborúban.
0: Mikor volt itt utoljára háborúra?
1: 1988 óta a második nagy tojásháború, ugye? Mert a tojás drágában kezdték árulni az én ágyéndezésen néger, ugye? Akkor aztán azért szétfeledtem a tojásokat.
0: Ha jól tudom, akkor a maga szomszédja, aki szintén családtag, ugyanebben az utcában 4 emeletes villát emeltetett, igaz?
1: Nem családtag. Legfeljebb a lányomnak a férje, de nem családtag.
0: Mi más lenne, uram?
1: Bocsánat, nem én, a lányom, a férjét nem én csináltam, csak a lányom. Megkeverik össze a dolgokat.
0: Elnézést, alkosítás, önnél most hány óra van?
1: Na, ez így ebben a formában nem igaz. Szóval, ez szöget...
0: Uram, hát most bizonyítékokkal ellentétben beszél. Hát ön egyfolytában végig hazudozott.
1: Látja, ez így ebben a formában igaz.

0: tegnap, hogy nem láttam, hol van.
1: Eszéken voltam.
0: Ne hazudjon, itt voltam tegnap is, tegnap előtt is, eszéken nem volt senki, eszék üres volt.
1: Maga a hülye, én nem azt mondtam, hogy eszéken, azt mondottam eszéken.
0: Nem eszéken, hanem eszéken, micsoda marhaság.
1: Ha esetleg nem tudná, megmagyarázom, eszék az egy város.
0: Város?
1: Igen.
0: Álljon föl. Mutasson nekem egy utcát, egy teret, egy házat mutasson nekem eszéken.
1: Nézze, ha megpukkad eszék, akkor is egy vár.
0: Igen?
1: Igen.
0: De ha most azt fogja mondani, hogy e asztal egy vár megy, akkor fejbe vágom magam. Maga mit szólna hozzá, hogy azt mondanám magának, hogy ami sámlink, ott van egy falu?
1: Hát amilyen hülye maga képes ezt mondani.
0: Ugye?
1: Le kellett mennem eszékre, mert földosztás.
0: Mi volt?
1: Földosztás, akik igényeltek földet, azok kaptak föld.
0: Na, minek azt igényelni? Az ember kimegy a Klausártérre, annyi föld valamennyi.
1: Az kevés.
0: Akkor visz egy zsákot, vagy egy ruhát kosarat.
1: Jenci, gabonáról van szó.
0: Ja.
1: Gabona, tudja mi az gabona?
0: Hogyne, tarkalomat látok, szerencsét találok.
1: Ez micsoda?
0: Az egy gabona. Meg a kéményseprő.
1: Bévelkeprő. Gabona az, ami a mezőn terem. Bével. Azt remélem tudja, mi az terem.
0: Hogyne, nagy szoba.
1: Nagy terem. Szoba, te hülye. Ide hallgasson. Minden országnak megvan a specialitás, hogy mit terem. Magyarországon búza terem, Olaszországban narancs, Japánban teja. Tudja maga, hol terem a kávé?
0: Tudom, Veselény utcában. Láttam ki, vagy üzletfelé, kávé terem. Új, édes jó. Csak egyet nem értek, mondja, hogy milyen növény az a váró.
1: Milyen váró?
0: Ami a pályaudvaron terem. Láttam kiírva, első osztályú váró terem, második osztályú váró terem.
1: Hát ez hű. Ide hallgassú, Jenci, hogy jártam ma reggel?
0: Na mesélj.
1: Felkelek reggel 7 óra.
0: Ki keltette?
1: Nem fontos.
0: De még?
1: Feleség.
0: Hacsányos.
1: Hacsányos, aztán feleség.
0: Igen.
1: Szóval felkelek.
0: Őt ki keltette?
1: A cseléd.
0: Igen.
1: Szóval felkeltek.
0: Van cseléd?
1: Hát, ha egyszer felkeltette, akkor csak van cseléd.
0: Csak van. Hogy hívják a cselédek?
1: Mariska.
0: Mariska.
1: Szóval felkeltek.
0: Milyen Mariska?
1: Na Istenem. Bíró Mariska.
0: Igen.
1: Szóval felkelek reggel.
0: Hova való ez a Mariska?
1: Csongrádra. Szóval
0: ő a csongorádi bírólánya Mariska.
1: Egyen meg a fene. Ő a csongorádi bírólánya
0: Mariska.
1: Híres. Igen. Szóval felkelek reggel 7 órakor.
0: És a Mariskát kikeltette fel a Mariska?
1: Kassák laj.
0: Micsoda?
1: Kassák Lajos.
0: Az ki?
1: Kölfő.
0: És abból él, hogy kölfi a Mariska?
1: Kölfi a Mariska.
0: Jó foglalkozás.
1: Igen.
0: Ott lakik maguk.
1: Igen, egy gyenes lakó.
0: Mi az?
1: Már ingyenes lakó.
0: Ja, ingyen.
1: Már én.
0: Azért kapja a szobát, hogy költse a Mariska.
1: Költse a Mariska.
0: Megéri.
1: Megéri.
0: Hát persze.
1: Mondja, Jenci, az Isten áldja meg. Égessen le engem, ne törődjön velem, menjen egy más foglalkozás.
0: Megyek, uram, megyek, már van foglalkozásom. Kereskedő leszek.
1: Megint?
0: Vízkereskedő.
1: Vízkereskedő?
0: Legnagyobb üzlet a világon.
1: Hogyan?
0: Nem hallotta a rádióban? Ma is bemondták. Szegeden a víz 240, Csongrádon 360. Szegeden megveszem, Csongrádon eladom, 120-at kerestem rajta.
1: Ebből élj meg örök életet.

0: Hola, szolgáljon, ha csak úr!
1: Jó, bocsa, Jóka!
0: Mi van magával?
1: Jaj, ne is kérdezze, minden este nézte a tévét!
0: Nézte a televíziót, mit látott?
1: Egy kalapot!
0: Mi csodát?
1: Kalapot!
0: Hogy?
1: Elévült az anyósom!
0: Menjen a fenébe! Ilyen hülyeségekkel fáraszt itt engem, amikor a világ tele van szörnyűségek. Az egész ország erről a rabszolgasorsról beszél úgyis. Mi a véleménye róla?
1: Mi lenne a vélemény? Már így eltöröltél!
0: Elmegy a fenébe! A televízióban mi volt ez a sorozat, ez a... Na megmondom magának, ez az Iza úra. Na.
1: Hogyan?
0: Mondom, Iza úra.
1: Kizárt dolog nálam, 8 óra, 10 perc.
0: Jencikém, egyszer úgyis megölöm magát, mondom, Iza úra. Nem jut eszébe semmi róla?
1: Iza úra, de most olvastam, lelégben újságban megtalálták a leletet felső tapolcsányban.
0: Milyen leletet találtak felső tapolcsámban, maga tökkel ütött lepkevadász, mondja meg nekem. Milyen leletet találtak?
1: Dinoszaura.
0: Micsoda dinoszaura? Az micsoda?
1: Gondolom ennek a húga.
0: Ennek a húga. Ennek a húga. Magának meg a nagynéni kéne. Ide figyeljen. Hát én nem... Ez a dinoszaura, amiről maga beszél, az egy hüllő.
1: Igen, ott van vecsés mögött.
0: Az üllő, Jencikém. Ez hüllő, pikkelyes és hosszú a farka. Na mi lehet attól?
1: Ne disznókodjon engem, de mondja.
0: Értse már meg! Hát ez az az Iza úra, akit szeret a Tóbiás.
1: Fantasztikus!
0: Mi ebben a fantasztikus?
1: Szereti a Tóbiás?
0: Szereti a Tóbiás.
1: Tóbiás nem a dödöllét.
0: Nem a dödöllét szereti. Miért szeretné a Tóbiás a dödöllét, Jenciké? Mondja meg!
1: Hát a nóta vagy a Iliás Tóbiás
0: egytán dödöllét. Én vagyok a hülye, hogy megkérdezem magát, és hogy belemegyek egy ilyen diskurzusba, meg azért is hülye vagyok, hogy leülök magával itt beszélgetni. Értse meg, ez a Tóbiás az Iza úrát szereti.
1: Nem szereti a dödöllét?
0: Nem szereti a dödöllét.
1: Fantasztikus! Micsoda vircsef, tudod?
0: Micsoda vircsef?
1: Át kell írni az egész
0: Miért kell átírni? Most mondja meg!
1: Mert Éliás Tóbiás egytel Iza úrát.
0: Fejezze be! Befejezette csibész! Mert úgy fejbe váglak, hogy nyolc felé rohansz. Hát figyeljen már, Jenőkém, ide! Hát értse meg! A Leoncio! Ez is az Iza úrát szereti!
1: Leoncio!
0: Az is az Iza úrát!
1: Ez se szereti a dödöllét!
0: Ez se szereti a dödöllét!
1: Fantasztikus!
0: Ez is az Iza úrát szereti! Sőt! A Leoncio elmondta a Franciszkónak, hogy titokba szereti az Iza úrát!
1: Igen! Stikába eszi a spájzben a dödöllét!
0: Nem eszik dödöllét! Ide figyelj, én mindjárt kimegyek a telekre dödöllőre, már hülye vagyok én is. Hülyéket beszél, itt hagyom magát. Hát komolyan mondom, értse meg, a Leoncio azért gyújtatta fel a Franciszkóval a malmot, mert azt hitte, hogy benn van az Iza úra meg a Tóbiás, érti már?
1: Igen, és bent eszik a dödöllőt.
0: Nem eszik a dödöllőt.
1: Nem eszik a dödöllőt.
0: Nincs dödöllőt.
1: Hát akkor azért gyújtotta fel, nem eszi a dödöllőt.
0: Nem azért gyújtotta.
1: Kész van az a két sok dödöllő, azt hagyja nem eszik meg senki, mert gyújtja a dödöllőt.
0: Mert megetetek magával egy lavor dödöllét, ha nem hagyja abba.
1: Kérem, szeretem.
0: Hát amilyen hülye is tudom képzelni. Maga iváshoz is dödöllét használ. Értse már meg. Ott volt még az a zsanuárja, ugye? Hát ez a zsanuárja, érti?
1: Mi sem?
0: Mondom, zsanuárja.
1: Nagy hideg lesz, igen.
0: Miért lenne nagy zsanuárja?
1: Mit kell így flancolni? Januárban nagy hideg lesz, ez kész. Hát mondtam én magának, hogy most december.
0: Hagyjon békébe. De fogadni merek maga ősz jampec, hogy magának fogalma nincs arról, hogy kijelentette föl a Leonciónál ezt a szerencsétlen Iza úrát. Fogadni merek.
1: Na most nagy pestje van, mert pontosan tudom.
0: Maga honnan tudja?
1: Tudom, hogy kijelentette
0: a névtelen levélben. Mondja meg, tessék.
1: Simek a házmester.
0: Miért a Simek a házmester?
1: 54-ben ő jelentett föl engem is, hogy én kulák
0: vagyok. Maga kulák. Hát ez aztán szép, maga életében földet csak cserébe látott. Miket dumál itt össze? Ide figyeljen! Még az volt a tiszta szerencse, hogy ott volt ez a Santa, aki tanúskodott a Leoncio ellen, érti?
1: Leoncio!
0: Milyen Leoncio?
1: Sok dödöllétem egy Santa, ugye?
0: Hagyjon békén! Mondom, Santa, így hívják!
1: Így hívják?
0: Így hívják, Santa!
1: Doktácu nem egy rossz név, ugye?
0: Hagyja békébe, értse meg, ő tanúskodott a Leoncio ellen! Kész! De befejeztem magával a beszélgetést, hogy nincsen Leoncio.
1: Nincs Leoncio.
0: Nincs Iza úr.
1: Nincs Iza úr.
0: Nincs Tóbiás.
1: Nincs.
0: Egyáltalán semmi nincsen.
1: Dödölle sincs.
0: Dödölle sincsen. Egyáltalán nincs dödölle.
1: Hát mondtam, hogy megették mindent.
0: Harski innenki felé.

0: Jenő, mit szólsz a lakbérrendelethez? Én úgy örülök neki.
1: Örülök, hogy örülsz. És miért örülsz?
0: Mert csak 6 forint lesz a lakbérünk.
1: Honnan veszed, hogy 6 forint lesz a lakbérünk? 1 négyzetméter 6 forint.
0: De te itthon csak 1 négyzetméteren laksz, Jenő, a tévétől a fotőig.
1: Lujza, ne bolondozz, ez nem vicc, hogy a lakbért fel fogják emelni.
0: De amennyivel felemelik, azt a munkahelyen visszatérítik. Mondd, Jenő, ha úgyis visszatérítik, akkor miért kell a lakbért fölemelni?
1: Mert nem örökké fogják visszatéríteni.
0: És miért kell a lakbéreket fölemelni?
1: Mert csak így tudunk új lakásokat építeni.
0: Azok az új lakások jók lesznek, ugye, Jenő? Nem olyanok, mint a dorozsmai szélmalom. Mit szólsz hozzá, hogy összedőlt a dorozsmai szélmalom?
1: Fel vagyok háborodva. Azt a dorozsmai szélmalmot csak 150 éve építették vályokból, és már is összedőlt. Azok a régiek nem tudtak építeni.
0: És mondd, Jenő, ha felemelik a lakbért, nem kellene ezt a lakást eladni és egy kisebbbe költözni?
1: Ezen érdemes gondolkozni.
0: Jó, de akkor előbb összetörjük. Hozom a kalapácsot.
1: Megőrültél? Miért akarod a lakást kalapáccsal összetörni?
0: Jenő, hát ha eladjuk, előbb össze kell törni. Azt írja az újság, hogy Amerikában a Metro filmgyár most eladja régi kellékeket, a Ben Hur versenykocsiját is. És mindegyik kalapács alá kerül.
1: Lujza, az, hogy kalapács alá kerül, azt jelenti, hogy elárverezik.
0: És minek a kalapács?
1: Amikor közlik a kikiáltási árat, akkor a kalapáccsal ráütnek.
0: A Ben Hur versenykocsijára.
1: Nem a Ben Hur versenykocsijára, az asztalra.
0: És összetörik. És miért kell az asztalt összetörni?
1: Lujza, ha tovább folytatod, én hozom a kalapácsot, és te fogsz kalapács alá kerülni.
0: El akarsz adni, Jenő? Akkor elmegyek az ENSZ-be új férjet keresni.
1: Hova még?
0: Az ENSZ-be. Azt írja az újság, hogy férhez ment az ENSZ közgyűlés elnöknője, egy 42 éves asszony, a Líbia küldött vett el feleségül. Szerinted engem ki fog elvenni feleségül?
1: A Dalai Láma.
0: Mondd, Jenő, az ENSZ elnöknő, aki most férhez ment, hogy ment férhez? Kompjúterrel?
1: Mivel?
0: Kompjúterrel, azt írja az újság, hogy van már nálunk házasság közvetítő intézet, és ott az összeillő párokat kompjúter választja ki. Mondd, Jenő, mi van, ha téved a kompjúter, és össze nem illő embereket párosít?
1: Akkor ugyanaz van, mint kompjúter nélkül.
0: És mondd, Jenő, ha annak idején mi is kompjútert veszünk igénybe, akkor is együtt lennénk most?
1: Nem, mert akkor inkább a kompjútert vettem volna feleségül.
0: Rossz kedvű vagy, Jenő. Nem kellene neked egy szegbelövés?

0: kellene nekem?
1: Azt írja az újság, hogy gondjait enyhíti a szegbe lövő részleg. Mondd, Jenő, az nem fáj.
0: Lujza! A szögbelövés azt jelenti, hogy szöget lőnek be.
1: Jaj!
0: Lujza! A szögbelövés azt jelenti, hogy az új lakásokban nem lehet beverni a szöget a falba, csak belőni.
1: Miért nem lehet?
0: Mert a fal betonból van.
1: Úgy, mint a zsiráf bébi.
0: Kicsoda?
1: Az állatkertben a zsiráf bébi. Azt írja az újság, hogy köhögött a kis zsiráf, és az orvos injekciót lőtt bele. A kis zsiráf is betonból van, jelen?
0: Nem. A kis zsiráf nincs betonból. Azért kellett az injekciót belelőni, mert a mamája nem enged senkit a közelébe menni. De most már hagyd abba.
1: Nem hagyom abba, én olyan szomorú vagyok.
0: Miért vagy szomorú?
1: Mert a nyugatnémetek és a keletnémetek már megint nem tudtak megegyezni.
0: Hát az nem megy ilyen hirtelen.
1: Pedig már kétszer ebédeltek együtt, és mégsem tudtak megegyezni. Jenő, mit főzhettek nekik ebédre?
0: Nem tudom.
1: Jenő, hívjuk meg őket legközelebb ebédre, a Willy Brandtot és a Willy Stoffot.
0: Miért hívjuk meg őket?
1: Mert ha én főzöm az ebédet, biztos jobb kedvük lesz.
0: Lujza, az nem attól függ. Ezek nagyon nehéz tárgyalások.
1: Miért? Milyen nyelven tárgyalnak?
0: Hogy milyen nyelven? Németül.
1: De kelet-németül vagy nyugat-németül?
0: Lujza, elég volt.
1: Ne lárvázz, Jenő, úgyis elutazom.
0: Hova utazol?
1: Mexikóba, futball világbajnokságra.
0: Hát azt közvetíti a tévé.
1: De mindig félek, Jenő, hogy nem sikerül. Hogyan tudnának Mexikóból közvetíteni, amikor a Népstadionból se sikerül?
0: Az más, ott elromlott egy kábel.
1: Miért nem csinálták meg?
0: Mert nem volt ott az, akinek meg kellett volna csinálni.
1: Hol volt?
0: Biztos otthon nézte a meccset.
1: És nem lát, hogy az első fél idő után nincs semmi?
0: De látta, csak tudta, hogy ez a magyar csapat csak egy fél időt tud játszani.
1: Szóval ne utazzak Mexikóba, Jenő, akkor hova utazunk?
0: Bulgáriába.
1: Miért?
0: Mert azt írja az újság...
1: Jó, csak gyűlölj, csak gyűlölj!
0: Azt írja az újság, hogy Bulgária megvette tőlünk a 0416-os Szökevény című tévéfilmsorozatot, amiből itthon egy szót sem értettem. Hát, ha bulgárul van értelme, mit lehet?
1: Te biztos megérted, Jenő, te olyan sokat tudsz. Sajnos.
0: Miért sajnos?
1: Mert azt írja az újság, hogy a népművelési konferencián megállapították, nálunk nem arra néznek fel, aki sokat tud, hanem arra, aki sokat keres. Mondd, Jenő, mikor fogjuk elérni, hogy arra is felnézenek, aki sokat tud?
0: Hogy mikor? Majd, ha megérjük, hogy az fog sokat keresni, aki sokat tud.
1: És mondd, Jenő, az idén miért nem lesz táncdalfesztivál?
0: Mert nincs annyi jó sláger.
1: Akkor miért nem éneklik a gomolyatúrót?
0: Mi csodát?
1: A gomolyatúrót. Azt írja az újság, hogy gomolyatúró a nagy sláger. Jenő, énekeld el nekem a gomolyatúrót.
0: Hagyd abba! Nem vagyunk a tejcsarnokban.
1: És mondd, Jenő, tudsz nekem angol fontot szerezni?
0: Minek neked angol font?
1: Szeretnék egy bikinét.
0: És miért kell ahhoz angol font?
1: Mert azt írja az újság, hogy Londonban egy nő fontokból fűzött össze magának bikinit. Jenő, szerez nekem fontot.
0: Nem tudok fontot szerezni. csinálj forintból bikinit.
1: De az nem mindegy, hogy font vagy forint.
0: Bikininél mindegy.
1: És hány forintosokból csináljam a bikinit, mert azt írja az újság, hogy lesz most már 500 forintos is. Jennő, tudsz nekem adni annyi 500 forintot?
0: Lujza, ha az én fizetésemből csináltasz magadnak bikinit, abban legfeljebb gőzfürdőbe mehetsz.

0: Hello. Sajnálom, nincs benne a Béres elvtárs. Nagyon sajnálom. Nincs benne. Ne is tessék, kér, később sem. Nem, nem tudom, Béres elvtárs nincs benne. Elnézést. Nincs benne a Béres. Köszönöm.
1: Elnézést kér. Bocsánat, ne tessék lögdösni, nem sorom.
0: Tessék, nem látja, hogy vonalban voltam. Hello. Béres elvtárs nincs benne. Tessék majd. Nincs benne, nincsen benne.
1: Béres elvtársat keresném, ha lehet.
0: Kérlek szépen, nincs benne a Béres elvtárs. A
1: Somosi elvtárs küldött a postaügyi minisztérium,
0: a
1: közlekedés és postaügyi...
0: Nem tudok mit csinálni, Béres elvtárs nincs benne, én sem tudok.
1: Ezt a kis borítékot azért átadnám magának. Tessék,
0: parancsoljon, Béres Ákos vagy.
1: Na kérem szépen. Most a soron kívül, hogyha lehet.
0: Tessék a sor végére.
1: De most tetszett volna, hogy Béres Ákos.
0: A jellegéről beszél. Hol történt a baleset?
1: Kikérem.
0: Volt-e forgalmi rendőr, és rendőr irányította a lámpát?
1: Azt tessék, figyelj. Kérem szépen, én gyűjtövök már 3 éve, hogy a feleségem, meg a gyerekek kimenjünk Bilbaóba.
0: Spanyolországba
1: Bilbaóba voltunk.
0: Bilbaóba
1: voltunk. Velorex-el mentünk egy ilyen világ körüli úton. Ez a Szent Jupilis elment, kérem, vitorlás elment 3 éves útra. Mi is elmentünk egy ilyen Bilbaóba, mentünk Spanyolországba. A Velorex-el.
0: Gyalogost ütötted?
1: Nem ütöttem, én mentem a Velorex-be. Ott ültem a Velorex-be, kérem.
0: Elölült a Velorex-be.
1: Persze nem hátul, nem vadászgép, azt kérem szépen. Ott ültem a Velorexbe, és kérem, neki mentem egy kamionnak, és forrt a víz, és lesült a bőr a hűtőről, kérem szépen. A Velorexnek. És kérem
0: ütes
1: szépen.
0: Burkolata milyen volt? Beton, aszfalt, vagy a jellege milyen volt?
1: Marcipán, ne hülyéskedjen már. Ott álltam Bilbaóba. És kérem szépen, olyan ütés kapott a kocsi, kérem szépen, hogy rászámoltam. Akarom mondani.
0: Hogy van megsérülve az autó?
1: Hogy van megsérülve? Lehokoplasztan ragasztottam a Velorexet. Be is jódoztam az oldalát, kérem szépen. Ellalakba sérült meg a kocsi, és mikor hazatoltuk Bilbaóból, kérem szépen, akkor kérem szépen megálltam Hegyeshalomnál a Velorexet, és csak tolni tudtuk, és annak Komárdónak indult el az a kocsi. És mit csináljak?
0: Hát kérem szépen, akkor azt tudom mondani, hogy menjen föl a 3. emeletre, és ott keresse meg Béres elvtárst.
1: De azt tetszett mondani, hogy a Béres elvtárs nincs itt.
0: Hát addigra én följutok.

0: Miss Lloyd. Honnan?
1: Kezit csókolom.
0: Pillanat.
1: Jaj már, hagyja már, kezit csókolom.
0: Bocsánat, nem látja, hogy mással beszélek?
1: Tessék már letenni, fizesse meg azt a 90 000 forintos kárt.
0: Bocsánat, először is ki maga, hogy hívják magát?
1: Hát hogy hívnak engem? Én vagyok, akit ide idéztek.
0: Hogy hívják?
1: Én vásáros vagyok.
0: Maga vásáros?
1: Nem, a vásáros nem én vagyok, az a bátyám. Én az autót vezettem.
0: Na, először is kezdjük előről.
1: Tessék.
0: Legyen szíves, írja le a nevét.
1: Nem legyen szíves, hanem azt a 100 000 forintos kárt fizesse meg, amit okozta.
0: Írja le a nevét és az adatait.
1: Nem tudok írni, én vezettem, mondom. Én sokkal...
0: Legyen szíves, először is mondja meg a baleset
1: akkor
0: körülményeit.
1: Akkor a baleset volt, mint ide nagykáta. Tessék.
0: Hol történt a baleset, és milyen volt egyáltalán, hogy éjszaka volt, nappal volt?
1: Hát úgy sütött a nap fönn az égen, úgy emlékszem. És azt a 150 000-et meg azonnal adja ide át.
0: Hogy történt a baleset, kérem
1: szépen? Hát képzel, hogy mentünk ugye napsütésben a késő sötét éjszaka, azt vettem észre, hogy egyszer csak elénk ugrott egy kivilágítatlan fa. Úgyhogy azt a 170 000-et azonnal adja oda, amit okozott a fa.
0: Egyedül ült a kocsiba, vagy voltak még benne a kocsiba?
1: Hát voltak, én tanukat tudok hozni.
0: Pillanatot érem, és egy pillanatot. Személyi sérülés történt?
1: Hogyne, hát porrá égett a személyén.
0: Nem arról beszéltem. Még a kocsiba
1: hát
0: kisérült
1: a
0: meg.
1: A Kálmánnak a fején ekkora nyomás van.
0: Igen.
1: Ugye?
0: A Kálmán hol sérült meg?
1: A búcsúban.
0: Mi történt?
1: Fölült a ringispíre, aztán úgy fölkavarta az a sok élmény, aztán fejbe vágtam, mert anyázott.
0: Akkor ez nem is az autóban történt a baleset. Hol történt a baleset? Ha nem az autóban szerezte akkor a fejsérülést.
1: Nem, hát az öklömtől azt beütettem autóba.
0: Még mondja, hogy ott is. Mi volt még, kérem, a kocsiba?
1: Hát kérem, benne volt ugye az a 140 000 karcóra, és azt vittük.
0: 140 000?
1: Karcórát vittük.
0: Na, őszintén mondja meg, hány óra volt magánál?
1: 1:30. Na, de...
0: Milyen kocsi volt, már nézős?
1: Hát egy Moszkvics.
0: Moszkvics.
1: Ugye? Moszkvics. Most szép zöld színű.
0: Szép zöld színű. Hány éves az a kocsi?
1: Ó, fiatal, 6 éves. Most irattuk iskolába.
0: Azt mondjuk, hogy hány kilométer volt benne?
1: Abban még alig volt valami. Hát ugye belepakoltuk az árut, azt a ló húzta
0: elé. Húzta. És hol van a kocsi?
1: Hát len van, maradt ott az alsó gödön.
0: Van magának kaszkója?
1: Volt, de kikezeltettem.
0: Nem tudok így ember, nincs az a bíróság, ami ezt magának megítél, hogy így fizessek. Nem látom a kocsit, nem látom,
1: hát
0: hogy milyen
1: azonnal. Kár...
0: Hogy fizessek így magának?
1: Hát hogy, hát zsebből.

0: Balogh bácsi, maga mikor az asszonynak a vásár fiát?
1: Veszek a kékes tévé tetejére egy jeges medve szobrot, vagy ha azt nem találok, akkor a TSZ elnököt megállító Toldi Miklós szobrát veszem. Antennát tartja
0: meg. Az a Gölcsönszekér mellett milyen csillagkép?
2: Az egy kommunista szombat.
1: Baktatok is, szegény, akkor az ember ugye nyugodtan az éjszakában.
0: Csöndbe itt, csöndes éjszaka ez.
1: Hínye a terem burája?
0: Esebefőtes üveg volt, valóban.
2: De nem is az oklim hullott le.
1: De a súlyban egyed is az égon, mert ugye mennek, nem látja, valaki van előtte.
0: Hát a múltkor is kivilágítatlanul mentünk ugye rendesen, hogy kell az orzsalgót. Kérem szépen, ott tudja, volt egy esetem, hogy sót volt kertné.
2: Tóth Marival.
0: Kivilágítatlanul jön egy méter magasson velem szembe valami.
2: Az
0: zárlatos Szent János bogár, az volt.
1: Mert ugye ember hiába megy egyedül ott az éjszakába, az történik,
0: hogy mi van?
1: Olcsón nem kapni dinnyét, mert 40 forint egy kis darabka dinnye is, tudja? Na, ez éppen ekkora, mint ez a bukós is akkor a kezembe röppen, ekkora dinnyék vannak 40 forintjával, ugye?
2: Mennyi kilója a bukósisaknak, tessék mondani?
1: Nem a bukósisaknak, a dinnyének, ez véletlenül volt a kerületek.
2: De ez már megvan lékelve, ez a bukósisak.
0: Ide figyeljen, Balogh bácsi, miért nem világítsák ki petróleum lámpával a sekerét?
1: Ha mi, olvasni akar?
0: Dehogy is akar. Hát csak azért, hogy nehogy itt a lássony, itt ezek gyönnek eszeveszettenék.
1: Ki raktam a lámpát?
0: Hova tettem?
1: A tornácra.
0: Hát ötje meg a fenn az egészet, egy ilyen hülyeség. Mondja, van a szúnyognak bukósisakja?
2: Aznak nincs a szív.
1: Ez hangjáról ütélve ez tartálykocsi volt, mert megismerem az ívén, azt tudják korát röpülni, hogy villoznak a szemeim, még kormány is volt a kezébe, oda nézek, ő van a fám mindig.
0: Hát ősz van.
2: Ősz van, látszik, mi alakba repülnek délfelé a tartálykocsit.
0: Na most már az a lényeg, hogy motorizáció ide, motorizáció oda, mi vagyunk a leggyorsabbak, ez már biztos.
1: Hát senki nem előzött le minket.
2: Hát most már az úton mehetnénk hosszában is.

Kominek, chiques, kominek. Veare, veotokit. Tirot, tirot, magi tirot. Otata, kominelot. Hála, hála. A végkistány, nem lesz baj. Megjön majd a havi zsord. Boldog új évet. Kitartam a főnökkel, mert beosztott ma is, hogy dolgoznak, mert ma van 197. hónapja, hogy katona vagyok. Ahova is kiosztotta, hogy a beosztásomat, hogy ráküldött a terrautóaknál, hogy tisztíjam ki. Én meg kitoltam el, és ünnepelni akartam. Fölhívtam a másik telefonon, törzsparancsok hangján a főnököt, és most ott kergeti a saját farkát. Futka ezzel az állattal, majd a föltözseltársa. Nem. Én mondom azt neki, hogy egy állat, mert a feleség az úgy egyszerű, hogy kicsin kis bogárkám. A bogár meg egy állat, ugye? Na, múltkor voltunk vele egy ilyen közös nagy baráti országok, nagy közös baráti hadgyakorlatán, ami egy ilyen nagy szomszédos közös baráti országban volt. És ott volt egy fiú egy ilyen nagy szomszédos közös baráti országban, aki nem volt magyar. De oroszul beszélt. Rosszul beszélt, és mondta nekem, hogy amikor náluk volt egy évvel ezelőtt egy ilyen nagy hadgyakorlat, általában megtörtént dolgot, hogy már Kijev fölött szálltak 6000 méter magasságon a gyakorlatozó repülőgépek, azt vett észre az egyik pilóta, hogy a jobb oldali kis ablaknál kívülről befelé integet egy fejkendős öregasszony. Ja, lába alatt meg ott volt a söpő. A gyerek meg volt ijedve, aztán nincs leírva a szolgálati szavázásba, hogy mit kell csinálni. Erre ő meg visszakopogott az ablakon, azt mondja, ne arra, hogy a nénike maga boszorkány. De hogy is, édesügyem, takarítónő voltam Csernobilban.

legszebbet nem mondtam el. Hé, az volt, hogy múltkor ez az álva föltözsávtárs legkísért az orvosi rendelőben, meg akarták nézni, hogy van-e valami a tüdőmbe. De nem volt, mert elrejtettem menni. Lementünk, az előtte mentő is fő volt ötözve, sapka, meg csillagszórók, meg mindenféle díszek loptak rajta. Beállít előle az orvoshoz, orvos megfogadta, azt mondja, na mi van, föltözsávtárs? Ez meg ott áll, leveszi a sapkát, és ott ült a fején egy béka. Erre megszólalt a béka, nézze már meg, doktor úr, mi jött a fenekemre?

0: Who's only there? Húzzon ide, mint a vadliba! Vigyázz! Az igaz, hogy leszerelés lesz, de nem dobáljuk el a szerszámot meg. Mi van a kezébe?
1: Görcs!
0: Mi az? Szakát ragasztott a motoros fókának, vagy miért? Mi az otto?
1: Jelentem, hogyha a partista tetszik gondolni. A szolgálati szavázatnak megfelelően rövid sportosra leníratom a fizuráját.
0: Kopasz, ne fárasszom, mert nem hoztam magam a tábori ágyat. Az mi ott az a másik ott a...
1: Tetszik tudni ez a csődör? Vödör, vödör.
0: No, mondja el, kopasz, a vödör szótárja alakját. Ne nézzel, mint aki nem látott még hülyét, gyerünk.
1: Én vödrök.
0: Jó. Fog ez menni, kopasz, nincs gond.
1: Te vödörsz?
0: Bizony.
1: Övödörsz.
0: Mi?
1: Mi? Ja, ja. Mi vödrünk?
0: Ti?
1: Ti vadar?
0: Nem. Ők lavorna. Maga fatökű lepke vadár. Hány részből áll a vödör kopasz?
1: A kopasz vödör három részből áll. Fejtor potro.
0: Mit tart maga a vödörbe kopasz?
1: Kisebb állatokat, papagát, teknős békát, rövidebb nyakú.
0: Ne hűljön. A vödörbe nagy dolgot kell tartani.
1: Fölé tetszik gugolni.
0: Miket berekeg itt össze? Maga dugófejű hullarabló. Miket dumál itt össze? Mit szólt a maga anyja, amikor maga megszületett?
1: Elcsodálkozott, hogy fiút szeretett volna.
0: Miért a maga személyi száma mennyivel kezdődik? Másféllel? Vagy mi van? Atya úristen. A múltkorral kapcsolatban volna egy megjegyezni való.
1: Tessék nyugodtan már, ha már így összejöttünk.
0: Volt az eligazításom, hogy aki önként jelentkezik népdalszakkör, az elment. Maga hova ment?
1: Elmentünk mi is, azt voltam.
0: Persze. Piálni, mint a vadállat.
1: Nem.
0: Itták a söröket.
1: Mi? Nem, fröccsesztünk.
0: Ej, kopasz. Látja, hazug embert hamarabb utolérik.
1: Autóval mennek utána.
0: Hazug embert hamarabb utolérik, mint a...
1: Minta után.
0: Mint a sántaku.
1: Ne mondjon, ilyen gyerekek vannak.
0: Sánta kutyát, miért?

0: A
1: könyvtárba, könyvtárba
0: oda meg, hogy szinte minden órában oda jár.
1: Minden órában jár. No, hát ha minden órában oda jár, akkor mit olvasott utoljára?
0: Hát ugye dolgok voltak meg a kezembe, amit vettem a könyvbe, és voltak a
1: olvasmányok. Mondjál a hét vezét!
0: Álmos elődont kont, hapci vidor, tudor.
1: Nem szégyeli maga? Miért nem olvas egy kicsit?
0: Én
1: nem. Jó, mondok valamit, remélem magának is eszébe jut róla valami. Na, gyerünk. Negyedik Béla.
0: Magam. Ötödik Béla. Én nyertem föl.
1: Remélem nem csodálkozik, ha nem túlzottan fogja látni a laktanya kiáratát, ugye?
0: Hát, ha becsukom a szemem és kienged ugye az utcát.
1: Ki volt Monte Cuccoli?
0: Hát ott a bokorolján láttam én is, ahogy nézte ott a... Még szóltam is a rendésznek, hogy menjen oda, mert hát ha valami...
1: Miről beszélj maga? Hát, ki volt Nero?
0: Hát a Ráró kispejlova. Emlékszem, kesének becéztük, mert nem nőtt ki a szőre rendesen.
1: Római császár volt.
0: Lehet, hogy az is rajta volt, én a lovat néztem.
1: Mondjon egy török szultán.
0: Azerbajdzsán.
1: Miért? Miért Azerbajdzsán?
0: Azt gondolom, az édesanyja nevezte így, hogy Azerbajdzsán nézel, de én kisfiam.
1: Ki volt Hannibal?
0: Hannibal? Hát ette az embereket a lóhát, vagy elefántpárton.
1: Az Kannibal maga, ütődött. Ez meg Hannibal volt.
0: Az ott volt a Naruto.
1: Na kérem, ki volt Attila?
0: Attila? Hát, jaj, a szegény látta, mint nagyon ki volt. Hát ott futkosott szerencsétlen. Főnök osztotta rá, hogy ott fusson végig oda.
1: Attila, hun!
0: Hun, hát a kárt végigvált!
1: Mi volt a hunok fegyvere?
0: Hát tisztelte, voltak náluk ugye ezek a váravehetők és a...
1: Nyír!
0: Nyír, nyír, nyár, nyúl!
1: Ne nyárnyogjon! Mibe tartották a hunok a nyilat?
0: Hát a tokja volt rendesen.
1: Na azt a tokot hogy hívták?
0: Na hát a...
1: Ennyit kéne már tudnia. Na, tegezd!
0: Csezd meg, akkor se tudok rá!

0: Halihó mindenkinek újra. Most a Planet Error fúziós tevékenységet folytat a Honti és Hannával, ugyanis átveszik ők a műsoridőnket, a 24 órás
1: kis... Beletrolkodunk.
0: Beletrolkodtok, igen, igen, a 24 órás próbálkozásotok, szurkolni fogunk végig nektek, remélem a hallgatók is veletek lesznek. Hoztatok vendégeket is. Igen. Először is amúgy nekem lenne egy kérdésem, hogy a rendhagyó szó számotokra mit jelent, mert én azt tettem észre, hogy az emberek két ellentétes módon használják. Szerintetek melyik volt az, melyik az eredeti jelentése?
1: Mert mint melyik két...
0: Hát az, hogy rendhagyó, mint az eltér a bármitől, és egy egyedi, és stb., vagy hogy a rendet hagy, rendhagy, mint rendhagyó, tehát mint
2: kérdés. A rendhagyó mint az alap. Az emberek szerint tévesen értelmezik, és azt mondják a rendhagyóra, hogy ez a rendszeres, és valójában igen, a rendhagyónak az értelme az, hogy az átlagtól, rendszerestől eltérő.
0: Pontosan.
2: De tévesen értelme. Tévesen.
0: De nagyon sokan úgy használják, hogy a mindennapokkal.
2: Igen.
1: Igen.
0: Na mindegy, ti hogy használtátok?
1: Nem használjuk.
0: Nem használjuk.
2: De mi nem rendhagyónak apostrofáljuk a műsorot, hanem
1: különlegesnek.
0: Kuriózum. Kuriózum, jól van, jól van.
1: Inkább.
0: És ugye azt tudjátok, ugye hallottátok a bejelentkezésünkkor is, hogy egy környezetvédelemmel kapcsolatos műsor idejét fogjátok majd ti túlolni. Nekem csak egy-két kérdésem lenne felétek, hogy egyáltalán volt-e nektek már olyan pillanatotok az életetekben, amikor így elgondolkoztatok mondjuk, amikor mostátok a fogatokat, és folyt közben a víz, hogy vajon ez mennyi vizet fogok én most elpocsékolni ezzel, vagy amikor éppen az autónak megnyomjátok extra durván a gázpedálját, hogy erre most szükség volt, vagy egyáltalán nem? Tehát van-e bennetek néha egy ilyen pillanatnyi tudatosságra ébredés, vagy egy kíváncsiság?
1: Persze, mindenképpen. Ha a fogmosásra visszatérünk, én addig engedem meg, amíg picit teszek a fogkefére, aztán elzárom, ha ez tudatosságnak számít. Tehát, hogy persze igen, van bennem, ugye, bár nem feltétlen az a célom, hogy ne folyassak annyi.

0: vizet, hanem mert amúgy idegesít a hangja, hogy megy közbe.
1: Uh-huh.
0: Tehát, hogy lehet, hogy ezért
2: az a lényeg, hogy jó, az a lényeg, hogy pozitív irány. És akkor másnak, valakinek volt esetleg...
3: Tudatosságotok. És én csak egy kérdésetok, nincs olyan ember, akiben nem merülne az adott esetben fel, és ne viselkedni úgy.
2: Igen.
4: Hogyan?
5: Igen, bár végez már következetesség.
2: Az a baj, hogy ez...
3: valaki öntudatlanul szelektíven gyűjte hulladékot.
4: Az a baj,
2: mert ez a célunk amúgy, hogy ösztönös legyen.
4: Barátaim, hogy a kultúra az a pazarlás fogalmából fakad. Tehát nem egyszerű, mindig azt mondja, hogy elzárom a vizet. Az a kút, ahol az a nő, tudod, aki nos halt meg a...
2: Az Ágnesnek hívták, nem?
4: A felé filmjében az a nő.
2: Ja.
4: A nem milyen kútba tudod táncol. A Trévi kútba.
3: Igen.
4: Hogy kultúrán kívüli környezetben már teljesen természetes, hogy mindennel óvatosan is bánsz. De csak azért, mert a kultúrán kívül kerültünk.
2: Uh-huh.
3: Hát most mit értünk út? Hát a kultúra fogalmából automatikusan fakad a pazarlás.
4: Igen, azt mondom, igen. Hogy a
2: igen?
4: Hát nem csak 14. Mm-hmm. Lajosra gondolok bárki.
3: Nem csak a fogyasztói társadalom.
2: Szerintem a kultúra az lehet, hogy egy távfogalom erre, ennek a leírására, mert mondjuk tegyük fel a nép akik mondjuk falun élnek, és egész nagy kultúrájuk van, tegyük fel, mert az ősöknek a hagyományait is tartják, azok pont nem a pazarló emberek közé tartoznak például.
4: Jó, mondjuk azt én civilizációnak hívnám.
2: Az akár, már így oké, az teljesen jó. Az jó, igen. Tehát a civilizált emberre jellemző az, hogy ami van, akkor azt így úgy használom, fel se fogom azt, hogy meddig lehet használni, vagy hogyan kéne használnom, azt használom, amennyire csak tudom, és bekebelezem, és fel, tehát így erről van
1: arra
2: szó.
1: Arra emlékszel, hogy mikor a mérő vendégünk volt, mit mondott nekem?
2: Mond.
1: Hogy mi a tökér akarom én megmondani, hogy ő mit csináljon?
4: Mocsok filozófus.
1: miért akarok ráparancsolni? Akkor szellőztet, amikor akar. Meg annyi energiát.
4: Jó, mondjuk lehetett volna érvelni, a közösség miatt kell.
2: Mert együtt élünk.
4: Igen, a közösség...
1: Én nem te vagyok. Érted, itt ő a híres filozófus, mit mondják neki?
4: Azt lehet mondani a híres filozófusnak, hogy nem egyedül lebeg a térben.
2: Például.
4: És akkor innentől a tért megosztja másokkal, onnantól sajnos egyik ember mondhatja, mert érted, az összes szabadságjogot például felfüggeszti, aztán elfogy a víz. Nem?
2: Vagy a levegő olyan szennyes lesz, szennyezett lesz, hogy...
4: Nem is érdekesek a demokratikus szabadság jogai, de akkor, hogyha nem iszol vizet.
2: Vagy hogy mi lesz akkor, hogyha a Paks azt mondja, hogy bocs, nem mérő, hanem bocs, mondjuk Nagy Ági, nektek nem adok áramot, mert most ti köcsögök voltatok. Hát ez milyen lenne? Akkor teljesen meg lennék lőve, tehát akkor nem tudnék rádiót hallgatni, nem tudnék semmit csinálni.
4: Hát már egy sima mobiltelefonnál visszafordulok, ha otthon vagyok.
2: Pontosan. Ja. És amúgy ezen még nyugodtan lehet gondolkozni, de most csak ilyen egyszerűen felraknám, hogy péntek...
4: Ezt viszont értem, tehát amikor azt mondja, hogy még nyugodtan gondolkozhatok ezen én is fel vagyok háborúban. Azért folytasd a mondatot. Igen.
2: Hogy péntek 13-at szerveztétek ezt az egészet.
0: Igen.
2: Azért, hogy a szlogenetekben benne volt, hogy ugye felvidítsátok ezt a napot, de akkor
4: hogy
2: ezek...
4: Mi vagyunk a legdepressziósabb műsor a
2: tilatban. Vagy hát így, hogy így pozitívan átéljétek, túléljük ezt a napot. De hát akkor jó, bocs.
3: De minden napunkkal így van.
2: És én nekem az a kérdés, hogy péntek 13, ezek szerint nektek negatív.
4: Nekem vagy tudod mi? Azért, mert az én Istenem, akit hiszek, mi emberek így a tenyerét egy szöggel paf, paf, paf! Pénteken átvertük, tudod? Pénteken például fekete lefellel leterítik a keresztet.
0: És gyönyörű az, hogy péntek van, hogy péntek 13, tehát reménytelen.
4: Szerintem sorozatgyilkos ilyenkor mosolyog.
0: Ráadásul holnap Valentina, tehát ma még a kétségbeesés napja is van. Farsang is van, tehát újra emberek mászkálnak az utcán. Ráadásul még a rádió világnapja is, úgyhogy gyönyörű ez a nap.
4: Ennyi hülyébb nap.
2: Szerintem teljesen jó. Én a péntek 13-ot azt én nagyon szeretem. Tehát én ezt mindig pozitívan nézek rá, és mindig így azt mondom, hogy ilyen.
0: De amúgy pont, amit mondtál, igen, ezért akartuk egy kicsit úgy megfrissíteni, és ugye a team műsorotokba behívni, ugye a mi kis preview, brui, ugye így. Így egyik szépen. De tegnap este amúgy gyakoroltam, hogy kell kiejteni, mert mindig bajba voltam ezzel.
4: Brui,
0: úgy hívják a csapatot, mint a sörfőzésből jött, gondolom, a brewingból jött a szó. De mondd el te akkor, Marci, egyek a vendégünk. Igen, kössünk át rátok azért egy kicsit. A nevet, magyarázzatok már meg. Biztos millióan kérdezték.
6: Persze, tehát én ennek a Pálma Aci, a ügyvezetője a Ambrúinak, mellettem itt Totten Gergő úriemberül, aki pedig összerakta ezt a gépet, amit lehet látni. Mi, amit csinálunk, tehát gyakorlatilag a tradicionális sörfőzést automatizáltukat teljesen.
4: Csináltatok egy sörfőzőgépet, csak hogy jól érzi.
6: Igen. Igen.
2: Akár, ne.
3: De nincs itt, ugye?
4: Nincs. Kell
0: az
4: ebünkbe tudod. Várjál, én is szívesen főznék sört, biztos nem ez az első, hogy hogy kell sörfőzőgépet csinálni. Hogyan csináltad meg? Vettél mintát, vagy hogyan? Miért tudsz te sörfőzőgépet csinálni, míg én nem?
2: Te is tudsz sörfőzőgépet csinálni, csak még nem kezdtél neki. Jelzem.
4: Ez a pozitivitás, amitől depressziós leszek.
3: És az se tudnál környezettudatos módon is.
0: Igen.
6: Az ötletnek az alapja az alapjáraton a lustaság volt. Szóval maga a sörfőzési folyamat, ez egy hosszú folyamat, meg mocsokkal jár, meg mindenfélével. Úgyhogy mi lustamérnökök voltunk, ezért elkezdtük automatizálni, meg és hát ideig jutottunk.
2: Bepánikoltatok, hogy lehet, hogy vasárnap nem tudtok most már vásárolni sört, és akkor mi lesz?
4: De nem, feküdtetek el, egymást néztetek, azt mondjátok,
0: annyit lustamérnökök vagyunk, csináljuk egy sörfőzőt. Nem, Baki, annyit hadd mondjak el előjáróba a srácokról, én már pár éve ismerem őket, és volt alkalom attán néha, hogy eljárkáltunk így egy hosszabb időintervallumra etyekre iszogatni, és hát ezek a srácok, akik itt... Nem csak sört, nem csak sört, bort általában. És ami nagyon leírja ezeknek a srácoknak a kreativitását és az alkoholfogyasztást egyszerre. Ültünk egy meleg nyári napon fent a teraszon, és ezek a zseniális fiatalok kitalálták azt, hogy fú, most annyira stresszes folyton kivenni a hűtőből lent a bort, és összeinteni a szódával, és aj, de necces, meg lusták vagyunk. Felhoztak egy régi hűtőt a pincéből, és egy bruttó 2 óra alatt összedobtak egy fröccsgépet. Ami úgy nézett ki, hogy bedobták ugye a szódát, bedobták jó helyre, gondolom a zöldség vagy mélyhűtő tárolóba a bort, erre már pontosan nem emlékszem, furtak egy lukat a falára, szépen megcsapolták, és volt egy olyan fröccscsapoló hűtőgépünk, amit állíthattad is, hogy milyen arányban akarod a fröccsöt meg a szódát, mert hogyha nagyon nyitottad, akkor csak a bor jött, ha picit,
6: akkor csak a szóda.
4: A fröccs az hungarikum, nem? Az úgy tudom, hogy ez hungarikum. Ne, most komolyan.
2: Én voltam Guinness rekordos fröccs döntős ilyen actionen, és ott ittam a Guinness rekordos fröccsbe. Yes!
6: Mi is ott voltunk egyet.
3: Várjad, de akkor keresem, hogy mennyire kell hozzá mérnöki elővégzettség, vagy képzettség az egész...
6: Az egész összerakás. Nem csak a mérnöki.
3: Hát, én most hiába vannak ilyen sörfőző készítés leírások, én nem tudom megcsinálni, ugye? Tehát úgy értem, hogy kell hozzá ilyen szintű...
6: Hát tapasztalat kell hozzá, hogyha te egyszer nekiállsz, akkor az első az biztos, hogy szar lesz, ezt garantálom, a többiben meg szépen belejössz. Ez a gép ez pont azt csinálja, hogy te megveszed, belerakod az alapanyagot, lecsippantod az RFID kártyát, ami rajta van a recept, azt mondod, hogy start, és már főzi is a sört.
4: Pofátlan egyszerűnek hangzik, nem?
0: Na, akkor egy picit ezt bontolgassuk, mert ez egy rohadt egyszerűnek
2: hangzik. Ez olyan, mint hogyha a Jackson család, emlékeztek arra a mesélre, a Jackson család kb. Egy volt egy kis bőrönd, és abból lett egy autó. Hát ez ilyen majdnem olyan, hogy így kirakom, és tökéletesen működik, és kis helyen elfér, és így bőröndbe mikor lehet megkapni?
3: Ez olyan gyors büfé, nem? Gyors büfészerűség, nem?
6: Gyors büfének én azért nem mondom, hogy
5: sejében vannak. Mennyi idő alatt készül el a sör?
6: A sörli az körülbelül egy olyan 5-5,5-6 óra, attól függ, hogy milyen receptet főzöm.
4: Tehát azért a gyors büfé
3: azért... Jó, azt mondom, hogy nálakon azt
6: mondom, hogy 5-5,5 sör. De azért ne értsük félre, mert akkor nem a kés sör jön ki belőle, hanem csak a sörli, és azt még utána el kell rakni, még utána palackozni kell.
4: De szóval. Mi az a maláta, az a sörli, vagy mennyire maláta az?
6: Hát az alapanyag a maláta, meg a komló, igen. És akkor...
3: És
6: az
3: a víz.
6: És a víz, igen. Igen. És akkor ezt különböző lépcsőkkel fölmelegítjük, ide-oda rakjuk, kiszűrjük, leszűrjük, forraljuk, lehűtjük, és akkor utána készen van a sör.
4: Te ott úgy látlak titeket, amit ott ti láboltok ott is, méritek, nézitek, ugye? Igen?
3: Ők csinálják.
6: Pontosan ezért csináltak ezt a gépet, mert az volt a probléma a sörfőzés, hogy rengeteg időt vett el abból az időből, amit sör ivással tud megtölteni. Ezért muszáj volt valamit kitálni ezt az időt.
4: Most már kezdem érteni, hogy tényleg lusták
3: vagytok. Halló, majd úgy csináltok.
0: Szia, hogy
7: jól van mindenkinek, szervusztok, Cukros Imike vagyok. Egy olyan jó 20-25 évvel ezelőtt rengeteg házi sörfőzde volt Magyarországon, aztán különféle adórendszerek miatt megszüntették. Ha nyilvánvaló ez valami kisüzemi bőszel lesz, tehát én otthon, mit tudom én, 3-4 kiló malátából, vagy akármiből én tudok magamnak főzni ilyen sört. Én erre ugyanúgy majd adót fogok fizetni, vagy ennek utána jártatok-e, hogy ez tulajdonképpen ezt a sörfőző készüléket, ezt ti árulhatjátok-e majd forgalomba, hozhatjátok-e? Uh-huh. És én megvehetem-e, mint nagyon-nagyon felhasználó barát.
6: Jó,
1: na, akkor...
0: Köszi!
6: Na hallgatok, az én is elvágyom meg mindenkit. Tehát tök jó a kérdés, amit feladatését csomóan szokták ezt tőlünk kérdezni. A kérdés igazából ott dől el, hogy te azt a sört, amit lefőzve el akarod adni. Ameddig te nem akarod eladni, addig 1000 litert főzhetsz magadra évente, ez teljesen adómentes, bármikor megjátod a saját sörön. Hogyha ezt viszont el akarod adni, akkor utána sok jogi dolgokat tudsz ütközni. Tehát ugye akkor bejön a jövedéki adó egy részről, másrészt pedig a jövedéki adó raktár, ami most elvileg 20 millió forintot kell neked ahhoz betenni, hogy te ezt a sört el tud kezdeni árulni. Ugye most ezen dolgoznak, hogy ezt lejjebb vigyék, és reméltek pár éven belül ez változni fog, mint más országokban is. Tehát például Csehországban azért jóval könnyebb eladni a saját sődet, úgyhogy reméljük, hogy ez majd itthon is be fog következni. Viszont egyelőre azt tudom mondani, hogy ez a gépe otthon 1000 literig nyugodtan főzhet sört, és nem kell ilyesmi miatt aggódnod.
1: Tehát akkor a gép maga az konyhai nagy gép, mint egy mosogatógép, vagy egy mikrosütő.
5: Meg egyszerre hány liter sörlét képes lefőzni, vagy?
6: 20 litert.
3: 20 litert.
1: És kár volt belekezdeni, hát ezzel kellett volna kezdenetek. Hát az milyen? 40 perc?
3: Hány fél recept van? Tehát, hogy
6: bármilyen fél receptet lehet főzni. Igazából. Szóval, hogyha mit tudom, a Heinekennek a pontos receptje megvan, és be tudod táplálni a gépbe, akkor...
4: Olyan sört isztok, amilyet akartok.
1: Mert te nem. Te is olyan sört.
2: Csak te többet fizetsz.
3: Adjátok hozzá a receptet is? Vagy ez hogy? Tehát a receptet ez honnan?
0: Igen.
6: Alapjáraton kétféle felhasználónak adtuk meg a lehetőséget, hogy biztos, hogy jól tudjon velem működni. Az egyik a nagyon kezdő sörfőző, a másik a pró. A kezdő az kap egy ilyen kis pakkot, abban benne van az összes alapanyag, abban benne van az RFID kártya, amit az előbb említettem, és azon rajta van a recept is, és akkor nem is kell, hogy...
0: Ez egy ilyen chippes kártya,
2: az a know-how,
0: amit a gép felismer, oda rakod mondjuk a géphez, mint egy belépető kártya, rá van programozva a recept.
6: Igen.
0: Pontosan, csak hogy mindenki értsen, nem mindenki high-tech ám itt.
1: De mindenki ilyen high-tech. Tilos rádió hallgatók a
3: leghigh-tech.
4: Mert benne van az elektronikában, csak belenyomod és nyomás.
3: Azt mondja, hogy bármennyi receptet be lehet rakni, tehát mindig csak kártyán. Hát akkor hogy?
6: Nem csak kártyán, saját. Mondjad.
8: Ja, csak a kártyára tudjátok, a kártya az egy alternatíva, az azért van, hogyha tényleg még annyit se akarsz bajlódni, hogy kikeresd a gépbe, hogy melyik receptet akarod éppen lefőzni, az RFID kártya éppen azt a receptet tartalmazza, amelyhez megrendezve hozzá.
2: Aha, az egy-egy recept.
8: Ez az a amatőr felhasználóknak van. A prók ugye inkább saját anyagokkal főznek, és mi azt nem is akarjuk tőlük elvenni. Tehát mi sok támadást kaptunk prófőzőktől, hogy kinyírjuk a házi sörfőzés örömét. Nem nyírjuk mi konkrétan kivesszük az unalmas részét, és megtartjuk a fán részét. Mm.
0: Kicsit közben, bocsánat, körbe mutogattam mindenkinek képen, hogy az a kis szürke dobozocska, nem, a többieknek, srácoknak mutatom, hogy kell ezt elképzelni. Ezt
1: amíg nézegetek
4: a képet,
1: konkurencia van-e? Azért Kickstarteren meg itt ott lehet látni ilyen kezdeményezéseket.
8: A világon két másik cég van, akik igazából hasonló terméket sikert összerakni, mint amilyen.
2: Előttetek vagy utánatok?
8: Előttünk, hát körülbelül azután pár hónap, hogy nekünk jött az ötlet.
2: Ez a kollektív tudat.
8: Igen,
2: ti is leszívtátok az infót.
8: Mi is azt néztük, hogy a világ több részén hirtelen
2: mindenkinek
8: ugyanakkor pattan ki a fejéből.
0: Nagyon kényszerű volt lusta, nagyon igen.
2: Itt az ideje, hogy a kollektív tudatból lejöjjön a földre a sörfőzés tudása.
1: Halló!
0: Szia!
9: Jó reggelt, a Golyos vagyok. Nekem egy nagyon gyakorlati kérdésem van. Mondjuk délután 4 órakor kezdődik a Real Madrid meccs, és várom a haverokat, mondjuk mit tudom én 4-5 haver várok, és hogy délután 4 órára, vagy mondjuk 3-4-re, mire a műsor kezdődik, addigra hideg sör legyen ott előttünk, akkor mikor kell elkezdenem nekem ezzel foglalatoskodni? Tehát mi az az első időpont, amikor már az a sörfőzés jegyében?
4: Várjál, Real Madrid szurkolónk nem biztos, hogy a
9: Jó, Oké, okay. A nem kívánt részt tőled, ja. Jó? Elnézést kérem. Hallgatom a műsort, sziasztok!
0: Hello, köszi! Na igen, tehát, hogy akkor ez összesen, ami fogyasztható. Mikor igen. Kell előtte elkezdeni?
6: Hát mondjuk egy hónappal előtte.
0: És ez már nem olyan egyszerű, mint a lustaság miatt, hogy gyorsan meglegyen.
6: Na jó, de közben csak várni kell, szóval utána bár, közben már mit tud csinálni az ember, nem kell ott állni a főzőhetény fölött és kavargatni az egészet.
0: Tehát az érlelés miatt.
6: Igen, tehát sajnos ott
4: ez a gépetek, ez találmány, vagy csak jól működik?
3: Szabadalmaztatva?
6: Nincsen szabadalmaztatva, egy-két része lesz szabadalmaztatva, az egészet nem tudjuk leszabadalmaztatni.
3: És ki a célcsoport? Tehát kik veszik?
2: Hát szerintem
4: mindenki. Próbáljuk együtt megválaszolni.
3: Nagymama. Nem, úgy értem, hogy ki az, mert van ugye a házi szörfőzők, akik kereskedelmi forgalom is árusítják, van akik a sima szörfőzők, mint én, aki csak így megveszi a boltban, meg a pocsmában.
2: Tényleg.
3: És tehát ki az a célcsoport, aki ezzel, tehát valami a kettő közötti szegmens, nem?
8: Mielőtt még elugornánk ide, én még hozzátennék valamit az előző telefonához, az, hogy ugye ez a körülbelül egy hónapos várási idő, az azért van, mert az eresztési időszaka a sörnek, ezt sajnos nem olyan lehet kikerülni. Ugye ezt úgy lehet kompenzálni, hogyha az úriember másnap már a haveroknak sört, akkor egyszerűen előre tervez, és akkor meg tudja azt csinálni, minden napra legyen sör. Kérdésedre válaszolva pedig, nekünk a célcsoportunk az inkább külföld, tehát Nyugat-Európa, Amerika, Új-Zéland, Ausztrália és
10: Skandinávia. Írd körül, mert
4: miért a
10: marketingben?
4: De akkor a második
10: marketingben ez nagyon...
8: Hagyjátok, hogy végigmondjam. Tehát ugye ez úgy néz ki, hogy azért nem csak meg van az hány éves, de azt is, hogy hol van, az viszonylag az is fontos. Nekünk a célcsoportunk az kb. 20 és 50 év kor között van. Ezek általában olyan emberek, akik vagy már főztek, csak pár éve főznek, vagy pedig megvan bennük ez a hajlam, hogy főznek, tehát hogy jobban mozognak a sörhöz, mint egy átlag ember, úgymond. Emellett egyébként mi sok megrendelést kaptunk külföldi éttermektől és bároktól is, valamint, ami még érdekes, hogy Shared Office-okban ilyen saját céges sokan akarnak.
10: Shared Office olyan iroda, ahol egy helységben több Ádám, apró cég. Aha. És
2: használ egy nyomtatót.
10: Egy nyomtatót.
2: Egy bejáratot. Egy WC-t.
8: Ami például érdekes, hogy a Wired-nek például van egy ilyen saját automatája. Még nem tőlünk, mert mi akkor még nem voltunk, de...
10: A Wired egy híres kütyű magazin.
4: Köszönöm, köszönjük. Tehát többen vagyunk az infót.
0: Egy picit arra menjünk rá, hogy azért ti egy olyan kis magyar csapat vagytok, akik kitaláltatok valamit, most azt, hogy... tehát innovatívan azért kitaláltatok valamit, elkezdtétek, megcsináltátok. Ennek a folyamatáról egy kicsit beszéltek, hogy honnan kezdődött, és hol vagytok most, tehát, hogy milyen relevancia itt vagytok a
2: rádióban. Hova szeretnétek eljutni?
8: Hát ugye minden nagy ötletnek a forrása a sörözés, vagy egészséges szintű alkoholbevitel, azért nem segít a kreativitást.
2: Tudjátok, hogy bebizonyították, hogy a sör hosszabbítja az életet? Tényleg be van bizonyítva, hogy
4: összekemeltem.
2: És viszont bebizonyították a kávéról, hogy ez megrövidíti az
4: életet. Tényleg? Nézd meg Robespierre, milyen korán meghalt, ugye? Állandó kávé.
0: Tehát ittatok rendesen valahol.
8: Igen, tehát kávé után megkérni két sört, hogy akkor...
2: Igen, legyen balansz.
8: Igen, tehát nekünk ez úgy volt, hogy én kint voltam Dániába, és egy nyáron hazajöttem, Andis pedig már régebb óta főzött otthon sört, és hát ugye az össze szoktunk járni sörözni, úgyhogy át is mentünk hozzá sörözni, és megkóstoltuk a sörét, ami tényleg egész jó volt. Úgyhogy elkezdett érdekelni, hogy hogyan is zajlik ez a sörfőzési folyamat. Akkor lenyomott nekem egy 15 perces, nagyon unalmas, hosszú monológot, hogy akkor hogy is néz ki ez a sörfőzés. És akkor
4: de azért láttam, jó, hogy egyik kötök tudta.
8: Hogy akkor én otthon azért ezt mégsem biztos, hogy így csinálnám, mert az elején úgy voltam, hogy tök jó, akkor én is csinálok sör, mert tök volt csonként, tehát én 60-80 folyamot tudsz létre sört csinálni. Viszont megkérdeztem, hogy nem lehet ezt valamennyire automatizálni, nekem annyi időt töltem. Tehát a sörfőző akkor 6-8 órát ott vagy a konyhában, és utána meg egy 3-4 órát takarítasz.
4: Az
8: annyira, tehát nagyon időigényes, és nem mindenkinek van erre ide. És megkérdeztem az Andrist, hogy nem lehet ezt automatizálni, és akkor mondta, hogy az első 3 órát már le is automatizálta, de mi nem az igazi. És akkor jött a kérdés, hogy nem lehet ezt az egészet egy dobozba berakni. Tehát hogy képzeld el, hogy megnyomod a gombot, és akkor utána ezt süd anélkül, hogy egy komolyabb befoltot is belevinni, és mondta, hogy igazán meg lehet csinálni. És akkor neki is álltunk, hogy mi magunknak csináljunk egy ilyen gépet, úgy, mint még a fröccs gépet, hogy nekünk ilyen legyen, aztán útközben rájöttünk, hogy igazából erre egy baromi nagy piacidés van a világon.
10: De ez egy olyan műsor, ahol lehet betűszavakat mondani, és akkor hogy sikerült leautomatizálni, milyen környezetet használtok, milyen
4: eszközöket? Ő is mérnök, vigyázzatok, úgy kérdezik.
10: Vagy olcsó lett az Arduino, és akkor már lehet vele sört főzni, mert...
6: Vagy... Hát az egésznek alapja az tényleg egy Arduino volt, a legelső prototípusnak, mert hát az egész sztori igazából ott kezdődött, amikor a Marci, ő leadta a jelentkezőt a Venture Cap nevezetű Dán startup verseinek, és akkor visszajött, hogy bekerültünk a döntőbe. És akkor abba a jelentkezésből leírta, hogy készen van a prototípusunk. Nem volt ez kész.
4: Biztos volt a...
8: Fejlesztés alatt volt, de van nagyon közelból.
10: De azt nem is olvasták el, hogy elkezdték olvasni, hogy sör, bekerült.
8: A Venture Capról azt kell tudni, hogy nagyon-nagyon komoly verseny, tehát a hihetetlen nehéz bekerülni, nehezen, mint itt az összes kelet-európai verseny.
10: De mindenki ilyen fura dolgot akar vinni. Robotokat, meg szoftvereket, meg ízért. Sör, az egyszerű.
8: Hát igen, de azért volt nekünk érdekes az a Venture Cap, mert az, hogy ezek a profik azt mondták, hogy ebben tényleg van potenciál, azt jelentette, hogy tényleg van tele.
4: De egyébként megindult a fantáziátok? Láttátok a hajót, amit vásároltok a tengerre?
2: Látják, hogy sok embert vissza a sört inkább.
8: Tehát ezt megelőzte egy piackutatás, én megkérdőjéveztem azokat a célcsoportokat, amik arra tartottunk, hogy vennének ilyet.
2: Tényleg kíváncsiságképpen miket kérdeztetek kérdőívben?
8: Hát azt nem fogom elmondani, mert ez elég hosszú idő. De lényegében azt próbáltuk kiderejteni a kérdőívből, hogy először, hát a legfontosabb része nekünk az volt, hogy a célcsoportunk azok a házi sörfőzőke, vagy azok, akik nem főztek még sört, de hajlamosak lennének rá. És kiderült, hogy sokkal több ember lenne azok között, akik nagyon szereti a sör, de még nem főzött, mint azok, akik már főznek otthon sör. Ennek az oka egyszerűen annyi, hogy az ember egy idő után szokások hívja ezt is, és ő már így megszerette ezt, hogy akkor mindent kézzel csinál. Szerintem ez teljesen értető dolog, és mi ezt nem is akarjuk elrontani, viszont emellett meg szeretném megadni az olyan embereknek, mint mondjuk én, akinek nincs annyi ideje, hogy 12 órát ott legyek a konyhában, de viszont tökre szeretem az ilyen kreatív dolgokat, meg új dolgokat csinálni. A sört is, így akkor legyen meg a lehetőség annak, hogy én is tudjak otthon.
2: Na például én ezt tök fenntartatónak tartom, mert így visszamegyünk mégis valahogy a gyökerekhez, tehát hogy magunk csináljuk a dolgokat, de használjuk az újításokat, a technológiai lehetőségeket, amiket már mi így felfedeztünk, és itt vannak körülöttünk, és ez az, ami szerintem a jövőnek az útja, hogy picit visszamenni.
4: Én is ezt mondtam a bíróságon, amikor elültettem. Vissza szeretnék jutni a forrásokat.
0: A
10: de azért érzitek, hogy kerülik a technológiai ízét. A technológiára csak azért kérdeztem rá, hogy lehet tartani, van egy ilyen konzisztens eredmény, amit a receptúra tud tartani, mert azért a sör az egy érzékeny. Itt a pálinka.
7: Szervusztok, Cukros Imike vagyok, ha nagyon sokat telefonálok, akkor szóljatok is.
10: Akkor nem veszlek föl, Imike.
7: Felizgultam, tudjátok, a sörre, mert ez nagyon jó. Egy olyan gyakorlati kérdésem lenne, hogy amikor én kenyeret sütök otthon, és elmegy véletlenül az áram, akkor a kenyérsütőgépbe tönkre megy az előkészített kenyér. Ebben van-e akkumulátor, hogy tudja folytatni onnan magát a metodikát, a készítését?
2: Jó kérdés. Válaszolunk is már is rá. Köszönjük.
7: Oké, ha sok vagyok, szóljatok, és akkor...
2: Jól van, változtas nevet, és akkor... Ez jó kérdés, igen.
6: Hát jogos kérdés, de azért feltételezzük, hogy most így a mai napon, vagy a mai időkben azért nem megy el az áram minden nap.
2: Na látjátok? Ezt is alapnak veszitek.
8: Nem egyébként, tehát...
0: Tehát akkor mindenki agregátorra főzze
8: azért. Géptele van szenzorra. Akkor szól neked gépkült hibőzenetet. Gondolkodunk egyébként olyan, hogy esetleg ilyen plusz megoldást, hogy az a baj, hogy ez, hogyha beleteszünk egy akkumulátort ebbe a gépbe, akkor egy csomó más problémán fog abból adódni. Mint szállítással, mint sok
2: mással. Mert annak van is ára.
8: Ionos aksik most már veszélyes akármicsodának számítanak, és hogyha x darab fölött szállítasz, akkor olyan, mintha atombombát
10: szállítanak. Persze, hogy veszélyes, tele van kadmium.
8: Így van.
2: Legegyszerűbb azt ajánlani a felhasználóknak, hogy vannak ilyen biztonsági tápegységek, ezt hogy hívják? amit így a
6: szünetmentes
2: tápegységet kell használni, és pont.
6: Hát mondjuk egy elég izmos szünetmentes táp kell hozzá, de azért
10: igen, megoldható. Tényleg, energia.
0: Pontosan. Mennyit fogyaszt egy ilyen?
10: Igen, napelemmel működhetett. Egy gazdaságosabb, mint a borsodi.
6: Gazdaságosabb, mert alapanyagokkal, rezsivel, vízzel, mindennel együtt olyan 70-80-90 forintra jön ki per fél liter.
10: Szerinted ennél drágább, vagy ennyibe kerül a nagy üzemi ser?
2: Hát ott azért több embernek kell dolgozni, tehát ott abban még benne is.
6: Ez biztos, hogy drágább.
4: Te én veszek mindegyik drágább annál, amit mondott, ne viccelj.
10: De a gyártás maga, mert most ez csak a gyártás, nem kell elszállítani.
4: 200 forint körül van a sör.
10: Jó, de akkor ne a borsodit.
4: Nem fél liter, mert fél liter azt mondtad, hogy ne viccelj, mindenképp olcsóbb akár.
6: De nem, hogyha kézműves sört akar venni az ember, az ugye 500
4: forint. Az meg 500
8: forint. Ez csak az állam,
2: a minőségre is. Ami sör kijön nektek az egységből, mert ebből a szuper tech dobozból, az inkább hasonlít a kézműves sörökre, vagy inkább hasonlít mondjuk a lágernek hívják, amik ilyen egyszerű hagyomány, nem hagyományos, hanem amit itt kapunk, mondjuk soproni, borsodi, stb.
4: Mondja egy rendes sört a kozerre hasonlít, mire hasonlít.
8: Az attól függ, hogy milyen receptől.
2: Tényleg csak a receptől függ? Semmi mástól?
4: Olyan, mint a kaja.
8: Attól függ az egész. Mi alapjáton tradicionális házi sörfőzés.
3: Ezek a receptek elérhetőek bárkinek?
8: Hozzátok le. Hát rengeteg recept van elérhető. Több mint 200 recept.
4: Hány televíziós anyag készült rólatok?
8: Sok, nem tudom.
4: Igen?
2: És tényleg a megvalósítás útján azt még nem fejeztük be, hol jártak, mert tudjuk, hogy pályáztatok ugye erre a nem tudom mi volt, ez a fedezzünk fel titeket.
4: Valami angol Dán szót mondtak ott, fetcher, fedding, nem tudom már.
8: Ja, a venture cap az egy elég
2: legítő. De jók voltak a betűk, igen.
5: Hogy nagyjából ott tartunk, hogy van egy prototípusotok, lehet, hogy már van több gép is, de hát mikor lesz ebből valóság, sorozatgyártás?
8: Hozzátom, ez a venture cap, hittem, ez 2013 végén volt, most 2015 elejét írunk, tehát ez
0: elég
8: régi dolog. Én lefedhetem most, akkor sokáig itt fogunk ülni, mert na, sok mindent
0: történt. Jó fejlőre, így itt vagyok, mondjad.
8: Jó.
7: Sziasztok! Nekem van egy kérdésem ezzel kapcsolatban. Szeretem a sört, az ízt, az aromát. Lehet ilyen sznobizmus irányba elvinni ezt a dolgot, hogy barna meg karamell. Meg. Én egy dolgot hadd mondjak azért. A minden férfi szívem mélyén ott van az egyetlen kis pici apró szó, ami az egész dolgot meghatározza. Felesleges ezt elkerülni. Ezt úgy hívják, hogy alkohol. A lényeg az, hogy általában 3-4-5 fokos alkoholok vannak. Aztán valami tigris, meg nem tudom, ilyen Batman sörök vannak hét, meg mi van, ha én azt akarom mondani, hogy nekem jó a kőbányai világos szintű sör, amit otthon megcsinálok, de azért ne jó lenne 11 fokos, vagy 13 fokos legyen. Megiszok fél litert, aztán megyek, busulok egy jót, tehát ne legyen az, hogy 5 fokos legyen. Erre válaszoltok, köszönöm, jó adás!
2: Amúgy jó kérdés, mert én mondjuk a Triple X meg a Six Fingers az, amit én nagyon-nagyon szeretek, és ezeknek nem 5-6%-os az alkohol.
6: Én rosszám, hogy a Triple X az nekem is
2: ugye? Hú, én is imádom.
5: Ez is megoldható? Ezzel a géppel?
6: Igen, mert
2: ez is. Hogy oldjátok meg, egy kis vodka bele, vagy mi?
6: Nem. Hát maga a főzés változik egy picit, az alapanyag több lesz benne a sörléhez képest, vagy a vízhez képest, amit beleraksz.
8: Ez a cukortól függ, tehát a különböző félcukrokból mennyi van benne ebbe a lébe, amit a végén megkapsz, mert ugye van egy adott cukor, és az alakul át alkoholát, tehát ott az alkohol erősség az
6: egyszer. Minél cukrosabb a sör, de annál van erősebb lesz.
3: De minél több cukor kell, annál több alapanyag kell, nem?
6: Igen, ez így van. Triple X-se, mondjuk 2 forint korsó.
2: Igen. Tehát akkor a kezdő pakkotok, az például lehet olyat csinálni rajta, hogy én mondjuk az A receptet szeretném, és 7%-os alkohollal, tehát be tudom állítani, hogy 7%-os alkohol legyen, vagy már az a receptben benne van.
4: Tiszta mizga Géza menne.
8: De most akkor az amatőrről beszélünk, akik mondjuk én szeretném akkor ezt az A-típusú sört megcsinálni, akkor én amikor már kiválasztom az A-típusot, akkor én már ott látom az alkoholfokát és a szerint a keserűséget.
0: És
8: ehhez kapom hozzá a megadott alapanyagot, mert ugye az erőssége függ attól is, hogy mennyi alapanyagot használsz, ezért azt már előre megkapod, hogy lássad.
2: Jó, tehát akkor a receptben benne van már, szuper.
3: Amúgyatok pár szó vagyok, mi történt? 13 óta nyújt?
8: Igen.
2: Zene után?
4: Most egy rájön fiatal koromban azt csináltam, amit ti, csak én a sörből Dianett beleöntöttem.
2: Na, üdvözlünk mindenkit itt a Planet Errorban, azaz a fúziós műsorunkban a Honté és Hannásokkal. Vendégeink a sörfőző brigádunk.
0: Brui kis csapatunk.
2: Brui kis csapatunk, amúgy tényleg az SZIA bevallásakor gondoljatok ránk, és az 1% adatokat nagyon szívesen fogadjuk.
0: És akkor ott tartottunk, hogy meséltek sure, arról a nagy ugrásról, hogy,
3: igen,
0: hogy ezt a kis, igen, a találmányatok az, hogy hogy jutott el ideig.
8: Igen, tehát ugye beszéltünk már a Venture Cup-os dologról, ez volt 2013 vége, 2014 elején. Itt végül sikerült második helyezést elérni 350 csapatból.
2: Ki lett az első?
8: Az első az egy ilyen bicikli lopás gátló lett.
4: Mert ugye csak Dániában... nem a Tomcat. Elnézést kívánok.
8: Igen? Na tehát Dániában egyetlen egy dolog valami népszerű, mint a sör, az a bicikli. Így történt ez. Viszont annyiban volt jó ez, hogy rengeteg kapcsolatot sikerült kint gyűjtenünk, és tényleg nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, amiből tovább tudtunk menni. Ugye a versenyre már kész prototípussal mentünk, tehát ugye ez itt közben elkészült, sikerült megtartani. Egyébként tök jó volt ez, hogy volt egy deadline-unk, mely nagyon sikerült megnyomni a fejlesztés részét. Ez követte azt, hogy hazajöttünk, és akkor...
4: De anyád, apád támogat, vagy hogy megnyomjátok a fejlesztést? Tehát ki, család támogat, vagy ti magatokat?
8: Meg, mi magunk, tehát megnyomjuk a fejlesztést, az azt jelenti, hogy több időt szántunk.
4: Önkizsákmányolás fokára voltunk kíváncsi.
8: Tehát ilyen nagyon minimális budgetben vettük össze az első prototípust. Nem tudom, hogy van-e arról fönt kép, a Facebook oldalunkon lehet, hogy van, de az érdemes megnézni, mert kicsit másképp néz ki, mint most a végleges design. Na igen, tehát ez követte az, hogy voltunk itthon a Startup Springen, ahol első helyezést kaptunk, utána voltunk a Startup Salona Budapesten, ott is a legjobbak között végeztünk, és utána voltunk Berlinben, a Next Berlin konferencián beválasztottak minket a 8 legjobb startup közé, és közben pedig folyamatosan ment a fejlesztés. Arra rájöttünk úgy közben, hogy az a kezdetleges dizájn, amit mi elképzeltünk, az termékként nem állja meg a helyét. Így voltunk olyan szerencsések, hogy amikor egyik este mond, ilyen csapatépítés volt az egyik budapesti kocsmában, akkor belefutottunk egy volt évfolyamtársunkba, aki éppen ipari formatervezőként végzett, mint kiderült, és tök jó ötletei voltak arra, hogy milyen irányba vigyük el ezt a dolgot. Úgyhogy akkor így bővült a csapat vele, meg közben Attilával is, aki a gyönyörű logóját csinálta a Bruine, illetve az egész megjelenését. Majd ezt követte az... is volt már nehéz visszaemlékezni, hogy május-június végére elkészült az a kinézetű elképzelés, ami már termékként is megállja a helyét. Ez rengeteg mérnöki problémát hozott fel, hogy ebbe a dizájnba be tudjuk tenni ezt a rengeteg technológiát, amit ebben van a gépben. És ez,
0: tehát, hogy abban a szépségben legyen szép is, de legyen hatékony is alatta. Tehát...
8: Igen, ugye a cél az volt, hogy ezt a gépet bárhova büszkén kitehesse az ember. Ugye, hogyha
2: te látod, násufniba legyen eldugva.
8: Igen, látod, az ilyen házi sörfőző felszerelést, az nem annyira appealing, hogy te azt kitedd otthon a konyhába, vagy a nappali, vagy ilyesmi, valószínűleg a barátod vagy feleséget ki is nyílna, hogyha ezt megpróbál megtenni.
5: Ha csak nem szereti a sört.
8: Ha csak nem, igen. De ez a gép, ez pont ez a lényege, hogy kinézetre is, meg méretre is bárhol elférjem. És ez a gép, ez kb. Nyár végére lett kész, ez a prototípusunk, úgymond a végleges prototípus a végleges termék előtt. Ugye most jön az a verzió, ami már a gyártható. Tehát az a gyártás technológiával készül, mert gyártani is fogjuk azt.
2: Most már egy elég sok prototípusról beszéltünk, ahogy én hallom, erre viszont már nektek volt még pénzetek, vagy valahonnan szereztetek erre pénzt?
8: Hát ebbe a saját pénzünket, ami volt, azt így beleöltük. Ugye jó darabig azért mellékállásba csináltuk, és júniustól kezdtük el full time-ba.
4: Ez a fő foglalkozásotok most már?
8: Most már igen, június óta ezt teljes állásba csináljuk mindannyian, tehát most már hatan vagyunk, akkor még öten voltunk, és mindenki felmondott, amit csináltam.
0: Azért kemény. Hogy
2: bíztak a dologban, akkor ezek
8: annyira
2: szerint.
8: Szerették annyira ezt a projektet, igen, meg az a tök jó csapat állt össze, tehát a csapat az nagyon-nagyon fontos, és mindenki annyira elhivatott volt, hogy annak ellenére, hogy mondtam srácok, hogy januári valószínűleg biztos lenne a fizetés, mégis azt mondták, hogy de ők ezt akarják csinálni. És itt sikerült az, hogy akkor nyár...
4: Első fizetés mikor volt?
8: Az most volt, nemrég.
2: És mi esőről ünnepeltétek meg?
8: Januárban.
6: Hát a sajátunk.
8: És
2: akkor hol jártok most? Lehet már a piacon kapni, bárhol mondjuk bemegyek így a valami Tesco, Ocean, stb. És ott van kint kirakva. sorban.
8: Tesco meg most sem, de valószínűleg nem fogsz tudni ilyen gépet venni, később sem, de ezt majd még meglátjuk. Annyit kell tudni, hogy amikor mi meglettünk ez a végleges prototípussal, akkor mi csináltunk egy crowdfunding kampányt. Ez sokáig filosztunk a Kickstarter vagy Indiegogo, mi végül az Indiegogot választottuk. Ez egy külön műsor lenne az, hogy miért, mert rengeteg dolgot kell ilyenkor számításba venni. Ezt december elején sikerült végül elindítani, nagyon sokat csúsztunk a videókészítése miatt, meg sok minden más miatt, de nagyon sikeresen sikerült indulni, tehát mi amikor feladottuk ezt a kampányt az első órába, már több mint a 10%-a kitűzött összegnek összejött.
2: Tehát a kampánynak mi volt a célja?
8: A kampánynak az volt a célja, hogy összegyűjtsünk pénzt arra, hogy el tudjuk kezdeni a gyártást.
2: Sorozatgyártásban?
8: Igen.
2: Tehát ezt ti akarjátok magatoknak csinálni.
0: Annyit azért mondjunk el, hogy ez a kampány, amiben belekezdtük, hogy ez egy közösségi finanszírozás, tehát hogy lényegében ugye tehát, hogy hasonlóan működik, mint mondjuk a tilos, amikor ugye az SZIM mondjuk az 1%-át szeretné felajánlásra ugye elkérni az emberektől, ez ugyanúgy működik.
2: A kormánytól kéri már el, bocs.
0: Így van, hogy az emberek ugye oda ide ajánlják, tök jó, hogy mondtad, de hogy a közösségi gyűjtésnek, adományozásnak, tehát hogy más emberek, akik úgy gondolják, hogy jó ez a projekt, azok támogatják ezt, tehát ez a kampány.
8: Igen, tehát az a crowdfunding az a legújabb finanszírozási formája annak, hogyha te egy ötletből céget is akarsz csinálni, és azt szokott, hogy ez a biznisz menjen rendesen. Ez arról szól, hogy ha van egy ötleted, vagy terméket, szolgáltatásod, legyen az bármi, te erre a platformra fel tudod tenni, és megmondani a tömegnek, hogy srácok, mi ezt csináljuk, hogyha tetszik, akkor segítsetek meg ki minket, hogy ez létrejöhessen. És ez azért valamilyen jó dolog megy, az, hogy nem kell adnod részesedést a cégből. Kettő az pedig, ez egy tök jó lehetőség arra, hogy vajdáld a terméket, és hogy lássad azt, hogy hol van a te célközönséged. Uh-huh. Mi eddig ez nagy része is volt annak, hogy miért ezt a finanszírozási formát választottuk.
2: És mi lett a végeredmény? Mi volt a célotok?
8: A célunk a $100,000 volt.
4: Mindjárt egy utálom őket. Szörnyű. Igen.
8: Sikerült majd kicsit több, mint megduplázni 222,000 dollárt.
4: Biztos, hogy
8: a kampány végére. Ez egyrészben tök jó, mert így több pénzt tudunk költeni egy gyártásra, másrészt pedig tök jó megmutatta, hogy tényleg van szükség egy ilyen termékre. A mi termékünk azért viszonylag a drágább kategóriába esik, főleg itthonról nézve. És így láthatatlanban az, hogy emberek hozzájárulnak ehhez, és tényleg adnak annyi pénzt, hogy akkor ők később kapjanak egy gépet, az egy hatalmas dolog.
2: Van egy telefonálunk. Hello, hello!
0: Szia, adásban!
11: Hello! Sziasztok! Hát egy legfontosabbat nem mondott a fiatalember, két okot mondott, hogy miért jó ez a finanszírozási forma, de hát a harmadik az, hogyha ugyanezt a pénzt banktól kéred kölcsön, hogy el tudja indulni, akkor ezt vissza kell adni. Ezt meg nem.
2: Ez így van? Akkor valós?
8: Ez egy érdekes dolog, tehát ugye az érdekes része szerintem az, hogy nem kell részesedést kiadni azért, mert a mi esetünknek
11: hát az kockázatokat is be tudtunk
8: volna vonni. A bankos dolog ugye az a leghagyományosabb finanszírozási mód. Ezt a pénzt nem kell visszaadnod, tehát nincs olyan elkötelezettség, hogyha te nem teljesítesz valamit, akkor azt vissza kéne adnod. Viszont mi azért úgy gondolkodunk, hogy nekünk ezt mindenképpen teljesíteni kell. Hát itt az emberek nagy része az adott pénz, hogy ők kapjanak majd egy gépet, úgymond előrendelték ezeket a gépeket. Ezeket mi szeptemberre fogjuk elszállítani. Egyébként még az előző kérdéshez is egy válasz, hogy mikor lehet először hozzájutni egy Bruihoz, így lehetett hozzájutni, vagy crowdfundingon keresztül hozzájutottak a kampányunkhoz, és ezek lesznek az első unitok, amiket leszállítunk szeptemberre.
11: Köszönöm szépen. Még igen. Egyet hozzátennék, hogy szóba került, hogy összetalálkoztatok az ipari forma tervező, vagyis designer cimborával, aki segített a külső megjelenést kialakítani. Erről egy ilyen nagyon régi már szinte szálló ige, hogy a mérnök megcsinálja a dolgot, utána jön a designer, aki elintézi azt, hogy a karbantartása és a javítása az megoldhatatlanná váljon, de ezt csak úgy viccesen mondtam. Szerbusztok, minden jót!
2: Minden jót. Vagy éppen azt csinálja meg, mondjuk a designer régen volt, hogy úgy tervezett a gépet, hogy ne legyen benne semmilyen lyuk, mert akkor tuti, hogy abban egy csík fog landolni. Tehát így régen még így az orosz időszakunkban ez egy alap volt, hogy gyerekek nem szabad olyan gépet tervelni, vagy tervezni, ha bármi.
1: Ne legyünk ilyen nem piszik, az ipari forma tervező is mérnök. Csak zárójában.
4: Hoppá.
8: Igen, ezzel kapcsolatban nálunk is vannak a mindennapi oltások oda-vissza, hogy a tervező és a gépészek között. Úgyhogy.
0: Még egy mondatot arról, hogy akkor jelenleg ugye mondhatod, hogy úgy lehetett, vagy úgy lehet elérni, hogy befektettek ebbe a kampányba, ugye beleszálltak, és akkor azok az emberek már előrendelték, úgymond. Mostantól mondjuk én hogy jutnék hozzá egy ilyen géphez? Most így van előttem a laptop, és mennyiért?
4: Mert ő tanuló.
1: Mindjárt osztjuk egy üvegsörára a gépára.
0: De igen, de lényegében.
8: Hát ez a kampány, amiről beszéltünk, ez január végén lezárult. Most azon dolgozunk, hogy újra megnyissuk majd az előrendelési lehetőséget. Ez vagy egy hónapon belül, vagy valami hasonló időszakon belül fog megtörténni, és akkor lehet újra venni ilyen gépet. Ez azt jelenti, hogy ha te ez alatt fogod megvenni, akkor ugye az elsők között lesz, akik megkapják, viszont azok után fogod megkapni, akik az Indiegogo kampányát vették meg. A gép az 1600 dollár volt az Indiegogo kampány alatt, valószínűleg körülbelül ilyen ára lehet számítani.
4: A fordítsátok le nekem, az mennyi magyar?
0: Ez ilyen 320 ezer?
3: 400 ezer.
8: Hát ezt a visszamarok, mozog a forint.
4: Nem én vagyok a célcsoport, jó, csak ezt akartam.
2: Viszont legyen, mondjuk vesz, vagyunk hárman, négyek barátok, vagy egy család, és akkor veszünk egy gépet.
4: Vegyenek a gazdagok, van pénzük, rossz az ízlésük, mindenük rossz. Itt az idő, hogy felnőjenek az ilyen dolgunkhoz.
2: Ja, igen, igen, igen. De azért, hogyha összefogunk, akkor lehet, hogy mondjuk de megéri, hogyha meg kiszámolom, hogy én körülbelül mennyi sört iszok egyáltalán évente, mondjuk egész sok szerintem, akkor lehet, hogy mondjuk a négyen összefogunk, akkor simán megérni, és két éven belül megtérülne az egész, de nem fontos csak a megtérülést nézni, amúgy nagyon fontos.
4: Vannak alkoholista barátaim, akiket meg tudnál győzni ebben a dumával.
2: De nem fontos csak a megtérülést nézni, mert alapból, hogyha megtehetem, tegyük fel, van annyi pénzem, akkor miért ne tenném meg ezt, és miért ne vennék magamnak egy ilyen gépet, és én azzal otthon elszórakozok, és elmondhatom, és a barátokat megvendégelhetem, meg saját magamat megvendégelhetem, és amúgy ezt a logikát követve bárki, hogyha bárki megteheti, hogy mondjuk napelemet vesz magának, vagy napkollektort, vagy valamit beépít, ugyanígy. Nem azt kell nézni, hogy akkor most hú, ez 10 év alatt fog megtérülni, és akkor lehet, hogy már bele se kezdek, hanem egyszerűen, ha megteltem, akkor még nem. Miért ne tenném meg? Akkor miért ne?
4: Föl marketingesnek, nem?
3: De hát a megtérülést én értem, azt a megtérülést értelmeztetlenek találom.
4: Szerintem
0: most is kiszámoltam.
4: Egészségesek is elégedettek lesznek.
2: Pont amikor autóhoz nem tudom, milyen felnit veszel, akkor sem gondolkozol, hogy úristen, ez a felnit nekem mikor fog megtérülni. Sosem gondolod, de mégis megveszed, fúj drágán.
3: Ezt tudjál állásfoglalni, azt tudnod kéne azt, hogy amikor sört iszol, miért iszol sört és milyen közegbe. Tehát, hogyha csak otthon iszol sört, és az a megtérülés, mert láttam az ember többsége kocsmákba iszik még nyilvános helyeken. Tehát, hogy olyan szempont, ezért szerintem értemetlen a megtérülésről beszélni.
2: Mert ez, jó, én csak ezen át akartam vinni, hogy az megtérüléssel fontos gondolni.
3: Ez egy életérzés lehet, hogy nem tudom.
2: Igen.
5: Még ahhoz, hogy mondjuk így megtérülésről is beszélhessünk.
4: Jó, vegyük fel utoljára, de aztán tartanunk kell ám.
0: Igen, igen, mennünk kell utána. Szia adásban!
12: Sziasztok! Bocsánat, lehet, hogy beszéltetek erről, csak én nem figyeltem, de hogy ezzel a szerkentyűvel milyen sört lehet főzni? Már úgy értem, hogy lehet-e különféle típusú, fajtájú söröket?
2: Egyszerűen válaszolva, igen.
12: Tudok vele ipát is főzni, meg mit tudom én barna
2: sört? Felső erjesztésűt, alsó erjesztésűt, és mindent tudsz főzni vele.
12: Hát ez igazán nagyszerű. És hol lehet kapni?
2: Fel lehet rá iratkozni most.
8: Ha felmész a www.brevie.org-ra, ott van egy várakozó listán, vagy váró listán, hogy hívják ezt magyarul, waiting list, és ott tudsz arra feladkozni, és ott fogjuk értesíteni az embereket, amikor újra megnyitjuk az előrendelést.
12: Mondod még egyszer az oldal nevét?
8: brevie.org.
12: URG.
2: Igen, ez egy, okay, nem egy egyszerűen megjegyezhető. Nem gondoltátok, hogy csak egy a bírt, vagy sör, többféle honlapnevet le fogtok foglalni, és egyszerűsíteni az embereknek az elérhetőséget, mert ha kirakjátok valahova ezt a úristen, én se jegyeztem meg.
4: Gyertek vissza, mert tényleg gazdag emberek is hallgatják a rádiót.
3: Ott is gazdagok lesztek?
4: Te eltartják a rádiót azok a
5: körül. Egyébként egy ilyen gép, ez hány évig tart ki szerintetek?
2: Mivel, hogy 3 éve fejlesztik, még szerintem nincsen rá.
8: Nem, hát a tervezésnek az alapja az volt, hogy minden tovább írja. Szóval az alkatrészeket, hogy minden
5: tovább.
8: Hát ezt még mi sem tudtuk kiteszteni, szóval a prototípusunk is az tökéletesen működik.
4: A májad meddig.
3: Figyeljetek
0: szépen. Szia adásban!
13: Szerbusztok, Robi vagyok. Nem tudom hallgatni az adást, csak egy annyit akarok, hogy kitartás, majd délután hallgatlak titeket.
0: Köszönjük!
3: Hajrá! Nekem még egy megjegyzésem lenne, hogy szerintem ezt úgy kell, ezt azért mondom, ez a megterülésen lovagolok. Ez szerintem nem így, ez úgy kell terméket forgalmazni a piacon, mint egy életérzés, tehát mint egy atmoszférát, amit biztosít ez az egész. Tehát
4: egy teljesen más.
2: Pont
3: igen, ezt akartam. Igen, tehát mint egy életérzés, ami speciálisan nem tudom milyen.
0: Persze, a srácok ezt ezért csinálják.
2: Én meg ezt akartam mutatni, hogy nem mindig az a megtérülést kell nézni.
3: Sőt, általában nem azt nézik.
0: Persze, jól van.
3: Mindig hozzáadott érzést.
0: Átállunk a következő órára. Köszönjük a srácoknak.
8: Mi köszönjük.
0: És Gergőnek, hogy itt volt velünk. Brui, nézzétek az oldalt, és támogassátok az innovatív fiatalokat. Ádám életet. Azt, hogy ez egy pozitív nap, hiába.
2: Pozitív nap jelentkezik a Planet Error és a Honti és Hanna 24 órás kis műsoruk. Mi ez? 13-áról beszélünk, azaz péntek 13-áról beszéltünk pont, hogy ugye sokan negatívan veszik föl, holott péntek 13 az akármilyen egy egyszerű nap, és hogyha te úgy fogod föl, az akármilyen szinten is pozitív tud lenni. Persze. Például tegyük fel az én példám, az nagyon jó. Nekem péntek 13-án volt egy autóbalesetem, ami után én kómába kerültem, gyerekek, de 10 nap után mégis felépültem, és nekem a péntek 13 akkor is pozitív. Semmi köze nincsen ahhoz, hogy én most paráznék a péntek 13-tól, sőt, én konkrétan várom is.
3: Én csak arra utaltam, hogy sztereotípiák...
0: Ez mondjuk egy fura fétis ám, de...
3: Sztereotípiák mentén mozognak az emberek, tehát hogy hajlamosak arra fogni a problémát.
2: Amúgy péntek 13-at megfogom, és boldog születésnapot kívánok Kilián Zsolt barátomnak.
10: Na, hányadikán törted el a vállad?
2: Nem tudom, de meg fogom nézni.
0: Péntek 13, akkor itt félnék azért egy picit, hogy mi történt ott magammal.
10: Na, új óra, új vendégek.
0: Így van, új kis csapatunk van, a Hackerspace Budapest kis csapata. Én úgy promóztalak amúgy egy kis érdekesség, hogy akármikor beszélgettünk erről a 24-re, jönnek a hackerek. De tényleg, tehát, aki nem ismeri a ti csoportotokat, és ugye ez a nevetek, mi a legegyszerűbb, amit mondhatok, a hackereink jönnek. És akkor mit vár az ember, hogy Anonymous maszkba bejönnek majd a csúnya hackerek eltorzított hangon, és elmondják, hogy hackelték meg a NASA-nak a honlapját. De van egy ilyen gondolat az emberekben valamiért, de el kell mondanom, hogy totál nem erről van most szó, tehát hogy ide jönne a Tech, meg a Ninja, meg a NAV, meg akárki, nem ilyen hackerek vannak itt közöttünk, de még mielőtt ránk törnék a stúdiót, hogy mi folyik itt, ugye, ahogy titeket, tehát ezt a hacket, amit ti használtok szóval.
2: Az egy hal, nem?
0: Igen, két kával. Ugye a magyarul szépen lefordítva, ugye annak a rövidítés, hogy a független...
10: Magyar Tudás Központ.
0: Magyar Tudás Központ. Köszönöm szépen, igen. És átítom a szót a vendégeinknek.
10: Sziasztok. Igazából a hackernek az a jelentés, amit te mondtál, annak is van köze hozzá, mert igazából arról van szó, hogy más-más vetületét nézzük a dolognak, tehát hivatalosan annak idején a legelső, egyrészt a favágást is jelentette az, hogy hacker, de rögtön utána a technológia ezt fölkarolta, és azt nevezték hackernek, aki nem szokványos megoldásokat adott problémákra, és igazából a mai napig van is a, mondjuk úgy az átlag tech szénában is, tehát ha mondjuk fejlesztőkkel beszélgettek, akkor hú, ez egy csúnya hack, vagy ez egy szép hack, ezzel utalnak arra, hogy valaki nagyon nem a szabálykönyv szerinti megoldást adott valamire, fú, ez nagyon nem úgy néz ki, mint kellene, de mondjuk gyorsan megoldotta a problémát, és sikerült időre leszállítani.
0: Ez a lusta embereknek a...
10: Mondhatjuk igony alatt, de sokszor a lustaság motiválja, de hát ez egy csomó fejlesztésről elmondható a technika történet során, hogy
0: az
10: motivál, hogy lusták az emberek, így van.
0: Gyönyörű, igen.
10: És igazából, így van. És a Bruce Schneiernek a definíció mellé szoktunk állni, ez van kinn a hackerekről részben is a honlapunkon, hogy igazából hacker az, aki rendszereknek a határait próbálja felfedezni, és esetleg túl is lépni rajta, és olyan viselkedésre késztetni a rendszert, amire a tervezői soha se gondoltak. Ebben nyilván belefér részben az is, hogy valaki csúnyát csinál, még az is, hogy fölvesz hozzá egy Guy Fawkes maszkot, és hát, hogy is mondjam, ez a maszk, ez azt hozza elő, hogy mondjuk ezek között sokan inkább olyanok vannak, hogy évvégre valamelyik szájt lehal, mert a mérnökök nem voltak elég okosak, és akkor gyorsan kitvitelik, hogy mi lőttük le. Tehát ők már inkább úgy egy eszközként tekintenek a hackerésre, letöltenek kész eszközöket,
14: nyilván vannak olyan eszközök, amiket ha kellően sokáig nyomogatod a gombokat, ebből azt csinálja, amit szeretnél. De...
0: igen.
14: De igen, ez eléggé fals kép ezt azonosítani a hekkeléssel.
2: És ti miért használjátok ezt a szót magatokra? Hogy jött?
14: Onnan jött, hogy 2008 decemberében van egy ilyen nagy kongresszus minden decemberben Németországban, most már 30 sokadik éve. Ez a Chaos Communication Congress, és a Chaos Computer Club szervezi, ők egy ilyen 40 éves német szervezet, most már szép nagyra nőttek, és szerencsére teljesen függetlenül tudnak üzemelni, tehát nem nincsenek szükségük mondjuk állami támogatásra. Ők szervezték ezt az eseményt,
0: non-profit,
14: és non-profit abszolút, uh-huh. És igazából biztos mindegyikötök már tapasztalta valamilyen módon ezt az élményt, amikor mondjuk van mi nyári tábor, vagy bármilyen összejövetel kapcsán, úgy érzed, hogy bárcsak ez úgy folytatódna. Tehát tudod, hogy vége lesz, és rossz, hogy vége lesz, és szeretnéd, hogy ó, ezt bárcsak hazavihetném, ugyanezekkel az emberekkel együtt lehetni, és nekik ugye volt, és tényleg vannak Chaos Computer Clubok szerte Németországban, Hamburgban, Kölnben, Berlinben, de például az amerikaiaknál, vagy más országokban nem volt ilyen, és néhány amerikai az egyik ilyen összejövetel után úgy gondolta, hogy az kéne, hogy ezek ugye mindig időben állandó helyek, tehát mondjuk minden decemberben elmegyünk Németországba. De mi lenne, ha ezen fordítanánk egyet, és ez hely szempontjából lenne állandó, térben egy állandó helyet hoznánk létre, ahol egy közösség tud találkozni, tud alkotni, stb. És innen jött, volt egy híres előadás, igazából többek szerint ez volt egy mérföldkő, hogy 2008. decemberében a kongresszuson mondták, hogy csináljunk egy hackerspace mozgalmat, és gyűjtsünk össze tippeket, hogy akik már hasonló helyeket hoztak létre, de még nem hívták így, azok milyen problémákkal találkoztak, ezt hogy oldották meg, és ebből mi az, ami a hasonlóságok kapján leszűrhető ilyen eszenciaként, ezt hívják szoftverfejlesztésben design patternnek, vagy tervezési mintának, hogy ismétlődő problémákra gyűjtően rájövünk, hogy elég hasonló megoldásokat adunk, és ha ezt újra hasznosítjuk, akkor könnyebben állhatunk neki más megoldásoknak. És kiadtak egy ilyen dokumentumot sok tervezési mintával, és ebből indult el többek között nálunk is a hely.
0: Tehát akkor lényegében olyan kis non-profit kis közösség vagytok, akik befogadják a közösség más-más tagjait, és együtt alkottok valamit.
2: Igen. Tehát, ha én oda megyek, akkor nekem milyen lehetőségem van? Most én oda megyek, hogy én csak vágyok valaminek az elkészítésére, vagy csak vágyok a közösségre, vagy milyen emberek mehetnek hozzátok?
14: A motiváció az nem szerte ágazó lehet. Tehát leginkább például vagy azt szokta hozni magával, hogy szeretnék valamit csinálni, van mondjuk egy meglévő hobbim, és annak egyszer csak eljöttek egy olyan határára, ahol kellene egy plusz infrastruktúra, vagy plusz tudás, ami nekem pont nincs meg, de például mit tudom, hogy valaki szeret építeni számítógépházába ilyen furcsa dolgokat, hogy világítson így, világítson úgy, és olyan, hogy ehhez most kellene egy forrasztópálka, kellene egy a neten olvasott egy új kiegészítőről, aminek fönn vannak a tervei, tehát ugye ez a jó, hogy a neten át tudsz hozni terveket, fizikai tárgyakat nehezebben, de ilyen a 3D nyomtatás, és akkor kellene nekem egy infrastruktúra, amin ezt elkészítem a terv alapján. Például ez is lehet motiváció.
0: És akkor tehát azt olvastam rólatok, meg ugye sokat beszélgettünk, hogy azt állok mondani, mi egy rendezvényen találkoztunk, ugye, ahol mindenképp meséltek, hogy egy workshopot tartottatok, ráadásul, ahol kisgyerekek, tehát ez az élmény, én nekem ez fogott meg, hogy volt egy adott a rendezvény, oda lehetett ülni a 8 évestől a 60 évesig a ti kis workshopos asztalotokhoz, és mindenkinek a kezébe volt egy forrasztópálka, és ilyen diódákat, meg ledeket, meg nem tudom, olyan szavakat tanultam meg, és gyerekek, életemben először forrasztópálkát fogtam a kezembe, és tök jól nem elsőre, de utána tök jól forrasztottam. Tehát ez az élmény nekem, és ott volt minden eszköz, adtak a srácok. Nagyon durva, igen, ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon furcsa fétiseket hozott bennem elő, hogy mi van, ha én erre tök jó vagyok, meg tehát egy tök jó dolgokat lehet tudok csinálni.
2: Hallottunk van a vonalban.
15: Szia, adásban! Hogy ne haragudj, de be kell, hogy szóljak. Talán elnézi meg te is, hogy ha megtanultad, akkor tudod? De most úgy adtad elő, hogy olyan szavakat tanultam meg. Hát a szavakat, az könyörgöm szépen betűk egymás utánratva, hogy vagy tudod, vagy nem, vagy tanultam, vagy nem. Érted? Hogy elhiszem, hogy gyönyörű élmény volt, csak nem, csak beszólással a
4: telefon. Világos, hogy A Gadamer egyetért veled egyébként, a hermeneutika nagy filozófus.
15: Bólogat, aha.
4: Aki jó, azt mondja, hogy...
15: Én is ősz váligérő szőkehajat, és bajszom. Jó?
4: Jó.
15: Csókolom, kiszálltam, elnézést kérek, bocsánat.
2: De itt kb. Arról van szó, hogy a szavak kaptak értelmet is, tehát láttad azt, hogy mi volt a fizikai megvalósulása.
0: Persze, meg én ezt nem hallottam, hogy nekem közöm nem volt ilyenekhez, és egy dióda. Hol hallottam volna én ilyen szót? Új szavakat ismertem meg? Igen, tehát hogy ez a lényege ennek, hogy engem, akinek közöm nincs ehhez a világhoz, be tudtak szippantani, és ott is maradtam. Tehát 2 órát ott ültem, és forrasztottam, és létrehoztam egy kis tárgyat, ami működik, én raktam össze. És ez egy új élmény volt, úgy nem azt mondom, hogy most akkor én a közösség aktív tagja lettem, de beszippantott pár órára, és igen, és tök szívesen csináltam, és visszamentem másnap, és befejeztem, és befejeztem, és működött, tehát hogy amúgy működött, élmény. Tök jó volt.
14: Örülök neki egyébként.

0: meséljáról egy kicsit, rádióban nehéz megmutatni.
1: Tudom, szeresen sorban lássátok ti is. Tehát például, amit te raktál össze, az a televíziókat lehetett kikapcsolni, tehát konkrétan van benne egy kis számítógép, ami tartalmaz egy csomó tévének az infravörös nyelvén azt, hogy kapcsolj ki, és ezt szépen végigveszi egymás után, ez és egy nagy teljesítmény lehet.
2: Tehát ha bemegyek egy tévéboltba, ahol mennek a tévék, és ezt ki tudom titokba kapcsolgatni?
0: Igen, olyannyira, hogy
1: körülbelül ilyen 5-6 éve volt is be egy nagy botrány, az egyik ilyen tech újságíró csapat, az beszabadult a CES-re, erre a nagy szórakoztató elektronikai vására, bemutatóra, és így vitte mindent.
3: Na, halljátok,
4: guerilla marketing.
2: Anonymous.
1: Guerilla marketing, és utána nagyon föl is lángolt a vita, hogy akkor most mit szabad egy tech újságírónak, kiszámít tech újságírónak, úristen, tiltsuk be, tiltsuk ki őket, az eszköz tervezőjét is neki álltak.
3: De csak ezek nem volt, nem?
0: Igen, és ezen a rendezvényen is ez volt az érdekes, hogy ahol mi találkoztunk, és megcsinálták rajtam kívül nagyon sokan ezt a kis gépet. Egy teremmel arrébb millió tévé volt, mert nagyon sok játékkal, meg ilyenekkel foglalkoztak, és kapcsolgatták a gyerekek a tévéket ezzel a távirányítóval, amit ott csináltak a rendezvényen. Szia, adásban!
5: Sziasztok! Ez digitális terrorizmus, amit a... Ez szerintem, ha ezt Malajziában megcsinálnál, és Sziriszet megkérdezni, vagy akár a fejletlenebb országokban, ez simán egy megkövezés, vagy kézlevágás. Szerintem innentől kezdve ez. És nagyon elítélek titeket most azért, hogy ötleteket adtok baszott.
2: Hát igen.
5: A fölnövekvő zseni palántáknak, akiknek tényleg
6: nem új keletűek ezek az ötletek,
5: ne aktivitással a fejük, hogy ne erre használják, legyenek új kettőt.
6: Már Károlyi trollkodás, amit itt művelsz.
5: Ja, jó, én Károly 2 vagyok. Jó, kiszálltam, bocsánat, elnézést.
7: Gyorsan, hogy így átlássuk, hogy hova tudjunk tenni titeket? Vannak inkubátorházak, ahova friss induló cégeket.
2: Hova tudjunk titeket? Vannak inkubátorházak.
7: Hova helyezünk a titeket? Pont. Úgy mondod. Vannak inkubátorházak, amiket nagyjából ismernek az ember, hogy mire használják. Tehát új kis cégek, akiknek nincs pénzük, stb. Hozzátok, vagy ti milyen közösségi teret nyitottatok? Tehát mennyiben hasonlít egy ilyen helyhez? Mennyivel tértek el? Teljesen más esetleg? Vagy hogyan képzeljünk el?
1: Lehet, biztosan vannak átfedések abban, hogy vannak olyan dolgok, amiket tudunk nyújtani mi is, de alapvetően például vannak olyan helyek, ahol pénzt adnak azoknak, akik bejönnek nálunk, ez abszolút meg van fordítva, tehát aki taggá akar válni, bárki lejöhet, de aki tényleg taggá akar válni, annak tagdíjat kell fizetni, hiszen ez a függetlenségünk kulcsa.
7: Úgy, mint ahogy a tilosban.
1: Hát ugye a nevünkben is van, hogy független magyar, abban független, az egy nagyon fontos dolog, hogy csak úgy tudsz független lenni, hogyha finanszírozásod nem függ mástól. És a másik...
2: Tehát ezt nem értik a magyar filmesek, ezért nincs független magyar film. Igen, folytatok.
0: De van.
8: Az otthoni pornó videó.
1: Például egy németnek egyébként éppen ezért van sokkal könnyebb dolga, mert ott ez egy teljesen megszokott dolog, hogy egy Chaos Computer Clubnál az, hogy srácok egy lézervágót kéne venni, semmi gond, már dobják is össze a pénzt a tagdíjon felül. Nálunk ez még egy kicsit inkább gyerekcipőben van, tehát az SEO 1%-on kívül kevesen gondolkodnak azon, hogy basszus, itt lehet, hogy adakozni is kéne, ha itt ilyen civil társadalom nevű dolgot akarunk kiépíteni. Tehát nálunk egyrészt ez meg van fordítva, ez a logika. Másrészt inkább, tehát ha valaki lejön azzal, hogy szia, itt a tervem, rakjátok már össze nekem, de figyú, holnapra kéne, akkor azt mondjuk, hogy nem, tehát itt eleve nincs kitől megrendelni, mert ugye a helytagok összességet, tehát nem tudsz oda menni, hogy én a helytől megrendelem, persze oda mehetsz egy emberhez, de lehet, hogy elhajt a fenébe. Mert azt mondod, hogy figyelj, segítenél nekem összerakni? Akkor már lehet, hogy hirtelen kedvesebbé válik, és azt mondja, hogy persze, gyere, üljünk le, kezdjük el, meddig jutott el, tehát ez sokszor szokták is mondani, hogy ez a hogyan kell jól kérdezni. Tehát, ha mutatsz valami erőfeszítés, hogy én már elkezdtem, és nekifutottam egy hibának, és ezen nem tudok túljutni, például mondjuk nem tudok forrasztani, akkor oké, gyere, csináljuk meg együtt. Tehát azt próbáljuk, hogy segítsük az embereket, hogy maguk oldják meg a saját problémáikat, és közben lehetőleg tanuljanak is valamit, hogy legközelebb
2: az meg eszetekbe, hogy a társadalom újra szervezze magát, hogy ez a gondolat, hogy hallgatok.
5: Halló, sziasztok! Nagyon jó, amit mondasz, hogy igazából le kéne ültetni, aki nem csak beruházni akar, hanem tevékenyen részt venni a dologba. De viszont az ötletgazdának ez egy lemondás, mert

0: abban a pillanatban, hogy én másokat bevonok a projektbe, ez ilyen szép magyar szóval fejezem ki magamat, annak abban a pillanatban meg kell osztozni a szellemi termékén, érted? Még akár, ha jóra is vezet, valamilyen szinten az irítség befolyásol.
1: Szerintem túl gondolod a dolgot annyiból, hogy egyrészt önmagában egy ötlet az nem sokat ért. Tehát egy csomó jönnek azért neki olyan jó ötlete van, és ebben olyan milliárdokat fog szakítani. Önmagában az ötlet nem sokat ér, kivitelezed azért valamit. Másrészt az, hogy megosztod a szellemi terméket, nem feltétlenül. Tehát ha te oda jössz hozzám, hogy gyere, forrasszunk együtt valamit, és nálad van egy kapcsolási rajz, ez a kapcsolási rajz, ez nem válik hirtelen.
2: Meg ez a gondolat, ez eléggé kapitalista gondolkodásmódot
0: mögötte.
2: Igen, tudom, elmetleg én is így szocializálódtam.
0: Szerencsét nem, 13-ai napon.
2: Boldog születésnapod, de nem ma van, gondolom.
0: Igen. De holnap lesz a névnapom, van a bulira, nem csak a pénzek.
2: Lényeg az, hogy én is a kapitalista világban nőttem, világszemlélettel nőttem föl, mert anyukámégtől meg mindenkitől ezt kaptam, viszont most már úgy néz ki, hogy azért nekünk is a gondolatvitelünk, meg a világból látjuk, hogy nem csak ez számít, a nyílt forráskódú rendszerek igenis egészen keményen...
0: Most teszem le a nyílt forráskód, meg ilyenekkel jössz. De várjál, valamit el szeretnék mondani, ami kapcsolódik sehogy sem. Hallod, azt a mazsolás csokoládét, azt miért tiltották be? Vagy miért nincsen már? Tudod, van nem milka volt, hanem mit tudom én, valami más. De olcsó is volt, ugye a 90-es évek végén. Az annyira jó volt, ilyen rumos mazsola volt benne. Valami fergeteges, és sehol nem lehet megkapni.
1: Gyere le a Hackerspace-be, és csinálhatsz.
2: Meg lehet, hogy nem nyílt forráskódó az előállítása, és már nem volt pénz, mert így túlságosan tartották vissza a know-how-t idézőjelben.
0: Így van, és várjál, a know-how-t azt lehet úgy is birtokolni, vagy ellopni, hogy megszüntetem. Az is egy birtoklás. Ez azért olyan, hogy ha valamit eltitkolsz, az is hazugság, hogyha nem mondod el, nem?
2: Valamilyen szinten igen, és szerintem amúgy nagyon sok technológia fejlesztés például így tartják vissza, akár az energia előállításban, például szerintem a napelemeknél is, meg ami a fosszilis energiahordozókat kiváltaná, nagyon sok helyen szerintem sokáig vissza volt fogva az idézőjelben a know-how, ami könnyebben, olcsóbban, nem a fosszilis energiát használva.
0: Története, nem?
2: Igen, viszont nagyon elkanyarodtunk már a témától szerintem, szóval most visszatérnénk a fiúk.
0: Kanyarítanék rajta egyet, hogy...
2: Az visszamenjen a fiúkhoz.
0: Pont az, hogy termékadóval sújtanák a szolár energiát, a elektroenergiát.
2: A környezetvédelmi termékdíjra beszélsz. Azt vissza lehet hallgatni a Planet Errorunkban, a mostani műsor, két héttel ezelőtt pont beszéltünk erről, hogy azt tényleg reálisan behozták és működik, viszont az csak néhány 2-3 ezer forint.
0: Sokan mondták, hogy jaj, indokolatlanul adóztatjuk meg a megtérülő energiaforrás, mit tudom én. Nem, ez meg hogy 100%-ban visszaforgatható az a nyersanyag, amikor nem. Annyira bonyolult eljárás.
2: Relatív egyetértünk, félig. Igen.
0: Technológiailag kivitelezhetetlen a visszanyerése.
2: Én az elvem volt.
0: Ezért kell termékdíjat fizetnünk rá. Szóval azt ne felejtsük el, ne rugaszkodjunk el, ne egyszerűsítsük annyira a történetet, hogy azt valamikor tényleg hulladékká fog. Ha 20 év múlva, akkor is hulladékká fog válni. Itt igazából, ami rugózni kellett volna, az, hogy most veszedik érte az adót, és ki tudja, mi lesz 20 év múlva.
2: De itt meg azt mondtam azt, hogy...
0: Nem azon, hogy megadóztatjuk egy bizonyos terméket.
2: Ez az maximálisan Planet Erroros téma, viszont most Planet Erronnak van vendége, úgy tűnik, és szeretnénk velük is visszatérni. Ez teljesen jogos kérdés volt, de erre meg azt tudom mondani, hogy a nyugdíjjárulékot én ma fizetem, holott nem ma megyek nyugdíjba. Tehát ez meg olyan,
0: én
2: tehát
0: meg
2: valami...
0: Ma meghalok, szóval...
2: Na, akkor most lecsatlakozunk rólad, és visszatérünk a fiúkról, és majd két hét múlva ugyanígy Planet Erroron folytatjuk ezt az adózást. Na... Köszi.
3: Visszatérve ahhoz, hogy milyen hely is vagyunk, én azt hiszem úgy jellemezhetném magunkat, hogy a kreatív, alkotó embereknek egy olyan zúg, ahol nem áll mögöttük egy menedzser, aki azt papolná neki, hogy tök jó, amit alkotsz, csak nem elég költséghatékony, nem fogja megfogni az ügyfeleket, hanem az a fajta technológiai alkotás, technológiai művészet, ami sokunkban benne van, itt ezt szabadon ki lehet élni. Ez a hely erre van, hogy teljesen szabadon csináljuk azt, amit igazán szeretünk.
2: És hogyha van egy ötletem, meglássam, tegyük fel, hogyha ott meg tudom valósítani, hogy hopsz, ez egy hülye ötlet volt, és ennek nincs haszna, és nem tudunk belőle semmit csinálni, és ez nekem nem lesz jó, tehát akkor lépjek egy továbbira. Például.
3: És te is tanultál belőle valamit.
4: Tehát akkor nekitek ugyanúgy mondjuk a Tilos Rádiónak a
5: az, hogy egy ötlet hülye vagy jó, az majdnem mindegy, nem?
2: Mert hogy nem ért.
5: Tudománytörténetileg gondolom, hogy a hibás elképzelések hihetetlen mértékben fejlesztették az emberi tudást.
2: Ez mondjuk igaz.
1: Illetve egy csomószor is szokták mondani, hogy az út az fontosabb, mint a cél.
5: Igen.
4: Egy picit hadd olvassak föl, amikor így utánatok néztem, picit mélyebben rátok googliztam.
1: Oka.
4: Nagyon megtetszett az, hogy
5: nem hasonló... Nem googliztál meg, édes.
4: De hogy nem. Olyan mélyen meggooglistalak, hogy fogalmat csinál.
5: Kiszegszetek.
4: Tehát ami nagyon tetszett, hogy hasonlóan működtök, mint a Tilos Rádió, tehát ez a non-profit, függetlenség,
5: szabadság,
4: a közösség, a szabadság, központuság.
5: Szerelem központuság.
4: Igen, szabadság, szerelem. Az alapelveket megtaláltam nálatok a honlapon, ami nagyon tetszett, hadd olvassam fel a Hackerspace-nek az alapelveit. Függetlenség, fenntarthatóság, önkéntesség.
5: Szabadsághoz ez hozzájárul.
4: Autokrácia, ha jól olvasom, innováció, transzparencia, nyitottság.
2: Ezek jó szavak, de amúgy mi van a háttérben?
5: Mi az, autokrácia?
1: Ez meritokrácia
4: szerint. Lehet, igen, csúnyán írok, bocs, igen, azért mondom, hogy az nem jól olvasottam.
1: Nagyon elgondolkoztató. Ezt kihekkelte
5: bele. Ez a dialektika.
4: Nem is rémlett, igen, hogy ez nem
6: jól. Vagy meritokrácia?
1: Benne van, igen.
6: Az érdemek uralma, nem?
1: Így van. Tehát ez nagyon fontos, hogy, és sokan szokták mondani, hogy akkor nálunk biztos anarchia van, mert nincs kéne honlapján, hogy ki a vezetőség, ki az elnökség, alelnök, titkár, jegyzőkönyvvezető, nemecsek, és de nem, tehát nálunk egyszerűen tényleg nincs explicit hierarchia, mert úgyis egy közösség, főleg ilyen méretben képes megítélni és eldönteni, hogy ki az, aki jobban járul hozzá, és ez egyébként mindjárt a szabadságot annyiból erősíti, hogy nincsen gyenge láncszem a rendszerben, mert voltak olyan tagjaink, akik mondjuk 3-4 éven olyan aktívak voltak, ma meg mit külföldön vannak, vagy nincs idejük bejárni, semmi gond, megy tovább a szervezet magától, mert mindig van, aki átvegye a helyét.
4: És nektek amúgy mi a szerepetek? Ketten vagytok ugye itt képviselőként, ti mit csináltok ebben a kis bukallóban?
5: Szabad csapatban. Éppen most mondták, hogy nincsenek címek, most gyorsan találjátok ki magatoknak
4: valamit. Nem pedig címet, hanem tevékenységet.
3: Hogy nincs kimondott vezetőség, ennek megvan az a igen, igen nagy haszna, hogy az éppen adott aktuális feladathoz tud egy hierarchia felépülni.
5: Uh-huh. Hallgatok.
4: Meghallgatjuk. Szia!
0: Nincs remény, sziasztok!
4: Köszi!
0: Annyi csak, hogy a tanácselnök meg az kimaradt, a tanács, mert annyira titokszóval vált, hogy tanács a előző rendszerből, pedig miért az önkormányzat szó, nem most komolyan.
5: Igazad van, nekem is fáj.
0: Nem ez hallom, mert dúg ez a szar az autól. Leszetelek, köszönöm.
4: Köszi, szia! Na tehát, hogy mit csináltok? Valamelyik ötök vajas kenyeret kent, valamelyik ötök meg nyáklapot, vagy ez hogy működik nálatok?
5: Vendégénket trüffellel kínálom meg, mert hiába hekkerek, szeretik az édességet.
4: És mivel élő adásban teszed, kötelező, hogy elfogadják, persze, látom én.
3: Köszi. Vegyünk mondjuk egy olyan példát, hogy költözés.
4: Igen.
3: Egyszer csak ez egy nagyon szép példája, hogy hogyan is működünk. Az előző helyünkön nem foglalkoztunk azzal, hogy vajon meg lesz-e hosszabbítva biztosan a bérleti szerződés, és egyszer csak megtudtuk, hogy van 2 hetünk arra, hogy innen kipakoljunk. Úgyhogy 2 hét alatt sikerült találnunk egy új helyet, és lebonyolítanunk a költözést is, és volt egy igen érdekes beszélgetés. Velünk szembe volt egy nagy spár, és valaki felvetette, hogy hát a Spárból tudnánk kérni egy csomó üres dobozt, és abban majd tök jól fogunk tudni pakolni a költözés. Az éljen, mindenki éljen. Tehát jó, kimegy le a Spárba dobozt kérni, és akkor a néma csönd. Tehát ugyanakkor viszont szépen sikerült megoldanunk ezt az egészet. Azon a napon, akik éppen ott voltak, kialakult a csoport, hogy ki fuvaroz, hová, mit, kipakol, meddig pakol, és sikerült megoldanunk ezt a problémát. Vagy 3D nyomtató építés során ki tud alakulni egy csapat, ahol az vezeti éppen a csapatot, aki az adott területhez ért, legyen szó mechanikáról, elektronikáról, programozásról.
5: Egyébként tök igaza volt a betelefonában, az LKI-de is így működik. Igen, tényleg, hogy mindenkinek bizonyos dologhoz feltétlenül értenie kell ahhoz, hogy hatékonyan működjön a saját sejtő csoportján belül.
4: Hát én mondjuk jobban szeretem a rádióhoz hasonlítani, mint az alkaidához.
5: Most ez csak egy példa volt, hogy...
7: Annyi volt a kérdés, például, hogy pont ezért nehezebb is konkrétan, hogyha azt mondja, hogy egy ilyen szervezetnek neki akarsz menni.
5: Igen.
7: Tehát én jó példának hoznám még a, nem tudom, geocaching szóról hallottatok-e?
4: Persze.
7: Ez egy ilyen GPS-es játék, Magyarországon 2001 óta lehet játszani, és annak idején, mikor én elkezdtem ezzel 2003-ban foglalkozni, akkor történt egy olyan nemzeti park, hogy elkezdtek bővülni a geoládák az országba, és a nemzeti parkok jöttek azzal, hogy húha, de mi van azokkal a ládákkal, amiket természetvédelmi területen helyeznek el, hogy akkor azt, aki keresi, azt csinál kárt, és rájöttek, hogy akkor még nem volt, ma már egyesületként működnek, de nem volt semmilyen egyes, semmilyen forma, hogy végén azt keressék meg, hogy a geocaching.hu domain az kinek a tulajdona, találtak egy BT-t, és akkor azt kezdték el hívogatni, tehát hogy lehet egy, és akkor is már több ezer felhasználó volt, meg nagyon sok száz geoláda, tehát lehet úgy egy komoly szeretet üzemeltetni, valójában nincs is kit megfogni, mert annyira mindenki dolgozik a saját feladatán, hogy az egy mellékes dolog, hogy ja, amúgy van-e mögötte egy komoly szervezeti struktúra.
6: Tehát mindig azt fog jellegű csoportulások
7: van. Így van, tehát például kimegyünk egy rendezvényre, amin ugye ti is találkoztatok
5: velünk. Tehát a hatékonyság és a szervezettség az furcsán összekapcsolódó. Nagyon érdekes.
6: Ez visszatértünk az anarchizmusra is. Tehát olyan
5: igen, volt a
6: szervezetésen alapuló,
5: és akkor beszélgettük a politikai
6: külső rendszeren kívül belső rend kialakul, ami hatékony szervezést tesz lehetővé, nem?
7: És igen, mert főleg, hogy ugye van az, amikor egy ember a saját feladatával törődik, és utána az, hogy már két ember törődik egy feladattal, akkor már jön egy ilyen overhead a dologra, hogy az, hogy kommunikálniuk kell egymással, az valamire csökkent. Tehát nem biztos, hogy egyáltalán szükség van ilyen kis méreteknél.
6: De hogyan történik a kiválasztás, hogy neki csak azt a feladatot csinálja, ami az legjobban
7: jön? Ezt megmondom őszintén, erre egy nagyon jó felirat volt a falon az előző helyünkön, föl volt fújva ilyen sprével a falra, hogy just fucking do it.
4: Igen.
6: Ja.
4: Szia!
0: Ja, ismét én vagyok, elnézést kérek előre. Ti nem akartok 1 millió új munkahelyet Magyarországon, mert igazából az ellenőrzést is ellenőrizni kell, és amiről ti beszéltek, az pont arról szól, hogy nem kell ellenőrizni, mert mindenki a saját feladatát elvégzi, és tökéletesen a hatékonyság maximalizálásával működik a folyamat.
3: Nem, de... mi nem erről beszélünk egyáltalán.
0: Hát dehogy nem.
3: Mi arról beszélünk, hogy bizonyos mérettartományban az emberek sokkal hatékonyabban tudnak úgy együttműködni, hogyha nincsenek szoros keretek közé beszorítva. Össze tudsz vállalatni úgy 5 embert, hogy ők egy demokratikus csapatban tudnak hatékonyan együtt dolgozni, és össze tudsz válogatni úgy 5 embert, hogy nekik egy hierarchikus központosított irányítás szükséges. Hogyha nem tudsz válogatni az emberek közül, akkor az a legjobb megoldás, hogyha ami összejön emberanyag, ők alakítják ki maguknak a hatékony.
0: Ha kevesen vagy, akkor még tudsz válogatni, hogy kit válogatni.
3: Igen, és mi kevesen vagyunk, és magunkról beszélünk, nem pedig az egész országról.
0: Hát persze, én se. De erre van egy nagyon jó példám, hogy én ahol előzőleg dolgoztam, ott mikor engem fölvettek, én voltam a 9., mikor kirúgtak, én voltam a 17. Most nem a rangsor szerint, hanem darabszámra. És amikor már kirúgtak, akkor kezdett át, ha először ott 9-en vagyunk, mit tudok, gyere segíts, olyan valahogyan közvetlenebbül ment a dolog, viszont a vége felé meg már teljesen az volt, hogy hát majd a főnöktől kérdezd meg, hogy ezért tudod, túlnőtte magát a történet, érted? És ezért jó, és én nem is akarom, hogy a Csonka Magyarországnak meglegyen a 1. lájkolója, mert kisebb több. vagy a kevesebb több, vagy hogy mondjam.
5: Én is ezt mondom mindig, amikor nézem a pikilimet.
0: Jó,
5: a falkámat.
4: Köszönöm, szia-szia!
5: Csap-csap, kisebb tök.
4: Egy picit a munkáitokról beszéljetek, de gondolom nektek is vannak azért ebben projektetek, akármennyire mondjuk így a közösséget is szolgáljátok, hogy úgy magát a amiket összeraktok cuccokról. Mik azok a kis szerkezetek, amiért ti mondjuk lejártok, vagy mik, amiket lent nálatok csináltak, és mondjuk érdekes, vagy de ezekről a munkákról beszéljetek.
7: Ebben egyébként tényleg eléggé széles a spektrum, mert innentől kezdve mindenki azért jár le, ami őt meg tudja fogni. Tehát van például egy tagunk, aki azon dolgozik, hogy egy olyan kis pendrive méretű titkosító eszközt csináljon, amellyel a lehetőleg el lehet kerülni, hogy a gépre telepített dolgok befolyásolják az ember kommunikációnak a biztonságát.
4: Tehát ilyen adatvédelmi kis...
7: Így van. Tehát aha. Ez ugye alapvetően hardware és szoftverfejlesztés. Akkor engem például az ilyen kijelzők is vonzanak, hogy például olyan puskás bőrzén, meg egyéb helyekről összeszedegetünk ilyen régi kijelzőket, hogy lehet meghajtani őket, hogy lehet valami érdekes animációt rájuk rakni. Ugye konkrétan megszerzel egy ilyet, általában ezek ugye kivettek kukázva, tehát nem nagyon figyeltek arra, hogy mindenki jöjjön vele együtt, vagy akár lehet, hogy az eredeti vezérlője nem is érdekes, hogy működik. Uh-huh. És én azt akarom, hogy jó, én meg akarom oldani, hogy erre én tudjak mondjuk egy egyszerű játékot kirakni. Amikor kim voltál velünk ezen a rendezvényen, ott látod is, hogy például megcsináltuk a klasszikus Snake kígyójátékot, mint Nokia telefonokon, egy ilyen régi németországi autópályákon használt kijelzőre, és ahhoz képest, hogy a rendezvényen más játékokkal is lehetett játszani, már 4 és 5 dimenzióban nagy képernyőn toltak, sorban álltak a gyerekek, hogy jöjj a Snake-et, hadd játszhassák még
4: az ördös kijelzőn. Igen.
7: Ákos?
3: Tulajdonképpen nem korlátozódunk az informatika meg az elektronika világára, tehát mi minden alkotó kedvű embert és projektet befogadunk. Itt például van egy akvaponikus zöld fal projekt is odalent a pincében, ahol...
4: Ezt egy picit azért írjuk körül, hogy ez micsoda?
3: Az akvapónia ugye egy olyan kertészeti termesztési rendszer, ahol a halak, vízi állatok ürülékét használjuk föl a növények trágyázására, és a növények tisztítják ezeknek a vízi állatoknak a vizét, és egyfajta szimbiózisban élnek ők. Itt pedig egy zöld falat táplál 2 darab vízi kétértű, ami annak ellenére, hogy egy 10 fokos pincében van, és mennyire keveset foglalkozunk vele, nagyon szépen virít. Egyfajta 10 kerti extenzifikációs kísérlet.
4: És ez tehát, hogy én ezt láttam, ezt a kis gépet, ugye ez nekem nagyon tetszett. Tehát, hogy néz ki, ezt írjuk le a hallgatóknak, hogy ezt te hogy raktad össze, mert ez benne a zseniális, ahogy ez a modern gép, és lényegében ez a zöld fal, amit mondasz, ez hogy tud együtt élni, hogy raktad össze ezt.
7: Ugye ő a kisebbik szkenneres változatot.
3: Hát építettünk egy másik zöld falat is, egy régi szkennerbe
4: építettünk bele
3: egy kis növénykultúrát, és ott ledes megvilágítást kap a növényzet.
4: Tehát egy régi szkennerben lényegében ott van a moszat?
3: Hát egy ilyen régi szkenner az olyan 7,5 cm vastag, van egy szép üveglapja, és az üveglap alatt helyeztünk el vízszigetelő réteget, közeget, amiben a gyökereket bele lehetett rakni, és beültettük növényekkel, és a szkenner szélére helyeztünk el olyan hullám osztartományban fényt kibocsájtó ledeket, amelyek fotoszintetikusan tudják a növény igényeit kielégíteni.
4: De ennek a gépnek mondjuk az összerakása mennyi idő volt neked, vagy mennyit, gondolom, egyedül dolgoztál ezen a projekten? Tehát ez a te projekted volt?
3: Szerintem olyan 50-60 óra.
4: És ezt gondolom nem egy hosszában, hanem azért, tehát hogy mennyi időt lett így összesen?
3: 3 hónap talán.
4: 3 hónap alatt tudtad összerakni ezt a gépet, és a nagy falat mondjuk?
3: Az viszonylag gyorsan ment, az mondjuk egy... Azt egy nap alatt összeraktuk, de ugye a beszerzéssel együtt egy 1,5 év alatt ment végbe a folyamat.
4: És miért volt mondjuk ez a kisebb, ez a szkenneres dolog, ez sokkal hosszabb? Miért tartott hosszabb ideig? annyiban bonyolultabb mondjuk egy ilyen dolgot összerakni?
3: Hát ugye a nagy falnál a világítás megoldása az viszonylag egyszerű, mert fellógattunk fölé egy speciális neoncsövet. Viszont a szkennernél ott be kellett építeni abba a szűk helybe a növények megvilágítását, és itt ment el az idő azzal, hogy a megfelelő teljesítményű áru ledeket kiválogassuk a katalógusból, és utána ezeknek az arányát megpróbáljuk meghatározni valamilyen becslés mentén, hogy hogy lesz ez harmonikus, és utána meg az összeszerelés is egy rémálom volt végül.
4: És annyit akkor még a... De csak sikerült, és azért büszke vagy a munkádra, tehát azért ezt...
3: Igen.
4: Akármilyen rémálom volt. A kis csoportotokról egy pár szót még mondjatok azért, hogy akkor... Tehát hozzátok most lehet itt csatlakozni bármikor. Tehát, hogyha valaki bármikor azt mondja, hogy most innen mondjuk, hogy kint ül a kanapén, hallgatott minket, és most ide jött az Üllői útról, hogy én szeretnék hacker lenni, akkor hol és hogyan tud titeket megtalálni, hogy tud a ti közösségetekhez aktívan csatlakozni mondjuk?
7: Tehát van ugye a hely, ami tényleg azt mondjuk, hogy mindig adott, és a közösség tartja fönn, de ebben benne van az is, hogy a tagok tudják kinyitni. Tehát amikor nyitva van a helyünk, és ez például a fő oldalán, a honlapunkon is mindig aktuálisan ki van, nyitva vagyunk-e vagy nem. Nyitva vagyunk, akkor semmi akadálynak, hogy lenézzen, kint van a címünk is, tehát megtalálni, hogy a Calvin térnél vagyunk. Viszont érdemesebb például, tehát ugye az, hogy nyitva van a hely, elindulsz fél óra múlva, senki nem garantálja, hogy nyitva lesz. Bár hasonlóan az adáshoz oda is be lehet telefonálni.
4: De mitől függ amúgy az, hogy nyitva van tőletek? Hogy
7: csak a tagoktól, igen. Tehát ha te holnap azt mondod, hogy befizetsz egy tagját, és taggálválsz, akkor kapsz egy kulcsot, és akkor tartod nyitva a helyet, amikor neked tetszik. Mm-hmm. Tehát vannak tagok, akik éjszaka nyitva tartják, de alapvetően ez az este az, ami meghatározó. Tehát napközben nyilván csomóan dolgoznak, vagy egyetemre járnak, stb. De este érdemes, illetve vannak rendezvényeink, amikor...
4: Saját, amikor külsőre csatlakoztak.
7: Nem, saját. Mm-hmm. Tehát például a kedvére mondjuk van, tehát ilyen sorozatok szoktak lenni, például voltak ilyen workshop sorozatok, mm-hmm. ahol valamit meg lehet tanulni, vagy van például most ilyen előadás sorozat kriptográfiáról, aki ez iránt ilyen titkosítás, stb. Iránt érdeklődik. Ezeknek egyébként van a YouTube csatornánkon a felvétel is, tehát valaki lemarad róla, vagy, mm-hmm. vagy vidéken, akkor meg tudja nézni. És gyakorlatilag a rendezvények megvan az előnye, hogy akkor tudsz egy időpontot, hogy ekkor nyitva lesz a hely. Illetve végül vannak kommunikációs csatornák, például a Facebook oldal, levelező lista, Twitter, stb. Ezeken, hogyha valaki ír, hogy srácok, szeretnék lejönni és megnézni ezt, és srácok, érdekel ez, akkor ott gond nélkül összeegyeztetett, hogy ki az, aki ért ahhoz a dologhoz, és akkor megbeszélnek egy időpontot, hogy legyen lent. Tehát ez ennyire úgymond elosztott, hogy...
4: Itt akkor a Facebookon mondjuk rátok keresnek egy Hackerspace, ugye Budapest, ugye ez itteni kis csoport, és akkor bármikor fel lehet veletek venni a kapcsolatot. Nem vagytok ilyen Guy Fawkes-osok, akik nem veszik fel senkivel a kapcsolatot, majd mi keresünk 3 nap múlva.
7: Fekete Volga megjelenik a házban. De nem, tehát abszolút nyitottak vagyunk ilyesmire, csak nyilván a másik félnek is kell tennie valamennyit ahhoz, hogy érezzük, hogy ő neki, tehát szoktak például az egyiknek megkérdezni, hogy mi a projekted. Tudod, ősz hozzá, és megkérdezi, mi a projektet. Tehát, hogy tudja valamit mondani, hogy te mit szeretnél csinálni, mi az, amiben ez a hely téged segíteni tud, és akkor már is szimpatikusabb a dolog állása.
4: Hát ez jó. Ha lesz majd valami. És van most jelenleg olyan projektetek, amin ti, mint magánember dolgoztok? Tehát van valamilyen, amin most kitaláltam egy, nem tudom, 4D nyomtatót, vagy valamit, nincs ilyen?
5: 4D nyomtató.
4: Mit tudom, én csak mondtam valamit.
5: Én már csak képzelni.
4: Bármit.
7: Hát dolgozunk mindenfélék.
4: Persze. Igen, gondoltam, belekérdeztem, igen.
7: Nem csak az, hanem tényleg az a jó, hogy itt mindenki a sajátját meg tudja valósítani. Tehát hogy az irreleváns, hogy én mind dolgozom. Nyilván van egy csomó projektem, ami már jó régóta halódik. Tehát oda nem meg lehet nézni, amik elkészültek, tehát van is egy olyan projektfalunk, amire az ember föltelti a már valamennyire megmutatható dolgát, és mm-hmm. akkor ha tesz alá valami dokumentációs linket, annak megvan az előnye, hogy ott hagyja, és 3 évig felé se néz, akkor valaki tudja folytatni. Mm-hmm. Tehát ott ezt is szoktuk, amihez nincs kiírva ilyen link, akkor azt úgy kezeljük, hogy ez bedolgozható valamivel, úgymond.
4: Tehát létszét lehet szedni, és egy harmadik dolgot
7: akár, vagy belőle. Folytatni az eredeti elkét. Tehát, hogy nagyon sok mindent lehet ilyenkor csinálni vele. és tényleg ezt most már 5 éve csináljuk, tehát mondhatjuk, hogy valamennyire működik azért Magyarországon is a szisztéma, meg tényleg nemzetközi viszonylatban is már több száz ilyen hely van, hanem több ezer, nem néztem már rá egy ideje. Tehát gyakorlatilag bárhova megyek például valamiért külföldre, akkor ott azért, ha van egy szabad estém, akkor körülnézek, hogy van egy ilyen hackerspace, ez Wiki, megnézem, hogy ott van hackerspace, és akkor felveszem velük a kapcsolatot, és csomó helyen örülnek, hogy mondjuk lenézek, és mondjuk tartok valamilyenről előadást, amihez ők nem annyira értenek, és akkor kaptak is valamit, én is megnézhetem a space, találkozhatom az ottaniakkal, és hozzánk is jön egy csomó külföldi látogató. Tehát még nem is volt meg a hivatalos nyitóbulink annak idején, már jött Luxemburgból, hogy láttuk, hogy itt van a Hungary, Budapest, nagyon jó, akkor benézzünk, és így oké, hát még kész sincs a hely, de foglaljátok helyet, nézzetek körül.
4: Még festék szed.
7: Igen, tehát nagyon nagy a nemzetközi együttműködés. Most már 2 éve tartunk saját nyáron ilyen rendezvényt, a Komáromban, az Erődben, és arra is a tavaly például a résztvevők 70%-a külföldi volt. Tehát vicces módon könnyebb őket mozgósítani, mint Magyarországról érdeklődőket, mert
4: nem, terjedt még el itthon, vajon? Vagy mi ennek az
5: a világhackeri egyesületek, ez egy nagyon régi.
7: De én azt is hozzátenem, hogy Magyarországon nem annyira divatos természettudományokkal ennyire foglalkozni, tehát hogy nem sokan tekintenek hobbiként erre a dologra, meg az oktatás is segít ebben, de remélhetőleg ebben például tudunk segíteni azzal, hogyha valaki lejön gyerekként, hogy bocs, fizika órán ennek a felét se tudom gyakorlati szempontból elsajátítani, gyere, forrasználunk.
5: Fiatalok, forrasszatok, keressétek velük a kapcsolatot.
4: Hackerspace.
5: Különben is a jövő csak tőletek függés, hogy
4: hackkeljetek meg együtt a világot.
5: Ahogy a Honti Hanna meghackelt ezt a mai napot.
4: És jövünk a másik civil kistársunkkal, Szirágyi.
5: Kistársunkkal?
4: Sándorral.
5: Sándor, nem is tudom mekkora.
4: Nagy társunkkal.
5: Jó, oké.
6: Nevezünk csak társunkkal.
7: Köszönjük.
8: Technikailag volt egy nagyon jó kis egyben stúdió műterme Andrásnak, aki már akkor is nagy technikai zseni volt, elképesztő. Tehát ez a képessége most is megvan. Tehát ő mindig a brand new-t, a legfrissebbet, a legújabbat, ami most már nyilván kompjúteren. De akkor neki egy nagyon klassz kis pomázi házikó kuckóban levő egyben műterem stúdió. Elvonuló kis legény lakásféléje volt, hát nyilván a családi ház mellett.
9: És hát akkor oda mindig kimentetek, és akkor egyben megcsináltatok 5 műsort, vagy
8: nem,
9: mindig csak egyet? Ez milyen gyakran ment adásba?
8: Nem, meg én úgy emlékszem, hogy ez heti műsor volt. Na most az én agyam is szelektíven emlékszik. A lényeg az, hogy ötletek voltak. Tehát volt olyan nap például, hogy kimentem, és azt mondta, hogy ma, mert ezek felvett és vágott, nyilván hallható, ugye nem hallja, adások. Na, ma azt találtam ki, hogy megyünk a gazdaboltba. És akkor mentünk a gazdaboltba. Utána mentünk vissza, még csináltunk valamit. Tehát ez egy elég nagy merítésből rakta ő össze. Én tulajdonképpen akkor még egy nem igazán tudatos lány voltam, tehát ma már a legjobban talán a vágás részt élvezném, és erre vonatkozóan elmondom, hogy az egyik legkedvesebb rádiós emlékem vagy élményanyagom az Index Rádió, amikor 2 barátommal megcsináltuk végül is Magyarország első internetes kereskedelmi rádióját túl korán, 98-ban. Tehát az
9: nem volt, aki hallgass.
8: Túl korán. Túl, de volt, mert azért 10 000-es letöltésű volt már akkor a műsorom. Azért adott az Index egy önálló irodát nekünk. Tehát azt az Index nem a semmire
9: adta. Értem a túl korán, hogy messze de, nem volt annyi internetje az emberek.
8: Nem, persze. 98 az túl korán volt, és én annyira megszerettem a vágást, hogy én, aki hát majdnem a technikai analfabéta vagyok, de annyira fantasztikusnak tartottam ezt a műfajt, hogy Wavelab programon végül is minidiszkkel fanatikusként 2,5-3 éven keresztül gyűjtöttem mindent, de úgy, hogy a piacra minidiszkkel mentem a kofákat fölvenni, a kórházba az ismerőseimhez látogatóba minidiszkkel mentem. Az barátaimnak már a tökük ki volt, hogy nincs, nem volt baráti beszélgetés, hogy ne tegyem ki. És aztán hallgattam vissza a több száz óra anyagot, ami egyébként hihetetlen kincsestár, nekem több száz minidiszken van felvéve. Úgyhogy ki tudja még mikor és hol használom, de amikor a Rádió Caféban spotot kellett csinálni, akkor ebből nyúltam bele.
9: Hogy Ez mennyi idő, ideig tartott ez a műsor? Mert én nekem 5 adás sikerült
8: megszerezni. Nem volt szerintem sokkal több. Pár hét hónap.
9: Tehát, és aztán, és hogy lett vége? Mi miatt lett vége?
8: Én már akkor annyira benne voltam a jazz-tan szakban, hogy nem tudom. És sodrottam ebben.
9: De nem az volt, hogy azt mondta a Hajman Gábor, hogy figyeljetek, srácok, lányok.
8: Valamiért le kellett venni. De hogy miért, kellett levenni, azt nem tudom, de le kellett
9: venni. Tehát nem azért, mert már nem csináltatok műsort.
8: Nem, le kellett venni.
9: Tehát, hogy kész.
8: Nem tudom az indoklást, akkor nem, biztos hallottam, csak akkor annyira el voltam már a jazz-tanszakat, meg a éppen aktuális szerelmi életemben foglalva. Tehát akkor én egy teljesen hiteles interpretátor voltam ebben a szexsegítő kérdésben, mert valóban az egyik főcsapásvonal a gondolkodásomnak ebben merült ki. De egyébként nagyon érdekes, mert most így, hogy ennyi év távlatán újra hallgatom, valahogy a szex mellett a másik vonal a segítő. Tehát a Soma mamagése, aki segít, segíteni akar az embereken, és mondom, én ott egy ilyen viháncoló kis csaj voltam, aki hihetetlenül jeleztem az egészet, hogy benne vagyok, hogy ott vagyok. Nem volt sem elképzelésem, sem akaratom, sem irányítani nem akartam, hanem tulajdonképpen egy teljesen archaikus női szerepbe raktak be. Akkor még. De hát azóta már egy kicsit férfi lettem.
10: Szóval, ez volt a Soma interjú a Sastelep 2 csodás rádiójáték kapcsán. Beszélgettünk és hallgatgatjuk ezt az adást. Azt mondta, hogy semmilyen visszajelzés nem volt, tehát lement 5-6 adás.
11: Igen, pontosan. Tehát tulajdonképpen már egy új korszakba léptünk ebből az adással. Részben azért, mert megcsinálhattuk, részben azért, mert hiába csináltuk meg, senkit nem érdekelt.
10: Akkor most hallgassunk meg egy újabb bejátszást a Sastelep 2 hangjáték sorozatból.

0: Kikapcsolódni a fiús modorú lányok is szeretnek kikapcsolódni, kikapcsolódni, kikapcsolódni.
1: Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Batu Kármen Jenő vagyok. A csajoknak egyszerűen Laca vagy Jenci. A mai műsorunkban színes hangszeroxokat, szabotásokat, esetleg habitus szabotásokat, túlélési kísérleteket, túlcsorduló örömöket, modern fájdalmakat és kínokat, szociális és kulturális érzékenységet, valamint ízlésterror elleni reagálásokat közvetítünk innen a nyilvánosság kriptából, melynek neve Jenő és Sasztelen 2. Biztos, hogy ennek, hogy vannak, hogy a kirányművel is elszálljon magamhoz kirányművel.

érkezett a stúdióba, gyerekek! Najman Jenő! Jenőként, mit hoztál magadban? Hoztál valami jó kis szigorú riportot? Riportot nem hoztál? Najman Jenő már megint szabadságunk. Vagy pedig túl sokat dolgozunk. Jó,

0: Itt várt tőlem. Hoztam levelet. A múlt heti sorsolás nyertesője Népszabadság január 28. számban olvastatok a címoldatban. Aztán egy levél. Jenőkéim, kedveskéim, az unokám Jenő egy TT vasutat szeretne névnapján. A címem Gáva Vencselő, Fifth Avenue, 1200.
1: Nagyon lacertem meg lesz.
2: Írják rá a borítékra, hogy radikális népköltészet.
1: Ja, jó. De miért nem kérdezik?
0: Soma Jenőnének a kulturális orgalmus orgazmus mit jelent? A tanítónéni sem tudja.
3: A tanítónének üzenem, hogy legközelebb koedukált egyetemre járjon, de hogyha nem sikerül a beiratkozás, akkor foglalkozzon állatokkal, végezzen kísérleteket rajta, és tanulmányozza a zsiráfok, a madarak, a kecskék szexuális életi, a szülői fölötti ponton.
0: Reklám kötelezettség. Megnyílt a félállam. Negyedáron koloniál konyhaszekrények, porciós kicsapvégező.
3: Ez a hét a csiklóorgazmus hete, úgyhogy legyenek olyan kedvesek, hogy húzzák ki a hüvelyből a kardjukat, és foglalkozzanak egy kicsit azzal az édes pici ponttal. Ugyanis, mert tudják, a hüvelyben nincsenek koncentrált helyenérző idegek, csupán a klitorizban. Ez ugyanaz a pont nálunk, mint önöknél a mag. Csak az önök magja körül több millió idegvégződés van, még a mi klitoriszunkban csupán több ezer. Micsoda különbség. Úgyhogy megkérem önöket, hogy ezen a héten nagyon-nagyon figyeljenek csak a csiklóra.
0: Természetesen a jelő. Vízállás jelentés. Hajóvolták találkozásra. Szabad. Ez egy szabad ország, szabad szappanozni. Ugnál tetőzik.

0: A ti suhanó riporteretek, a Rex Lavon Benji beszél nektek. Most hát képzeljetek el, milyen pöpeckis helyeken jártam a múltkor, például a Nap-Nap Fesztiválod, és kivel találkoztam? Januárral. Januárral, akit régről csak Baksasós Jánosnak ismerhettetek eddig.
1: Egyik olyan, mint a másik, sajnos nem találok semmi különbséget a jelvények között, ezért képzelem, hogy ez az 50 forintos ár épp hogy megéri.
0: Hát ma már így vagyunk a jelvényekkel, kívülről semmi, de belül hordjuk a jelményeinket, a bőrünk belső felé, meg aztán befele néznek. Mit szólsz ehhez a fesztiválhoz?
1: Nekem nagyon tetszik, az egész nagyon szimpatikus, amit én nem elmarasztólag találok, hanem én ezt, hogy legyen az egésznek egy rendezője, ami hogyan ezt a karszalagot, hogy rendező, és legyenek neki segédjei, szóval legyen egy főnöke az egésznek, egy látható főnöke, aki tényleg van olyan kondia, hogy az egészet karban tartja.
0: Tehát hiányoznak neked a karszallagok, a gumibotok, s a kutyák?
1: Igen, hiányoznak, sőt a digrisek, a leopárdok, a krokodilok, és
0: így tovább. Tehát minden, ami érdekes. Igen, ezen én is elgondolkoztam, hogy vajon milyen világ jön ránk, amikor már a dolgok szép.
1: Egy ortoritér világ jön ránk, ami nagyon kellemes lesz. A színvonal fogja eldönteni azt, hogy hány óra van, plusz mi mindannyian.
0: Értem. Tehát akkor te is optimista vagy, és bizakodó,
1: Én nem tiltakozom az optimista szó ellen, kicsit allergiás vagyok rám, mert az optimista le lett naívozva. Én egy ragyogó művész vagyok, az én munkáimat kicsit sajnos le naívozták a múltba.
0: Melyiket?
1: Több országban olyan emberek, akik be vannak ragadva bizonyos sémákba, akik tulajdonképpen magát, a felületet képezik mindössze, és nem a tartalmat.
0: Na de ezekkel mi nem törődünk.
1: Ezekkel nekem sincs semmi kezem.
0: Ők olyan, mint a füst, akik elszállnak, és aztán megint
1: jönnek. Nagyon, nem jönnek megint, ők tényleg el fognak szállni.
0: Örökre?
1: Örökre.
0: Hát akkor ne arra, hogy azt kell mondanom, hogy optimista vagy, még hogyha akármennyire is.
1: Úgy, ahogy mondod, de én nem mondok neked, és én azt mondom neked, hogy az űrhajózás hajnalának hajnalán vagyunk, és ez az örökre elszállás, ez meg úgy kell látni, hogy a kipufogó tényleg szabad, és ott meg egy olyan fajta föloldódás lesz az illetőknek, akik hülyék, hogy hirtelen nem egy másik ember lesz belőle, vagy egy nem tudom mi, hanem egy hangyaboly, érted, vagy egy tetűboly.

0: Change ta la carte.
1: Fiúk, lányok, fiatalok, most pedig szenvedő sarok rovatunk következik. Felugosi Jenő, Soma Jenő, Dr. Neumann Jenő és Rex Vahon Jenő szenvedéseit hallhatjátok. Hazai kutyatükör.
2: Kérdés ezek tőle, hogy milyen fajtájúak a kiskutyák?
3: Engem Ajszának hívnak, most szültem 8 kicsi kutyát. A papa egy forró éjszakán rontott rám át a kerítésen, és német juhász volt. Én magam schnauzer vagyok, de nemrégen megharapott egy csúnya skót juhász, de most itt vannak a pici kutyáim.
4: Hol a papa?
3: A papa elment, átugrott a kerítésen, és azóta nem láttam, de nem majd
4: meg. Nem hiányzik?
3: Hát, nem, mert most szoptatok, és itt vannak. Minden 8. És
4: mennyi idősek?
3: Mindjárt most születtek, június 25-e.
4: 25-e?
3: És nyílt a kis szemük. Én nagyon szeretném őket, elajándékozni az én pici kutyáimat, mert majd jönni fog egy másik kutya, talán skótjuhász, talán terje, talán vesz, és szóval mindenféle ebb, és akkor új kutyákat szülök, és most ezeket el akarom ajándékozni. Itt lakunk Szentendrén, a Bartók Béla utca 32-ben, és olyan ide Ajszának hívnak.
4: Azt nem akarja megtartani a kis kutyákat?
3: De majd, hogyha ám jön megint egy kerítésen egy nagy kutya, a nagy lombos farkával, akkor megint lesz egy csomó. Én nem tudok ennyi kutyát eltartani.
4: És nem fájnak az emlői? Hát végül is itt, ha látom, ha jól látom, akkor éppen...
3: Szét van szopva?
4: Hogy most szétszopják, széttépik.
3: Nem jól esik.
4: Még jól.
3: Nyúzza.
4: Hát nincsenek fogai.
3: Még kicsik egy kis puha innyükkel szopogatják.
4: Hát lassan megnőnek.
3: Nem baj, vigyék el az én kis kutyáimat. Sziasztok! Bartók Béla 32 Szentendre.
5: Hatalmas izzó, verejtékes és feste, lebilincselően titkos és vége láthatatlanul, termesztően narcisztikus kaldódás.
6: Modern világ. Abszolút jellemzője a pénz. Ez a fontos. Kérem szépen, nem pedig az általános elvont.
7: Tudod, egy pillanatra kivennéd a százból, akkor gyorsabban menne.
8: Modern világ, abszolút jellemzője a pénz, ez a fontos, kérem szépen, nem pedig az általános elvont. Ha pénzed van, már modern vagy. Egyszerűen elvont vagy. Elvont vagy, mert elvontak. Nem érdekelnek a rongot.
7: Ha kivennéd a cukrot a szádból, akkor gyorsabban menne.
9: Modern világ, abszolút jellemzője a pénz. Ez a fontos, kérem szépen, nem pedig az általános elvont. Ha pénzed van, már modern vagy. Egyszerűen elvont vagy. Elvont vagy, mert elvontak. Nem érdekelnek a romlok.
7: Ha kivennéd a cukrot a szádból, akkor gyorsabban menne.
10: Modern világ. Abszolút jellemzője a pénz. Ez a fontos, kérem szépen, nem pedig az általános elvont. Ha pénzed van, már modern vagy. Egyszerűen elvont vagy, elvont vagy, elvontak. Nem érdekelnek a romlok.
7: Ha kivennéd a cukrot a szádból, akkor gyorsabban menne.
11: Modern világ, abszolút jellemzője a pénz. Ez a fontos, kérem szépen.
12: Örömsarok, a Jenők titkos örömeit hallják. Hölgyeim és uraim, terveztünk egy olyan vetélkedőt, aki több személyi számot tud gyűjteni, az megnyeri a következő népszámlálást.
13: És itt a várva várt pillanat, a magyar-dán kiállításra kapcsolok a műcsarnokba. Műbarátok, figyelem!
14: De szintén négy kell.
15: Megerjesszél!
14: Az a trepdi, amin egy füles kosár, fonott füles kosár van, benne száradt penészes kenyerekkel. Ezt keretezi, következő keretes zár, aki a kerekes. Keretes is, és kerekes is, a következő kerekes keretes zászló, tehát két fekete zászló között két kabát, és egy guruló trepnén fonott kosárban kenyér. A második fal, illetve a következő fal sík mindjárt egy fekete létrával falhoz támasztott, felfele felhoz támasztott fekete létrával kezdődik, amelynek a fokainak középen az előbb látott teddy bear anyagból vékony sávon burkolás látszik, a létra ki a felső fokai pedig vasvillában végződnek. E felett úgy tűnik egészen normális zászló tartóban az ez a V alakú, amiben két fele áll ki a zászló, régen egyik van a piros fejlőzött, a másik piros, most mind a kettő fekete. Másik falon pedig egy bádóképet látunk. Itt most már nem is a disznók, hanem tehenek, ha jól látom, domborított tehenek és kukorica. Ezen kívül festékkel van megdolgozva a felület, és durva forrasztások nyomai látszanak. Menjünk tovább a következő teremben, és ez a hátsó nagy terem, mert talán itt már a dánok. Keserű Katalin, halljuk a legnagyobb magyar műítész. Kedves Katikám, mi a véleményed? Én kérlek, nyilatkozz a Jenőn és Sastelep kettő hallgatóim. Elrohan, mert szégyellős, de egyébként...
16: Egy fantasztikus művet láttam eddig Sas Valériának a munkája, az egyik két nagy termet összekötő ajtó kiképzése, új kiképzése, úgy van, fából egy fantasztikus megdöntött átjáró, életveszélyes és lenyűgözően szép.
13: Most ez miért fog meg téged? Mert ahogy én látom, ugye az ajtónyílás alsó, az ajtónyílás úgy van kiképezve, hogy minthogyha, ahogy jól is mondod, mintha meg lenne döntve a talaj, és a nyílás egy része, mindez fából van oda ácsolva. Mi az, ami téged ennyire megfog és lelkendezésre serkent?
16: Hát a fiat az abszolút egyenes ajtóban, ugye vele helyeződik egy egészen más dimenzió. Ez új teret teremt, a megszokott térben egy abszolút új teret teremt, mert egészen mások a dimenziói, és hát azon kívül fából van teljesen merőben más, mint az épületnek az anyaga egyébként van, és sokkal kellemesebb is.
13: Most joggal fölteheti ilyen.
16: De ez a tér a legfontosabb. Ez az, hogy egy ajtó nyíláson belül teremt egy abszolút más teret, és az a tér tulajdonképpen végtelen, mert ki van nyitva minden irányban.

Milyen magot onnan próbáljunk elkenni.

0: 13 péntek, amikor megöltük az Istent, és nincs remény, és a félelem és a sötétség rasszál az utcán, a Honti Hanna 24 órás ügyeletet tart.
1: Non-stop lelki segélyszolgálat, kipróbált szakembergárda, valamint eseti szakértői ott segítenek, ahol tudnak. Reményt csempésznek a reménytelenségbe, kilőnek titeket az éterbe.
2: Szabadság, szerelem, mindkettő kell nekem. Van remény.
3: Az év legnyálasabb napja előtt túladagoljuk nektek a Honti Hannát. Megszínesítjük a bal szerencse napját 24 óra alatt 24 vendéggel.
4: Velünk lesz többek között egy apokalipszis filozófus, egy meleg lelkész, fiatal filmesek, írók és sok zenész a Tiloson innen és a rádión túl.
2: Szeretkezzetek, imádkozzatok, hallgassatok minket!
5: Most már, igen.
6: Bal szerencsésen kezdődik, műsor, igen. Egy picit Ózon is megérkezett. Igen, ez a péntek 13, azt hiszem.
5: Ortodox időben jelentkezünk.
6: Kezdi rávenni a...
5: Egészen holnap reggel 8-tól 8-ig 24 órázunk, ügyeletet adunk. Műsoros ügyeletet.
6: A rádióvilágnapja, nem tudom, hogy a ezt rádió, mondtuk, hogy belehallatott.
5: A Hóika azt mondja, hogy a rádióvilágnapja, én inkább azt mondanám, hogy a rádiózás világnapja.
6: De erről úgy is fogunk később beszélni.
5: Fogunk
6: erről is nagyon sok mindenről, ugye a farsangolunk is egy kicsit.
5: Hogy ezt eddig nem mondtuk volna.
6: Omikron, hogy szépen mondjad. Omikron.
5: Őt Omikronnak hívják.
6: Őt Omikronnak hívjuk most. Aha.
5: És Ibrahim nevét sem fogjuk felfedni. Polgári nevem, micsoda. Ezzel azt is implikáltuk, hogy Ibrahim a keresztségben, ugye Ibrahim keresztségben, nem az Ibrahim nevet kapta, de ez minket most igazából nem érdekel.
6: Nem érdekel minket, érdekel minket. Az érdekel minket, hogy holnap Valentin nap van, és hallgató a vonalban, remélem az, akit mi nem hallottunk ez előbb.
5: Akkor üdvözlünk
6: az első hallgatója
5: az első
6: 24 órásnak. Szia!
5: Halló!
7: Jó reggelt kívánok!
6: Szép jó reggelt!
5: Első telefonáló vagy, boldog 24 órán belül.
6: Boldogat neked is!
7: Imádlak titeket!
5: Wow.
6: Mi is imádunk téged!
7: Péntekenként ünnepnap.
5: És mit szólsz, hogy ez most megnyúlt, 12-szeresére megnyúlt a Honti és Hanna?
7: Igen, hál' Isten! Hú, de jó! Ha nem lenne itt a kollega mellett, nem magamhoz nyúlnék, de...
5: Igen, diszkréten volt.
7: Szeretném mondani, hogy... Volt reggel 7-kor a híradótok.
6: Igen.
7: Ismét gyönyörűséges, imádom. A stílusa, az minden, tényleg.
6: Na, örülünk, átadjuk a szerkesztőknek.
7: Pontig benyalok, de hallod, az, hogy a végére oda tűztétek a 447 vagy a átlátszónak a cikkét, hogy a...
6: Igen.
7: Ez a kedves Lórián.
6: Igen, az átlátszónak a híre.
7: Saját népével. Hogy baszik ki, hogy tényleg a... Jó, most a 600 millióból csak mennyit lopott el? 40 milliót?
5: Szóval az egész jó, hogy
7: a határon belül van. De hogy azt a reakciót, amit mondott rá, az, hogy mikor ezt megkérdezték tőle,
6: igen.
7: És azt mondja, hogy ez kérdés.
6: Gyönyörű szép, igen.
7: Most jön szembe egy kamion 90-nel, és inkább berántom a kormányt a kamion alá. Mert...
6: De gyönyörű szép, mert ilyen, igen, ahogy
7: ilyen nincs.
5: Na, szóval.
6: De szép, köszönjük szépen, átadjuk majd a szerkesztőknek, mert ezt ők csinálják a hírszerkesztőink külön.
7: Ez tényleg, komolyan mondom, úgy fölháborgattatok ezen a napsütéshez gyönyörűséget szép reggelen,
5: hogy... Ilyen a tavasz.
7: Hát, fú.
6: Ez ilyen egy péntek 13, ez egy ilyen nap.
5: Péntek 13-án is Valentinnal karöltve.
7: Mindegy, a szerkesztő úrnak köszönöm, hogy azért köszönöm.
8: Zombik napja.
5: Na jól van,
6: köszi szépen, szia.
5: Nyomjuk ezzel.
9: Azt tudjátok, hogy ma zombik napja van.
6: Zombik napja? Farsang nap van?
9: Nem jönnek a papáik?

0: Jó, van, figyelj.
1: Fehér múl, de... Hát, jó.
0: Azt kérdezi a Bence...
1: Mindenki már itt van.
0: Árján, azt kérdezi a Bence, vannak apa zombik? Mit válaszolsz?
2: Hogy mi a kérdés? Hogy
0: vannak... Apa, vannak zombik?
2: Vannak, hát.
0: Na ez még gyorsan rávág a gondolkodást.
2: Hát, még az is van, hogy nincs. Minden van.

0: Farsang
1: a Gello hozott egy nagyon szép farsangi zombis dolgot. Ne jó, nem zombis, de igazából farsangi.
0: A Mutyiboltban tettem szert egy öngyújtóra, amire a következő van ráírva. A dohányosok korábban halnak, vesző, később kagylónak öltöznek a jelmezbálon.
1: Elimádom!
0: Szóval...
2: Tényleg ez az ideje, most
0: mindenütt fel lehet az ember készülve arra, hogy humor van valahol elrejtve. Ott, ahol nem
1: imádom
2: szokott.
1: Ezt
2: a szakot. De ez nem, ez nem a Sugár János, érted? Valami ravasz
0: képzelműzés, érted?
1: Reggel 6-kor majd őt megkérdezzük volna.
0: Itt lesz.
2: Hatra jön, jó.
1: Igen.
2: Jó.
1: Igen, hogyha már itt tartunk, akkor egy kicsit bepromóznám, jó, hogy kik lesznek ma. Így van, így van, online vagyunk, gyerekek. Na, mutatom nektek is.
2: Ibra
1: meglepődött. Ott egy papír, meg itt egy papír, egy picit bepromóznám, hogy akkor konkrétan összeszedve kik lesznek.
2: De ne a hallgatók előtt, tehát érted, be kell vallanom, hogy elbénáztam.
1: Nyugi, innentől fogva egy-két embert azért így be lehet mondani, mint hogy a... Feledi Botond is bejön, nem tudjátok, hogy ki ő, mi ő, külpolitikai szakértő. Na, ezt is szépen el lehet mondani. Vagy önből akarod,
2: Feledi Botond külpolitikai szakértő. Miért van az, hogy a külpolosoknak olyan neveik vannak, nem? Feledi Botond, ebből nem esztéta jön, hanem ez külpolitikai...
1: Rimmel rá a külpolitikai
2: szakértő. Igen, hogy Botond, hát fia, jön külpolos. Persze, már most jövök ki. Hát ja.
1: Én is két napig lázadt tekültem, úgyhogy most így szerintem lábon.
2: De Nazár is az jó a rádióban, nem?
0: Persze.
1: Milyen kis jó kis ilyen jazzes hangot.
0: A Hírek Vejtosz azt írta, hogy az egyik fennmaradt mondata úgy szól, hogy ha a világon minden füsté válna, az orr lenne a megismerő. Ennyit a Nazár is.
2: Köszönöm.
1: Wow.
2: Elmondod, hogy a puszi nyuszi
1: helyett az Omikron van? Már igen. Mondtuk, igen.
2: Mondtátok?
1: Persze,
2: jó, van,
1: bemutattuk
2: a drágánkat.
0: Ezt úgy kell értelmezni, hogy egész álló nap 24 órán keresztül a puszi nyuszit a Omikron helyettesít. Illetve nem.
1: Omikron lesz, ami vírusszerű. Emellett azért, hadd mondjam, hogy nagyon sokan be fognak jönni segíteni, és kézenfogva fognak nekünk külsősök. Ők is jönnek délután, mindenki jön, jönnek külsősök, akik nem is nem itteni tilososok, de nagyon szeretik a rádiót, és szívesen bejönnek nekünk pár órára segíteni. Jönnek majd a Havas is bejön, képzeljétek, majd hajnalban valamikor, úgyhogy őt is várhatjátok. Jön majd Gofri a saját idejében, ő fog zenélni. Ilyen nagyon nyugis kis Gofri zenét kapunk az idejében.
2: Csipázzuk a gofrit.
1: Nagyon csipázzuk a gofrit, úgyhogy sokan be fognak jönni hozzánk. Sok műsorban lesz velünk.
0: Tehát a gofri idején gofri lesz, ez tök jó.
1: Így van.
2: Ez trükk.
1: Persze, ez a
2: trükk,
1: igen.
2: Ez a kismackó trükk.
0: Most haza és haladás van.
2: És nem sokára 9-re jön Szilágyi János.
1: És őt várjuk nagyon, meg a cabányt is szerintem be fognak toppanni.
0: Nem áruljuk el. Nem, végén vérezni fog a szíve.
1: Vérezni fog mindenkinek a szíve, úgyhogy 8-tól mi beszélgetünk egy kicsit. Most szerintem Omikront hagyjuk, hogy hadd élje ki a zene fétisét.
0: Van Omegád Omikron?
1: Valami zenei. Hát,
3: Omegám az.
0: Az, hogy Dimitri Lénáról mesél például, azért most így csak utána azonnal kitavaszodna.
2: Na,
0: jó, kezdjük.
2: Önts le valamivel. Önts le valamivel, aztán visszajövünk. Jó.
1: Megiszunk egy kávét, azt hiszem.
2: A há-há, bocsánatot kér,
0: há-hától.
2: A H és H.
0: A
2: H és H. A H-hától. A Cabántól. A Cabán itt ül. És
4: tényleg
2: itt ül Ádám is.
4: Tényleg.
2: Tényleg. De nem beszélünk csúnyán a rádióban.
1: Nem.
2: Nem, mert pénzbüntetést kapunk. Szerintem mi. Jó. De egyébként egy érdekes kérdés, hogy a Simicska után valami változott?
1: Azt már lehet mondani.
2: Tehát azt lehet?
0: Hogy a Simicska után.
4: Hát de Simicska... például lehet szerintem idézni.
2: Igen.
0: Amikor azt mondta a
1: de
0: Simicska
1: Lajos, de fel kell akkor tüntetni, nem hogy idézek, tehát hogy szólni kell, hogy innentől én idézek.
2: Hát nézd, ez megtorlatlan maradt, én úgy tudom. Nem perelte.
4: Nem,
1: Orbán Viktor azt mondta, azt hiszem 2-3 nappal ezelőtt azt nyilatkozta erre, amikor egy újságíró csak úgy odadobta neki ezt a kérdést, hogy a kormány soha nem szállt be ilyen vitába. A kormány és én sosem szállt be ilyen vitába, és nem is fogunk. Pont. És folytatódott tovább a konferencia, amiről szólt.
2: De ha én írom le azt, hogy geci és engem beperelnek, akkor a kormány mégis beszáll. Tehát értitek, hogy egyrészt van egy médiahatóság.
4: Azt gondolod, hogy a kormány egy geci, akkor mi van?
2: Igen.
4: Ki a sértett? akkor
2: hát, nem. Hát elvileg nem lehet senki, mert a kormány az nem személy.
4: Jó, de nem mondunk
0: ilyet. Mire Bernes belőle már kicserélődik.

0: A társaság.
1: Geci a vonalban. Bocsánat.
0: Halló?
1: Csám, mond.
2: Jó enged kívánok. Akkor nekem már csak egy kérdésem van, hogy ki a fasz az az Ajcs Tamás?
3: Hát.
1: Igen, köszönjük szépen.
3: Nem az a tisztafejű, aki soha nem drogozott?
1: Nem az egy másik.
3: Az Orbán Viktor,
4: ez a szép hajú, tudod.
5: Figyelj, most kezdtétek ezt a hosszú menetelést?
1: Amelyiket a 24 órát?
4: Igen, igen.
1: Most, persze.
5: Akkor szerintem mondjuk el a hallgatóknak, mert lehet, hogy valaki ül az autóba, megy. És
4: ja, nem, 8-kor kezdtük el. Úgy,
5: és ezt elmondtátok, hogy most
4: persze, de
1: meg reklámos volt a rádióban.
4: Majd még, hogy ez egy ilyen 24 órás hosszú menetelés, persze, ezt mindenképp mondjuk majd sokat.
1: Ja, mondjuk többször is, igen.
5: Szóval, hogy esetleg, tehát, hogy akkor most nem a haza és haladás van, hanem a 24 órás
3: honlában a haza
5: és haladás nyomokban.
1: Hát a Hont és Hanna meghekkelte a tilos rádió műsorait, mondjuk ki.
5: Tökéletes.
3: A mai napon.
1: A mai napon, igen. Nagyon gonosz. Nagyon gonosz módon.
3: És...
1: De ez azért van, mert egyszer már volt egy ilyen 2 évvel ezelőtt. Akkor még élt Laksz Tamás, tisztelet emlékének, és akkor az úgy jó volt, vagy nekünk nem tudom, azt tetszett.
4: Hát meg mégiscsak a rádió világnapja van, tehát ez egy olyan rekordvolumenű dolog, hogyha megnyitjuk normálisan.
1: Igen.
4: És tényleg mind a 24 órában szépen be lesznek pörgetve a kis meglepetés vendégeink.
1: Hát hogy?
4: Ilyen rádió rekord lehet.
3: Nem lesznek meglepetés.
1: Hát rekord.
4: De vannak, nem mindenki tudja, hogy ki jön.
6: Meglepetés, ha eljönnek.
4: Meglepik.
1: Ja,
4: meglepetés, ha eljönnek, igen, hajnali 3-ra.
3: Példának okáért, amikor átmegyünk péntek 13-ából Valentinnamba éjfélkor, akkor a Bárdos Deák Ági és az Antal Szilveszter fognak itten zenén és beszélgetni. Csak így rájuk nézett a...
4: Ők fogják a Valentinnapot elhozni.
5: 13-a van.
1: Ma hát azért választottuk ki a napot, papa.
5: Nem a rádió világnapját választottuk.
3: De az is.
1: De nem érdekes, hogy...
3: Péntek 13-ára esett.
1: Péntek 13-ára esett a rádió világnapját. És kérdezett, papa, ezt jóval korábban kiválasztottuk ezt az időpontot. Kifigyeltük, ugye?
3: Minél korábban.
6: Három.
3: Nincsen, hogy értesültünk volna arról a tényről, ami valószínűleg jóval régebbi, hogy a rádió világnapja.
1: Igen. Vagyis az igen. Istenek is azt akarják, hogy ezen a...
4: Működjön.
1: Figyelj, melyik az év legborzalmasabb napja a Honti Hanna szempontból? A péntekek közül.
4: Hát a péntek 13.
1: A péntek 13. Azon belül mondjál, melyik a legszarabb hónap?
4: Hát persze, hogy a február.
1: Hát persze, minden, a február, ez a tökéletes
4: negativitás. De amúgy én azt is mondtam, hogy a Valentinnak miatt is, az Valentinnak előtti nap.
1: A zombiság, hogy az átmegy onnan oda.
4: Reménytelenség, igazából ezt nagyon sokat említem sok helyen, hogy ugye aki pár nélkül van, vagy nem tud úgy nyálazdani, romantikázni, ugye előtte levő nap, így kétségek.
1: Nyálazdani.
4: Igen.
1: Romantikázni. Fiatal lány beszél.
6: A pár nélkül
3: fűzöd a mondatokat.
1: Így fűzik.
4: Igen, koreleggel van.
1: Szexi, hogyha bőrt cucolni rajta közben.
4: És ugye, tehát, hogy a kétségbeesésnek a napja azért ez, mert hogy úristen, mi lesz velem holnap, nincsen senki, kivel fogok összebújni, mit tudom én, azért van benne egy kis kétségbeesés.
5: De szerintem azért ezt definiáljuk, hogy ez egy fiataloknak szóló úri huncutság Amerikából, tehát én eszembe se jut semmi a Valentin napról.
3: Nekem sem.
5: Nem, ez nem a sütőtökös, vagy mi, ez az a Halloween, nem?
1: Igen. Az a Halloween, de szerintem miután a filmekben a Halloween, a sorozatgyilkos, meg a teenager sex összefolyt. De most komolyan nem érdemes nagyon szétválasztani.
5: Ezeket a matinókat a rádiózás világnapjára.
1: Igen.
3: Nem, a rádiózás világnapja az csak évfélig tart, mire a Bárdos Ágiék idejének addig, akkor kezdődik a Valentin.
4: Nem is szoktatok, hogy ilyen romantikus.
3: És akkor biztos van egy csomó ember Magyarországon, akik tiltakoznak, és azt mondják, hogy ez Bálint nap.
1: Egyébként
5: a Bálint akkor egy újabb emlékezetes volt munkatársat is meg lehet említeni.
1: Mészáros Bálintra gondolsz, vagy a Bálint Pistára?
5: Arra.
1: Jó, sok több Bálint is volt a... Hát ő alapítója volt a Honti Hannának.
3: Honti és Hannának.
1: Honti és Hannának, igen. Alapítója volt...
3: Ezt a Pisti nem rontaná el.
1: Melyik?
3: Bálint Pisti. Azt, hogy Honti...
1: Mert a Pistiről a Pistik ugrott be, aki szintén DJ-je volt a...
3: Hát mert hogy azért, mert éppen a Bálint Pistiről beszéltünk, azért voltam
1: bár. Jó.
5: Írjátok meg a történetét.
1: Hát még nem érdemes, alig, még nem. Alig
5: hát el lehet kezdeni.
1: 20 éves, vagy nem tudom.
5: Aztán nem fogsz emlékezni.
1: Hogy a hány DJ-je volt a Honti és Hannának? Hát a Gondnok volt 5 vagy 6 évig.
5: És milyen jó volt, nagyon jó ritmus érzék
1: nagyon,
5: volt,
1: nagyon
5: amikor
1: jó
5: lép be.
1: DJ volt.
5: Egy csomó tilos műsorban azon, hogy hát akkor most tegyünk föl egy zenét,
1: igen,
5: és akkor itt pislognak a DJ-re, aki épp a netet olvasson, vagy valami.
1: De végig
5: és nem történik semmi, de a Gondnok iszonyú tempóban megérezt, hogy mikor vannak a bekezdéségek, és iszonyú gyors tempóval rá. Egyik legjobb volt ebben a műfajban.
4: A Vincent volt ilyen olyan autista ebből a szempontból, és szegénynek néha kapálózni kellett, mert annyira kellett a következő zenét, még közben, igen.
1: A Gondnok jó ízlésű ember volt, például az utolsó Csepp a pohárban, amiért ott hagyta a műsort, az volt, hogy én ismeretlenül hülyén behívtam egy nagyon híres véd DJ-t a rádióba. Meghallotta a Gondnok, hogy milyen zenét játszik, hát elköszönt tőlem. De azért a Gondnokban volt arisztokratikusság, a másik, hogy...
3: Gondnok.
1: Igen. Hogy aztán elkezdett beszélni, de úgy 5 év után. Addig nem, de akkor viszont félelmetes paranoia elméletei voltak, és azt nagyon szerettem. Ki volt még DJ? Pisti volt, Fecó volt, Gondnok volt, és most azt mondjam ki, hogy büszkék vagyunk, mert a Puszi Nyuszit a Tilos Rádióban, rádiós technikus lányok, az csak nekünk van, azt tudod, papa. Ja. Nem irigyel, érted?
5: Nem látják szegény hallgatók.
1: Puszi Nyuszit és a... Igen.
4: Azt Nyuszit és Orsit.
1: Na jó, ennyire megemlékeztük a Honti és Hannába. Figyelj, rájöttem, hogy semmi értelme a történetírásnak, minden elveszik. A 10 év alatt olyan csodálatos interjúk tömege készült el, és már nincs meg. Badadada. Nincs meg a badadada. Pénteken itt volt a
5: azt
1: badadada.
5: Nem tudom, azt tudom. Azt
1: és kedden kampó, és nincs
5: meg.
1: De az
5: hiba, nem?
1: Hát jobb hiba, jó, de most...
5: Egy csomó megvan.
1: Csomó megvan. Jó, csak mondom, hogy emlékszem olyan nagy interjúk, hát szép lassan halnak meg már, akiket behívunk, azok is. Tehát már elértük azt a kort, hogy bárki örökké valóságnak fog
5: egyszer
1: tűnni.
5: Egyszer volt egy közös ismerősünk, Morel Mihály.
1: A például.
5: És a öreg nyugdíjas, aki nem ismerné, a legjobb magyar vágó volt minden idők.
1: Szimbádot vágta, ja. Például.
5: És nyugdíjas korára elkezdett ilyen szobrokat csinálni. Hát addig is volt ilyen típusú aktivitása, de hát akkor sok ideje volt, és megfaragott. És hát igen, sok barátja volt a filmes világból, ismerőse.
1: Igen.
5: Hát azokat megfaragta. Tehát szükségszerűen, ugye hát a Misi bácsi is nagyon hosszú ideig tolta, elég idős volt, tehát akiket megfaragott, azok egy idő után.
1: Igen.
5: Hát...
1: Igen,
5: átszenderültek a mennybéli stábba, és akkor egy idő után elég veszélyes volt, tehát úgy az alakult ki, hogy ne a Morel.
1: Nehogy megcsináljon a Morel, mert meg. Akkor meghalsz.
4: Jézusom, ilyen balszerencsés volt az én munkásságban.
5: Hát nem, mert érted, hogy 78 éves emberek csinált egy portrét, bement a nem tudom ki, és akkor hát ez életkor és sajátosság. Nagyobb eséllyel halsz meg, ha 70 plusz vagy, mint ha 10 plusz.
1: Nem ilyen a Szilágyi telefonál, de...
4: Volt egy ilyen film is, a Robin Williams-szal, a Final Cut, ez a végső vágás, az volt hasonlóról, de az inkább pont az ellentetje volt ennek, hogyha a Baki megtalálja
1: nem
4: végre
1: bírom,
4: a telefonját, és lenémítja, köztés szépen adásban vagy,
1: megyek
4: és le. Menjél kifelé innen, köszönöm szépen. Tehát az a film szólt erről, hogy... Amikor valaki meghalt, ugye volt egy ilyen kis implantátum a fejükbe, és az egész életüket lényegében lememorizálta, és felvette az egész életét, és az volt ennek a Robbie Williams-nek a dolga, hogy ezt szépen megvágja az ő kis életét, és mit tudom én, egy ilyen órás filmet csinálni az egész életéből, amit a temetésen levetítettek. És ugye nekik meg nem lehetett ilyen implantátum, hogy ezekre a filmekre ugye ne emlékezzenek, mert durva volt. Nekem ez jutott erről eszembe, de az egy másik véget ennek a dolognak. Nem tudom, hogy ugye a Gerlo azért már ő is régóta itt van, te hány éve vagy a...
3: Nem,
5: de még azért nem kell meghalni.
4: Nem, azért fűztem rá, csak hogy például neked mi volt egy olyan...
5: Tehát arról jutott eszébe.
3: Ez elmúlásra.
4: Nem, hanem az emlékekről, tehát hogy az itteni emlékeid, mi az, amit meghatározó olyan vendég, vagy kolléga, vagy társ, aki itt volt nálunk. És...
3: Én nekem most nem ez jutott az eszembe, hanem hogy ha már ezen elkezdenék gondolkozni, akkor eszembe jutnának olyanok, mint a Bulányi György például, akit nagyon meghallgatni. Én meghallgatnám az archívumból, de valahol elbújt. Nem, nincs meg online minden. Követelni kell, hogy minden, ami elhangzott valaha az éterben, az bármikor meghallgatható legyen az éterben.
4: Nem tudom, meddig lehet. Azt hiszem, 2006-ig tudott visszakeresni az archívumból. Ezt tettek fel, elénk 2006-ig
3: tudom visszakeresni. Vissza lehet keresni, offline vissza lehet keresni, és aztán föl lehet tenni utólag.
4: Hát emlékszem, melyik napon voltak ezek az interjúk, akkor valahogy vissza tudsz mindent keresni.
3: Nem, azért tudod, ha csinálnék adásnaplót, meg mit tudom én, és stb. Uh-huh. Szóval sok minden van, amit a honlapon
5: és mi akadás meg?
3: Hát...
5: Van Facebook oldalatok?
3: Van.
5: Hát akkor oda ki kell írni, hogy most ez volt, meg
3: az. De nem, hát magának a tilosnak az adásnak olyat is meg lehetne vezetni, és akkor annak a linkjét fölrakni mondjuk a
5: Facebookra. Szerintem az olyan 30-valány ezren nézik, vagy
3: a tilosnak az oldalát.
4: Tilos, igen.
3: A Hotis Hanának az oldalát, azt mit tudom, kevesebben azért.
5: Hát azt nyilván, de ha van tartalom benne, akkor ez...
3: Akkor nézzük.
5: És visszakereshető, az jó. Tehát én nem írok adásnaplót, de utána még több jazzbe, akkor odaírom, hogy mi van, és volt már, hogy akkor mi volt akkor, ha, és akkor visszakereshető.
3: Ja, hát ez
5: valami a... nyoma van. Hát most meddig, nem tudom, meddig marad meg a Facebook, vagy a izé.
4: Na igen, hogy ez mennyire lesz mulandó.
5: Hát az biztos mulandó, de egyelőre pár évre menőleg vissza, azt lehet látni, hogy akkor mi volt.
4: Meg a Facebookon azért nehezebb visszakeresni, úgyhogy a görgető sávba például nem nagyon tudsz keresni, mert nem
5: tudsz keresni, hanem útolt, hogy így scrollozol
4: lefelé. Fú, az azért nagy munka. Visszascrollozni, mint tudom én egy évvel ezelőttre, az elég kilométer.
3: Bizonyos dolgok szerintem szándékosan mennek nehézkesen a Facebookon, hogy folyamatosan ott kell jelen lennünk.
4: Csak folyamatosan figyelni kell ilyen.
3: Igen, tehát állandó jelenlétet kínál, és ezt feltétlenül is. Tehát az archívum és a keresés az nem az ő fel.
1: Dugóban van, mindjárt itt van.
3: Dugóban.
5: Dugóban.
4: Szerintem egy picit addig akkor várjuk.
1: De azt mondta, hogy zenéljünk.
4: Vendégünket. Nem, azt mondom, hogy várjuk meg a vendégünket. Aztán, hogy Ádám, hogy várjuk
1: meg. Nem, azt a mondatot mondja, egy kicsit zenéljünk, és már magát a mondattól kapok idegbajt.
5: Jó. Akkor csináljunk így.
1: Arra gondolsz, hogy... De az is jobb. Ez is jobb.
5: Arra gondolsz,
3: hogy...
1: Ez a Hoti és Hana. 24 órás adásának ugye az első órájában vagyunk.
4: Akik betrólkodtak a haza és haladás idősebbjéből.
6: Már csúsztunk a második órába.
1: Ja, ezt mondtuk ma már, hogy nincs remény.
6: Még nem.
3: Mondtuk, mert van.
1: Nevetséges. Péntek van, nincs remény.
3: Kérdezzük meg Szilágyi Jánost.
1: Ez az.
4: Megérkezett.
1: De neked, hát de reggel. Reggel van remény,
3: igen,
1: nem?
3: Kérdezzük meg. Hát,
1: mikor veszíted el a remény érzését?
3: Van remény, ez a kérdés. Ezt a műsorban szoktuk filmetni.
1: Ja, értem.
3: Szerintem van.
5: Remény van, csak néha elmegy. Eltávolodik az embertől a remény, aztán visszatér, de valahol van. És a remény csinál? Eleve egy távolságot föltételez időben, nem?
1: Igen,
5: remélem, hogy eljutok a holdra.
1: Igen. Remélem, kapok fizetést időben, igen, az arrébb van.
5: Igen, mondjuk ez egy távolabbi dolog, mint a holdraszállás.
1: Várjátok, itt a Pálos Hongkongból. Szerbusz!
7: Szia Gyuri.
1: Szia Gyuri.
7: Sziasztok. De akkor nem zavarok.
1: Dehogy zavarsz.
3: Most a Honti és Hannába.
1: Emlékszel a Szilágyi Jánosra?
7: Hát persze, hogy emlékszem. Jó, voltam egyszer a műsorába.
1: Melyikbe?
7: Hát egy rádió műsorba, egy vetélkedőbe.
1: Igen?
7: Igen.
1: Én Szilágyi
7: de sajnos vesztettem. Pálos György.
1: Melyikbe? Egy ilyen vetélkedőbe, vagy miben?
7: Senki többet harmadszor. Igen.
1: Képzeld el, hogy múltkor a villamoson egy pasi leszólított, azt mondta, hogy szia. Én válaszoltam, hogy szia. Azt mondja, nem ismersz meg? Mondom, nem.
8: Azt mondja, hát képzeld el, én pedig nyertem, akárcsak te, azt mondja, én nyertem nálad, azt mondja, a senki többet harmadszorban benne voltam, mert egy 17 évig menő műsor volt, csapatok százaival, és a pasi frankon meg volt sért, hogy én nem ismerem meg. Azt mondja, hát nyertem. Hát mondom, gratulálok. Na hát, szóval ilyenek az emberek. De te emlékszel rám.
7: Jó. Abszolút. Abszolút. Okay. Jó van.
1: Milyen az idő Hongkongban most?
7: Hát, ma kicsit meleg van.
9: És hány óra van?
7: Most, hát 4 óra, 4:45 van, és olyan 22-23 fok van nálatok.
4: Nagyon hideg van, és nagyon reggel.
9: Tavasz van, gyönyörű kék az ég, és plusz van, mit tudom én, 10 fok vagy.
8: Még nincs annyi, de lesz.
6: Nem
8: egy 5. Nem hiszem,
6: szóval nulla volt reggel, vagy 23 fok.
4: Nem tudom, de honnan jött nálam a hegyekből.
6: Ez a hegyekben meleg volt idegi.
7: És miről fogtok ma beszélgetni?
1: Én arra gondoltam, hogy mi már a Jánossal, ez olyan komolykodó, de a Jánossal korábban is elkezdtünk egy beszélgetést erről az élet utunkról, a férfi válásról, az öregedésről. Nem? Nem?
8: Erről mi beszéltünk?
1: Jó, van. Jó van, tudom, jó van. Hogy Te Gyuri, te tudom, hogy mindenki letagadja, de hogy állsz a saját öregedésedhez hozzá?
7: Hát én úgy állok a saját öregedésemhez, hogy van egy egészen friss sztorim, hogy én magyar diákokkal is tartom azért a kapcsolatot. Uh-huh. Igaz, hogy Skype-on, de mindegy, szóval meg élőben is, amikor ott van vagyok, ilyen különböző filmterveket fejlesztünk, és az egyik levélben miután már többször találkoztunk, meg leveleztünk, akkor én is hozzászóltam, és azt mondta erre egy 25 éves lány, hogy hát igen, nagyon érdekesek a felvetések, és amit a Gyuri bácsi írta, az is nagyon érdekes.
1: Ez fájt, a Gyuri bácsi?
7: Hát azóta engem itt intenzíven ápolnak.
8: Igen, ezt meg tudom érteni. Én örök életemben azt mondtam, hogy elmondok egy nagyon rövid történetet. Állok a Margit körút, Rómerfőt, a sarkán várom a zöldet, és egy nejlon szatyorral egy idős ember, kicsit meghajlott várom, átcsosszog, átrosszog a gyalogátkelőn. És úgy néztem, és azt mondom magamba, hát én nem... Persze nem tudom elképzelni, hogy ilyen legyek. Szóval nem tudom elképzelni, hogy én egy öreg bácsi legyek, aki átcsosszom. És akkor átmentem a Margit, és a Margit híd közepén annyira izgalomba jöttem, vagy nem is tudom, ilyen stressz jött rám, mert a gondolat, hogy meg kellett az első lehajtósi lehetőségen állnom, hogy ez nem lehet. És meg kell, hogy mondjam neked, én elég öreg vagyok már, de egyszer egy fiamnak egyik koncertje, mert ő zenél is, meg fotózik is, egy bebaszott csaj azt mondta nekem, hogy bácsi. De ő volt az egyetlen életemben, aki bácsinak szólított. Úgyhogy erre tulajdonképpen büszke vagyok. Ha valaki egy jó csaj, be van nyomva és lebácsizik, hát egyszer ott egy a fene.
1: Igen, igen. Olyan érdekes, mert például apám az elkezdett totyogni. És pont arra gondoltam, ő is azért már 86 éves, hogy ez egy döntés volt részéről.
4: A totyogás?
1: Tehát az öregedéshez bizonyos döntéseket kell meghoznunk, amivel együtt élünk. És ezen gondolkoztam, hogy én pont ugyanilyen butaságot mondtam, mint te, hogy én majd nem akarok, én majd nem fogok totyogni, én nem hozok olyan döntést, hogy nagy a pofám, mert csak 50.
8: De ezt nem értem, amit mondasz. Apád elhatározta egy szerda reggel, hogy már fogok totyogni.
4: Én sem értem.
6: Igen. De ezt mondja, de átvitt értelme mondja.
1: Nem, tényleg ez volt, hogy apám rengeteget jár. És most mit röhögtök?
6: És ezt nem, én abszolút értem totyogni. A totyogás, mint szimbólum, hogy az egész...
8: De tényleg totyog, tehát eddig rendben van. Tehát tegnap előtt még nem totyogott?
1: Hát ilyen durván kérdezed,
6: nem,
1: igen.
6: Az, hogy nem arra gondolsz, hogy igen. A testőre felvállalja azt a szerep, tehát azt, hogy elfogadja magát, önmagához, hogy már elfogadás.
1: Hát, ezek a tartalmak, amit így éreztetni akarok a hallgatóban, de nem akarok kimondani, de igen.
6: De ez egy elfogadás, nem a totyogás bizonyos szempontból.
1: amikor úgy alakult az életem, hogy innentől rengeteget kell gyalogolnom, de tényleg, ezt most komolyan mondom, hogy iszonyatos mennyiség gyalog, azt gondoltam, hogy jó Isten, úgy döntött, hogy most ezt az öregedés kérdést én most toljam a francba, ugyanis nincs értelme az öregedéssel foglalkozni akkor, ha rendkívüli teljes fizikai teljesítményt kell produkálnod. Mintegy a lelkedből kiszáll ez a gondolat, és azt gondolt, hogy az a jó, ha elérek A-ból B pontba.
6: De ez a szellemre is igaz.
1: Igen. Igen. Csak azt mondom, hogy, hogy valamikor az ember pedig teljes szabadságában és jólétében hoz egy döntést, hogy például sétál. Én még nem sétálok, én még haladok A és B pont között. Egy...
4: Hallgató.
1: Igen.
10: Na most nagyon kíváncsi vagyok, ez szavasz. A memória teszt.
1: Igen.
10: A Szilágyi úrnak.
8: Igen.
10: Kepes András desszert.
8: Kepes András.
10: Desszert.
1: Desszert című. Igen.
8: Igen.
10: Hát, hogy ön ott volt egyszer, és akkor igen. Én is.
8: Ja, igen, most erre vissza kéne emlékeznem.
9: Én például felismerem őt, jó, felismerem, ha betelefonálok a hangját, tudom, hogy ki vagy, igen. De nem mondom meg. Szilágyi
8: mi a kérdés?
9: Hát, hogy ő ki?
10: Semmi, ennyi, akartam tudni, hogy arra a desszert sorra emlékszik-e Szilágyi úr.
8: A desszert sorra emlékszem, és a desszertet megeszem. Szóval ez a...
10: Jó, emlékszem. Ott volt egy csaj a desszert sóba magával egy asztalnál.
8: És jó csaj volt?
10: Hát
1: most magát kell érni. Magamat
10: kikúnyolom, ha kell, de úgy ezt
8: mástól nem tudom. Sajnos nem emlékszem a csajra, az az önre.
10: Akkor taxi New York.
8: Taxi New York?
10: Jó, akkor most megállapítom, hogy nem emlékszik. Jó, ez is egy eredmény. Taxikról.
6: Nem, ott ültek együtt.
8: Nem ültünk egy taxiban.
10: Nem, biztos a egy ilyen sztori, ott elhangzott egy ilyen taxis New York sztori, ennyi.
8: Az a helyzet, nagyon drága, hogy ilyenekre emlékeztet, hogy két dolog miatt nem emlékszem. Nem emlékszem semmire, ha már az öregkorról beszélünk, mindenféle dolgot elfelejtek, plusz 160 millió műsorban vettem részt, és jobb és kevésbé jó nők ültek mellettem ezekben a műsorokban, fogalmam nincs.
10: Kíváncsi voltam, hogy a Kepes desszert műsorára emlékszik-e, ennyi?
8: Valami halvány dolog van. Kepes
1: János,
8: igen. Persze, nem akarom magát megbántani. A Kepes műsorra emlékszem, magára nem.
1: Soha, mindig ezt persze. Komolyra fordítva.
8: Nincs bennem még a
1: Gyuri. Nem már letette.
11: Gyuri itt van.
4: Igen.
1: A Gyuri itt van.
9: Tényleg.
1: Persze, itt van. Tényleg, te elkezdtél most egy netes rádiót, ugye?
11: Igen.
1: És látjátok...
11: Ki az a te? Ki az a te?
1: Te és a Gyuri. A János, hogy látjátok értelmét a netes rádió? Mindenki arról beszél, hogy ugye egyrészt a szabadság kicsiny körei, hogy a neten keresztül lehet rádiózni, és így ki lehet bújni az állami ellenőrzés alól. Másrésztről meg nekem problémás, hogy a befogadók lassabban változnak, mint a technológia. Tehát van értelme a netes rádiózás? Tudom, hogy van, hisz csinálni fogod, de másrészt, hogy ki tud ez valahova is fejlődni?
9: Persze.
1: Miért mondod, hogy persze?
9: Hát először is a netes rádiózás az fejlődik, a technikailag is fejlődik, tehát például a fő...
1: Azt tudom, hisz...
9: Akik a tilos rádiót például hallgatják rádiókészülékeken, azoknak a nagy része az autóban hallgatja, és
1: mert
9: FM-en bejön az autóba.
1: Ezt mondom.
9: Ugye Budapesten kívül sehol nem jön be például a tilos, nem tudom, hogy a ti rádiótok az erve internet, tehát igen. Az Ausztráliától Patagóniáig működik. Azon kívül pedig a már létezik olyan kütyű, és ez a mobiltelefonja nagyon elterjed, uh-huh. Hogy be van építve egy SIM-kártya a
1: de meglépjük a azt a szintet, hogy neten...
6: Hát de Los Angelesben az egész városban ingyenes a wifi. Tehát
9: De 2007-re Kovács Kálmán miniszter megígérte, hogy egész Budapest
6: tehát ha internet az internet elterjedő akkor van
8: Én
11: csak azt akarom, hogy én erre a kérdésre nem tudok válaszolni erre a kérdésre, hogy mi van, hogyha netes lesz a rádió, mert én 3 éve ülök itt a neten.
4: Igen.
1: Jó, de te egy a világ modern szegletében
8: és valószínűleg azért, mert te valamilyen természetesen magyar adásokra gondolsz elsősorban, nem?
11: Igen, hát igen. Igen, de én tehát mindent
8: kíváncsi hallgatom. Vagy, hogy a Tilos Rádióban mit pofáznak 9-től 10-ig, vagy a nem tudom én a...
11: Nem, én is szoktam beszélni.
8: Te is szoktál. De lényeg az, hogy én azért nem hiszek ebben a netes rádiózásban, mert valóban csak célszerűen, tehát az ember igazából nem rádiózik. Tehát otthon azt nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy interneten meghallgassak valami csak interneten szóló rádiót. Először is nem tudom a műsorát. A legnagyobb baj ez, hogy fogalmam nincs, hogy egy ilyen internetes adónak mi a műsora. Hát mikor a... hallgatlak téged, vagy éppen zene szól.
1: Hallgató? Halló, hallgató.
12: Igen, igen, halló, sziasztok.
4: Szia, mondja. Halló.
1: Mondjad.
12: Hallod ezt, hogy internetre szorul a Tilos, ez a rémálmaimban néha elő szokott jönni, de én szerintem ezt a 30 kilométeres hatáskörzetetek van Bukarestől, nem? Hogy ez ki kéne szerintem országosra, mert az a főtelem, ami a többi megy, de nem emiatt telefonálok.
6: Ez a cél.
4: Igen.
12: Hanem amiatt a előtte, hogy miről volt szó, hogy...
8: Mindjárt kitaláljuk, hogy miért telefonálsz.
12: Nem találjátok ki, hogy mire gondoltam előtte, mert én sem emlékszem.
1: Az öregedés és a felejtésről volt szó.
4: Az öregedésről.
1: Nem a rádiózás világnak.
12: Hát biztos, hogy nem.
1: Jó.
12: Na, mindegy, erről a internetes dologról, hogy most megint csak a kisemberrel fognak, nem azzal a kisemberrel, hanem a bérből és fizetésből élővel fognak kibaszni, hogy én tumbás fel, szeretem hallgatni ezt a rádiót. És ha ezt internetre fogják szorítani, hogy az éterben nem lesz fogható, akkor nekem most be kell majd ruháznom ebből a 90 ezer forintos havi fixemből egy internetrádióra, hogy bírjalak titeket hallgatni.
1: Hát igen, ez a cél, hogy ne bírj.
8: De most már tulajdonképpen a nem túl olcsó mobiltelefonokban mindben lehet fogni az összes rádiót interneten.
12: Hát enyémben biztos nem, mert enyém az 6 ezer forintos.
8: Azon 6 ezer forintos rádiókat lehet fogni, de tehát 6 ezer forintos rádió nincs, tehát nem lehet fogni semmit.
12: Semmit, fényképezni se tud semmi.
9: Bármilyen online készüléken lehet.
12: Jó, de akkor meg a izét fogom fizetni, a adatforgalmi költségeket, nem?
9: Osszátok meg a szomszédokkal. Mm-hmm. Ezt nem csinálja Magyarországon senki egy 10 lakásos társasházban, ahol 9 lakásban van internet, ott általában 9 lakásból 9, legfeljebb 8.
12: Jó, de az a baj, hogy én nem a lakásomban dolgozom.
6: Tudom. De hossztávon kell gondolkodni, az internet költség hossztávon csökkenni fognak. Hát sőt, elérhető lesznek.
9: Mint a víz, úgy lesz.
6: Hossztávon van értelme.
4: De figyelj, kávézóba egy étterembe.
12: Béremet adom azért, hogy az éterből kinek kerüljetek, mert ez...
1: Köszönjük,
4: nem igazadnak.
12: Szeretem az uraknak, hölgyeknek.
1: Köszönjük.
4: Köszi szépen. Ezért persze.
1: A hosszú távon szólnál, állati ideges leszek, ne haragudj, az politikusok használnak ilyen undorító szavakat, hogy hosszú távon.
6: Én közösségi szempontból.
1: Jó, de ezt ne csináld. Igen.
4: Szia.
13: Kis ember vagyok, sziasztok. Nem az a kis úrnak, hanem a másik kis ember.
4: Igen.
13: Én nem kérdezem meg a Szilágyi úrat, hogy emlékszik erre, hogy hányszor hallgattam itthon a kabaréját a kernel, mert engem nem tudok tudni válaszolni. Majd szeretném megkérni, hogy esetleg énekeljen valamit a rádióban, ha már egyszer.
8: A kérdés nem lesz teljesítve. Milyen kérdés van még?
13: Igen, nem kérdés, csak mondom.
8: Kérdés, igen.
13: Igen, én például azt csinálom, hogy hallgatom FM-en a rádiót, és hogyha lemegyek a metróba, akkor átlátok mobilnetre, és úgy hallgatom tovább, hogyha annyira izgalmas a műsor. És ezt mondjuk egy évvel ezelőtt még nem csináltam volna meg. Valószínűleg tartom, hogy jövőre meg már, vagy két év múlva már az lesz, hogy folyamatosan mobilneten fogom hallgatni, mert annyira olcsó lesz a mobilnet.
4: Legyen így.
1: Hát legyen így.
13: Amen.
4: Amen.
1: Köszönjük.
9: Szóval a rádiózásnak pont az internet adja a jövőjét.
1: A Tilos Rádiónak a szerencséje, hogy aránylag kicsi a hallgatottsága mondjuk a más, tehát hogy érted, hogy az Orbán Viktor meghagy minket.
9: Tudjuk, hogy kicsi az vagy.
1: Kicsi
9: nem,
1: vagy.
9: Én nem akarom
4: érdekes a témán. Kicsi a adásban vagy.
9: Halló.
14: Szép jó reggelt mindenkinek, szervusztok, Cukros Imike vagyok, egy kicsit nosztalgiázhatok Szilágyi úrral.
8: Igen, ez az öregedés egyik jele, hogy mindenki nosztalgiázni akar. Na, halljunk.
14: Hát igen, beleléptem, ilyen abban a korban én is sajnos, vagy hál' Istennek. Volt nagyon-nagyon régen, 70-es évek vége, szilveszterkor mindig ön volt a rádióban, és egy ilyen hatalmas társasjátékot produkált, ha jól emlékszem, és délután 4-kor kezdődött.
8: Igen, és ment az esti vagy... kabaréig, ami ugye egy más műfaj volt, valóban minden délután 2-től este 10-ig.
14: Egy mondatot nem tudnék belőle természetesen felidézni nyilván, de a maga valahogy az egész érzés az még bennem van. És azt szeretném kérdezni, hogy manapság erre nincs létjogosultság a kereskedelmi rádiókban egy ilyen...
8: Nem tudom.
14: Vagy akár itt a tilosban is, mert hát ugye nekem mindenem a tilos rádió, hát, és ellenkezem az ellen, hogy elvegyék az FM-ről, mert hát én az egész életemet ebben a francos autóba töltöm. Kikérem magamnak, hogy nekem ne tenkeljen.
8: Hát nem hiszem, hogy ezt az FM, ezt a tilos rádió le tudná bonyolítani, ez tényleg nagy hallgatottság kellett, ugye annak idején, hogy sok ember meg tudjak mozgatni. Hát akkor egy rádió volt, szóval azért ne felejtsük el. El, hogy volt a Kossuth és a Petőfi. Igen. És jó napot kívánok. Ez volt az egyik. A másik pedig az, hogy vannak olyan műsorok, amiket én sem értek, hogy a kereskedelmi tévék miért nem csinálnak. Ugye volt nekünk egy műsorunk, az Antal Imre, a Vitrai, meg én vezettük, az volt a cím, hogy Ti és Mi. Nők és férfiak országos, tehát sportcsarnok, egy is miskolci sportcsarnokban csak nők ültek, a szombathelyi sportcsarnokban csak férfiak ültek, és ezek vetélkedtek egymással.
14: Erre nem emlékszem.
8: Ez egy nagyon országos dolog volt.
9: Na mondjál valamit, hogy mibe kik voltak jobbak?
14: Na, akkor én hallgatom tovább. Jó egészséget. Az én Istenem áldjon meg mindenkit. Vigyázzunk egymásra. Viszont
4: hallásra. Szép napot neked.
8: Na, szóval elmondom nektek nagyon röviden. Ennek a dolognak az volt a lényege, hogy ez az egész, ugye valaki, mindenki érintve volt. Vagy nő, valaki, hát igen, vagy férfi. Az adott megyékbe, ahova éppen lementünk, és mindig ki volt sorsol, vagy a következő hol lesz, ott a megyei, akkor még tanács, ha azt mondtam, hogy lila pöttyös helikopter szálljon le itt, leszállt, szerezte.
1: Ilyen nem lesz már többet.
8: Na most tényleg. Én akartam csinálni egy ilyet fiatalok és öregek között most. Tehát a fiatalok azok a 40 évig fiatalok és 40 év fölött öregek. Ebben is mindenki érintett. És az egyik TV főnökkel, akit kedvelek, az egyik kereső, azt a apukám, ez sokba van. Ennyit mondott, ez sokba van. De mondom, hát sok műsorotok sokba van. Hát behozná ez mindenki, ez tényleg mindenkinek. Nem értem, hogy ilyenre egyáltalán nem buknak. Ilyen típusú dolgokra egyáltalán nem buknak.
1: Tudod, mit figyeltem? Én is próbálkoztam az ilyen kerekfejű tévéseknél, és semmilyen eredeti ötletet nem szívesen támogatnak. Tehát inkább az van, hogy valaminek a variációját az jobban tetszik nekik, mert az már bejáratódott, azt már látják, tudják. Most például ebben az esetben ugye, te még arra is hivatkozhatsz, hogy ez tudod, hogy miről szól, hisz már megvolt és működött.
8: Igen.
1: Másként mondom, a Schwabiról jó volt a véleményem, tehát most úgy mondom, hogy egy jó véleménnyel vagyok róla, de azért mégse volt annyira innovatív, ahogy én szerettem volna. Tehát az innováció az, hogy valamit, az valahogy a televíziózásból teljesen kiszorult. Hát vagy mondj ellen. Nézd, olyanok voltak, mint a Propaganda, a Tillának a műsora, meg volt pár ilyen önálló kezdeményezések, azok elmentek éjjeli sávokra.
4: Mm-hmm. És
8: igen, nekem most volt egy ilyen kalandom, gondoltam arra, hogy kéne csinálni egy 8-10 részből a 20 perces egy ilyen dokument, vagy 25 perces, mindegy az ideje, egy dokumentumfilm sorozatot a cigányokról, de arról, hogy kik a cigányok, milyen emberek, erről senki nem tud. Hogy mi van, mit csinál egy cigányember, ha megcsalja a felesége, mit esznek. Ez az egész onnan jött elő, hogy egy társaságban voltam, ahol volt egy cigány asszony, aki egyetemi oktató volt. És elkezdtem vele beszélgetni, és aztán úgy kezdtünk külön ülni, mert annyira érdekelt, mondom, hogy létezik, hogy te ennyire vitted? mert ő mondta, hogy putriba lakott, megmondta. És hát az a helyzet, hogy egyszer rászorultunk egy ügyvédre, jött anyámnak ott van, ugye jött az ügyvéd, én 16 éves voltam, az ügyvéd szeretője lettem, felhozott Pestre, minden neki köszönhetek. Uh-huh. Albérletet vett ki nekem, őt a tanítatásomat fedeztem, mindent neki köszönhetek, az egyetemet elvégeztem, és így tovább, és így tovább. Azt is tudod, miből tudom azt, hogy cigány, hogy aputliból nőttem, főleg mikor a kollégák azt mondják nekem délbe, hogy Juli, gyere, menjünk ebédelni, akkor bennem mindig van egy ilyen fura magyar, magamnak is megmagyarázhatatlan görcs volt mindig bennem, míg rájöttem, hogy mi ennek az oka. Hogy nálunk, cigányéknál nincs ebéd. Nem azért, mert nincs mit enni. Olyan nincs, hogy leülünk az asztalhoz. Se vacsora, se reggeli. Ha vannak gyerekek, ha nincs. Mindenki azt és akkor eszik, amikor éhes. És akkor azt mondtam, hogy de érdekes dolgot lehetne csinálni, senki nem tudja, mi az, hogy cigány. Kérdezz meg bárki, azt mondja, Indiából jöttek, ezt így mondja nagyon határozottan, és aztán, hogy elakad, hogy milyen náció ez.
4: Közben van egy hallgatónk, szia!
1: Szia!
15: Ja, az a nagyon fontos hozzászólásom, hogy az innováció ellentmond a profit maximalizálásnak, ezért nem lesz innováció.
1: Akkor ezért, igen.
15: Hát részben nem egész biztos ezért, mert van egy szempont innen, tehát nem a dolgok kellős közepében, de azért van valami rálátásom, és ezért tudom.
1: Hát örülök, mert alá támasztasz.
9: Ezt mondod a marcsutazás korában, hogy nincs innováció?
1: Nem, most a televízió.
8: Igen, teljesen
15: egyetlen van. Leteszem, mert
1: dolgozom.
4: Köszi.
8: Igen, mert ezt igazolja az én történetem vége. Tehát azt én elgondoltam, hogy ez egy nagyon érdekes dolog tudna lenni. Ezek nem interjúk, hanem valóban én 15-25 perc. És bementem az RTL műsor, igazgató ez a Kolosi Peti, az is elmondtam neki ezt, hogy ezt én megcsinálom. Azt mondja, baromi jó.
4: Na.
1: Na várjál.
8: Igen. Baromi jó. Ez tényleg. És én, mint ugye...
1: El is hitted.
8: Nem, elhittem. És ő komolyan is mondta. És akkor mi várom, és akkor mondom, hogy le, stáb, álljunk meg. És ha te leszeszed a DVD-t ide az asztalomra, és én leadom. De én ebbe egy forintot bele nem teszek.
1: Igen,
8: ezt egy jó kezdeményezésnek tartom, szerez rá pénzt.
1: Igen.
8: Most ez itt halt olyan meg, mert magamnak tudok pénzt szerezni, hogy vagy a magam ügyének. Sokan csinálják ezt, nekem ez nem megy. Én...
1: De az nem fájt neked, hogy figyelj, tényleg a rádiózás világnapját veled kezdjük, nem véletlenül, hogy az egész múltadra vonatkozólag megkínáljanak. Érted?
8: De tehát, miért kínálnának meg a múltamról, mikor ők a jelenben élnek?
1: Ja, hogy úgy, aha.
8: Hát, én nem folyik a nyálam, mint látjátok. Nem tartogok, mint apám.
4: Pont ezért, hogy... Nem
1: csak a múltja, a jelen miatt is.
4: De jelen miatt, igen, és hogyha valamit csinál a Szilágyi, és azt mondja, hogy ez egy tök jó ötlet, akkor igenis belefektetek, mert tudom, hogy ez egy jó műsor lesz. Tehát ebből
8: de nem fektettek bele. Nem így működik ez a dolog lényeg, ezt
4: mondjuk. De ez lenne a jó, tehát hogy ez nem olyan, amit elvárhatnál, de ez olyan dolog,
8: én azt nem értem,
4: hogy még mindig jól műsor csinál.
8: Magyarországon miért nincsenek a...
4: Hát, szia, adásban
8: vagy. Adásban vagy.
15: Haló, sziasztok. A pakinak, hogy nem folyik a nyálom, meg mit tudom én, valahogy már vagy düllezd a szemedet, mint a nem mondom ki a...
1: Havas?
15: Vagy hívják a... Szó, ez a...
1: Havas.
15: Opasz öreg ember. Nem havas, az is gyűlözgeti, de
9: most
15: másik nem gyűlözgetőre gondoltam.
1: Való?
15: Való György, így van.
1: Na, kitaláltok kettőben.
15: Nem esd a mély ráncai dárkára, mert az a baj, hogy rendben helyén van a szemed. Ez. És ezeknek a gyűlözgetőknek, meg szemedgetőknek, ez nagyon szúrja a szemét, hogy
8: már a düllett szemét, úgy érted? A düllett szemét szúrja.
15: Azt mondod, ami van. Ez nagyon, ez egyben felemelő is, és kurva nagy felelősség is. Ugye?
1: Hát jó, igen.
15: Remélem nem őszült meg.
8: Nem.
15: 36 évesen.
8: Persze, így van.
4: Köszönöm.
8: Szóval kicsit
1: se fáj. Tehát volt egy pillanat, amikor észrevetted azt, hogy banyag, ezek nem keresnek, nem is érdekli őket semmi.
8: Ez az egy lassabb folyamat volt. Lassabb folyamat volt, de én igazán nem panaszkodok, meg nem is nagyon nem érdekel már. Mondom. Tehát én azt, hogy bekopogjak X rádióhoz, hogy én menjek, nem megyek. Vagyok hál' Isten olyan anyagi helyzetben, hogy ki tudom fizetni a gázszámlát. Mert ha nem volnék ilyen anyagi helyzetben, valószínűleg megalkuvóban közelítenék ilyen helyekre, és az adjatok valami melót, hadd írjak meg.
1: Jó, nem, rádióesztétikailag
8: még egyszer, tudnék műsorokat csinálni, és nem értem, tőlem teljesen függetlenül, hogy Magyarországon miért van az, hogy castingolnak műsorvezetőket a kereskedelmi tévékben, tehát bemennek ilyen 20-25 éves srácok, kéne vezetni egy műsort. Megnézik őket, pács, te fogod vezetni, életében egy mikrofon előtt nem ült. Miközben nyugaton hogy hívják, a Larry King 80 éves korában magától állt föl, nem kirúgták, aztán de fáradt vagyok már, öreg vagyok. És akkor a Clinton gratulált neki, és az összes nagy műsor, mert ugye hitelesek.
1: Tehát az, amikor Clint Eastwood filmet rendezett most.
8: Igen, 78.
1: 78 évesen filmet rendezett.
8: Igen. De miért van az, hogy a világ egyik táján teljesen normális dolog,
1: hogy 78 éves ember dolgozik, a világ másik táján pedig hülyének néznek, hogy
8: igen, ezt mondod. Megmondom őszintén, szó szerint nem értem.
1: Igen,
8: nem értem. Tehát miért van az, hogy híreket olyan emberek mondanak be, ilyen olyan alapvető szakmai dolog, hogy úgy vannak felöltöztetve a bemondónők, hogy a mellén van egy csillogó strassz, automatikusan azt nézed, és nem azt hallod, hogy Japán megtámadta Magyarországot, miközben ezt mondja. Tehát teljesen hitelét vesztett dolgok, tömegei.
1: De meddig tart? Mert tényleg az, tehát amikor...
4: Mindennek lehet vége, szerinted?
1: De, a kultúrában korszakok van. Mind lehet lejjed, de mindig korszakok vannak. Hát figyelj, ahogy a idióta biológiai fasizmus az, hogy csak fiatalok lehetnek műsorvezetők,
6: de ez nem
1: ahogy
6: ez
1: régen nem volt, majd lesz olyan, hogy nem...
6: Ageizmus. Igen, ez az általános társadalmi jelenség Magyarországon. Tehát, hogy ez annak a legképező, egyik része a legképező.
1: De visz, hogy a tudományon belül is bevezetjük?
8: Nem,
6: bármi
8: ott
6: munkan,
8: nem működik.
6: Ott nem működik. De általában ilyen ifjúságkultusz van, nem? És itt illetve ezek a csatornák, ezek mind külföldi csatornák, lányvállalatai, ahol külön brand szerint, meg külön technikák szerint.
1: De ki találta ki, hogy a fiatalok jobbak?
9: A Riemann, a David Riemann nevét ismerik, tehát ő itt az Öregedés művészete című könyvet.
16: Pálos Gyuri, itt vagy még majd?
1: Itt van még
16: a Gyuri. Után, hogy ott a távol-keleten milyen helyzet az öregedéssel.
1: Az öregedés távol-keleten tényleg hogy van? Vagy hallgassuk meg, aztán utána mondd el.
4: Szia adásban!
17: Szia! Figyeljetek, hát ez egy dolog, hát Balázs, nézzétek meg, az RTL klubon nagyon nagy sztár volt. Be is jött, úgy kezdte 22 évesen, hogy semmit nem csinált, csak kezébe nyomtuk a mikrofon.
1: Igen.
17: Tehát innentől kezdve, hogyha valakinek van egy kis ambíciója, és innentől kezdve, hogyha bárki szeretne elérni bármit, akkor taposni kell mindenkin keresztül, mindenkin át, és mindenkit meg kell lázni és halálni. Tehát innentől kezdve, hogyha te nem olyan idős lennél most, mint jelenleg vagy, akkor valószínűleg elérnéd azt a célt, amit a Balázs is elér esetleg az RTL klubban. Nem bántás, tehát nem bántás képen mondom.
1: Értjük, figyeljük. Ja, hogy azt mondod, hogy a... Érted, tehát a taposást olyan fontos elemnek tartja, hogy ez be...
17: Hát az a baj, hogy a médiában manapság ez így működik.
6: De ez egy más korszak termék az ember.
8: Hát a fene tudja, én mindig azt szoktam mondani, míg a fiataloknak, akik ezt csinálni akarják, hogy hol lehet ezt megtanulni, meg hogy jutnának előre, mondom, nem taposásnak hívtam, ne hagyd békén a szerkesztőséget. Mindig tegyél egy, akár ha írni akarsz írást, itt én hoztam három flekket, vagy hoztam egy 8 perces anyagot, hallgassátok meg, és ha jó vagy, egyszer csak azt fogják mondani, hozz még egyet. Ha már 160-szor mondják, hogy nem jó, akkor jobb, ha elmész fodrásznak.
17: Igen, hát ha 8 percből össze tudsz rakni egy olyan műsort, ami egy órás tévéadásból le tudunk adni, egy 8 percesből, amit neked előadtunk, akkor onnantól kezdve fel vagy véve.
6: Igen.
17: Így tehát van. Egy órás műsort kell összehozni, egy 8 perces remekből.
6: De ebben a világban ez nem feltétlenül érvényesül már.
17: Hát, most erre nem tudok itt mondani, hát igazából tehát 8 perces műsort, 8 perces...
8: Nem, most arra gondolok, hogy egy jó interjút csinál. Igen. Most teljesen mindegy a műfaj, nem igen, kell egy órás műsorban. 8 percben is lehet egy remek interjút, igen, vagy egy 3 vagy 2 flekben is lehet egy remek írást megcsinálni. Ez nem igen, hosszúság kérdése. És nem, ha valaki mindig 8 perces hogy... kurva jó dolgokat visz be, annak egyszer csak azt fogják mondani, hogy hozzad. Igen. Nem az, hogy elfogadjuk, igen, hanem hozzad.
6: De nem arra akartál kiukadni, hogy...
17: Igen, ez így van, igen, igen, de igazad van, maximálisan. Maximálisan. Jó, köszönöm szépen,
6: Németnek. Köszönöm. Hadd tegyek fel egy kérdést ezzel kapcsolatban. Én pont azt látom, hogy ebben a klasszikus értelemben így kéne működni, de szerintem a mai kereskedelmi médiában nem így működik. Hát ez is fajta innováció, vagy ilyen valami, ami nincs forró készség, nem?
8: Én nem tudom, hogy ez egy magyar specialitás, mert sokat beszélgettem erről, hogy miért ilyenek a kereskedelmi tévé, amiről most itt beszélünk, olyanokkal, akik ott vannak, mondjuk a Kolosi, a Vágó Pista, amikor még tévés volt, nagyon védte ezt az egész műfajt, ezt a kereskedelmi tévét, mert abból élt. De nézd meg egy nyugati kereskedelmi tévét. Izgalmas viták, hihetetlen, éjszakában.
1: Ez ott a demokrácia már szerintem.
8: Érted? Hihetetlen jó interjúk, és nem való világgal, és nem tudom, mikkel van telenyomva, hanem érdekes. Tehát nekem mindig az volt a mániám, hogy egy műsor legyen az tévé, legyen az rádió, legyen az kereskedelmi, legyen az közszolgálati, mindegy. Érdekes dolgokat kell csinálni. Ne legyen unalmas. Tehát az érdekes alatt nem azt értem, hogy téged most megkérnélek, hogy lépj Simicska nyomába is, próbálj 10 percig förtelmesen káromkodni. Mert ez is érdekes volna, de ez a kereskedelmi rádióknak érdekesebb. Engem speciál nem érdekes. Engem az
9: érdekes, de nem érdemes.
8: Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen.
6: Hogy jó, érdemes, nem érdekes.
11: Ehhez az ilyen
8: Gyuri,
11: komor hangulathoz, a komor hangulathoz hadd járuljak kicsit hozzá, hogy szerintem nem feltétlenül a televíziózás, az nem a televíziózásról szól csupán, hanem az egy közállapotról szól. Tehát ez egy ilyen társadalmi, kulturális közegről is szól. Tehát mondjuk én például a francia tévét ismerem, ott nem azért van kis csatornán a való világ, mert ez a televízió policia feltétlenül, hanem azért, mert ezt a mainstream középosztály nem nézte volna, aki a fogyasztó réteg adott esetben. Tehát más a társadalomnak a morál, mindenféle szellemi állapota, befogadói állapota is.
8: Igazad van. Egy barátom, aki azt mondta, hogy értelmiségi nem néz kereskedelmi tévét.
11: Értelmiségi nem néz tévét.
8: De kereskedelmi tévét semmiképp. Én ezek szerint értelmiséginek számítok, mert én tényleg nem nézem. Fogalmam nincs, milyen műsorok.
11: Most van telefonáló? Vagy mondjam.
8: Van telefonáló?
17: Jó reggel.
8: Jó reggel.
17: Sziasztok, a Golyos vagyok. Csak a Pálos apukához akartam volna csatlakozni annyiban, jó, hogy megvártam, még végig mondja, hogy szerintem meg azért lehet, amit a Szilágyi úr említett az előbb, hogy értelmes műsorok vannak. Tehát számunkra, idősebbek számára értelmes műsorok vannak normális időbe berakva, mert egészen egyszerűen más a társadalom összetétele. Ott még valahogy az idősebbeket is, tehát az 50-plusztosokat is mondjuk fogyasztónak lehet és
8: igen, tekintik. Igen, igen.
17: Tekintik, hiszen
8: annak, meg nem haltak
6: meg. Meg jobban becsülik.
17: Hiszen nekik normális nyugdíjuk van, igen. A nyugdíjukból egy évben egyszer-kétszer el tudnak menni nyaralni is, meg tehát jól tudják az időskorukat eltölteni. Tehát még akkor is fogyasztók tudnak maradni, szerintem egészen egyszerűen ezért lehet ez. Majd ha nálunk is, mit tudom én...
8: Na de akkor figyelj, kérdezek, és ez jó, akkor jó a kérdésem. Hogy lehet az, hogy Magyarországon kapitalizmus van, és ezen a furcsa magyar kapitalizmuson belül nem becsülik meg az idős fogyasztókat?
17: De mi még rabló kapitalizmus vagyunk szerintem, mi még abban a... valahogy leragadtunk.
8: Én szerintem itt nincs kapitalizmus. Szocializmus van, csak engedélyeze van a kapitalizmus.
17: Rájöttek, hogy abolni, kapitalizmus. Jó, és akkor így abba maradtam, nem?
8: Lehet,
9: vegyes gazdaság.
17: Itt is elmondom,
18: Haló.
4: Igen. Mondjad.
18: Itt is elmondom, nagyon sok helyen el szoktam mondani, hogy a rengeteg nyugati ismerősöm az egyszerűen biztos hülyének nézne, hogyha elmesélném nekik, hogy édesanyám például nagyjából 400 eurós nyugdíjból él. És ebből tudja fizetni a lakbérét, a lakhatását, eszik, és még néha még félre is tud belőle tenni. Tehát szóval, hogy itt tartunk. Az egyik német ismerősöm, aki egy házas pár volt, mit tudom én, 30 éve ismerem őket, ők úgy mentek nyugdíjba, hogy ilyen 2000-valahány száz euró körüli nyugdíjuk van, és egyszerű gyári munkások, vagy mit tudom én, ilyen...
8: Igen, nagyon érdekes, amit mondasz, bocsáss meg, hogy közben kutyogok. Most ugye eszembe jutott a gyerekkorom a ostrom után, mi is nagyon kevés, apám még nem volt itthon, három gyerek volt, és így visszagondoltam, hogy az anyám hogy le tudta vinni az igényeket. Tehát rántott leves volt általában ebédre. Tehát nagyon kis pénzből is meg lehet, szóval nem lehet éhen halni. És miután annyit beszélgetünk állandóan az a mély szegénységről ide, az a gyerekek éhezéséről. De 40 ezer forintból is valahogy megoldják, mert még egy hírt nem olvastam arról, hogy éhen halt egy gyerek, vagy egy felnőtt. Nagyon le lehet vinni, és van, természetesen beszélünk a mobiltelefonokról, az internetről, nem, ezek nincsenek, nincs mobiltelefon, nincs internet, hanem hogy lehet megcsinálni abból a fél kiló krumpliból azt a kaját, amiből két gyerek jól tud lakni, és meg lehet csinálni. Ez a hihetetlen.
18: Azt nem mondanám egyébként, édesanyám, hogy mondjam, így látszólag, tehát ő is fogyott az utóbbi nem tudom hány évben, de valószínűleg nem attól, mert kevesebbet teszik, azért teszik kevesebbet, mert valamilyen, nem tudom, milyen betegsége van. De egyébként tök jól és vidáman el van, és látszólag tényleg azt, hogy vagy nem, engem nem akar terhelni, de nincsen így különösebb problémája az élettel. Tehát nem szívja a fogát, és nem hív fel hóvégén, hogy jaj, de jó lenne ez a pár ezer forint. Sőt, én szoktam hozzá menni néha, hogy figyelj, muter, most
8: adják kölcsön, igen.
18: Holnap után jön be egy kis ló,
8: de még én látom, is.
18: Látom, hogy jön be, de még de ma kellene, és akkor amikor bejön, akkor így, na, tehát
8: ez mondom, így van. Hogy 55 évesen még mindig leszedem anyámat. Így van, ahogy mondod.
18: Na ugye.
8: Ez borzasztó.
18: És anyám mosolyog, belejött a nagynénémet is. A nagynéném pedig támogatta az unokám, illetve a fiamnak a tanulását, és ő hozzá is oda mentünk.
8: De figyelj ide, te leszel olyan, mint az anyád? Te leszel olyan, mint az anyád?
18: Hát én azt hiszem,
8: hogy támogatni fogjuk mi a gyerekeinket idős korunkban, vagy mi az a generáció vagyok, aki csak leszette a szüleit folyamatosan.
18: Hát én nagyon bízom benne, én most úgy látom, hogy én nagyon bízom abban, hogy a gyerekeim azok már most olyan pályán vannak, hogy nem lesznek erre rászorulva.
8: Ez milyen válasz mondom, volt?
11: Ugye nem az a kérdés, hogy a gyerekeit, hanem hogy te rá leszorulva.
8: Igen.
18: Hát én nagyon... arra a gyerekeimre, hogy a gyerekeim támogassanak?
8: Uh-huh. Ez a kérdés, hát, hogy tudom. Mi az a generáció vagyunk, aki leszedi az anyját, és aztán a gyerekei eltartják?
18: Aha. Hát nem, én remélem, hogy nem leszek arra rászorulva, hogy
11: a gyerektől
18: kérek, vagy pedig ha mutatni fogom, akkor olyan intelligensen fogom vele valahogy érzékeltetni, hogy azért észrevegye. Vagy hogy lesz olyan érzékeny, az is mondjuk egyfajta nevelés kérdése, hogy legyen egy olyan fajta érzékenysége.
8: Eljátszom a jelenetet. Apa, szomorú vagy? Nem, csak adjál egy 20-ost.
18: hogy észrevegye legalább azt, hogy nekem is vannak problémáim, és esetleg más problémáim vannak, mint mondjuk neki. Volt már ilyen, és egyébként nem vette észre például az egyik fiam. De, és akkor ezen a volt feleségemmel...
8: Bocsáss meg neki.
18: Meg is bocsátok, és nem is tettem szóvá. Csak
8: itt a rádióadásban.
18: Valahogy nem hallgatja, valószínűleg nem hallgatja. Na, hát ez most nem sírám akart, mert is. Na, sziasztok!
8: Csáó!
11: Egyébként ez nem így van, ez a lehúzás, hogy adjál egy kis pénzt, hanem ez úgy szokott lenni, hogy nagy figyelj, gyere, mondja apuka a gyerekének, hogy gyere, akkor meghívlak ebédelni. Mire azt mondja a gyerek, hogy fater, ne erőlködj.
1: Igen, igen, ez már én is megkaptam.
6: Várj, még egy kérdést, hogy az Ázsiával kapcsolódott, mennyire van, mennyire tisztelik az idősebbeket jobban?
1: Ne vicce, ez egy tradicionális
6: társadalom. Tudom, azért kérdezem, hogy mennyire tapasztal a hétköznapokban.
11: Hát ez most így egy percben elmondva nagyon.
1: Egy percben. Egy perc. Mert mindjárt vége az adásnak. Mondjad el, hogy tisztelik-e vagy nem, vagy leköpik?
11: Igen.
8: Valaki tisztelnek, valakit leköpnek, ebből a válaszból ez szűrhető le.
11: Nem, hát itt ez más,

0: talán milliárdok mászkálnak az utcán.
1: Tulajdonképpen, bocsáss meg, hogy közben vágok, nemrég voltam egy barátomnál vendégségbe. A kislányának ott szülinapja, és ezzel kapcsolatban összehívta a pár haverját is. A gyerekeket bepasszírozták, ezek ilyen 6 és 9 év közötti gyerekek voltak, egy szobában, hogy ott járt, legyenek elművek, felnőttek itt ennél. A szobában néma csönd. Csak bemegy a fater, benéz, azt mondja, gyertek. Ott ült 7-es számú gyerek, egymáshoz egy rohadt szót nem szólt. Nem játszott. Mindenki a saját kütyüjét nyomogatta. Egyszerűen olyan hihetetlen kép volt ez nekem. Annyira szerettem volna ezt levenni, vagy, de nagyon megmaradt bennem. És efele megyünk. Ott van mellette egy ember, és nem vele beszélgetek, hanem nyomkodom a izét.
2: Terry Gilliam Zero Elmélet című filmjében már minden ember kezében van egy tablet, és lényegében csak magát nézi a tableten.
0: Hát selfie csinál.
3: Ez a mai magyarulóságban is így van.
4: A Bradbury Truffaut-nak a 451 fok Fahrenheit című filmjében, ahol ugye a jövőben játszódik, amikor a könyveket már nem olvassák, hanem égetik. Az emberek utaznak a vonaton, vagy a metrón, és magukat nézik a tükörbe, a saját tükörképüket puszilgatják, és magukat simogatják. Ez az általános viselkedés.
2: Ez a szép új jövő.
4: Ez a selfie egyáltalán.
0: De egy dolgot azért hozzátennék, hogy igen, mindenki saját magát fényképezi, posztolja, nézi a más kivacsorázat, de van, és nem olvasta a könyvet, igen, tehát a tudom, a többség semmit nem csinál, csak fotózgat, meg szelfizget, viszont egy előnye van ennek a dolognak, hogy nagyon békés.
4: Hát igen.
2: Pacifistáknak való.
0: Tehát békések, tehát nem lökik fel egymást az utcán.
1: Utolsó hallgatót meghallgatjuk.
5: Szervusztok. Bocsánat, csak néhány észrevételem volna. Az egyik az, hogy az amerikai tévés piacot semmiképpen nem lehet a magyarhoz hasonlítani, mert nagyságrendi különbség van nézőszámban.
4: Tehát
5: csatornaszámban is természetesen, de nézőszámban is. Tehát ott, mit tudom én, egy 200 milliós népességről beszélünk itt. Meg
4: 300.
5: Egy 10 millió... Hát jó, mindegy. Szóval. Tehát most igen. Tehát ott mondjuk egy 5%-os share az nagyjából, mit tudom én, 5 millió nézőt jelent, itt meg mondjuk 25 ezer. És ebből kifolyólag marginális csatornák is kiválóan meg tudnak élni.
1: Bocsáss meg, van egy kérdésem, beszéltünk mi az amerikai tévéről?
5: Hát hogyne, hát az előbb most? A Larry Kingről volt.
1: A Larry King, hát igen, a Larry Kingről beszéltük, arról nem tudsz valamit?
5: Hát, és ő nem az amerikai tévében?
1: De hát akkor... tudtuk, hogy az amerikai tévéket többen nézik, mint itt a magyar.
5: Na de egy pillanat, hagyj fejezzem be.
1: Ja, tehát igen.
5: Tehát a lényege a dolognak az szerintem, hogy az a csatorna, amelyik még így is el tud mondjuk 1-2 millió nézőt érni, az, és egy olyan műsorvezető, aki egyébként Larry Kingnek több millió dolláros éves szerződései vannak, az független tud maradni. És ilyen módon tud kérdezni. Ez nálunk egész egyszerűen nem képzelhető el, amikor egy pár százezer forintos fizetésű, vagy nem tudom, hogy milyen fizetések van a médiában. Ott ez nem történik meg, ez az egyik. Tehát emiatt nem lehet összehasonlítani a kettőt szerintem. A másik pedig az, amit akartam mondani, hogy ez a castingolás műsorvezetésre. Hírműsorok vezetésére, vagy háttérműsorok vezetésére nálunk sem Majkát castingolják be, hanem például Baló Györgyöt, mint ami ugye most történik, bár a műsorra nem túlságosan jó, de mindegy, nem is ez itt a lényeg, hanem nem gondolom egyébként, hogy az ottani X-faktort azt egy 70 éves mit tudom én, 40 éves tévés múlttal rendelkező nagy tekintélyű műsorvezető vezetné, és az ordítozná, hogy de a továbbjutó pedig az nem más.
1: Csak többi, egy mondat, mert tudom, hogy nagyon kevés időnk van. A Geszfi Pétert fölhívtam egyik X-faktor után, hogy valamit kérdeztem tőle. És elkezdtünk beszélgetni, és kiderült a legnagyobb döbbenetemre, hogy az X-faktor zsűriét, vagy kurátorait, vagy hogy nevezik
5: mentorait.
1: Kasztingolták. Azt mondja, apukám, nehogy azt hitt, hogy mondták, ezt igen, fölhívottak, hogy legyél, hanem ott ültünk, ismert emberek, de hogy ki kihez stimmel, ki, csak néztem. De ebben speciál van logika.
5: Hát hogy ne lenne? Hát ez egy eladható produktumot kell csinálni. Most meg lehet nézni a dalnak a zsűriét például, vagy a virtuózoknak a zsűriét, és ugye bár azt, amiben például Bakács úr is bennült, az egy másik zsűri, ugye?

0: ez erről szó lesz, hát most nincs ezen túl sok csodálkozni való.
1: Köszönjük, mert a... Szervusztok, 10 óra a rádiózás világ napját. Nem búcsúzunk, nem temetjük el.
2: Nem temetjük,
1: az élő Szilágyi Jánossal. Köszönjük, hogy bejöttél.
3: Nagyon jó volt itt.
1: Jó van, örülünk. Leked.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: Lajos, mindig leszek. Zöldfülű voltam első éves történelem szakos hallgató, annyira zöldfülű, hogy még a WC-t sem találtam az egyetem épületében. Előadásról előadásra, szemináriumról szemináriumra rángattak, tekintélyes professzorok közölték velem egymás után, hogy az Európai Unió legjobb egyetemének hallgatójaként vajmi kevés esélyem van arra, hogy diplomát szerezzek, ha csak nem szedem össze magam annyira, mint még soha életemben, mert ugyan a felvételi megfeleltem, de az csak beugró volt, és sajnos a továbbiakban nincs módjukban tréfálkozni. Szóval alaposan be voltam rezelve, mire két csajjal a csoportból megtaláltuk a büfét a 11 órás szünetben. Hát oda bent egy másik világ fogadott minket. Álmos felsőévesek próbáltak észhez térni az előző esti buli után, és egyáltalán nem úgy néztek ki, mint akik óráról érkeztek egy kicsit kiszusszantani magukat. Alig találtunk szabad asztalt, pontosabban nem is találtunk, hanem egy harmadéves fickónak alig, hanem megtetszett az egyik általam alig ismert csoporttársnőm, és odaszólt nekünk, amint a kávénkkal szerencsétlenül áldogáltunk a pult mellett. Dobjátok le magatokat! Köszi! Feleltem, és előre tessékeltem a lányokat, akik valamiért megvillantották legsugárzóbb mosolyukat Géza felé, mert hogy Gézának hívták a srácot, akitől utóbb mindent megtudtam a rendszerről, meg mindarról, ami fontos ebben a mikrokozmoszban. Éppen két eszpresszót töltött bele egy pohár dupla kólába, és észrevette megrökönyödésemet. A csajokra vigyorgott, de nekem mondta. Zúzós buli volt tegnap. És ez segít? Kérdezte Klária balomról, mert miután kölcsönösen bemutatkoztunk, megtudtam a csoporttársaim nevét is. A másikat Katinak hívták, és azóta együtt lakunk. De ez egy másik történet, vidám és szomorú motívumokkal. Szóval, Géza elvigyorodott, és kimerítő választ adott. Na már. Ettől annyira kimerült, hogy úgy 5 percig kortyolgatta a koktélját, mi meg zavartan néztünk egymásra, és beszélgetni próbáltunk, de hangulatunkra rányomta bélyegét az utolsó profi jóslata egyetemi pályafutásunkat illetően, úgyhogy semmi értelmeset nem tudtunk kinyögni. Végül úgy láttam, hogy hirtelen az értelem szikrája csillan meg Géza szemében, és bizonytalanul megkérdeztem. Tényleg ennyire zorál ez a hely? Géza felröhögött. Beszaradtak benneteket, mi? Kérdezte megvidámodva. Ha kiismered a rendszert, nem olyan vészes. Én például harmadik éve vagyok harmadéves, de most, hogy a hallgatói önkormányzat betiltatta az agyszkennert, mindjárt tovább lépek az ötödikbe. Mi az az agyszkenner? Kérdezte kíváncsian Kati. Mi volt, baby? Pontosította Géza. Az agyszkenner a legnagyobb genyaság volt a világon. Bementél vizsgázni, belenéztél az agyszkenner szenzorába, és kidobta, hány százalékosan tanultad meg az anyagot. Szóval nem volt hasalás, meg mellédumálás, mint az őseinknél. De már vége a terrornak. Éhségsztrájkoltunk egy kicsit a rektor irodája előtt, és új rendszert vezettek be. Féltek a botránytól. És akkor most mi van? Kérdeztem izgatottan. Na, mondta bölcsen Géza Klárira kacsintva. Gyertek el este a Tamás bácsi és a fiatal gyerekekre. Utána iszunk valamit az öreg Wichmannban, és elmondom. Most azonban rohannom kell, mert rohannom kell. Azzal felpattant és elhúzott olyan sebességgel, amelyet a ránézésre szétcsúszott fickóról nem is feltételeztem volna. Az ajtóból még visszaszólt. Szép napot! És bájologva a csajokra vigyorgott. Patkány. Gondoltam az ösztönös féltékenységtől felhevülten, de szükségem volt az infóra, úgyhogy rádumáltam a csajokat az estére, akik azonnal kötélnek álltak. A Tamás bácsi és a fiatal gyerekek a legmenőbb ultra-wave zenekar volt a városban. Az 50-es Tamás bácsi latex rövid nadrágban, necharisnyában és atléta trikóban mereven állt a színpad közepén, egy nyenyere nevű ősi hangszerrel, mögötte meg 3 fiatal jampec, meg egy jampina, nyomta a vokált és a hastáncot. Tamás bácsi nyenyerézett és vonyított valamit, a közönség meg őrjöngött. Őszintén szólva, ez nem az én műfajom volt, de kellett az info, ezért megálltam a hátsó sorokban a csajaimmal, és lestem, mikor bukkan fel Géza. Nem kellett sokat várnom. Tamás bácsi éppen azt üvöltötte a gége mikrofonjába, hogy boncolnom kellett, békát, patkányt, egeret, szívből szeretlek titeket, szegény fiatal gyerekek. Amikor megjelent újdonsült barátunk, éghozzá rendkívül zord arccal, odaintettem neki. Itt vagyunk, Géza! Megvártak vázzá. Közölte minden átmenetét. Te fizetsz, tette még hozzá gyorsan. Rendben, egyeztem bele azonnal, mert egy pillanatra veszni láttam a pályát. Okés, akkor gyerünk a kocsmába, mondta, és megpróbált egy mosolyt ajándékozni Klárinak. Csodák csodájára a mostani nem csajon visszamosolygott rá. Kati meg átkarolta a vállam, és nagy egyetértésben átvonultunk az öreg vihmamba. Géza gyorsan bedobott 3 nohafröccsöt, a lányok kókuszolajpárlatot kortyolgattak, én meg, hogy észnél maradjak, kőbányait szopogattam. Egy átlag egyetemista Géza lendületét nem engedhette volna meg magának, de nekem rendes állásom volt. Éjszakánként egy holoművész képes lapjait árultam a várban gazdag albán meg török turistáknak, úgyhogy csak Géza kapacitása miatt aggódtam. Feleslegesen. Géza egyáltalán nem fáradt, sőt, csak úgy dölt belőle a szó. Öcsi falat, mutogatott hevesen a mellkasomra, miután ledöntött egy korsó almabort ingítónak. Az új vizsga szopás, legalább akkora, mint az agyszkenner. Miért érdeklődött pillanat, remegtetve Klári? Hú, vágott bele Géza. Ismeritek a szerepjáték mozit? Én hallottam már róla, mondta szégyenlősen Kati. Ja, én is tettem hozzá, de gyorsan kiderült, hogy még egyikünk sem járt ebben a műintézményben. Nem is volt olyan nagy csoda, mert csak az előző héten nyílt meg az első. Hallani azonban szerintem mindenki hallott róla, mert még a csapból is ez a szarság folyt. A bérelhető virtuális környezetről, ahol a hájas gazdag pacákok, meg az unatkozó házi mufjaik kiélhették a vágyaikat. A legtöbben nem tudták megfizetni, így igazából lövésünk sem volt, hogy mi történik a rózsaszínre festett dur alumínium falakon belül. Annyit mindenki felfogott, hogy odabent az lehetsz, aki csak akarsz. Mondjuk egyiptomi fáraó, millió rabszolganő ura, akik minden vágyadat teljesítik, vagy szupermenként repkedhetsz és mentheted a nyugdíjas nénik macskáját a gonoszoktól. Szóval bármi. Az élmény 100%-ig valóságos. A mesterséges intelligencia eljátsza neked az összes szerepet, te pedig valóságnak éled meg. Ennyi jött le a reklámokból, és már mindenkit utáltam előre, aki meg tudta fizetni ezt a cuccot. Ja, ismerjük, ismételtem meg, de hogy jön ez ide? Hát, öreg saláta bakter, bökött ezúttal melbe, a vizsga az egyetem szerepjáték moziában megy. Hú! Sikoltottak fel egyszerre a lányok, és láttam rajtuk, hogy ez most megérintette a kozmó érzékszervüket. Ne örüljetek, pipikék, itt nem fogtok szörfözni. Harald herceggel a bolgár aranyhomokon. Mondom, nagy szoppancs az egész. Na, mesélj, biztattam. Szegény voltam Petőfi, legyintett lebiggyett ajakkal. Ki? Kérdezte teljesen értetlenül Klári. Petőfi 200 éve volt, híres bűvész, mondtam lesújtóan. Saját műveltségemtől megrészegülve. Ja, erősített meg Géza, én is így tudtam. De valamit alaposan elcsesztem. Tudjátok, a mi kis holotermünkbe úgy mész be vizsgázni, hogy nem tudod, ki vagy, hol vagy és mikor. Neked kell kitalálni? Kérdeztem az iszonyattól, lútbőrös háttal, mert átéreztem Géza szenvedéseit. Pontosan. Azt mondta valami vasvári pali a végén, hogy még bent a moziban, persze ő is mesterséges intelligencia volt, hogy ha tanultál volna vazzi, akkor most nem kéne visszajönni a jövő héten úvézni. Így, ahogy én is mondtam volna valami hülye gyereknek az első éves gyíkok közül. Bocs, haver, nem konkrétan rád gondoltam, bukszolt bele a combomba, és odaintette a pincért, hogy még egy kört rendeljen a kontómra. Szóval, ha megtanulod az anyagot, akkor felismered, hogy ki vagy, hogy hol vagy, meg ilyesmi? Kérdezte az én okos Kati. Ja, erősítette meg Géza. De csak akkor mész hát a vizsgára, legalább nagyjából úgy történnek a dolgok, ahogy a valóságban történtek az ősidőkben. Ha minden klappol, akkor megismétled a történelmet, megkapod a 10 csillagot. Ha valami nem megy, akkor az emik súgnak neked egy kicsit, megpróbálnak terelgetni, célozgatni, hát ha eszedbe jut, mit is kéne tenni. Ekkor azonban már nem álmodhatsz a 10-esről, de még egy 8-ast összekapodhatsz, és így tovább. Sok segítség, gyopár jegy, ha ezt se használ. Aha, és ez történt veled, összegeztem az eseményt. Ez, húzta össze a szemöldökét Géza, és lenyomott egy fél poszta tekilát. Meséld el, ahogy volt, kérte felsőekát biztatóan megnyalva Klári. Ezt elég visszatetszőnek találtam, de a sztorira én is kíváncsi voltam, úgyhogy szintén biztatólag rendeltem még egy korsó lohát Bézának. Ő meg mesélni kezdett.
1: Szóval,
0: a lakásomon voltam a haverjaimmal, név szerint Gyuszival, Palival, meg Móriccal, egy rozzant kéró volt. A falakon kopott bársonykárpit, fajazmosdótál egy ilyen faállványon, és volt egy elég jó csajom is, Juli, a férjúramnak szólított, úgyhogy rögtön lesmároltam, mert tényleg jó kis pipi volt. Ennek láthatóan örült, de a srácok előtt szégyelte magát egy kicsit, mert azt mondta, hogy jaj, Sanyikám, ne uncutkodjon az urak előtt. Majd kacarászva kiszaladt a szobába, többé nem is láttam. Na, azt rögtön levettem, hogy Móricz Pannom izgága faszi, mert elővett valami röpiratot 12 ponttal, hogy akkor most véglegesítsük a cuccost. Nem így mondta, hanem ómagyarul valahogy így, hogy Sándor barátom, nézzük át még egyszer a forradalmi követeléseinket, hogy a magyar nép végre elnyerje szabadságát, francia testvéreink nyomdokán, stb. A franciaországi változásokra viccelődött, nevet kérve Pali, és magas beemelte a poharát, erre mind ittunk, egy kortyilló vöröset. Szóval átvettük a pontokat, én bölcsen hallgattam, és közben megállapítottam, hogy bazisok gomb van a felső ruházatunkon, és azt is, hogy karddal az oldalunkon nem lehet könnyű közlekedni. Úgy elgondolkodtam ezen, hogy a pontok közül csak egyre emlékszem Unió Erdéllyel. Ez azonban nem segített, és gőzöm sem volt, ki vagyok és hol. Annyit tudtam, hogy Sanyinak hívnak, Magyarországon vagyunk, van egy Juli nevű feleségem, meg három haverom, és valami pontokkal készülünk valahová. Szóval eddig azonban úgy éreztem, nem rontottam el semmit, mert a srácok a vállamat veregették, ittunk még egy pohár bort, majd elindultunk a kocsmába. Valami Fillinger nevű csóka, szép nagy kávéházába érkeztünk, ahol hát vagy 15 hasonszörű arc várt minket, és amikor megláttak, hát bizony csibéim, engem éjjeneztek. Egy nagyon keserű likőrt ittunk, rituálisan csörgettük a kardunkat, és szabadságot éltettük. Hangyányi késéssel pontosan utánoztam a többieket, és úgy gondoltam, még mindig jó vagyok, és reménykedtem benne, csak elszólja magát valamelyik, hogy ki is vagyok. De ezek folyamatosan sanyikámoztak. Senki se szólított a vezetéknevemet. Kétségbeesésemben próbálkoztam a kocsmárossal is. Odaléptem a pulthoz, megkérdeztem, alkalmazkodva a korabeli nyelvhez, hogy no, bátyám, hogyan szólítana maga engem, ha nem ismerne, kérdeztem. Hát, nagyságos úrnak, felelte. Majd megkérdezte tiszteletudan, még egy unikumot, Sanyikám? Hát, igen, mondtam volna. De ekkor mellettem termett Pali barátom, és leintette a jó öreget. Hagyja csak, János bácsi, tegnap is mekkora balhé lett belőle. Inkább olvast fel még egyszer a verset. Lelkesítni kell hű társainkat, mielőtt kimegyünk az orvosi karhoz, hogy bátorság öntse el szívüket. Otthon felejtettem, nyökögtem. Gyorsan kikaptam a véncsóka kezéből az üveget, és meghúztam azt a keserű vizét. Ott benne, Kraft. Emlékezni meg nem emlékszem, motyogtam, tudott Palikám a piától. Pali összevonta a szemöldökét, és a szemembe nézett. Tudod, Sanyi, a nemzeti dalt, amelyik úgy kezdődik, hogy talpra magyar híjahaza, biztosan eszedbe üt, hiszen tegnap fejből szavaltad. Na, János bácsi ad neked papírt, te meg írd le gyorsan, meg különben Móricz nagyon dühös lesz. János bácsi elém rakott egy papírt, tintát meg tollat, én pedig hát gyorsan leskríboltam azt az egy sort, amit Pali súgott meg, de aztán csak mereven néztem az öregre, aki kacsintva odasúgta. Itt az idő, most vagy soha. Hát hiába kacsingattam rá én is, többet nem segített. Így aztán nekem kellett befejezni. Gondoltam, még négy sor elég lesz, megszámoltam a betűket, kerestem valami rímet, mire Pali felkiáltott, hogy akkor Sanyi elszavalja a nemzeti dalt, már készen is állt. Gyuszi meg Móricz karon ragadott, feltuszkoltak egy asztalra, szétvetettem a lábam, megcsörgettem a kardom, azt hiszem ez nem lehetett szokásban versolvasáskor, mert csak néztek tovább a csókák várakozást felé tekintettem. Úgyhogy fogtam a papírom, és felolvastam. Talpra magyar, híja haza! Itt az idő, most vagy soha, kardot csillog, lajbid laza, nem lepheti bezöld moha, 12 pontunk száma, nem 14, nem, soha. Miért tapsot kaptam, de leginkább döbbenet ült ki társaim arcára. Hát tegnap hosszabb volt, jegyezte meg egy Irinyinek szólított srác. És lelkesítőbb is, tette hozzá savanyú arccal egy másik span. Móricz haverom majd átfúrta tekintetével, és szinte lerántott az asztalról, közben kórhely alaknak nevezett. De Pali a vállamra csapott, és azt mondta, nem baj, Sanyikám, meglátjuk, mi sül ki belőle. Azzal elindultunk az orvosi karra. Az utcán vonulva egyre többen csatlakoztak hozzánk, és az öltözetekből, meg az elcsípett megjegyzésem úgy gondoltam, hogy a 19. század vége felé járhatunk. Ebből sejtettem, hogy baj lesz, mert én csak a 16. végéig tanultam meg a tételeket, így aztán Czóresznek éreztem a szitut. Mátyásból király lettem volna, így azonban próbáltam beszélgetés után fölcsöpni valami infót. Megtudtam például, hogy a helytartó tanács egy rakás gané, meg hogy egy Stancsics nevű Csóringer a börtönben senyvelt, vagy ki kéne szabadítani, gondoltam, ez még hasznos lehet. Na, mire megérkeztünk az egyetemhez, voltunk vagy 400-an. Ahogy a hallgatók megláttak az ablakból, mind kinyomultak a térre, és örjöntek, mint a skacok, a Tamás bácsi és a fiatal gyerekeken. Ja, rájöttem, hogy lokális sztár vagyok. Engem ketten a vállukra emeltek, és Pali rám parancsolt, hogy olvassam fel nekik a nemzeti dalt. Hát felolvastam, de ez a sok pancsó csak bámult rám értetlenül. Erre hirtelen ötlettől vezéreve benyögtem. Hát szabadítsuk ki Stancsicsot! Na, erre elszabadult a pokol. A több ezeresre duzzadt tömeg visszhangozta. Szabadítsuk ki Stancsicsot! Pali haver rám kacsintott, de Móricz dühös volt, mert a zajongástól senki sem hallotta a 12 pontot, pedig voltam neki orgánuma. Aztán nekiindultunk a tömeggel, hogy kikapjuk a kóterből szegény Stancsicsot. Kicsit megnyugodtam a pálinkától, amit egy véres kötényű hentes nyomott a kezembe. A nép engem ünnepelt, a lányok csókolgattak, és tényleg faszán éreztem magam. Egyszer csak Móricz haver felkiáltott. Itt van a Landerer nyomda, nyomtassuk ki a 12 pontot és a nemzeti dalt. Palival, Irinyi Józsival, meg Móriczsal benyomultunk, és elővettük a Lajos nevű tulajt. És követeltük, hogy azonnal hát, nyomtassa ki nekünk a papírokat. Egyik lábad itt, a másik ott. Rögtem bele a képébe, és beleharaptam a fokhagymába, amit egy szabó legénytől kaptam. Ő azonban udvariasan meghajolt, és elkért a két papírt. Előbb az én versemet olvasta el, majd elsápadt. A rajongód, súgta a fülembe Pali. Bocsásson meg, mester, dadogott a nyomdász, de valaki elcserélhette a papírosát. Ezt nem írhatta a nemzet legnagyobb költője. Ez valami Szatócs legény férc műve. Fú, éreztem, hogy a fejemet elönti a vér. Kikaptam a kezéből a két lapot, és szó nélkül kirohantam az ajtón. Pali, Józsi és Móricz utána. Móricz hiába próbálta elkapni a kabátom ujját. Én már a tömeg előtt álltam, és megint csak azt ordítottam, hogy szabadítsuk ki, Stancsicsot! Na, erre futva megindultunk a tömeggel. A fickót végül nem is kellett kiszabadítani, mert ahogy a strázsák messziről meglátták a 10 000 ordítozót, és azt is jó hallották, mit követeltünk, Stancsicsot egyszerűen kilökték az ajtón. Na, erre egy pillanatra elcsöndesedett a nép, és várakozóan rám néztek. Erre, inni kell! Kiáltottam fel, mert más nem jutott az eszembe, és tényleg örültem a sikernek. Egyébként is annyira feloldódtam hirtelen népszerűségembe, hogy meg is feledkeztem a vizsgáról. Törjük fel a Schwarz kereskedő raktárát, indítványozta valaki balról. Jó ötlet, vigyorogtam, gyerünk! És ekkor a fülemhez hajolt Pali haverom, és azt mondta, amit már mondtam, megvágtak. De hirtelen ott találtam magamat a vizsgabizottság előtt, mögöttük állt a teljes tanszék, tanári kara is tapsolt. De hát azt mondta Pali, hogy megvágtak, mondtam értetlenkedve. Hát úgy is van? Helyeselt a prof. De nagyon szórakoztató volt. Viszlát, a jövő héten, mondta. Azzal kitessékeltek a teremből. Még hallottam az ajtóból, hogy valaki azt mondja, na ezért belépő díjat is szedhetnénk, kollégák. Géza befejezte a mesélést, és alig, hanem kiszáradhatott a torka, mert gyors egymás utánban ledöntött két korsó mohafröccsöt. A döbbenettől nem jutottunk szóhoz. Hamarosan szét is vált a kis társaságunk. Klári ott maradt Gézát vigasztalni, mi meg elmentünk Katival táncolni. Azóta már én is vizsgáztam párszor. Gézának igaza volt, nagyszerűs. Legutóbb Julius Cézár voltam, de megvágtak, mert nem léptem át a Rubikont, csak kockáztam a centúriummal. Egyedül arra emlékeztem, hogy a kocka el van vetve, de hogy ez mit jelent?

0: évek óta reggeli és esteli imádságom. Minden napi kenyerem a francia forradalmak története. A világnak ez új evangéliuma, melyben az emberiség második megváltója a szabadság hirdeti igényt. Minden szavát, minden betűjét szívembe véstem, és ott benn a hold betűk megelevenedtek, és az élethez jutottaknak szűk lett a hely, és tomboltak, és örjöngtek bennem. Így vártam a jövendőt. Vártam azt a pillanatot, melyben szabadsági eszméim és érzelmeim, szívemnek ezen elkárhozott lelkei elhagyhatják a börtönt, kínszenvedésük helyét. Nem okoskodás után, hanem azon prófétai ihletből, vagy ha úgy tetszik, nevezzük állati ösztönnek, mely a költőben van. Világosan láttam, hogy Európa naponként közeledik egy nagyszerű, erőszakos megrázkódáshoz. Ezt többször leírtam, még többeknek elmondottam. Senki sem hitte jövendőlésnek. Sokan kinevettek érte. Általában ábrándos golyhónak neveztek. De azért folyvást bennem a mahi. És úgy voltam, mint az állatok a földindulás, vagy napfogyatkozás előtt. És úgy, mikor én meghallottam, hogy Lajos Fülöpöt elűzték, s Franciaország Respublika. Egy Pesttől távol eső megyében utaztam, és ott egy fogadóban lepte, rohanta meg egy hír szívemet, fejemet, lelkemet, idegeimet. Vive la République! Vive la République! Kiállték föl. Aztán némán, merően álltam, de égve, mint egy lángoszlop. Amint eszméletemet visszanyertem, egy aggodalom kezdett bántani. A jelszó ki van kiáltva, gondolám, ki tudja, mi nem történt, vagy történik, még én hazaérek. Nélkülem kezdődjék a forradalom. Eszketve, lélegzet nélkül értem haza. Általános volt a lelkesedés, de még semmi sem történt. Nagyot lélegzettem, mint a búvár, midőn a víz, ahol fölmerül. Az éj nagy részét ébren töltöttem feleségemmel együtt. Azon tanácskoztunk, mit kell tenni, mert az határozottan állott előttünk, hogy tenni kell, és mindjárt holnap. Hát, ha holnap után már késő lesz. Korán reggel az ifja kávéházába siettem. Az úton Vasvári Pállal találkoztam, mondtam neki, hogy menjen Jókaihoz, és ott várjanak meg együtt engemet. A kávéházban még csak néhány fiatalember volt, kik nagy búsan politizáltak. Bujovszki Gyulát ki közöttük volt, meghívtam Jókaihoz, a többieknek meghagytam, hogy az érkezőket tartsák itt, míg vissza nem jövünk. Hazamenvén előadtam szándékomat a sajtó rögtöni felszabadításáról. Társaim beleegyeztek. Jókai és Bujovszki proklamációt szerkesztettek. Vasvári és én föl s alájártunk a szobában. Vasvári az én botommal hadonászott, nem tudva, hogy szurony van benne. Egyszerre kiröpült a szurony egyenesen Bécs felé. Anélkül, hogy valamelyikünket megsértett volna. Jó jel! Kiálltánk föl egyhangulag, lelkesedéssel és a sors iránti bizalommal mentünk vissza a kávéházba, mely már tele volt ifjakkal. Jókai a proklamációt olvasta fel. Én nemzeti dalomat szavaltam el. Mindkettő riadó tetszéssel fogadtatott. Most menjünk egy cenzorhoz, és vele irassuk alá a proklamációt és a nemzeti dalt. Kiáltott valaki. Cenzorhoz nem megyünk, feleltem.
1: Nem ismerünk többé semmi cenzort. El, egyenesen a nyomdába.
0: Landerer nyomdája legközelebb volt hozzánk. Oda mentünk. Jókait, Vasvárit, Vidácsot és engem neveztek, kiküldötteknek, hogy a sajtót lefoglaljuk. Mi megtettük azt a nép nevében. És a 12 pontot és a nemzeti dalt rögtön nyomni kezdték. Ez alatt kín lelkesítő beszédeket tartottak Egressy Gábor, Degré, Vasvári, Jókai, stb. Délfelé elkészültek a nyomtatványok, s ezrenként osztattak szét a nép között, mely azokat részeg örömmel kapkodta. Délután 3 órára gyűlést hirdettünk a múzeum terére, s a sokaság eloszlott. A szakadó eső dacára mintegy 10 000 ember gyűlt a múzeum elé, honnan a közhatározat szerint a városházához mentünk, hogy a 12 pontot magokénak vallják a polgárok is, és velünk egyesüljenek. A tanácsterem megnyílt, és megtelt néppel. Először. Rövid tanácskozás után a polgárság nevében aláírta a polgármester a 12 pontot, és az alant álló sokaságnak az ablakból lemutatta. Óriási kitörés a lelkesedésnek. Egyszerre az a hír szárnyal, hogy katonaság jön. Körülnéztem, hogy az arcokat vizsgáljam. Egyetlen egy ilyet arcot sem láttam. Minden ajkon e kiáltás. Fegyvert! Fegyvert! Végre választmány neveztetett ki. Budára menendő. A választmány legalább 20 000 ember kíséretében fölment Budára a helytartó tanácshoz, és előadta kívánatait. A nagyméltóságú helytartó tanács sáppatvala és reszketni méltóztatott. S 5 percnyi tanácskozás után mindenbe beleegyezett. A katonaságnak kiadatott a tétlenség iránt a rendelet. A cenzúra eltöröltetett. Táncsics börtönajtaja megnyílt. A rab írót diadallal hozta át a töménytelen sokaság Pestre. Ez volt március.

irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.

Tudnivalók, közlekedési korlátozások a február 1-i eseményekkel kapcsolatban. Mint ismeretes, holnap után, február 1-én, egy keddi napon, délután 3:46-kor vége lesz a világnak. Mindjárt utána az utolsó ítélet következik. A fővárosi tanács illetékes ügyosztálya felkéri a lakosságot, hogy kerülje a pánikot. Másfelől viszont türelmetlenkedni is fölösleges, mert kivétel nélkül mindenki sorra kerül. Nagyobb méretű közlekedési korlátozásokra nem lesz szükség, de az alagutat az esetleges beomlás veszélye miatt délután 3-kor lezárják. Ettől kezdve a 4-es, 5-ös és 56-os autóbusz a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon közlekedik. A vasutak, hajók, autóbuszok menetrendszerűen járnak, sőt, a Vigadó térről egy sétahajó különjárat is indul, mely elegendő számú jelentkező esetén fellobogózott ravatalként úszik lefelé a Vaskapu festői vidéke és a Fekete-tenger felé. Mindazokkal, akik életük meghosszabbítását akarják kérvényezni, már is közöljük, hogy kívánságuk nem teljesíthető. Még terhes anyák és újszülöttek sem képeznek kivételt, pedig néhányan jogosan panaszkodnak amiatt, hogy épp holnap után 3:46-kor jönnek a világra, és ennek folytán roppant rövid életűek lesznek. Másfelől viszont különleges szerencse éri mindazokat, akik ebben az időpontban amúgy is elhaláloztak volna. Ezek most jót röhögnek a markon.

0: Budapest. A Calvin téren egy autóbusz nekirohadt egy fa. Hirtelen az egész városban megálltak az összes villamos. Minden megállt, még a kisvasút is a játékosok kirakatában. Csönd lett. Később még felzörgött valami, de csak egy újságpapírt söpört magával a szél, aztán neki sodort egy falnak, és még nagyobb lett a csönd. 8 perccel, az atombomba robbanása után, kialudt a villany, rögtön utána a rádióban lejárt az utolsó gramofon lemez. Egy óra múlva szörcsögni kezdtek a csapok, aztán nem folyt több víz. A lomb is száraz lett, akár a bádog. A szemafor szabad utat jelzett, de az utolsó bécsi gyors már nem futott be a pályaudvarra. Mozdonya kazánjában reggelre kihűlt a víz. Egy hónap alatt elgyomosodtak a parkok, zab nőtt a gyermekjátszóterek homokozóiban, ez alatt a söntések polcain is beszáradtak az étvágygerjesztő italok. Minden élelmiszert, az összes bőrdíszműárót és a könyvtári könyveket megették az egerek. Az egér roppant szapora állat. 5-ször is lefi a legyesztendőben. Nem sok idő múlva úgy ellepték az utcákat, mint valami bársonyos, iszapszerűen hömpölygő kövezet. Birtokba vették a lakásokat, a lakásokban az ágyakat, a színházakban a zsőjéket. Bejutottak az operába is, ahol a Traviata került színre utoljára. Amikor az utolsó hegedűn átrágták az utolsó húrt, annak pendülése volt Budapest búcsúszava. De már másnap. Az operával épp átellenben. Egy romház kövein megjelent egy cédula. Hozott szalonnával egérirtást vállal dr. Varsány.
1: Örkény István, Budapest. A Calvin téren egy autóbusz nekirohant egy fának. Hirtelen az egész városban megállt az összes villamos. Minden megállt. Még a kisvasút is a játéküzlet kirakatában csönd lett. Később még felzörgött valami, de csak egy újságpapírt söpört magával a szél. Aztán neki sodorta egy falnak, és még nagyobb lett a csönd. 8 perccel az atombomba robbanása után kialudt a villany. Rögtön utána a rádióban lejárt az utolsó gramofonlemez. 1 óra múlva szörcsögni kezdtek a csapok, aztán nem folyt több víz. A lomb is száraz lett, akár a bádog. A szemafor szabad utat jelzett, de az utolsó bécsi gyors már nem futott be a pályaudvarra. Mozdonya kazánjában reggelre kihűlt a víz. 1 hónap alatt elgyomosodtak a parkok, zab nőtt a játszóterek homokozóiban, ez alatt a söntések polcain is beszáradtak az étvágygerjesztő italok. Minden élelmiszert, az összes bőrdíszműárut és a könyvtári könyveket megették az egerek. Az egér roppant szapora állat, 5-ször is lefial egy esztendőben. Nem sok idő múlva úgy ellepték az utcákat, mint valami bársonyos, iszapszerűen hömpölygő kövezet. Birtokba vették a lakásokat, a lakásokban az ágyakat, a színházakban a zsőjéket. Bejutottak az operába is, ahol a Traviata került színre utoljára. Amikor az utolsó hegedűn átrágták az utolsó húrt, annak pendülése volt Budapest búcsúszava. De már másnap az operával épp átellenben egy romház kövein megjelent egy cédula. Hozott szalonnával egérirtást vállal dr. Varsányné.

Karinti Frigyes, az ágyú és a páncél. 1936. január. A hadügyminiszter teljhatalmú megbízottja mosolyogva sietett a páncéltrözt legfelsőbb vezérigazgatója felé. Nagyon örülök, hogy megismerhettem, Mr. White. How do you do? How do you do, Mr. Velvel? Bemutatom önnek Mr. One. Vegyészmérnökömet, a világ legelső technikai szakértőjét és feltalálóját, akinél e pillanatig, 1956. január 30-ig nincs különb a Földön. How do you do, Mr. One? Felteszem, hogy tudják, miről van szó. Nem kell ismételnem a feltételeket. Természetesen. Az államkincstár szállítójárművét, amelyben háború esetén a centripetális államok teljes vagyonát, a 2 billió dollár értéket képviselő aranykészletet át kell szállítani a határon, hogy a szóban forgó szigeten biztonságba helyezzük. Ezt a járművet, melynek tartalmát meg kell védeni még fegyverek árán is, ezt a vonatot, vagy autót, vagy repülőgépet, vagy akármit, amit építeni óhajtanak, olyan páncéllal kell borítani, amit a jelenlegi világ jelenlegi ágyú lövegeinek legnagyobb átütő energiára méretezett lövedékei se legyenek képesek átütni. Well, mondta Mr. Velvel. Közlöm, hogy ezt a páncélt előállítottuk. Szíveskedjék talán átjönni velünk a műterembe. Mindhárman beléptek a titkos csőkocsiba, és 2 perc alatt a műteremben voltak. Ez egy szerény, mintegy 20 kilométer hosszúságú és 10 kilométer szélességű helyiség volt. Tessék, mondta Mr. White, ez itt a világ legerősebb ágyúja. Hogyne, ismerem a típust. Ennél erősebb ágyú jelenleg nincs a világon. És itt, szemben vele, amit látja, egy fémlap. Ez az új találmány, amit Mr. One készített. Tessék talán megnyomni ezt a villanygombot, az ágyú el fog sülni. De előbb helyezkedjünk el a biztonsági fülkében. Mindhárman beléptek a hermetikusan elzárt, méter vastag üveglappal ellátott ólom fülkébe. Mr. Velvel megnyomta a gombot. Az ágyú elsült, a lafetta 2 kilométerrel visszaszaladt, a detonáció akkora volt, hogy a levegő odakünt megsűrűsödött, és elfeketült egy pillanatra, s még idebent a fülkében is zúgott egy kicsit az urak azbeszt vattával eldugaszolt füle. Kiléptek a fülkéből, és a páncélfalhoz mentek. 2 méter hosszú és 1,5 méter vastag hegyes ágyú lövedék. Platina csúcsával és gyémánt gyutacsával össze-vissza görbülve, széthasadozva, százfelé szétrepedve úgy hevert a földön, közvetlenül a sértetlen és makulátlan páncéllap előtt, mint a szappa habocska, ami egy pillanat előtt buborék volt, de nekilőtt a falnak és elbukkadt. Well, mondta Mr. Lovell, mi az ára a találmánynak? Bagatell, 1 milliárd. A találmányon magán nem akarunk keresni, hazafias emberek vagyunk mindketten. De az előállítása szükséges mennyiségben, s a szállítás egy kis pénzbe kerül. Semmi az egész, 100 milliárd dollár. Mennyi idő alatt készítik el? 1 hónap alatt megvagyunk vele. Well, itt a csekk 101 milliárd dollárról. Hol vacsoráznak az urak? A Safety Clubban. Ott nagyszerű gin mérnek. Goodbye, uraim! Az ajtó előtt Mr. White könnyedén figyelmeztette Mr. One-t. Holnap ebben az időben Mr. One ugyanitt, az ön neve Mr. Two lesz, az enyém Mr. Black. Rendben vannak az új ágyuk? Minden rendben van, Mr. White. Goodbye, el ne felejtse az álszakát, viszontlátásra a klubban! Másnap a 2 szakállas úr, Mr. Black, az ágyú trözt vezérigazgatója, és Mr. Two, a gyár vezérmérnöke, ott áll Mr. Velvel szobájában. A hadügyminiszter teljhatalmú megbízottja a mosolyogva sietett eléjük. Nagyon örülök, Mr. Black. How do you do? How do you do, Mr. Velvel? Bemutatom önnek Mr. Toot, a világ legelső ágyú szakértőjét és feltalálóját. Közöljük önnel, hogy az a kitűnő Mr. White, akivel tegnap tárgyalt, úgy látszik valami disznóságot csinált. A centrifugális államok kormánya ma reggel megvette az átüthetetlen páncél szabadalmát. Háború esetén a centrifugális államok vagyona teljesen hozzáférhetetlenné válna számunkra. Ez baj. Szíveskedjék végig.
hallgatni, válna számunkra, ha Mr. Two fel nem találta volna ma délelőtt az ultra ágyút. Talán menjünk át a műterembe. Beléptek a csőkocsiba, és 5 perc múlva az ágyúgyár szerény 50 kilométeres pincéjében voltak. A fal elé már fel volt szerelve a tegnap vásárolt páncél. Előtte néhány kilométernyire az új ágyú. Úgy külső látszatra földre fektetett csillagásztoronynak gondolta volna az ember. Beléptek a 8 méter vastag fülkébe. Mr. Velvel megnyomta a gombot, az ágyú elsőt. A 2 méter vastag hiperpáncélban akkora lyuk tátongott, mintha egy kifeszített selyempapíron 2000 kilométer magasságból átejtenénk egy lokomotívot. Well, mondta Mr. Velvel, mi az ára a találmánynak? Ó, mi hazafias emberek vagyunk, Mr. Velvel, 20 milliárd dollárért átengedjük. De a kellő számú ágyú előállítása ki fog tenni, vagy 500 milliárd dollárocskát. Mennyi alatt készíthetik el? 3 darab már holnap rendelkezésre áll, a többi 200 jövő héten. Well, itt a csekk, 500 milliárd dollárról. Szoktak az urak golfozni? Jobban szeretjük a krikettet. A tüdőnek a golf jobbat tesz. Goodbye, uraim! Az ajtó előtt Mr. Black még lelkére kötötte Mr. Two-nak. Holnap, ugyanebben az időben, Mr. Two, vegye le a szakállát, én megint Mr. White leszek, ön pedig Mr. One. Rendben van az ultra ágyú számára sérthetetlen ultra hiperpáncél? Az rendben van, de a holnap utára bemutatandó ultra hiperpáncélt átütő, holt szétrobbantó villamos ágyú csak estére készül el. Az nem baj, csak idejére kész legyen. Viszont látásra a kriketpályán, Mr. One, hogy van a kis Mabel? Ó, köszönöm, nagyon édes, az új lovagló ruhája. Goodbye, Mr. White! 3 hét múlva Mr. Velvel végre mégis megvakarta a fejét. Ez mind nagyon szép, Mr. Black. Ez az ágyú, amivel átüti azt a tegnap Mr. White által szállított páncélt is. De nem gondolja, hogy a centrifugális államok kormánya holnapra mégis megszerzi ezt az ágyút? Beszélnem kell Mr. White-tal, hogy csináljon még erősebb páncélt. Az nem létezik, mondta határozottan Mr. Black. Ezt a lövedéket a világmindenség legkeményebb anyagából, amihez képest a gyémánt egyszerű csiriznek számít, készítettük, s akkora energiával lökjük ki, mint amekkora a napot hajtja a Sirius felé. Olyan páncél nem létezik, Mr. Velvel. De az Istenért, mi lesz akkor a páncélvonatunkkal, amiben államvagyonunkat akarjuk biztonságba helyezni? Mr. Black most már türelmetlenül tört ki. Miféle államvagyont akar maga biztonságban helyezni? Az egész puszta rémkép, Mr. Velvel. Az ön agyának kóros látomása. Ez az államvagyon már régen nem létezik, illetve csekkek formájában a mi birtokunkban van. Régen biztonságban helyezve. És nincs szükség többé arra nyavajás páncélra. Viszont legyen büszke rá, hogy e pillanatban minden országok és államok közt ön áll a legtökéletesebb és felülmúlhatatlanabb ágyú birtokában. Több ez minden vagyonnál. Higgye el, Mr. Velvel, a pénz nem boldogít. Goodbye! Sóhajtott és merengve távozott. What the hell is this?

Lazar Erdin, tűz. Na végre, mondta a keselyű, és elengedte Prométheusz máját. A hős felsóhajtott. Ez volt évezredek óta az első kín nélküli perce. Megmozgatta elgémberedett tagjait, láncai csörögtek. Lejárt a büntetésem? Kérdezte. A keselyű megrántotta a vállát. Ugyan? De minek strappáljam magam? Nincs már tűz a földön. A leláncolt férfi haragosan előreugrott, és bár láncai visszarántották, öklét rázva kiáltotta. Hazudsz, kutya! Nem kutya, keselyű, mondta egykedvűen a robusztus madár, és szárnyait próbálgatta, működnek-e a több évezredes kényszerszünet után. Prométheusz haragja nem zsillapodott. Végezd a kötelességedet, rivalt a keselyűre. Tépd a májam! Majd megőrültem, mérgelődött a keselyű. Nem érted, hogy nincs már tűz a földön? Azt akarod mondani, hogy az istenek elpusztították az utolsó embert is? Ördögöt, legyített a keselyű. Többen vannak, mint valaha. Prométheusz megnyugodott. Tűz nélkül nincs élet, mondta maga biztosan. Gyerünk, láss munkához. Érzd meg, hogy nincs tűz. Az emberek már nem ismerik, nincs szükségük rá. Nem igaz, kiáltott a hős. Tűz nélkül nem tudják elkészíteni az ételeket. Télen megfagynak, vakon tapogatóznak az éjszakában. Lári-fári, mondta a keselyű. Főzőlapokon főznek, központi fűtéssel fűtenek, és mesterséges fénnyel világítanak. Igen, de mitől kapja melegét a főzőlap? Mi táplálja a fűtőtesteket? Mi szüli a mesterséges fényt? A tűz. Nem a tűz, az atom, ha annyira tudni akarod. Elnyomnak egy gombot, már is árad a fény, a meleg. Semmi fű, semmi lángnyelv, semmi faropogás. Sokkal tisztább, veszélytelenebb. Prométheusz egy ideig komoran hallgatott, aztán felragyogott az arca. És a háborúk? Meg a gyújtogatók? Sugarakkal háborúznak, mondta a keselyű. Egy szép, láthatatlan sugár, és porrá omlik egy ház, egy város, egy ország. Semmi durrogtatás, semmi füst, csak steril por. A gyújtogatás elfelejtetett, elavult módszer. A tűzoltóság is megszűnt, még az önkéntes csapatok is. Nincs tűzoltóbál, önkéntes sugárvédők bálja. Az van. Prométheuszban még egyszer fölcsillant a remény. A tábortüzek, mondta, bujdosók, vándorok, kirándulók tüzei. A keselyű legyintett. Rég nincsenek. Bármely üzletben egy ötvenért kapni műtábortüzet. Fény, meleg, első rangúan garantált. Nem kell gajat szedni, fújni, összeégetni az ujjat. Egy gomnyomás és kész. Ráadásul többször is felhasználható. Nem igaz! Üvöltött Prométheusz. A sziklák visszhangozták. Nem igaz! Nem igaz! Nem igaz! Ugyan, mit idegeskedj? Zsörtölődött a keselyű. Gyere, nézd meg magad! Átban laktak az ázsiai falvakon, afrikai dzsungeleken, véget nem érő nagyvárosokon. Az emberek megbámulták őket. Egy keselyű, meg egy láncai csörgető mesztelen ember. Dél-Amerikában kitűnő ajánlatokat kaptak egy cirkusztól. Ausztráliában büntetést fizettek közerkölcs elleni vétség, Európában csendháborítás miatt. Mert Prométheusznak nagyon csörögtek a láncai, és nagyon mesztelen volt. A tüzet az emberek nem ismerték. Micsoda? Kérdezte valamennyi, és bambán rázta a fejét. Tűz, fire, ogony, fire. Nem, ilyen szó nincs is. Röhögött a keselyű. Prométheusz meg vadul csörgette láncait. Egy tengerparti ódonvároskában találtak egy öreg embert. Még ezt az egyet kérdezzük meg, kérte a keselyű Prométheusz. A keselyű bólintott. Tűz? Ismételte a szót az öreg, és értelmes fény villant a szemében. Ott, mondta, az a nagy ház. A keselyű alig tudott lépést tartani Prométheusszal. A hatalmas, düledező épület homlokzatát vasbeton oszlopok tartották. A homlokzaton kissé megkopott, málladozó festékű felirat fehér lett. Tűzmúzeum. Ez az, kiáltott Prométheusz. Oda néz! Na-na, mondta a keselyű. Nesztelenül nyíltak ki előttük a fotocellás ajtók. Hosszú hideg folyosókon

Prométheusz a pásztor tűzre merett, arca elé kapta a kezét. A tűz nem élt. Mint ahogy viaszból volt az ember és a bika is. Sorra rohant a vitrinekhez. Kazántűz, kannalótűz, tábortűz, tűzvész, kovácstűz, futótűz. Festve, villanykörte, cinóber, optikai csalódás, kommentálta valamennyit szakszerűen a kesejű. Mire a terem végére értek, Prométheusz haja megfehéredett. Még ott? Kiáltott aztán. Az egyik sarokban kicsi üvegbúra állt, amilyennel a fűszeresek takarják le az élesztőt. Alatt a cédula, belső tűz. A búra alatt nem volt semmi. A kesejű rekedten felnevetett. Prométheusz ekkor fölkapta a fejét. A fogát összeszorította, az álla kemény lett. Elhatározta, hogy újra fölmegy az istenek birodalmába, és ellopja a tüzet. Az épület előtt búcsúzáskor a kesejű így szólt. Tudom, megint el akarod lopni. Gúnyorosan nevetett. Csak azt mondd meg, hogy minek? A májad úgyis olyan már, mint a darált mák. Prométheusz aznap éjszaka mégis ellopta újból a tüzet. Égő fáklyával rohant végig a földön. Olyan volt, mint egy látomás. Az emberek boldog ámulattal nézték és felkiáltottak. Tűz!

körülbelül 110-110 év múlva egy szép nyári napon soron kívül megkondítják majd az ország összes harangjait. Sokan rá se hederítenek, pedig az a csengés-bongás nagy változások érnöke lesz. Addigra Visegrádon újjáépül az egykori király palota, sosem látott pompával, óriási termekkel, függő kertekkel. Az avatási ünnepségen azt jelzi majd a harangongás. Néhány aggastyának könyvben lábad a szeme. Valóban az lesz az a perc, az a nagy és régen esedékes perc, amikor véget ér az ezeréves pechszéria. Visegrád akkor már nem ennek a csöppországnak lesz a székhelye, hanem a Dunai Magyar Köztársaságnak, melynek 4 vagy 5 tenger mossa partjait. Dunainak azért fogják hívni a köztársaságot, nehogy összekeverjék egy másikkal, az Alsó-Rajnai Magyar Köztársasággal. Ez utóbbit akkor sem magyarok lakják majd, hanem kopott öltözékű, elnyűlt alsórajnaiak, akik csak kabalából vették fel a magyar nevet. Le se lehet írni, milyen jó dolog lesz akkor magyarnak lenni. Elég talán annyit mondani, hogy a magyar szó potom 115 év alatt igévé változik, mely addigra minden élő nyelvbe felszívódik, méghozzá kellemes jelentéstartalommal. Magyarni, franciául például annyit tesz majd, magamat jól leszopni. Spanyolul, utcán pénzt találni, érte lehajolni. Katalán nyelvjárásban, könnyedén hajolgatok, ami jó

kínzó derékzsábámból kigyógyultam. És ha valaki Londonban így szól, I am going magyarni, vagyis szó szerint megyek magyarni, ez azt jelenti, ahhoz az isteni nőhöz, akit ott látsz most, oda megyek, megszólítom, belekarolok, hazaviszem, és itt egy csúnya szó következik. Más példa. Én magyarok, te magyarsz, ő magyarik, mert ikes lesz az ige. 7 civilizált nyelven, norvégül, görögül, bolgárul, baszk nyelven, stb. Azt jelenti majd, ropogós kacsasültet eszem, eszel, eszik, idei uborka salátával, miközben jehudi menuin, a csak egy kislányt húzza a fülembe. Továbbá, anyuka, mehetek magyarni? Magyarhatsz. Lettül ez azt jelenti, hogy egy kisfiú elkéreckedik moziba, s az édesanyja némi habozás után elengedi, pedig a filmet csak 18 éven felüliek látogathatják. De hagyjuk a külföldet. Itthon is sok mindent másként hívnak majd. Például a vanília helyett, mely idegen szó. A háború megy át a köztudatba, mint hogy régi jelentését amúgy is elvesztette. A visegrádi cukrászdában tehát a fagylaltos kult fölött ez lesz kiírva. Eper, puncs, háború, csokoládé. Így fogunk élni. Addig ezt a pár évet ki kell bírni.

0: Az orosz áttörés után csapódtunk egymáshoz, mert az ő ütegét szétlőtték, én pedig Nikolajevkán elveszítettem az alakulatomat. Majdnem 300 kilométert tettünk meg együtt, néha-néha egy járőre kéreckedve, a legtöbbször azonban gyalogszerrel, hóban, jégben, állandó ellenséges tűzben, még csak le nem terítette Bielgorod határában egy rövid sorozat. Mindazodáig sejtelmem se volt róla, hogy szerzik a dalt. Ki hitte volna, hogy ilyen könnyedén? Janászból jött a dal, ömlött, fakadt, ahogy forrás buzog a földből. Amit csak látott, amit csak hallott, abban a szempillantásban dallá lett, szövegekkel, rímekkel, melódiával. Csak a címet kellett kitalálni hozzá. Népdal lett abból a bádogbödön gyümölcsízből, melyet egy szétlő traktár romjai alól kavartunk ki. És volt ott egy híd, amelyet épp az orrunk előtt robbantottak fel a partizánok. Miközben a hídroncs alatti föltorlott jégen átevickéltünk, Janász Jenő már énekelt. Ekkor hadd a vén fahidat tarcalom, Istenem, csak te tudod az én bajom. Hogy megyek én Annuskámhoz már esztel? Hogy ússzak át halált hozó zúgóján? Hát, faggattam, hogy csinálja ezt? Azt mondta, nem tudja. Faggattam, hány dalt szerzett már? Azt se tudta. Talán 3, de lehet, hogy 4000. Bielgorod már odalátszott, amikor lassan elerett a hó. Legomboltam a sapkám fülvédőjét, de úgy is hallottam Janászt dudorászni. Lassú pelyekben hullik a hó, csilingelve fut az orosz szánkon. Száj, száj, kicsi hópehely. 5 gyors roppanás hallatszott. Vége lett Janásznak, bevégezetlen maradt a dal. Néha eszembe jut. Megpróbálom folytatni. Töröm a fejem, rímet keresek a hópehelyre. De hiába. Mindnyájan tudunk valamit, és a senki se képes utánunk csinálni. Ez így van.
1: Mikor van a háborúnak vége?
0: Telefonbeszélgetés 1969. december 12-én délelőtt.
2: Az íróval beszélek?
0: Igen.
2: Most olvasom az újságban, hogy ma este Voronyes címen egy színdarabját játsszák a televízióban. És olvastam a nyilatkozatát is. Maga ugyanaz a személy?
0: Igen, asszonyom.
2: Azt nyilatkozta, hogy a színdarabját egy hadifogoly táborban írta. Igaz ez, vagy csak az érdekesség kedvéért mondta?
0: Igaz.
2: Bocsásson meg, hogy ismeretlenül felhívtam. Én csak egy nevet szeretnék most kimondani, mert tudni szeretném, hogy emlékszik-e rá. Mondhatom?
0: Tessék mondani.
2: Bognár Péter.
0: Bognár Péter.
2: Én az anyja vagyok.
0: Nagyon sajnálom, asszonyom, nem emlékszem a fia nevére. Hol találkozhattam vele?
2: 1942. májusában vitték ki a frontra a fiamat. Maga ott volt Voronyesnél?
0: Igen.
2: Egy bajtársa, aki megrokkant, jött onnan haza és hozott tőle egy cédulát. Az volt ráírva, Kostyenkóban vagyunk.
0: Ő látta utoljára?
2: Nem ő. Még egyszer jött tőle üzenet a tambovi hadifogoly táborból.
0: Én is voltam ott, asszonyom.
2: Maga is? Tambovban? És nem emlékszik rá Bognár Péterre?
0: Több ezeren voltunk ott, magyarok. Mit üzent onnan a kedves fia?
2: 1943-ban hazajött egy fiú a tambovi táborból, és egy hosszú listát hozott azokról a foglyokról, akik ott vannak és élnek.
0: Ez nem lehetséges, asszonyom.
2: Mit akar mondani? Mi nem lehetséges?
0: Bocsásson meg, nem akarok magának fájdalmat okozni. Talán csak az évszámban tévedett. 1943-ban senki se jöhetett haza Tambovból.
2: Magam beszéltem vele. Csupa csont és bőr volt. Mutatta a listán a fiam nevét.
0: Akkor ez biztosan így történt, de nem 1943-ban.
2: Miért nem 1943-ban?
0: Mert Tambov keleten van, messze a szovjet hátországban, ahonnan a háború kellős közepén senki se juthatott haza. Még a rákövetkező évben sem, és 1945-ben is alig.
2: Hát akkor hagyjuk az évszámokat. Maga meddig volt Tambovban?
0: Majdnem 3 évig.
2: És nem emlékszik Bognár Péterre?
0: Nagyon sokan voltunk, és folyton cserélődtünk. És ráadásul rossz a név memóriám. De az, hogy nem emlékszem, még nem jelent semmit. Ha a fia eljutott a tambovi táborba, akkor már egészen biztosan nem veszett el.
2: Hogy a fiam elveszett? Honnan veszi, hogy elveszett a fiam?
0: Én ezt egy szóval sem mondtam, asszonyom. Épp ellenkezőleg. Mi Voronyezsnél 60 000 halottat vesztettünk. Azon kívül 10 000 tűntek el nyomtalanul. De aki már eljutott egy táborba, például Tambovba, az rendezett körülmények közé került. Összeírták az adatait, naponta névsorolvasást tartottak, élelmezést adtak, és kórházba vitték, aki megbetegedett. Ha tehát ott volt a fia, onnan már nem veszhetett el.
2: De maga nem emlékszik rá?
0: Sajnos nem, de hát ennek már nagyon sok éve.
2: A fiam Sallai Imrének volt a jó barátja. Erre sem emlékszik? 2 évig, míg a frontra nem vitték, ő is tagja volt a pártnak. Így sem hallott róla?
0: Így sem, asszonyom.
2: Pedig ezek elég feltűnő dolgok. Akármilyen sokan voltak ott.
0: Az igaz.
2: Ha lett volna egy ilyen fogolytársa, el tudta volna felejteni?
0: Nem akarom magát szomorítani, asszonyom.
2: De én tudni akarom. Sallai Imre barátját el tudta volna felejteni 27 év alatt?
0: Őt nem felejtettem volna el, asszonyom.
2: Az előbb azt mondta, hogy ez a fiú nem Tambovból jött haza.
0: Csak azt mondtam, hogy 1943-ban nem jöhetett.
2: 27 éve várom haza. Az egyetlen fiam volt. Azóta elvesztettem a férjemet is. Mégis arra kérem, hogy ne kíméljen. Én az igazat akarom tudni, a tiszta igazat. Ha az a fiú nem Tambovból jött, akkor honnan üzenhetett a fiam?
0: Erre nehéz válaszolni, asszonyom.
2: Várjon csak. Valami eszembe jutott. Nincs véletlenül 2 Tambov a Szovjetunióban?
0: 2 egyforma nevű város.
2: Ha miért ne? Az egyik, ahol maga volt, és a másik, ahonnan a fiam üzent. Vagy ez lehetetlen?
0: Nem lehetetlen.
2: Na ugye, hiszen a listát láttam, a saját szememmel láttam, és csupa csont és bőr volt az a fiú. Ő abból a másik Tambovból jöhetett csak, mert erre más magyarázat nincs.
0: Erre valóban nincs más magyarázat.
2: És maga azért nem találkozott vele?
0: Ezért nem találkoztam vele, asszonyom.
1: Fiaink, volt egyszer egy szegény özvegyasszony, és ennek az asszonynak 2 szép szál fiúgyermeke. Az egyik, az idősebbik, elszegődött egy hajóra, melynek első útja mindjárt a csendes óceánra vezetett. Mi történt vele, mi nem? Nincs, aki megmondja, mert hűlt helye lett a tengereken. A kisebbik otthon maradt, de egyszer, amikor az anyja elküldte giliszta cukorért a patikába, ami a 7. ház, nem jött többé haza. Neki is örökre nyoma veszett. Ez megtörtént eset. De a mesékben az özvegyasszonyoknak 3 fiúk szokott lenni. És mindig a 3., aki boldogul.
0: Üzenet a palackban. Kihaláztatott a csendes óceánból. Innen a déli szélesség 17. A nyugati hosszúság 151. fokáról. Körülbelül az Otaheiti szigetek magasságából. Igen rossz időjárási viszonyok között. Az éjszaka sűrű sötétjében, tomboló szélben, zuhogó esőben, az erős hullámverésben hánykolódva, amikor már a többi magyar, csupa derék matróz a tengerbe veszett, én egészen véletlenül rájöttem arra, hogyha a két karomat előre lököm, és mintha eveznék, hátra csapom, a lábamat pedig, ahogy a békák ugrálnak, széjjel rugom, akkor ahelyett, hogy én is elmerülnék, és ha vízbe fulladnék, a felszínen bírom tartani magam. Drága földjeim, felső páhokiak, létezik ez? Tudtatok róla? És ha tudtatok, miért nem szóltatok? Ha még 10 percig kibírom szusszal, talán ide téved egy hajó és kiment. De ha nem, akkor ezúton üzenem minden hőn szeretett honfitársamnak. Magyarok, halló, figyelem, hallgassatok szómra, és a hasonló bajba keveredtek, kezetekkel, lábatokkal kapálózzatávok elnyeljenek. Menyemet, fiamat üdvözlöm, és Isten óvja a szép magyar hazát.

0: legmerészebb álmaink is megvalósíthatók.
1: Kedves Feri, az a harmadik kutya nem húz.
2: Sajnos egy kicsit rövid az ostorom.
1: Sőt, úgy veszem észre, mintha bicegne is egy kicsit.
2: Hogy ne bicegne, mikor csak három lábam van.
1: Tényleg. Nem kár egy nyomorék állatot kocsi elé fogni?
2: Nézze meg jobban, Ilonka. Mind a 12 kutyám három lábú.
1: Jaj, szegények.
2: Inkább engem sajnáljon, Ilonkám. Az összes sintéreket végigjártam, amíg sikerült összeszednem 12 három lábú kutyát.
1: Lehet, hogy nem értek hozzá, de az ember azt hinni, hogy egy normális kutya jobban és kitartóban húz.
2: Ezt nem vitatom. Én azonban vérbeli városlakó vagyok. Mit kezdjek 12 négy lábú kutyával?
1: Csak nem fél tőlük, Feri.
2: Én a szúnyogcsipéstől is félek. A természet erőivel csinyán kell bánni. Mondjuk, hogy ezek a kutyák négy lábúak. Mondjuk, hogy megbolondulnak valahelytől. Mondjuk, hogy kitépik a gyeplőt a kezemből. Jobb erre nem is gondolni, Ilonkán.
1: Akkor se értem. Ha fél a kutyáktól, akkor miért velük húzatja az autóját?
2: Mert rosszul vezetek.
1: Azt meg lehet tanulni.
2: Félig meddig, Ilonkám. Az ember és az autó nem egyenrangú fél.
1: Nézzen körül! Egyetlen kutyavontatású autót se lehet látni.
2: Elég baj az. Pedig az ember sajnos már nem bírja utolérni a technikát. Használni használja. Valójában azonban rettek tőle.
1: Én nem félek az autótól.
2: Csak hogy ez a Simka óránként 150 kilométert tud megtenni.
1: Ne fájdíts a szívem, Feri! Imádom a rohanást!
2: Maga egy kicsit telhetetlen. 10 napja indultunk el Pestről, és nézze, már siófokon vagyunk.
1: 12 kutyával ez nem is olyan nagy teljesítmény.
2: Hát persze, hogy nem. Csak hogy én már Pesten behúztam a kéziféket.
1: Nem túl óvatos maga egy kicsit?
2: Pontosan ez az a tempó, amelyre teremtve vagyunk.
1: Látja, mennyi ember, és mindenki minket bámul.
2: Irigykednek.
1: Egészen ki van düledve a szemük.
2: Mert látják, hogy legszebb álmaink is megvalósíthatók.
3: Vágd.

0: Ez igazi?
1: Ez igazi, és neked van, Balázs.
0: Aj, de édesek vagytok.
1: Szervusztok, drága Tilos Rádió hallgatók. Én Szabi vagyok a pult innenső oldaláról.
2: Csabi erről az oldalról, és kettőnk között pedig.
0: Balázs, sziasztok.
2: Hát úgy volt már, hogy a Balázs többször lesz a műsorunk vendége, így volt is, sőt úgy volt, hogy műsorkészítőtársunk is lesz, volt is, de most valami egész más miatt van itt. Most mezei vendégként fog nekünk beszélni egy kicsit, remélem, hogy miután eltettétek a telefonjaitokat, egymás szemében nézve fogunk őszintén arról beszélgetni,
0: hogy... Megírtam a Facebookon, hogy hallgassanak minket a hallgatók.
1: Nem ilyen egyszerű ez a kérdés, Csabi, mert hogy amióta, nem tudom, pár hete lett egy ilyen modern telefonom, azóta egy régi álmomat beteljesítettem, hogy nem nyomtatott papírt hozok magammal, és ezzel is pusztítom a fákat, majd kitalak egy más módszert, Csabi, nyugodj meg, hogy legyen globális felmelegedés, hanem a telefonba írom bele, és onnan olvasom fel azokat a kis
2: témát. Igen, hogyha hallgatók nem tudnák, törekvésünk arra szolgál, hogy a híreket még alternatívabban megoldhassuk, tehát a műsorok által készített saját hírek utána a napi rotációba belekerülhessenek, és erre volt már egy kitűnő kísérlet a harmadik utas, hát IT fanatikus műsorkészítő társának, ugye?
1: Így van, de a műsor nem erről szól, hanem igazándiból valami olyasmi lenne a téma, hogy mit tanulhatunk mi Amerikától, illetve mit tanulhatunk mi általában külföldről, ugyanis az az elméletem, hogy be kéne áramoltatni egy pár jó dolgot a világ más szegleteiből. Nem tudom, például amikor most Amerikában jártunk, akkor az egyik ilyen dolog volt az, hogy minden busz elején legyen kerékpárszállító.
0: Igen.
1: És pont így, az elején legyen, tehát hogy lássa a buszvezető, amikor fölteszem vagy leveszem, és ingyenesen használható legyen.
0: Igen.
1: Ezt nem tudom, hogy Amerikán kívül bárhol másot csinálják-e, ez azonnal.
2: Jó, hát Amerikában rengeteg nagy találmányt szeretnénk, hogyha honosítanának, nekem a bőséges reggeli, ami elérhető, és $8 kerül, szerintem az is kitűnő lenne.
1: A szalonás rántottás, a sivarszirupos palacsint?
0: Az.
1: Szeretnék.
0: Igen, egy kis vaffellal.
2: Igen. De te már jó sok óta laksz Amerikában, sőt azt hiszem két laki vagy, vagy hogy is van ez nálad?
0: Leginkább ilyen, azt szoktam mondani, igen, most az elmúlt 5 évben inkább kint, és most ez egy nagyon izgalmas szakasz jön, hogy most akkor kis bébivel most ez hogy alakul majd, hogy akkor is tudjuk ezt az ide-oda utazgatást csinálni, vagy azért az túlzás lenne, szóval ez most a következő 1 évnek lesz a műsora, hogy ez hogy alakul. Egyelőre azt gondoljuk, hogy ugyanazt fogjuk csinálni, csak úgy, hogy visszük a palomát magunkkal.
2: Hát azért ezek a óceán átrepülések egy darabig viccesek, aztán utána már nem lesz annyira vicces.
0: Nem, már régen vicces.
2: Már nem vicces. Voltad fél éves a lányod?
0: 8 hónapos.
2: 8 hónapos.
0: Igen, és egy angyal. Majdnem bejöttek integetni, de helyett elmentek egy ringató nevű dologra, amit ő imád, és nagyon éli. Ilyen gyerekes zenés program, és gyakorlatilag ott tartok, hogy lehet, hogy veszek egy gitárt, és előveszem a 30 éves gitártudásomat, mert hogy annyira rá van kattanva ott a gitárra, hogy úgy tűnik, hogy ez teljesen ez a hangszer.
2: De akkor kezdjük ezzel, a gyerekek foglalkoztatása Amerikában. Biztos találkoztál lehetőségekkel, az ottani ringatókkal. Kijutottál oda már a gyerekeddel?
0: Nem, ez az első útunk.
2: Mert most mentek
0: együtt, aha, október végén, és be fogok számolni arról, hogy ez hogy működik. Hát az látszik, hogy Amerika az ős hazája a helikopter parentingnek, ugye? Tehát amikor a szülők helikopterszerűen lebegve a gyerek fölött annak minden lépését árgus szemekkel figyelik. Épp tegnap volt egy jó cikk a HVG-n ennek a dolognak a hatásairól.
2: Ja, a kinderarchi.
0: Igen, a kinderarchi, így van. Tehát hogy ennek az a veszélye, hogy másképp éli meg a világot az a gyermek, mint mondjuk mi vagy a szüleink élték meg. Szóval nagyon érdekes, hogy leng az inga gyereknevelés ügyben. De én azért jöttem igazán, hogy meghallgassam a Szabinak a road trip sztoriát. Hogy
2: az két hete volt, vissza kell hallgassam.
1: Az már legkisztibb.
0: A fenébe.
1: Tehát, hogy pont az volt, hogy az egyik adás, amikor bejöttünk Laurával és meséltünk Amerikáról, az számunkra a legérdektelenebb részről szólt, vagy látáspontról szólt, hogy mi történt velünk Amerikában.
0: Azt, de azt meg tudom hallgatni az archívumból.
1: Igen, ezt meg is
0: fogom. Vagy a legközelebb, amikor találkozom, akkor ahol tudjunk beszélgetni.
1: De az, hogy egy csomó nagyon izgalmas lehetőséggel találkoztunk, és hogy ezeket az izgalmas lehetőségeket szeretnénk. Hát az Csabinak volt izgalmas, nekem kevés.
2: Nekem nagyon, én nagyon szeretek enni, nem tudom.
0: És nekem a reggeli a kedvenc foglalatosságom az összes evés közül, tehát egy rendes reggeli szerintem az nagyon jól beindítja.
2: Amúgy gyerekkel együtt igazán izgalmas ez a dolog, mert akkor ugye aztán tényleg a karácsony asztal minden percet ki lehet élvezni a rohangálással és a bőségességgel együtt. De most például a gyerekem az ott tart, hogy ő most 2 volt nemrég, hogy fel kell éjszaka, és akkor kakaó, sajt, virsli. És simán hajnali 4.
1: Ezt megcsinálja magának, ugye?
2: Nem, sajnos, ezt nekünk kell prezentálni ezt a dolgot. De a reggelizés az tényleg egy nagyon fontos része ennek a dolognak szerintem is. Úgyhogy ne hagyjuk ki a kajálást, mert Amerikából, amit tanulhatunk, azok a mérhetetlen adagok és a borzasztó sok szemét.
1: Hát ez a...
2: Ami a kajából keletkezik, a túlfogyasztás.
0: Hogy breakfast all day, tehát ez nem csak sima reggeli, hanem az, hogy ezeken a helyeken, hogy a rendesenken ki van írva, hogy egész nap a reggelit fogyasztod.
2: Ugyanezt kapod végig.
0: Megkapod a reggelit.
1: Meg a másik, amit tanultam kint, az a heart attack on a plate. Az adag nagyságáról, tehát infarktus a tányér fölött. Ez jól hangzik, ez annyira jól hangzik, mint az all you can eat, de valójában ez egy nagyon, nagyon veszélyes trend.
0: Hát főleg ugye az, amikor észreveszed, hogy mennyire, tehát hogy mondjam, Amerikában, ami nagyon hiányzik nekem továbbra is 5 év után is, azok az igazi ízek. Tehát egyszerűen az alapanyagok, amiből ezeket a kajákat csinálják, azok gyári alapanyagok. Tehát mondjuk a Whole Foods-ban, ami ugye egy ilyen az organikus dolgoknak a mekkája és medinája egy személyben, ott sem találsz tulajdonképpen igazi paradicsomot, kivéve mondjuk szeptembert, amikor valahogy akkor tudják szüretelni a nem tudom melyik Moneymaker típusú paradicsomot, amit amúgy nagyapám is termelt 40 évvel ezelőtt, de még mondom, a legorganikusabb helyen sem olyanok a zöldségek, mint amikor itt egyszerűen lemész a piacra is.
1: Farmers Market?
0: Farmers Market még azt tartja magát, de ugye ott viszont olyan árakat fizetsz már, amit ugye itthon könnyen megfizetsz, hál' Istennek, kint viszont azért ugye, tehát mondjuk egy farmer's marketból megfőzni egy ebédet, ugye akkor már majdnem ott vagy, hogy elmehetsz egy szuper étterembe. Tehát egyszerűen hiányoznak az ízek, akárhányszor jövünk haza, mindig újra felfedezzük egyszerűen a tojásnak más az íze, a zöldségeknek, paradicsomnak, paprikának, hát nincs is igazi. Tehát egyszerűen ez jó ilyen szempontból, már önmagában ezért nagyon szuper mindig hazajönni.
1: Aha, tehát mi ezt tanítjuk meg majd Amerikának.
0: Igen, pontosan.
1: De egyébként azon gondolkoztam, hogy az, hogy hiányzik
0: csirke,
1: az íz, az azt jelenti, hogy hiányzik a tápanyag, meg mikroelem tartalma is.
0: Meg már, hogy a csirkének ugye halszaga és hal aromája van, mert ugye darált halakkal etetik a csirkéket a gyárakban, tehát úgy, ahogy van mindenestül, megdarálják a halakat szemmel, igen, ha tulajdonképpen halat töltött csirkét kapsz. Tehát azt csináljuk, hogy Magyarországon eszünk csirkét, Amerikában eszünk marhát például. Mert ott viszont vannak rendes marafarmok, ahol nem fejik a teheneket, hanem
2: húsra dolgoztatják.
0: Húsra, igen. Tehát innentől kezdve viszont Magyarországon nem lett, ugye most már azért szerencsé az elmúlt 3-4 évben egyre inkább igen, de nagyon sokáig nem lehetett igazából, nem volt érdemes igazából sztéket vagy ilyesmit enni, mert hogy öreg és kiteljeltetett marhákból jöttek a sztéket.
2: És mi a helyzet a mesterséges adalékanyagokkal, vagy amit Ázsiában használnak, mindenre egy jó kis kanál GMO-t rászornak.
0: Igen. Hát ugye mi szerencsénkre ezt nem annyira érezzük, vagy látjuk, mert hogy ez erre nagyon érzékenyek Kaliforniában, meg Észak-Kaliforniában különösen, tehát mi azt látjuk, hogy azokban az éttermekben, ahol mi eszünk, ott mindig ki van írva, és komolyan van véve az, hogy ezek nem, és nyilván az olyan boltokba vásárolunk, ahol szintén nem, hogyha meg mondjuk a Safeway-be vásárolunk, akkor pedig ott is van egy organikus szekció.
2: Az a Tesco, nem?
0: az körülbelül a, hát nem Ocean. Tesco, mert Végül? Inkább, tehát ahogy mondjam, Spar. Inkább.
2: Aha. Tehát egyen válogatottam.
0: Igen, tehát a Tesco az inkább...
2: Ja, mert a Walmart lenne.
0: A Walmart az a Tesco, igen.
2: Hát sajnos én még nem jártam arra, úgyhogy nekem csak az a legendásom, hogy az, hogyha valamit szeretnék venni, és a Szabi ebben meg is erősített, hogy ott a spájzok és a hűtőszekrények tulajdonképpen egy hosszabb hónapos atomtámadás utáni ellátásra vannak berendezkedve, mindenből a 100-as pakkot veszik meg, és még 20-at legalább kapnak hozzá ajándékba, és ugye ebből is ered egyrészt ez a túlfogyasztás, hogy sosem tudják ezeket elfogyasztani, és hát bizony lejár a szavatosság, mennek a sehova, a kukába, és a hűtőnek mindig teli kell lenni, a spájzban mindig mindenből 500-nak kell lenni, hogy nehogy elfogjon. Ez nem tudom, hogy titeket mennyire érintett meg, vagy rendes magyar spájzot tartotok, és hetente vásároltok. Vagy.
0: Igazándiból igen, tehát nem volt lehetőségünk arra, hogy itten kiépítsünk éves rezervöket, vagy nem ebben utazunk, igen.
1: Hát az egyik érdekes jelenség az volt, hogy átszeltük Amerikát, hogy mindenki, akivel találkoztunk, de tényleg mindenki azt mondta, hogy ő túlfogyaszt. Túlvásárolja magát, és az élelmiszerek esetében érdekes módon mindenki ugyanazt a számot mondta, hogy 80%-át dobja ki az élelmiszernek, amit megvett. És ez teljesen reális is volt, hogy láttuk a hűtőszekrények nagyságát, meg a benne lévő termékeket. Tehát nem lehet azt elfogyasztani annyi idő alatt.
0: Hát nekem a nevelésem ezt tiltja, tehát én nem tudom, én nekem nagyon nehéz kidobnom élelmiszert, tehát ez nem vagyok egy jó amerikai ilyen szempontból. Én már érzem előre, hogy hazudni fogok az állampolgársági vizsgán, amikor megkérdezik jövőre, hogy rendes amerikaiként kidobnám-e a 80%-át a frigider.
2: De mert most készülsz esetleg 2-es, 3-as, 1-es állampolgára?
0: Igen, jövőre ez.
2: Leváltod a magyart?
0: Nem, kérdezed? Hát én 2-es. És hát aztán... én EU-amerikai. Aztán irány Costa Rica.
2: Ezt nagyon sokan mondják, főleg akik már megjárták Amerikát, hogy nem rossz, nem rossz, meg vannak lehetőségek, de ha élni akarsz, azért inkább menjél legyen lejjebb.
0: Hát Costa Rica az ugye rendszeresen az élen vég, ez a legboldogabb országok. Élhetőség, svájci váratóélettartam van. 40-es években, amikor egy miniszterelnök azt gondolta, hogy diktátor lesz, akkor inkább a hadsereget is megszüntették, azóta azt beteszik oktatásba és egészségügybe. Tehát, hogy...
1: Hol lehet jegyet foglalni?
2: Tényleg, erről teljesen nem maradtunk, de amúgy már jártál arra?
0: Na, nagyon sokat. Elmúlt 10 évben majdnem minden évben voltam.
2: Tehát, ha már Amerikán vész, mész Costa Ricában.
0: Igen, abszolút. Tehát, hogy nagyon szuper. Egy 4 milliós ország, ahol gyakorlatilag nincsenek igazi pártpolitikák, mert hogy mindenkinek az unokatestvére. Ez az én személyes megfigyelésem.
2: A Svájcban, meg Izlandon is ez van.
0: Igen, tehát, hogy gyakorlatilag az elmúlt 5 miniszterelnökből 3 börtönben volt, és nem azért, mert hogy csak Kosztarikában utána, mert lopnak, hanem hogy ott börtönbe csukják őket, de nem hosszan, tehát akkor 3 év bőri, akkor bemegy a prime minister, és aztán kijön, érted? Tehát, hogy egyszerűen komolyan veszik azt, hogy ezt nem kell csinálni, és nincsenek szekértávolok, ami mögé be lehet bújni.
2: És vajon miért nem tudunk mi Kosztarikáról?
0: Túl nagyok, ja, azt nem tudom, mert sokkal nem tudnak róla, de mi azért, szerintem 10 millió az túl sok. Tehát ez jó méret az olyan 4 millió, ahol ez a típusú dolog, ez még nehéz.
1: Van ez a trend, hogy fogyasszuk az ország
0: létszámát. Azt mondja, elérjük a...
1: Gondolom, ez a cél, hogy egy olyan rendszer legyen, mint Kosztarikában.
2: Kosztarikáról miért nem tudunk? Ez volt az előző kérdésem, mert közép-amerikai országot azért van egy csomó más, inkább problémás vidék, és Kosztarika így, mint a béke szigete, ugye most kiderült, hogy a legjobb természeti öröksége is Kosztarikának van elképesztő.
0: Hát ott van elképesztő, olyan ilyen mérsékelt égővi esőerdők vannak. Tehát ilyen kontinentális éghajlatú esőerdők vannak ilyen 2-3 ezer méter magasan. Mi most ott beszállunk egy ilyen hippie community építésbe, egy ilyen esőerdő mellett. Úgy hívják az esőerdőt, hogy az unokák esőerdője, tehát ami mindig is a következő generációknak a megmaradt ilyen természeti kincs, és arra ráállítólag az egész telek, ahol most beszállunk egy ilyen superfood farming és egyéb ügyekben. Szóval ez komoly a kosztarikai dolog.
2: Ez nem rossz, és akkor mint amerikaiak számára ilyen kis elmenekülési lehetőség van, vagy ez még Amerikában sem ennyire nyilvánvaló?
0: Amerikában most elég népszerű ez, hát főleg.
2: Már most tényleg a te kaliforniai, San Francisco élményeidről beszélünk, ahol egy kicsit más a mentalitás.
0: Ott lejárnak Costa Ricában ilyen retreatekre, ilyen elvonulásokra. Tehát az ilyen szempontból nagyon megy Costa Rica, mert egyszerűen egy békés hely a Közép-Amerikában, ami nincs nagyon sok, tehát és nem egy kerítésekkel elkerített hely, hanem egyszerűen egy olyan hely, ahol senki nem, tehát se nem utálják a külföldieket, se nem mondjuk felnéznek a külföldiekre, hanem egyszerűen egy ilyen békés egymás mellett élés van a külföldiekkel, mindenki tudja, hogy ez így nagyon jó, örülnek, hogy jönnek hozzájuk a turisták, és költik a pénzüket, de nem a lehúzás megy.
2: Tehát igen, Ázsiában, merre jártunk, ott élő ATM automatának tekintik a turistákat, igen, és tulajdonképpen bármi, ami van, persze, és már...
1: Igen. Ismered a Skintex szót?
2: Skintex?
1: Nem, Skintex. Tehát, hogy a bőrszín alapján fizetsz többet.
2: A bőrszín adó, igen. Igen. Hát reméljük, szóval ez itt nem fog így megvalósulni. De menjünk csak vissza még Costa Rica és Amerika kapcsolatára, hogy te hogy keveredtél oda először, és egy-két Costa Rica-ra ment, azt hiszem Costa Rica még nem volt a műsorunkban, ugye? Pedig már sokfelé jártunk.
0: Én bármilyen sztorizok Costa Rica-ra.
2: Nem kell, csak egy párat, hogy így a kedvünket meghozd.
0: Én a jelen találkoztam a Costa Rica-i pénzügyminiszterrel, aki
1: éppen aki, kijött a börtönből.
0: Aki ő volt az, aki nem volt soha börtönbe, sőt, az volt, hogy felkérte a győztes ellenzéki párt, hogy maradjon pénzügyminiszter helyettesnek. Tehát ez se egy szokásos eseménysorozat. Aztán később elmesélte, hogy ez túl unalmas lett volna, így aztán egy pár hónap után lemondott, mert csak ottan ő gyelgett, és nem kell semmi munkát végezni, és egy dolgos ember, és nem szeret csak úgy lenni egy pozícióban azért, hogy kap egy fizetést, meg autót, meg minden. És akkor inkább lemondott, és elment dolgozni vissza a bankszektorba, de egy zseniális figura, és azóta is nagyon jóban vagyunk itt családilag, mondom, nagyon sokat voltunk náluk, és ő elég sokat mesél arról, hogy milyen ez az ország. Milyen vallásos, tehát ez egy érdekes dolog, ahogy azt látni, hogy például egyik legfontosabb ilyen társadalmi verseny az a betlehemi szcéna mérete, kivilágítottsága és különböző tartozékai a karácsonyi időszakban, hogy ez egy komplett szobát foglal el a házban, vagy esetleg kín van az udvaron, megfelelően fedett módon, nyilván kis Jézus behelyezésével szenteste magasságában a megfelelő jászolba. Tehát, hogy egyszerűen őket nagyon megérintette ez a mém komplex, és láthatólag itt mindenki ebbe utazik, de ezt is olyan édesen csinálják.
2: De ez tehát, elég tehát, békésnek tűnik.
0: Igen, tehát nem, ebből sem, tehát ez olyan természetes, hogy egyszerűen, tehát ott szerintem az a típusú, tehát amit én szívesen látok, vallásosság van, amikor egyszerűen komolyan veszik, hogy aha, akkor van ez a 10 parancsolat, emlékeztek, akkor azt szerint kéne élni, és akkor
2: ez van?
0: Abszolút, tehát hogy ez a megélik a hitet, ami a jó része nekem, mondjuk egy ilyen...
2: Ez azért nagy dráma, hogy mondtad mém komplexeknél, mert itt Magyarországon is hivatkoznak a 10 parancsolatra sokat, de azért, hogyha kikérdeznénk, nem biztos, hogy mindenki végig tudná mondani.
0: Igen. Így van, meg hát ne lopj meg ezek a problémákkal, ugye gyűlöletkeltés, meg innen.
1: Igen,
0: ugye...
1: Hát meg az is benne van, hogy mit jelent az? Mit jelent az, hogy ne ölj például?
2: Hát mi mindent jelenthet, igen. Hát mert ugye a dráma a mémekben a szociokulturális beágyazottsága, hogy az most éppen az utóbbi 30 évben hogyan lett előadva. És hogyha nekünk ez jutott, hát akkor bizony ez jutott. Igen. És akkor mondjuk filozófusnak, vagy vallástörténésznek kell lenni, hogy egy kicsit megkapargassam, hogy ez hogy volt eredetileg, hogy van más országokban, hogy kéne legyen ennek, vagy egy elvonult szerzetesnek, hogy azt mondjam, hogy hagyjátok.
0: Igen.
2: Úgyhogy ebből a szempontból ez a vallásos, de ez egy izgalmas dolog a 21. századra, amikor már többször meghaladtuk a vallásosság szemléletét, az intézményeket, felülírtuk, utána újra visszavettük őket, utána még több pénzt kaptak, még több hatalmat. Hát ugye
0: igen, most na, ez mind nem történt meg Costa Ricában. Tehát ott egyszerűen úgy működik a történet, hogy azt látod, hogy, hogy templom, iskola, focipálya. Tehát ez a, ez a kis háromszögük, ami, és ebből épül föl, ebből épülnek föl a kis ilyen falu központok. Tehát ugye a nagyvárosok is ilyen, ilyen falu központokból állnak, meg a kisebb városok is, és akkor ez ilyen kerületalkotó kis izék, amik körül vannak. Mindenki focizik, imádják a focit, tehát a teljes foci őrület van, nemzeti hős volt a kosztarikai válogatott ugye a VB-n újra, és erős vallásosság, mindenki a templomban van vasárnap, és mondom, iskolában, tehát gyakorlatilag nincs szemét például az utcán. És ugye kérdezem a David barátomat, hogy, hogy miért nincs szemét? Hát mert oktatás van, érted? Intelligens emberek nem szemetelnek, miért szemetelnének? Tehát, egy, tehát úgy vagy, hogy ugyanolyan, hogy mondjam, mondjuk este felé azért lepukkantnak tűnő mondjuk fővárosban, mint hogyha mondjuk lennél, nem tudom, Panama City-ben, vagy mondjuk annak a régebbi részeiben, vagy Nicaraguában, de, de például nincs szemét, sehol. És
2: közbiztonság bűnözés?
0: De, tehát az van, hogy a fővárost érdemes elkerülni, de nem azért, mert szerintem nagy bűnözés lenne, hanem azért, mert nem szép. Tehát, hogy nem. Tehát egy igazi ilyen megnőtt, organikusan megnőtt, nem szép hely. És mindenhol óriási kerítések vannak, és, én, és egyetlen egy ilyen erőszakos mozdulatot se láttam az elmúlt 10 évben, és mindig megkérdezem a helyektől, hogy miért vannak ezek kerítések? Hát a nicaraguak. Tehát, hogy az van, hogy bejön 1 millió nicaraguai vendégmunkás, hogy leszüretelje a kávét. És konkrétan ugye a 4 milliós ország bejön közel 1 millió szezonra, és aztán hazamegy, és ez, ez a válasz át a Costa Ricában, hogy a nikoszok ellen vannak a kerítések. Nem tudom, mondom, tehát nem hallottunk betörésről, nem, tehát nincsenek sztorik erről, hogy, hogy mi történt volna, lehet, hogy pont a kerítések miatt, én nem tudom, de a megélésünk az, tehát semmilyen, egy olyanról hallottam, hogy turisták kocsiját egy óvatlan pillanatban csomagtartóilag kipakolták. Mondom, ez tavaly előtt volt egy ilyen sztori, de mondom, 10 év alatt az egyetlen olyan, tehát amúgy minden szuperül működik, vannak még olyan, tehát vannak ilyen nagyon amerikai részek, ahol tehát mondjuk egy egész öblöt megcsináltak, tudod, ilyen $300 szobaárú hotelekkel, meg $500-osokkal, de vannak még ezek a kis ilyen, hát van a teljesen érintetlen, tehát van, amikor effektíve elmész egy ilyen érintetlen öbölbe, és akkor ott el vagy egyedül, mondjuk vagy a kedveseddel, meg vannak ezek az ilyen, mit tudom én, a kedvenc helyünk egy Playa Samara nevű hely, oda szoktunk járni, ahol mondjuk lakunk egy derék holland fickónak, aki ott él már 20 éve a kis magán bungalóiban, és a legjobb olasz kajákat esszük a helyi odavándorolt olasz konyhán a kín a tengerparton esténként. Tehát olyan olasz kaják, Kaliforniában nem volt ilyen olasz.
2: Pláne olasz.
0: Igen, tehát zseniális. Meg ugye ott fogják nyilván a halászok a jó kis tengeri herkentjüket, és akkor azokat ott megeszegetjük a naplemente után, ami amúgy 6-kor ugye így bekötkezik, hogy tuk, így világos, sötét.
2: És akkor ott korán kell a nap.
0: Igen, és ugyanúgy, hát 6-tól 6-ig van, igen, tehát 6-kor így fel kell, és 6-kor így lemegy. Tehát
2: amúgy Tél-Ázsiában is valami ilyesmi volt, nem tudom, hogy függenek ezek össze.
0: Hát egyenlítő.
1: Egyenlítő közeliség.
2: A kérdés az az, hogy ilyen expatok miből élnek? Oké, olasz kajáda, bungalow.
0: A cím.hu se cím.
2: Hát de az egyértelmű, az alkimista hipnotizőr, hát kérlek szépen, a híred megelőzés követ téged egyfolytában.
0: Cink már rég nincsen, de ez a cikk, ez az valószínűleg örökére.
2: Szerintem sokat dobott. Mennyit fizettél a Szilinek ezért?
0: Ja, ennek olyan szép története van ennek a cikknek. Na mindegy. De hogy, ja, hogy... Mindenkinek javaslom, hogy Costa Rica, hogy nem menjen a fővárosban, nézzen működő vulkánt, tehát mondjuk egy, képzeljétek el, mondjuk egy ilyen termálvízbe ücsörögve, mondjuk egy valami finom chilei bort iszogatva, mert ugye az chilei bor mindenhol van, mert annyira dotálják, hogy nagyon finom borokat lehet 1 euróért kapni itthon. és mondjuk egy jacuzziba ülsz, és nézed, ahogy jön ki a láva az Arenál vulkánból, tehát az egy spirituális élmény, tehát az olyan, hogy így hogy elgondolkodsz, hogy mi is ülünk, érted? Tehát ülsz a vulkáni vízben, és nézed, ahogy jön ki a piros cucc izéből, és úgy ülsz egy órát, és úgy kontemplálod a mondjuk a föld, mint bolygó, a föld kéreg vastagsága, miért gondoljuk azt, hogy bármi állandó, amikor igen, tehát hogy az egy nagyon komoly élmény volt.
2: Az a szegény hallgatókat már összespiritualizáltad, ne felejtsd el elmondani azt a sztorit, mert most a hallgatók már tükön ülnek, hogy ez az őrületes mém és legenda gyártás, ennek még története is van, ez nem csak úgy csöppent.
1: Megvan nektek egyébként az az arány, hogy körülbelül milyen a földnek a szilárd kérge a földhöz képest?
0: Egy százalék.
2: Vékony bőrréteg tetején. Kábel olyan,
1: mint az almának a héja az almához képest.
0: Ne. Hát ez, ennek a megélése az ott Kosztarikán nagyon első kézből. És zseniális ilyen, az egész Arenál környékén zseniális fürdőket építettek ki ebből a vulkáni termálvízből. Tehát úgy hűtik, mondjuk, képzeljétek el mondjuk egy olyan rudas fürdőt, ami egy őserdőben van, és ugye felviszik a vizet a tetejére mondjuk egy, mondjuk mit tudom én, a szintkülönbség lehet mondjuk, mit tudom én, 6-7 méter, és akkor ott, ha oda fölmész, akkor ott a legmelegebb, és akkor lecsorgatják, érted? És akkor a csorgással mondjuk veszt egy pár fokot, akkor a következő az a kevésbé meleg medence, akkor megint lecsorgatják, érted? És akkor van mondjuk 4-5 medence egymás alatt, és akkor az alsóban már ott már rendeled.
2: 23
0: ott már, igen, és ott már a pinyakoládákat rendeled, és akkor ott ücsöröksz a izével a hihetetlen, és közben egy esőerdőben vagy, érted? Tehát, hogy
1: nagyon izgalmas, amiket mesélsz, egy kicsit attól tartok, hogy már az emberek csomó magolnak.
0: Hallod fejben
1: már én is csomagolok, de közben rájöttem, hogy
0: én... De, mi megyünk, mi bevállaltuk megint, tehát megyünk, fogjuk palomát, feltesszük a hónom alá, és megyünk.
2: De a kérdésem az arra vonatkozott, hogy az életvitelszerű kosztarikaiasság megvalósításához szerinted mi kell? Hát, mert az általában az egyenlítő környéki országokban inkább szegénység és inkább munkanélküliség van, bár alacsonyak a költségek, de azért, hogyha te ott pénzt szeretnél szerezni, akkor egy kicsit ezt mondd már el.
0: Tehát az van, hogy addig dolgoztak az oktatáson, amíg valamikor a 2000-es évek elején megérkezett az Intel, neki rengeteg adókedvezményt adtak, mert tudták, hogy az első fecske az minden, tehát hogy innentől kezdve, és akkor onnantól kezdve jöttek a következők. Tehát ugyanott vannak a shared service centerek, egymás mellett a kicsit a repülőtér az egy ilyen, mondjuk egy ilyen szentendrei távolságban van a várostól, és akkor ott a repülőtér környékén kiépült abban a megyében egy ilyen komplett ilyen IT és shared service beszállító központ. Tudtam, hogy a munkanélküliség rendkívül alacsony, hát és olyan mondom, tehát ugye nem hiába hívják a Közép-Amerika Svájcának, mert egyszerűen mondjuk a város mellett mondjuk nem egy Mártonhegy van, hanem egy vulkáni hegy, tehát ott fel tudsz mászni mondjuk 2000 méterre, és tehenek legelnek a hihetetlen zöld, tehát ugye eleve olyan zöld van, ami itt nincsen, tehát hogy leszállsz a repülőről, és rögtön a színek már teljesen, tehát a piros meg a zöld, az ilyen ázsiai vonalú piros-zöld, ugye az egyenlítő közelség miatt. És akkor ebbe a zöldbe mondjuk ott 1000 méteren a tehenek ott legelnek, és akkor ott azt mondod, hogy akkor ide akarsz költözni most, tehát ezt a kaibát itt megveszed, sajtot fogsz termelni, hihetetlen finom sajtjaik vannak emiatt, ugye az egész sajtkultúra, kávékultúra nagyon megy, kosztarikai kávé egyik legfinomabb kávé, amit ott onnan jön, voltunk ilyen kávé manufaktúrában, ahol ugyanezt az ilyen gravitációs kávé, tehát hogy úgy van megcsinálva az egész a hegyoldalban, hogy megy de ugye az elejétől a végig, és a végén már megvan a pörkölt kávészem, tehát zseniális
1: magától.
0: Az is. Magától. Hát úgy magától, hogy vinni nem
1: a
0: kell.
1: Vulkán.
0: Vinni nem vulkán. Kell, igen, tehát vinni nem kell, viszi a víz, ami jön le, meg viszi a gravitáció. Tehát ezeket mind exportálják, és a barátomnak, ők azt hiszem, hogy hatan vannak tesók, és ott az idősebb tesó, beházasodott az elnöknek a családjába, akinek Nobel-díja is van, mert kibékítette a nikaraguai harcoló feleket, az Arias, és így aztán mondom, tehát elnöki családi kapcsolataink vannak. Tehát, hogy, és mondom, tehát az, hogy azt mondják neked, így a szemedben néznek, és azt mondják, hogy a mi házunk a te háza. És ezt egy percig se gondolj. Igen. Tehát ez olyan, hogy tudod, hogy te azt mondod, hogy figyelj, most kéne egy szoba, akkor mondják, hogy akkor el kettő közül választhatsz, ez ennek jobb a kilátás.
1: Az olyan megható volt, emellett egy olyat hallottam egy mexikóitól, hogy az én házamban mindig lesz neked függőágy. Ugyanígy az öribari, vagy valami ilyesminek a kifejezése.
0: Igen, szóval tényleg, tehát gyakorlatilag van egy kosztarikai családunk. Zenéljünk, igen.
1: Zenéljünk
0: ami jó kosztarikai zenén.
2: Most találtam MC Kekeltől a Párciú című nótát, egy mostani júniusba tették fel ezt a számot, de már 46 milliós megtekintésnél tart, egy kosztarikai ember, és ez ott a harmadik utolsó vendégünk Szegfi Balázs, és vissza fogunk jönni azzal, hogy hogyan is lett, nem belőled lett mém, hanem, na mindegy, majd elmondod.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemlélet magazinját hallgatja.
1: Ahogy egy kedves hallgató írja a cseten, olyan jó itt Magyar Honban, kosztarikás jacuzziban pinyakoládázást meg társait hallgatni, aztán lemegyek kefirért és kifliért!
2: Azt mondja a hallgató, hogy szerinte egy csóró hely. Én azt mondom, hogyha kiveszi a budapesti agglomerációt a magyar egyfőre jutó GDP-ből, akkor szerintem nem vagyunk messze Kosztarikán.
1: Hát meg az a kérdés, hogy
3: csak ez a jó kedv, fontos... ugye az általános jólét, hogy is mondják ezt, a, van ennek valami neve?
2: A... Ők úgy jelenti, hogy pura vida. Tehát a pura vida, az a, ugye a pure life, az náluk az elköszönés, a találkozás, az oké, a rendben, a bármi. Tehát ez a kultúra, pura vida. Bármi történik, pura vida. Ez nagyjából nekem úgy összefoglalta a kosztarikai.
3: És Amerikában hogy hívják ezt a dolgot?
2: Amerikában az, hogy I'm fine, ugye úgy hívják, ha bármi van, I'm fine. Tehát ott gyakorlatilag ugye az I'm fine-nak a kultúrája van, ami hát sajnos nem annyira mindig nagyon...
3: De nem az, hogy ez egy ilyen képmutatós ügy, egy ilyen kis távolságtartva beszélő.
1: Ugyanezt mondjuk mi is, ugyanezt használjuk mi is.
3: Hogy vagy jól?
2: Nem jó.
1: Nem jól. Képzeld el, annyira szeretem, amikor a világ kis elemei maguktól összeállnak valami nagyobb képé.
2: Tegnap
1: néztünk egy dokumentumfilmet, a Milliómos leszel vagy hajléktalan címmel, amit Barta Máté csinált kint leginkább San Franciscóban.
2: Nem az, amelyik online van?
1: De online van.
2: És jó, egész jó lesz.
1: És a film egy adott pontján beintegetsz te.
2: Igen, a László bárban.
1: A László bárban, és meg is kell kérdezni a László bárt, rólad nevezték el?
2: Persze, abszolút. Nem, ez egy trükk volt, használtam az időgépet, oké, tehát ez nem érvényes, hogy visszamentem az időből, hogy mire odajövögtem az időből, hogy mire odajövök,
1: addigra, hogy legyen. Azt nem használjuk, Balázs.
2: Igen, tudom, ezzel elkövet.

0: képzelnénk.
1: Aha. Hát főleg a magyar zsidó.
2: És amúgy van ez az
3: végezet.
1: Igen, a hétel az uniója az a most powerful. Igen, abszolút. Tehát magyarok mindenhol vannak, tehát az teljesen egy egyértelmű dolog, tehát ilyen magyar sztorikkal, meg ilyen, tehát tényleg bárkivel beszélsz, annak van egy nagymamája, akinek volt egy magyar szerelme, esetleg a nagymama az onnan jött, a nagymama már itt született, de a dédmama onnan jött, tehát mint tényleg az van, hogy nagyon kevés beszélgetés sem volt, ahol nem rezonálta valamilyen módon a magyar vonal, ha csak úgy, hogy bűvös kocka, vagy
0: Houdini, vagy Bela Lugosi. Igen,
3: és ez a San Francisco-i Neumann közösség, az ugye magyarokra épít, ha jól tudom.
1: Igen, ott csináltunk egy Neumann Society nevű dolgot a Tilles Gyuri barátommal.
3: Ő mivel foglalkozik?
1: Ő sokáig volt egy olyan szervezetnél, amelyik arra a szép ötletre épült, hogy adjunk oda szoftvereket civil szervezeteknek a világon, ezzel óriási adókedvezményeket csinálva az amúgy szegény szoftvercégeknek. Tehát, hogy zseniális ötlet volt.
0: Ez a win-win szituáció?
1: Ez az iszonyúan win-win, ami konkrétan hippik találták ki a 80-as években, tehát konkrétan ez egy 30 éves történet, ahol tényleg arról volt szó, hogy kuncsorogtak szoftverek, hogy elküldjék azokat szerte a világon, gondoljatok tényleg ilyen Microsoft meg egyéb ügyekre. Majd rájött a Microsoft, hogy ja, hát ő a leírhatja a rendes bolti árát az ő szoftvereinek az adójából, hogyha odaadja nekik. És azt mondják, hogy hát mennyit kértek? És akkor onnantól kezdve, tehát a biolt elkezdett bejönni, basszus, millió dollár számra az adomány, mert hogy mindig évvégén megnézték, hogy ugye mennyi az, ami nekik jó adó szempontból, és betoltak néhány millió dollár értékű szoftvert. Tehát ugye a TechSoup nevű vállalkozás az ilyen szempontból egy komoly, komoly cégé nőtte ki magát, több száz országban van kapcsolatuk, terítik a szoftvereket, tényleg NGO-knak a renget, tehát egy nagyon komoly cég lett, és akkor itt dolgozott sokáig, és most meg egy Binnovative nevű magyar gyökerű startupnak az egyik munkatársa, akik ilyen kreatív együttműködési támogató szoftvert csinálnak, és általában elég jó. Én nem használtam még, csak láttam, de nagyon kíváncsi vagyok a következő Neumann konferencián.
3: Na igen, és még ez lenne a kérdés, hogy hát ugye a Neumann konferenciát azért osztod össze, hogy a San Francisco, Silicon Valley-beli magyarságot, startuposokat egy kicsit összeterelt, magyarságtudat erősítés, gondolom.
1: Hát inkább az, hogy tehát mondjam, azért azt képzeljétek el, amikor mondjuk összegyűlik egy ilyen San Francisco-i öböl kilátással, vitorlásokkal, minden, összegyűlik mondjuk 150 ilyen magyar és hungarofil, és jól érzik magukat. Tehát, hogy nem tudom, 150 boldog magyar, hát tudok képzelni egy helyen.
3: Ezek szerint a kulcs és az, hogy nem Magyarországon.
1: Nem Magyarországon, nem magyarul beszélve, mert ugye rengeteg külföldivel. Egyszerűen annyira szuper volt az első Neumannos találkozó, hogy teljesen zseniális volt.
3: És volt egyetértés abban, hogy miért is jöttetek össze? Azon túl, hogy egy hatalmas mosoly legyen mindenki.
1: Sőt, amerikai módon csináltuk, tehát megkértük, hogy meséljék el, hogy miért jöttek el, és ilyen workshopokat csináltunk délután, ami arról szól, hogy miket csináljon a Neumann Society, tehát hogy ebből lettek a programjai.
3: Egy kicsit, hogyha erről is beszélnék, mert a hallgatók azért ritkán járnak arra.
0: Sőt, engem a személyes is érdekel, hogy miért jöttek el az emberek.
3: Igen.
0: Ami publikus ebből persze.
1: Miért jöttek oda?
0: Igen.
1: Hát azért, mert azt látták, hogy de jó, végre van egy olyan közösségépítés, ami se nem vallási, se nem kulináris alapú. Tehát iszonyú jók a kolbászfesztiválok, meg az ökumenikus, meg katolikus, meg református bulik, de ugye egy Google-ös programozónak ezek nem rezonálnak. De hogyha az van, hogy össze lehet jönni azokkal, akik a különböző tech cégeknél dolgoznak, és amúgy magyarok, meg startupoknál, meg ilyeneknél, akkor az nagyon izgalmas volt, és az tetszett. És egy csomó ember pedig dolgozik magyarokkal, meg üzletel, meg barátkozik, meg minden, és akkor ők is jöttek. Tehát kb. A harmada az nem magyar volt, hanem ilyen magyar barát, és kb. 100 volt, aki effektíve vagy kint született magyar volt, akinek ugye ez egy jó élmény, hogy találkozni egy csomó hazaival, vagy pedig ilyen frissebb.
3: És mi volt az arány, így a Magyarországon született magyarok versus ezek, akiket elsoroltál?
1: Az egy jó kérdés, ezt Anna

0: megnéztük, de most
1: már te biztos, hogy ott voltál.
0: Igen. Nem, hát szerintem most sacra azt mondanám, hogy a többségben voltak a mostani, az újabbak.
1: Mármint a?
0: Akik nem ott születtek, hanem ott.
1: Tehát a kivándorló népség.
0: Hát mindenki kivándorló, csak mikor, ugye? Az Amerikában mindig az a kérdés, hogy
1: mindenki bevándorló
0: volt. Hát, hogy nem, hogy útlevéllel vagy útlevél nélkül jöttek.
1: Még hát,
0: ugye, belegondoltuk, ugye ez a migráns kérdésnek is egy jó, ez klasszikus megközelítése, hogy oké, de most akkor útlevél vagy útlevél nélkül.
2: Hát az is kérdés ebben, hogy hány évet nézünk, mert azért azt se lehet mondani, hogy a magyarok, bár van ilyen trend is, amelyik azt mondja, hogy a magyarok 60 ezer éve egyszer csak itt teremtek a Kárpát-medencében, de azért lehet tudni, hogy voltak mozgások erre arra a világ
0: Igen.
2: történelemben.
0: Igen.
2: Na, szóval ez szuper, de én azt érzem, hogy megint arról kezdünk el beszélni, hogy milyen izgalmas dolgok történnek a világ más részein, és nekem pont ez a nehézség. Az a problémám, hogy látom ezeket a jelenségeket, látom ezeknek a jelenségeknek a pozitív hozadékát, és egyszerűen nem tudom, hogy hogyan lehetne ezeket meghonosítani itt Magyarországon, hiszen valami miatt azért mi nagyon szeretünk itt élni.
1: Vagy szeretnénk.
2: Szeretnénk.
0: Jó lenne itt élni.
1: Szeretnénk jól élni itt.
0: Jó lenne itt.
1: Jó kedvűen, egymásra mosolyogva, örülni a pillanatnak, igen. Hogy együtt lehetünk.
0: Hát nem, a mosolygás kultúrája, ami ugye nekem annyira otthonos Kaliforniában, San Franciscóban, mindig le kell, hogy szokjak Magyarországon, mert egyszerűen úgy néznek rám, mint hogyha hülye lennék.
1: Na jó, de túltolják azért, nem? Egy kicsit Amerikában ezt a hát minden oké, hát minden szuper.
0: Túltolják, de ugye tudják azt, hogy ugye az egész neurológiai bekötésünk az működik fordítva is. Tehát nem csak az működik, hogyha boldog vagy mosolyogsz, hanem az is működik, hogyha mosolyogsz, akkor boldog leszel.
2: Tehát hogyha a kutya farkát csóválod, akkor örömet gerjesztesz benne.
0: Igen. Tehát ez tény. Ez így megy. Tehát hogy effektíve jobb ilyen szempontból egy jobb, boldogabb élet tehát ad az, hogyha nem az a buskomorság valami itthon. Tehát nem is nehéz ezt észrevenni különben, hogyha valaki itt él, de nekem mindig akárcsa, hogy jövök vissza, elképesztő kontraszt.
2: Nekem az egyik nagy élményem volt Amerikában, hogy persze volt a fejemben valamilyen fajta prekoncepció erről a keep smiling kultúráról, és ehhez képest, amikor azzal szembesültem, hogy az emberek folyamatosan pozitív dolgokat mondanak nekem, arról, hogy mit csinálok, arról, hogy mit mondok, amikor túltettem magamat azon az első hullámon, hogy mi, hogyan, akkor utána elkezdtem nagyon élvezni, és azt éreztem meg, hogy ha valójában én akarok valamit, és abba én beleölök energiát, mennyire támogat ez a közeg.
0: Abszolút.
2: Mennyire támogat, és most is van olyan barátom, aki egy évvel ezelőtt, amikor koncertezni mentem ki, akkor hallott játszani, és azóta nyomon követ engem, és azóta meglátogat engem, és elhalmoz ajándékokkal, kedvességgel, egyszerűen azért, mert neki az alapkultúrának része ez a fajta visszajelzés.
1: De azért ez egy kicsit csapda is, tehát ahogy a műsor elején beszéltünk erről a...
2: Csapda. De hol volt csapda, Csabi?
1: Hát szerintem ott, hogy amikor úgy csatolsz vissza pozitívan valamit, hogy nem vagy meggyőzve annak a pozitív oltáról.
2: De hanem pusztán a személyhez... Most magyarként értelmezel valamit.
1: Hát miért? Milyenként értelmezek valamit?
2: A magyar koncepcióval értelmezett, hogy egy, akar tőlem valamit,
0: így van.
2: Kettő, hazudik. Miért hazudik?
1: Nem ezt feltételeztem, hogy hazudik, meg nem azt, hogy akar valamit, hanem akkor is pozitívan jelzek vissza, fogalmam sincs az egészről.
2: Biztos benne van ez. Biztos benne van ez, de még azt mondom, hogy globálisan voltak furcsa élményeim a pozitív visszajelzéssel.
1: Tehát, hogy arról szó volt, a pozitív visszajelzés pozitív dolgokat szül, csak engem ez a kontroll nélküliség, ami érdekel benne. Tehát, hogy ha mindenre pozitívan reagálunk, akkor egy pozitív világba fogunk élni, ugye ez a hirdetmény ennek a dolognak, és ehhez képest én mondom, hogy én szeretem azt is, hogyha tudom, hogy miért zajlik ez a dolog. És akkor ebbe azért számít az, hogy most mi is ez, aminek
0: igen, mert a hátsó szándékot keresed. Azt
1: semmi hátsó szándék, szeretném a dolgot megérteni, amivel foglalkozunk. Most az, hogy örülünk egy sikernek.
0: Ez nem egy rendes posztmodern hozzáállás, káosz.
1: Hát én elég old school vagyok ebből a szempontból.
0: Az iskoládat már tényleg értelme, de mióta volt értelme a dolgoknak?
1: Hát kemény szavak ezek. Mondjuk Amerikában igen, könnyen megy ez így, mert ott azért hogy mondjam, elég szélsőséges az intelligenciának az elterjedése is, és a felhasználása is, és ennek a honorálása is. Tehát nem kell feltétlenül okosnak és minden tudónak lenned ahhoz, hogy bizony elérjed ezeket a magas tudással és kapcsolatokkal rendelkező pozíciókat, de ez is egy izgalmas része Amerikának, amit itt Magyarországon már úgy látszik, hogy ez meg kezd kimenni. Szóval nekünk egy ilyen kis dráma az, hogy mi még tanultunk, nem is tudom, nem is mondom el, miket tanultunk, mert nagyon rég volt. Felejtsünk.
2: Na, tanulás jut eszembe, hogy szintén meghonosítanám Magyarországon azt, hogy legyenek tanulókörök. Tehát ne kelljen kötelezően iskolába járatni a gyereket, hanem nyugodtan legyen minél jobban támogatott otthontanulás, meg tanulókörök.
0: Nem kell kötelezően iskolába járni egyébként Magyarországon. Óvodába kötelező, iskolába nem.
2: Nincsen már ez, hogy 14 éves korig iskolába kell?
0: Nincsen, óvodába kötelező. Tehát óvoda kötelező, de iskolán kötelező.
1: De akkor még angolul se kell beszélni ezek szerint, mert hogy az óvodai kommunikáció az nem biztos, hogy az angol nyelvet feltétlenül.
0: Nem, itthon mondom.
1: Ja,
0: kín izgalmas, tehát nekünk egy nagyon izgalmas kérdés, hogy például Paloma, hogy fog, hogy ő milyen, tehát hogy amerikai legyen-e, nem szeretnénk, tehát azt látjuk, hogy nem szeretnénk, hogy amerikai gyerek legyen, mert hogy mi sem lettünk amerikaiak, és az, hogy mi toljuk otthon az anti-amerikai mémeket, és közben pedig be kell illeszkedni egy amerikai mém környezetbe, az nem egy jó setup, tehát az nem egy jó indítás. Kicsit olyan, mint amikor apám a demokratikus ellenzékből tolta otthon a mémeket, és én meg már nem kirugattam magam az iskolába, amikor elkezdtem ezekről beszélni. Tehát hogy nem akarnám ezt újra termelni, ezt a kettős mém kultúrán.
1: Hát, hogy meg kell alapozni szépen, hogy ez tudható legyen, hogy hol, mikor.
0: Hát igen. Akkor én is megtanultam 86-ban, tehát hogy ott merre van az előre. De például lehet, hogy Kosztarikában leszünk egy ilyen hippi kommunában, érted? Tehát még az is lehet.
1: Hát annak lenne értelme, azt szerintem sokan támogatnák, mert a kivonulás ebből a kusza és uralhatatlan, átláthatatlan társadalomból, az mint alternatíva már nagyon-nagyon felmerült. Tehát Amerikában végtelen hagyománya van az 50-es, sőt, hát már Torónak az elvonulásától szerintem számolják ezt az elvonulósdit. És hát már ez a akár hanyadik poszt-hippizmus él.
0: És annyira él, hogy azt képzeljétek el, csak azért tudom, mert pont most beszéltem a barátommal, aki ennek a főszervezője hosszan tegnap előtt, hogy úgy képzelik, hogy gyakorlatilag alkotnak egy blueprintet, egy rendes tervet arra, hogy ezt hogyan kell csinálni, tehát hogyan lehet, tehát tulajdonképpen egy ilyen igazi 21. századi részben kivonulós történet, ahol ki van találva az, hogy miből él a közösség, hogy ilyen superfood, nagyon menő superfoodokat fogunk termelni, tehát amiket lehet csinálni mondjuk kakaóbabból, meg egyéb ügyekből. Már a dolog úgy kezdődik, hogy bevezetnek egy szuper vastag internetet, az első beruházás a community-nak az az, hogy jobb interneted legyen, mint a San Francisco-i lakásodban, és utána utána pedig ezt open source-át teszik, tehát azt mondják, hogy az elmúlt 5 évben mi ezt csináltuk, csináljátok ezt meg bárhol, mert hogy nagyjából ezeket a hibákat követtük el, meg ezek működtek jól, meg ilyen anyagokat használtunk a környezetbarát ilyen ház építéshez, valami a legújabb anyag, most felfedtem a nevét persze, az valamilyen földből döngött tégla, azt ismeritek, hát zseniálisan néz ki, amiket ebből tudnak csinálni.
1: De nem váljuk,
0: hanem mondom, ilyen magas struktúrákat építenek belőle, zseniális. Tehát, hogy ezt ők oda akarják adni a közösségeknek, hogy nézzétek meg, mi erre jutottunk, Brave Earth, az a neve a közösségnek, aminek a tagjai leszünk, és az a cél, hogy ezt a típusú ilyen off the grid, de azért úgy off the grid, hogy mondjuk folyamatos előadás sorozatok, ilyen retreatek vannak ott, tehát oda lehet jönni, tanulni arról, hogy milyen alternatívái vannak a rendszernek, tehát hogy elismerve azt, hogy a rendszernek mindig is a tagja, vagy része leszel, de ugyanakkor megnézed, hogy mennyi az, amiből ki tudod vonni magadat tudatosan.
2: Előkezdtünk egy olyan ponthoz, ahol fölkeltettem azt a kérdést, hogy hogy milyen nehézség beilleszkedni egy ennyire más világba. Arra gondolok, hogy én nagyon örülök mindig, amikor hazajövök Magyarországra, hogyha kinézek a villamos ablakán, akkor látom, hogy ő egy kamukoldus, látom, hogy ő egy ellenőr, látom, hogy ő egy tébláboló turista, spontán beléd futok Balé, vagy beléd Csabi az utcán. Ezek, bármennyire boldog életet élek a világ akármelyik más táján, ezek nem fognak így megtörténni, mert nincsen az X évtized beágyazódás, amivel kialakulhat ez az érzelmi kapcsolati rendszer.
0: Igen.
2: És ez nekem nagyon problematikus. Tehát, hogy abszolút megértem az elvándorló fiataljainkat, öregeinket, és azt látom, hogy borzasztóan nehéz ez nekik.
0: Igen. Én azért szoktam azt mondani, hogy én nem gondolom, hogy mondjuk 40 év fölött az ember kivándorolna saját jó szándékkel, saját jó szántából.
1: Ezzel már túl vagyunk sajnos, az a baj, hogy kényszer kivándorlásban van.
0: Igen, de azt gondolom, hogy azért, hát én ezt ki, legalábbis lehet, hogy még egy illúzióba rigatom magam, de én ezt egy ilyen kétlakiságnak élem meg. Tehát amíg olcsó a kerozin, addig lehet elképesztő árakért, lehet, hogy a New Yorkba repülsz $500. Tehát azért ez olyan, tehát úgy élünk, mint mondjuk a 60-as években a milliómosoknak a gyerekei. Tehát, hogy ez teljesen elképesztő, ami rendelkezésünkre áll, közben persze gyilkolva ugye a természetet, tehát nyilván nyugodtan szelektíven gyűjthetsz egész évben, hogyha megteszel egy transatlanti repülőutat, tehát akkor azzal kezit csókolom. Tehát ennek is vannak nyilván ilyen fenntarthatósági problémái, nyilván az ember megválogatja, hogy mivel rongálja a környezetét.
1: Meg akárhogy is ez, amit mondott a Szabi, az otthonosság érzése, illetve annak a hiánya, az megint csak szociokulturális adalék, tehát te mennyire tudsz abban az adott környezetben, ahova éppen elkerülsz, feloldódni, a nyelvükön és a kultúrájukon keresztül elkezdeni meglátni annak a sajátságait. És ez az, amiben például nagyon sok magyar ember ugye nem teszi meg a lépést, mert fél kilépni, vagy a munkai környezetén túl nem tud lépni, és ez is egyfajta probléma, hogy akárhogy is vannak barátságos magyarok, de általában külföldön még kerülik is egymást a magyarok. Nem tudom, hogy erről mi a véleményetek, de biztos láttatok ilyet, hogy ha találkozol egy magyarral, az tök jó, de kettővel már nem fogsz, mert akkor valahogy ők elkerülik egymást, és igen, 15 éve már találkoztak, és az elég is volt.
0: Tehát erről sztorikat tudok mesélni, ahogy tőlem kérdezik, hogy ez hogy van. Tehát nézzétek meg, ott vannak a csehek, ott vannak az izlandiak, ott vannak a amióta meglátták egymást, nem lehet levakarni őket egymásról. A magyarok, tehát egyik ott van, a másik ott van, a harmadik ott van, és nem képesek. Ez tényleg van.
2: De ez nem kell. Lehet, hogy ez megint ez a negatív alapkommunikáció.
0: De, turáni álltok be, abszolút.
1: Így van, Siriuson is külön helyeken voltunk, és az meg az
2: elmondta. Jó, én például azért nem emlékszem erre, mert
0: a Sirius különböző holdjai.
2: Igen, de az is van, tudjátok, hogy azért Amerikát alapvetően olyan emberek rakták össze, akik elég vállalkozókedvűek voltak, hogy az akkor nagyon veszélyes óceánt átszeljék, és elmenjenek lelövöldözni azt a mindig.
1: A király kegyelméért, a király kedvéért és az ő gazdagodásáért. Most, hogy megjelent a cikk, hogy második Leopold belga uralkodó, hogyan sajátította ki Kongót, és hogy ezt mennyire nem tudjuk, hogy ő volt a korai Hitler, és hogy milliókat ölt le és csonkított meg. Attól, hogy tudjuk, ugye, attól nekünk ez nem lesz.
0: Belgák a legkeményebben tolták. Ők találták ki a hutukat, meg a tuszikat, a szvágot, az nem két külön nép, hanem a belgákkal rájöttek, hogy adod meg és uralkodna, nincs jobb, és elkezdtek osztogatni random személyigazolványokat. Egyiknek ott egyes, másiknak ott kettes.
1: És aki egyes volt, az utálta a kettest, vagy ha nem, akkor csak választásuk idén elkezdték összehergelni őket. Tehát ez elképesztő. És ugye, ami a hírnek a másik fele, hogy Belgiumban van az egyik legsokszínűbb közösség, ami létezik.
0: Igen, tehát gyűlölik egymást otthon is, tehát azt tudod, hogy egyszerűen nincs belga kormány. Tehát ugye a valonok utálják a
1: flamandokat.
0: Mindenből kettő van.
1: Tehát és a belgák hova álljanak.
0: Tehát a liberális pártban van egy flamand, meg egy valon, szóval nagyon komoly. Ja, azt írja valaki, ha barna cukor, hogy splendid isolation, de nekem pont az izgalmas ebben, hogy nem ez a cél, hogy splendid isolation, hanem az, hogy élünk egy olyan rendszerben, ami szerintem nagyon ember ellenes. Tehát az egész ipari társadalom, azt nem hiába hívják ipari társadalomnak, és nem mondjuk humanista társadalomnak, mert hogy ez nem a humanoidoknak a jólétére van optimalizálva. Tehát szerintem a kapitalizmus nagyjából ugye abból nőtt nagyra, hogy a humán és a környezeti externáliákat nem áraszták be. Tehát nem egyszerűen az emberi és a természeti kizsákmányolás ment. És ettől nőtt nagyra maga ez a rendszer, és ugye kezdünk rájönni mind a kettőnek a problémáira, és arra, hogy ezen kell majd változtatni, és valószínűleg ez lesz a vége is ennek a nagyon jól működő, profitábilis rendszernek. Közben ugye bejött az információ technológia, ami egy szép csavart fog erre az egészet tenni, tehát lehet, hogy ez tényleg megmenti, vagy új fázisba tolja ezt az egész rendszer. De a lényeg az, hogy vegyük észre, hogy az emberek azért nincsenek jól, mert ez nem egy olyan hely, ez a világ ma, ez a kapitalista világ, ami arra van kitalálva, hogy az emberek jól legyenek. Tehát, hogy nem jó nekünk nukleáris családokban, mert hogy egy falu kell, hogy egy gyereket fölneveljen, vagy egy törzs. Nem jó nekünk bezárva a kis dobozainkba, nem jó nekünk elszakítva lenni a természettől, nem jó nekünk egy csomó dolog ebben a mai világban. Tehát mindenkinek üzenem, minden hallgatók üzenem, aki úgy ébred, hogy nincsen nagyon jól, hogy ő jól van, tehát nem ő vele van a baj, hanem a világgal. Tehát ilyen szempontból, amit megpróbál mondjuk egy ilyen közösség csinálni, az pont az, hogy megnézi, hogy hogyan lehet direkt nem izolációra, hanem a rendszer részeként tételezve önmagát, hogyan lehet visszahozni, megteremteni, újra teremteni azokat a részeket, ami működővé, jóvá, emberbaráttá tesz mondjuk egy életet.
2: Mindenképpen ezzel folytassuk, addig muzsikálunk egy kicsit, ez itt a harmadik utas a Tilos Rádió folyamában, a vendégünk dr. Karafiát Balázs.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Vendégünk pedig Karafiát Balázs, és beszélgetünk erről, arról, ki tudja miről.
2: Hát most éppen arról beszélgetnek a csetelők itt a tilos.hu csetfalán, pedig be is lehetne telefonálni, ugye a 2153773-ra, de egyrészt arról beszélgetnek, hogy a belgák nem is utálják egymást, úgy. Másik oldalról pedig azt mondják, vagyis azt kérdezik, hogy mi a helyzet az érzelmi vámpirokkal, akik ugye túlmosolyognak mindenkit, és a mosolyukkal próbálnak energiát kicsalni belőlünk. Tehát, hogy az előző témakörre, és ugye ne felejtsük el, hogy még van egy mémed, amiről be kell számolni, ami önmagadról szól.
1: Egyébként én találkoztam egy olyan emberrel, aki nagyon túltolta ezt a pozitív visszajelzést, és ez egyszerűen nem volt, hogy egy bizonyos távolságot tartottam tőle. Ugyanúgy, mint attól is távolságot tartottak.
3: Borzalmas arcok vannak Amerikában, az igazi felszínes szar.
2: Erre próbáltam egy kicsit.
3: Hogy ne, tehát ne vicceljetek, hát az egész kultúra az ugye pénzközpontú, ugye a rengeteg érték összejön, és az rengeteg értéknek ugye a közös értékmérője, a legkisebb közös többszöröse az a dollár. És innentől kezdve csak az számít, hogy mennyi dollárod van, és a dollárod fogja, dollárai száma fogja visszamenőlegesen indokolni azt, hogy mit csinálsz. Tehát mindenkinek az az első kérdése, vagy egy német srác annyira fel volt ezen háborodva, hogy írt egy New Yorki dating kódexet, meg lehet találni az interneten, és ott elmondja, hogy amit ő megélt New Yorkban, az hogy hogyan működik a dating, a randizás, és rendesen megvan az, hogy mondjuk az első randi neked nyilvánosságra kell hoznod a anyagi körülményeidet.
1: Velem megtörtént ez. Jó, nem randin, hanem amikor leesett az a nagyon nagy hó 2 évvel ezelőtt januárban.
3: Ja, igen, akkor elakadt a reptér
1: felé. Akkor elakadtam a reptér felé, és ezért bepecóztam egy barátom barátjához, aki egy nagyszerű írónő és ügyvédnő, és Manhattan közepében egy nagyobb háznak a 39. emeletén van saját lakása a Central Park mellett. És azzal viccelődtek ezek a lányok, hogy hát természetesen majd le kell vele feküdnöm, tehát valahogy vissza kell fizetnem ezt a jóságot, hogy nála alhatok. És amikor megérkeztem hozzá, akkor kb. Az első 5 percben túlestünk azon, hogy mennyit keresek, és valójában mi a célom, hogy mennyit keresek. És én mondtam, hogy tökéletesen elégedett vagyok azzal a pénzzel, amit keresek, én nem akarok többet keresni, a kevesebben sincsen baj, de hogy így én nagyon boldog életet élek. Láttam a szemében, ahogy kialszik a fény, és tökéletesen elvesztette az érdeklődést irányomban.
2: Nem vagy motivált, hogy mi is ez?
3: Nem, az ő világában
1: dollár.
3: Igen, az ő ja, világában ez nem értelmezhető. Igen, abszolút. Nagyon, nagyon izgalmas.
2: De te nagyon sok ilyen emberrel találkozol, akik ráadásul pénzben fürdenek, abból igen. Élnek, hogy a pénzről beszélnek, a pénzt pénzét eszik.
3: Én tovább is mentem a keleti parton, mert egyszerűen nem volt nekem ott jó, tehát a lelkemnek ez nem volt jó. Ugye mindig érdemes megnézni az eredetet, ugye New Yorkot 2 dolog tette nagyjá, a színház és a rabszolgatartók pénzének a forgatása a bankokban. Tehát és ma is ez van, tehát színház van, és abból lett ugye a Wall Street. Tehát, és ezért mentem tovább a nyugati partra, ahol legalább egy olyan illúziód megvan, hogy az embereket érdekli az ötleted. Tehát míg a keleti parton csak az érdekel, hogy mennyi pénzed van, a nyugati parton ott van egy ilyen fétise a kreativitásnak, meg az ötleteknek. A második kérdés akkor is nyilván az, hogy ebből hogy lesz pénz, és mi. De ott legalább a kicsit van egy olyan érzésed, hogy a pénz mondjuk az értékmérője az ötletet hasznosságának, vagy kreatív voltának, vagy ilyesmi. Tehát ott van legalább egy illúziód, megtarthatod arról, hogy fontos a gondolatod, meg az ötleted, és az biztos, hogy például az a kultúra, hogy rangrejtve járnak az emberek a szilíciumvölgybe, az zseniális. Tehát, hogy egyszer nem tudhatod egyik szakadt farmeros, konkrétan az egyik ilyen multimilliómos, több százmilliómos fickón, akivel dolgoztam, annak effektíve, tudjátok, ez az agyonmosottan lukas pólója volt. Egy. Én csak abban láttam, tudom, amiknek így a varrás mentén elkezd kilukadni. És soha nem mondtad volna meg róla, hogy ő most adta el a Solar cégét 500 millió dollárért. bemész egy izébe, partiba, és azt mondod, hogy kivel akarok beszélgetni, és ha van egy embered, aki valakit ismer, vagy ismeri azokat, akik ismerik a válságokat, kiderül, hogy mondjuk hát az az emberrel érdemes beszélgetni, mert mondjuk ő a legnagyobb tudóra mondjuk a Szilícium völgyben a rakéta meghajtásnak dolgozik ide-oda, de már mit tudom én, már eljött az Elon Musk-tól, mert hogy az már unalmas, mert őt már a következő generáció érdekli, akkor azzal beszélhetsz, mert ő nem tudom, ezt és ezt a robotot találta ki, aki nem tudom, forgatja inkább a naperőműveket, ahelyett, hogy azok maguk forgatnának. Tehát gyakorlatilag egy ilyen tök átlagos ilyen partin, ahol Magyarországon arról lenne szó, hogy a migránsok, meg a foci, meg a nem tudom mi, ott elképesztő beszélgetéseket folytathatsz olyan emberekkel, aki ránéz és azt mondhat, hogy ez valami tehát ez egy tarisznyás bölcsésznek az informatikus megfelelője, és közben pedig érted, tehát olyan mém viharba kerülhetsz, hogy utána Google-özzel érted 2 hétig, hogy rájöjjön, hogy mi történt. Tehát, hogy ez elképesztő, akinek kedve van ilyen lifelong learning-et csinálni, erre a Szilícium völgy a zseniális.
2: És ott vannak ilyen képzési lehetőségek is? Tehát maga beavatása a kortárs tudományba? Vagy...
3: Folyamatosan. Tehát mindenkinek, ez a mániája mindenkinek, hogy hogyan tegyék elérhetővé a tudományukat. Tehát ha akarsz, akkor minden nap másik helyre mész.
2: Van egy gyárlátogatás?
3: Van egy biciklid, meg van egy viszonylag élhető ugye buszok, villamosok és metrók által jó kezelhető távolságok, és innentől kezdve te a Stanford és a Berkeley között ingázol a különböző nyílt napokon, meetupokon, community buildingen, előadásokon, ingyenes előadás, $5 előadás, tehát hogy ugyanúgy, hogy rájöttem arra, hogy New Yorkban meg lehetne abból élni, hogy ilyenekre jársz, mármint, hogy kajáilag, tehát, hogy folyamatosan, tehát, hogy ott rájöttem arra, hogy annyi könyvbemutató, vernisszázs, van, hogy ha akarsz, akkor gyakorlatilag fel tudsz építeni egy életet úgy, hogy élsz egy haverodnál, és könyvbemutatókon, és vernisszázsokon eszel délben, és borozol este. Tehát gyakorlatilag ez gond
1: van,
3: nélkül.
1: Van ilyen életmód Budapesten is. Én maga is egy rövid ideig éltem ezt.
2: Megnyitok, rengetegen, igen.
3: Igen, tehát gyakorlatilag szerintem meg lehet élni. Tehát úgy meg lehet, hogy étkezni, abszolút. Tehát ingyenes, tehát az ingyenes étkezést megteremthető New Yorkban is teljes mértékben. Ugyanez San Franciscóban megteremthető ez a diéta az agyadnak. Tehát, hogy tényleg... Tehát minden nap van lehetnek olyan élményeid, hogy megnyílik egy új univerzum, hogy na hát erről még így soha nem gondolkodtam. És nekem, mint ilyen learning junkie-nak, ez tényleg egy paradicsom. Tehát, hogy ilyen szempontból egy nagyon, tehát San Francisco az zseniális olyan szempontból, hogy nagyon sok minden van. Tehát van kultúra, nyilván az a színházi kultúra nincs, amit én nagyon szeretek, tehát az New York, de van független film és dokumentumfilm kultúra abszolút, van ez a jövőbelátós tech kultúra, tehát ez a Long Now Foundation, hogyha ezt ismeritek, meg ez a környéki csapat zseniális, van ilyen politikai beszélgetések, és hát rengeteg technológiai meetup, AI, a legkülönbözőbb súlyosságok. Tehát szoktam járni például, ami engem szokott érdekelni, a Quantified Self meetupokra, ami ugye egy pici mozgalom volt 3-4 éve, és ma több száz ember méri magát a legkülönbözőbb módokon, tehát ott ezek az órák, hányat lép, milyen a pulzusa, hogyan tudja elérni az optimális humán eredményeket.
2: És van ennek valami kézzelfoghatósága, mert ugye...
3: Rengeteg, persze, például az amerikai bringa csapat az elhatározta, hogy ő semmit nem fog doppingolni, hanem csak ilyen quantified self alapon megy, és elképesztő eredményeket érnek el azáltal, hogy
2: jobbak voltak, tudják, mint tegnap.
3: Nem, hogy igen, és hogy tudják, hogy mikor kell aludni, mikor kell és mit enni, hogyan működik, tehát hogy gyakorlatilag az, hogy komolyan veszik azt, hogy megadják a szervezetnek azt, ami kell, ebből nagyon komoly eredményeket érnek el. Hát, hogy ugye a VB nyertes ném egy csapat, már az előző VB-n 4 éve úgy volt bedrótozva, hogy mindent tudtak a kispadon, azt, hogy a játékos hány lépést tett, futva, gyalogolva, mikor elérte már a píkjét, vagy nem, és úgy nyerték meg a VB-t, hogy egyszerűen a játékosokat a gép lehívta a pályára.
2: Hát akkor ez már a Big Data Science-ben.
3: Abszolút, tehát a német csapat a Big Data-val nyert 4 éve.
2: Ez már kemény dolog, mert itt ugye visszacsatolunk ez az egész IT-hez, hogy az emberi teljesítmény számosításával kontrollálhatóvá válik ez a dolog, és hogyha megvan az ember, aki megmondja, hogy mi a jó neki, vagy hogyan lehet ezt fejleszteni, akkor innen már csak egy lépés az, hogy hát tömegek legyenek így befolyásolva, és ugye ez a csel, hogy ez jó-e nekünk.
1: Hát nekem a régi álmom ugye az intelligens ingecske, amelyik méri a testemnek a vitamin, mikroelem tartalmát, megmondja, hogy mikor, mennyit, hogyan kell innom, mikor kell aludnom, és mennyit, hogy mennyi fehér szénhidrátot fogyasszak.
3: Abszolút.
1: Ez nagyon praktikus. Most is ezt csinálom a magam egyszerű módján, ugye, hogy figyelek a dolgokra, és megpróbálom optimalizálni, sőt, szerintem mindenki ezt csinálja a világon.
3: Így van, és a figyelésre segít ez tulajdonképpen, érted? Tehát amint valamit így tudsz mérni, azonnantól kezdve fejleszthető, és össze tudod kötni testi érzésekkel, érted? Amikor ebben nem volt, most szomjas vagyok, érted? Egy csomó ember annyira nem figyel oda, hogy észre se veszi, hogy folyamatosan dehidrált állapotban van. Például.
1: Ami például nem jó az agynak.
3: Így van.
2: Semminek se jó, hát a testünk több mint 70%-a vízből áll, és ezt mindig elfelejtjük, főleg amikor sok sört iszunk, egyre kevésbé iszunk vizet, és pedig kéne minden pohár sör után egy kis vizet is.
3: Így van, így van.
1: Mondjuk a dolog árnyoldához hozzátartozik, hogy Kaliforniában, amit most mondjuk azt mondom, hogy San Franciscótól San Joséig terjedő szakaszon, úgy tudom, hogy az amerikai viszonylatban a legmagasabb a válások és öngyilkosságok száma, mert van ez az up or out elv, hogy mindig többet teljesíts, többet keres, ami hát leginkább mesterséges szerekkel felturbozva tartható fenn egy darabig.
3: Igen.
1: Tehát ott nagyon nagy a gyógyszerhasználat, amfetamin használat. Igen. Bár mondjuk pont ebben a milliárdos leszel, vagy hajléktalan dokumentumfilmben, ott azt mondták, hogy egy átlag San Franciscói az füvet szív, Toyota Prius-szal jár, ha nem azzal megy, akkor biciklizik, egészségtudatos és környezettudatos.
3: Igen.
1: Tehát érdekes ez a kettőség.
3: Abszolút jelen van.
2: Ez egy Kalifornia nagyon nagy országrész.
3: Bizony, hát.
2: És ebből San Francisco az ezerszeresen kiemelkedik.
3: Igen. És nyilván teljesen más Dél-Kalifornia, mint Észak-Kalifornia, tehát az messziről megmond, hogy valaki.
2: Pont Kaliforniában van most egy illető, aki egy börtönből csinál kender telepet, tehát kender gyáratok, egy megszűnt börtönből csinál, csak azért, hogy a körforgás ne szűnjön meg.
3: De
1: szerinted nem fog összeomlani ez a rendszer? Ez a túltermelő, túlfogyasztó rendszer?
3: Én azt gondolom, nem biztos, hogy megússzuk forradalom nélkül, tehát ez nagyon... Én alapvetően evolúciópárti vagyok, tehát nem hiszek abban, hogy a világforradalom az segítene minket, de van, abszolút van egy olyan vonal szerintem itt, hogy ezt nem fogjuk megúszni, tehát hogy nagyon más világ lesz itt viszonylag hamar.
1: Ugyanerről gondolkozunk itt mi Magyarországon, hogy hogyan lehet ezt a rendszert, ezt a bebetonozott rendszert megváltoztatni, igen, mert nem nagyon látszik most a lehetőség.
2: Se fék, se ellensúly, ugye? Vagy hát legalábbis ami van, az nem a mi kezünkben van, vagy nem elérhető, illetve igen, nem megszólítható.
3: Igen. Igen, tehát ez ilyen szempontból kicsit ebben én most már olyan nyugodalmasabb állásponton vagyok, mint mondjuk néhány évvel ezelőtt, tehát azt gondolom, hogy egyszerűen bizonyos dolgokon keresztül kell mennünk, óriási tanítómester, mondjuk a mostani miniszterelnök abban, hogy az inga hova lenghet ki, és...
2: Ez most melyik ország, amiről beszélünk?
3: Mondjuk Magyarországon, ja. és nagyon sokat, hogy mondjam, tehát egy ilyen teher alatt nőhet egy demokrácia pálma, hogyha az ember jól megtanulja, hogy mit nem akar. Tehát...
2: Ez nagyon pozitív, amit mondtál, de ezrek és ezrek hördültek fel most a rádiókészülők előtt, hogy bölcsvezérünk teher alatt növeszti a demokrácia pálmáját?
3: Ja nem, azt mondtam, hogy tehát, hogy mondjam.
2: Egy
3: tehát,
2: lehetséges emberről beszélsz.
3: Ja nem, én pont az ellenkezőt mondom, azt mondom, hogy minden élmény tanít, vagy arra tanít, hogy hogyan, vagy arra, hogy hogyan ne csináljad, érted?
1: Minden, vagy el, vagy megerősítés.
3: Igen.
2: És itt egy telefonáló 2153. Szia hallgató, mondjad.
4: Szia. Mélységesen egyetértenék, ha nem érezném azt, hogy a többség azért egyetért ezzel, ami itt folyik. Tehát nem úgy élik meg, hogy változtatni rossz, hanem tehát igenis, hogy a kétharmad ott van, basszus.
2: Igen, a többség szereti Bölcs vezérünket.
4: Igen.
3: Minek a többsége?
1: Minek a többsége? Ez egy érdekes kérdés.
4: Magyarország lakosságának, állampolgárainak, polgárnak.
3: Ez
1: nem olyan egyértelmű. Igen. Nem olyan egyértelmű.
2: Hát azért...
4: De miből derül ki az ellenkezője?
3: Hát mondjuk ebből a népszavazási dologból.
4: Hát ez... Én is amellett lennék, de...
1: Ismerd azt a történetet, nem, hogy Orbán Viktor sört rendel. Kér egy korsó sört, kap 2 decit, és azt mondja, hogy de hát ez csak fele annak, amit szerettem volna. Igen, de ennek 98%-a sör.
4: Szaggat, nem hallom, háló.
3: Oké, halljó.
2: Szóval itt a kérdés felmerül, ugye jövőkutatásról beszélünk. Egyrészt azt mondják, hogy ha lenne változás, mondjuk kormányváltás, és ezek után ugyanott folytatnánk, ahol eddig, akkor ugyanúgy nem történne változás, sőt, lehet, hogy még rosszabb szituációba kerülnénk. És ez a csapdája ennek, ami most van, ugye nincs alternatív, nincs ellenzék, ami felé lehetne menni. Mondják egyrészt, hogy milyen jó lesz majd, hogyha a kétfarkú kutyapárt kerül kormányra, akkor szakértői kormányt fog létrehozni szakértőkből, és kizárja az eddigi csókosokat, talpasokat és táskahordozókat. Én is olvasnám ezt a könyvet tovább, úgyhogy majd küldjétek el a második részét is.
1: De van-e vajon olyan jövőkép, amiben a lehető legjobban beleszólhatok én, mint választópolgár, vagy honpolgártárs az ország, vagy legalábbis a szűkebb, tágabb lakhelyemnek a döntéseibe?
3: Van, én csináltam egy ilyen rendszert, amit lehetne szerintem üzemeltetni. Tehát én arra gondoltam, hogy családokból és törzsekből kéne alulról építkezve felépítenünk egy olyan típusú rendszert, ami arról szól, hogy a fölfelé rétegződően képviseleti módon menne a történet, ahol mondjuk egy ilyen családméretű, mondjuk egy ilyen 15 fős képződményt képviselne egy családfő, a családfő része lenne egy törzsnek, ahol csak családfők vannak, abból lenne egy ilyen 150 fős közössége ezeknek a családfőknek, akkor annak lenne egy képviselője, egy ilyen törzsfőnek, az megint része lenne egy ilyen családméretű klánszervezetnek.
1: Ez a 150, ez honnan jött?
3: Az a törzsi szám, tehát 120-150-ben voltunk, ez egy Robin Dunbar nevű kutatóhoz kötődő. És akkor ezek a 15-150-es dolgok azok váltogatnák egymást egy ilyen rendszerben, ahol az egész rendszeren végigfutna mondjuk radikálisabb esetben fél évente, vagy évente, két évente egy választást megerősíteni azokat az embereket, hogy még mindig akarom-e, hogy ő képviseljen minket.
1: Volt itt bent többször adásban egy nagyszerű magyar etológus, aki azt mondta, hogy ez az a szám, amilyen közösségben kéne élnünk.
3: Igen.
1: Azért kérdeztem vissza.
3: Abszolút, ezért az a szám. Közösség. Ezért az a szám, igen. Abszolút. Abszolút, tehát ezt Csányi nagyon gyakran emlegeti. Tehát szerintem valami ilyesmi, és az izgalmas az, hogy most már egyre inkább meg lesz rá a technológia. Tehát egyre inkább birtokában vagyunk annak a technológiai háttérnek, hogy el tudjunk kezdeni ténylegesen ilyen típusú irányítás támogató rendszereket globális méretekben is végig gondolni és megalkotni. Tehát szerintem egy izgalmas, ilyen szempontból a technológiai világ szempontjából nézve nagyon izgalmas lesz a következő 50 év, hogy milyen új irányítási rendszereket tud az emberiség magáévá tenni, mert jelen pillanatban ugye ezek a technológiai rendszerek csak támogatják a régi rossz rendszereket, tehát ugye a Magyarországon az, hogy 10 millió ember hogyan szavaz, ez egy adatbázisban egy ilyen pici sarokban elfér, hozzáférő kis gépen ez kiszámolható, és innentől kezdve követhető, tehát nyilván azért kellene ilyen hadgyakorlatok, mint a vasárnapi, hogy ugye ez végigfut egy ilyen rendszeren, egy ilyen sorozat, és akkor még pontosabban tudják, hogy hova érdemes az erőforrásokat allokálni. Amerikában ezt az Obamáék fejlesztették tökélyre 8 évvel ezelőtt, és látszik, hogy Amerika méretben is működött egy ilyen. Tehát tudták úgy koncentrálni az erőforrásaikat, hogy pontosan azokat meg tudták célozni, akik megmozdíthatóak.
1: A 8 évvel ezelőtti választásról
3: beszélsz? Igen, tehát ott volt egy, arról sokat lehet olvasni ilyen különböző metodológiai cikkekben, hogy csinálták meg azt, hogy el tudták érni a magukat függetlennek, vagy undecidednak, tehát még nem eldöntött módon szavazónak tartó emberek barátait, hogy ők velük beszéljenek. Tehát ez volt a titka a történetnek, így tudták gyakorlatilag a Obama győzelmét.
1: Mindenki hozom még egy embert?
3: Igen, ennek a szofisztikált és iszonyúan célzott változata.
1: Meg tudom, hogy a színesbőrű lakosság leszavazási aránya is sokkal magasabb volt, mint a korábbi választások idején.
3: Persze, hiszen ugye ott ugye ez egy nagyon régi trend Amerikában a 60-as évek óta, hogy próbálják kizárni a színesbőrű lakosságot a választásból, tehát ne legyenek illúzióink, amikor itt kopaszok állnak a választás irodában fizikailag. Amerikában törvényeket hoznak a helyi republikánusok államszinten, hogy hogyan, mit tudom én, egy előre meg nem nevezett választások előtt 2 hónappal lévő napon egy kicsi, ám de sötét és eldugott helyiségben kell megjelenni a jogosítványod mellett még egy másik identifikáló dokumentummal, ami nincs senkinek, és akkor lehet szavazni. Tehát gyakorlatilag kitalálnak olyan törvényeket, hogy hogyan lehet a nem nagyon érdeklődő lakosságot kizárni a szavazásba.
1: Ez nagyon jó. Emlékszem, amikor elpusztították a Földet a Galaxis Utikalóz Stoposoknak című dokumentumregényben, akkor az volt, hogy de hát 20 éve ki van állítva a dokumentum.
3: Az Alfa Centaurira.
1: Mindössze 10 fényévre lévő hivatalban, ha valakit ennyire nem érdekelnek a lokális hírek,
3: akkor mire számít, igen. Így van, hát körülbelül ez.
2: Arról keveset beszéltünk, hogy az információs társadalom korában az információ, ami az egyik métej lehet. Tehát ha túl sokat tudunk valamiről, akkor az keserűségbe, apátiába dönthet bennünket, illetve mihez kezdjünk az információkkal, amiről eddig mit sem tudtunk. Nem tudom, hogy ennek van-e már tudománya a túlinformáltság kezelésének, de ez szerintem manapság egy igazán különös dolog, amikor még a nagymamám is olyan helyekről szerzi olyan információit, aminek már a verifikálás is probléma.
1: Hogy Tinder? Mire gondoltam? Szerzi a nagymama az e-bot.
2: Szóval te volt!
1: Jóra húztam a nagyit, szeretetből.
2: Kedves tőle, azóta is imádok.
3: Mindenre fel, nagyi. De jó.
2: Szóval hogyan lehet ezt kontrollálni még akár?
3: Minden kontroll csak illúziókával, hát ez a neved is mutatja, most tényleg ilyen kérdéseket nem lehet.
2: De most van egy 2 éves gyerekem, akinek próbálok egy utat mutatni, hogy amit én nem tapasztalhattam meg, hogy beleszületek egy információs társadalomba, és magam bőrén kell kitalálni ezeket az utakat, hát talán a gyerekemnek már lesz ilyen tantárgya, aminek az a neve, hogy
3: információk kezelése.
1: Vagy demokrácia.
3: Verifikálás. Igen. Izgalmas, ez szuper izgalmas dolog, és nekem, én nagyon nem szeretnék mondjuk a 7-8 éves gyermekkel bíró barátaim helyébe lenni, akik mesélik ezeket a sztorikat, hogy hogyan működik a cyberbullying, érted, a 7 éves gyerekek között, hogy felteszik valakinek a képét a Facebookra, odaírják, hogy hülye, és akkor azt kell lájkolni, és mindenkinek szólnak, hogy lájkoljátok azt a képet, hogy Jancsi hülye, és akkor innentől kezdve, ami korábban ugye egy osztályteremben működött, az most működik az internet nyilvánossága előtt, és Jancsik a kurva szarul érzi magát emiatt. Tehát, hogy van egy iszonyú sötét oldal ennek a történetnek, az önmagam utogatása, a tények helyett a tényekről alkotott percepciónak a fontossága és előtérbe kerülése, tehát nekem ilyenkor az egyetlen válaszom tényleg a kosztarikai őserdő, tehát hogy...
2: Akkor visszajövünk egy kis zene után a kosztarikai őserdőből.
1: Korofiában.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Igen, és hatalmas öröm, hogy itt van velünk Karafiát, Balázs, Szabi, Csabi, és hát Amerikából eljutottunk oda, hogy mihez kezdjünk akkor, hogyha az állam kezd el olyan pecsétes papírokat küldeni nekünk, vagy már azt sem küldi, hogy hát egyszerűen az életünket teszi egy új vágányra, és ez ellen mit lehet tenni.
2: Na, ezt de szépen mondtad.
1: Hát igen,
3: hát, figyelj,
1: a gyertósításról beszéltünk.
2: Egy új vágány.
1: Mi, sorry.
2: Basszus.
1: De...
2: ez a nem mindegy.
1: Igen,
2: egy
1: tehát
2: új
1: ez
2: vágányra
1: a...
2: kerül az életünk. Pályaudvaron. Közben csinálok egy tipos
3: egyébként,
2: terfét.
3: Egyébként a CIA álmodni sem mert volna szerintem korábban olyan eszközökről, persze, amivel ilyen szinten nyomon lehet követni a hétköznapi ember életét, mint például a Facebook vagy a Google.
2: Persze.
3: Tehát szerintem...
2: abszolút, meg a kamerák. Hát nézzetek meg a Matt Damon-nek a legújabb filmjét, ez a micsoda, a Bourne-ban, azt hiszem, most már a negyedik film. Ott van egy kis bemutató arról, hogy működnek ezek a technológiánk. Nyilván kicsit el van túlozva, de nem nagyon.
1: Hát ott a Snowden-es sztori, ott azért... igen. Elvileg nincs eltúlozva semmi, ott keményen beírják a keresőbe, és a magánlevelezés legutolsó szögletéig mindent kiadnak.
3: Tudom, hogy minden az Egyesült Államokban forgalmazott telefonkészüléken van egy pici app, ami az összes billentyű lenyomást azt jegyzeteli. Tehát mindent, amit írok üzenetben, saját jegyzetben, miket hallgatók.
1: De hát ennek a párja, ami egy éve vagy két éve jött ki, az, hogy a legtöbb nyomtató kábelében van egy olyan dolog, hogyha felcsatlakozik az internetre, akkor bizonyos ilyen megfigyelő cégeknek elküldi a listát, amit nyomtattál. Tehát a kábel be van beleépítve.
3: Ez annyira megnyugtató, tehát ez azt jelenti, hogy például nálam nagyon sokszor megkapták a különböző rága leírásokat, tála leírásokat, és akkor ezzel, mint egy növelem a közérdeklődését az indiai klasszikus zene irányában.
1: Hát igen, Snowden is ezen szenvedett, hogy ő csak egy ilyen csoportosító programot szeretett volna csinálni, és valami egész mást hoztak ki belőle a munkatársai, hogyha lehet ezt mondani munkatársaknak. Igen. Mindegy, nem is erről beszélünk most. Nem, tök másról. A vendégünk egy olyan önmegvalósító dologba vesz részt, ami túlmutat a nullákon és az egyeseken, és konkrétan a nulláról, önmagáról szól. Az ember önmaga felfedezéséről nem lépünk túl az egyről.
2: A nulláról, az egyről szól, legyen az egyről, Kával.
1: A megvalósított önmagunkról beszélünk?
2: Igen, legyen az.
1: Hát akkor a hallgatóknak is egy pár szóban, mert olyan dologgal foglalkozol, ami egyrészt távoli a valóságtól, másrészt viszont mi közelebbi annál, mint saját fejlettségünk, vagy fejlesztésünk.
2: Igen. Tegnap volt pont csináltam egy workshopot egy 25 emberrel, és ott arról beszéltem, hogy magunk vagyunk a felelősség a saját valóságunkért, és azzal illusztráltam ezt, hogy nem lehet mást tenni úgysem. Tehát az, amit mi mondjuk látunk a világból, az körülbelül úgy épül föl, hogy van egy valóság és a tények, amit még senki nem látott. Akkor utána van egy szelektált valóság, ami a te valóságod. Utána ezt a szelektált valóságot te interpretálod, utána ezt az interpretációból levonsz konzekvenciákat, utána ezekből a konzekvenciákból építesz hitrendszereket, és aztán pedig a hitrendszerekre építesz akciókat, amik nyilván teljesen függetlenek és a valóságra támaszkodnak szerinted. Tehát, hogy olyan mértékben csináljuk úgy is a saját valóságunkat, hogy akkor azt javasoltam az egybegyűlteknek, hogy akkor már csináljuk tudatosan. Tehát hogyha így működik ugyan a valóságunk megélése, akkor viszont miért ne vállaljunk felelősséget ezért a valóságépítési folyamatért, hiszen might as well, tehát akkor már miért ne csináljuk okosan? És akkor elmondtam ennek az eszközeit. A kedvenc példám az szokott lenni, hogy mondjuk 100 évvel ezelőtt, hogyha bejöttünk egy ilyen helységbe, akkor borzalmas bűz volt, mert egyszerűen a higiénia nem volt semmilyen módon része a kultúrának. Az elmúlt 100 évben egyszerűen olyan elképesztő kulturális változás állt be a civilizációban, civilizációban, hogy ciki lenne, hogyha most mind a ketten itt fintorognátok, mert én mondjuk egy pár hete nem mosakodtam volna.
3: De az, hogy bűz volt akkor, az csak, hogyha most időutazóként visszamennénk, akkor tűnt volna föl.
2: Persze, hát ez tök természetes volt. Így van, abszolút időutazóknak lenne csak ilyen szempontból baja. Persze, abszolút. Na most innentől kezdve viszont ugye azt látjuk, hogy úgy ugyanez a higiénia nem köszöntött be a mentál higiénia területén, tehát hogy nem tartjuk karban a saját fejünkbe lévő dolgokat. Miközben ugyanúgy, ahogy vágjuk, mossuk mondjuk a fejünk külső oldalán növő dolgokat, ugyanúgy dolgozhatnánk a fejünk belső oldalán lévő dolgokkal is. Tehát tulajdonképpen ennek a módszereit részleteztem ott ebben a kis előadásban, amiről lesz amúgy videó hamarosan. Közzétesszük.
1: Mi a címe kb. Vagy hogyan lehet erre rákeresni?
3: Hát figyelj, azt mondom, hogy szerintem osszuk meg majd a harmadik utas oldalán, és akkor meglátjuk.
1: Csak ugye viszonyításként, mert most annyi kulcsot mondtál el hirtelen, hogy igen. Így azért nehezebb megtalálni.
2: Igen, felébredt vezetőknek szoktam ezeket hívni, és arhetipusok a vezetésben, meg ilyen talányos neveket adtam ezeknek, de leginkább az éber élet az, amit

0: mesterség volt. Tehát, hogy ne felejtsük el, hogy elektromosság előtt nem tudtunk más csinálni, mint beszélgetni, és elképzeltetni egymással dolgokat, meg magunknak elképzelni dolgokat a tűz körül, vagy a szoba melegében. Tehát ilyen szempontból az elképesztő nekem, aki most leginkább ilyen transzsal foglalkozom, mindenféle transzokkal, hogy mennyire egyszerű transzban lenni, transzba kerülni, és hogy nem az a kérdés, hogy hogy kerülsz transzba, hanem az, hogy nem kerülsz transzba. Tehát hogy tudsz kikerülni mondjuk a politika által csinált transzból, hogy tudsz kikerülni az embertársaid által csinált transzból, hogy tudsz kikerülni a magad által csinált transzból. Az sokkal fontosabb és nehezebb kérdés, mint az, hogy tudsz belekerülni. Tehát igazándiból ez a mostanában, ami engem igazán érdekel, hogy hogyan tudjuk ezt a típusú munkát elérhetővé tenni a tömegeknek, mert ez az egyetlen ellenszere szerintem az ilyen Putyin, Trump, Orbán, vagy akár a másik oldalon Clinton, Gyurcsány típusú nekifutásoknak, nem, hogyha te magad tisztában vagy azzal, hogy hogyan nem tudják a te gombjaidat nyomkodni. Ugye Orbán nem csinált mást, meg ez a csapat, mint pár milliárd forintért nyomkodta a gombjainkat, felépítve ugye egy nem létező ellenség képét, ugye még erősebb, amit a egyik hallgató is idézte, az Új Péternek a mai cikkét érdemes olvasni a 444-en, ugye, hogy minél messzebb van az ellenség, annál könnyebb felépíteni. És ezzel foglalkozva valahogy egy kicsit aztán megértettem azt, hogy hogy működött a náci propaganda gépezet is, hogy megéreztem azt, hogy mi van, amikor mondjuk akkor még ugye kellett egy stadion, ahol ezeket tudják csinálni, hogy az érzelmeket felkorbácsolva meg tudják csinálni azt, hogy az összes pozitívat behozzák magukra, és közben az összes negatívat viszont azt valahova irányítani kell. Érted? Tehát, hogy a felkorbácsolás utáni szétválasztás csak az ellenségkép megnevezésével tud történni, mert akkor tud minden letisztult pozitívben maradni. Tehát akkor lehet a vezért imádni, hogyha van kit utálni, mert különben basszus, nekem kénytelen vagyok a felkorbácsolt érzelmeimet itt belül megoldani. Tehát ez a működési mód valahogy így lejött nekem, hogy basszus, ez mindig így fog működni, mert ezt tudja megtartani az üstben az imádatot. A feltétel nélküli szeretet, a végiggondolás nélküli szeretet, az, hogy mindig van egy cső, amin kimegy egy általuk irányítható módon. Közben itt magyarázom a Tilos Rádió hallgatók, nem tévénézők, valamitán képileg is megfogalmazni ezt a elméletemet, de szóval...
1: Ez 1984-ben ott volt a gyűlölet órája, azt hiszem úgy hívták, amikor a gyűlölt vezérképét vetítették ki, és meg lehetett dobálni bakancsal, meg lehetett húrogni.
0: Újra kell
1: utána
0: olvassam,
1: jött a saját vezérünk képe, amikor fölállva lehetett sírva örülni, igen, hogy ilyen fantasztikus vezetők
0: van. Újra kell olvassam. Most a Szép új világot olvastam újra, hát az is hátborzongató, 21-ből vagy mikor, ja, tehát zseniális.
1: De az meg volt, hogy az 1984-et elrettentésül írták, és nem tanácsadói kézében.
0: Valahogy ez nem jött át, igen, úgy látszik.
2: De ez hát a fajta öntudatra nevelés, amit te mondasz, ezt korábban is felvetettük, amikor a gyerekeknek, illetve egyáltalán mindenkinek az információ áradattal szembeni tevékenységében egyfajta kritikára nevelés, vagy odafigyelés.
0: Igen. Ez része volt a Jobbik tradíciónak a 20. században, tehát mindig megvolt ez a tradíció, de úgy tűnik, hogy jelen pillanatban ez most... Hát vagy vesztésre áll, vagy visszahúzódott, vagy legalábbis újraértelmezés előtt áll, pontosan az általatok említett, hogy mondjam, információfogyasztás, kritikai információfogyasztás tantárgy hiánya, vagy várható bevezetése kapcsán, igen.
1: De az nem probléma, hogy információfogyasztásban is érzelmeket követünk, tehát az, hogyha én azt mondom, hogy nem tudom, intellektuálisan közelítem meg a kérdést, akkor pont ellene dolgozok a saját belső triggereimnek, miszerint én a macskás videókra szeretek kattintani, mert azok mennyire cukik, és bennem az az érzés lesz, hogy
0: De ezzel kapcsolatban pont te olvastál egy tök jó kis cikket, egy rövid cikket, ami arról szólt, hogy a mindless facebookozást is lehet mindful módon csinálni. Tehát érezd meg azt az egeret az ujjad alatt. De

0: Kattintást figyeld meg. Olvasd el a cikket, és hagyd, hogy hasson rád. Örömet okoz-e? Ha nem, azonnal csukd be. Ha igen, egy válasz egy hasonlót. Nézd meg, hogy gördül lefelé az egér. Tehát, hogy igenis lehet. Tehát, hogy ha már úgy döntesz, hogy most 10 percet rászánsz, érted arra, hogy örömet okozol magadnak a macskás videókkal, akkor ez nagyon fontos, hogy ezt mindful módon csináld. Tehát tudatosan akkor most az örömszerzésre fordíts az időt. És akkor hát, hogy csak 5 perc elég lesz például, érted? Mert ha hatékonytalanul csinálod a buta a facebookozást, akkor lehet, hogy az akkor több időt fogsz lehet tölteni.
1: Hát nekem annyira kezelhetetlen volt ez az egész rendszer, hogy egyébként pont a te tanácsodra fölraktam a Kill Facebook
0: igen,
1: appot,
0: igen.
1: És ezért nincs
0: igen, newsfeed. Ugyanez van, ugyanez nincs newsfeed ennek.
1: Tehát valakire, hogyha akarok, Csabi, hogyha érdekel, hogy mit csinálsz, akkor rád nézek, de amúgy nincsen ez, hogy az emberek folyamatosan
0: igen.
1: Nyomják.
0: A newsfeed eradicator, igen, című Chrome applikációt javaslom mindenkinek.
2: Na, ez nagyon jól hangzik, azért most már gyakorlati tanácsok idejében vagyunk, így az utolsó 10 percben, különböző programajánló, jövőkép, bemutató.
1: Mondom, hogy miről nem esett szó, egy pár dolog, amit szerettem volna, hogyha meghonosítunk, és itt rögtön adásban ki is találjuk, hogy hogyan lehet megcsinálni. Az egyik az, hogy Bogotában egy időben bevezették, hogy nem volt köztéri reklám. Nem volt poszter.
2: Az Buenos Airesben van.
1: Nem volt óriás plakát. Szintén itt kitalálták, hogy inkább a közösségi közlekedésre helyezik a hangsúlyt, és azokat az utakat, amit korábban autóknak építettek, azt elkezdték befüvesíteni, és egy-egy sávot hagytak meg a busznak, volt még bicikli. Ezt is jó lenne, hogyha behoznánk az országba, de hogyha konkrétan Amerikára próbálok meg visszaemlékezni, akkor amiket nagyon szeretnék csinálni, az ugye az egyik az, hogy a busz órába legyen ilyen kerékpártároló, a másik,
0: nagy
1: hogy nagy reggeli, igen.
0: Igen, mosolygás az utcán,
1: szuper jó. Szeretném, hogyha piros lámpánál lehetne jobbra kanyarodni, hogyha forgalmat nem zavarom.
0: Abszolút. Én egyszer meg is jelentem Magyarországon, és amikor a Rákóczi úton mentem, akkor jöttem rá, hogy ezt itt ne csináld, Balázs. Ezt itt semmiképpen ne csináld.
1: Összekeverted az országokat?
0: Igen, amikor a Síp utcáról simán bekanyarodtam.
1: Aztán a közlekedésben még nagyon tetszett az, hogy az egyenrangú utak kereszteződésénél
0: nem egyszerűen jobb két szabály
1: van, hanem mind a négy befutó útnál van egy elsőbbségadás kötelező tábla.
0: Így van, és aki előbb ért oda, igen, az megy utána.
1: Ami nagyon csökkenti a baleseteket, hiszen mindenképpen meg kell állnod, tehát nem mész
0: igen,
1: egy ilyen
0: kereszteződésen a four-way stop, igen, az nagyon fontos, és nagyon fontos az, hogy bevállalják azt, hogy igen, ez forgalomlassítás miatt csináljuk. Tehát nem azért, mert hülyék vagyunk, hanem azért, mert azt akarjuk, hogy álljál meg. Érted? Tehát, hogy ez baromi jól működik, nyilván autósként baromi idegesítő, tehát pont azt nem, tehát ugye a zöld hullámnak a poláris ellentétjéről beszélünk, borzalmas idegesítő autósként, gyorsít megáll, viszont egyszerűen nem is tudsz felgyorsulni annyira. Én azt gondolom, ugye, hogy a Burning Man-en érvényes 15 km/h sebességet kéne az autósoknak kötelezően előírni a városokban.
1: Ez gyönyörű, és annál még én is néha gyorsabban
0: pontosan, futok. Annál gyorsabban biciklizel, tehát a bringások gyorsabbak az autóknál, amúgy az, ráadásul azt hiszem, hogy hazudok, mert szerintem 5 mérföld. Igen, tehát olyan 7,5-8 km/h. Tehát gyakorlatilag egy kicsit gyorsabban mennek az autók a gyalogosoknál. Tehát tulajdonképpen futó ember sebessége mennek az autók. És szerintem amúgy én akárcsak az autókra nézek, mindig arra gondolok, hogy itten csináltunk egy félelem ellenben tartási eszközt az embereknek. Tehát, hogy emberek beleülnek ilyen fém, ilyen harci eszközökbe, és azokkal így egymásnak és másik embereknek mennek állandóan. Érted?
1: Meg erre épül az egész városunk. Tehát nem arra, hogy itt mi szeretnénk jól érezni magunkat,
0: hanem az autó.
1: A drága kis autónak legyen hol pihennie, sétálgathasson erre.
0: És nagyon szép látni azt a budai környéken, ahol én felnőttem, hogy az autók lehetetlené teszik az autók haladását.
1: Igen.
0: Tehát ugye, hogy ezek az utcák nem arra, nem az autóforgalomnak itt állva, messze nem a parkolóautó egyik sáv, másik sáv parkolóautó, ez majdnem sehol, és innentől kezdve egyszerűen nem tudnak haladni az autósok szerencsére a többi autós miatt. Tehát gyakorlatilag olyan természetes forgalomlassítás van érvényben mondjuk azon a környéken, mert egyszerűen nem lehet menni.
1: Aminek a problémát akarja az, hogyha közelben lakom például, és hosszú időn keresztül az állóautók csak pöfögnek, mert annak sincsen kultúrája, hogy ilyen esetben mondjuk leállítsák a motort.
2: Hát mert várják, hogy menjenek
0: tovább. Tehát jönnek az elektromos autók, ugye egész pontosan visszajönnek az elektromos autók, ugye, mert azt mindenki tudja, hogy először az autók elektromosok voltak, mielőtt benzinesek lettek volna, mert hiszen akkor mindenki azt mondta logikusan, hülyék vagytok, egy 30%-os hatékonyságú benzinmotor, egy szuper elektromos. Hát ez szóba se jött. Tehát a kapitalizmus versenyében nem lehet 30%-os hatékonyságú motorokkal nyerni, de igen, lehet egy nyerni, mert kiderült, hogy ingyen jön a cucc a földbe. Igen, tehát innentől kezdve ugye visszatérünk az elektromos autókhoz, és akkor már ez működhet, hogy akkor már nagyon kevésre vagyunk attól, hogy az föltenni valamilyen izére, ami úgy húzza, érted, és akkor már úgy kötött pályás közlekedés.
1: De klasszikus ugye, hogy van ez a viszonylag fordítható rendszer, hogy az olajból, ebből a véges mennyiségű anyagból elhasználunk nagyon-nagyon sokat azért, hogy a testünket egy tonnás eszközökben tologassuk.
0: 30%-os
1: hatékonysággal, illetve ahhoz, hogy ez megtörténhessen, ahhoz az olajnak egy másik részével beborítjuk a földet, hogy ne legyen ez a felesleges hülyeség, ez a por, meg...
0: Igen. Én konkrétan emlékszem arra, amikor ezt a 30%-os hatékonyságot az úgy leesett nekem valamikor 10 éves koromban, és így többször visszakérdeztem, hogy biztos valaki van itt félreértett, hogy mi nem tudtam elhinni, hogy ez így működik.
1: Szuper, véget ért az adásunk, köszönöm szépen Balázs, hogy itt voltál.
0: Hadd mondjam el a kedvence, ismertek az a That Awkward Moment típusú mémeket, hogy az a kínos pillanat, amikor, és a egyik kedvencem ebből az a kínos pillanat, amikor rájössz arra, hogy a műanyag dinoszauruszok azok igazi dinoszauruszokból vannak.
2: Kemény, gyönyörű. Még a hétvégére egy rövid programajánló, a ritkán hallható Qualitons együttes lép fel az Aquarium Klubba szombaton, és vasárnap pedig délután 3-tól hanglemez bőrze lesz a Müsziben. Én ezeket szeretném nektek ajánlani, illetve...
1: A Qualitons, ha jól emlékszem, a Red Hot Chili Peppers kedvenc zenekara.
2: Így van, és még október 12-én Krisztóf Penderecki is fel fog lépni a Műpába. Ez a három, ami engem biztos, hogy érdekel, remélem a hallgatókat is fogja. Köszönjük szépen Balázsnak, hogy itt volt vendégben. Ez volt a harmadik utas. Facebookon kövessétek a csoportunkat, már majdnem megvan az 1000 rajongója a harmadik utas Facebook csoportnak. 1000 után, ugye, mi jöhet más?
1: 1001.
3: Mert mi lesz ezután?
4: Kertakaró.
5: Jó.
4: Kertakaró.
6: Sanyi, Atesz és Varek.
4: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
7: Kettős vállalkozás.
4: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
8: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
4: Régi könyvek életre kelnek.
9: Nem értem.
4: Hallgass.
10: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
6: Tilos Rádió.
4: Jó.
9: Ez nagyon jó.
6: FM 90.3. Hallgass.
4: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Harang tisztán szólnak most a honi költészet legjobbjai, a nagy harangok, s velük a kisebbek, még talán a csengettyűk is, ugyanazon érznek a hangján, változatos rezgésszámmal, lassúdabb és szaporabb ütemet követve, s mégis egy azon hívás törvénye szerint. Vasárnapi szóval azt kellene mondanunk, a költők, kiket az előadó művész most itt megszólaltat, együttesen nem az első vagy második magányos harangszó üzenetét küldik, hanem az ünnepit, a harmadikat, midőn a tornyok egymáshoz szólanak, öblös és ezüstös hangjuk összecseng, egymásba olvad polifonikusan és lelkiismeretünket ébresztőleg felerősödve. Élő költők piros cserepes, avagy bádogos tornyából száll ma felénk a küzdelem, a bizakodás, a tusakodás, a vizsgálat és önvizsgálat, az örök humánum hangja. Bukarest, Székelyudvarhely, Torda és Nagyvárad, Ózd és Nagygalambfalva magaslati pontjairól az őrszemek hangja. S a föld mélyiből, régi és friss hantok alól leomlott tornyaink harangszavát is halljuk. Akár a legendabeli elsüllyedt falvak, halott költőink is életre kelnek. Tiszta időben Áprili és Salamon Ernő, Lábis és Reményik énekét halljuk. Szépen összehajtogatott kabátját elsimítja, és magára ölti Szabédi László. Roncsolt kezével harangjának szakadt kötelét húzza, jelezvén, bizony fölkelt, feljött a nap, jó emberek. Harang tisztán szólnak a költők, költőink, őrszemeink, tornyuk nem készült elefántcsontból. Képletes magaslatuk a felelősségviselésnek szintje, sorsunk, vágyunk szintje. Némelyik épp Sziszüfosz verejtékes homlokának szintje, a hegyre felgörgetett szikla árnyékában. Hallgassuk őket! Hallgassuk a költészet haranghangjait!

Szemlér Ferenc, ó költő, énekelj! Kábult és vértelen fejek nézik az utcák szögletén, hogy merre nyúljon ki a kéz, és merre forduljon a láb, hogy kitől kérjen legelébb, és mihez fogjon hamarabb, hogy jusson neki is kenyér, és megmaradjon a remény. Ó, költök, itt a szép szavak csábítanak, látod-e ezt? Ezt énekeld, ne azt, hogy jó becézni, drága szeretőd, ne azt, hogy titkos a világ és végtelen az esti ég, ne azt, hogy reszket a szíved, ha réteken új zsengenőtt, ne azt, hogy jó a tiszta kény, ne azt, hogy jó a testi fék. Ó, költő, énekelj, kiálts, hogy tejet, húst és kenyeret, neked is, másnak, annak is, kinek a torka csupa seb, kinek a teste csupa folt, kinek az arca csupa ránc, kit földre láncol a nyomor, e láthatatlan buta lánc, ki nem remél, mert milyen volt, abból minden nap újra veszt. Ó, költök, itt a szép szavak bódítanak, látod te ezt? Zajos és hirtelen idők jönnek felénk, a sarkokon morgó és éhező tömeg rázza felénk vad ökleit. Pártok, országok, nemzetek, földrészek egymást öklelik, s mind szörnyűbb hangok csuklanak elő a görcsös torkokon. Ó, költő, énekelj, kiálts, légy hangszóró, légy megafon, zengd ki az élők panaszát megszázszorozva magadon, hogy félve felfigyeljenek, hogy megremegjen füls a fej. Munkát, tejet, húst, kenyeret, költő, ó, költő, énekelj. Reményik Sándor, önmagamba falazva. Mi ez? Hol vagyok én? Hogy kerültem ide megint? Falak, falak, égig érő falak vesznek körül elrendelés szerint. Kéz nem nyúl rajtuk át, hang nem hat rajtuk át, egy csillag sem üzen. Vétkeimből nőttek e falak, köztük vakon vergődöm némán és süketen. Tűrnék, uram, tudod, békességgel más nagy fájdalmakat, csak ezeket elvennéd, csak ezeket elvennéd, e vastagodó kripta falakat. Adnál erőt elveszteni magam, vagy szabadulni, erőt a karomba. Voltam szabad, most újra rab, élhettek-e tovább így befalazva önmagamba? Voltam szabad, az egészség mámorát kortyolgattam, szürcsölgettem a munka gyönyörét, a szeretet ős ózonát, s falak, falak! Valakinek, aki szeret, aki tiszta, aki szabad és aki lát, add kezébe a jerikói trombitát. Dzsida Jenő, vallomás. Élek, mint szigeten, minden nap térdre kell hullanom. Kívüled semmi sem érdekel. Kihűlhet már a nap, lehullhat már a hold, e zengő túlvilág magába szív, felold. Édes illatai, különös fényei vannak, és szigorú boldog törvényei. Mit máshol ketyegő kis óra méreget, itt mellett dobaja méri az éveket, s ha szólasz, mindegyik puhán, révedezőn ejtett igéd, ezüst virág lesz kék mezőn, és sóhajod a szél, mely fürtjeimbe kap, és arcod itt a hold, és arcod itt a nap. Reményik Sándor, csak egymáshoz. Ha most, mikor oly érthetetlenül nehéz a szívem, valaki jönne és karon fogna szépen, szelíden. Nem is karon, csak kézen fogna, mint árva gyermeket a másik, és sétálnánk napnyugtától a legelső csillagsugárig. Valaki, akinek most nem volna gondja semmi másra, csak arra, hogy én szomjazom csendes szavú vigasztalásra. Aki jönne mellettem főlehajtva egy órácskát hallgatagon, s a hallgatása azt mondaná, panaszkodjék, én hallgatom. Újat nem mondanék, tán inkább ezerszer elmondottakat, de új volna így, így zavartalan ketten, az esti ég alatt. Egy óráig, amíg a csillag felragyog és rejánk sugároz, nem volna köze semmi máshoz. Nem volna közöm semmi máshoz.

Lajos, vallomás. Igaz, én itt a sorssal nem csatáztam. Én döbbent szemmel láttam itt a vért, és nem lengettem omló barikádon fehér zászlót a véres emberért. Viharokból kibomló új világért csak álmom volt, nem lobbanó vitám. Rohamra nem harsogtam riadókat jövőködökbe zúgott rombitán. A seb, mit rajtam vadkor ökle zúzott, sötét heggé simult minden dalon, de mint a monda tóba hult harangja, a mélyben él az ember fájdalom, s én nem tudom, hogy meddig él a versem. Titánok halnak, tornyok rengenek, ahol világtraverzek összedülnek. A versem hogy ne halna meg? Ha nem leszek, nem fogja tudni senki, sorsomnak mennyi furcsa titka volt. A hűlt sorok, meg annyi érckoporsó, s a könyvem gránit kripta volt. De túl romon, ha perce jön csodáknak, a mély megkondul, mintha vallana, s a bolt alól harangtisztán kicsendül, s magasra száll az ember dallama. Szabédi László, mese. Kritikus epe, máj, vese, ne marjatok, amit most mondok, csak mese, hallgassatok. Hol történt, hol nem, kora reggel kirándultam egy víg sereggel, ki a szabadban rajta. Volt köztünk ember mindenfajta, s volt közöttünk egy fifikus kritikus. Jaj, int olvasom, légy eszélyes, költő, sőt, maradj néma, a kritikus had oly veszélyes téma. A versnek te vagy alkotója, te teremted az irodalmat, de a kritikus gyakorolja a költészetben a hatalmat. Ő tudja, mit kell költened, ha szólsz, ő rajta túl kiállt. Ő védelmezi ellened a népi demokráciát. Tudsz, amit tudsz, de egy dologban légy bizonyos, ő tudja jobban. Tudom, tapasztalatok árán nem vagyok ma született bárány, de is vallom, hogy szívem kushad, ha rám támad a kritikus had, s bár megdobban, de szavamra nem hergelem őket magamra. Kritikusom, akiről éppen szó lesz, művészileg hiányos. Egyetlen a maga nemében nincs benne semmi általános, egy szóval ám bár fifikus, semmiképpen sem tipikus kritikus. De miért is mentegetőzzem? Mesém fogatlan, nem harap. Csak annyi történt, hogy útközben felkelt a nap. Csak annyi történt, hogy megálltunk, és lelkendezve kiabáltunk, dicsérve a kelő napot. Nem történt semmi különös, csak annyi, hogy a csökönyös kritikus hallgatott. Zavarta a hajnali nap. Nem tudta, és ez nem mese, hogy a napkelte helyese ideológia.

Petőfi Sándor, a helység kalapácsa. Hőskölte, mint négy éve. Szeretnek az istenek engem. Rémítő módra szeretnek. Megajándékoztanak ők oly ritka tüdővel, hely a csatavészek világrendítő dulakodásig illendőn elkurjantani képes, melyet tőlem minden kántor irigyen. És férfi legyen, méltó-e tüdőhöz? Ön az égi hatalmat irántani hajlandóságából széles tenyerű, helye nagy, helységi tovább. Vagy, mint őt a dús képzeleti nép költőileg elnevezi, helység kalapács. Ti, kik erős lélekkel bírván, meg nem szeppentek a harci morajtól, halljátok szavat. De ti, akiknek szíve keményebb dolgoknál a test alsó részébe hanyatlik, ó, ti, kerüljétek szavat. Amen, szólt az áhítat szent hangján a menny szolgája, egyház négy fala régi szokása szerint komolyan mondotta utána, hogy amen. A nép pedig, amely estímára gyülekezett a Szent Egyházba, azonnal elhordta magát, és egy-egy kancsó bor előtt, otthon vagy a csapszék asztala mellett dicsérte az Isten. A becsukott templomban csend lett. Nagyobb csend nincs a mocsárok partjainál sem, mikor a gém, bíbic s béka elalszik. Csend valahát. Csak két éhes pók harcolt életre halálra egy szilvamagon hízott légy combja felett. De ó, balsors! A combot elejték. Egy egér fölkapta, és iramlott véle az oltár háta mögé, a tiszteletes reverendájába lakomáz vala. És a pókok szeme koppant. Ha, de mi szörnyű zaj! Mély lárma riasztja egyszerre az egyház temetői nyugalmát. Mennydörgés? Vagy kásának forrása az égban? Nem? Ott ember hortyog. Úgy van, ez ember alak. Egy zugban két öklére hajolva alszik, ha nem íme fölébredt, miután elhortyantotta magát. Ásít, szemeit dörzsölve külnéz, hát és sejt, sejtése fogány. Megy az ajtóhoz, megrázza kilincsét, és rázza fiát. Éles eszével átlátta azonnal a dolog állását, és ezt mondotta, bezárt. Még egyszer mondotta, bezárt. Azután, mint férfihoz illik, téged hív a segédű lelki jelenlét, s kére ne hagyd el, de nem hagytad el. Védő szárnyadnak alatta, így gondolatok születének nem tökkel ütött koponyájában, mi alatt orrát mutató ujján. Hogy szabadulja? Kiabálni potyára? Valamint a puska golyó bicskét annyira nem megy, mint amennyire megy, szint úgy az emberi. Így hát, ahogy ordítanék is, meghallani nem volnának képesek a falu béli fülek, mert innen a helység majd fél órányira fekszik, lenne a völgy tekenőjében. Leugorjam az ablakon állva. Az igaz, gyerkőce koromban a cseresznyefa legtetejéről gyakran ugortam alá, ha csőszagot érzik. De az régen volt, már az idén a 40. értem meg a krumpi kapálát. Lelkem hüvelyét a férfiúság kora megnehezíté, s ha leugornám, nyakamat szegném, vagy más bajom esné. Így főzte a gondolatok seregét feje bográcsában a bölcs férfiú, aki az idén már 40. éri meg a krumpli kapálát. Ezután folytatta tünődre. Mást kell kitalálnom, vagy itt húzom ki az éjjet, ez nem lesz mód nélküli mulatság.
gomoran nézett a híd levegőnek egy hogyjára. Miként a gólyamadár néz fenekére a tónak, mikor a prédát lesi, melyel a kémény tetején várakozásba merült fiait megvendégelni akarja. Megvan! Ha-ha! Megvan! Rikkanta! Komoly orcájára derüljött. Mint kiderül példának okáért a föld, mikor a nap letépi magáról a felhők hamuszín ponyváját. Szintén így kiderül a sötétlő konyha is éjjel, ha a kóika kezdi gyötörni a mopszli kutyácskán, és a tekintetes asszony rémülve kiállt a cselédi szobába. Pannike, kelj fel! Rakj tüzet is melegíts téglát, te szaporán! Panni pedig lent föltápászkodik. Egy-két botlásnak utána kijut a konyhába. Kovával, acéllal meggyújtja a taplót, taplóval a kéngyertyát, kéngyertyával a szalmát, szalmával a fát, hogy téglát melegítsen hasacskájára a mopszlikutát. Mondom, valamint ilyenkor kiderül a konyha sötéte, úgy oszlott a ború hősünk Komor Orra hegyéről, midőn e szót ejtette ki, megvan. S a kíváncsi világ azt kérdi, mi van meg? Hegyezd füledet, kíváncsi világ, lantom neked elzengendi, mi van meg? Ha ekkori aggodalommal néztél hősünk sorsának elébe, s ne talántán arcodat érette, a búnak könnye fürözté, most már szemeid pilláin az öröm könnyének gyöngye ragyoghat, mint fekete átila dolmányon a csínos ezüst gomb. Mert megvagyon a szabadulás terve, jeles terv illői okos emberhez. Sikerülni fog, és sikerülnie kell, mondá a szentegyházi fogoly diadalmasan. A toronyba megyek fel, és a toronyablakon által leereszkedem a harang kötelén. De ha megkondul, majd úgy intézzük a dolgot, hogy szólni ne tudjon, a kötél jó hossz. Még a bölcs férfiú tervét, leleményes eszének fényes tanúját teljesülés koronázza. Pihennénk tán egyet, aztán új erővel térjünk a tettek más mezein. Második év. Regényes domb tetejében, a helység nyugati részén, onnan falu szerte legjobban látni sarat, port, mármint az időjárása vagyok. Mint mondom, a helység nyugati részén környékezve, csalántós a növények több ír ritka nemétől, áll a díszes kocsma, amelyet sajátjának nevez Isten kegyiből, és egykor férjének szorgalmából, szemérmetes Erzsók asszony, mint őt nevezi. Anton, kegyeségnek ajándoka, zengd el, honnan ez elnevezik. Erzsók asszonyom ékes holdkerek arculatán, hol még csak 55 év lakozik, örökös hajnalnak bírja derengét, innen ez elnevezik. Vannak ugyan, kik állítni merészek, hogy Erzsók asszonyom arcát nem a szende szemérem, hanem a borital festette hasonlóvá hajnali pírhoz. De ezek csak plegyka beszédek, mert Erzsók asszony nem is issza a bort, csak úgy önti magát. Ilyen a rágalom aztán. Ezelőtt nincs szentség a főhátán. A legszűzebb ártatlanságnak tiszta vizét is bémoskolja iszappal a hóra saraszány. De hová ragadál a fölhevülésnek gyors taigája? Vissza tehát a szemérmetes Erzsók 55 éves fáj. Hájos valahogy, mint a pipacból font koszorú, vagy mint a bakter dárdájába ütődött éjjeli holdsugár, és ennek okáért látogatáért az egész falunéte oly szorgalmatosan, el annyira, hogy be se nézett más kocsmát. Az igaz, más kocsma nem is volt a faluban. Ide járt hát a falunépe, kivált vasárnapi délnek utána, és nagy mértékben vigadozott, s a vigadozásnak végéről szó sem volt, míg a kisbírói tekintély tudtokra nem adta szívreható magyarófa beszéddel, hogy már hazamenni tanácsos. Ma is így megy a szemérmetes Erzsóknál. Az isteni tisztelet elmúlt, a csapszék népesedik,
valamint a mezőség, hol a tehenek csordája legel, megnépesedik két szárnyú seregélyekkel a nyári napoknak forró idejében. Jelen volt közepette a vendégek seregének a helybeli látszik kántor, torkának szárasságával, szerelem vágyas kebelének tengerkínjai. Őt ugyanis a szemérmetes Erzsókért, örműző lángok emészték, mint a vér rozsdája emészti olmos pütyköseinket, amikkel tisztújítási csatában egymást kínálják. Kév vetemednék bámulatra tehát, hogy ő egyikével feje ablakinak lelenéz a folyó orbillikomába, másik kalatomban andalva mereng a szemérmetes Erzsók kellemes arcán. Nem maradott el a béke barátja, Bagarja uram sem, a csizma csinálás érdemkoszorúzta művésze. Méltóságos termetű férfi, majd akkora volt ő, mint a bajusz orrán. Oldala mellett a bort szörpölte, haranglá, a fandor lelkületű egyház. Ki, mikor ont a Bagarja uram e kérdést terjesztette elébe. Hát fej nagy koma, hol lehet? Így hallott a válasz. Ott van, ahol van, hanem itten nincs. Ma alig lesz. Miután ezeket még kicsú ajakkal elmondotta, kiprénzé szája vidékét sátán boszolta. Bagarja uram üle, oly formán néze szemével, mint nézni szokott a halandó, ha nem érti a gond. S valamíg több érdemteljes egyén a vendégek koszorújára. Megnyíltak közben az ajtó, mert széles az ő nyílása, mint szája a helybeli kántornak, mikor éneket énekel a soksíkú orgona mellett. Ki volt, ki az ajtót kinyitotta imígyen? Ha a hagyomány állításának hinni szabad, nem más, mint a vitéz csepű palkó, a tiszteletes két pejcsikajának jókedvű abrakolója. Jöttek nyomban utána a hangászkarnak tagjai hárman, a kancsal hegedűs, a félszemű cimbalmos, s a bőgő sánta húzója. Mind ivadéki a hősi seregnek, mely hajdan nagy idánál a harci dicsőség vérfestette babérját, oly nagyszerűen kanyarítán nem szőke fejére, nem szőke fejének göndör haját. Kancsal hegedűs, a félszemű cimbalmos, s a bőgő sánta húzója föltelepült kényelmesen kemencének tetejére, miközben vitéz csepű palkó, a tiszteletes két pejcsikajának jókedvű abrakolója így adta bizonyságát ékes szólási tehetségének. Bar! Fölfogta azonnal a szemérmetes Erzsók e szónoklat magas értelmét, és eszközli annak teljesülését, nem fontolva halad. Miután a vitéz csepű palkó az orra alatti nyíláshoz emelte a kancsot, és miután mértékletesen egyet kortyanta belőle, körülbelül annyit, amennyivel 5 vagy 6 ürgét lehetne kicsalni lyukának mélységeiből, annak utána fölnézi az ég tájéka felé a kemence tetőre, éjféle szavakkal terhelte meg a levegőnek könnyű szekerét, hogy szállítsa azokat a derék hangászi üvegbe. Húzd rá, Peti! A fűzfáltitűrövédet is, aki megállt! Peti nem késett, a háromság másketteje sem, cimbalom és hegedű és bőgő hangot adott. Jaj, de mi hangok ezek! Ezeknek hallata visszaidézi tündér hatalommal emlékezetembe. Éltem legszebb idejét, a gyermekidőt. Látom, mint játsztam öcsémmel és kisházi kutyánkkal. Aztán a kutyát elvettük, öcsém, én meg nem akartam odaadni, s így hajba kapálni. Mi jött ki belőle? Az jött ki belőle, hogy a zajra apám kirohan, nálunk terem és mindkettőnket jól megnadrágol. Az alatt a kutyát mi elejtők, s ráhágtunk a farkahegyére, mikor a percben mindhárman összevisítás. Ez összevisítás alig lehetett szebb, mint a Peti és két társa. És lett a zenére a szemérmetes Erzsók terevében nagy vígalom. Mindennek előtte összeütötte bokáját vitéz csepű palkó, a tiszteletes két pejcsikajának jókedvű abrakuló. Követi a csáberejű példát a többi legénység,
Béhurcolva szelíden egy pár fürge leányzót, kik eddig az ablakon által kukucsáltak kandi szemekkel, s kiknek már viszketett talpok a táncnak vágya miatt, halván a mennyei bájú zenét. Kóvájgani kezdtek mindnyájan a tánc gyönyörében, mint aki nadragujával fűszerezte evédjét. A lábak dobogása pedig rendes vala, mint ama zaj, mit néha a tiszteletes hall, mikor ül a Biblia mellett, s olvassa nagy elmerüléssel, és amely zajra imígyen teszi megjegyzését jámbor szívvel. Ó, az a palkó, istentelen ember, megint nyaggatja csikóimat, a szegény párákat, korbácsa csapásait. Még így események gazdagíták a világ történeteit a kocsmaterem közepén, szélről a béke barátja, vagarja, s harangláb a fondor lelkületű egyházfű, ültenek ittanak egyre. A helybeli lágyszívű kántor még mindig pislogatott a szemérmetes Erzsók 55 éves bájaira. Arculata lelki tusának volt tükörözője. Látszik, hogy valamit akar és nem akar, vagy inkább, hogy valamit merne, ha merne. Mikor meglátta harangláb a fondor lelkületű egyházfi, hogy a lágyszívű kántor se széna, se szalma, hozzája vonult, s íszókat lát a helyesnek intézni a késedezőhöz, bátorításnak okáért hangtalan hangon, mint a súgójuk lakói beszélnek a színpadokon, holott nők s férfiak által szomorú és vígjátékok adatnak, s közben bohózatok és operák a közönségnek gyönyörére. Ah, kántor uram, hát elmegy a nap, megjön az alkony, utána az éj, elülnek a csirkék, és ludak, és verebek. Mielőtt ügyesen szőtt perzsünknek drága gyümölcse megér. Gondolja meg azt komolyan, és nem csak úgy át a butába, hogy századok adnak tervhivitelre egy ilyen pillanatot. Az ilyen pillanatokkal fukaran kell bánni tehát az előre tekintő emberi léleknek. Valamint fukaran bánik beszédivel bíró uram a bölcs aggasztján. Előre tehát, hogy az alkalom el ne sikoljék, mint elsiklik néha a hal a halásznak körbe közül, ha ügyetlen kézzel kap utána az ostoba filkó. Rajta azért, ahol kántor uram, most vagy sohasem. Miért engedni helyet kebelében a félelem érezetének, hiszen részt vett a győri csatában? Ekképpen szól a harangláb a fondor lelkületű egyházfi. A helybeli lágyszívű kántor egyebet nem válaszol, mint ami követ. Ó, te, tudója szívem titkának, igaz egy betűig tartalma beszédidnek, mint igaz a szentírás, bölcsen tudom azt. De amint van okom nem hordani többé a titkolt szerelemnek életölő fájdalmát, szintúgy van okom elfojtani lelkem mélységes mélyében a titkot. Ha ez emberek itten észre találnák venni, avagy ha pofon vág a szemérmetes Erzsó e szörnyű merényét. Hát, felesége, az Amazon természeti mászt. Ó, én a legboldogtalanabb valamennyi teremtmény közt, mely látta a nap karimáját a sugarakban úszót, a felleges ég vagy éjszaka nem volt. Olyan az én lelkem, mint a Duna legközepében a szélvész hánytad deregje, vagy mint a dióhé, mint a gyerekek pocsolyába vetének. Hánykodik erre, amarra. De bátorság! Aki nem mer, nem nyer. Oh, szólj erre, harangláb, mondd meg nekem, úgy van-e vagy sem. Akként áldja meg Isten életedet, unokáidat is, ami őszinte leszen e kérdésemre a válasz, melyet ad annak. Őszintén szól a harangláb, mondván. Úgy van, kántor. Na, ugyan, hát neki vár. Ezzel a helybeli lágyszívű kántor felemelte, letette a pancsot. Akhogy mikoron fölemelte, fordultig valag, és amidőn leterét, üres valag. Valamint üresek zsebeim most, mikor ezt éneklem, hagy lelkesedéssel öltői dühömmel. Annak utána lágyszívű kántor egyet rántott a lajbé a szélén, kétségbe esett elszántsággal, mint aki hidegfürdőt éltében először használ. Oda rontott a szemérmetes Erzsó.

0: harmadik rész. Oh, nagyon is jó szívű közönség. Különösen ti szép jánykái hazámnak, kiket annyira szeretek én, hanem akiktől nem nyerek egy makulányi szerelmet. Ugye nem fogtok haragudni reám, hogy a helybeli lágyszívű kántornak szerelem vallásától, s a tánc kellő közepéből drága figyelmeteket a templom tájékára csigázom, hol a leleményes eszű fogoly éppen mostan ereszti magát lefelé a harang kötelén, valamint leereszkedik a pók gyakorta szobán tetejéről sajátról. És ime leér, és kutyabat. A kötél ugyan azt akará, hogy hála fejében hagyná ott bőrét tenyerének, hanem a hűséges bőr honokul így szólt a kötélhez. Én ugyan itten nem maradok, avagy ha maradnom kell, hát szinte maradjanak itt hús és csont testvérei is. A kötél jó szíve megindult ritka bizonyságán a szép testvér szeretetén, lemond a kívánságán. Már este felé volt, a nap gombóca piroslott, valamint a paprika, vagy mint a spanyol. Oh, te piros nap! Miért vagy te piros? Szégyene vagy haragasz, mi aranysugáraidat megrezesíti, mint a bor az emberek orrát. Nem szégyen, de nem is haragasz, csak én tudom ennek okát én, kit földön túli izékbe avattam. Ez vésznek előjele, amely még ma lefújt a világra, miként a mészáros taglója lesújt az ökörnek szarva közé. Nem csak a nap hirdette a vészt, a már közel állott. Az egész természet elhagyta a régi kerékvágást. Két kutya, melyek előbb őszinte barátságnak példái valának hosszú időktől, most egymást marta dühödve, egy nyomorú gyúgyőr darabot, mit a mészárszéknek előtte talált. S még száz így példát zengene lantom, melyek mind iszonyú pusztulás jóslának a földnek. De csak a legnevezetesbet közleni légyen elég. A lágyszívű kántornak felesége ma nem ivott meg többet egy meszet pálinkának. Így állt a világ, amiről a szent egyházi fogoly elereszti a mentő kötelet, ekképpen szól a magához. Ben volnék, hála a mennyek urának. Most egyenest a szemérmetes Erzsókon. Ó, szemérmetes Erzsókon, szívem műhelyének örök árendása te. Nem, de vársz, epe kedve reám. Valamint én várom a tiszteletestől kontójának megfizetését, melyért nála hetenként kunyorálok hiába. Nem fogsz te sokáig várni, reám, a szerelem lesz sarkantyúl, hozzád rohanok, mint a malacok gazdasszonyaikhoz, a kukoricát csörgetni. Még bésen fejezi költői beszédét, íme rohant a szemérmetes Erzsókhoz, mint a malacok gazdasszonyaikhoz, a kukoricát csörgetni. Amidől megfogta kilincsét a bocskai ajtónak, ketyegett hőszíve erősen, ütkéje gyönyörű. Amint benyitott a terembe, a tánc még egyre dühöngött, és csak a béke barátja bagarja vevi őt észre, s őszinte örömmel idvezlette kiáltván. Jó napot adj Isten, feje nagy koma! Mert ő a nagy férfi volt ez. Jó napot adj Isten, hettel meg is eljön! Ezek voltak szavai bagarja uramnak a béke barátja. De a széles tenyerű feje nagy, a helység kalapácsa, a jó napot adj Istenre, nem mondta, hogy adj Istenre, nem mondott semmit, de nem is hallotta beszédét bagarja komájának, dehogy hallotta, dehogy, ő csak látott, oh, miért kellett látnia ekkor, miért nem született vakon inkább, és általjában miért született, ott lát át érdetelésben a helybeli látszívű kántort, a szemérmetes Erzsó 55 éves lábainál. e látvány rossz szívét, a tiszta szerelmű szívet, pokolbeli kínnak 136 000 bicskája hasította keresztül, fölgyújta agyvelejét, a haragnak cintmacsinája legott. Mint prédájához a macska, zajatlan léptekkel, s szeme égő üszkével sompolygott a lágy szívű kántor háta mögé, aki titokban gyötrődő szíve érzelmét ekképp foglalta szavazba. Szemérmetes Erzsók, koronája az asszonyi nemnek, s kezelője a bornak s a pálinkának. Lesz engedelem számomra szívedben, ha lelkem tartalmát előtállalni merészlem. De nekem már mindegy, akár van, akár nincs engedelem számomra. Kimondom, mi fúrja az oldalamat, kimondom, igen. Nem holmi cikornya beszéddel, de az érzés egyszerű hangján. Keblem kápolnájában a hűséges szerelemnek az örök létnél félrő felhosszabb gyertyája lobog, szent lobogással. Éretted lobog az ott, szemérmetes Erzsók. Ha meg nem koppantod a viszont szerelem koppantójával, elfog aludni és vele elfog aludni életem. Itt várom ítéletemet, most rögtön ezennel mondja ki szűzajakat. A reménység zöld koszorúja övedze homlokomat, vagy a kétségbeesésnek bunkós botja üssön agyon. Én ütlek agyon, én vagyok a kétségbeesés. Szól, nem dörgött egy hang, a széles tenyerű feje nagynak hangja. Széles tenyerével megragadá a lágy szívű kántor galériát, felemelte a térde felintről, alba sem írta a földet. Aztán meg letevén, hogy az orra is érte a földet. Én ütlek agyon, folytatta tovább a széles tenyerű feje nagy. Én morzsolom össze csontjaidat, mint a malomkő a búza szemet. Hogy mertél? Előbb téged vonlak kérdőre, ó Erzsók. Mondd meg nekem azt, a hűtlenségnek fekete posztaja, vagy az ártatlanságnak pacsolat lepedője takarja el lelked. Oh, szólj nekem el! A szemérmetes Erzsók nem szól a reál. De tengervíz színű szemének bájdús kifejezéséből ezt silabizálta ki mennyei kéjjel a széles tenyerű feje nagy. Ó, széles tenyerű feje nagy, helységünk kalapácsa, s csapra ütője szívem hordóján, még két kezem. Ártatlan vagyok én, mint az izé. Értél néma beszédet a helybeli lágy szívű kántornak üsteljes dögönyözője, s engesztelve sohajtott. Lelkem, lelke, bocsáss meg, hogy kételkedni merék hűséget a célláncának álhatatosságában. Most pedig, oh, kántor, téged vesznek elő. Készülj a meglakulásra. Rémséges leszen az, valamint rémséges a bűn, mit elköveti. Példádon okuljanak a késő unokák, hogy kell csábítni az ártatlanságot, hogy kell konkolyt hinteni két szerető színnek tiszta buzája. Miután a nyelve megállott, két keze kezdett mozgani a széles tenyerű feje nagynak. A helybeli látszívű kántor úgy ütögette a földhöz, mint a gyertyát mártani szokták. A helybeli látszívű kántor elkezdett bőgni, amint még nem bőgött soha, sem temetéseknél, sem a soksípú orgona mellett. Bőgése zavarnak lett okozója mulatók közt, megbomlott a tánc, a kancsal hegedűs, a félszemű cimbalmos, s a bőgő sánta húzója, felette tovább hallatni hangszere égi zenéjét. A mély oda csődült, karét képezve, holottan a széles tenyerű feje nagy, példát ad a késő, ú, példát ad a késő, ú, példát ad a késő unokáknak. Hogy kell csábítni az ártatlanságot, s hogy kell konkolyt hinteni, két szerető szív, tiszta muzája. A helybeli látszívű kántor bőgései közben íszókkal esengett a helység kalapácsán.
1: Csak addig várjon, amíg egy szócskát, egy kicsi szócskát mondok, aztán verjen kell, mert nagyon a jónak látja.
0: A széles tenyerű feje nagy, ki már belefáradt a példaadásnak kedveérti föltözítésbe, ezeket szólt. Az ilyen, kántornak, mentse magát, Meghallgatom én az okos szót, minden időben, mentse magát! Helybeli látszívű kántor így mentette magát, heverve a földön.
1: Bűnös vagyok, egyrészt, nem tagadom, mert megszeretném lángzó szerelemmel a szemérmetes Erzsókot, de tehettem-e róla? A szerelem nem oly portéka, amelytől elzárni lehetne a szívet. Tündéri madár ez, amelynek ajtó sem kell, hogy a szívbe röpüljön, mint bölcsen tudhatja kegyelmet. De szerelmemet én titkoltam volna örökké, elvittem volna magammal a más életbe, ahol tán nincsen is élet. Ha nem veszi észre haraglám, ő észrevevé, s bújtott a tüzem, biokért, nem arról nincs tudomásom. Ő volt ki, mint őr ma az isteni tisztelet alkalmával kegyelmed az álomnak karjába hajolt, ezt javasolta nekem. Zárjuk, kelmetre az ajtót, s így zárva levén ma baj nélkül tehetem hódításaimat a szemérmetes Erzsóknál, s én balga szavát fogadám.
0: Mindezeket mondá a helybeli látszívű kántor a megbánásnak örömtelen hangján. Mint megfordul a részkakas a templom tetején, ha más tájról kezd fúni a szél, úgy vett más fordulatot a széles tenyerű fejenagynak lelke, s irányt, midőn eszók érinték füledobját. Mit szól kend erre, harangláb? Voltak szavai, nem szeríden mondott szavai. Igazolja magát, kend, vagy akképp vágom fültövön, hogy azonnal megsiketünk vele. Odaáll a harangláb, a fondor lelkület

0: szende utálom, mint a kukoricagölődő.
1: Ugyan, ugye?
0: Nézd, ugye? Hát, Kend azt gondolja talán, hogy én Kendet szeretem avval a macskapofájával. Micsodával? Avval a macskapofájával.
2: Macskapofámmal, hát te sündisznó, aki kovácsnak tartja magát, pedig holmi cigánytól tanulta meg a kalapálás.
0: Hát még mesterségemet is gyalázni mered. Te hitvány templom egész. Na megállj, majd megkalapálj.
1: Úgy megütötte ökölének húzogányával a fondor lelkületű egyházfinak orrát, hogy mélyre kibudjant. Erre harangláb ügyesen leütötte fejéről a kucsmát, megkapta a hajának fürtözetét, s ó istenesen kezdette cibálni, mint a harang kötele. Iszonyú látvány megragadá gyöngéd idegét a szemérmetes erzsóknak, s a szegényke ájul a törvényébe bukott. Bagarja a béke barátja fölemelte szelíden, s ápolva tevé őt az ágypárnái közé. Élettelenül feküvék ott, mint a lepuskázott vadlódató közepén. De most jön a hadd elhadd, amidőn a vitéz csepűpalkó, a tiszteletes két pejcsikajának jókedvű abrakolója, látá, hogy komolyabb kezd lenni a dolog fordulata. Helye nagynál termes erényen, magát frigyes társának ajánlá. Őt kedves kötelek csatolák a széles tenyerű feje nagyhoz, nála tanulá tudnillik a kovács mesterséget valami két hét, hanem ekkor elebb lábolt, mert nem volt hajlama a mesterséghez. Vakarta inkább a lovat, semmint patkolta. De azért kedveltje maradt a széles tenyerű feje nagy, s neki most is mesteruram volt. Mesteruram! Gurjant a vitéz csepipalkó, a tiszteletes két pejcsikajának jókedvű abrakolója. Ne féljen semmit, mesteruram! Itt vagyok én is! S ezzel nekiugrék a fondor lelkületű egyházinak. Hátán termecs kezdte püfölni. Nem bírt a harangláb csepűpalkónak terhét, és összerogyott. De véle rogyott a helység kalapácsa is, mivel üstöke mindig marka között. Nagyszerű volt az esély. Így hullnak alá a kövek a romladozó várak tetejéről a völgy mélységében. A tusázókhoz több forró vérű legény csatlakozék, két pártra szakadva, s lett rugás, harapás, fejbetörés, vérontás, és a többi. A jányzók pedig elvonulának a kocsmateremből, mint elvonul a napnak sugara a zivatartánon. Elkotródott a jányok után a béke barátja maga. Negyedik éve. Merre, bagarja uram? Testépületének élő oszlopain, oh, merre szalad Kend, gyors szaladással, mint a kugli golyó. Hát férfihoz illik megfutamodni a harci veszélytől, lemondani a csatabajnak hősi jutalmáról, a dicsőség tölt koszorúját. Ne kárhoztassuk a jámbort, a gondviselésnek választott embere ő, ki elhárítani termett a végpusztulást falujáról, avagy ha nem eképpen cselekedni. Miért hína őt a világ a béke barátság? Ő e nevezetnek megfelelőleg intézi tette irányát, s könnyű inakkal iramlott az öreg bírói lakáshoz, amelynek előtte méltóságosan állott a kaloda. Bagarja, a béke barátja alva találta a kevés szavú bírót a bölcs aggastyán. Ottan feküvék ez, testének egész hosszában a pamlagon, azaz a fapadon, párnául ködmöne szolgált az öregebbik, mert az újabb kímélnie kellett. Bagarja uram megdöfte az oldalbordáját, hogy az álom sűrű ködét szétoszvassa szeméről. De korán sem volt ez oly könnyű munka, minőnek első látása talán gondolja az ember. Soká bajlódik véle bagarja, míg fölnyílt az egyik szeme nagy nehezen, lelki nyugodtsággal kérdezte. Mi baj?
0: Baj van, bíró uram is, nagy baj! Csak talpra te gyorsan! Ha azt nem akarja, hogy vége legyen helységünknek, vége örökre! Kiütött a háború, és dúl! A szemérmetes erzsók csapszék előn a csatatér! Az egész falu népe egymás

0: sabu ja hogy nézni iszony. Potyognak az emberek, mint a legyek őszi időben. A föld a kifutott vértől olyan, mint a vörös posztó. Az enyészet gyászlobogója leng a szomorú csatatéren. Tápászkodjék föl bíróram, és menjünk szaporán, mert csak bíróram az, ki követ gördíteni képes a rohanó romlásnak elé.
1: Így végzi a csatafestését. Béke barátja maga mi. A kevés szavú bíró a bölcs aggastyán, fölnyitva szemének másodikát is, e kérdést látá szükségesnek. Hát menjünk.
0: Pedig tüstén!
1: Volt a fele. Nem bánom. Szól a szokott nyugalommal a bölcs aggastyán, s miután új ködmöne rajta volt és botja kezében, útnak eredt. Szomszéd volt a kevés szavú bíróhoz, a hivatalában pontos kisbíró. Beszóltanak ehhez az ablakon által, és mondák, jönne velük. Szót fogadott a hivatalában pontos kisbíró, bár nem nagy örömmel, mert legszebb kedvtöltésében zavarák, éppen feleségét verte. Mikor a kántorlak elébe jutottak, az amazon természetű Márta szomszédnéjával akkor végzette pörét, mely onnan eredt, hogy a rossz lelkű szomszédné egy tyúkját agyonütötte, mert ez mindig az ő csirkéi közé járt, s elette előlük az árpát. Képzelni lehet, hogy mekkora volt dühödése az amazon természetű Mártának hallatlan kára miatt. De azt már képzelni lehetnem, hogy mekkora lett dühödése, amit ön a béke barátja tudtára adá férjének csínyát. Szólni akart, de a szó elakadt gégéjé. Szeme vérszínű lett, s arculata kék, és reszkete minden tagja, valamint a kocsonya. Szétnézett vizsga tekintettel, mellette hevert egy seprőnyél, a fölragadás bőszülve kiállta, utána! Amid ön a kevés szavú bíró, a béke barátja bagarja, a hivatalában pontos kisbírós, az amazon természetű Márta elértenek a csatahelyre, iszonyú vala a látvány látása, amelyet láttak. A harc járt a javában. A béke barátja bagarja nem füllentett, mikor azt mondá a kevés szavú bírónak, hogy az enyészet gyászlobogója leng a szomorú csatatéren. Úgy volt egyben. A kemence, ahonnan a kancsal hegedűs, a félszemű cimbalmos, s a bőgő sánta húzója az ifjúságot táncra vidítá húrjai bájos pengésével. A kemence bezúzva úgy mered a levegőbe, mint valami sziklai vár a tatárjárásnak utána. Tört asztalnak, stört poharaknak romjai lepték a véráztatta szobát, s a vérnek közepette, búsonva tűnődött egy leharapott fül. Az amazon természetű Márta hős elszántsággal törte magát át a vívó tömegen, még nem férjére talált, ki egy szögletbe vonultam, kínjában most is nyögve kucorgott. Ó, Hamlet, mi volt ijedésed, mikor on megláttad atyád lelkét? Ahhoz képest, amint megijedt a helybeni látszívű kántor feleségének látásán. Egy fél ép asztal alá bújt, s kezeit könyörögve kinyújtál az amazon természeti Mártához. De ez nem könyörült. Megfogta egyik lábszárát, s kihúzta az asztal alól, és addig döngette, amíg csak a seprőnyérben tartott. Aztán ott ragadá meg haját, ahol legjobban fáj, és elhurcolta magával, mint a zsidó a lóbőr, s ekképp igaztalta. Gyerünk csak! Itt a világ szeme láttál, nem akarlak csúfát enni, de otthon majd megkapod a magadét. Miután ura volt mindenha, szavának az amazon természetű Márta, hinni lehet, hogy most sem szekte meg azt. Az alatt a kevés szavú bíró a bölcs aggastyán, nem ékes szólásánál, de tekintélyénél fogva lecsillapítá a harcnak fergetegét. A vérontásnak idője lejárt, meghunnyászkodtak a küzdők, mint a marakodó ebek, amikor gazdájuk előjön, s rájuk bőgi, kimenj. A háború közkatonái elsompolyodának, a fondor lelkületű egyházfi s a helység kalapácsa bírói parancsra előállt, s mindkettő fölterjesztette ügyét. A kevés szavú bíró A bölcs aggastyán megdorgálta keményen a fondor lelkületű egyházfit, s a helység kalapácsát, mint kezdőjét a csatának, hivatalában pontos kisbíró által talodába csukat. Ott nyögi most fájdalmát hősünk a talodában, s csak azzal vigasztalja magát, hogy elleneit megverte vitézül, s ha innen az Isten megszabadítja, megkéri azonnal a szemérmetes Erzsót. Te pedig, Lantomnak húrja, pihenj! Nagy volt a munka, s felégzél emberüle munkát. Én is pihenek babíraimon, miket a hírnek mezején borzas főmre kaszáltam. Mostan, akár ma megássa gödrömet a sírásó, bánom is én, azért én élni fogok, míg a világnak szappan buboréka szét nem pattan. Pislogni fog a hír mécse, síromnak koszorús halmán, mint éjjel a macska szeme. Eljő az irítség letépni babéraimat, de hiába nem fogja elérni, magasan függennek azok, mint zöld marci. A sötét zsákjába dugand a feledés, fölhasogatja sötét zsákját a halhatatlanságnak fényes borotra.

Székely János, maradj velem! Ne hagyj el engem! Valahogy, akárhogy, maradj velem! Otromba voltam, durva és kegyetlen, beismerem. Féltés gyötört, vad vágyak uszítottak meg, annyi más. Betegség volt az életem, kietlen viaskodás. Nem így akartam, tudhatod. Nem erre vártál, te sem. Nem így képzeltük ezt a csúf világot, szerelmesem. Elváltak tőlünk, elhagytak a legjobb barátok is. Mi lesz velünk, ha el kell végre válnunk egymástól is? Kibámulok a függönyön az éjbe, vak és süket. Nem értem, édes, hogy lehet megélnem te nélküled. Eszembe jut mosolygó, kedves arcod, öled, karod. Maradj velem, s én jobbá válok, érted, ha akarod. Farkas Árpád, Csikorgó. A szerelem bennem hánykolódik halkan, csak észre ne vegyet. Úgy tűnik néki, megalázták, s most súrolja bent a mellemet, mert belém ölelted azt a férfit, ki egykor téged megölelt. Cipője sarka kopog bennem folyton, míg melletted megyek, és velem van boltban, s piacon, és fát vág, és verset ír velem. Fölét hajlunk, én nézlek hosszan, s ő megcsókol téged csöndesen, mert idegen bennem az a férfi, mint fogaim közt a nyers homok. A párbeszédekben sziszeg némán, és hallgatásunkban csikorog. Az éjmarkában mellém fekszik, hasonlítunk, mint két dió. Az éjmarkában megfeszülünk, melyik az összeroppanó, s már hiába minden nyakas mentség, egy csikorgás őrről eltemet. A szerelem sír a csontjaimban, halkan, csak észre ne vegyed. Lászlóffy Aladár, öregedés. Még mindig nem törtem meg, látod, látod? Ha szeretnél, se lennék melegebb. Vállamra tetted ezt, mint hűvösben a nagy kabátot, behoztál még egy vajas kenyeret, s magamra hagytál sötét délutánban, mint vak apát, unalmas beteget. A búcsúzásnak, ajtócsukásnak 7 perce, 7 órája, 7-e lett. Elhagytál, miként Hannibált az ókor. Átöltöztél, mert te vagy a világ. És ültem, és beláttam talán jókor, hogy okosabb, ha nem is várok rád. Ha van kinek, hát bebizonyítottam, hogy megmaradok világ nélkül is. Csupán a csendem hülye, nem nyugalmas. És persze a füttyöm nem hegyes, hamis. Szilágyi Domokos, Haragban. Ráztál is, mint csörgőt a gyermek, óvtál is, mint anya fiát. Bűn volt az is, ha megölellek, s bűn volt távolról nézni rád. Táncoltam én is, és te is, sírtál értem, s miattad is. Szemünkben zöldelt a harag, míg egyszer rajta kaptalak, hogy szeretsz. S én is tetten értem, pirultam el. Azóta értem, hogy kettőnk kölcsönös dühe nem fog elmúlni sohasem.

Király László ballada a fáradt asszonyokról. 12 asszony sorra sor, 12 hajló ágszobor, 12 fáradt arató, csontot aszaló, hasogató hőbuta időben talpon áll, 12 kender áztató, kinek nem fürdőhely a folyó, szeretne megpihenni már. A háború alatt az asszonyok kukoricát szedtek, golyók isongtak fejük fölött, lövedékek csapódtak be mindenfelé, de el nem menekült senki, mert a hadak jönnek, a hadak mennek, de a termést varjak pusztítanák, nyomorult ég alatt, szaggatott föld fölött, sziszenő golyók között, pusztíthatatlan mozdulatokat végeztek az asszonyok, akik sohasem tanultak filozófiát. És most itt állnak. 12 asszony sorra sor, 12 hajló ágszobor, 12 fáradt arató, kinek a sarló sosem címere, mert derékszaggató munkában él vele, 12 kender áztató, kinek nem fürdőhely a folyó, de ki egy zsubkenderrel előre hátradőlve csapkodja, vágja vizet, szivárvány szakít belőle. 12 csöndes asszony áll, a szivárvány kiveszi észre végre már. Kiveszi észre e velőt szikkasztó forró katlant? Hol van egy kitüntetés, mely láthatatlan? A folyó ezredek óta maga útját futja, a kenderszálak elnyúlnak hosszan, tova úszva. Asszonyok változó árnya fekszik a folyóra,

Az én anyám Erdély. Nehéz szívűnek nemzet. Az itt lakó nép kincsét, fájdalmát, büszkeségét, a fenyők nem alkuvó gerincét, folyók szilajságát, gyönyörű dalok csillogását adta számomra, ahogy megfogant a történelem útvesztőiben. Így bízta rám magát más nyelvű testvéreim közt. A Maros, az Olt, a két küküllő keresztvizébe magyarul mártott, románul a románt, németül a szászt, gyermekeiként egy keresztvízbe az én anyám Erdély. Egyformán oltotta magát szívünkbe a mi anyánk, Erdély. Szilágyi Domokos ünnepek. Legszebben a szerelmesek ünnepelnek mesztelenül, tüzes súlytalanságba öltözötten, mint az űr meghódítóid. Legszebben a szerelmesek ünnepelnek mesztelenül. Szerelmesek szép, mesztelen, súlytalan ünnepeit, ezt az értelmes csodát. Szerelmesek szép, mesztelen, súlytalan ünnepeit kívánom neked is, világ! Lászlófi Aladár, a hang. Kísértet éles, csillagos éjszakákon átfut egy hang a suttogások álló aranyán. Mutassátok meg a költőket, akiket olvastok, s megmondom, kik vagytok. Mutassátok meg a költőket, akiket tiszteltek, s megmondom, kik voltatok. Nagyapáink sikár alakját látom elviselhetetlennek tűnő korokban, mikor hervat már ligetünk, csak könyveink maradtak a télre. Mutassátok meg a költőket, akiket megvédtek, s megmondom, kik lesztek. Mutassátok meg a költőket, akiket olvastok, s megmondom, kik vagytok. Mutassátok meg a költőket, akiket tiszteltek, s megmondom, kik voltatok. Mutassátok meg a költőket, akiket megvédtek, s megmondom, kik lesztek. Mutassátok meg a költőket, akiket megvédtek, s megmondom, kik lesznek. Mutassátok meg a költőket, akiket megvédtek, s megmondom, kik lesznek.

François Villon, ellentétek. Szomjan halok a forrásvize mellett. Tűzben égek, és mégis vacogok. Parazsas kájánál csupasz féreg, díszes talárt kapok. Hitetlen várok, sírva nevetek. Az biztat, ami tegnap tönkretett. Víg dáridó bennem a bosszúság. Úr vagyok, s nem véd jog se fegyverek. Befogad, és kitaszít a világ. Nem biztos, csak a kétes a szememnek, s ami világos, mint a nap, titok. Hiszek a véletlennek, hirtelennek, s gyanum az igaz körül sompolyog. Mindig nyerek, és vesztes maradok. Fektemben is fölbukás fenyeget. Van pénzem, s egy vasat se keresek, és reggel köszönök jó éjszakát. Várom senkitől örökségemet. Befogad, és kitaszít a világ. Semmit se bánok, s ami sose kellett, kínnal mégiscsak olyat hajszolok. Csalánnal a szeretet szava ver meg, s ha igaz szólt, azt hiszem ugratott. Barátom, aki elhiteti, hogy hattyúk csapata a varjúsereg, igazság és hazugság egyre megy, és elhiszem, hogy segít, aki árt. Mindent megőrzök, s mindent feledek. Befogad, és kitaszít a világ. Ajánlás. Herceg, kegyes jóságod lássa meg, nincs eszem, s a tudásom rengeteg. Lázongva vallok törvényt és szabályt, s most mi jön? Várom a pályubéremet, mert befogad, s kitaszít a világ.

0: lemerülve édenébe, nem tekint föl az idegen. Pedig a sziklai szempár belereped, úgy figyeli. Lám, fekete, gépkocsi, sorozatos méltóságok rágördültek a fűre, szöcske fiak táborait föcsögtetve széllyel. Mit tehet a rét? Csak felnyög. Harmatot, ha nem idomít, nem harap át karosszériát. Csak megrettent a virág, de továbbra is mézel. Nincs mód e zöld üzemekben kitűzni a gyászlobogót. Hát megterítve a rét. Világosság sugárhasában édesen ölelni való. Kikerítsek csípni valót. De mindez hasztalan szép, nem elég a körmük alá se. Hát megterítve a rét a savaknak, beleknek is. Barkafák tövében áltukban végzik a hölgyek a habzó patakba, látói, mintha csak ők volnának, ahogy combra sodort sejem a broncs fölött az ölük, zsinort vett ki jelképesen a rángó pisztrángokért. Megindul-e dörögve a sziklai ember? Dehogy! Csak ábrándal nősül, szégyenpír a sziklát kiüti. Tilalom erre, tilalom arra, tilalom kapu áll, de céd a fekete szélnek díszkapu. Szabados út. Hát megrakva hússal a rét. Kejhesen a pezsgő felforr. Testszirmok egy központ körül. Fentről ez micsoda virág? Fentről is állkapcsosan őrlő, öntudattal evő, ivó, viruló virág, de hervadása bízva az időre. Mert mészkősziklába, arkangyali ingbe az őrszem nem öltözik, s nem mutat újjal a kapu iránt. Arcéle, frontális válla, vakítóan elképzelve. Ő csak ül a sziklán, szakállasítja baromi nyál.
1: Vendégek jövetele. Nem csöngetnek, se csók, se bók, csak jönnek a látogatók. Nem ajtón, nem ablakon, úgy lépnek be a falon. Zajtalan rajban, agresszíven, rangtalan mind és mind mezítlen. Fény a törzsüket függve tartja, szivárványosan húsuk tarka, kék, mint a meteorszaltó, földgömbön a kék araltó, és zöld, mint április, olyan akár a síkos nyersolaj. Piros, mint ünnep és a szégyen, mint dózsa, a tűz ketrecébe. Sárga, mint árvalányhaj sátra, apokalipszis lóhút sárga. Ismerősek évezred óta, szerelmesek egy lobogóba, emlékeimben ismerősek. Megölve is szörnyen erősek, megnyúzva is örgyítő szépek, elvérezve is lüktetések. Rendetlenségem reggel. Vendégekkel a ház tele. Nem dohányoznak, nem esznek, némán is ebnek neveznek. Szememet farkas szemeik bűvölik, el se engedik, míg eszméletem el nem zordul, fogam csillagot nem csikordul, s nem úszik tűzvész hajamik, irhám hevére jég, amíg vassá nem érnek meg a körmök, s újra ordasként nem üvöltök.
0: Föld, ez a föld. A földről nézem, vagy ámulom az égből. Előbb a porból, aztán a fáról, toronyból, majd ágaskodó csikófelhőről, délben zenitből, ami esőt jelent. Elég csak a porszemre ülnöm, tövébe egy szagos kaporszálnak. S fán van már földem, kis lovam, kis ekény, kis vetésem. De felnövök föld, vasszárnyat viszek a kovácshoz, ekevasat. Pirkat kohóban, élesedik üllőn. Egy tögnehéz, kerekes vasmadár nyomába járok a barázdában. Fejjel bukik alá sajnos a kamillavirág. S feljönnek a rozsdás karikák, pannon vacakok. Elkorhat küllők, meg újabb gyűrücskéi. Föld, kiokádod a megebett kanalakat. Hajtok a güzüfészkeken hangyák várainál. Pingponglabdák, ruganyos gyíktojások verődnek bokacsontomhoz. Iramul tőlem a vadnyúl, húgyos bugyiában. Sót a fülibe, paprikát a szemibe kiáltok. De szembenéz velem a hörcsök árpa arany hintajából. Akár egy földes úr, és megkondul bennem a harang. Föld, te humusz, te szürke agyak, szülöd és tolod magadból az áldást, ha művelnek, bevetnek férfiasan. Bükköny lóhere, lucerna rendek hemperegnek rajtad kövéren. Bogjáktól vagy pontyos, óriás arany gabona keresztek mellede. Ontod a kukoricát, krumplit, répát és tököt rogyásig. Ülök a híd alá, hogy halljam. Kerekeken, patkós patákon átdübörög az áldás rajta. De föld, te sivár, te kőpadja a napozó víznek. Te kavicsmező, te homok magaslat, hídfője az aszálynak. Onnan indulnak sárga kalapban, s gatyában a halálok, learatni a maradék zöldet. Föld, akit művelnek a felszín alatt is, láthatatlan kis lények, meg csúnya, de szent giliszták. E lágyezüst ajkú imázók, talajmorsálok. Meg a hangyák, akik örökkön építkeznek, s hányszor hiába. Felülve a vörös dombra, csipesz ujjal nyúlok a völgybe, a nyüzsgésbe, a hangyák közé. Hát ez itt a Miklós bácsi, a Juli néni, Gizella néni. Ez a hangyánál sürgő Imrus, a kicsi Mariska, Ilus. Hát ezek a fehér bábok, a pólyás babák, akiért a nyüzsgés, a munka. Hányszor kényszerülnek imára, esedezésre, amikor a harangok is hiába tusakodnak a jégfelhőkkel. Kapkodom a jeget a földről, benne Mária kép van a mondás szerint, mint vásári cukor van a kék, ne felejts. De én Zápolyát, Hajna út látom meg a koronás királyt, és a többit. Ezek a ne felejtsek. Még a kígyó is úgy mozog a kertben, alig mozdul a virág. De láttatok-e kovácsolt láncot végighúzni a violákon? Én láttam, nincs feledés. Én haragommal keretezem szörnyű kertészeit képét Magyarország. Majd megnövök én is, belövök ablakukon. Nyíratlan hajam úszik a holddal, s patanyoma nincs a lovamnak, szimatol a spion pedig, s kutyazsandár te régóta keres már.

és szorgos szerveink. Fogyunk, növünk. Fogyunk, növünk. De vagyunk. Részt veszünk e lakomán. S jelöljék bár májfoltok a testem. Lélegzünk, élünk, ím csodák csodáját újra és újra megjelentem. Havazás lennék, lengőn áldó, gyűrött arcokra, földre szálló, csitítgató is, otthol láz van, méltóságos a pusztulásban. Havaztam volna magam is, de lám, hogy megerett. Hatalmas, vadpelyhekben hullahó a szülőtől felett. Térdig, derékig, torkig ér, suttogva folytogat. Parázna habzás lepi el a toronygombokat, s már égig érő hóban a táj. Moccanatlanul e nagy pólyában a lét hallgatni tanul. Kaszák és kések éle mennyboltig bebugyolálva, fuldoklon fordul fehérbe a falvak szuszogása, nem koccan kő a kőhöz, hótömpe szájjal szól, aki beszél, s nagy havak gyomrában az értelem békésen elüldögél. Alagutakat, alagutakat a hóban, milliomnyi egymást kereső utat, itt a szívdobogás is havat olvaszt, s álmok keringnek az öröm és kín eltömíthetetlen járatain. Városok, falvak szívhangja hallik, kásásodik a tél tömött fehérje, okos szenvedély, kétkedő hit, okos szenvedély, kétkedő hit, működtessétek egymást kereső tekinteteink lézereit, alagutakat a hóban! Hűszándék, mozdulat, törékeny álom, didergő elme, ne éljen a hóhúsában örökre elkeverve! S ha majd e mennyei vatta szánkból kifordul, s nem a fagybandái zenélnek, viduljon taposó táncra a láb, olvasszon világnagy termeket körénk, az ének.

0: 90.3 piros rádió. Nem hallom magam. A Kontult halljátok. Mi is csatlakoztunk a tematikus sajtószabadság naphoz. Adástelefonunk 215-37-73, és a mai Kontúrban Vagyimmal egészültünk ki. Szevasz!
1: Sziasztok!
0: És az oroszországi helyzetről fogunk beszélgetni, egészen pontosan a putyini média modellről, az ellenzéki sajtó felszámolásáról. Vendégünk pedig a stúdióban Juhász Attila, aki a Political Capitalnak az elemzője, illetve telefonon velünk van dr. Rácz András kutató, aki a Pázmány Péter Egyetemnek az adjunktusa. Hallasz minket, András?
1: Már nem.
2: Ha-ho.
0: Na jó, akkor addig, amíg Andrást behozzuk.
2: Most?
1: Halló? Halló, halló.
0: Sajnos csak nagyon.
1: Itt van, hal.
0: És nagyon bezúgunk. Oké, most hallasz minket?
3: Tiszta és érthető vétel.
1: Oh, nagyon jó.
0: Fantasztikus, köszönjük. Arra gondoltam, hogy az adás első felében úgy fogunk beszélgetni, hogy sajnos nem tudtok majd betelefonálni hallgatók, de hogy utána majd elköszönünk Andrástól, és akkor utána majd mindenki elmondhatja, hogy mit gondol a putyini rendszerről. És hogy először indítsunk azzal, hogy András, szerinted, illetve a hallgatók, nem tudom, hogy mennyire vannak ezzel képben, de hogy én nagyon örülnék neki, hogy egy kicsit arról beszélgetnénk, hogy milyen volt a média helyzet, mennyire volt egyáltalán szabad a sajt Putyin előtt, illetve mi lett Putyin alatt, és Putyin hogyan számolta fel, ha egyáltalán lehet ilyenről beszélni, a sajtószabadságot Oroszországban.
3: Köszönöm szépen, nagyon szép és egyszerű kérdés, ez nagyjából 9 darab kérdésnek felel meg egy időben. A történet körülbelül a Gorbacsovi időszaktól, tehát a késői szovjet évektől indul, amikor ugye a gorbacsovi reformok, glasnost és perestroik égében egy picikét enyhült a szovjet sajtó fölötti totális kontroll. Tehát akkor kezd tulajdonképpen kinyílni a szovjet nyilvánosság, akkor kezdenek alternatív vélemények megjelenni. Ez nagyon fokozatos, egy nagyon óvatos folyamat, de így is forradalmi változás, mondjuk a brezsnyevi, vagy pláne a hruscsovi-sztálini időszak szovjet médiájához képest. Na, 91 végén összeomlik a szovjet birodalom, és a 90-es évek Oroszországában hihetetlen gyorsan jön létre egy nagyon-nagyon sokszínű, nagyon modern, nagyon élénk, nagyon dinamikus média könnyelet. Számtalan országos és helyi jelentőségi tévéadó, újság, egymással versengő csatornák, nyilván erős oligarchikus befolyás alatt, de ezzel együtt is az orosz média igazi fénykor az a 90-es évek. Zseniális újságírók bukkannak föl, egészen kiváló műsorok, ténylegesen olyan tévéműsorok, amik 10 milliós nézettségeket generálnak. Ez egy fantasztikus időszak. Most a probléma az, hogy a politikai kiszámíthatatlansággal együtt a média is egyre, a szabad média, vagy a szovjet időszakhoz képest szabad média is, ugye oligarchák befolyása alá kerül, és innentől oligarchikus érdekek szolgálója lesz. Ráadásul, ahogy ezeknek az oligarcháknak esetleg megromlik a viszonya a hatalommal, Jelcin elnökkel, a kormányzattal, úgy némelyik média csatorna, kormányzat, illetve az elnök személyes kritikusává is válik. A kíméletlen médiakritika, tényleg is rendkívül szabad sajtóról beszélünk, fantasztikus tényfeltáró újságírókkal, nagyon sokat árt Jelcin népszerűségének. 96-ban tulajdonképpen csak úgy tudja megnyerni az elnökválasztást, hogy minden vele szemben kritikus média mégiscsak elkezdi őt támogatni, egyszerűen azért, mert az alternatíva az egy kommunista győzelem lett volna, na ezt léket nem akarta senki. Viszont Jelcin ugye 2000 végén, tehát 99 végén ugye egészségi okból lemond, az utódja Vladimir Putyin, és Putyin nagyon pontosan felméri, hogy a szabad, független, a hatalommal szemben kritikusnak képes lenni, vagy kritikára képes média milyen hihetetlen veszélyt jelent. És párhuzamosan azzal, ahogy a 2000-es évek legelején Putyin elkezdi letörni az oligarchák uralmát, elkezdi kontroll alá hajtani az addig független vagy a kormánnyal kritikus üzleti birodalmakat, ugyanezt történik a meghatározó televíziós csatornákkal és újságokkal is. Van, ahol a tulajdont veszik át a Putyinhoz közeli oligarchák, vannak szerkesztőségek, amiket egyszerűen bezáratnak, és hát történnek rendkívül sötét, ténylegesen borzasztó dolgok is, tehát megölnek újságírókat nyilvánvalóan politikai jogból. Tehát egy nagyon sok fronton zajló párhuzamos támadás indul a szabad média ellen. Ez aztán elég gyorsan azt eredményezi, hogy mostanra a jelenlegi Oroszországban az országos média televízió, rádió és országos újságok lényegében teljes kormányzati kontroll, illetve befolyás alatt vannak. Regionális kivételek vannak, illetőleg az internet a kivétel, az internet egyes részei. Tehát nem igaz az, hogy teljes, totális szovjet mintájú kontroll lenne a jelenlegi orosz média felett. Tehát vannak továbbra is független elsősorban internetes portálok, de a média környezet dominánsan állami irányítás, illetve befolyás alatt van. Különösen igaz ez az országos televízió csatornákra. És ugye tudjuk, hogy az orosz lakosság döntően még mindig a televízióból tájékozódik. Tehát a televízió fölötti totálishoz közeli állami uralom egy nagyon hatékony befolyásolási eszköz. Röviden körülbelül így lehet foglalni.
1: Na, utolsó mondat. Talán együtt most már akkor három ponton is vitatkoznék. Az egyik az az, hogy a 90-es éveket nyilván minden csak a médiára koncentrálva mondtál, hogy ez az volt a fénykor, de szerintem nem érdemes úgy beállítani, mint hogyha a 90-es évek eközben, miközben a médiában az orosz médiában valóban egy fénykort élt, közben az orosz 90-es évek az a társadalom szétesésének és gazdasági krakjának a súlyos időszaka volt, évtizede volt. Tehát ahhoz, ha azt akarjuk megérteni, hogy Putyin hogy a túróba kerül hatalomra, akkor az szerintem érdemes ezt tisztázni, hogy a 90-es évekhez képest Putyin egy aranykort hoz Oroszországba gazdaságilag, a társadalom rendjét tekintve.
3: Ebben teljesen egyetlen.
1: Ez szerintem ez fontos tisztázni azért is, mert egyrészt azért, hogy a későbbiek során lássuk, hogy Putyin honnan nyeri a hatalmát, innen, a nagy társadalmi elfogadottsága az onnan van, hogy a 90-es évekhez képest ő felmutat valami rendet a káoszból, mindenféle dolgokat lehet mondani. A másik, amit akkor inkább nem is mondom, vitatkozunk, hanem csak így pontosítok, hogy beleszúrok, hogy valamennyire lássuk, hogy a magyar fül számára szerintem az érdekes lehet, hogy az orosz médiapiac az nem pártpolitikailag tagolt. Tehát nem úgy néz ki a dolog, mint mondjuk a magyar, hogy vannak a pártokhoz közeli napilapok, meg a pártokhoz valamilyen távolságot tartó tévécsatornák, és akkor erről szokás vitatkozni, beszélgetni, hogy akkor ki mennyire van a pártpolitikába beágyazódva, hanem hát ahogy mondta is, a gazdasági oligarchák, tehát az oligarchák kezében a gazdasági tulajdon az, ami a leginkább meghatározta az adott újságnak, vagy az adott tévének a megmondó embereit, a véleményét, a hangulatát. Ez szerintem azért egy fontos distinkció, mert hát azért, mert fontos. Ezt nem nagyon kéne magyaráznom. Tehát nem pártpolitikailag, hanem gazdaságilag tagolt ez a történet. És akkor a harmadik mondat az, hogy az újságírók elleni merényletek, meg a szankcionálások. Hát szerintem a 90-es években kicsit, hát most nem tudok pontos számot, de elég sok újságíró szintén ki lehet nyírva, csak nem kimondott politikai, hanem leginkább gazdasági okokból. Túlságosan ráléptek egy mafiózónak a lábára, egy helyi kis királynak a piszkos ügyeit, a korrupció elleni harcban egy újságíró leleplezett valamit, és aztán hirtelen valami baleset értem. Tehát ezek rendszeres dolgok. Tehát ezért a Putyin érában az, hogy meghaltak újságírók, azon nagyon nem tűnt fel, hogy itt most valami drasztikus váltás történik, mert szerintem az évek folyamán év per újságíró halál majd nagyon nem változott. Ami kegyetlen, tehát ez szörnyű, hogy így van, csak jó, lehet, hogy nem ért velem egyet.
3: Nem, hogy is mondjam, tehát a három mondatra, akkor tényleg három mondatban reagálnék. Az első pont, tehát, hogy mi adja Putyin népszerűségét, teljesen igaz, borzasztóan fontos kiegészítés. Azt is érdemes hozzátenni, hogy Putyin első és második elnöksége alatt az orosz gazdaság időnként évi 10%-os növekedést produkált. Tehát az átlag orosz Putyinnak köszönhetően jobban élt, mint korábban a történelem során bármikor. Ez egy hihetetlen erős népszerűséget adott, és részben ad is neki. Ami a második pontot, a média oligarchikus kötődését és ennek megfelelő struktúrálódását illeti, pontosan ez olyan szinten igaz, ez az oligarchikus befolyás, hogy a 90-es évek pártjai és ugyanígy meghatározó gazdasági csoportok köré szerveződtek. Tehát valóban nem a párt affiliáció volt a meghatározó, hanem azok a gazdasági erőcsoportok, amelyek a pártok meg a média csatornák mögött is álltak. Az újságíró halálok az egy trükkös dolog. A 90-es években valóban elsősorban üzleti, illetőleg hát bűnügyi összefüggésekben haltak meg újságírók. Fokozati különbséget azt hiszem mégiscsak elsősorban a Politkovskaja gyilkosság jelent. Ugye nem annyira tájékozott nézőkedv, vagy hallgató kedvéért. Ugye Anna Politkovskaja egy legendás és tulajdonképpen kérlelhetetlen tényfeltáró újságíró volt, aki nagyon sokat írt a csecsenföldi háborúk, az ottani orosz erők kegyetlenségeiről. 2006. október 7-én ölték meg, máig nem pontosan azonosított tettesek. A dátum azért jelentős, mert ez az október 7-e, ez Putyin születésnapja. Tehát ez egy nagyon-nagyon erős szimbolikus üzenet volt arra, hogy hát lehet kritizálni a hatalmat, persze, csak akkor így jársz. Na most ilyesmi a 90-es években nem volt. Tehát én a Politkovskaja ügyet emiatt a rendkívül erős szimbolikus erő miatt, vagy érték miatt fordulópontnak tekintem. Később is ismétlődnek ilyenek, tehát ugye a talán legismertebb ellenzéki politikus Boris Nemcovot, ugye a Krím-félsziget visszacsatolásának, szóval annexiójának évfordulóján ölik meg. Az is egy rendkívül erős szimbólum, teljesen egyértelmű politikai motiváció. Ilyesmi a 90-es években nem volt, szerintem ez fokozati különbség. De kétségtelen, hogy a fő halálok újságírók körében továbbra is az üzleti körökkel való konfrontálódás.
0: Mivel nagyon rövid és feszesnek kell lennie a műsornak, ezért én most áttérnék egy picit más témára, tehát hogy mennyire létezik az ellenzéki sajtó ma Oroszországban, és hogy milyen más stratégiáik vannak. Tehát azt már említette, hogy az interneten keresztül még azért valamennyire felelhetőek, de hogy milyen, nem tudom, alternatív stratégiákat dolgoztak ki igazából, akár az oknyomozó újságírók, akár azok, akik még bármilyen szempontból, nem tudom, szembeszállnak a hatalommal.
3: Ellenzéki sajtó természetesen létezik, mint ahogy ellenzéki vélemények is mindig léteznek. Ezeket meg lehet próbálni elnyomni, ettől még nem fognak megszűnni, a szovjet időszakban sem szűntek meg egyébként. Ez a fajta újságírás, ez mostanra szinte kizárólag internetes újságokban történik. Részben egyébként olyan weblapokon, amelyek Oroszországban nem is elérhetőek, hanem csak külföldi szerverről tudnak működni. És hát ugyanakkor van még a Dozsd, mint eső nevű televíziócsatorna, ami tulajdonképpen még függetlennek tekinthető. De hát ez, de hát egyszerűen a hatalom olyan mértékben centralizált és erőszakos tud lenni, ha akar, hogy ez nagyon erős, hogy is mondjam, ellenmotiváció arra, hogy valaki igazán keményen tényfeltáró újságírjon. Vannak ilyenek, az ellenzéki pártokhoz is kötődnek ilyenek. Most a választásokon látszottak is, hogy ezek elsősorban helyi szinten ezek a tényfeltáró riportok, ezek tudnak hatni egy-egy helyi választás kimenetelére, de országos botrányok már sokkal ritkábban keletkeznek, mint megint csak a 90-es évekkel összevetjük. Vannak ilyenek, részben egyébként azért, mert a tényfeltáró újságírásnak egy igen sajátos műfaja az, amikor az egyik hatalmi csoport talál meg és tereget ki valamit a másik hatalmi csoport ügyeiről. Ugye a központi hatalom az nem homogén. Tehát Oroszország nem egy ilyen, az orosz hatalom nem egy ilyen monolit valami, hanem egymással együttműködő, vitatkozó, küzdő, befolyásért harcoló erőcsoportoknak itt folyamatosan változó dinamikus halmaza. Na most ilyen keretben zajlik leginkább az országos jelentőséget kapó tényfeltáró újságírás, plusz néhány elkötelezett ellenzéki vezetők körül, de mondom továbbra is azt gondolom, hogy a 90-es évek volt a műfaj fénykora.
1: Igen, azon gondolkozom, hogy ugye a 90-es években volt ez a nagyszerű műfaj, amit tehát úgy csúfoltak, hogy kompromat, ami arra vonatkozik, ilyen kompromitáló anyagokat szivárogtattak ki egymásról a politikai, gazdasági ellenfelek, és ezt hát tényfeltáró újságírókon keresztül, vagy azoknak eljutatva a dokumentumokat, akik aztán abból dolgozva megírták a cikkeket. Ez elég erősen devalválta ezt a történetet, hogy ha egy politikusról kiderült valami usztustalan, akkor annak milyen következménye lesznek, mert hogy minden nap kiderült valami, és lehetett tudni, hogy a politikai harcokban, a gazdasági harcokban ez egy bevett eszköz, hogy a másikat lejárassuk. Mindenkinek volt a füle mögött valami, mindenkiről lehetett usztustalan dolgokat, vagy hát súlyos dolgokat közölni. Így aztán én úgy látom, hogy a 2000-es évekre el is fogyott ebből a műfajból az erő Oroszországba, vagy túlságosan hozzászoktak az emberek ahhoz, hogy hát, hogy most akkor valakiről kiderült ez meg az, és akkor mi van? Nem nagyon hozta őket lázba.
0: Hát nyilván gondolom a következmények nélküliség, nem? Hát hogy önmagában az, hogy ezek után semmi nem történik.
1: Igen, bár néha Oroszország ebből a szempontból egy fokkal kiszámíthatatlanabb, tehát néha történt. Aha. Néha leváltottak valakit. És akkor tényleg, és akkor mi van? Tehát jön a helyette egy másik. Tehát mintha a struktúra nem változik, hanem csak emberek cserélődnek ugyanabban a struktúrában. Tehát igen, a tényfeltár újságíróknak meg a korrupcióvadászoknak ez egy fontos anyag lehet, de hát ettől még érdektelen. Nem változik ettől semmi.
0: András, ezt te is így látod?
3: Igen, teljesen osztom ezt a pessimizmust. Hát a kompromat kapcsán, önmagában a kompromat egyébként egy szovjet időszakbeli találmány, és a 90-es években tényleg voltak olyan esetek, amikor történt valami. Nekem a kedvenc kompromatom az egy volt orosz főügyésznek a leváltása. Ugye Jurij Szkuratov abba bukik bele, hogy miután elkezdi firtatni az elnöki család ügyeit, kikerül egy felvétel, amelyen a főügyész egy szaunában mulat két meglehetősen alul öltözött hölgyet. Na most ezt nem lehetett túlélni. Tehát ez a politikai karrierének végét jelentette. Ugye ez a felvétel lement az esti híradóban többször, hogy mindenki biztosan lássa. Tehát ilyen szintű kompromatokat is lehetett látni akkoriban. Most ilyen jellegű lejáratások ma már ilyen nagyságrendben nem történnek, és belefásult az orosz társadalom abba, hogy tényleg ami itt az előbb elhangzott, hogy na, akkor az egyik figura helyett jön egy másik, ami teljesen ugyanolyan, mi a különbség nem számít.
0: Akkor legyen valami aktuális. A mai nap adták azt hírül, hogy befagyasztották az Egyesült Királyságban a Russia Today-nek a számláit. Szerintetek ez miről szól? És akkor ezt Andrástól kérdezem.
3: A Russia Today-nek most pontosabban ugye most már RT, tehát most már ezt a rövidre elnevezést használják, nem felhőtlen a viszonya az Egyesült Királyság médiahatóságával. Már egy évvel korábban is elmarasztalták őket. Ez a mostani felfüggesztés pedig nem azonnali hatályú, tehát nem arról van szó, hogy beszántották az RT-t, hanem a felfüggesztés egy része a novembertől, másik része decembertől lép majd hatályba, tehát lesz egy ilyen átmeneti fázis. Hogy ez arról szól, úgy tűnik, hogy a brit médiaszabályozás, a médiahatóság kezdi felismerni azt a veszélyt, amit az RT által kifejtett. Ez nem igazán propaganda, nevezzük propagandának, de valójában inkább információs hadviselés jelent. Uh-huh. Tehát az RT az nem csak klasszikus propagandával foglalkozik, ugye amikor egy konkrét agendát promótálok, hanem megtévesztéssel, lejáratással, dezinformációval és számos más határterülettel is, lényegében kihasználva azt, hogy a szólásszabadság jegyében gyakorlatilag bármilyen fals blödséget, vagy konkrétan felforgató hatású, vagy lejárató hatású anyagokat is sugározhattak. A Nyugat-Európa és az Egyesült Államok kezd lassan rájönni ennek a veszélyeire. Ez a mostani brit lépés szerintem az orosz mostanra nagyjából a teljes nyugatot lefedő dezinformációs mechanizmusok elleni fellépés első komoly látványos eleme lesz még folytatás, azt gondolom.
0: És ennek lesz hatása? Hát ennek lehet hatása? Ez egy olyan fajta nyomás, ami majd bármiféle, nem tudom, akármilyen változáshoz fog vezetni Oroszországban?
3: Nem az a cél, hogy Oroszországban vezessen ez változáshoz. Tehát azt gondolom, hogy ez a lépés, és korábban is egyébként a különféle orosz média outletek elleni helyi szintű fellépések, azok elsősorban nyugati társadalmak és kormányok önvédelmi mechanizmusaihoz kapcsolódnak. Tehát az RT elleni fellépés nem arról szól, hogy Moszkvába változzon valami, hanem hogy Moszkva lehetőleg kevesebb kárt okozzon Nagy-Britanniában.
0: Vagy.
1: De azon gondolkozom, hogy tényleg, hogy ha az oroszok elhelyeznek mindenféle híreket, akár Nagy-Britanniában, akár itt Kelet-Közép-Európában, azt tehát kire hat? Meg hogyan? Tehát olvastam én is azokat az anyagokat, hogy akkor a különböző elbizonytalanító hírek és a különböző hírszájtok, amiket az orosz hírügynökségek és titkos ügynökségek kereszteződései telepítenek, azok valamilyen titkos módon hatnak, de az igazság, hogy én nem tudom képzelni, hogy a pékbe hatnak. Tehát, hogy Tehát, hogyha van egy képanyagunk arról, hogy ez is ez történt, a titkos orosz hírügynökség az leközli azt, hogy mégse így történt, akkor most ki? Azért nem értem én teljesen ezt az egész angol hozzáállást, hogy kit zavarnak? Tehát tényleg érdektelen. Annyit lehetett ezzel elérni, hogy a sajtószabadság értékét most Oroszország védi ebben a történetben, mert őket tiltották be.
0: Akkor először Juhász Attilának adjuk meg a szót, mert ő még nem kapott.
3: Korrekt.
2: Röviden annyit mondanék erre, hogy erről ez egy nagyon jogos kérdés egyébként. Tehát vannak viták, hogy ez a

0: változott meg. Egy úgymond visszaforduló, tehát ugye korábban ezek az orosz érdekszférában, vagy szovjet érdekszférában lévő országok voltak, egy ilyen keleti irányú orientáció, és úgy néz ki, hogy egyébként van egy ilyen hatás. Sokan fogyasztják az ilyen típusú híreket, amelyek vagy direkt módon ilyen orosz propaganda oldalakról jönnek, vagy azok befolyása révén bekerülnek úgy általában a véleményformáló médiába. Tehát egyrészt ennek van egy társadalmi hatása, ami azért mérhető, és egyébként ez nyilvánvalóan zavarja azokat a kormányokat, amelyek meg mondjuk ezt a hatást szeretnék csökkenteni, mert hogy részei egy szövetségi rendszernek, az EU-nak meg a NATO-nak, amit az orosz propaganda, ez bomlaszt. A másik, amit pedig lehet mondani, hogy azért azt gondolom, hogy a magára a médiára is nagyon erőteljesen hat ez a dolog, tehát azt általában alul becsülik, hogy mekkora ezeknek a különböző propaganda oldalaknak az elérése. És Magyarországon azért azt lehet mondani, hogy csak azt nézzük, amik így a közösségi médián keresztül érnek el egy tömeget, ezeknek például jóval nagyobb az olvasottság, amit mondjuk egy heti lapnak. Tehát, hogy az a hagyományos média, az egyre inkább leértékelődik az ilyen típusú közösségi médián terjesztett kommunikációs formákkal szemben, és ez magának a hagyományos médiának, a hagyományos sajtónak a leértékelődésével jár együtt, és nyilvánvalóan az is kivált ilyen válaszreakciókat. És tehát én azt gondolom, hogy mindezért ezt azért nem lehet teljesen így jelentéktelen dolognak gondolni. Tehát ennek van egy nagyon-nagyon komoly hatása, és ezeknek az országoknak az életére nem veszélytelen. Tehát hogy én azt gondolom, hogy amikor egyébként is van egy válságban lévő Európai Unió, akkor nem mindegy, hogy mivel befolyásolják az országnak a társadalmát és az Európai Unióhoz való viszonyát. Önmagában nem képes ez a propaganda szétbomlasztani, de úgy félreértés ne essék, nem ezt állítom, hanem azt mondom, hogy egy ilyen válsághelyzetet képes tovább élezni, és halászni a zavarosba, és ezt csinálják.
1: Most kérdezem, hogy ez szerinted egy hatékony módszer, ez az orosz propaganda elleni harcban a betiltás, a tiltás? Mert ugye, nem egy sajtószabadság like módszer ez.
0: Ugye az Andrásnak akkor visszadom a szót, egy mondat, abban én nem vagyok biztos, de én nem is állítottam, hogy ez a tiltás lenne a leghatékonyabb módszer. Én azt mondom, hogy erre azért kéne valamit reagálni, mert az viszont nem megfelelő, hogy semmit nem válaszolnak rá.
2: András?
3: Messzebbről indítanék egy picikét reagálva, vagy imádtal elmondottakra. Ha az ember elolvassa a legfrissebb orosz nemzeti biztonsági stratégiát és katonai doktrinát, nekem az a szakmám, hogy ilyeneket olvassak, tehát ez sajnos ilyen. Okay. Abban kerekperet teljesen nyíltan le van írva, hogy a mai orosz katonai gondolkodás az információs hadviselést egyenrangúnak tekinti a hagyományos szárazföldi légivízi hadviseléssel, és ennek megfelelő erőforrásokat tesz mögé. Tehát az, hogy esetleg most ez még nem hatékony, az nem azt jelenti, hogy Oroszország nem is törekedne rá, hogy hatékony legyen. Ezen a ponton, ha komolyan veszük ezt a fenyegetést, akkor tulajdonképpen indokolt minél korábban fellépni, mielőtt még túlságosan megerősödne ez a fajta információs hadviselési képesség. Vészfogyasztó méretű erőforrások vannak mögötte egyébként már most. Na most, ami a tényleges hatékonyságát illeti, mondok akkor példát. Ugye volt Németországban ez a történet, hogy egy orosz kislányt állítólag megerőszakolt valami bevándorló, de hát a német rendőrség nem volt hajlandó ezt állítólag kivizsgálni, jelentette az orosz média, mert hogy orosz ellenes elfogultság miatt nem volt a hajlandó ezzel komolyan foglalkozni. Az orosz média kapta fel ezt a hírt, Németország szerte tüntetések voltak, ugye idén januárról beszélünk, az egész sztori fals volt a legelejétől. Tehát az orosz média befolyás az ott tart, hogy képes Németország szerte tüntetéseket kirobbantani, embereket kivinni az utcára, és jelentős belpolitikai válságot okozni, ugye a menekült válságot súlyosbítva, kapcsolódnék ahhoz, amit Attila mondott, hogy itt nem az orosz média nyomás volt a válság kirobbantó oka, hanem csak súlyosbítja. Idén januárja a történet,

0: komoly rendes nagy felháborodást voltak képesek Németországból kirobbantani, úgyhogy az orosz külügyminiszter beleállt ebbe a sztoriba, ami teljesen fals a legelejétől. És számtalan ilyet lehet mondani, egyébként Magyarországról is. Tehát az, hogy ezeket az orosz híreket mennyire fogyasztja a közönség, Attilával értek egyet, ez elég jól mérhető. Tehát elég jól mérhető az elérése ezeknek a mindenféle weblapoknak, Facebook csoportoknak és hasonlóknak. Az AFD helyzete pedig, ugye Amerikában elég periférikus, a kutya nem nézi. Nagy-Britanniában, Nyugat-Európában viszont sokkal erősebb a befolyása. Tehát én sem értek egyet azzal, hogy a betiltás vagy a bankszámla felfüggesztés lenne feltétlenül a legjobb megoldás. Tehát ennyiben támogatom Vadim álláspontját, hogy nem biztos, hogy betiltásra kellene reagálni.
1: Akkor szerintem kanyarodjunk is.
0: Reagálni kell.
1: Kanyarodjunk arra nagyon röviden csak, hogy akkor mi lenne szerintetek a jó megoldás? Tehát hogyan lehet ezekre a narratívákkal felvenni a versenyt? Attila?
2: Hát én is azt gondolom, hogy nem betiltással kell elsősorban reagálni, hanem ami nagyon ilyen alapszinten elkezdődött az utóbbi időben, hogy például leleplezik azokat a álhíreket, vagy valamilyen igazságmagon alapuló információkat, amit aztán teljesen elfeldítenek ezeken az oldalakon, és ezeket megpróbálják ezeket a tényeket a nagy nyilvánosság elé vinni, tehát hogy legyen egyfajta leleplezése. A másik amit lehet alkalmazni, hogy az egész ugye, információs hadviselés, ez nem feltétlenül arra irányul, hogy Oroszországot egy ilyen nagyon erős hatalomnak láttassa, hanem inkább ugye az ellenfél, tehát úgymond a nyugat elbizonytalanítására és az identitásának a lerombolására és a szövetségi rendszerének a felbomlasztására hat, és nyilvánvaló itt erre is kellene valamilyen reakciót adni a másik oldalról, tehát megerősíteni azokat az értékeket, azt az önképet, amit egyébként Oroszországgal szemben ezek a nyugati szövetségi rendszerek képeznek. Ez ugyanúgy feladat ennek a szövetségi rendszernek, amit eddig nem nagyon láttunk.
3: Hát én nem az identitásoknak a erősítését látom sose megoldásnak, mert azok, igen, erős identitások, azok szívesen csapnak össze. Azt én, igen, nem annyira szeretem. Sokkal inkább, nyilván nem vagyok egy kommunikációs gurú, tehát lövésem sincs, hogy a következő mondatomat hogy lehet apró pénzre váltani és megvalósítani, de hogy a nyilvános viták, tehát én nem vagyok egy nagy felvilágosodás párti, inkább mondanám posztmodern strácnak magamat, de hogy a felvilágosodásból ezt a érvek racionális ütköztetése mint főérték, ez számomra szimpatikus, tehát érvekben, vitákban kell legyőzni a hülyeségeket.
2: Hát ez csak annyit, hogy...
0: Teljesen egyetértek vele. Igen, azzal kiegészítve, hogy ez a fajta információs hadviselés a nyugati társadalmak meglévő gyengeségeinek kihasználására alapul. Ideje szembenézni ezekkel a gyengeségekkel. Ideje szembenézni azzal, hogy milyen kritikusan alacsony a politikai intézményeinkbe vetett bizalom. Érdemes megnézni, hogy Magyarország, hogy a társadalom milyen állami szervekben mennyire bízik, pontosabban nem bízik, zárója bezárva. Érdemes szembenézni azzal, hogy mik a saját társadalmainknak azok a gyengességei, amelyeket ki tud használni, nem feltétlenül orosz, vagy bármi, hanem bármilyen más információs hadviselést folytató aktor, és ezekkel a gyengeségekkel foglalkozni. Vagyim gondolatát folytatva, bizony, felnőttként kell kezelni a társadalmat, és vitázni kell ezekről a kérdésekről, mert a racionális érvek azok segítenek valamiféle támogatottságot tenni azok mögé, az értékek mögé, amikre ez egész dolog, amit Európának hívunk, épül. Tehát a betiltást, mint eszközt, én azt nem tartom jó megoldásnak. Egy háborús helyzetben az nyilván egy másik eset, de hát szerencsére ilyesmire nincs szó, és belátható időn belül nem is lesz. Tehát vitázni kell, feltárni ezeket a problémákat, és szembenézni a saját gyengeségeinkkel is.
1: Attila?
2: Csak azt a kiegészítést akartam tenni az előbb, hogy én valami hasonlóra gondolok, amikor arról beszéltem, hogy meg kell próbálni leleplezni ezeket a dezinformációs módszereket, eszközöket, és akkor persze ennek kapcsán el lehet mondani az érveket, lehet vitázni, van tere a racionális gondolatoknak, de emellett ugye én azért tartottam azt fontosnak, hogy valamilyen érzelmi típusú vagy identitás alapú érvelés is legyen, mert hogy az orosz dezinformációs gépezet az ezzel az eszközzel él. Tehát amikor érzelmekkel szembeállítunk racionális érveket, annak a korlátozott hatás az elég egyértelmű. Tehát, hogy ez olyan, mint amikor mondjuk a magyar belpolitikai példát említve erre a népszavazási kampányra megpróbáltak néhányan mondjuk civilek racionális érvekkel válaszolni, volt egy korlátozott hatás, de látjuk, hogy mennyi. Tehát, hogy azt gondolom, hogy egészen addig, és persze van ebbe kockázat, hát teljesen igaz van, hogy erős identitások összecsapnak, stb., de hát egyébként is már abban a helyzetben vagyunk, hogy van konfliktus, ez csak ennek a bevallása és az a helyzet, hogyha itt az egyik fél gyakorlatilag hagyja magát szét trollkodni, mert gyakorlatilag erről van szó, hogy nagyon konyha nyelven, akkor hát annak a vége nem lehet kétséges. Úgyhogy egyébként az orosz hatalom, ami emögött áll, és itt visszacsatolnék az egész beszélgetés elejére, amikor ugye abban arról beszéltetek, hogy hát mondjuk Putyin alatt mekkora gazdasági növekedés volt, és ez a legitimációjának alapja, szóval az információ nem hangzott el, hogy ezért nem a zseniális Putyinnak volt ez köszönhetően, a világgazdasági hatásoknak, meg a nyersanyagáraknak a világpiacon, tehát hogy ez volt a mögötte lévő ok, és amikor ez most az utóbbi években eltűnt, akkor kezd ugye összeomlani ez a belpolitikai legitimációja Putyinnak, és ez az agresszív terjeszkedés, meg az új külpolitikai doktrina, amit az András említett, az azzal van összefüggésben, hogy valahogy meg kell próbálni pótolni ezeket a gazdasági eredményeket, és ehelyett felmutatni valamilyen birodalom építést, vagy területszerzést, mint a Krím annektálása, vagy hasonlók, tehát hogy ilyen típusú eszközökkel pótolja azt, amit a gazdasági téren most nem tud beletenni, és hát az a helyzet, hogy ez is egy fontos szempont, és ezt is valahogy ellensúlyoznia kéne a nyugatnak, hogy megmutatni ezt az arcát Oroszországnak, mert hogy a nyugati közvélemény számára, akikre, vagy a kelet-közép-európai közvélemény számára, ami még fontosabb ebből a szempontból, ezekkel tényekkel nincsenek tisztában.
1: Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Muszáj most rövidre zárnom ezt a mai kontúrt, mert hogy jön a bádogdob, és folytatódik tovább a Tilosnak a tematikus sajtószabadság napja. Úgyhogy dr. Rácz Andrással beszélgettünk, illetve Juhász Attilával, és Vadim volt a másik kérdező. Szóval köszönjük szépen a figyelmet, ez volt a kontúr, és már is megyünk. Sziasztok!
0: Köszönöm, sziasztok!
4: Amikor az írógép neszét vette, hogy a tulajdonosnak lejárt a használati engedélye, beadta a kulcsot, billentyűi beragadtak, szalagja kifakult, kocsija kátyúba rekedt.
5: A rádió a Nemzetközi Távközlési Unió által be nem jegyzett hullámsávon sugároz. A Tilos Rádió adását egyetlen állam, egyetlen parlamentje vagy kongresszusa sem támogatja.
6: Étant moi-même un des fondateurs de ce grand mouvement de lutte émancipatrice de RDA.
7: Az első magyar kalózadó, a Tilos Rádió 1991. augusztus 21-én kezdte meg adását. Mivel tevékenységük a fennálló frekvencia moratórium miatt illegálisnak minősült, a hatóságok nagy erőkkel indultak a független adó felkutatására. A Tilos Rádió szerkesztője és technikusai a 80-as években már bevált szamizdat módszerek alkalmazására kényszerültek. Kénytelenek voltak konspirálni, ezért kizárólag a fekete doboz munkatársai kaptak lehetőséget a rádió működésének dokumentálására.
8: Mi az oka annak, hogy Kalóz Rádiót indítottatok?
9: Azért indítottunk Kalóz Rádiót, mert Magyarországon jelen pillanatban frekvencia moratórium van, ami annyit jelent, hogy nem adnak ki rádiósugárzási engedélyeket. Mi egyrészt a frekvencia moratórium elleni tiltakozásul indítottuk el az adónkat, másrészt azért indítottuk el, mert szükségesnek tartottuk ehhez a radikális eszközhöz nyúlni, annak érdekében, hogy az általunk ismert médiatörvény tervezet és a frekvenciagazdálkodási törvény tervezet bizonyos értelemben átalakulhasson még. Megadjuk ezt a lehetőséget végül is a törvényalkotóknak, hogy felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a mi állampolgári véleményünk szerint a törvénytervezet az alapvetően hibás. A törvénytervezet egyrészt megkülönböztet közszolgálati műsorszórást, illetőleg kereskedelmi kategóriát. Mi úgy gondoljuk, hogy a közszolgálati, amely egy túl bürokratizált tervezetnek tűnik, az egyértelműen a mindenkori politikai hatalom kezében lévő médiumforma lesz, a kereskedelmi pedig hát egy reklámfüggésű rádiózás, televíziózás. Úgy gondoljuk, hogy szükség lenne beépíteni ezen két sáv mellé egy harmadikot, ahol megjelenhetnének azok a nem politikai csoportok, illetőleg azok, akik nem kívánnak kereskedelmi tevékenységet folytatni, azok a szubkulturális alternatív társulatok, társaságok, akik egyrészt azért sem férhetnek bele a kereskedelmi rádiózásba például, mert esetleg nem túlságosan jó reklámhordozók, de részei ennek a társadalomnak, értem ez alatt a hajléktalanokat, a drogosokat, a homoszexuálisokat, a leszbikusokat, a feministákat, nem igazán jó reklámhordozók ők egyértelműen. Úgy gondoljuk, hogy elérkezett már talán annak az ideje, hogy kezeljék már végre felnőtt módon ezt a társadalmat, és tegyék lehetővé az önszerveződő csoportok számára is, amelyeknek nem feltétlenül a pénz vagy a politika a mindenük, hogy megnyilvánulhassanak és élhessenek ezzel a minden ember számára elemi emberi joggal.
10: A Frekvenciagazdálkodási Intézet jelzése nyomán a rendőrség nyomozást indított. Többször került sor motozásra, illetve autók átkutatására, de a nyomozati cselekmények mind a mai napig sikertelenül végződtek. A hatóságok a Mikszáth téren átkutatott mikrobuszban sem találtak rádiótechnikai eszközöket.
6: Un des fondateurs de ce grand mouvement de lutte émancipatrice de RDA et assumant de
8: plusieurs... Azt szeretném megkérdezni, hogy mi történik itt? Miért vonultak ide ki?
11: Dolgozunk, semmi különösebb probléma.
12: De figyelj ide, megmondtam már magának, hogy addig mi nem kér engedélyt, nehogy azt higgye már, hogy maga folyt a passzár szelet.
8: De a parancsnok úr nem szól.
12: Tehát csak érteni?
8: Nem biztos
12: ez. Ha majd ha megengedjük, akkor nem érdekel minket ez. Csak nem engemet.
8: De nem magát forgattuk.
13: Ez a jó szabály. Isten a jó szabályokat. A hölgy a riporter lész és parancsnokat nem tudta.
11: Hagyjad, majd nem válaszolok. Tessék mondani, milyen gondja a probléma.
8: Én csak azt szerettem volna megtudni, hogy miért vonultak ide ennyien. Ugyanis szokatlan, hogy ennyi rendőr áll itt.
11: Budapesten ez ma nem lehet szokatlan, szolgálati feladatot látunk el, ellenőrzéseket tartunk, közterületen dolgozunk, ezt ma már mindenki tudja.
8: Ezt szeretném megkérdezni, hogy hogyan fogadta az első magyar kalózadó a Tilos Rádió szírelépését?
14: Itt mindenki arról beszél, hogy vajon a frekvencia moratórium törvényese vagy nem. Sértik-e ők a moratóriumot vagy nem? Véleményem szerint itt nem ez a kérdés. A moratórium senki másnak nem szól, csak nekünk. Mi frekvencia gazdálkodók vagyunk, és a gazdálkodás módjára vonatkozik, hogy most jelenleg nem szabad nekünk kiadni új frekvencia kijelölést. Az ő részükről egyszerűen engedély nélküli sugárzásról van szó, nem kértek, nem kaptak rádióengedélyt, és ezzel potenciálisan veszélyhelyzetet teremtenek más rádiósok számára. Ez az egyik. Másik erkölcsi oldal. Ők most kis teljesítménnyel olyan adást tudnak produkálni, amit egy bizonyos, nem nagy, de egy bizonyos körzetbe lehet venni. Ha nem lenne moratórium, és lenne ma már szabad rádiózás, akkor ebből a teljesítménnyel még a szomszédházba se lehetne hallani az adást. Tehát ők tulajdonképpen a hangoztatott szabadságukkal mások tilalmát használják ki, tehát azt, hogy mások betartják a tilalmat. Ellenkező esetben ők ebben semmit sem tudnának elérni.
15: Mintegy 40 km per órás sebességgel pöfögve azt vettük észre, hogy a mellettünk lévő parkolóban ott áll két mérőkocsi, és nem tudom, egy rendőrautó talán. És talán akkor is, láttunk már akkor motorost is, de csak kettőt. Mi elhaladtunk mellettük, és egyszer csak utánunk eredt villám tempóban egy motoros rendőr, elénk állt. Megállított, megálltunk.
6: Il y a deux grands personnages au bon qui n'ont jamais écrit.
8: Mi volt az oka annak, hogy elengedtek benneteket?
9: Hát nyilvánvaló az lehetett az oka, hogy abból, amit ők kerestek, semmit nem találtak meg.
6: Et vous m'avez dit, ils ont fait écrire par leurs disciples.
16: Mais vous êtes aujourd'hui ici rassemblés, jeunes vieux, disciples de mon action. Je rends aujourd'hui avec le silence. Je vais vous apporter ma modeste contribution.
10: A frekvenciagazdálkodási intézet és a rendőrség akciói sorra sikertelenül végződtek. A sajtó és a közvélemény viszont egyre nagyobb rokonszenvvel fogadta a Tilos Rádió immár rendszeressé váló jelentkezéseit.
17: Volt, hogy amikor a légi közlekedés zavarásáról, illetve ezekről az ilyen elhangzott híresztelésekről beszéltünk, akkor betelefonált egy pilóta, ami nagyon jól esett, és mondta, hogy őt abszolút nem zavarta. Ő meg tudja ezt cáfolni, hogy a hivatalos frekvenciájuk nekik nem ez. Aztán betelefonáltak villamosmérnökök, akik felajánlották azt, hogy segítenek az adóban. Egyetemisták, akik csak annyit mondtak, hogy csináljuk és támogatnak. Szóval egészen ilyen jó hangulatunk lett attól, hogy tényleg csupa támogató telefon jött. És voltak, akik pénzt ajánlottak föl.
18: Hát azt hiszem, hogy egy jogállamban ilyesmi megengedhetetlen, úgyhogy ki kell várni, ameddig a frekvencia moratórium feloldódik, és akkor nyilvánvalóan a jogszabályoknak és a törvénynek megfelelően kell eljárni.
8: Ön elítéli ezt a fajta tevékenységet?
18: Én nem tartom helyesnek.
19: Kérem, rövidesen úgyis megszületik a frekvencia törvény, és akkor már nem lesz ez kérdés, de ez szellemes, izgalmas. Szeretem azt, amikor valaki vállalkozik, ez pedig egy merész vállalkozás volt. Szívesen megismerkednék a szerkesztőikkel. Netán maga az?
20: Sebben azt gondolom, hogy most már van egy törvénytelenül működő, jogszerűtlenül létező rádióadó, majd meglátjuk, mi lesz, körülbelül így reagáltam.
8: Ez meglehetősen diplomatikus válasz volt. Én úgy tudom, hogy ti annak idején, vagyis a Fidesz annak idején akart indítani egy kalózrádiót.
20: Igen, erről volt szó, de aztán ez a terv ez valahogy időközben hanvába volt.
21: Tudom, hogy azt kell most nekem elmondani, hogy ennek nem szabad örülni, mert hogy ez egy jogszerűtlen lépés volt, amit a Tilos Rádió csinált, és valóban így is van, de szerintem ők tudják. Jóval fontosabb számomra az az üzenete, hogy Magyarországon áldatlan állapotok vannak a frekvencia moratórium területén, nem oldották föl, vannak fiatalok, akik lám képesek arra, hogy egy más módon gondolkodó, más jelleggel működő rádiót csináljanak, és ostoba szabályok miatt ezt nem tudják megcsinálni. Nekem a dolog erről szól.
22: Én nem tudok egyet érteni semmiféle olyan kezdeményezéssel vagy akcióval, ami nem teljes egészében törvényes.
23: Egyrészt öröm töltötte el a szívemet azért, hogy szélesedett a skála, megjelent egy újabb színfolt az elektromos médiák területén. Másrészt, mint honatya természetesen, kissé szomorkodtam is, hogy miért kell ennek kalózrádióként megjelennie, miért nem legalizálódott.
24: Kiderült, hogy nem is törvényellenes, amit csinálnak. Úgy gondolom, hogy az a helytelen, hogy évek óta erre a nemzeti kincsre ráültek, és nem engedik ezt használni. Nagyon helyes, hogy vannak, akik ezt feszegetik. Egyébként valamikor rádióamatőr voltam, és én is voltam Anlis engedély nélküli adó, úgyhogy szívem egész melegével üdvözlöm őket.
25: Ez itt a Tilos Rádió, és benne a rádió történeti nap, és azért beszélek ilyen hangosan, hogy halljam saját magam, mert nagyon hangos a zene. Itt van velünk a stúdióban Mező, Kovácsi Tibi, Kiskádár és Weyer, akivel megpróbáljuk felgöngyölíteni a Tilos Rádió kialakulását, és hogy mit jelentett a Tilos Rádió 95-ben, amikor újra indult, és milyen csapat hozta létre, mert arról beszéltünk már, hogy kalózként egy kis szűk gárda, mondjuk nem is tudom, hogy művészeti, vagy nem is elhivatott aktivitása volt ez a rádió, vagy egy nagyon komoly életcél arra, hogy a médiaszabadságát megteremtsék, de amikor újra indult 95-ben, mi volt ez? Vagy miért, kik csinálták, és hogy hogyan lett ebből egy ilyen...
26: A nagy változás, az első nagy változás az volt, hogy a felvételről egyébként rendesen elkészített műsoroknak ugye az esetek jelentős többségében max. Egy órája ment le, mert addigra már megtaláltak minket, bemértek, tehát abba kellett hagyni az adást és menekülni. És utána jött ez, főleg a Csőrsz utcai zseniális megoldás, amikor tudtuk, hogy minket semmiképp nem foghatnak meg, mert nem ott vagyunk. De hát volt, mertünk élőben adni.
27: Ja, de nem az volt ugyanakkor már, hogy mivel a moratórium az közeledett, és megegyezés volt arról, hogy lesz,
26: az csak a vége volt, hát ide volt egy olyan időszak, de nem a teljes élőadás időszakra volt ez igaz, a végére, mert valami nem tudom, az utolsó évre, talán fél évre.
27: Hát az azért egy jelentős
26: persze, tehát hogy úgy mondjam, igen, informálisan tudtuk, hogy most nem lesz ránk vadászva, és ugye aztán azt is tudtuk, hogy halálunk. Na, lényeg az, hogy elég jutottunk oda, hogy újraindul a rádió, újra összelettek trombitálva egyrészt a régi emberek, és a közben ugye, akiket a Mező is említett, eddigre már elég sok DJ-nk volt, bocsánat, mert várunk egy-két bejelentkezést, azért nincs kikapcsolva. Majd kénytelen leszek ezt visszahívni, mert ez nem bejelentkezés volt. Tehát akkor tudtuk, hogy már máshogy kell csinálni, tehát valamennyire...
27: Miután... A DJ-zene meg a DJ-zés alap volt, mert 95-ben igen. Én amikor elkezdődött a rádió, már hallgattam, és akkoriban már komoly parti élet, és egy nagyon komoly új típusú közösség indult, ami ezen a keresgélős, ugye a golyópadlózverős zenét szerető, igen. De közben hát intellektuálisan keresgél, tovább is keresgél.
26: Hát ugye gyakorlatilag két műfaj elkezdett békésen megélni egymás mellett, a beszélgetős, élőbe telefonálós rádiózás, illetve a tuci zene.
27: Ez így hogy nőtte ki magát? Tehát, hogy mi volt az eleje, mert...
26: Összeültünk egy lakásba, és megbeszéltük, hogy ki mit akar. Most mindenki mondja meg, hogy milyen típusú műsort akar csinálni. Én akkor nem is voltam reggel, tehát nem tudom, én egyébként egy ilyen nagyon furcsa irodalmi...
27: Most mi volt akkor a műsorrend?
26: Akkor vezetődött be
27: akkor
26: ez a bizonyos...
27: Este tíz reggel.
26: És akkor vezetődött be ez a bizonyos reggeli sáv, tehát hogy 7-től 10-ig beszélés lesz az éterben, és akkor kialakultak ezek a stabil reggeli párok, amik aztán viszonylag sokáig úgy maradtak, illetve ugye, mint tudjuk, még mindig megvannak belőle maradékok. És volt egy esti sáv. Az esti sávban is úgy volt, hogy 11-ig, 20-éjfélig voltak a beszélgetős műsorok. Igen, letettük, ami zörgést okozott. Tehát 10-től éjfélig ment a beszéd, éjféltől reggel 7-ig ment a zene, és 7-től 10-ig ment a ugyanez a műfajú reggeli műsor, már legendássá vált Color Lokál, Pillangó első hetes, stb.
27: Akkor még Color Lokál nem volt, akkor zsírleszívásnak hívták, amit mi csináltunk.
26: Igen, és ugye nekünk akkor még nem, de aztán megint visszatért a zsírminyon és vérbüfé valamelyik reggelre.
27: Milyen műsorok voltak, meg elmondjátok? Tehát így egyből úgy indult, hogy legyen 7 nap, és minden voltak, hétköznap igen, legyenek reggel
26: ezek a műsorok voltak, az abszolút az interaktivitásra épülő, nagyon hamar, nagyon fölfutó műsorok, a Supermanék kedje,
27: ők szerintem nem voltak az első nap.
26: Nem a leges legelejétől ők, igen, de tulajdonképpen a struktúra az volt. Igen. És este voltak ilyen úgynevezett csendes, kicsit szerkesztettebb műsorok, azok is beszélgetősek, jóval kevesebb betelefonálással. Nekem egy fél amerikai, fél magyar barátommal volt egy beszélgetős műsor, mindig hívtunk vendégeket, és azt a sportot játszottuk, hogy minden adás elején írtunk egy dalt, amit az adás végén előadtunk egyszer, először és utoljára. Ez egy legendás időszakot, egyébként egy lemeznyi anyag összegyűjt belőle,
27: szóval amit elrontottunk, letöröltük. 95 melyik tájéken indult el, és ez hogy futott fel? Ez a dolog, mert ugye azt mondod, hogy az egész tilos rádió újraindulásának az alapja az a szöveges műsorok, tehát a reggeli...
26: Nem az volt az alapja,
27: bocsánat,
26: nem.
27: A zene az alapja, igen. Tehát a DJ-k az alapja, és ez a reggeli csapat, aki meghatározta. És akkor már volt valamilyen, mondjuk úgy, struktúrája ennek a szervezetnek.
26: És ennyi lett a struktúra egyébként.
27: De úgyhogy a műsorkészítők, tehát ilyen, hogy mikorra kell bejárni, gyűlések szervezni.
26: Ezek már mind megvoltak, ugye akkor még sokkal könnyebb volt a gyűlés szervezni, mert voltunk jó, akkor
27: már
26: jó
27: volt többen. Péntek délután 5-kor volt egy ilyen műsorkészítő.
26: És ugye mi fölmértük azt, hogy ugye ekkor már sokan dolgoztunk például a Narancsnál, tehát pontosan tudtuk, hogy kell egy szerkesztőségé.
27: Az jóval korábban indult
26: a Narancs, mint mi, de...
27: Mert mondjuk, azt mondtuk, hogy mindenki összefüggő.
26: Én a Tilosból keveredtem a Narancsba, a Balázs a Narancsból keveredett a Tilosba, a Tibi a Narancsba, a Tilosba, Csejdivel együtt, Sibóval együtt, Bakács Tiborral együtt, Csillag Jánossal együtt, Parakovácssal, Winkler-estül csináltuk a Narancsot, és ezeknek egy jó részét csinálta a Tilost is. Tehát valahogy ez ilyen érdekes módon létrejött ez a dolog. Tehát mindesetre már eddigre már megtudtuk, mert a legtöbbünknek már volt például állás. hatása, ami nekem még 91-ben egyáltalán volt, megtanultuk egy kicsit struktúráltabban létezni. És ezért jöhetett az létre, hogy tudtunk beszélgetni a műsorainkról, a színvonaláról, erről, arról, amarról, és egyébként akkor ilyen nagyon, akkor sokkal több vita volt arról, hogy melyik műsor jó, melyik rossz.
27: Hallgattátok egymást?
26: Igen, abszolút hallgattuk egymást.
0: Az hozzájárult szerintem ahhoz, hogy viszonylag gyorsan lehet valamilyen
26: szedet. Viszonylag egyszerű volt hallgatni, mert este 10-kor bekapcsoltad, éjfélig hallgatta a szöveget, és reggel 7-től 10-ig hallgatta. Tehát igen, tehát gyakorlatilag sokkal...
0: Meg sokkal több volt, tehát ilyen lógás jelleggel is időztek emberek ott a stúdió előterében, tehát viszonylag gyakran...
27: És műsorok hogy alakultak ki? Tehát mondod, hogy volt egy pár DJ, meg ezek a szöveges műsorok kialakultak.
26: Egész egyszerűen magánemberi szimpátia alapon létrejöttek párok, és azok vagy működtek, vagy nem.
27: De így egy csomó időt kellett kitöltenetek, tehát hogy így ugye valakinek a rovására mentek a műsorok, és azért egyre több ember lett, én kb...
0: Azért szerintem arra gondolja, hogy amikor leállt, akkor már praktikusan 24 órás volt, és 12 órásra indult újra.
27: Tehát az nem volt. Na várj, akkor én ott lemaradtam, hogy három adást adtok egy héten.
0: Hát de az volt a legeleje.
26: Az a legeleje, és utána ugye
0: 93-ban már 24 órában.
26: Igen, a még illegális műfajban mi már 24 órát adtunk, tehát eddigre föl voltunk dúsulva, legalább voltunk 40-en, szerintem, ugye nagyságrendileg.
0: Körülbelül 35-40.
26: 35-40-en. Akkor még mondjuk sokkal gyakoribb volt az, hogy így keresztbe bejárogattunk egymás műsoraiba, meg besegíteni, meg... Arra jártál, beugrottál a stúdióba, és belebeszéltél az adásba, mert nem volt stúdióajtó, meg semmi ilyesmi, mindenféle, tehát ilyen szempontból kicsit analisztusabb volt, de kétségtelenül már tudtuk, hogy kell 24 órát adni. Hogy az hogy oldható meg, hogy egy ügyeletes nem biztos, hogy elég, mert akkor ha ugrik a CD és nagyon elaludt, és nem tudod fölhívni, akkor ugrani fog a CD reggelig, ilyen abszurdságok történtek, és akkor neked bizony föl kellett kelni, bemenni, arrébb tenni azt, tehát ilyenek voltak, úgyhogy ezeken már eddigre túl voltunk, mire újraindultuk, tehát már nagyjából tudtuk, hogy mire számíthatunk. Azt nem tudtuk egyébként, hogy ez az interaktív dolog, ez ilyen olyan nagyon átveszi a hatalmat, hogy gyakorlatilag, amit szlogeneskedni szoktunk, az tökéletes igazság, hogy a hallgató szerkeszt. Hát ugye általában ilyenkor szoktunk beleszaladni a rossz kommentekbe is, amikor egyszerűen hagyjuk, hogy mondják, és beleszaladunk néhány csőbe. Tehát azt nem tudtuk, hogy az ilyen hatalom lesz. Tehát ezért, amikor elkezdtük kitalálni, hogy mik lesznek a reggeli műsorok, mindenkinek volt valamiféle koncepciója. Mert vegyük fel a telefont, nézzük meg, ki az. Hát, ha
0: csak. Nem szerettem, ha belebeszélnek, nem tudom, nem vegyük
1: fel. Nem, don't you care, most így.
26: Vedd fel, Laci, mert lehet, hogy a Csejdi, meg kértük, hogy jelentkezzen be.
1: És mi van, ha nem jó, az mégsem.
2: Megoldalatot feladatként.
26: Nem tudja a Laci, hogy kell. Pillanat, csöngessél.
0: Ja, hogy azt mutogatod, hogy nem tudod, hogy kell. Azt hittem azt, hogy nem.
26: Halló!
3: Szevasztok, interaktív Szabó János vagyok.
26: Szervusz! Kedves János!
3: Az a kérdés, hogy miért nincs az egész történet leírva a Tilos Rádió, hisz kultúrtörténeti, hát média történeti, mindenféle...
26: Fú, annyit gondolkoztam,
0: hogy ez már én is. Még néhány emberi.
27: Mai nap azért igyekszünk felfejteni, derültek ki ma érdekes dolgok.
3: Az nagyszerű. Egyébként tudtommal készült a 90-es évek második felében egy interjú kötet, ahol az őstilososok elmondták, hogy ők hogy emlékeznek, és tehát ez egy nagyon fontos forrás. De nem tudom ki.
0: De erről csak te tudsz, és még soha
26: nem sikerült megtalálni. Én nem láttam.
3: Bazd meg, a Csejdi csinálta velem az interjút, és a Palotaival a legalább 10-15 emberrel, és valamilyen, a Csejdi sem emlékszik, azért telefonáltam, hogy hát ha valaki, de valaki tudja, hogy hol lett ez kiadva, és kiadta ki. Én láttam a könyvet is, tehát nem valószínűleg vagyok teljesen hülye, tehát ilyen létezik, nyomozzunk
1: jó,
3: utána.
1: Jó, szerintem egy héten belül ez abszolút meg fog oldódni, tehát ha ez a könyv létezik, akkor meg lesz.
3: Létezik, és valami Tilos, tehát erről szólt, hogy egy ilyen oral history forrás.
26: Tibi megszerzi.
3: Nagyszerű, és nagyon apróságokat még beszúrnék. Akkor kerültek sokan a narancsba, amikor két hetiből hetivé vált, és effektíve volt a zavarba egy ülés.
0: Ez egybeesett pont a leállásom, az is 93
3: igen.
0: Volt. Igen. Nem, az 92 vége volt.
3: Ahol ugye felmerült, hogy oda kellenének friss erők, tehát először inkább a Tilos felől volt átjárás a narancsba, de természetesen
26: időrendben így volt.
3: Igaz, mert a Bakács az meg a narancs alapító volt, aztán lett Tilosos.
26: Így van.
3: És harmadrészt a káosznak annyit még, hogy a Tuc-Tuc és a Partizene abszolút alapja volt mindig is a Tilos Rádiónak, de egyáltalán ne azt képzelje el se a káosz, se a hallgató, hogy az a Tuc-Tuc zene volt, ami most, hanem egy végtelen bonyolult, kreatív, csak rádió számára kitalált. Ebbe is tényleg a Palotai járt az élen, de lehet, hogy muzsikás együttes, egy örmény férfi kar és különféle elektronikus zajok keveredtek. Tehát nem kifejezetten ilyen funkcionális tánczenék nyomultak, hanem egyfajta kreatív nyelv, zenei nyelv ez a, volt, amit a Tiloski
1: tanár. Ez a palotai féle.
3: Palotai féle, de aztán sokan csinálták az őkétől.
26: Ez nagyon fontos komment volt, így van.
3: Tehát, hogy aztán később alakult az, hogy inkább ez a parti kultúra, tehát ez előtte volt, mielőtt a
1: parti kultúra. Akkor az egy kísérletezés volt.
3: Persze, inkább egy ilyen kísérleti, ilyen hangjátékszerű cucca, hangszobroknak hívták aztán így a, nem tudom. Jó, sok sikert, dumáljatok még, csau. Okay.
26: És ugye ekkor alakultak ki azok a műsorok, amikor azt mondtuk, hogy lesz roma műsor, volt a természet hangja műsor.
0: Mező, azt a kis kallantyút nyomd le. Kösz.
27: Ez telefonszámunk 2-15-37-73, ne felejtsük el, tehát hogy most 2006.
1: Igen, de azt azért gyorsan mondjuk el, hogy a 95-ös újraindulás az azért nem egy ilyen egyszerűen kialakult struktúrában ment. Ezt én akkor kerültem oda, és a Nemzeti Felkelés műsor az ott létemnek egy sokkal későbbi szakaszában keletkezett egyáltalán.
0: Uh-huh. Hát először is volt, csak a Kajmás volt a neve. Akkor Kerényivel, Csillával, igen, meg a Gancerrel voltatok talán?
1: Igen, a Gancer, igen, és akkor először a...
0: De csütörtök reggeltől ti voltatok el rögtön 95-ig.
26: Igen, én is így emlékszem.
1: És aztán lett egy... A Gancernek volt még egy társa, ők hatra már bejöttek. Mindegyszer olyan... Nem, Pali bácsi folyamatosan tartózkodott. Na, mindegy, szóval azért nagyon sok idő telt el, amíg egyáltalán ez a betelefonálosság, ez technikailag jól működött, illetve mindenkinek kedve.
0: De persze, amíg ez a mobil lett, eleve az volt abban, hogy iszonyú drága volt betelefonálni, amíg a mobiltelefon volt, ugye ez
1: igen,
0: a
1: igen,
0: volt.
1: Igen, igen, igen.
26: Hagyjatok el, hogy tudnánk
0: megoldani. Egyfolytában megszakadt.
1: Emlékeztek, bocsánat.
0: Rendesen a betelefonálás csak akkor indult el, amikor bekötötték a vezetékes telefont.
27: Tehát emlékeztek olyan műsorokra,
0: amik
27: nagy benyomást tettek, és még nem feltétlenül ez a reggeli sávban.
0: Tehát, hogy?
27: Ami a reggeli...
26: Szürke Andrés műsora, éjszakai.
0: Igen,
27: hát... Így a 95-es indulás tejéken milyen műsorok kerültek elő mégis?
0: Szürke még akkor talán nem volt szerintem.
27: De egész egy hamarosan.
4: Az 96 körül jött.
0: Igen, volt ugye népzenei műsor.
1: Burek
0: rögtön volt 95-től.
4: Sőr és Novév.
0: Sör és fél Novév, az is
4: akkor volt a hányatatott sorsú drogmisor, amit mindenki
1: ezért.
4: Akkor volt a roma műsor.
0: Ja, szintén a halászkerényi.
1: Igen, és akkor volt a pont a Cabánéknak egy ilyen...
0: Cabánéknak a Ravaszdi beszélgetések című. Műsorban azt szerintem szintén egy kicsivel később indult, mint ahogy az indulásod.
1: Hát ugyanígy, mint ahogy a Nemzeti Felkelés például.
0: Igen, igen.
4: Hát a közgázvizuális brigád az így az elejétől jelen volt, tehát őket azt hiszem, ha jól emlékszem, a Kerényi hozta be a műsoraiba, és az ment 92-től.
26: Hát ez azért is biztos, mert ugye például tűnt, azért kerültünk a közgázra a tetőre, mert akkor ott adtunk.
0: Igen, aztán ugye voltak a Váhiék, akik úgy kerültek be, ha jól emlékszem, az ő legendájuk az, hogy keresték a stúdiót, és úgy tárták meg, hogy valahogy a műsorokból kiderült a számukra, hogy volt, mondták, hogy szemben ilyen lila székek vannak egy presszóteraszán, ugye a Terminus nevű híres presszóval mindig jártak a műsor után, és így keresgéltek a körúton, mert ugye az világos volt, a villamos hangban, meg az ezekben a körúton van, és mentek, és akkor így lőtték be a stúdiót, hogy jelentek, hogy ők itt műsorot akarnak csinálni. Uh-huh. Azért nagyon nem sokkal volt az indulás után, egy fél évvel talán szerintem, 95-ös indulás után. Tehát így is jöttek például a műsorkeztek, hogy a Váhi meg a Nagy Máté Balázs.
27: És akkor így az első év volt 95-96 között a felfutás. Hogy? Furán.
26: Abszolút.
27: Tehát 96 között volt egy olyan, amikor is kiteljesedett a rádió, és 96-ra mondjuk...
0: Szerintem ez
26: mikor volt az, mikor az utána után megint le kellett állnunk, és átmentünk a...
0: Hát 2000-ben.
26: Az 2000-ben
0: volt. Tehát ez a fajta fénykor, ez 95
27: és 2000 között volt. És amúgy ez már a Podmaniszki utcai stúdióban volt?
26: Én úgy emlékszem, hogy igen.
0: Persze, 95
26: a Podmaniszki utcai. Egy tök üres szobában ülünk és beszélünk,
0: erre emlékszem. Ez a 98 FM-es időszak, ez végig a Podmaniszkiben volt. És pont úgy volt, hogy amikor indult, akkor tol volt a Podmaniszki stúdió, és amikor vége lett, akkor költöztünk.
27: Az elejére emlékeztek az első adás, hogy indult, és mondjuk egy hétfői nappal kezdtetek?
4: Hát ez szeptember 1-én indult, és pontosan ugyanúgy kezdődött, ahogy két évvel korábban a palotai befejezte. Tehát ugyanazzal a a hangmontázsa.
27: Amit így amit le fogunk játszani, most fogunk így játszani,
4: és jó is lenne elindítani, mert hogy be van tárazva.
26: És igen, hát kétek vagyunk most tehát ilyen furcsa formában itt hagyni ezt a történetet, szerintem majd egyszer van
27: a másik.
0: Én arra emlékszem, hogy az első napokban, és aztán a második napon volt az újraindulás után, leveszem ugye, hogy az a második napon volt az újraindulás, vagy a 95-es újraindulás után, hogy a Nádorival ketten beszélgettünk a Tiborral, a Szabad van, Európáról, igen. Óriási meglepetésre. Csak úgy, mint ma. Ez akkor egy, és ugye akkor is valami ilyesmi volt, hát akkor, hogy indult a rádió, és akkor a...
1: Igen, hát amiről én akkor szereztem,
0: Szabad Európa, és, igen, igen, és akkor így, szerintem akkor jártál először a stúdióba, te is nagyjából. Úgyhogy, és ez vagy az első, vagy a második napon volt, tehát
1: igen,
0: nagyon,
1: egész,
0: nagyon
1: az
0: hamar.
1: Egyik első napon.
26: Én szombat délelőtt voltam, annál nagyobb magány.
0: Tényleg volt.
26: Jó ideig, szombat délelőtt.
4: Foci műsor.
26: Szombat délelőtt volt, nem, az foci műsor, az később jött, de azt a ugye Töröcsik Bence és Nyilasi Csaba vagy fordítva csinálták. Nem, én egy ilyen irodalmi utazgatós műsort csináltam, még a, emlékszel, a Get Mihály-ja.
4: Get Mihály-ja, igen, igen.
26: És aztán kerültem át estére, a ilyen beszélgetősebb műsorban, és aztán kerültem át reggelre. Hétfőre, és akkor stabilan voltam hétfőn sokáig. Itt a vége, fuss
27: előre, hallgatok ezt bejátszást. Szóval eljött az átszó, és abszolút megérdemli a folytatást. A Podmanicki utcáig jutottunk el, és kb. Hogy a Tilos Rádió elindul. Ez itt a Rádió Most. Történeti Nap, az FM 90,3-on. Velünk vannak gyerekek és felnőttek. Köszönjük Mezőnek, Kovácsi Tibinek, Kis Kádár Tanásnak és Fejér Balázsnak és a kedves kislányának, hogy itt voltak.
26: Lili. Hát és meg a Cavárnak, aki fantasztikus dolgokkal egészítette ki a közös emlékezetünket.

nagyon szeretek ám turkálni, és szeretem, ha mindenfélét találok. Makkot, barackmagot, édes gyökeret. De amikor semmit se találok, akkor unom az egész turkálást. Csak túrom itt a földet, túrom, túrom, de sehol egy gyökér, sehol egy magocska. Nem is turkálok már tovább. Sötét is van már.

Nem is turkálok már tovább. Sötét is van már. Sötétben én nem turkálok, mert nem látom, hol az árok. Nem szeretem röf, röf, röf, ha egy tüske orron döf. Ha a csülköm nagyon földes, manócska rám rossz szemmel lesz, és a vízbe dug, új ég, mindig meg kell fürdeni. Csutka baba, maradj csendbe, csuhé ruhád ne szizegjen, én is halkan röfögök.

nagyon földes, manócskarám, rossz szemmelles, és a vízbe dug, újé, mindig meg kell fürdeni. Aztán most már maradt csendben, csuhé ruhád ne zizegjen, én is

0: Mazsola!
1: Tessék!
0: Morzsolj egy kis kukoricát!
1: Már tegnap morzsoltam.
0: Ó, azt már meg is daráltam, meg is sütöttem lepénynek, és meg is etted. Ha holnap kukorica gölödénylevest akarsz enni, akkor most morzsolj kukoricát.
1: Mindig én morzsoljak.
0: Hát, ha akarsz helyettem kapálni, én szívesen morzsolok.
1: Nem, inkább morzsolok, Manocska, inkább morzsolok, te csak kapálj.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kelt a karó. Kelt a karó.

0: tanulság. Bármikor, ha egy ember azt hozza föl enyhítő körülménygyanát, hogy a tette egyébként természetes volt, s emiatt érthető és felmenthető, hiszen természetesen emberi cselekedet, akkor gyanítható, hogy az állatoknál alantasabban viselkedett. Várakozás. Két nő áll a Ferenc körút és a Tompa utca kereszteződésénél, a közlekedési lámpa zöld jelzésére várva. Nagyjából egykorúak lehetnek, az a fajta öregnek még túl fiatal, fiatalnak már túl öreg asszonyok, akik számára az idő létezése, és persze az idő mindennapi múlása, korán sem valami elvont, metafizikai távlatokban tárgyalható fogalom, mi több, még csak nem is a megbeszélhetőség tárgyát képező valami, hanem a magát mindtalan, ezer apró részletben megmutató, tapintható valóság. Reggeltől estig tartó fizikai élmény. Közel állnak egymáshoz, a fejük, a festett hajuk szinte össze is ér, mégis hangosan beszélnek, se nem holmi indulatokán, inkább úgy, mintha nem bíznának abban, hogy a másik valóban hallja a szavakat. De hát az nem lehet, mondja az egyikük, az nem lehet, hogy ezt így meg lehessen csinálni, az nem lehetséges, hogy ezt a csalást, ezt az irdatlan disznóságot a világ csak itt szó nélkül hagyja. A világ, válaszolja a másik, a világ, édesem, magasról szarik rád. És magasról szarik rád, és még rám is. Gyere, menjünk zöld a lámpa. Egymásba karolva indulnak el, és közben így beszélgetnek tovább.
1: Egyáltalán nem az irodalom felől közelítettem a focihoz, amikor elkezdtem. Ennek két oka volt, egyrészt szerintem olvasni még nem tudtam, focizni meg már igen. Másrészt szerintem azért egy olyan 25 évig biztos, hogy több időt töltöttem a focival, mint bármi mással. Egyébként, hogy mit gondolok arról, hogy miért van a magyar irodalomban ez a futball mitológia, arra egészen kicsi korom óta, világosan emlékszem, hogy kicsi korom óta az volt a meggyőződésem, hogy egy ilyen magam fajta fickónak az én gyerekkoromban két lehetősége volt arra, hogy viszonylag méltóság teljes időtöltéssel nyomja ki a napjait. Az egyik az olvasás volt, a másik a foci. Tehát ez a két terep volt, ahol úgy lehetett létezni szerintem ugye a 70-es évek vége táján, ami örömöt adott az embernek. És hát amúgy meg én nem vagyok olyan nagyon könnyen barátkozó ember, de a futball nyelve, meg a futballban feltaruló titkos szerkezetek, azok mindig megadták nekem azt a fajta összetartozási érzést, ami szerintem egyébként az egyik nagy magyarázata a futball mitológiának. Nagyon élveztem ezeket a történeteket írni. Nyilván, ha az ember már veterán játékos és sportosat ér, de akkor többet beszél, mint csinál. Biztos ez is egy kicsit benne van, de én mindig is szerettem focival kapcsolatos történeteket írni, azért, mert azt gondolom, hogy valóban olyan típusú metaforát szolgáltat a futball, mint tér, meg mint szerkezet, ami nagyon sokat segít bizonyos kifejezésformákban. És ahogy az én életemben is tulajdonképpen 25 éven át a rendszert, a ritmust tulajdonképpen a meccsek adták meg, tehát hogy hetente kétszer elment az ember edzésre, meg meccsre, az úgy rendben tartotta a többi dolgokat is, egyszerűen az optikáját megszokta annak, hogy más dolgokat honnan néztem. És tulajdonképpen ezeket a történeteket én nem gondolom, hogy összeszedtem, vagy felrakultak, vagy nem tudom, egyszerűen voltak, vannak. Van még számos egyébként. Az pedig, hogy úgynevezett dokumentum részük, meg fikció részük hogyan van. Hát egyrészt nem úgy, mindig másképp. Másrészt Természetesen ezek ilyen értelme műfajilag, meg ezek a legendáriumok. És a legendának ugye tudjuk, van egy nagyon valós magva, és ember nincs, aki megmondja, hol kezdődik az elrugaszkodása a valóságtól, mert hát nem tudjuk, mi az a valóság.
2: Hogy milyen saját emlékhez tapadtak ezek, tapadtak-e egyáltalán saját emlékhez? Mondjuk, amikor a Sajó Laci beemelett, hogy mondok még egy nevet.
1: Hát Sajó Lacival azért együtt fociztam legalább 15 évet, úgyhogy el nem tudom képzelni, hogy úgy írnék egy focis könyvet, hogy Sajó Laci nincsen benne. Egyébként meg a fene tudja, hát tegnap nagyon vicces volt egy könyvbemutató az A38-ason ennek a könyvnek, és ugye az egyik ember, aki eljött a könyvről beszélni, Babarczi Eszter volt, de ő nem olvasta még a könyvet. És akkor ott lapozgatta, és az első novella, amire rá nyitott, az egy Szíj Ferenc nevű fűnyíróról. Szóval úgyhogy nagyon vicces volt, ahogy ott felfedezte. És hát az igazán jó az volt nekem, hogy olvasta, és akkor megkérdezte, hogy de azért ez nem igaz, ugye? És pont az Esztertől, aki egy éles eszű jó esztéta, ez nagyon jól esett ez a kérdés. Természetesen ez mindig az, ami ebben a könyvben benne van, ebben egy makulányi torzítás vagy fikció nincsen, másrészt meg hát persze. De egyébként nem tudom megmondani, azt mondanám, hogy pont azzal, de azért dadogok most, hogy pont azzal a problémával küzdök, amit egyébként nagyon szeretek nézni amúgy, amikor a foci meccs után mondjuk a jobb szélsőt a két gólt rúgott, és a riporter megkérdezi tőle, hogy hát hogyan volt a két gól, és akkor szerencsétlen gőzölgőfejű ember elkezdi mondani, hogy hát az úgy volt, hogy a Dodi átadta nekem balról, én meghúztam, és akkor laposan keresztbe előttem, és ez nagyon jó volt. És mindenki tudja, ő is tudja, meg bárki, aki valahol focizott, hogy ez marhaság, mert hogyha ő gondolkodott közben, és arra gondolt, hogy majd ide húzza meg oda lövi, akkor nem úgy tudom be. Úgyhogy ezt tudom mondani, hogy a fene tudja, nem gondolhattam közben, ezek a történetek keletkeztek.
3: Tilos Rádió. A Keltakarót halljátok. Felvezetésként Körösi Zoltánra emlékeztünk. Sajnos nincs vele saját felvételünk, megpróbálok szerezni a literától. És most pedig leoldjuk a villanyt, és elindulunk a holdvilágba. További hallgatást!

Szerbantal, utas és holdvilág. Első rész. Nászunk. Lázongva vallok törvényt és szabályt. És most mi jön? Várom pálya bélelet, mert befogad, és kitaszít a világ. Így Szabó Lőrinc fordítása. Első fejezet. A vonaton még nem volt semmi baj. Velencében kezdődött. A Chicago. Már mikor a motoszkáfon az állomásról befelé hajóztak és elhagyták a Canale Grandét a rövidebb út kedvéért, Mihálynak feltűntek jobbra és balra a Chicago. De ekkor még nem sokat törődött velük, mert eleinte teljesen lefoglalta Velence velencesége. A víz a házak között, a gondolák, a lagúna és a város téglavörös rózsaszín derűje. Lett Mihály, most volt először Olaszországban, 36 éves korában, a Nászútján. Hosszúra nyúlt vándorévei alatt mindenfelé megfordult. Angliában és Franciaországban éveket töltött, de Olaszországot mindig elkerülte. Úgy érezte, még nincs itt az ideje, még nem készült fel rá. Olaszországot is a felnőtt dolgok közé tett el, mint az ivadékok nemzését. Titokban félt is tőle, félt, mint az erős napsütéstől, a virágok szagától és a nagyon szép nőktől. Ha nem házasodik meg, és nem az a szándéka, hogy szabályszerű, olaszországi nászúttal kezdődő házas életet éljen, talán minthalálig halogatta volna az olaszországi utat. Most is úgy jött el, hogy nem is Olaszországba jött, hanem Nászútra, ami egészen más. Különben is most már jöhetett, mert már férj volt. Most már, úgy gondolta, nem fenyegeti az a veszedelem, ami Olaszország. Az első napok békésen teltek el, nászutasi örömök és szelídebb, nem megerőltető városnézés közt. Mint nagyon intelligens és hatalmas önkritikával rendelkező emberekhez illik, Mihály és Erzsi igyekeztek megtalálni a helyes középutat sznobizmus és ellensznobizmus közt. Nem fárasztották magukat halálra, hogy megtegyenek mindent, amit a Bédekker megkövetel, de még kevésbé akartak azok közé tartozni, akik hazamennek és hencegve azt mondják, a múzeumok. Hát múzeumokban természetesen nem voltunk, és büszkén egymásra néznek. Egy este színházban voltak, és mikor utána visszaérkeztek a hotel hajjába, Mihály úgy érezte, hogy nagyon szívesen meginna még valamit. Nem tudta pontosan, hogy mit, még leginkább valami édes borra vágyódott. Eszébe jutott a szamoszi bor különös, klasszikus íze, és hogy milyen gyakran kóstolgatta Párizsban, a Rue des Petits Champs 7 szám alatt egy kis borkereskedésben, és arra gondolt, hogy Velence félig meddig már Görögország. Így bizonyára lehet szamoszi bort kapni, vagy esetleg Mavrodafnét, mert az olasz borokkal még nem volt tisztában. Megkérte Erzsit, menjen fel egyedül, majd mindjárt utána jön, csak iszik valamit, igazán csak egy pohárral, mondta kubolykodva, mert Erzsi ugyancsak álkomolysággal mértékletességre ízdette, mint fiatalasszony az izik. Eltávolodva a Canale Grandétól, amely mentén állt a szállodájuk, a Fredzéria körüli utcákba jutott, ahol ilyenkor éjszakai sok velencei járkált, azzal a különös hangyaszerűséggel, ami ennek a városnak a lakóit jellemzi. Az emberek csak egyes útvonalakon járnak itt, mint a hangyák, mikor vándorlással indulnak a kerti úton keresztbe. A többi utca üresen maradt. Mihály is a hangya úthoz ragaszkodott, mert azt gondolta, hogy a bárok s fiaszkettériák bizonyára az ember járta utcák mentén terülnek el, és nem az üres utcák bizonytalan zonájában. Talált is számos helyet, ahol italokat árusítottak, de valahogy egyik sem volt az, amit keresett. Mindegyiknek volt valami hibája. Az egyikben túlságosan elegáns emberek voltak, a másikban túlságosan egyszerűek, és egyikhez sem tudta asszociálni azt az italt, amit keresett. Az ital valahogy eldugottabb íze volt. Lassanként úgy érezte, hogy azt bizonyára csak egyetlen egy helyen árulják Velencében, és azt a helyet neki ösztöne alapján kell megtalálnia. Így került a sikátorok közé.
Egészen szűk utcák ágaztak egészen szűk utcákba, és amerre ment, ezek az utcák mindegyre szűkebbek és sötétebbek lettek. Ha kinyújtotta két karját, egyszerre meg tudta érinteni a két szemben lévő házsort, a hallgató nagyablakos házakat, amelyek mögött úgy gondolta, titokzatosan intenzív olasz életek szenderegnek. Olyan közel, hogy szinte indiszkréció ezeken az utcákon járni éjszaka. Mi volt ez a furcsa őrület és extázis, ami elfogta itt a sikátorok közt? Miért érezte úgy magát, mint aki végre hazaérkezett? Talán a gyermek álmodhatott ilyesmiről. A gyermek, aki kertes villák lakója volt, de félt a tágas dolgoktól. Talán a kamasz akart élni olyan szűk helyen, ahol minden fél négyzetméternek külön értelme van. 10 lépés már határsértést jelent. Évtizedek telnek el egy rozoga asztal mellett, és emberéletek egy karosszékben. De ez sem biztos. Így bolyongott a sikátorok közt, míg arra nem eszmélt, hogy hajnalodik már, és ő Velence túlsó oldalán van az új parton, ahonnan a temető szigetét látni, és távolabb a titokzatos szigeteket, köztük a San Francesco in Deserto szigetét, ami egykor a leprások tábora volt, és nagy távol Murano házait. Itt a szegény velenceiek laktak, akikhez csak messziről és kevésbé ért el az idegenforgalom haszna. A kórház itt volt, és a halottak gondolái innen indultak el. Most már ébredeztek egyesek, és munkájukba mentek. És a világ olyan mérhetetlenül sivár volt, mint mikor az ember nem aludt éjszaka. Talált egy gondolást, aki hazavitte. Erzsi már rég rosszul volt az izgalomtól és a fáradtságtól. Csak 1:30-kor jutott eszébe, hogy minden látszat ellenére kétségkívül Velencében is lehet a rendőrségre telefonálni, amit meg is tett az éjszakai portás segítségével, természetesen eredménytelenül. Mihály még mindig olyan volt, mint egy alvajáró. Iszonyú fáradt volt, és nem tudott értelmes feleleteket adni Erzsi kérdéseire. A sikátorok, mondta. Meg kellett már egyszer nézni a sikátorokat éjszaka. Ez hozzátartozik, más is úgy szokta. De miért nem szóltál, vagy miért nem vittél magaddal? Mihály nem tudott válaszolni. Sértődött arccal bújt ágyába, és nagyon keserű érzéssel aludt el. Hát ez a házasság, gondolta. Ennyire nem érti. Ilyen reménytelen minden magyarázat. Igaz, hogy én sem értem. Második fejezet. De Erzsi nem aludt el. Sokáig feküdt összeráncolt homlokkal, karját a feje alatt összefonva, és gondolkozott. Nők általában jobban bírják a virrasztást és a gondolkozást. Erzsi számára nem volt új és meglepő, hogy Mihály olyanokat tesz és mond, amiket ő nem tud megérteni. Egy ideig sikeresen leplezte ezt a nem értést, bölcsen nem kérdezősködött, és úgy tett, mintha öröktől fogva tisztában lenne mindennel, ami Mihállyal összefügg. Tudta, hogy ez a hallgatag álfölény, amire Mihály azt hiszi, hogy a nők örökölt, ösztönös bölcsessége a legerősebb eszköz Mihály megtartására. Mihály tele volt félelmekkel, és Erzsi szerepe, hogy megnyugtassa. De mindennek megvan a határa, és különben is most már házastársak. Komoly nászúton vannak. Ilyenkor elmaradni egész éjszakára mégis különös. Egy pillanatig felmerült benne az a természetes női gondolat, hogy Mihály esetleg egy másik nő társaságába mulatott, de azután elvetette, mint teljes lehetetlenséget. Eltekintve az ilyesmi abszolút illetlenségétől, tudta jól, hogy Mihály milyen félénk és óvatos minden ismeretlen nővel szemben, mennyire fél egy betegségektől, mennyire sajnálja a pénzt, és különben is, milyen kevéssé érdeklik a nők. De tulajdonképpen nagyon megnyugtató lett volna azt tudni, hogy Mihály csak egy nőnél volt. Megszűnik ez a bizonytalanság, ez a teljesen üres sötétség. Az elképzelhetetlensége annak, hogy Mihály hol és hogyan töltötte az éjszakát. És eszébe jutott első férje, Pataki Zoltán, akit Mihály kedvéért otthagyott.
Erzsi mindig tudta, hogy Zoltánnak ez idő szerint melyik gépíró kisasszonya barátnője, pedig Zoltán görcsösen, pirulóan, meghatóan diszkrét volt. És minél jobban el akart valamit titkolni, Erzsi annál inkább tisztában volt mindennel. Mihály éppen fordítva, kínos lelkiismeretességgel iparkodott mindig minden mozdulatát megmagyarázni, mániákosan akarta, hogy Erzsi egészen ismerje őt, és minél többet magyarázott, a dolog annál zavarosabb lett. Erzsi rég tudta, hogy nem érti meg Mihályt, mert Mihálynak titkai vannak, amelyeket önmagának sem val be, és Mihály nem érti meg őt, mert eszébe sem jut, hogy önmagán kívül más ember belső élete iránt érdeklődjék. És mégis azért házasodtak össze, mert Mihály megállapította, hogy tökéletesen megértik egymást. Kettejük házassága teljesen észszerű alapokon áll, nem múló szenvedélyeken. Meddig lehet még nagyon fenntartani ezt a fikciót? Második fejezet. De Erzsi nem aludt el. Sokáig feküdt összeráncolt homlokkal, karját a feje alatt összefonva, és gondolkozott. Nők általában jobban bírják a virrasztást és a gondolkozást. Erzsi számára nem volt új és meglepő, hogy Mihály olyanokat tesz és mond, amiket ő nem tud megérteni. Egy ideig sikeresen leplezte ezt a nem értést, bölcsen nem kérdezősködött, és úgy tett, mintha öröktől fogva tisztában lenne mindennel, ami Mihállyal összefügg. Tudta, hogy ez a hallgatag álfölény, amire Mihály azt hiszi, hogy a nők örökölt, ösztönös bölcsessége a legerősebb eszköz Mihály megtartására. Mihály tele volt félelmekkel, és Erzsi szerepe, hogy megnyugtassa. De mindennek megvan a határa, és különben is most már házastársak. Komoly nászúton vannak. Ilyenkor elmaradni egész éjszakára mégis különös. Egy pillanatig felmerült benne az a természetes női gondolat, hogy Mihály esetleg egy másik nő társaságába mulatott, de azután elvetette, mint teljes lehetetlenséget. Eltekintve az ilyesmi abszolút illetlenségétől, tudta jól, hogy Mihály milyen félénk és óvatos minden ismeretlen nővel szemben, mennyire fél a betegségektől, mennyire sajnálja a pénzt, és különben is, milyen kevéssé érdeklik a nők. De tulajdonképpen nagyon megnyugtató lett volna azt tudni, hogy Mihály csak egy nőnél volt. Megszűnik ez a bizonytalanság, ez a teljesen üres sötétség. Az elképzelhetetlensége annak, hogy Mihály hol és hogyan töltötte az éjszakát. És eszébe jutott első férje, Pataki Zoltán, akit Mihály kedvéért otthagyott. Erzsi mindig tudta, hogy Zoltánnak ez idő szerint melyik gépíró kisasszonya barátnője, pedig Zoltán görcsösen, pirulóan, meghatóan diszkrét volt. És minél jobban el akart valamit titkolni, Erzsi annál inkább tisztában volt mindennel. Mihály éppen fordítva, kínos lelkiismeretességgel iparkodott mindig minden mozdulatát megmagyarázni, mániákosan akarta, hogy Erzsi egészen ismerje őt, és minél többet magyarázott, a dolog annál zavarosabb lett. Erzsi rég tudta, hogy nem érti meg Mihályt, mert Mihálynak titkai vannak, amelyeket önmagának sem val be, és Mihály nem érti meg őt, mert eszébe sem jut, hogy önmagán kívül más ember belső élete iránt érdeklődjék. És mégis azért házasodtak össze, mert Mihály megállapította, hogy tökéletesen megértik egymást. Kettejük házassága teljesen észszerű alapokon áll, nem múló szenvedélyeken. Meddig lehet még vajon fenntartani ezt a fikciót? Harmadik fejezet. Néhány nappal később, egy este Ravennába értek. Mihály másnap reggel nagyon korán felkelt, felöltözött és elment. Egyedül akarta megnézni a híres bizanti mozaikokat, Ravenna legfőbb nevezetességeit, mert most már tudta, hogy sok dolga van, amit Erzsivel nem oszthat meg, és ez is azok közé tartozik.
Erzsi művészettörténetileg sokkal képzettebb és fogékonyabb volt, mint ő. Járt is már Itáliában, úgyhogy Mihály általában rábízta, hogy mit nézzenek meg és mit gondoljanak, amikor valamit megnéznek. Őt a képek csak ritkán érdekelték. Véletlenül, villámlásszerűen, ezer közül egy. De a ravennai mozaikok, azok saját múltjának műemlékei voltak. Valamikor együtt nézték ezeket. Ervinnél, Ulpius Tamással és Évával, Tamás húgával, egy nagy francia könyvben Ulpiuséknál, ideges és megmagyarázhatatlan félelemmel egy karácsony éjszakán. Az óriási szomszédszobában Ulpius Tamás apja magányosan járt fel alá. Az asztalra könyökölve nézték a képeket, és a képek aranyháttere úgy csillogott feléjük, mint ismeretlen forrású fény a bánya folyosó mélyén. A bizánci képekben volt valami, ami felkavarta bennük a lélek legmélyén alvó iszonyatot. 3:42-kor nagy kabátot vettek fel, és gémberedett szívvel elindultak az éjféli misére. Éva akkor elájult. Ez volt az egyetlen alkalom, amikor Éva idegeivel baj volt. Azután egy hónapig minden Ravenna volt, és Mihályban máig is Ravenna maradt a félelemnek egy meghatározhatatlan fajtája. Mindez az egész nagyon elsüllyedt hónapot felkelt benne, amint ott állt a San Vitale székesegyházban a csodálatos, világos zöld tónusú mozaik előtt. Ifjúsága oly intenzitással ütött belé, hogy elszédült, és neki kellett támaszkodnia az egyik oszlopnak. De csak egy pillanatig tartott. Azután megint komoly ember lett. A többi mozaik már nem is érdekelte. Visszament a hotelba, megvárta, amíg Erzsi elkészül, azután együtt és szakszerűen megnéztek és megbeszéltek minden látnivalót. Mihály persze nem mondta meg, hogy reggel már volt a San Vitaléban, kissé szégyenkezve osont be a templomba, mintha valami elárulhatná, és azt mondta, nem is olyan érdekes, hogy reggeli megrendülését kompenzálja. Másnap este a kis piaccán ültek az egyik kávéház előtt. Erzsi fagylaltot evett, Mihály valami számára ismeretlen keserű italt próbált ki, de nem volt megelégedve, és törte a fejét, hogy mivel vigye le az ital ízét. Szörnyű ez a szag, mondta Erzsi. Akárhova mész ebben a városban, mindenütt ezt a szagot érzed. Így képzelem el a gáztámadást. Nem lehet csodálni, mondta Mihály. Ez a város hullaszagú. Ravenna dekadens város. Több mint 1000 év óta állandóan hanyatlik, a Bédekker is mondja. 3 fénykora volt. Az utolsó a 8. században, Krisztus után. Ugyan, csacsi, mondta Erzsi mosolyogva. Mindig hullákra és hullaszagra gondolsz. Pedig ez a büdösség éppen az élettől, a jóléttől jön. Ezt a szagot a műtrágya gyár csinálja. Az a gyár, amiből egész Ravenna él. Ravenna műtrágyából él. Ez a város, ahol nagy Teodorik és Dante sírja áll. Ez a város, amelyhez képest Velence párvenő. Bizony, öregem. Disznóság. Ebben a pillanatban egy nagyon hangos motorbicikli robogott be a piaczára, és a rajta ülő szemüveges és rendkívül motorbicikli-szerűen öltözött ember úgy pattant le róla, mintha ló hátról ugranék le. Körülnézett, meglátta Mihályékat, és egyenesen az asztaluk felé tartott, motorbicikliét maga mellett vezetve, mint egy lovat. Az asztalhoz érve feltolta a szemüvegét, mint egy sisakrostét, és azt mondta, Szervusz Mihály, téged kereslek. Mihály legnagyobb meglepetésére Szepetneki Jánost ismerte fel. Hirtelennyében nem tudott mást mondani, mint hogy honnan tudtad, hogy itt vagyok? Velencében a szállodában mondták, hogy Ravennába jöttél. És hol lehet az ember Ravennában vacsora után máshol, mint a piazza? Igazán nem volt nehéz. Egyenesen idejöttem Velencéből, de most leülök egy kicsit. Bemutatok a feleségemnek. Mondta Mihály idegesen. Erzsi, ez az úr, Szepetneki János, volt osztálytársam, akiről... Azt hiszem, még sohasem meséltem neked. És nagyon érdekes.
János leplezetlen ellenszemben nézte végig Erzsit, meghajolt, kezet fogott, és attól kezdve nem vette tudomásul az asszony jelenlétét. Egyáltalában nem szólt semmit, csak limonádét rendelt. Nagysokára végre Mihály megszólalt. Hát, beszélj. Valami okod van, hogy megkerestél itt Olaszországban. Majd elmondom. Főképp látni akartalak, mert hallottam, hogy megnősültél. Azt hittem, hogy még haragszol rám, mondta Mihály. Utoljára Londonban, a Magyar Követségen találkoztunk. Akkor te kimentél a teremből. De hát persze. Most már nincs miért haragudnod. Folytatta, amikor látta, hogy János nem felel. Az ember megkomolyodik. Mindenki megkomolyodik, és lassanként el is felejti, hogy miért haragudott valakire évtizedeken át. Úgy beszélsz, mint ha tudnád, miért haragudtam rád. Hát persze, hogy tudom, mondta Mihály, és megint elpirult. Ha tudod, mondd meg, mondta Szepet neki harciasan. Nem akarom itt a feleségem előtt. Engem nem zavar, csak mondd meg bátran. Mit gondolsz, miért nem álltam vele szóba Londonban? Mert eszedbe jutott, hogy valamikor azt hittem, hogy te loptad el az aranyórámat. Azóta már tudom, hogy ki lopta el. Látod, milyen szamár van? Az aranyórádat én loptam el. Hát mégis te loptad el. Én hát. Erzsé már eddig is nyugtalanul feszengette a helyén, mert emberismerete segítségével Szepet neki János arcáról és kezéről már rég leolvasta, hogy olyan ember, aki időnként elszokott lopni egy aranyórát, és idegesen magához szorította retiküljét, amelyben a passzusok és utazó csekkek voltak. Nagyon meglepte és rosszul esett neki, hogy az egyébként oly tapintatos Mihály szóvá tette ezt az óra ügyet, de ezt a csendet, ami most beállt, nem lehetett elviselni. Ezt a csendet, amikor az egyik ember azt mondja másiknak, hogy ellopta az aranyóráját, azután hallgatnak. Felkelt és azt mondta, visszamegyek a szállodába, az uraknak olyan megbeszélni valóik vannak. Mihály nagyon ingerülten nézett rá. Csak maradj itt! Most már a feleségem vagy, most már te rád is tartozik minden. És azzal Szepet neki Jánoshoz fordult és rákiáltott. Hát akkor miért nem adtál nekem kezet Londonban? Nagyon jól tudod, hogy miért. Ha nem tudnád, nem lennél most ilyen dühös. De tudod, hogy igazad volt. Beszélj értelmesen. Épp úgy értesz hozzá nem megérteni az embert, mint ahogy értettél hozzá, nem találni meg azokat, akik eltűntek előled, és akiket nem is kerestél. Ezért haragudtam rád. Mihály egy ideig hallgatott. Hát... ha találkozni akartál velem. Hiszen Londonban találkoztunk. Igen, de véletlenül. Az nem számít. Különben is nagyon jól tudod, hogy nem rólam van szó. Ha másról van szó, azokat hiába is kerestem volna. Azért nem is kerestem, ugye? Pedig talán csak a kezedet kellett volna kinyújtani. De most még egy sanszor. Ide hallgass. Azt hiszem, megtaláltam Ervint. Mihály arca azonnal megváltozott. A harag és a megdöbbenés az örvendező kíváncsiságnak adott helyet. Ne beszélj, hol van? Pontosan még nem tudom, de Olaszországban van. Umbria vagy Toszkána egyik kolostorában. Rómában láttam, egy körmenetben ment sok szerzetessel. Nem mehettem oda, nem zavarhattam meg a szertartást, de volt ott egy ismerős pap, akitől megtudtam, hogy ezek a szerzetesek egy umbriai vagy toszkánai rendházból valók. Ezt akartam neked mondani. Ha most itt vagy Olaszországban, segíthetnél nekem keresni. Igen. Köszönöm. De nem tudom, hogy fogok-e segíteni. Nem is tudom, hogyan kell. Meg aztán most nászúton vagyok. Nem járhatom végig Umbria és Toszkána összes kolostorát. Én nem is tudom, van-e Ervinnek kedve velem találkozni. Ha látni akarna engem, rég értesíthetett volna a hollétéről. És most menj el, Szepet neki, János. Remélem, hogy néhány évig megint nem látlak. Megyek is. A felesége nagyon ellenszenves nő. Nem kérdeztem a véleményedet.
Szepet neki János felült a bicikliére. Fizesd ki a limonádémat! Kiáltotta vissza, és eltűnt a közben beállott sötétségben. A házaspár ott maradt és sokáig hallgatott. Erzsi bosszankodott, és egyúttal komikusnak is találta a helyzetet. Osztálytársakkal találkoznak. Úgy látszik, Mihályt ezek a diákkori dolgok egészen mélyen érintik. Meg kellene egyszer kérdezni, ki volt ez az Ervin és ez a Tamás. Bár olyan ellenszenves. Erzsi általában nem szerette a fiatalokat, és a félig készeket. De tulajdonképpen egészen más bosszantott. Természetesen az bosszantotta, hogy Szepetnek Jánosnak annyira nem tetszett. Nem mintha a legkisebb mértékben fontos volna, hogy mit gondol róla egy ilyen kétes egzisztencia. De mégis nincsen végzetesebb dolog a világon egy nő számára, mint a férj barátainak a véleménye. A férfiak hihetetlenül befolyásolhatók a nőkről van szó. Igaz, hogy ez a Szepet neki, Mihálynak nem barátja. Vagyis, hogy nem barátja a szónak konvencionális értelmében, de úgy látszik, mégis valami nagyon erős kapcsolat van közöttük. És különben is a legocsmányabb férfi is befolyásolni tudja a másik férfit ilyen dolgokban. Az ördög vigye, miért nem tetszettem neki? Alapjában véve Erzsi ehhez igazán nem volt hozzászokva. Gazdag, csinos, jól öltözött, mutatós nő volt. A férfiak vonzónak, vagy legalábbis rokon szemlesnek találták. Tudta, Mihály ragaszkodásában is nagyon nagy szerepet játszik az, hogy Erzsiről minden férfi elismerőleg beszél. Sokszor már arra is gyanakodott, hogy Mihály nem is a saját szemével nézi őt, hanem a többiek szemével. Mintha azt mondaná magában, mennyire szeretném ezt az Erzsit, ha én is olyan volnék, mint más ember. És most jön ez a strici, és neki lenne a cél. Nem állhatta meg, hogy ne tegye szóvá. Mondd kérlek, miért nem tetszettem barátomnak a zsebtorvajnak? Mihály elmosolyodott. Ugyan kérlek. Nem, te nem tetszett. Az nem tetszett neki, hogy a feleségem vagy. Miért? Mert azt gondolja, hogy te miattad árulást követtem el az ifjúságommal szemben. A közös ifjúságunkra szemben. Hogy elfeledkeztem azokról, akik... És hogy más kapcsolatokra építettem fel az életem, pedig hát... És most még azt is mondod, hogy nyilván, hogy szép kis barátaim vannak. Erre azt felelhetném, hogy Szepet neki nem barátom, ami persze csak kibúvás volna a kérdése róla. Ilyen emberek is vannak. Az óralopás gyerekes előgyakorlat volt. Szepet neki azóta virágzni szélhámos lett. Volt már nagyon sok pénze is, és akkor erőszakos módon rám tukmált különböző összegeket, amiket nem tudtam visszaadni neki, mert nem tudtam, hol csavarok, és ült már börtönben is, és írt már nekem bajáról, hogy küldjek neki 5 megölőt. És időnként felbukkan, és mindig van nagyon kellemetlen dolgot tud mondani. De mondom, vannak ilyen emberek is. Ha nem tudnád, most legalább látni. Mondd, kérlek, lehetne itt valahol egy üvegbort kapni, amit otthon a szobánkban megihatnánk? Már unom ezt a közéletet, amit itt véghez viszünk a piaccán. Kaphatsz a szállodánkban is, hisz az vendéglő is. És nem lesz abból botrány, hogy a szobánkban is szűk meg. Szabad az, Mihály. A sírba viszel azzal, hogy ennyire félsz a pincérektől és a szállodásoktól. Már megmagyaráztam. Mondtam, hogy ők a legfelnőttebb emberek a világon, és hogy külföldön különösen nem akarok valami szabálytalan dolgot csinálni. Jó. De minek megint innom? Okvetlenül kell valamit innom. Mert el akarom neked mondani, hogy ki volt és hogyan halt meg Ulpius Tamás.

Negyedik fejezet. El kell neked mondanom ezeket a régen történt dolgokat, mert nagyon fontosak. A fontos dolgok általában nagyon régen történtek. És amíg azokat nem ismered, addig ne aludj. Bizonyos fokig mindig csak jövevény maradsz az életemben. Gimnazista koromban a sétálás volt a legfőbb szórakozásom. Vagy talán inkább a csavargás. Kamaszról lévén szó, ez a kifejezés találó. Pest minden város részét külön-külön, szisztematikusan felfedeztem. Minden város résznek, sőt minden utca részletnek külön hangulati értéke volt számomra. Különben ma is épp úgy el tudok szórakozni a házakkal, mint akkoriban. Ebben nem öregedtem. A házak nekem nagyon sokat mondanak. Nekem olyanok, mint amilyen régebben a természet volt a költők számára. Vagy az, amit ők természetnek neveztek. De legjobban mégis a budai várat szerettem. Régi utcáit sosem jutottam meg. A régi dolgok akkor is jobban vonzottak, mint az újak. Csak annak volt mélyebb valósága a szememben, amiben sok-sok emberélet ivódott már bele. Amit úgy tett maradandóra a múlt, mint kőműves kelemenné magas néva vár. Milyen szépen fejezem ki magam, figyelet. Talán ez a jó San Jose-zet volt teszi. Ulpius Tamást sokszor láttam feltalálni, mert ott lakott. Már ez magában nagyon romantikus volt a szememben, de tetszett arcának szőke, főhercegi, törékeny mélagúja, és sok különös más is. Kimérten udvarias volt, sötét ruhákat hordott, és nem barátkozott az osztálytársaival. Velem sem. És most megint magamról kell beszélnem. Te engem mindig úgy ismertél már, mint izmos, széles, idősebb fiatalembert, kisimult, nyugodt arccal, azzal az arccal, amire Pesten azt mondják, hogy lépofa, és úgy tudod, hogy mindig többé-kevésbé álmos vagy. Hát kérlek, gimnazista koromban még egészen más volt. Mutattam neked az akkori arcképemet. Láthattad, milyen vékony, éhes, nyugtalan, extatikus lobogású arcom. Sejtem, hogy nagyon csúnya lehettem. De mégis jobban szerettem az akkori arcomat. És képzelj hozzá egy megfelelő kamasztestet, egy vékony, szögletes, a gyors növéstől hajlott hátú fiú. És egy megfelelő nyurga és éhes karacs. Így elképzelheted, hogy nem voltam egészséges, sem testileg, sem lelkileg. Vérszegény voltam és rettenetes depressziót gyötörtem. 16 éves koromban egy tüdőgyulladás után hallucinációim kezdtek lenni. Mikor olvastam, sokszor úgy éreztem, hogy valaki áll a hátam mögött, és benéz a könyvbe, amit olvasok. Hátra kellett fordulnom, hogy meggyőződjem róla, hogy nincs ott senki. Vagy éjszaka. Rettenetes rémülettel arra ébredtem, hogy valaki áll az ágyam mellett, és néz engem. Persze nem volt ott senki. És állandóan szégyeltem magam. Családomban helyzetem lassanként tarthatatlanná vált állandó szégyenkezésem miatt. Ebéd közben egyre elvörösödtem, és egy időben már a legkisebb ok is elég volt, hogy úgy érezzem, hogy rögtön sírva fakadok. Ilyenkor kiszaladtam a szobából. Tudod, hogy szüleim mennyire rendes emberek, képzeleted, mennyire meg voltak döbbenve és fel voltak háborodva, és hogy bátyáim és Edith mennyit gúnyolódtak. Végre odáig ment a dolog, hogy kénytelen voltam azt hazudni, hogy 14:30 külön francia órán van az iskolában, és így magamban ebédelhettem, korábban, mint a többiek. Azután lassanként sikerült úgy intéznem, hogy a vacsorát meg félretették nekem. Mindez azután hozzájárult, mint legszörnyűbb szimptóma, az örvény. Az örvény. Így, ahogy mondom. Időnként úgy éreztem, hogy megnyílik mellettem a föld, és egy rettenetes örvény szélén állok. Az örvényt azért mégsem

korán. Éppen megnyílt mellettem a föld, mikor kihívtak felállni. Én meg sem mozdultam, csak ültem tovább a helyemen. A tanár egy ideig még szólongatott, majd mikor látta, hogy nem mozdulok, felkelt és odajött hozzám. Mi bajod van? Kérdezte. Persze nem feleltem. Erre egy darabig nézett rám, azután visszament a katedrára, és mást hívott kifelelni. Olyan finom papilélek volt, hogy nem szólt soha egy szót sem az esetről. Annál többet beszéltek róla az osztálytársaim. Azt hitték, hogy lázadásból, dacból nem mentem kifelelni, és hogy a tanár megijedt tőlem. Egy csapásra híres jópofa lettem, és hallatlan népszerűségnek örventem az egész iskolában. Egy héttel később a természetrajz tanár Szepetneki Jánost hívta ki. Ezt a Szepetneki Jánost, akit nyaláltál. Szepetneki legkalandorabb arcát vette magára, és ülve maradt. A tanár erre felkelt, odament Szepetnekihez, és rettenetesen felpufozta. Szepetneki attól kezdve meg volt győződve arról, hogy nekem óriási protekcióm van. De beszéljünk Ulpius Tamásról. Egy nap leesett az első hús. Alig vártam, hogy vége legyen az iskolának, és bekapjam az extra ebédet, rögtön rohantam fel a várba. A hó különösen nagy passzió volt nekem, és az, hogy hóban a városrészek egészen mások, olyannyira, hogy el is lehet tévedni az ismerős utcák közt. Sokáig csavarogtam. Azután kimentem a bástya sétányra, és bámultam a budai hegyek felé. Egyszerre megint megnyílt mellettem a föld. Az örvény ezúttal annál plauzibilisabb volt, mert csak ugyan magaslaton álltam. Mint hogy akkor már többször találkoztam az örvénnyel, nem voltam annyira megrémülve, sőt bizonyos flegmával vártam, hogy majd újra összenő a föld és az örvény eltűnik. Így vártam egy ideig. Nem tudnám megmondani meddig, mert ilyenkor épp úgy elhagyja az embert az idő érzéke, mint álmában vagy szeretkezés közben. De annyi bizonyos, hogy ez az örvény sokkal tovább tartott, mint az előző. Már besötétezett, és még mindig örvény volt. Ez a mai örvény nagyon makacs, gondoltam. És akkor rémülten vettem észre, hogy az örvény növekszik, hogy már csak mintegy 10 cm választ el a szélétől, és az örvény lassan-lassan közeledik a lábam felé. Még néhány perc és végem lezuhanok. Görcsösen belekapaszkodtam a korlátba, és azután csak ugyan elért az örvény. Lábam elől kicsúszott a föld, és ott lógtam az űrben, kezemmel a vaskorlátba fogóckodva. Ha a kezem elfáradt, gondoltam, le fogok esni. És csendben, rezignáltan imádkozni kezdtem. Készültem a halálra. Akkor arra eszméltem, hogy Ulpius Tamás áll mellettem. Mi bajod? Kérdezte, és vállamra tette kezét. Az örvény abban a pillanatban elmúlt, és én összeestem volna a fáradtságtól, ha Tamás meg nem fog. Oda támogatott egy padhoz, és megvártam, amíg kipihenem magam. Mikor jobban lettem, röviden elmondtam neki az örvény dolgot először életemben. Nem is tudom megmondani, hogy volt. Pillanatok alatt ő lett a legjobb barátom. Az a barát, akiről a kamasz fiúk nem kevesebb intenzitással, de mélyebben és komolyabban álmodoznak, mint az első szeretőről. Akkoriban azután minden nap találkoztunk. Tamás nem akart hozzám eljönni, mert azt mondta, nem szeret bemutatkozni. Ellenben nem sokára meghívott magához. Így kerültem az Ulpius házba. Ulpius Tamásék fent laktak. Egy nagyon öreg és rozzant házban. De csak kívülről volt a ház öreg és rozzant. Belülről az is nagyon szép és lakályos volt, mint ezek az öreg olasz hotelek. Bár sok tekintetben kísérteties is volt nagy szobáival és műtárgyaival, olyan volt, mint egy múzeum. Mert Ulpius Tamás apja archeológus volt és múzeumigazgató. A nagyapja pedig valamikor órás volt. A boltja régebben ott volt abban a házban. Most már csak magánszolgalomból játszadozott nagyon régi órákkal és mindenféle különös óraműves játékszerekkel, amit maga talált fel. Tamás anyja már nem él. Tamás és húga Éva gyűlölték apjukat, és azzal vádolták, hogy hidegkomorságával halálba kergette anyjukat, mikor az még egészen fiatal volt. Ez volt az első

Megdöbbentő élményem az Ulpius házban, mindjárt első látogatásunkkor. Éva azt mondta az apjáról, hogy olyan a szeme, mint a cipőgomb, amiben egyébként teljesen igaza is volt. És Tamás a világ legtermészetesebb hangján azt mondta, mert tudod, az apám rendkívül undorító fráter, amiben szintén igaza volt. Én, hiszen tudod, erősen összetartó családi körben nőttem fel. Szüleimet és testvéreimet nagyon szerettem, az apámat mindig imádtam, és nem is tudtam elképzelni, hogy szülők és gyermekek ne szeressék egymást. Vagy hogy a gyermekek épp úgy bírálják el szüleik viselkedését, mint idegen embereké. Ez volt az első, a nagy, primordiális lázadás, amivel életemben találkoztam. És ez a lázadás furcsa módon végtelenül rokon szemes volt a számomra. Bár magamnak eszem ágában sem volt fellázadni apám ellen. Ulpius Tamás ki nem állhatta az apját, de annál jobban szerette nagyapját és húgát. Húgát annyira szerette, hogy az is lázadásnak tűnt már. Én is szerettem testvéreimet, nem veszekedtem velük túlságosan sokat, a családi összetartást komolyan vettem, amennyire elvont és szórakozott természetem megengedte. De mi nálunk az volt a szokás, hogy a testvéreknek nem illett mutogatni, hogy szeretik egymást. Nevetségesnek, sőt, szégyenletesnek tartottunk minden gyengétséget egymás között. Azt hiszem a legtöbb családnál így van. Karácsonyra nem vettünk egymásnak ajándékot. Ha valamelyikünk elment vagy hazajött, nem köszönt a többieknek. És ha elutaztunk, csak szüleinknek írtunk tisztelettudó leveleket, és a végére odaírtuk, üdvözlöm Pétert, Lacit, Editet és Tivadart. Ulpiuszéknál egészen másképp volt. A két testvér választékos udvariassággal beszélt egymással, és búcsúzáskor meghatottan megcsókolták egymást, akkor is, ha csak egy órára mentek el. Amint később rájöttem, rendkívül féltékenyek voltak egymásra, és nagyrészt ez volt az oka annak, hogy nem barátkoztak senkivel. Éjjel-nappal együtt voltam. Éjjel is mondom, mert egy szobában laktam. Ez volt rám nézve a legkülönösebb. Mi nálunk Editet 12 éves korában elválasztották mi tőlünk fiúktól, és azóta külön női lakosztály fejlődött ki körülötte. Barátnők álltak hozzá, sőt, barátok is, akiket nem ismertünk, és szórakozásokat űztek, amelyeket mi mélyen megvetettünk. Kamasz fantáziámat meglehetősen foglalkoztatta az, hogy Éva és Tamás együtt laknak. Úgy képzeltem, ezáltal az nemek különbsége valahogy elmosódik benne. És mind a ketten kisé androgén jelleget vettek fel a szememre. Tamással általában kíméletesen és finoman beszéltem, mint ahogy lányokkal szokás. Évával szemben viszont nem éreztem azt az unatkozó feszengést, amit Edit barátnőivel a hivatalosan lányoknak deklarált lényekkel szemben éreztem. A nagyapát, aki a legvalószínűtlenebb időkben, sokszor az éjszaka közepén és a legvalószínűtlenebb ruhákban, köpenyekben és kalapokban csoszogott be a testvérek szobájába, nehezen szoktam meg. A testvérek mindig szertartásos ovációkban részesítették. Eleinte untam az öreg bácsi történeteit, és nem is értettem jól, mert az öreg németül beszélt, és kissé rajnavidéki tájszólással, mert Kölnből vándorolt be Magyarországra. De később azután rájöttem meséinek az ízére. Az öreg a régi Pest eleven lexikonja volt. Nekem, a házak barátjának, valóságos főnyeremény. El tudta mondani minden várbeli háznak és gazdáinak a történetét. Úgyhogy a várházai, amelyeket addig csak látásból ismertem, lassanként személyes és meghitt ismerősökké váltak. De az apjukat én is gyűlöltem. Nem is emlékszem, hogy egyetlen egyszer beszéltünk volna egymással. Ha meglátod, csak morgott egyet és elfordult. A két Ulpius rettenetesen szenvedett, ha apjukkal kellett vacsorázni. Egy nagy teremben ettek, és vacsora közben egyik sem szólt egy szót sem. Azután a két testvér leült, és apjuk fel és alá járkált a nagy teremben, amit csak egy álló lámpa világított meg. Amikor apjuk a terem túlsó végébe ért, alakja elveszett a homályban. Ha szóltak egymáshoz, apjuk odajött. Mi az, amiről beszéltek? Kérdezte ellenségesen. De szerencsére ritkán volt otthon. Kis kocsmásban itt vele magát. Egyedül,
pálinkával, mint a rossz szemmel. Mikor megismerkedtünk, Tamás éppen egy vallástörténeti tanulmányon dolgozott. A tanulmány az ő gyermekkori játékairól szólt. De a témát az összehasonlító vallástörténet módszerével dolgozta fel. Nagyon különös tanulmány volt, félig a vallástörténet paródiája, félig pedig halálosan komoly tanulmány önmagáról. Tamás épp olyan mániákosa volt a régi dolgoknak, mint én. Nála nem is lehetett csodálni. Egyrészt apai örökség volt, másrészt a házuk olyan volt, mint egy múzeum. Tamás számára a régiség volt a természetes dolog, és a modern a furcsa, idegen. Állandóan Olaszországba vágyódott, ahol minden régi és nekivaló. És íme én most itt ülök, és ő sose jutott el. Az én vonzódásom a régi dolgokhoz inkább csak passzív élvezés és intellektuális vágya megismerés után. Tamás vonzódása aktív fantázia tevékenység volt. Állandóan megjátszotta a történelmet. Úgy kell elképzelni, hogy a két testvér élete az Ulpius házban állandóan színház volt. Állandó commedia dell'arte. A legcsekélyebb dolog elég volt, hogy megindítsa a dolgot, hogy Tamás és Éva megjátszanak valamit, illetve hogy játszanak, ahogy ők mondták. A nagyapa mesélt valami egy várbeli grófnőről, aki szerelmes volt a kocsisába, és Éva mindjárt grófnő lett, és Tamás kocsis. Vagy elmesélte, hogyan ölték meg Majlát, országbírót, Olá inasai, és Éva országbíró lett, és Tamás Olá inasok. Vagy sokkal hosszabb, komplikáltabb és folytatásos történelmi rémdrámák fejlődtek ki. A játékok természetesen csak nagy vonásokban jelezték az eseményeket, mint a commedia dell'arte. Egy-két ruhadarabbal, főképp a nagyapa kifogyhatatlan és megdöbbentő ruhatárából jelezni tudták a kosztümöt, azután következett egy nem nagyon hosszú, de rendkívül barokk, nyakadeker dialógus, majd a gyilkosság vagy öngyilkosság. Mert ahogy most visszagondolok, ezek a rögtönzött színjátékok mindig az erőszakos halál képei felé csúcsosodtak ki. Tamás és Éva naponta egyszer megfojtották, megmérgezték, ledöfték, vagy olajba főzték egymást. A jövőjüket nem tudták másképp elképzelni, mint a színházzal összefüggésben, amennyiben egyáltalán gondoltak jövőjükre. Tamás drámaírónak készült, Éva pedig nagy színésznőnek. De a készülés szó nem egészen helyes, mert Tamás sosem írt drámát, és Évának álmában sem jutott eszébe, hogy színiskolába kellene járnia. Annál nagyobb szenvedéllyel jártak színházba, csak a Nemzetibe. A könnyű színpadtól Tamás épp úgy undorodott, mint a modern építészettől. Leginkább a klasszikus drámákat szerette, amelyekben bőven van gyilkosság és öngyilkosság. De ahhoz, hogy színházba menjenek, pénz kellett. Apjuk pedig azt hiszem egyáltalán nem adott nekik zseppénzt. Valami kis jövedelmet jelentett az öreg szakácsné, az Ulpiusok lompos földi gondviselése, aki a háztartás pénzből félre spórolt néhány fillért az ifjúság számára, meg a nagyapa, akinek rejtélyes forrásokból akadt itt-ott néhány koronája. Azt hiszem, mint zugórás keresett. De mindez természetesen nem volt elég, hogy az Ulpiusok színházi szenvedélyét kielégíthesse. A pénzről Évának kellett gondoskodnia. Tamás előtt ezt a szót, hogy pénz, nem volt szabad kiejteni. Éva gondoskodott is. Pénzszerzés dolgában rendkívül leleményes volt. Minden eladható holmiukat jó áron el tudta adni. Időnként a ház muzeális értékeiből is eladott valamit, de ez nagyon kockázatos volt apjuk miatt, és Tamás sem vette jó néven, ha valami megszokott régiség hiányzott. Néha egészen meglepő kölcsönöket vett fel Éva, a zöldséges cukrászdában, a patikában, sőt a villanyszámla inkasszástól is. És ha mindez nem segített, akkor lopott. Lopott a szakácsnétól, halál megvető bátorsággal lopott az apjától, felhasználva annak részegségét. Ez volt még a legmegbízhatóbb és bizonyos tekintetben legtisztességesebb jövedelmi forrásuk, de
Egyszer egy cukrász kasszájából sikerült kiemelni 10 koronát, amire nagyon büszke volt. És bizonyára voltak olyan esetek is, amelyeket nem mondtam. És lopott tőlem is. Majd amikor észrevettem és keserűen tiltakoztam ellene, lopás helyett rendszeres adót vetett ki rám. Hetente bizonyos összeget be kellett szolgáltatnom a családi alapra. Tamásnak persze nem volt szabad tudni erről. Erzsit közbeszólt. Moral insanity. Igen, az, folytatta Mihály. Az ilyen szakkifejezések rendkívül megnyugtatóak. És bizonyos fokig felmentést is adnak. Nem tolvaj, hanem elmebeteg. De Éva nem volt sem elmebeteg, sem tolvaj. Csak nem volt semmi erkölcsi érzéke a pénzzel összefüggő dolgok iránt. A két Ulpius testvér annyira kívül állt a világon, a világ gazdasági és társadalmi rendjén. Fogalmuk sem volt arról, hogyan szabad és hogyan nem szabad pénzt szerezni. A pénz számukra nem létezett. Ők csak azt tudták, hogy bizonyos, nem is nagyon szép papírszeletek és ezüst korongok ellenében színházba lehet menni. A pénz nagy absztrakt mitológiája, a modern ember vallásos és erkölcsi érzéseinek az alapja, és a pénz isten áldozat rítusai, a becsületes munka, a takarékosság, a gyümölcsöztetés és hasonló dolgok számukra ismeretlen fogalmak voltak. Az ilyesmi az emberrel vele születik, de velük nem született. Vagy megtanulja az ember otthon, mint én, de őket otthon, legfeljebb a várbeli házak történetére tanította meg a nagyapja. Nem is tudod elképzelni, mennyire irreálisak voltak, mennyire irtóztak minden gyakorlat a valóságtól. Újság sosem volt a kezükben, sejtelmük sem volt, hogy mi történik a világban, pedig akkor világháború volt, de őket nem érdekelt. Az iskolában egyszer kiderült felelés közben, hogy Tamás sosem hallott Tisza István. Mikor Pszemisl elesett, Tamás azt hitte, hogy egy orosz tábornokról van szó, és udvariasan örömét fejezte ki, majdnem megverték. Később az intelligensek fiúk már Adiról és Babicsról vitatkoztak. Tamásnak az volt az elmélete, hogy mindenki tábornokról beszél, és Adiról is sokáig azt hitte, hogy tábornok. Az intelligensek fiúk Tamást butának tartották, épp úgy, mint tanárai. Különös géniusza, történelmi tudása teljesen ismeretlen maradt az iskolában, amit ő egyébként egy csöppet sem sajnál. Minden más tekintetben is kívülálltak az élet megszokott rendjén. Évának esetleg éjszaka 2-kor eszébe jutott, hogy az előző héten a Schwab-hegyen felejtette francia füzetét, akkor mind a ketten felkeltek, felöltöztek, felmentek a Schwab-hegyre, és ott csavarodtak reggelig. Tamás másnap királyi egykedvűséggel mulasztotta az iskolát, Éva gyártott neki bizonyítványt az öreg úrbőz aláírásával. Éva egyáltalán nem járt iskolába, és semmiféle elfoglaltsága nem volt, de olyan jól elszórakozott egyedül is, mint egy macska. Akármikor be lehetett hozzájuk állítani. Az ember sosem zavarta őket, tovább folytották a maguk életét, mintha az ember ott sem lenne. Éjszaka is szívesen látták az embert, de gimnazista koromban éjjel nem mehettem hozzájuk az otthoni fegyelem miatt, legfeljebb színház után rövid időre. És folyton arról ábrándoztam, hogy milyen jó volna náluk aludni. Érettségi után gyakran maradtam ott éjszakára. Később egy híres angol esszében olvastam, hogy a kelták alapvonása a lázadás a tények zsarnoksága ellen. Hát, a két Ulpius ebből a szempontból kelta volt. Mellesleg megjegyezve, Tamás is, meg én is őrjöngtünk a keltákért, a grálmondáért és a párszíválért. Valószínűleg azért éreztem magam olyan jól köztük, mert ilyen kelták voltak. Közöttük megtaláltam önmagam. Rájöttem, hogy miért éreztem magam a szülői házban mindig szégyelni való idegennek. Mert ott a tények uralkodtak. Ulpiuszéknál odahaza voltam. Minden nap oda mentem. És minden szabad időmet náluk töltöttem. Mikor bekerültem az Ulpius ház atmoszférájába, állandó szégyenérzésem elmúlt, és elmúltak az ideges szimptomák is.
Az örvénnyel akkor találkoztam utoljára, amikor Ulpius Tamás kihúzott belőle. Senki sem nézett át többé a vállam fölött, és nem bámult rám éjszaka a sötétben. Nyugodtan aludtam. Az élet megadta azt, amit vártam tőle. Testileg is összeszedtem magam, az arcom kisimult. Ez volt életem legboldogabb időszaka. És ha valami szag, vagy világítás felkelti bennem az emlékét, most is átfut rajtam az az izgatott és szédelgős és távoli boldogság. Az egyetlen boldogság, amit ismertem. Ezt a boldogságot sem adták persze ingyen. Ahhoz, hogy otthon lehessek az Ulpius házban, nekem is el kellett szakadnom a tények világától. Vagy. Nem lehetett két laki életet folytatni. Én is leszoktam az újságolvasásról, és szakítottam intelligens barátaimmal. Lassanként engem is olyan hülyének tartottak, mint Tamást. Nekem ez nagyon fájt, mert hiú voltam, és tudtam, hogy okos vagyok, de nem lehetett rajta segíteni. Az otthoniaktól teljesen elszakadtam. Szüleimhez és testvéreimhez azzal a kimért udvariassággal beszéltem, amelyet Tamástól tanultam. Azt a szakadást, ami akkor állt be közöttünk, azóta sem tudtam megszüntetni, bármennyit igyekeztem. És azóta is hossz a lelkiismeretem családommal szemben. Később azután ezt a távolság érzést engedelmességgel igyekeztem korrigálni, de az már más történet. Az otthoniak megvették észre átalakulásomat. Aggodalmas családi tanácskozásra ültek össze nagybátyáméknál, és elhatározták, hogy nekem nőre van szükségem. Nagybátyám nagy zavarban és számos jelképes kifejezést használva közölte is ezt velem. Érdeklődve hallgattam, de nem mutattam semmi hajlandóságot. Annál kevésbé, mert akkor Tamás, Ervin, Szepetneki János meg én már megfogadtuk, hogy nőhöz nem nyúlunk, mert mi leszünk az új grállovagok. A nő azután lassanként elmaradt, és szüleim tudomásul vették, hogy olyan vagyok, mint amilyen vagyok. Anyám azt hiszem, mind mostanig óvatosan figyelmezteti a háztartási alkalmazottakat és az új ismerősöket, akik a házhoz jönnek, hogy vigyázzanak, mert én nem vagyok mindennapi ember. Pedig hát hány éve már, hogy mikroszkóppal sem lehet bennem semmit sem kimutatni, ami nem volna mindennapi. Nem is tudnám megmondani, miből állt ez a változás, amit szüleim oly nyugtalanul észleltek. Igaz, hogy a két Ulpius minden tekintetben megkövetelte, hogy az ember alkalmazkodjék hozzájuk, és én szívesen, sőt, boldogan alkalmazkodtam is. Leszoktam a jó tanulásról, revideáltam véleményeimet, és undorodtam egy csomó dologtól, ami addig tetszett nekem, a katonaságtól és a harctéri dicsőségtől, az osztálytársaimtól, a magyaros ételektől, mindentől, amire az iskolában azt mondhatták volna, hogy stram vagy jó pofa. Abba hagytam a futballt, amit addig szenvedéllyel üztem. A vívás volt az egyetlen megengedett sport, azt annál nagyobb szorgalommal gyakoroltuk mind a hárman. Rengeteget olvastam, hogy Tamással lépést tartsak, bár ez nem esett nehezemre. Ebből az időből datálódik érdeklődésem a vallás történet iránt, amiről azután később leszoktam, mint annyi másról, mikor megkomolyodtam. És mégis rossz volt a lelkiismeretem a két Ulpiusszal szemben. Úgy éreztem, hogy becsapom őket. Mert ami nekik természetes szabadság volt, nekem nehéz, görcsös lázadás. Túlságosan is polgár vagyok, és túlságosan annak neveltek otthon, hiszen te is tudod. Nekem nagy lélegzetet kellett vennem, és nagy elhatározásomba került, hogy a cigaretta hamut a földre szórjam. A két Ulpius nem is tudta másképp elképzelni. Ha néha hősiesen rászántam magam, hogy Tamással egy iskolát kerüljek, egész nap gyomorgörcseim voltak. Nekem olyan a természetem, hogy reggel korán felébredek, és éjszaka álmos vagyok. Délben és vacsora időben vagyok a legéhesebb, szeretek tányérból lenni, és nem szeretem a tésztával kezdeni. Szeretem a rendet, és kimondhatatlanul félek a rendőröktől.
ezeket a tulajdonságaimat, egész rendszerető és lelkiismeretes polgári lényemet titkolnom kellett Ulpiuszék előtt. Ők ugyan tudtak róla, meg is volt a véleményük, de finomak voltak és nem szóltak. Nagylelkűen elnéztek más felé, ha a rendesség vagy a takarékosság olykor-olykor kitört belőlem. Legnehezebb az volt, hogy részt kellett vennem a játékaikban. Belőlem minden színész hajlandóság messze menően hiányzik, legyőzhetetlenül szégyenlős vagyok, és eleinte majd meghaltam, amikor rámadták a nagyapa vörös mellényét, hogy hatodik Sándor pápa legyek egy folytatásos borcsa drámában. Később megtanultam ezt is, de sosem tudtam olyan szép barokk szöveget rögtönözni, mint ők. Ellenben kitűnő áldozatnak bizonyultam. Engem lehetett legjobban megmérgezni és olajba főzni. Sokszor én csak a tömeg voltam, amely rettenetes Iván kegyetlenkedésének áldozatául esik, és egymás után 25-ször kellett hörögnöm és meghalnom különböző módokon, különösen a hörgési technikámnak volt nagy sikere. És azt is meg kell mondanom neked, bár nehezemre esik erről beszélni, még ennyi bor után is, de a feleségemnek erről is kell tudnia. Nagyon szerettem én lenni az áldozat. Már reggel arra gondoltam, és egész nap arra vártam, igen. Miért szerettél áldozat lenni? Kérdezte Herzsi. Hát, erotikus okokból. Ha érted, hogy gondolom, igen. Később magam találtam ki azokat a történeteket, amelyekben kedvem szerint áldozat lehettem. Például ilyeneket, a mozi kezdte már akkor irányítani a fantáziát, hogy Éva mondjuk apacs lány, akkoriban arról szóltak a filmek, elcsal engem egy apacs tanyára, leítat, azután kirabolnak és megölnek, vagy ugyanaz történelmében megjátszani Judit és Holofernész históriáját, azt nagyon szerettem. Vagy orosz tábornok vagyok, Éva kémnő, elaltat és ellopja haditervet. Tamás esetleg nagyon ügyes szárnysegéd, aki üldözőbe veszi Évát és visszaszerzi a titkot, de Éva sokszor őt is ártalmatlanná tette, és az oroszok rettentő veszteséget szenvedtek. Az ilyesmi ott alakult ki játék közben. Érdekes, hogy ezek a játékok Tamásnak is nagyon tetszettek, és Évának is, csak éppen, hogy én mindig szégyeltem magam értük, és ma is nagyon szégyellem, amint beszélek róla. Ők pedig nem. Éva szeretett az a nő lenni, aki megcsalja, elárulja, megöli a férfiakat. Tamás meg én szerettünk az a férfi lenni, akik megcsalnak, elárulnak, megölnek, vagy nagyon megaláznak. Mihály elhallgatott és ívott. Erzsi egy idő múlva megkérdezte, mondd, szerelmes voltál Ulpius Évába? Nem. Nem gondolnám. Ha minden áron azt akarod, hogy szerelmes voltam valakibe, akkor inkább Tamásban. Tamás volt az ideálom. Éva inkább csak ráadás és erotikus eszköz ezekben a játékokban. Azt sem szívesen mondanám, hogy szerelmes voltam Tamásban, mert a kifejezés félreérthető, még azt gondolnád valami beteges, homoerotikus kapcsolat volt közöttünk, pedig erről szó sem. A legjobb barátom volt. A szó nagy kamaszkor értelmében. És ami beteges volt a dologban, az előbb mondtam, egészen más és mélyebb természetű. De mondd, Mihály, oly nehéz elképzelni. Évekig folyton együtt voltatok, és semmiféle ártatlan flört nem fejlődött ki közted és Ulpius Éva között. Nem, nem. Semmi, semmi. Hogy lehet az? Hogy? Csak ugyan. Valószínűleg úgy, hogy annyira intimek voltunk, hogy nem flörtölhettünk, és nem lehettünk szerelmesek egymásban. A szerelemhez távolság kell. Hogy a szerelmesek azon keresztül közeledhessenek egymáshoz. A közeledés persze csak illuzórikus, mert a szerelem valójában eltávolít. A szerelem polaritás. A két szerelmes a világ két ellenkező töltésű pólusa.
Nagyon okosokat mondasz így, késő éjszaka. Nem értem az egész helyzetet. Talán csúnya volt, talán? Csúnya. Ő volt a legszebb nő, akit életemben láttam. Nem. Ez sem volt fontos. Ő volt a szép nő. És azóta is minden szépséget hozzám ér. Minden későbbi szerelmem hozzáhasonlított valamiben. Az egyiknek a lába, a másik úgy emelte fel a fejét, a harmadiknak a hangja a telefonban. Én is? Te is? Igen. Miben hasonlítok hozzá? Mihály elpirult és hallgatott. Mondd meg, nagyon kérlek. Hogy is mondjam? Állj fel, kérlek. És gyere ide mellé. Erzsi odaállt Mihály széke mellé. Mihály átkarolta a derekát és felnézett rá. Erzsi elmosolyodott. Most. Ez az. Mondta Mihály. Mikor így felülről mosolyogsz rám. Így mosolygott Éva is. Mikor én voltam az áldozat. Erzsi kivonta magát és visszaült a helyére. Érdekes, mondta kedvetlenül. Te valamit biztosan elhallgatsz, nem baj. Nem tartom kötelességednek, hogy mindent elmondj. Én sem érzek semmi lelkiismeret furdalást, hogy nem beszéltem neked a kamasz éveimről. Nem is tartom fontosnak, de mondd, te abba a lányba szerelmes voltál. Ez csak kifejezés dolga. Mi nálunk ezt úgy hívják, hogy szerelem. Nem. Mondom, hogy én nem voltam elé szerelmes, csak a többiek. Milyen többiek? Éppen most akarok róla beszélni. Éveken át nem volt más vendége az Ulpius háznak, mint én. Mikor nyolcadikosok lettünk, megváltozott a helyzet. Akkor csatlakozott Ervin és Szepetneki János. Ők Évához jöttek, nem Tamáshoz, mint én. A dolog úgy történt, hogy az iskola abban az évben is színielőadást rendezett, mint minden évben, és mint hogy mi voltunk a nyolcadikosok, mi vittük a főszerepet az egész ünnepélyen. Valami alkalmi színdarabról volt szó, ami nagyon szép volt, csak az volt a baj, hogy eléggé terjedelmes női szerep volt benne. A fiúk elhozták erre a célra jégpályai és tánciskolai kis ideáljaikat, de a tanár, aki az előadást rendezte, egy nagyon okos és nőket nagyon utáló fiatal pap, egyiket sem találta alkalmasnak. Én valahogy szóvá tettem a dolgot Éva előtt. Évának attól kezdve nem volt nyugta, úgy érezte, itt az alkalom színésznő karrierét elkezdje. Tamás persze hallani sem akart a dologról, hátborzongatóan nem előkelőnek találtam, hogy az iskolával ilyen közeli utcai családi nexusba kerüljön, de engem Éva addig terrorizált, amíg megemlítettem a dolgot az illető tanárnak, aki engem nagyon szeretett, és megbízott, hogy hozzam el Évát. El is vittem. Éva csak kinyitotta a száját, és a tanár mindjárt azt mondta, maga fog játszani. Maga és senki más. Úgyhogy még Évának állt feljebb, hivatkozott atya szigorú és színház ellenes világ felfogására, egy fél óráig kérette magát, amíg végre beleegyezik. Magáról az előadásról most nem akarok persze beszélni, csak mellesleg jegyzem meg, hogy Évának egyáltalán nem volt sikere. Az egybegyúlt szülők köztük anyám is úgy találták, hogy túlságosan merész, nem eléggé nőies, kicsit közönséges, szóval valahogy olyan furcsa, stb. Vagyis megérezték benne a lázadást. És annélkül, hogy Éva játékában, vagy öltözködésében, vagy viselkedésében valami kifogásolható lett volna, fel voltak háborodva erkölcseikben. De a fiúk köz sem volt sikere. Hiába volt annyival szebb, mint a jégpályai és a tánciskolai kis ideálok. A fiúk elismerték, hogy nagyon szép, de valahogy mondták és vállat vontak. Ezekben a polgári fiúkban, csírájában már megvolt szüleik magatartása a lázadóval szemben. Az elvarázsolt királykisasszonyt Évában csak Ervin és János ismerték fel, akik akkor már maguk is lázadók voltak. Szepetneki Jánost ma látta. Mindig ilyen volt. Az osztály legjobb szavalója volt. Különösen, mint Cyrano volt nagy az önképző körben.
revolvert hordott magával, és kisebb korában hetente agyonlőtt néhány betörőt, aki özvegy édesanyja titokzatos okmányait akarta elragadni. Szenzációs nőügyei voltak már akkor is, mikor a többiek még csak odáig jutottak, hogy nagy igyekezettel ráléptek táncos nőjük lábára. Nyaranta kint járt a harctéren, és hadnagyi rangig vitte. Új ruháit percek alatt elszakította, mert mindig éppen lezuhant valamiről. Legfőbb ambíciója az volt, hogy bebizonyítsa nekem, hogy külön nálam. Ez azt hiszem úgy keletkezett, hogy 13 éves koromban volt egy tanárunk, aki koponyavizsgálattal foglalkozott, és az én fejem tudorairól megállapította, hogy tehetséges vagyok. János fejéről viszont azt olvasta le, hogy nem tehetséges. Ezt sosem tudta kiheverni. Sok évvel az érettségi után még könnyezve emlegette. Mindenben különb akart lenni nálam. Futballban, tanulásban, intelligenciában. Mikor aztán mind a háromról leszoktam, zavarba jött, és nem tudta mihez kezdeni. Azután beleszeretett Évába, mert azt hitte, hogy Éva szerelmes belé. Igen, ez volt szeped neki János. És kicsoda Ervin? Ervin? Zsidó fiú volt, akkoriban katolizált, talán a paptanárok hatása alatt, de inkább belső útját követve, azt hiszem. Előzőleg 16 éves korában ő volt a legintelligensebb, az intelligens és beképzelt fiúk közt, a zsidó fiúk korábban érnek. Tamás nagyon utálta is őt intelligenciájáért, és egyenesen antiszemita lett, ha Ervinről volt szó. Ervintől hallottunk először freudizmusról, szocializmusról, március körről. Ő volt az első közöttünk, akiben jelentkezett az a furcsa világ, ami később Károlyi forradalom lett. Gyönyörű verseket írt Ady Endre modorában. Azután úgy szólván egyik napról a másikra megváltozott. Elzárkózott az osztálytársai elől, csak velem érintkezett, de a verseit akkori eszemmel legalábbis nem értettem, és az sem tetszett nekem, hogy hosszú, rím nélküli sorokat kezdett írni. Elvonult, olvasott, zongorázott, nemigen tudtunk róla. Azután egy nap a kápolnában láttuk, hogy ő is az oltárhoz járul, a többi fiúval áldozni. Innen tudtuk, hogy katolizált. Hogy miért katolizált? Nyilván azért, mert a katolicizmus számára idegenszerű szépsége vonzotta. És vonzotta a hittételek és erkölcsi parancsok kérlelhetetlen szigorúsága. Azt hiszem, volt benne valami, ami az aszkézis felé vágyódott. Mint ahogy más ember élvezetet után sóvárok. Szóval mindazok az okok, amikért más is meg szokott érni és buzgó katolikus lesz. És azon kívül még valami, amit akkor még nem láttam ilyen tisztán. Ervin is, mint engem kivéve az Ulpius házban mindenki, szerepjátszó természet volt. Ha most visszagondolok, kisdiák korától kezdve állandóan megjátszott valamit. Megjátszotta az entelektüelt és a forradalmár. Nem volt közvetlen és természetes, mint ahogy illene lenni, távolról sem volt. Minden szava és mozdulata stilizált volt. Réges szavakat használt, zárkózott volt, állandóan a nagy szerep lehetőségeket kereste. De nem úgy játszott, mint az Ulpiusok, akik a következő pillanatban elfelejtkeztek szerepükről és másik játékba kezdtek. Egész életével meg akart játszani egy szerepet. És a katolicizmusban megtalálta végre a nagy, méltó és nehéz szerepet. Többet azután nem is változtatott attitűdöt, és a szerep befelé egyre mélyül. Olyan buzgó katolikus volt, amilyenek zsidók szoktak néha lenni, akikben az évszázadok öröksége még nem koptatta el a katolicizmus nagy megrendüléseit. Nem úgy volt katolikus, mint az áhítatos és szegény sorsú osztálytársak, akik naponta áldoztak, kongregációba jártak és egyházi pályára készültek. Azoknak a katolicizmusa alkalmazkodás volt, az övé lázadás. Szembeszállás az egész hitetlen vagy közömbös világgal. Mindenről katolikus véleménye volt. A könyvekről, a háborúról, az osztálytársakról, a tízórai vajos zsemléről. Sokkal intrazingensebb és dogmatikusabb volt, mint legszigorúbban vallásos tanáraink. Aki kezét az ekeszarvára tette, hátra ne tekintse. Ez a bibliai mondás volt a jelszava.
Kikapcsolt az életéből mindent, ami nem volt egészen katolikus. Revolverrel őrködött lelki üdvössége fölött. Az egyetlen, amit régi életéből megtartott, a dohányzás szenvedélye volt. Nem emlékszem, hogy valaha cigaretta nélkül láttam volna. Pedig nagyon sok megkísértésben volt része. Ervin rendkívül szerette a nőket. Ő volt a szerelmes az osztályban. Olyan komikusan egyoldalú beállításban, mint ahogy Szepet neki János volt a hazudozó. Szerelmeiről az egész osztály tudott, mert hiszen egész délután az illető kislánnyal sétált a Gellért hegyen, és verseket írt hozzá. Az osztály tisztelte Ervin szerelmeit, mert érezte az intenzitást és a költőiséget. De mikor katolizált, természetesen a szerelemről is lemondott.

Tilos Rádió híreit halljátok élőben. Abban is a vasárnapi Kelt a karó kiadást. A marsi vízügyes Matt Damon letorkolta a michigani kormányzót a flinti ivóvízbotrány miatt. Minimum le kellene mondania, és ez a minimum. Nézzék! Az Amerikai Egyesült Államokban mindenkinek joga van a tisztességes bírósági eljáráshoz. Ennek az embernek szüksége lenne rá, minél hamarabb. Ez a személyes véleményem, hangoztatta Matt Damon. Aki furcsálná, hogy a hollywoodi színész ilyen dolgokba üti az orrát, valószínűleg nincs tisztában azzal, hogy ő az egyik alapítója a water.org, azaz water.org nevű non-profit szervezetnek, és annyira elkötelezett, hogy még a Sundance Fesztiválon is erről beszélt a The Daily Beast nevű lapnak. Matt Damon csatlakozott a felháborodók egyre növekvő seregéhez, akik kiakadtak Rick Snyder, michigani kormányzó súlyos hibáin a flinti vízügyi botrány kapcsán. A katasztrófa 2014 áprilisában kezdődött, amikor egy nem választások útján hatalomra került hivatalnok a Huron-tóról a Flint folyóra állította át a városi fővízvezetéket pénzspórolás céljából. Ez az eleve kudarcra ítélt lépés szétmarta a város öregedő vízvezeték csöveit és a 102 ezer lakosát, főként a gyerekeket, ólommérgezés bénító hatásának tette ki, és az azóta kétszer kitört légiós betegségjárvány már 10 ember halálát okozta. A helyzetet súlyosbítja, hogy nemrég nyilvánosságra került e-mailek azt bizonyítják, Snyder kormányzó és hivatala már 2015 februárjában tudott a flinti vízminőségi problémákról, de az államapparátus úgy gondolta, a problémák utólagosan majd elhalványulnak. Ennek fényében elfogadhatatlan, hogy a kormányzó 2015. szeptember 30-án ismerte el nyilvánosan először, hogy a város vízellátása nem biztonságos. Majd 2015. decemberében ment el addig, hogy sajnálatát is kifejezze a város felé. Azóta Barack Obama sürgősségi állapotot rendelt el, és 80 millió dollárt adományozott Michigan államnak városai vízhálózatának javítására. A marsi filmcsillag Gary White-tal közösen alapította a vízügyet felkaroló non-profit szervezetét, melynek célja, hogy a világon mindenki biztonságos és tiszta vízhez juthasson. Azt tesszük, amit minden amerikai szülő érezhet mélyen, zsigeri szinten Flint kapcsán. Feltesszük a kérdést, mi lenne, ha az én gyerekemmel történne? Mondja a négy lány gyermeket nevelő Damon. Lelkiismeretlen dolog, ami Flintben történik, és ugyanúgy lelkiismeretlenség, hogy nap mint nap 663 millió ember szembesül ezzel a fejlődő világban, folytatta a Daily Beastnek. Ezek azok a közösségek, akikkel együttműködünk, és ez a water.org célja. Ne szenvedjen több gyerek és szüleik ilyen embertelenségben. A hírt Lauren Chao az alternet.org megjelent írásából fordítottam. A Tilos Rádió híreit hallottátok.

0: Miért mi lesz ezután?
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Valek.
1: Kell takaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró. Kell takaró. Kell takaró. And sound.

Also special effects, Thomas Fabio, Aquarius. Sister Sarah.

Tilos Rádió. A Keltakarót halljátok, és ezzel a fordulattal áttérünk angolra. Üdvözöljük a stúdióban Samantha Thornhillt és Bob Holment, akik a tegnapi Budapest Slam díszvendégei, és itt van még velünk Gyukics Gábor és a szervező Blyworks. Mivel már nagyon sok interjút adtak itt a napokban, úgy döntöttünk, hogy tilosos szokás szerint, illetve keltakarós szerint felolvasás lesz inkább. Ha van kérdésetek, cseten kérdezhettek, aztán lehet, hogy a végén beszélgetünk. De most elmerülünk a Slam Poetry-ben.

0: Last night, just as I was passing into sleep, one final thought began to race me to the dream, intercepting the sweet powers of Morpheus, pressing me to wakefulness and purpose.
1: Múlt éjjel, útban alvás felé, egy végső gondolat álomba üzve metszette ketté Morpheus édes hatalmát, éberré és céltudatossá téve.
0: I drew my pen and prepared to set down this marvel, final thought of my existence, so it seemed. The thought itself panting, near death as I retrieved it, it called itself a másik gondolat.
1: Elővettem tollamat, felkészültem elkövetni egy csodát. Létemnek végső gondolata úgy tűnt, a gondolat halálhoz közeli állapotban liegett. Onnan hoztam vissza, szólt magának. The other thought.
0: What? A thought appearing in my mind that's not of my thinking. A thought I thought I'd exiled that thought, banished it as not of me, not me enough, then urging me to please shut up. The other thought continued.
1: Me? Saját gondolataim kívüli gondolat válik sajátommá, egy gondolat, amire azt gondoltam száműzött gondolat. Elűztem, nem belőlem való, nem elég nekem, de sürget, hogy kérlek fogd be, folytatta a másik gondolat.
0: Do not dwell upon the political implications inherent in your own inability to entertain any but your own precious thoughts, buddy. Rather, amend your ways to allow other thoughts existence. Write not the poem, write the other.
1: Ne nézz a tehetetlenségből fakadó politikai következtetéseken, hogy ne időzz a tehetetlenségből fakadó politikai következtetéseken, hogy mindenkit szórakoztass csupán önön értékes gondolataidat, ne haver! Inkább engedd a másik gondolat létezését. Ne a verset írd meg, hanem a másik verset.
0: Tis impossible, I countered, for by so doing, by giving vent to the other, am I precluding the very basis of my own existence, the essence of me? And at that, the shiver became a thought that coursed my spine. And I find myself engaged in application.
1: Ez lehetetlen. Ellenálltam is mégis a másik vonzás körébe kerültem. Talán nem saját létemet és lényegem gátolom. Ekkor a gondolat remegésként szaladt gerincem útján, és íme... Please, Bob. Alkalmazásában találtam magam.
0: To wrap the rap with the truest groove, there's no stop gap from the first remove.
1: A legtisztább kéje rappelni a rappet, nincs megállás az első elmozdulástól.
0: This either or thing is just one more thing.
1: Ez vagy az, vagy nem ez az, ez csak egyel több cucc.
0: A touch too much.
1: A picivel több.
0: A tad too bad.
1: Picivel rosszabb.
0: A bit too wit. Am I too tight?
1: Lehet, hogy szoros.
0: Explode in your mind a tiny grenade.
1: Apró gránát robban az agyadban.
0: Leaving the impression the other thought made.
1: Az agya a másik gondolat lenyitál.
0: I never thought the other thought.
1: Nem gondoltam soha
0: a másik gondolatot. I never thought the other thought.
1: Soha nem gondoltam a másik gondolatot.
0: Wait a second.
1: Állj meg egy percre.
0: Wait a second.
1: Állj meg egy percre.
0: This is impossible.
1: Ez lehetetlen.
0: The impossible rap is ready to appear. Is it possible that you are ready to hear?
1: Kész a berobbanás. Valószínűleg te is készen állsz meghallgatásra. Valamit biztosan csinálni akar. Amit az előbb mondtál, a gondolat, mire nem emlékszel.
0: It's a dream you don't surrender when you get out of bed.
1: Just
0: return the sender. Think the other thoughts.
1: The other thoughts gonna get you. The other thoughts gonna get you. A másik gondolat veled is kikezd. Azt mondom a rap csupán karc a felületen. Azt hiszem, tudom miért vagy ideges.
0: And if you say rapping is just scratching on the surface.
1: Azt mondod, nem érted a ritmust? Ted.
0: I think I know what's making you so nervous.
1: Hallgasd a taktust.
0: You say you don't understand the beat?
1: Nem érted a ritmust?
0: Put your ears to the ground.
1: Tedd füled a földre.
0: Listen to your feet.
1: Hallgasd a taktust.
0: It's impossible.
1: Ez lehetetlen.
0: But undeniable.
1: De dagadhatatlan.
0: It's ubiquitous.
1: Mindenhol ott van.
0: Don't hold me liable.
1: Nem,
0: it's always behind you when you turn around.
1: Hátra nézze.
0: It's just out of sight.
1: Éppen elmozdul, épp.
0: Just underground. Oh well, I might as well go to bed. Chill that hot thought head. Good night. Sleep tight. Twixt waking and sleeping, another thought is seeping, creeping and leaping into place.
1: Másik gondolat beszivárog, becsúszik, beugrik. Right.
0: Before your face.
1: Pont a szemed előtt.
0: With a certain grace.
1: Elegánsan, kecsesen.
0: Well, in that case.
1: Na, ebben az esetben.
0: Is it impossible?
1: Ez most lehetetlen.
0: Sine qua non.
1: Sine qua non.
0: It's a schizo.
1: It's a pizza schizo.
0: Oh, other thoughts on the phone.
1: Telefonál a másik gondolat.
0: It's so humiliating when your brain is uncooperating. It's so humiliating when your brain is uncooperating. It's so humiliating when your brain is uncooperating. Back, back, back. Back before you said it.
1: Vissza, mielőtt mondanád.
0: Back, back, back. Back before you thought.
1: Vissza, vissza.
0: You were there too. How do you do? Is your think and on the blink? What is it to you? You can't tell what from what not?
1: Nem tudsz különbséget tenni ez és az között?
0: That's what the other thoughts thought.
1: Ez az, amit a másik gondolat gondolta, hogy gondolt.
0: That's real clear.
1: Egyértelmű.
0: You can take your tongue out of my ear.
1: Vedd ki a füled.
0: Another other thought is servicing.
1: Egy másik gondolatom felbukkanó.
0: The service disappeared.
1: De eltűnt a felbukkanó.
0: Karamba, take a number. Karamba, take a number.
1: Karamba,
0: take a number.
1: Karamba, húzzon egy számot.
0: Get in line with your mind. I'm in with the outcrowd.
1: Én a kinti tömeggel bent.

0: alternatív köves az alternatív.
1: Murder resolution is not a solution.
2: Az elsért a döntés, klutyóba kiöntés.
1: The impossible rap is ready to appear.
2: Kész a berobbanás.
1: Is it possible that you are ready to hear?
2: Valószínűleg te is készen állsz meghallgatására.
1: It has something to do with what you just said.
2: Valami biztosan csinálni akkor, amit épp az előbb mondtál.
1: It's a thought you can't remember in the back of your head.
2: Ez az a gondolat, amire nem emlékszel ott hátul az elmédben.
1: It's the dream you won't surrender when you get out of bed.
2: Egy álomot nem osztogatsz el, amikor reggel az ágyból kikelsz.
1: Just return the sender.
2: Küld vissza a feladónak.
1: Think the other thought.
2: Jusson eszébe a másik gondolat.
1: In order to
2: azért, hogy
1: transcend.

say.

0: the horse?
1: No, môžeme burali toto dolovať.
0: Why did I ever ask you for directions?
1: Miért is kértem útba igazítást?
0: You ask me why I asked you?
1: Miért kezdett tőlem, hogy miért tőled kértem?
0: Hey, who's the guide around here anyway?
1: Különben ki is a vezető erre?
0: Surely we're not lost.
1: Tudod, hogy nem tévedtünk el.
0: Are we lost?
1: Eltévedtünk.
0: We're lost.
1: Eltévedtünk.
0: Let us never go back.
1: Soha ne menjünk többé vissza.
0: May we never be found.
1: Lehet, hogy nem találnak ránk soha.
2: Lice. First day in an American school. First day.

Peace.

0: Mi lesz ezután?
1: Kell takarom.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na, kell takaró. Kell takaró.

Babics Mihály, mit láttam benned, hős, szentet, királyt? Mit láttál bennem, rendetlen szabályt? Mit láttam benned, magam végzetét? Mit láttál bennem, egy út kezdetét? Mit gyászt, magányt, titkokat? Mit bennem te, dacot és szitkokat? Aztán mit én, jövőm rémálmait, s te egy torzomboz állat vágyait. Én, Istent, akit meg kell váltani, te, hogy jönnek a pokol zászlai, s később, hogy az ellenség én vagyok, s én, azt, akit soha el nem hagyok. Te, 10 év múlva, tán mégis fiad, s én 20 év múlva, láss már égi vak, s 20 év múlva te, nincs mit tenni kár, 20 év múlva én, nincs mit tenni fáj, s a legvégén te, így rendeltetett, s én ma s mindig nincs senkim kívüled.

0: Szabó Lőrinccel beszélget Tóbiás Áron 1956. szeptemberében.
1: Hogyan viselte kedves Szabó Lőrinc az elmúlt hosszú-hosszú évek során a hallgatást? Nem törte össze?
2: De igen. Persze csak úgy, ahogy az élő élet törik meg, egy kicsit gumiszerűen. Van azonban benne végleges és jóvá tehetetlen romlás is. Ez pedig az idő tényezője. Az én számításom szerint 12 év volt, amíg hallgattam. Ez az igazi romlás, a világ talan. Az elmulasztott sok alkalom, a megölt kedv, az elmaradt utazások, az elvesztegetett férfikor. 40-en alul nem nagyon érzi az eszélét az ember. 50-en túl azonban egyszerre más a helyzet. Főleg két szívtrombózis után.
1: De hiszen, ha jól veszem számba, ez alatt írta a tütyökzene több mint 360 nagy strófáját, ha jól emlékszem 362-t, ez alatt a 12 év alatt az utolsó kötetet a mostani válogatott versekben, és ez alatt a 26. év 100-nál több gyönyörű szonettjét.
2: Mérjük azonban éppen ezeken azt, ami elmaradt. S az első tücsökzene is csak tessék-lássék került forgalomba. De hát nem akarok rekriminálni. Nem csak útálatos dolog a számon kérés, hanem sajnos eredménytelen is. Aztán meg elpusztíthatott volna végleg egy buta bacillus, egy buta golyó a háborúban, egy beszakadó fal az ostrom alatt. Mocskos egyéni tapasztalatok, hazug és fondorlatos kritikák jobban megviseltek. Így hát hagyjuk a panaszt.
1: Különben is bizonyára jól esett önnek az az örvendetes meglepetés, ami a válogatott verseinek könyvnapi kiadását kísérte, elfogyott a kötet, és utána íme a második kiadás is már fogytálni van.
2: Hát remélem, hogy csak ugyan az is elfogy. Az igen, az nagyon jó esett. Jól esett. Jó érzés volt látni, hogy a közönség nem felejtett el, nem hagyott el, sőt, hogy mennyire ismer elsősorban az új fiatalság. S a szeretet, amellyel azóta felolvasásaimon fogadnak.
1: Legutóbb pedig elnöki tanácstaggá választott az Írószövetség közgyűlése.
2: Az Írószövetségben én nyilván nem fogok sok ügyet zavarni. Szinte kívül szorultam az életen, s most alig ismerem az aktuális problémákat, embereket, intézményeket. Egyelőre tanulok visszaszokni az életbe.
1: Mégis, mit érzett akkor?
2: Csodálkoztam. Előző napon még a Balatonnál voltam. Ott valaki előre megjósolta az eseményt. De mondom, a dolog meglepett.
1: Milyen munkákat várhatunk a közeljövőben a keze alól?
2: Még mindig nyom a sok fordítás, amely szerződésileg fölfalta az időmet. Eleinte még örülnöm is kellett, hogy egyáltalán hozzá jutottam fordításokhoz. Abból kellett megélnem, amit bizony már az örök barátaink első kötete után is majdnem, hogy utáltam. Fordításaim egyébként naívabb lelkekben azt a látszatot keltették, hogy én nem is hiányzom az irodalomból, hiszen mindenfelé csak szerepeltem ezzel-azzal. 2-3 éve aztán fokozatosan lazultak a bilincsek, és kezdték a saját dolgaimat is közölni a lapok, folyóiratok. Hallgatag együttérzést szinte mindig éreztem a jobbak részéről a néma esztendők alatt. A magvető azonban már most 57 könyvnapjára kikészül hozni a 26. év című verseskönyvemet, 101 néhány szonettet a szerelemről és a halálról. Folyóiratokban és a válogatott kötetemben már sok megjelent belőle.
1: Mikor írt ezeket a nagyon emberi fájdalmakat?
2: A gyászeset után egy teljes évig semmi mást nem írtam. Tehát 1950-ben és 51-ben. Akkor inkább a nyomorúság nyomott még, nem fordítási megbízások. 2-3 évvel később ezeket a szonetteket nagyrészt szinte születésük előtt felszívta volna a versfordítás.
1: Hány költeményt írhatott életében?
2: Nem tudom. Talán 1200-at, 1300-at.
1: És hányat fordított?
2: Azt hiszem, hogy a dupláját.
1: Mi kell a jó vershez?
2: Befelé állandó tehetség és a pillanat fogékonysága. Kifelé ráérés és teljes feszélyezetlenség. Dezenvoltűr. A 40-es évek elején néhány külföldi író barátommal nyilvánosság előtt fedőnévnek ezt a francia szót kezdtük használni, vagyis fesztelenség, szabadság.
1: És az most meg lesz?
2: Meglátjuk, reméljük, akarjuk.
1: Mikor írt legutóbb eredeti verset?
2: Múlt vasárnap.
1: Hogyan és miről?
2: Véletlenül. Az élet szép és rút meglepetéseiről.
1: Szeretném megkérni, mondjon most valamit kérdezés nélkül.
2: Szívesen, akár kettőt is. Nemrégiben egy kedves barátnőm idézte egy régi interjúm záró mondatát. Akkor azt kérdezték tőlem, hogy mi szeretnék lenni, ha nem volnék Szabó Lőrinc. Hadd ismételjem meg az akkori válaszomat. Gyík egy napsütötte kövön.
1: Ez nagyon szép. És mi a másik üzenete a kérdezés nélküli?
2: Békesség a földön a jó akaratú embereknek.
0: Füst Milánnal beszélget Tóbiás Áron 75. születésnapja alkalmából 1963. július 17-én.
3: Milán bácsi, aki megírta a Sandabohócot, a Goldnagel Efraim kalandjait, hát azt egy suhan írta, nem a 70 éves Füst Milán.
4: Nem tudom. Nem mindegy. Ma már mindegy. És az ember miért megharakod? Össze szabad tébeszteni, hogy nem én írtam ezt vagy azt, hanem valami baj ebből nem származik, mert én rám nem sértődtök mi.
3: Karintira sem, ő is elvállalná.
4: Na jó, de nem érünk már, tehát nem tudunk róla, teljesen mindegy. Hogy így fantomnak áldozunk-e, hogy a névnek a fantomja, Platónon úgy beszélünk, mintha élnek. Én velem megtörtént egyszer Berlinbe, hogy az utcán megyek, és eszembe jut egy mondás. Szóval hűve okos volt ez a gőtömény, ezt is tudta. És aztán este elmentem a nemzeti színházba Berlinbe, és ott a Wallenstein halálát adták. Nagyon rosszul persze, mert a naturalista módon, ez a kontúziusos darabot, egy versekben írt darabot, prózai módon, mint hogy a Borbénál volna valaki is ott beszélt. Hát nagyon rosszul, egyszer csak ezt a mondást kiderül, hogy a Wallensteinben van, és hogy nem Goethe írt, hanem Schiller. És én literátus ember összetévet, amit ezt is Goethe-nek tulajdonítom, amit Schillernek, mikor ez eszébe jutott, akkor azt hitte, hogy a világot megváltja, zavarosság. Föl is írta rögtön. Aztán belenyúlta az egyik művébe, és akkor el volt ragadtatva, hogy na ez világ megváltó. És akkor én még ezt is elvettem tőle Goethe. Hát van meg, van sértve, ezáltal Schiller nincs, mert ő nem hittet. Nem lehet megsértve, se Goethe nem lehet megsértve, hogy ez vagy az. Szóval halálom után tessék, minden kutyi-mutyi ezt a
3: vágy. Milán bácsi, mi az oka annak, hogy másod-harmadrendű művek, másod-harmadrendű íróktól, azok azonnal visszhangra találnak, jó görög fűzként, és elsőrendű művek pedig 10-20-30 évet várva, lát boldogtalanok, bukkannak fel
4: is. Nem is tudom, hogy így van, mert vannak könnyen érthető művészek és nehezebben érthető művészek. Petőfi például arra könnyen érthető művész, hogy különösen a rossz munkái azonnal közkeletűek lettek. Edgar Allan Poe pedig nehezen érthető művész, az közkeletű sose volt. Ma talán már ebből, hogy beérett annyira, hogy az emberek elismerik, anélkül, hogy ismernék, de kevés verset írt. Ez a kis termésű művészek, de a legnagyobbak közé tartozik. Nagyon nehezen érthető kis termésű nagy művészek. Épp mint Hölderlin. Annak is csak 4 vagy 5 verse van, de az a legnagyobb, a németség legnagyobb költő. Sokkal nagyobb költő, mint amilyen Goethe. Goethe a világ egyik legokosabb embere, de ugyan nagy művész volna, arról szó sincs. Hát az például nem művészi munka. Csak rendkívüli képességgel, nagyszerű kifejező képességgel volt, egy filozófiai munkát, az egy kis rang, hogy filozófia, filozófikus munka. És az új kritika őtek végre is a filozófusok közé is sorolja, és még
1: költő, drámaíró, novellista, esztétista, professzor, minden együtt és külön-külön is. Legalább 5-6 füstmilán ismernek valakit, és ha nyugati nyelven egyet fordítanának egy műfajban is, az is meg lenne veled elégedve. Hát még így együtt. És vannak olvasóik itt el, akik csak az egyik oldalakat ismerik. Különösen a fiatalabbak. Hiszen a költő füstmilán mióta hallgat már, és miért hallgat?
4: Hát
1: nem
4: tud
1: vesz. Miért nem tud
4: vesz? Hát mert ahhoz különleges világának kell venni. Néha kiáll az emberből a költő, és néha visszatalál a költésekhez az ember. Úgyhogy ének általában világnak periódusai vannak. Rendesen egyféle mondani valója van a költőknek, és pedig az egy fiatalkorban indul meg benne. A líra az, amely fiatalkorban élik meg, az a bámulatos dolog a lírában, hogy fiatalkorban kiérik egy lírai periódus. Na most a legtöbb lírikus, miután az első lírai periódus lezajlott, tovább is lírikus akar lenni, csak hogy nem tud. Tehát utánoz a saját magát. Ez még adnális szempontot ez a dolog. Na, körülbelül 20 évig az első lírai periódus lezajlása után 20 évig nem jött semmiféle verseny ismertem. Tehát hallgattam, nem úgy, mint más, hogy imitálja magát, hanem hallgattam. Aztán jött egy második ismerete, egy második folyamata a lírának, sőt, még egy harmadik is volt idősebb koromban. És ez az egész, azért van nekem összesen csak 71-72 versen. Mert a rosszakat nem adtam ki. Mert közben próbáltam én is írni valamit, ami közben nem tudtam már, hogy hogy ilyen. Elfelejtettem a módját, a lírai vers keletkezése nem volt benne. Aztán megint visszataláltam hozzám, hogy hogy kell azt csinálni, és öregkoromban írtam a legszebbeket. Na, kicsit.

Hol vagy kopó szerneim, hogy áldoznak, éltetek egy arcot? S hol vagy ó csodálatos hülem is, amely oly hegyes lett, mint a szamári valamely édes bús nevetéstől? S hol vagytok fogaim, ti vérengzők, kiktől felsárkent nem csak a szabóca, de az annál duzzadtabb, spirosabb hajak? S hol vagy te mellemnek, hogy irtózatos dalolás? Hol a kín és hol az áldás, amelyet most hiába keresek eszelős utajmon gorbebottal a kezemben. Loholni bolondul, kergetni az őzet, az őzlábut, s utána ledőlni, susogni nem is neki, de a holdnak. Holmi rejtelmekről, amelyeket senki sem érthet egészen, s amelyeknek zaklatott boldogság mindenkora neve. Hol vagytok ki mozgalmak és fekete átkok, örök sietés, hol a mohó száj, és hol a nevetésem, Úristen, hol a nevetésem, s a tártalan zokogás is, mikor döngő hajnalodások vértelen messzeségei hányszor leborultam a sötétben elé. Hallgass rám, Úristen, volt egy öreg görög egykor, ki felemelte két kezét, mint a szobor, s az ifjúságát visszakövetelvén, mondott Aeschylosi átkot arra, aki tette, hogy így meg kell az embernek öregedni, félig vakon állt a hegyen csupa sugárzásba merülve, őshaját verte a szél is, s pisla szeméből könnyei hultak az istenség magasztos lába elé. S mégis szava dörgött, szavaitól megállt a malom, megrendültek a dombok, s az öt éves kos is felemelte rá a fejét. Ám de az istenség nem nézett rá, nem felelt akkor az öregnek, sírt az istenség, mert mintha dobokat vernének a fülébe, tompa dobot, s erre felelne a hegyomlás, a fegyomlásnak felelne a tenger. Oly nagyjá nőtt meg előtte, s oly szenti az öregség ősi nyomora. Mert is ott állt ő már önnön sírja előtt, s még mindig törölve a széllel, s még egyszer hangoztatni akarván igazát, mielőtt elomolna. S aztán hát elment persze, csend lett végül is a vidéken, de a szívében is csupa csend volt már akkor, el ne feledjük. S egy másik, még nagyobb figyelem, s a feje körül tompa derengés.

0: Hát igen, egy bennénk. Ugyanerre a tengerészek, mint magyarok voltak ezek a tengerészek, igen, fő voltak lázadva. Én is odaálltam közéjük, hogy ne vegyük le a fegyvert, elvisszük haza, mert lehet erre szükségünk. Től a fegyvert, ne vegyük le, át fogunk törni. Kiadták a jelt, voltok köztünk százados tére tengerész, aki azt mondta, hogy fiú csataláncsra fölvergődni, és támadás az állomás ellen. Én is beálltam a csatasorba, a karabélyommal, belátoltam, rohamkész előhúztam a gyomromba, megindultunk csatalánccal befelé. Négyet vitt a négy ágyú az állomásra, akkor 30 fő, két géppuskával, meg kispuskával ütte a főutcát, avval a vonat pedig szépen haladt köröttül az állomáson, ahogy köröttül haladt az állomás, úgy ültek fölfele. Fegyverestől együtt.
1: Hazajönnek a fegyverek.
2: 1918. augusztus 6-a. A honvédelmi miniszter utasítása valamennyi katonai és csendőrparancsnoksághoz a katonaszökevények elleni eljárásról. A 13.889/1 számú rendeletemmel utasítottam a kerületi parancsnokságokat, hogy a katonai parancsnokságokkal egyetértésben tartsanak a katonaszökevények befogatása véget portyázásokat. Különös fontossággal bír, hogy a szökevények garázdálkodásának sürgősen vége vétessék. Ez a cél csak a legkíméletlenebb erély alkalmazása által érhető el. Ha a fenyegető rákiáltásra, tehát egyszeri és nem háromszori rákiáltásra nem áll meg, úgy a járőr, őrség, csendőr vagy csendőrség megerősítésére vezényelt karhatalom haladéktalanul használja fegyverét. A miniszter rendeletéből Dani altábornagy.
3: Zürichből táviratozzák. Svájci lapok jelentése szerint Thunban minap szakértő bizottság előtt bemutattak egy újfajta géppuskát, amely szenzációként hatott. A találmány túltesz mindenen, amit eddig etéren elértek. A mechanizmust villanymotor hajtja, ami rendkívül sebessé teszi a működést. A legnevezetesebb a találmányon az, hogy a lövések minden detonáció nélkül történnek. Felfedezték a hangtalan gépfegyvert.
1: Milyen Magyarország 1918-ban?
4: A gyárokban katonai parancsnokság volt, ahol csendőrség is tartozott a kezek alá, akik állandóan őrjáratszerűen jártak a műhelyekbe. A gyár területén fogda is volt, aki fegyelmezetlen volt, akkor kihallgatásra vitték, és annak a gyári parancsnoknak az volt a mániája, hogy aki kihallgatásra ment, az mindegyiket kopaszra nyiratta a haja volt, és lecsukták a gyári fogdába a vétkezőket.
5: Volt bent a gyárban, ha emlékszik, Cimmerer tartson, egy sztrejk, békesztrejk és bérharc egybekötve. Mi bizalmiakat összehívott akkoriban, egy alezredes volt a gyár parancsnoka, a acélöntőde és a öntvénytisztító közé meg akart tizedelni azzal, ugye, hogy ezt a trejkot kirobbantottuk, emlékszik rá?
4: Emlékszem.
5: Fölállítottak ott bennünket sorba, hogy megtizedelnek.
1: A képviselőház 1918. június 20-i vitájából. Gróf Károlyi Mihály.
6: Felszólaláson tárgyát egy szomorú, hogy úgy mondjam, vérlázító esetszolgáltató.

0: Végre a Budapesti Rádió is a forradalom hangján beszél.
1: Kedves hallgatók! Ebben az órában új fejezetet nyitunk a Magyar Rádió történetében. A rádió hosszú évekig a hazugság gyermekét. Parancsokat hajtott végre. Hazudott éjjel, hazudott nappal, hazudott minden hullámoson. Még a minap hazánk újjászületésének órájában sem bírta abba hagyni a hazugságot. De az a harc, mely a visszán kihívta a nemzet szabadságát és függetlenségét, a rádió falai közül fellángolt. Akik a hazugság kérdetői voltak, a perctől fogva nem munkatársai többé a Magyar Rádiónak, mely ezentúl joggal viselheti Kossuth és Petőfi nevén. Mi, akik itt állunk a mikrofon előtt, kérjük új emberek vagyunk ezen a helyen. A jövőben a régi hullámhosszakon új hangokat fognak hallani. Ahogy a híressé vált régi esti minta követeli, az igazságot, a teljes igazságot, és semmi más, csak az igazságot, a tanításon van. Egy részek kellegünk az ország kapcsolatban. Kérjük, adják meg azt a bizalmat kutatnak, mely minden dolgozó magyar embernek jár. Mi az egész forradalmi mozgalom szószólóinak valljuk magunkat, és a magyar nemzet hangját akarjuk hallatni országvilág előtt. A rádió régi vezetőit és munkatársainak egy részét leváltottuk. De ez Budapesten 1956. október 30-án. A rádió forradalmi bizottsága.
0: Ugyanaznap délután a Magyar Rádió, a forradalom új hangja felolvasásban közli Nagy Imre üzenetét a magyar néphez.
1: Magyar testvéreim! Tudatom veletek, hogy a kormány kezdeményezésére a szovjet hadsereg csapatai kivonulása megtörténik. Minden hatóság, az ország minden polgára, az elvonulás teljes rendje biztosítása érdekében tartózkodjuk minden provokatív, zavaró vagy ellenséges cselekedettől, hogy így is hozzájáruljon a szovjet hadsereg csapatainak kivonulása.
0: A Szabad Kossuth Rádió október 30-án este válaszol a magyar hazafiakat leginkább gyötrő két kérdésre.
2: Magyarok, mindnyájunk szájban, mindnyájunk szégyenek, a szenvedélyek felkorbácsolója két rendelet volt, melyek miatt százak és százak vére húj. A szovjet csapatok Budapestre hívása volt az egyik. A szabadságharcosok fejére kitűzött gyalázatos határium volt a másik. A történelem színe előtt felelősségünk teljes tudatában jelentjük ki, hogy Nagy Imre, a minisztertanács elnöke erről a két elhatározásról nem tudott. A minisztertanács szovjet katonai segítséget kérő határozatán és a statáriumot kihirdető rendeleten nincs rajta Nagy Imre kézjegye. Ez a két intézkedés Hegedűs András és Gerő Ernő lelkén zárott.
0: Október 31-én szerdán a Magyar Honvédség új irányítás alá kerül.
3: Szeretetik rádió üdete, 12 óra 1-kor. Figyelem, figyelem, kedves hallgatóink, fontos közleményt olvasunk fel.
4: Tudnivaló közlekedési korlátozások a február 1-i eseményekkel kapcsolatban. Mint ismeretes, holnap után, február 1-én, egy keddi napon, délután 3:46-kor vége lesz a világnak. Mindjárt utána az utolsó ítélet következik. A fővárosi tanács illetékes ügyosztálya felkéri a lakosságot, hogy kerülje a pánikot. Másfelől viszont türelmetlenkedni is fölösleges, mert kivétel nélkül mindenki sorra kerül. Nagyobb méretű közlekedési korlátozásokra nem lesz szükség, de az alagutat, Az esetleges beomlás veszélye miatt délután 3-kor lezárják. Ettől kezdve a 4-es, 5-ös és 56-os autóbusz a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon közlekedik. A vasutak, hajók, autóbuszok menetrendszerűen járnak, sőt, a Vigadó térről egy sétahajó különjárat is indul, mely elegendő számú jelentkező esetén fellobogózott ravatalként úszik lefelé a Vaskapu festői vidéke és a Fekete-tenger felé. Mindazokkal, akik életük meghosszabbítását akarják kérvényezni, már is közöljük, hogy kívánságuk nem teljesíthető. Még terhes anyák és újszülöttek sem képeznek kivételt, pedig néhányan jogosan panaszkodnak amiatt, hogy épp holnap után 3:45-kor jönnek a világra, és ennek folytán roppant rövid életűek lesznek. Másfelől viszont különleges szerencse éri mindazokat, akik ebben az időpontban amúgy is elhaláloztak volna. Ezek most jót röhögnek.

0: Batukkal találkozott egy volt egy személyes
1: kapcsolat. Batukot személyesen ismerte egy véletlen folyamán, mert a húgom, aki egy ilyen, hát mondjuk a dilettantizmus és a művészet határán álló csellista volt, és Popper Dávidnak volt a tanítványa, amikor ő tanult, akkor a Popper Dávid és Toman István ajánlatára a fiatal Bartók, aki akkor még zeneakadémiai hallgató volt, ő tanította a zeneelméletre a húgomat. Ilyen módon minden héten egyszer láttuk egymást, és jó napot kívánt, hogy akár Bartóknak eszébe jutott volna velem beszélgetni, akár én, nagyon szimpatikus volt Bartók rögtön, mint mélyen érezve a saját inkompetenciámat a muzsikában, beszéltem volna Bartókkal. Most Bartókkal szemben nálam maradt egy nagy szimpátia, ami megnyilvánult már akkor, amikor a Weilbauer Quartett előadta a Bartók és Kodály dolgait, és nagyon fokozódott a Kékszakálló herceg és a Vábor Falakot királyfi után. Úgyhogy akkor létrejött ez a diktatúrában ez a zenei direktórium, a Bartók, Kodály és Dohnányiból, amennél én egy teljesen fejbólintó Jánossá változtam át, aki végrehajtott

0: darabokig annyira, hogy Déri és Kassák is tagjai voltak ennek a direktóriumnak. Itt azok, akik a régi rezsim elleni ellenzékben, mint vezető művészek szerepet játszottak, ez a zenében oly világos volt, hogy ez Bartók és Kodály és bizonyos fokig már egy bizonyos kompromisszummal Bachmann, hogy ez egy magától értetődő dolog volt, még hozzávéve azt, hogy a mi apparátusunkban a zenei ügyeket a Reinitz Béla intézte, aki Bartóknak fanatikus híve volt. Ennél fogva Bartók tényleg minden zenei kérdésben köröztünk a vinni a maga akaratát.
1: Azt hiszem tipikus a magyar jelenség, hogy a század forduló nagy egyéniségei, azok szinte alig voltak személyes kontaktusban, mert úgy tudom, hogy Adi és Bartók sem.
0: Semmiféle kontaktusban nem voltak. Ez onnan ered, hogy tudnék, rendkívül zavaros volt mindenkinek az ideológiája. És ennél fogva mindenki ment a maga útján, annélkül, hogy nagy szabad most ezt a szubjektív dolgot mondani, de van nálam egy érdekes dolog, hogy én a magyar mozgalmak közül a képzőművészet mozgalmával voltak kezdettől fogva jó személyi kapcsolatai. Vetessel és Cigány Dezsővel egyenesen baráti viszonyban álltam, később pedig Ferencivel, Fényessel, Kerstokkal, Ferenci Bénivel, egészen Nemes Lampértig nagyon jó kapcsolatai voltak. Hogy itten például ezen a területen sokkal több személyi kapcsolatom volt, mint a nyugatnál.
1: Most lehetséges, hogy ennek a jelenségnek az is az oka, ami a magyar szellemi életben, azt hiszem, hogy nagyon sokáig megvolt ez a bizonyos elmélet nélküliség, szóval bizonyos idegenkedés az elmélettől.
0: Nézze, ez megint egy természetes dolog. Elmélet ott jön létre, ahol úgy alakulnak a társadalmi körülmények, hogy az elmélet egy szükséges faktorrá válik egy rendszer fönnmaradásának vagy elbukásának. Ha visszagondol a 18. század Franciaországára, ott természetes, hogy a felvilágosodás készítette elő a nagy francia forradalmat ideológiai. Ugyanúgy van az orosz irodalommal, zenével, kritikával és így tovább, Puskintól egészen Csehovig. Most Magyarországon, ahol egy elvtelen paktum képezte az alapját az egész fejlődésnek, tudni 49-től egészen 18-ig, ennek az elvtelen paktumnak csak egy ideológiája lehet. A híres magyar józanságnak a dicsérete, amely nem hajlandó ilyen teoretikus vagy ilyen általános dolgokból kifolyólag cselekedni, ami nagyon korán megnyilvánul, mert ha megvizsgálja Kemény Zsigmondnak a regényeit, például nem tudom én, az ott időket, ahogy ő ott Verbőcit kritizálja, és Verbőci alatt tulajdonképpen Kossuthot érti, ott tulajdonképpen még az a kevés teória, ami a 48 előtti fejlődésben is van, Kemény Zsigmondnak sok. És nézze most megint hozzávéve, hogy az egész nyugat generációnak a legtehetségesebb kritikusa kétségkívül Ignótusz volt. Most Ignótusznak az volt az álláspontja, hogy az új magyar irodalomnak érvényt és helyet kell szerezni a fennálló gentil irodalom mellett. Nem arról volt szó, mint Adinál, hogy a költőcske Mihályokat meg kell semmisíteni, hanem hogy a költőcske Mihályok mellett legyen hely Adrészére is. Most ennek az álláspontnak nincs teoretikus kifejthető a volta.
1: Igen. Most azt hiszem, hogy ezen a területen bizonyos változás azért létrejött a magyar szellemi életbe a felszínűleg.

0: felszabadulás után?
1: Én azt mondanám, hogy még korábban. Itt érdekes, Magyarország ebben nagyon igazolja, hogy az ellenforradalmi talaj is forradalmi, hogy a 19 után föllépő emberekben sokkal kevésbé volt meg, most nem arról beszélek, hogy kommunisták lettek-e vagy nem kommunisták, de az így és féle puszták népe egy sokkal radikálisabb szakítás a gentry Magyarországgal, mint amilyen még a 19 előtti Móricsikban is volt. És ez nem csak Ijésnél van, ez megvan József Attilánál, megvan Radnótinál, megvan Bálint Györgynél, megvan Derkovicsnál, Dési Hubernál, és így tovább, és ebben az időben a csúcspontját éri el Bartókban. Úgyhogy itt Magyarországon én egy ilyen periodizálásról szóló vitában én a 49-től 19-ig tartó periódus tartom egy fő periódusnak, és 19-en bizonyos fokig egy új periódus kezdődik.

Abból az emberfajtából való, amely örök elégedetlenségtől hajtva mindent meg akar változtatni, mindent szebbé, jobbá akar tenni, amit csak a Földön talál. Ebből kerülnek ki a művészet, tudomány nagyjai, a nagy felfedezők, feltalálók, politikában a nagy forradalmárok, Kolumbusok, Galilei, Kossuthok, akik mind másképp hagyták maguk után a világot, mint ahogy találták. Természetesen sok az elégedetlen, aki szeretné megváltoztatni a világot, de nem tudja. Bartók tudta, mert műveiben megvan az a titokzatos, eleven éltető erő, ami hiányzik sok külsőre hasonló műből. Mert sokan próbáltak az utolsó félszázadban új zenét írni, azaz sokakban tört a világszerte bontakozó új szellem művészi kifejezésre, de keveseknek sikerült azt maradandó formába önteni. Bartók-e kevesek közül való, s ezért már ma is világszerte a legtöbbet játszott szerzők egyike. Noha világszerte sokan vannak, akik a régihez, megszokotthoz ragaszkodva nem szívesen hallják az új hangot. És valahányszor előadják egy művét, egy percre Magyarországra is gondolnak, ha nem többet annyit, mégsem lehet utolsó ország, ahol ilyesmi megterem. Ezt köszönjük neki külföldi viszonylatban. Lássuk, mit köszön neki a magunk kis világa. Nem csak Liszt Ferenc idején, hanem még a mi pályánk indulásán is két út közt kellett választania a magyar zenésznek. Itthon akar-e dolgozni, vagy külföldön? Sokan választották az utóbbit, ma is sok kiváló zenészünk él külföldön. Bartókot is kísértette a külföldi siker, készült is rá, próbálgatta, de erős hazafias érzése győzött, és már 22 éves korában írja egy levelében, én részemről egész életemben minden téren és minden módon egy célt fogok szolgálni, a magyar nemzet és magyar haza javát. Nem tudta még akkor, milyen áldozatot jelent ez. A magyar zeneszerző ugyanis nem tehette azt, amit régi kultúrájú országoké tehetett, hogy egyszerűen leül szobájában és írja egyik művét a másik után. Mert mit és kinek írt volna? 1867 után a magyar műzenei kísérletek elfordultak a néptől, nem folytatták a reformkor nagyszerű lendületét, amely különben még nem jutott el kialakult magyar zenestílusig. A zeneélet főképp idegen művekből táplálkozott, a századfordulón élt itt egy igen vékony, zeneileg művelt réteg, de a magyarságtól teljesen, nagyrészt nyelvében is idegenül. Másfelől itt voltak a magyarság tömegei, minden zenei műveltség nélkül, egyedüli táplálékuk a cigányzene. Világos volt, hogy ilyen elemekből egy a magasabb magyar zenét óhajtó és tápláló közösséget csak akkor lehet teremteni, ha a művelt réteget sikerül zeneileg magyarabbá, a magyar tömegeket zeneileg művelté tenni. Ez sok ember hosszantartó, áldozatos munkáját jelentette. Sok esztendei munkát, még csendes békeidőben is. A lefolyt félszázad eseményei eléggé magyarázzák, miért nem sikerülhetett a vállalkozás mai napig, és miért kell újra meg újra nekilátnunk. Mi adott erőt, és mi adhat továbbra is erőt erre a szinte lehetetlennek látszó vállalkozásra? A néphagyomány. A nép zenéjében való elmélyedés megmutatta, hogy él még itt egy régi, eredeti, értékes, csak fejlődésében megrekedt zenekultúra, amit ki lehet emelni a rárakódott törmelékből, és amire lehet magasabb művészetet építeni. 1900 körül a magyar zeneszerzőnek előbb népdalt kellett gyűjteni. Akár csak íróinknak egy századdal előbb, sőt még Petőfiig, Aranyig. Eleinte csak az elveszett régi dallamokat kerestük, de látva a falu népét, az ott kallódó sok tehetségét és friss életerőt, feltetszett előttünk egy a népből újjászületett, művelt Magyarország képe. Ennek megvalósítására rászántuk életünket.
hogy Bartók a magyar zeneszerzők közvetlen szükségletét messze meghaladó, nagyszabású gyűjtésekbe merült, kiterjesztve figyelmét a szomszéd, majd távolabbi más népekre is, arra egyrészt tudós hajlama, hangyaszorgalma és munkaszeretete, de ugyanannyira széleskörű zeneszerző érdeklődése vitte. Vonzotta az új, a különös, a soha nem hallott, ismerni akarta az embert minden zenei megnyilatkozásában. E más-másféle zenék egyre újabb távlatokat, lehetőségeket nyitottak számára, alkotó munkájában is, nyomuk ott van műveiben. És ez egy másik élesen elválasztó vonalat jelent közte és a nyugati modernek közt, akik különben sohasem ismerték el egyenrangú újítónak, mert a néphagyományok talaján áll. Ők szabadon minden hagyományt elvetve írják, kombinálják műveiket. Bartók legmerészebben kísérletező műveiben is érezni a hagyomány talaját. Még ha a stratoszférába röpül, sem szakad el teljesen a földtől. Ha vett is tőlük egy-egy ösztönzést, és hogy nevet volna ő, akit a világ minden népének zenéje érdekelt, sokkal inkább az ő eredetiségének hatása látszik meg a nyugat zenetermelésén mindenfelé. Hátra van a kérdés, mit kellene tennünk, hogy Magyarország is részesüljön gazdag hagyatékának éltető, építő erejében. Mostanában itt is, ott is találni már egy-egy tanítóra, még falusi iskolában is, aki az új pedagógiai módszerek birtokában biztos kézzel vezeti növendékeit a zenei írásolvasás felé. Ha a tanítókat a kellő számra lehetne szaporítani, és ezt nem ajánlhatjuk eléggé tanügyi kormányzatunk gondjaiba, belátható idő alatt épp úgy el lehetne tüntetni a zenei analfabetizmust, mint lehetett a nyelvit. Akkor az út nyitva áll a magasabb zene felé a legszélesebb rétegek számára. A szolmizálás elemeivel bíbelődő falusi gyermek nevelésének legközelebbi foka nem a kékszakállú vagy a hatvonós négyes lesz. A gyermeknek nem adunk tokajbort, de azért nem öntjük ki a tokait, mert nem gyermeknek való. Pedagógiai tapintat kérdése, mit, hol és kinek nyújtsunk Bartók műveiből. Van ott elég a gyermekek, kezdők, haladók számára. Viszont, mint minden nagymesternek, neki is vannak alkotásai, amelyek járatlan, sőt járhatatlan útain csak a beavatottak tudják követni, azok sem fáradtság nélkül. Túlbuzgó szószólói csak ártanak vele, ha effajta műveit akarják avatatlan tömegek elé vinni. Munkássága egy és oszthatatlan, de minden részletében méltányulni csak széleskörű zenei műveltséggel lehet. Bartók diadalmas, végleges hazatérésének feltétele a zeneileg művelt ország. Ennek munkálására kell összefogni minden tényezőnek. Ha majd egykor azokhoz is eljut művészete, akiktől ered, a dolgozó néphez, és az megérti, akkor lesz magyar zenekultúra, akkor lesz igazán boldog a nép.

Végül még egy szót a néphagyomány és a történeti anyag összefüggéséről. Már régebben többször elmutattam, hogy nálunk e kettő szorosabban összetartozik, mint másutt, ahol bővében vannak az írott emlékeknek, és ahol a néphagyománytól független, attól többé-kevésbé eltávolodó, magának való magasabb zeneirodalom fejlődött. Nálunk ilyen sosem volt, és így a néphagyomány gyakran kiegészíti, sőt pótolja az írott emlékek hiányait, és ezért magyar zenetörténész nem boldogul a folklór teljes ismerete nélkül. Írások, könyvtárak mélyén, épületek a föld alatt inkább megmaradnak. Az élő hagyomány naponta pusztul. Annak kutatása sürgősebb minden könyvtári munkánál és ásatásnál. Mert tudomány és művészet sem lehet el egymás nélkül. A művész, ha nem részese az élő hagyománynak, szárazra vetett hal. De a történeti múlt eredményeit sem nélkülözheti. Teljes értékű magyar művészet csak a teljes magyar múlt talaján fejlődhetik, annélkül mindig hiányozni fog belőle valami. Ennyiben a zene tudósai is segítik a zene művészet építését, még ha személyükben nem is művészek. Az igazi fejlődés az lesz majd, ha a tudósok oly jól végzik a maguk dolgát, hogy a művészek csak művészek lehetnek, és nem kénytelenek egyúttal tudósok is lenni, mint Csokonaitól Aranyig minden írónk, hogy zenéről ne is beszéljünk. Ezzel a zenetudomány kiemelkedik szakmai öncélúságából, így válik a nemzeti kultúra egyik fontos hajtóerejévé, a tisztult magyar öntudat a magyar jövő formálójává.

1914-ben Genfbe kerültem. Itt maradtam a háború végéig. Sok híres muzsikussal ismerkedtem itt meg. Többek között Igor Stravinskyval. 1915-ben egy táncos mulatóba játszottam. Egy ízben megjelent itt Ernest Ansermé, a híres karmester, másodmagával. Leültek egy sarokba. Kisvártatva magához intett Ansermé, és ezt kérdezte. Játszhatnék-e egy szólót cimbalmon? Mondom, ez szinte lehetetlen. Olyan nagy a lárma. Ansermé az igazgató által csendet teremtett. Én meg elkezdtem játszani egy szerb kollót. A cimbalom előtt ugrált egy fiatalember. Ansermé társa. Monoklit viselt, piros nyakkendőt, zöld mellényt és igen szűk ruhában fesengett. Stravinsky volt. Azzal birkozott, hogy szűk kabátjából kihúzza a mancsettát, és jegyzeteket írjon rá. Én, mint aféle öntelt fiatal legény, tetőtől talpig végigmértem, lekicsinylőleg, és azt gondoltam magamban. Amit én játszom, azt ugyan nem fogod leírni. Csak ugyan rövidesen abba hagyta a jegyezgetést. Így ismertem meg Stravinskyt. Később együtt vásároltunk számára egy cimbalmot. Valósággal szerelmes lett ebbe a hangszerbe. Az ócska piszkos cimbalmot együtt javítottuk Stravinsky lakásán. Ő főzte az enyvet, s ő tisztította a rozsdás húrokat. Néhány cimbalom órát is vett tőlem, és nem sokára meglepett egy 11 hangszerre írt művével, a raktejmel, amiben a cimbalomnak fontos szerepe van. Később a Renard című balettjébe adott nagy szerepet a cimbalomnak. A polka és a valcsel, melyek négy kedves zongoradarabok voltak, amelyeket most el fogok játszani, Stravinsky írta át cimbalomra. A kézírat a birtokomban van.

0: ami nem azt jelenti, hogy ott voltak már kifejlett ideológusok, hanem hogy ez a fajtája a kompromisszumnak az intelligencia legjobb részében nem jön létre, mert végre van egy bizonyos jogosultsága azt mondani, hogy ez létrejött Ignótusznál, és nem jött létre Bálint Györgynél.
1: Igen. Na most ennek a periódusnak, a 19 után periódusnak, hát valószínűleg a legradikálisabb képviselő József Attila.
0: Csak ne felejtse el, és ezt én nagyon fontos dolognak tartom, annak idején írtam is róla, hogy senki nem gondolta volna, amikor megindult annak idején a nyugatban Babits, hogy Babits a Jónás könyvével fogja végezni.
1: Igen.
0: A fiatal Babits verseiben nyoma nincs annak, ami a Jónás könyvében végre.
1: Igen. Na most úgy tudom, hogy József Attilával is volt bizonyos személyes kontaktus.
0: Egy egész véletlen kontaktus, tudnélik, lehet a humorisztikus részét is elmondani, hogy József Attila Bécsben nagyon rossz viszonyok között volt. És egyebek között vállalt ilyen butorhordást költözködéseknél. És amikor a Lesznai Anna költözködött, akkor történetesen ez a József Attila csoport hordta a bútorokat, és a Lesznai Annának föltűnt, hogy az egyik ember lépcsőn fölmenet és lépcsőn lemenet mindig adi verseket szavar. És ezért megismerkedett vele. És ez volt a Lesznai Anna és József Attila ismerettsége, amikor aztán ő megmutatta a verseit a Lesznai Annának, aztán tudja a József Attila 60-i kapcsolatot, azt tudja, hogy a Lesznai Anna unokatestvére volt 60-i Lajosnak, hogy ezt a Lesznai Anna csinálta meg, és így jött létre az a bizonyos beszélgetés köztem és József Attila között, amit aztán egy ilyen humorisztikusan leír József Attila egy a nővérének őszintézett levélben.
1: Mit?
0: Ő ott azt mondja, hogy ő beszélgetett Lesznaival, Balázs Bélával és velem, és mi mindjárt nagyon lelkesedtünk a verseiért, és különösen én lelkesedtem, aki azt mondtam, hogy ő az első magyar internacionalista költő, akiben ennek ellenére semmiféle kozmopolitizmus nincs. És hozzátette József Attila, ennél kövökóva minél előbb és minél nagyobb pénzkülteményedet várom.
2: Most az érdekelne, hogy olyan valaki, aki egész életében a társadalmi cselekvés fő sodrában élt, az hogy ítéli meg ma egy cselekedni akaró ember lehetőségeit?
0: Nézd, a cselekedni akaró embernek a cselekvési lehetősége természetesen nem óriási nagy. Viszont nem létezik olyan idő, ahol valamit csinálni ne lehetne. És különösen, és ez most tulajdonképpen a döntő kérdés, nem lehet megakadályozni, hogy a teoretikus hajlandóságú emberek a teória kidolgozása felé forduljanak, és ezáltal egy bizonyos befolyásra tegyenek szert, megint ezekkel az összes nehézségekkel és félrevezető és rossz útra terelő dolgokkal. Most egy olyan folyamatban vagyunk tanulni a kapitalista országokban, ahol a marxizmus, amelyet 45-ben egy elavult 19. századbeli ideológiának tekintettek, megint egy fölfelé menő vonalban van. A fölfelé menő vonal egyáltalán nem jelenti, hogy már a helyes vonalon van. Mert most megint, hogy megengedi, hogy egy történelmi analógiát mondja, ha összehasonlítja az angol géplombolókat, mondjuk a Proudhon elmélet egyben, nem kétséges, hogy egy óriási haladást jelentett, hogy egy Proudhon fölépett Franciaországba. Ennek ellenére, mint Marx bebizonyította, a Proudhon elmélete lényeges kérdésekben teljesen helytelen. Úgyhogy én nem állítom azt, hogy a most mindenfelé létező áramlatok, gondolok a francia marxistákra, gondolok nem tudom én, Marcuse-ra, Blokkra és másokra,
1: olaszoknál,
0: hogy ezek mindenütt helyes álláspontokon állnak, de két dologra van szükségünk. Egyrészt visszatérni az igazi marxi módszerre, másrészt marxi elemzésnek kell alávetni a kapitalizmusnak azt a folyamatát, amely Marx és Engels halála után lejátszódott. Úgyhogy tudnunk kell, hogy ez a mostani állapot bizonyos fokig egy szükségszerű kezdeti állapota egy átalakulásnak, és nem véletlen, és én ezt ebből a szempontból annak idején melegen közöltem, hogy az olyan természetű reform kérdések, mint a mi mechanizmus kérdésünk, szükségszerűen fölmerültek. Most én akkor, ha szabad magamra hivatkozni, amikor bevezették nálunk a mechanizmus, az új mechanizmust, akkor én egy az Unitának adott interjúban teljesen az új mechanizmus mellett foglaltam állást, két történelmi előfeltételt állítva hozzá. Egyrészt, hogy az új mechanizmusra való áttérés létre fogja hozni az igazi marxizmushoz való visszatérést, másrészt, hogy a mechanizmus megvalósítása létre fogja hozni a proletár demokráciát.
1: Ön élete során azt hiszem állandóan viták keresztüzébe ért, tehát vitatkozott és vitattál. Sok nehéz vagy tragikus pillanat is volt az életében. Mégis kitart egy 50 évvel ezelőtt választott út mellett.
0: Nézze, ez egy döntő választó út volt. Én ismétlen egész korai időtől fogva elégedetlen voltam azzal a társadalommal, amelyben élt.

amelyek kínzó jelenlététől csak úgy tudott szabadulni, hogy újra meg újra kénytelen volt megfogalmazni őket. Játékkal feloldani a feszültséget. 1926-ban József Attila Párizsba ment, és itt élt 1927. júniusáig. Hallatlanul lelkesen, éhesen. Itt is játszott. Játszva tanulta a francia nyelvet. Egész egyszerűen kezébe vette a szótárt, és betűrendben tanult franciául. Mikor egyik este éhes barátja meglátogatta, és kérdezte, nincs-e kenyere, azt válaszolta, még nem tartok a szótárban a P betűnél. Pen, kenyér. Az így tanult nyelvvel azonnal elkezdett játszani. Egyik versét két francia sorral kezdi, Je n'ai aucun du thème, excepté que je t'aime. Nincs semmi témám, csak az, hogy szeretlek. József Attilát kevés kortársa értette. Egész kitűnő szellemű emberek is csak később fedezték fel költői nagyságát. És a sors iróniája, hogy halála után hetekkel, hónapokkal népszerűsége hirtelen megnőtt, költeményei eljutottak a munkásosztályhoz, mozgósították a tömegeket, vagyis bekövetkezett mindaz, amire hiába vágyott életében. Engem gyötör a lelki furdalás, hogy életében egyetlen költeményét sem adtam elő. Halála után is hosszú ideig kevés sikerrel. Azóta igyekeztem sok gyakorlással felidézni, hogyan adta elő költeményeit ő maga. Szóval sajnos csak halála után hirdettem a költőt.

0: Új hazát kerestem magamnak, és a völgyben találtam meg ezt az új hazát. A patak, a források, az erdők, a sziklák, már kisebb méretekben emlékeztettek az elhagyott pátriára. De nem csak természeti szépséget találtam a völgyben, a visegrádi völgyben, hanem megtaláltam ott a csendet és a nyugalmat. Egy termékeny csöndet találtam meg. Termékeny csöndet, amelyben műfordításaim legnagyobb része született, és amely alkalmat adott arra is, hogy versek is szülessenek ebben a magányosságban. Aztán meg nem tudtam volna hagyomány, költészet legéves voltam, amikor megszerettem Ullannak a Di Capelle című versét, és lefordítottam. És onnan aztán, hát meglehetősen hosszúra ívelt a vonal, az orosz klasszikusokon keresztül a román költészet legjobbjainak a költeményeig. Tisztán emlékszem, hogy az első orosz irodalmi élményem Turgenyev volt, még diákkoromban. A tanárom hívta föl a figyelmemet és a figyelmünket a Költemények prózában című munkájára. Amikor a művel később orosz eredetiben összetalálkoztam, hát rendkívül nagy volt az örömem és az élvezetem, mert az orosz írókat 19-20 éves koromban jó részt német fordításokból ismertem meg. Annyira szerettem a prózában írt költeményeket, hogy egy nyáron, anélkül, hogy kiadó erre felszólított volna, merem azt mondani, két gondolatjel között, hogy lár, lefordítottam önmagamnak. Így került azután később kiadásra. Emlékezetem szerint többnyire olyan verseket fordítottam, itt nem a terjedelmes Anyeginre, vagy Nyekraszov még terjedelmesebb munkájára gondolok, hanem lírai költeményekre, amelyeket a szívemhez közel tudtam hozni. Nagyon sokszor könyv nélkül tudtam már azt az idegen nyelvű verset, amelyet átültettem magyar nyelvre. Ha hat az idegen költő, nyilván elsősorban a költők fiatal korában hat reájuk, tartalmi vagy formai szempontból, vagy mind a két szempontból. Tisztán emlékszem, hogy amikor 24 éves koromban Hauptmann Elmerült harangját fordítottam, magam is megéreztem a hatását. Vagy például Stefan George Szület után című versciklusának a fordítása után éreztem, hogy tanultam tőle, mégpedig lírai tömörítést, sűrűséget, sűrítést tanultam tőle. Érettebb korban úgy gondolom, hogy a műfordító, ha maga is versíró, önvédelmet épít ki magában a műfordítások ellen. Hogy a formai hatás lehetséges, vagy jobban mondva formáló hatás lehetséges, azt egy régi versem is bizonyítja, amelyiknek az a címe, hogy Madarak. Ebben a formáló hatást ott érzem, és mindenki megérezheti, hogy Walter von der Vogelweide régi 12.-13. századi nagy német Minnesängernek a neve háromszor fordul elő benne. Kétségtelen, hogy ennek a kis háromstrófás versnek a ritmusát ez a név döntötte el, Walter von der Vogelweide trocheusi ritmust adott a versnek.
1: Molnár Ferenc újévi üzenete az Amerika hangja műsorában 1951-ben. Darvas Lili ajándéka.
2: Hölgyeim és uraim, az Amerika hangja, mint tavaly, az idén is megtisztelt azzal, hogy íróasztalom köré gyűjtötte íróit, mérnökeit és gépeit, hogy rövid újévi köszöntőmet önöknek továbbítsak. Mint a tavalyi köszöntő, az idei sem lesz világpolitikai szónoklat, rajtam kívül is vannak mindenféle nemzetbeli írók, akiket annyira érdekel maga a homo sapiens, az emberi lény úgy, ahogy Isten megteremtette, hogy talán helytelenül elmulasztanak regényekkel és színdarabokkal beleavatkozni a tömegek közéletének problémáiba, már csak azért is, mert manapság a világon éppen elég szakértő működik ezen a téren, ha ugyan nem sokkal több, mint kellene. Így hát megint csak beszéljünk intim hangon. Ne adjunk világtörténelmi tanulmányt, hanem magánbeszélgetést. Mégpedig egy magánbeszélgetést, amely a minap folyt le, és amelynek tárgya éppen ez a mai rövid újévi köszöntő volt. Egy kollégámat, aki nem él olyan zárkózott életet, mint mi néhányan, megkérdeztem, hogy mit gondol. Az ő véleménye szerint miről szóljon az idei újévi köszöntő, amely ilyen óriási távolságokon át repül egyik világból a másikba, óriási távolságokon át, mert ugye tudjuk, a mérföldek ezrei a világok közt 1939 óta bizony milliókká növekedtek. A kollégám olyan hamar felelt a kérdésemre, hogy most már restelni kezdem, hogy kérdés nélkül nem jöttem rá a megoldásra. Ezt mondta. A köszöntő legyen egy könnyes mosoly. Ez az, hölgyeim és uraim. Ez az a minimum, a legkevesebb, amit vissza kell kapnunk a boldogabb idők elvesztett hangos nevetéseiből. És ez az a maximum, a legtöbb, ameddig manapság elmehetünk azon az úton, amely a sírástól a nevetéshez vezet. Könnyes mosoly. Tulajdonképp látni kellene ezt egy emberi arcon, nem szavakkal körülírni. De mert valóban ez az, amit szilveszter este a tengeren túlra kell küldeni, kénytelenek vagyunk szavakkal a levegő villamos hullámaira bízni az értelmét. Mi a könnyes mosoly? A legdrágább gyémántokkal kirakott kezdete, legkezdete az emberi ajkak vidámra rajzolódásának. A mosoly az emberi arc napfelkelte, de az a mosoly, amire mi gondolunk, ma még nem ragyog a napfelkelte teljes fényével, mert esőcsöppek fátyolozzák el. Mit jelent ebben a mai üzenetben ez a szó, hogy könny? Jelenti az emberiség közelmúltját és jelenét. Mit jelent a mosoly? Jelenti a jövő reménységének derengését, amely bármilyen halvány, de derengés. Bármennyire könnyes is ez a mosoly, még most, mégis előfutárja a mi szomorú arcunk eljövendő igazi napfelkeltének, a teljes fényben ragyogónak. Ez a néhány szilveszteresti szó, némelyek szemében a civilizált emberiségbe vetett határtalan bizalomnak fog feltűnni, vagy, hogy latinul beszéljünk, szentimentális optimizmusnak. Nem bánom, mert meg vagyok győződve, hogy éppen ez az, amit az elmúlt év komor tanulságai és az eljövendő év békés reményeket keltő ígéretei alapján ma este a hullámok hátán tengeren túlra kell küldeni. És hogy végül egy szép magyar költemény szavait idézzem. Szív küldi szívnek szívesen, amihez úgy érzem hozzá kell tenni, és ezt soha el nem felejteni, hogy ezek a szavak abból az országból indulnak el, amely itt lakó mindnyájunknak önzetlenül, sőt áldozatok árán egy második új életet, szabadságot, polgárjogot és kenyeret adott és ad a világtörténelmi nagy menekülések éveiben. Reményteljes boldog új éve mindnyájuknak!

Ez a Tilos Rádió FM 90.3, irodalmi lépegető. Sanyi, Atesz és Varek. Telefont nem veszünk föl, SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3, hallgass!

fiamnak, írta Arany János. Hála Isten, este van megint. Mával is fogyott a földi kín. Bent magános árva gyertya ég, kívül leskelődik a sötét. Így soká, fiacskám, miért vagy ébren? Vetve ágyat puha melegen, kis kacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Látod, én szegény költő vagyok. Örökül, hát nem sokat hagyok. Legfőlebb mocsoktalan nevet, a tömegnél hitvány érdemet. Ártatlan szíved tavaszkertében a vallást ezért öntözgetem. Kis kacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Mert szegénynek drága kincs a hit, tűrni és remélni megtanít, s néki még a sír rá nem lehel, mindig tűrni és remélni kell. Ó, ha bennem is, mint egykor éppen élne a hit, vigaszul nekem. Kis kacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Majd, ha játszótársaid közül munkahíjjel úgy lehet korán, s idegennek szolgálsz eszközül, ki talán szeret, de mostohán, balzsamul a hit malasztja légyen az elrejtett néma könnyeken. Kis kacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Majd, ha látod, érzed a nyomort, melyet a becsület válla hord, megtiporva az erényt, az észt, míg a vétek irigységre készt, s a butának sorsa földi éden, álljon a vallás a mérlegen. Kis kacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. És ha felnövén tapasztalod, hogy apáid földjen nem honod, s a bölcsőd, s koporsót közti űr századoknak szolgált mesdjeül, lej vigasztalást a szent igében, bújdosunk e földi téreken. Kis kacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Ó, remélj, remélj egy jobb hazát, s benne az erény diadalát, mert különben sorsod és a föld Isten ellen zúgolódni költ. Járj örömmel álmaid egében, útra valód, e csókom legyen. Kis kacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem.

A fülemile, írta Arany János. Hajdanában, amikor még így beszélt a magyar ember, ha per, úgy mond, hadd legyen per. Ami nem volt éppen oly rég. Valahol a Tisza háton élt egy gazda, Pál barátom, s Péter annak tőszomszédja. Róluk szól-e rövid példa. Péter és Pál, tudjuk, nyárban összeférnek a naptárban. Könnyű nekik ott szerényen megárulni egy gyékényen. Hanem a mi Péter Pálunk háza körül más találunk. Zenebonát, örök patvart, majd felfordítják az udvart. Rossz szomszédság, török átok, s ők nem igen jó barátok. Ha a Pál kéménye füstöl, Péter attól mindjárt tüszköl. Ellenben a Péter tyúkja, ha kapargál, a szegény Pál háza falát majd kirúgja. Ebből aztán lesz hadd-elhad, mely a kert alá is elhat. Ez sem enged, az se hagyja, s a két ház kicsinye nagyja összehorgolna keményen, mint kutyájuk a sövényen innen és túl összeugat, s eszi mérgében a lyukat. De hogy a dologra térjek, ember emlékezet óta állott egy magas diófa díszeül a Pál kertjének. A szomszédba nyúlt egy ága, melyet Péter, minthogy róla a dió is odahulla, bölcsen eltűrt, le nem vága. Történt pedig egy vasárnap, hogy a fentírt fülemüle épp a közös gajra üle. Azt szemelvén ki oltárnak, honnan Istent jókor reggel magasztalja szép énekkel. Megköszönve a napot, melyre ím felvirradott. A sugárt és harmatot, a szellőt és illatot, a fát, melynek lombja zöld, a fészket, hol párja költ, az örömet, mely teli szívecskéjét elteli, szóval, ami benne él. Mit körében lát, szemlél, azt a pompát, fényt és színt,

0: De az én portámon zenget, hogy illetné a fütty kendet. Pál nem hagyja, ő tett úgyse, Péter ordi, ő meg úgyse. Többről többre, szórul szóra, majd szitokra, majd karóra, majd mogorván, átugorván, ölre mennek, hajba kapnak. Örömére a szent napnak, egymást ugyan vérbe fagyva, hanem a just mégsem hagyva. Pál azonban bosszút forral, és ahogy van, véres orral megy panaszra bírót búsít, s melyet a vérszenny tanúsít, a bántalmat előadja. Jogát, úgymond, ő nem hagyja, inkább fölmegy a királyig térden csúszva, de a füttyöt, mely az ős diófárul jött, nem engedi, nem halálig. Nyomatékul egy tallér dob az igazság mérlegébe, mit a bíró csúsztat a jobb oldalon levő zsebébe. Pétert sem hagyá pihenni a nagy ártatlan igazság. Nem rest a bíróhoz menni, hogy panaszát meghallgassák. Így úgy történt, elbeszéli. Övé a fütty, ő azt véli. Nincs bármegye, ki elvegye, nincsen törvény, nem lehet per, hisz azt látja Isten ember. De hogy a beszédet össze annál jobb rendben illesse, az ütlekből sokat elvesz, és a joghoz egy tallér tesz, mely is a bírói zsebben bal felől a szív iránt meghúzódik a legszebben. Felderül-e a kívánt nap, mely a vitát eldöntse, hogy a fülemile pörben kinek szolgál a szerencse. Ám de a bírót most cserben hagyja minden tudománya, és ám bátor két prókátor minden könyvét összehányja, s minden írás céljel túr is. Ilyen ügyről, madárfütyről mit sem tud a corpus juris. Míg nem a bíró haraggal ráütvén a két zsebére, s rámutatván a két félre, törvényt mond a e szavakkal a szegény fülemilére. Hallja, kentek! Se ide nem, se oda nem fütyül a madárka, hanem jobb felülütt, nekem fütyöl, bal felülütt, s nekem fütyöl. Elmehetnek. Milyen szép dolog, hogy már ma nem történik ilyes lárma. Össze a szomszéd se zördül, a rokonság csupa jóság. Magyar ember fél a pörtül. Nincsen osztály, nincs egyesség, hogy szép szóval meg ne essék. A testvérek összeférnek, fele barát, mind jó barát. Semmiségért megpörölni, vagy megenni, vagy megölni egymást korán sem akarja. De hol is akadna ügyvéd, ki a fülemile füttyét mai napság felvállalja?
1: Thank you so very much. I'd like very much to thank my friends, Joe Harnell and the wonderful orchestra.

0: Szó, zene, kép. Műsorvezető Alanyi Ferenc költő. Közreműködik Gálvölgyi János és Bárdi György.
1: Szép jó estét, kedves nézők! Pörölnék veled, Ovidon, Tartalus van a Tiszán, Ladikon, de Ladikom. Hát, majd negyed századosak ezek a halhatatlan sorok, melyeket író, műfordító barátom Piski Géza írt, oroszlán epébe mártott pennával. Hát, talán mondjuk így ezek lennének mai műsorunk főbb gondolatai, melyek megvitatására a stúdióba kértem barátaimat. Hát, itt most körül tetszenek nézni, itt kérem nekem mindenki, mondjuk így a barátom. A derűs műsor kedvéért még megengednék magamnak egy élcet is, ugye Dévahegyi kis Gizella landművész barátom az asztal miatt csak félig látható a képernyőn. Hát, ezek szerint ő csak a fele barátom. Na. Summa summarum, mondjuk, hát ez egy vicc volt. Na. Úgyhogy én inkább mondjuk így komolyra, közérdekűre terelném a szót, és bemutatnám igazán a barátaimat. Balról láthatják Piski Géza, jó barátomat. Drága Gézám, hát egészségedre, és ha megengedik, több évtizedes ismerettségünkre hivatkozva, egyszerűen csak Horváth Bélának foglak hívni. Hát itt mellette, üdögél, félig állva, itt Neretvai Lajos szobrász, iparművész barátom, akinek az alkotásával önök is találkozhatnak nap mint nap a képernyőn. Ő tervezte a bájos bemondónő Kiskalvár Éva mosolyát. Nem is tudom így hirtelen, hol folytassam a sort, hát talán jobb, ha így végigmegyek rajtatok. Itt ül Mohácsi Lilli barátom, illetve hát én voltam neki a barátja. No, ő, mint ezt nyilván tudják, sokáig a Honderű és Kartárs című irodalmi folyóiratnak volt a munkatársa, de hát maga is szájára vette a költészetet. Gondoljunk csak a kocka, ez a cukor, kakas mondja kukor. Ez egy... Ez mondjuk így Lilli barátomnak egy szép népdal átköltése volt, melyért 1983-ban ugye meg is kaptad a Dugványi Arnold érdemért. De Lillikém, javíts, ha nem jól mondom majd adás után. No, és kérem, végül, de utolsó sorban dr. Pákozdi Ernő, fül-orr régész barátom, letűnt idők homloküregeinek kutatója, mellesleg amatőr Sőtér István gyűjtő. Hát, kedves barátaim, szervusztok, egészségetekre, hát kedves nézők, huncutkodok itt a szememmel, hát mondjuk ez a kis csapat itt, akikkel a következő mindegy egy, másfél napban találkozni fog. No de, hát drága Gézám, én már akkor feltettem neked a kérdést. Pörölnék veled, Ovidon, Tartalus van a Tiszál, Ladikon, de Ladikon. Hát, mi a büdös franc... Bocsáss meg, Bélám, szóval mit jelent az, hogy Tartalus van?
2: Mindenek előtt, bocsáss meg nékem, Ferkó, hogy kissé összehomálosodnak a számba a szavak, döccenve mén a mondatfüzér, ugyanis Clunis rectocolluson van. Óriasan szólva, egyszerű szájzár. Ez így jó?
1: Jó, jó, édes Gézám. Ez a műparaszti beszéd, ez isteni, hát ezt vártuk tőled. Szóval szájzár. Na most Gézám, meséld el a történetét.
2: Nem tudom, hogy nem-e untatom ezzel a nézőket.
1: De untatod, Gézám, untatod. Mondjuk ez a műsor azért van.
2: Szóval a szájzár. Honnan az asszonnyal tanakoztunk, hogy olyan figurával jelenjek meg a nagy érdemű előtt, hogy valóságban úgy láthassék, mint egy művész. Erre a pipára gondoltunk, De amiről nem szoktam hozzá, a szájzárt kaptam tőle.
1: Hát a mindennapok közérdekű gondjai, kedves nézők, ugye?
2: De aztán mondta az asszony, aki egyéb iránt a feleségem, hogy Isten ilyen nézek ki velem, mint egy római hadvezér. Így megtartottam ezt az ördögverte pipát. El is neveztem magamat Julius Caesarnak.
1: Hopp-hopp, ingyom-bingyom, amint derít. Hát azt hiszem, most rajta kaphatták, kedves nézők, a pillanatot, amikor valami csodálatos születik. Amikor egy ilyen nagy művész, mint mi ketten mondjuk így marháskodunk. Így ágézem. No, ami azt illeti, az igazsághoz tartozik az is, hogy az adás előtt 10 perccel konstatáltuk, hogy mindnyájan pipával jöttünk. No de hát a rendezőnk, Csaba kis Terész barátom javaslatára, Mohácsi Lilli barátom és én letettük a pipát.
2: Hogy hát, nehogy úgy nézzünk ki, mintha valamennyien pipások lennénk.
1: Na most, hogy kikacagtuk magunkat, hát... Kedves nézők, erről van szó. Szóval ez egy, mondjuk, hát hogy így fejezze, ilyen társaság vagyunk mi. A humor, a jókedv, a csipkelődés valahol mindig sajátja volt a magyar művészi életnek. Természetesen, hát mondjuk így Piski Géza barátom csak metaforákban beszélt az imént, amely mögött komoly, közérdekű tartalom van. A metaforák nem csak az írott szó mestereinek eszköztárába való. Gondolom, használja őket a szobrász is. Neretvai Lajos barátom, hogy van ezzel?
2: Jó van a Lajos.
1: Vélám, de... Jó.
2: Nagyon jó van véle a Lajos. A múltkor láttam, hogy korongolt egy ilyen izét fülekkel. Görögországban láttunk ilyeneket, dosztik van velük a bazár. Ilyen metaforákba hordták annak idején a piacra. Az Oliva nevű nyúlnak a bogyaját.
1: No, most kollégáim mutatják, itt, hogy amíg megpróbálunk rendet tenni a stúdióban, addig lenne itt egy nagyon érdekes bejátszásunk, amolyan hát illusztráció féle. A rádió lemez archívumában találtuk ezt az irodalmi értéket, Gróf Aponyi Albert verset mond. Eddig a vers. Én mondjuk azt hiszem méltán nevezhet nők, a világirodalom gyöngyének, hát akarsz hozzászólni, Gézám?
2: De jó, de szépen turbékoltó, gotyas kis gerlicé.
1: Hát így, kedves nézők, a gerle ugye, mint a szabadság szimbóluma, azt hiszem joggal zárhatja 3,5-24 órás műsorunkat. Hát műsorunk végén azt javaslom, csendüljenek föl Wolfgang Amadeus Mozart Lakihegyi ódájának hangjai. Dévahegyi kis Gizella landművész barátomat hallják.
3: Markos és Nádas következő.

0: még mennyire is te hozott, tiszteletem.
1: Kérem akkor.
0: Gabriel. Gabriel. Békesség. Tehát 5 percig van az interjúra. Belépés itt, könnyed meghajlás, arcterős, viselkedés fesztelen, de nem közvetlenkező. Parancsoljanak, itt van 2 példám, ezen rajta vannak a kérdések.
1: Kérem, hát...
0: Békesség! Az Úr legyen veletek!
2: Tiszteletem!
3: Hoztam önöket!
0: Mennyire?
3: Foglaljanak helyet, tessék!
0: Tessék megengedni, hogy köszönetet mondjak ezért a lehetőségért.
3: Ó, kérem, szóra sem érdemes, előbb-utóbb így is sorra kerültem volna.
0: Hadd tegyem hozzá, hogy alapvetően tudományos gondolkodásunk ellenére is tiszteletben tartjuk ezt a kapcsolatot. Sőt, népünk nagy barátjának tekintjük istenségedet. Nálunk kialakult egy nézet, miszerint ha a Föld Isten kalapja, úgy hazánk pokréta rajta.
3: Igazán? Meg kell mondanom, nem szívesen hallok ilyen idealista túlzásokat. Hát kérem, ez a fogalmazás helytelen, nekem ugyanis nincs kalapom. Ezek szerint az önök országa bokréta egy nem létező kalap mellett. Hát kérem, parancsoljanak gin, whisky, nektár, ambrózia, kis fröccs, tessék. Na kérem, talán ideje volna, ha tisztáznánk, mi is az önök országa az esetben, ha a Föld nem Isten kalapja. Tessék, egészségükre.
0: Isten éltesse.
3: Adjuk a személyi kultuszt, kérem. Uraim, meg kell mondanom, hogy az önök országa, Magyarország, ugyancsak ellát engem teendőkkel. Nyújtsak önök felé védő kaart. Hozzak önökre vígesztendőt. Mindent fölülről, kérem, mindent fölülről.
0: Hát akkor föltenném az első kérdést. Hogyan látja istenséged a mennyország helyzetét most a karácsonyi ünnepek után?
3: Hát kérem, le kell szögeznem, hogy a paradicsom alapjainak lerakása beteljeződött, most munkáljuk terveinket, és ennek alapján joggal remélhető, hogy a most következő időszak során átléphetünk az édeni társadalomba való koncepcióba.
0: Bocsánatot kell, pontosabban mikorra várhatunk?
3: Mondom kérem, az 5. 5 milliárd éves terv végére.
0: Hát elnézést kérek, itt valamit nem értek. Istenséget 6 nap alatt teremtette a világ.
3: Oh, igen, legalábbis istenkész beköltözhető állapotig. Hősi időszak volt, kérem, ifjúság, lendület. Víz kellett, teremtettünk vizet. Burgonya kellett, teremtettünk krumplit.
0: Na ja, hát ugye az rendben van, de hát a 6 nap alatt az egész világot meg lehetett teremteni, miért kell 5x5 milliárd év az édeni társadalomig?
3: Hát kérem, gondjaink vannak ugyebár a kapacitással, a kooperáció is akadozik. Tudják, mennyivel egyszerűbb azt mondani, legyen hold, legyen nap, legyen világosság a Földön, mint az, hogy legyen világosság a fejekben? Elválasztani a szárazföldet és a tengert, ennyi. De elválasztani az önzést és a társadalmi tudatot, ajaj.
0: De az Isten szerelmi.
3: Kérem, a magánügyeimet hagyjuk.
0: Kivágjuk, kérem, kivágjuk, természetesen kivágjuk. De ha megengedi, a paradicsom már a kezdetén megvolt. Az ős kommunizmus, akarom mondani, Ádám és Éva.
3: Jaj, kérem, miféle paradicsom volt az? Miféle paradicsom az, ahol mesztelenül járnak és bogyókon élnek? Paradicsom volt, mert annak neveztük. Ön talán még emlékszik rá. Nem mondom, kérem, voltak eredményeink, ugyebár, de aztán levágtuk az aranyalmát tojó fát. És akkor ki kellett mondanom, arcod verejtékével eszed a kenyered.
0: Ismerjük ez az új mechanizmus. Anélkül, hogy utólag bármit is helyteleníteni akarnék, akarnak azért a bizonyos körök, amelyek élesen elítélik a tisztítótűk intézményét.
3: Igen, most azóta rájöttünk, hogy az ingadozó sem szükségképpen ellenség. Őt az esetek bizonyos százalékában ő is a mi kutyán kölyke. Most ismét szélesre tártuk a Mennyország kapuit, és átfogó szövetségi politikát folytatunk. Ó, szövetségi, új szövetségi, ifjúsági szövetségi, nőszövetségi. Mikor milyen?
0: Hát, akkor ha térjünk vissza a jelenbe talán.
3: Tessék.
0: Hol tartanak önök most? Mi a következő lépés?
3: Hát kérem, ez teljesen világos, következetesen haladunk az úton, amelyet a tézisekben lefektettünk.
0: Ha betekinthetnénk ezekbe a tézisekbe...
3: Kérem, semmi akadálya, közelmúltban járt itt egy riporter valami... Mózes! Annak kőbe véstem mind a tizet.
0: Volna egy kényes kérdés.
3: Tessék csak!
0: Mi istenséges véleménye az áremelkedésről?
3: Hát kérem, az áremelkedés a fejlődés szükségszerű velejárója. Én mindig idejében tájékoztattam a közvéleményt az árvárható emelkedéséről. Nem a felsőbbség hibája, hogy az ár emelkedésére egyetlen ember reagált teljesen.
1: Ez érdekes információ.
3: Noé. Megépítette kérem a bárkáját, felül aztán emelkedhetett az ár. Nyugodtan várta kérem a galambot, a fehéret, soha nem a sült galambot.
0: Akkor talán térjünk át most a Mennyország gazdasági helyzetére.
3: Hát kérem, csodát éset, doktor.
0: Nem!
3: Na hát azt büszkén állíthatom, hogy az egyfőre eső bárányfelhőben és hókristályban a pokolnál is jobban állunk.
0: Igen. Hát akkor talán térjünk át a külpolitikára.
3: Kérem, külpolitikánk rugalmas, de következetes. Meg kell mondanom, hogy az idő nekünk dolgozik, kutya ugat kérem, karaván halad, ugyebár. A pokol válságjelekkel, tűzeresztékei recsegnek, ropognak, Kábán támoljuk a szakadék felé. Ennek folytán örömünkre szolgál, hogy a pokol beleegyezett a két nagyhatalom magas szintű eszmecseréjébe.
0: Jézus Mária!
3: Kérem, a családomnak ez semmi köze.
0: Ki fogjuk vágni. De hát miről folyik ezen a magas szintű megbeszélésen a tárgyal?
3: Kérem, természetesen a két országot kölcsönösen érdeklő kérdésekről, anélkül, hogy elvi engedményeket tennénk, szükségessé vált és észszerűvé a pokol némely pozitív vonásának a mérlegelése, hiszen 200 milliárd elkárhozott nem tévedhet egyszerre. A tárgyalásaink első eredményeként 2 millió mennybéli turista látogatta meg pokolban élő rokonait az ünnepek alatt, a fele vissza is tért.
0: És a másik fele?
3: A rabságot választotta. Elkápráztatta őket a pokol talmi ragyogása, valamint az a körülmény, hogy ott átmenetileg még valamivel magasabb az életszínvonal. De majd hamarosan rájönnek, hogy a pokol sem fenékig tejfel. Mindez nem csökkenti a felett érzett örömünket, hogy Lucifer úr elfogadta meghívásunkat, és hamarosan ellátogat a mi országunkba.
0: Bocsássa meg istenséged, de hát Lucifer a mennyországban?
3: Nem értem a csodálkozását, kérem. Lucifer úr a monopokoli kapitalizmus kimagasló alapja.
0: Akkor még egy kérdés.
3: Tessék, csak nyugodtan.
0: Istenséged bölcs vezetésével itt a mennyországot építik. Hogyan lehetséges mégis, hogy a pokolban magasabb az életszínvonal?
3: Úgy érti, miképpen lehetséges, hogy a pokol életszínvonalának egyes mutatói átmenetileg még jobbak a mieinknél.
0: Igen, azt hiszem, pontosan így értem.
3: Hát kérem, ez alapvető okra vezethető vissza. Mi ugyebár boldogságot teremtünk, és mint már mondottam, boldogok a szegények. Na, uraim, hát akkor...
0: Hát akkor...
1: Kérdje meg istenséget, hogy még egyszer köszönetet mondjak.
0: Televízió nézői nevében is hadd mondjuk. Köszönetet.
3: Örömömre szolgált, szóra sem érdem. És tessék, fáradjanak át talán ide a...
0: De bocsásson, megkérem, ez lehetetlen.
1: Minket várnak odalent a stúdióban. Ez nem megy most.
3: Sajnos. Uraim, aki egyszer a mennybe ment, annak már ott a helye.
0: Elnézést kérek, ez félreértés. Odalent szilveszteri műsor van, mi szolgálatban vagyunk.
3: Nevetséges dolog, kérek. Akit az úr magához szólított. Uraim, ha önök annyira fontosak odalent, mint amilyennek tartják magukat, akkor bízzák a sorsukat a híveikre. Ha valóban olyan nagy szükség van önökre, majd a rajongóik megváltják önöket. Na, akkor talán menjünk át ide a bárba, meghallgatjuk a szférák zenéjét. Vagy ultizhatunk.
2: E első piros oszt.

0: Büszke vagyok arra, hogy hazánk is aktívan részese lehet Szovjetunióval és a többi szocialista országgal együtt az Interkozmosz keretén belül világű békés célú kutatásában. Külön öröm és felemelő érzés, hogy repülésünket hazánk felszabadításának 35. évfordulója tiszteletére hajtjuk végre. Legyen és szolgálja a repülés népeink, országaink megbonthatatlan örök barátságát. Engedjék meg, hogy ebben az ünnepélyes pillanatban hálás köszönetemet fejezzem ki hazám, a Magyar Népköztársaság párt és állami vezetőinek, az egész magyar népnek. Szovjetunió kommunista pártjának, kormányának és népének. Jelentem. A Szajusz 30 űrhajó fedélzetén űrrepülésre kész vagyok. Minden tudásomat, erőmet megtisztelő feladatom maradéktalan végrehajtásának szentelem. Farkas Bertalan százados, Szajusz 36 kutatóűrhajósa.
1: Ez az, megkérdezik az öntörítés, elhangzott a döntő vezényítőt, mint a kulcsos tartálásba helyezték. Ez egyben annyit is jelent, hogy mindent ellenőriztek, hogy minden rendben. Ettől a pillanattól kezdve valamennyi mozdulat, valamennyi operáció végrehajtását automata biztosítja, mégpedig szinte század másodpercnyi pontossággal. Gyakorlatilag az űrhajó feladata ezután az, hogy üldözőbe vegye az űrállomást és nyomába írjen, fedélzetén a szovjet-magyar űrpárossal, Valeri Kubászokkal és Farkas Bertalannal. A magyar kutatómérnök az 51. űrhajós, aki a Bajkonuri űrrepülőtér betonjára lépett, és Valeri Kubászov az ő nevében jelentette, hogy készen áll a repülésre. Na de nézzük, hogy mi történik a starthelyen. Egymás után hangzanak el az utasítások, a parancsszavak. Kljucs, nadrenás, elzárják az üzemanyagtartályok túlfolyó szelepeit. Ezek a telemetrikus műszerek tájékoztatják a földet, az űrhajó és az űrhajósok állapotáról. Zemlya abort, ez a döntő pillanat, figyelem, a rakéta teljesen önállósult a földtől. Még néhány másodperc, látom, hogy a vezetékeket tartó árbóc már elhajlott az űrhajótól. Begyújtották a hajtóműveket. Óriási főst, mintha a rakéta borult volna tűzbe, minden rendben, hiszen most egyszerre 32 hajtómű lépett működésbe, hogy legyőzze a föld nehézségi erejét. Most!

0: 1, 2, 3, 4.
1: Видел баллон АКС без изменения. Есть небольшие вибрации. Перегрузка начинает постепенно увеличиваться.
2: Беспорядок jelenti, hogy egyre jobban érzi a túlterhelés, ez a sebességgel járó megterhelés.
1: Принято, спасибо.
3: 30 секунд. Полет нормальный.
2: Repülés rendben.
4: Могут работать только преданные.
2: A jelentések megnyugtatóak. A rakéta már nem látszik a Bajkonúri égen, csak a repülés irányító jelenti. Azt hiszem, egy kicsit magára erőltetett tárgyilagossággal, hogy a repülés rendben, a légnyomás rendben. Már közben levált a második hajtómű fokozatot, és tulajdonképpen a pályára tér, valahol 300 km magasságban, és a harmadik fokozat arra szolgál, hogy a keringéshez szükséges kozmikus sebességre gyorsítsa fel az űrhajót. Másodpercenként 8 km, egy másodperc alatt 8000 méter.

a meséről. A meséhez mennyi unalom kell, hogy a boszorkányos madarak röppenjenek izgatott seregben, s aprót nagyot mulattassanak. A meséhez mennyi szánalom kell, mennyi gyűlölet és sérelem, hogy a gonosz mind pokolba vesszék, a jó végül győzelmes legyen. A meséhez mennyi bizalom kell, hogy kavicsmód sok legyen a kincs, és a mondott rózsa illatozzék, és nyisson az álmodott kilincs. A meséhez mennyi félelem kell, kályha mellett, hol semmi veszély, minden zubból manó leskelődjék, torkot tátson odakinn az éj.

0: Volt egyszer egy király, aki nem szenvedhette a mesét. A mesemondókat meg éppenséggel ki nem állhatta. Legszívesebben vízbe folytotta, karóba húzatta volna valamennyit. Vízbe is folytatott, karóba is húzatott minden mesemondót, költőt, regőst és énekest, akit csak kézre keríthetett közülük. Mert a versből s a muzsikából is egyedül csak a pattogó pram-pram-pram-pramot szerette meg azt, hogy csinnadratta bum. Még a mesemondók mesemondójának sem kegyelmezett volna. Fejét akarta vétetni, jobban mondva venni saját kezűleg. Szerencsétlenségére éppen a szóban forgó király idején élt a mesemondók mesemondója, aki egyben a költők költője is volt, mert olyan mesét talált ki, hogy aki azt végig hallgatta, mindjárt más ember lett belőle. A rosszból jó, a jóból még jobb, a gőgös szerényé, az irigy nagylelkűvé változott. A haragos megbékélt, a hazug attól kezdve csak igazat mondott, és így tovább. Egyedül a kegyetleneken nem tudott változtatni, mert azok sohasem tudták végighallgatni. A király is, mondanom sem kell, a kegyetlenek közül való volt. No azért, ezt a hírest már magam is meghallgatom, mondta, amikor elébe lögdösték a sarusziaitól is megfosztott mesemondók mesemondóját. A sarusziát azért szedték ki, nehogy a karóba húzástól való félelmében felköthesse magát. Így szokták azt a tömlöcökben, mióta világ a világ. Hűzzétek vissza a saruját, szólt oda a király a porkolávoknak. Úgy se lesz alkalma felkötnie magát, mert én ő hírességét most végighallgatom, s utána bizonyságul, hogy a meséje engem meg nem indított, saját kezűleg csapom le a fejét. Nos, add hallom azt a mesét.
1: Fogolj megrázta láncait. Vetesd le, láncokban nem mesélek.
0: Nem-e? Horkant föl, s kapott kardjához a király.
1: Nem én,
0: nézett szembe vele a költő költője.
1: Király dohogva lökte vissza a kardját a hüvelybe, s intett, hogy szedjék le róla a vasat.
0: Na, hadd halljuk most már a mesék meséjét, vagy óhajtasz még valamit?
1: Leszeretnék ülni. Ülni? A király előtt?
0: Orkantak föl most már mind a körülálló udvarbéliek.
1: Micsoda vakmerőség!
0: Hozzatok egy széket ő urasága alá!
1: Nyelte le a mérgét a király. Üljetek le ti is mindannyian, intett a körülállók felé a költők költője. Mesét csöndben kell hallgatni. Áhítattal, mert a mese a királyoknál is hatalmasabb. Örökérték.
0: De te, a halál fia vagy!
1: Szökött fel trónjáról a király, aki már tovább nem nyelhette mérgét. Suhant is a kardja, mindenki földön látta már a költő fejét, de abban a minutumban hatalmas fény csapott a palotába. Tűzszárnyú madár suhant be, s a költőt elkapta a király kardja elől. Sohasem fogod megismerni a mesék mesét, soha. Hallották még a megrémült körülállók, akik haláluk napjáig se tudták bizonyossággal, hogy a madár vagy a költő mondta volna-e.
0: Dühösen lökte vissza kardját a király. Hozzátok előmbe mindazokat, akik már hallották a mesék meséjét. Hallani akarom, csak azért is hallani fogom.
1: Szétszaladt az udvar, a porkolábok, még a kupták is mind a mesék meséjét ismerőket keresték. Estére tele lett velük a palota pincéje. De egy sem akadt, aki elmondta volna a királynak is.
0: Hiába dühöngött a király, hiába suhogott a kardja.
1: Nem vagy méltó a végighallgatásra. Nem érdemled, mondta sorra minden elővezetett. A király sújtott vágott volna, de a tűzmadár minden suhintásra megjelent, és elvitte a halálra szánt mesemondókat, sorra mind, amit csak ki nem ürült a pénz. Királyt pedig megölte a mesék meséje után a szomorúság. Azóta is minden mesemondó, költő, regős, énekes azért él-hal teszi rá életét, hát ha sikerül neki találni.
0: elmondani a mesék meséjét, amit egyszerre jobbá, szebbé változna a világ.

esze már nem igen. Ugyanígy az anyós, okosság dolgában az sem jeleskedett. Egy napon a mi emberünk, mint minden ember, ügyei bajai véget elmegyen hazúról. Az asszony megfürözti a gyereket, pólyába rakja, megszoptatja, s télidő lévén a kemence mellé fekteti a tekenőbe. Ringatja, babusgatja, míg el nem altatja. Kis időre rá, hogy elaltatja, eszébe ötlik valami, s rázendít a siránkozásra, ahogy csak kifér a száján. Ó, ja Istenem, drága gyermekem, édes gyermekem! Megijedt erre az anyja, ki a kémény mellett fonogatott. Puzsajt, orsót szerte haigálva, ész nélkül rohant oda hozzá, s kérdi nagy rémülten. Mi történt, édesanyám, mi bajod? Anyám, édesanyám, az én gyermekem meg fog halni. Mikor, mitől? Látja azt a sókoloncot a kémény párkányán? Hát attól. Látom, de hogy? Felhág oda a macska, egyenest a gyerek fejére dönti, s úgy. Úgy bizony, jól mondod, édes leányom, jaj nekünk, a jelek szerint valóban vége a gyerek életének. És azzal, mint két összekötözött, görcsösen karba vetett kézzel, és egy végtében a koloncra meredve szörnyös írásba fogtak. Bömböltek eszeveszetten, hogy esett széjjel a ház. Hát, ahogy ott idétlenkednek, csak belép éhesen, gondterhelten, lesújtott állapotban a gyermek apja is. Mi van itt? Kérdi. Mi jött rejátok, ti agyavesztettek? Az asszonyok erre kisé magukhoz térve, s a könnyeiket törülgetve elmesélik nagy bánatosan az esetet, ami nem esett meg. Halván ezt az ember így szól megütközve. Nohát, sok buta embert láttam életemben, de ilyet, mint ti ketten vagytok együttvéve, ilyet nem láttam. Ettől én világgá megyek. Aztán, ha valahol nálatoknál kötözni valóbb ostobára lelek, hazajövök. Ha meg nem, vissza ne várjatok. Imígyen szólva, nehéz sóhajtással kilépett a házból, s keserű haragosan, hogy jaj szegény fejének, úgy elment, hogy azt se mondta Big Mac. Ahogy ment a méregtől megzavarodva, cél és irány nélkül, egy idő után valahelyt megállva, mit lát megint, amit sohasem látott még. Egy ember üres vékát igazgatott szájával a nap felé, aztán csak felkapta hirtelen, s rohant befelé vele a kunyhójába. Majd újra kijött onnan, a vékát újra szájával a napnak fordította, s megint futás, és megint kijövetel. Adj Isten, jó ember! Viszont kívánom, barátom, mit mivel kenti? Hát itt né, már harmadik napja kínlódom ezzel a fránya világossággal, hogy behordjam a kunyhomba, s még sehol semmi. Okos egy kínlódás, mondja a lány. Van kennek kéznél egy fejszél? Hogyne volna. Akkor ragadja meg a nyelét, vágjon ide nyílást a falba, s a nap besétál majd magától a kunyhóba. Hallgatott rá szó nélkül az ember, a nap pedig besétált szépen a kunyhóba. Ez már igazán nagy csoda, jó ember, mondta a gazda. Ha nem hozza kendet mifelénk az Isten, vénsége, míg hordhattam volna a napot a vékával. No, ez is meg van hőbörödve, gondolta magában a vándor, és tovább ment, mendegélt, míg egy másik házhoz nem érkezett. S mit lát újólag? Egy ember vasvillával próbálja a diót a piparból a padlásra felhányni. Azt mondja erre magában a vándor. Egyre több az ostoba ember, annyi bizonyos. Mire való a nagy küszködés, jó ember? Itt né a diót szeretném a padlásra felhányni, de hát ez a villa semmire sem jó, a föld emészze meg. Hiába való a fáradozásod, bátyám. Átkozódhatsz is még a világ, a villát az átok nem fogja. Vékád van-e? Már hogyne volna. Akkor azt töltsd meg dióval, úgy hord fel ügyesen a padlásra. Szalmához, szénához való a villa, nem dióhoz. Reá hallgatott az ember, s egy-kettőre végzett a munkával. A vándor ilyen formán egy újabb hígeszűt számba vételezve, itt sem időzött sokat, hanem folytatta útját. Addig ment, míg másút újabb bolondságra nem bukkant. Egy ember kötelet vetett a tehén nyakába, s erőnek erejével fel akarta húzni a csűr tetejére, hogy ott tegye meg azt a kis szépen,

0: Kínált, ami oda volt fölhajigálva. A tehén bőgött rettenetesen, az ember esett már össze a fáradtságtól. Hé, emberfia, mondta a vándor keresztet vetve. Mit akarsz tulajdonképpen? Hogy mit? Még kérded is? Nem látod?
1: Látom, de nem értem.

0: Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet on the sunny.
1: Mert mi lesz ezután?
2: Kert akaró.
3: Jó.
2: Jó.
4: Jó.
2: Jó. Kert akaró.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
2: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
2: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
2: Régi könyvek életre kelnek.
1: Nem értem.
2: Hallgass, hallgass. Hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
5: Tilos Rádió.
2: Jó.
5: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
2: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Szabolcska Mihály a mi falunkból. A mi falunkból jött az üzenet. Áll még a gólya Eszterák felett. Nő még a fű a zöld domboldalon, és bent az udvaron. Kertünkben még virul a sok virág, és még rügyeznek tavasszal a fák, és egyre folyik a mezőn a munka a mi falunkba. A mi falunkba akácfák alatt fehérre meszelt házak állanak, és este felé, ha a nap lehull, bealkonyul. A mi falunkba nyáron nő a zab, és éjszaka van, ha nem süt a nap. Horgácsot vág ki fából a gyalú. Csodálatos, csodálatos falu. Szabolcska Mihály, egyszerűség. Nem hivalgó cifrapáva, nem modern az én szívem. Egyszerűség lakik benne, mosolyogva, szeliden. Egyszerű, de tiszta nóták, amiket én dalolok, mert a szívem súgja őket. Nem is olyan nagy dolog. Úgy csicsereg az én szívem, egyszerűen, szabadon, mint a pintyőke madárka fönt a lombos ágakon. Ami a szívemen fekszik, az dalolom, semmi mást. Legelő kicsiny birkáktól tanultam a versírást. Egyszerű és tiszta nóta, gólyafészek, háztető, nincsen benne semmi, ám de az legalább érthető. A jóisten egyszerűnek alkotta az eszemet. Nincsen abban nagy modernség, csak szelítség, szeretet. Kicsi kunyhó, szerető szív, messze égból, tiszta kék. Fulladjon meg Ady Endre lehetőleg máma még!
1: Szomori Dezső, a rossz vonaglás. Akkor egyedül, mint egy kacéran és engesztelő burjánzásokkal haladtam az epedő és napfényes utcán, és minden. Holmi merev és harsány cselédek vonarzása, Istenem, már-már enyhén rajongó képzeteit meresztették udvariatlan és nyakas párzások. Egyébként akkor éreztem holmi enyhe és titkos döbbenettel, kutatóan és megértve, ó, a rossz vonaglást. És bizonyos hősi robajok hidegen, spajzán gúnnyal már-már figyelmeztettek félős és üdvös csatákra. És így megnyúlva, mint angol vázák, s némi sietséget negélyezve szimatoltam akkor végzetes tájak felé, s komoran megértve szemlélvén belső tusakvások zaját, elértem végre egy utca szögletébe a tömör és célzatos boltíveket, holmi felcsillanó reménnyel s néma vágyakozással. De lanyha és tátogó körkörök helyett merett ajtók kapaszkodtak elém, mint egy busongva stiltó. S rettentő életérzés bujkál inkább züllett csontjaim közt, mint sötét és komor rongyok holland apácák ágyában. Ím a békéltető agnő, ami zajtalan részvéttel nézett rám, s szörnyű kerúgnak. Tessék várni! Szólott biztatva s reméltetően az agnő, holmi koró metszetek rajzolják. Ám tompa heroikus torlódások zsibbadtak, s bősz pattanások, s álmatagos esdeklőn tobzódtak előkelő szemeim a zárak, ó, a zárak fölött hóvájgón, s képtelen epekedések nyújtóztak, s növekvő buzdulások. De majd duhaj tömörülés, pompás és vad akaratot váltott, s percek után némi lendüléssel, a rossz vonaglás okozta lendüléssel, szokatlan energiák ágaskodtak felbújt életemben, s zokogva enyhém, ám bizonyos haraggal rugdalvás közeledtem a csodálkozós ilyet ajtó irányában, elmosódva. Pofája! Pofája, isteni! A tömörens fellengzőn. Pofája! Pofája, isteni!
2: Hát még meddig tart magának?
1: S a kvószkve ábrándos utánérzése mellett némi célszerűség halvány érzésével folytattam talpam bársonyos s ruganyos zenéjét egy torpant és rikoltó orgonajanát. E percben gyötrődő sebes virágnak tűnhettem végés rozsdás lepények fenekén. Lábvíz. Tessék várni, hangzott pörgőncs, belülről s ismételten, s visongos, ájúdozó képzeletem várakozásával ismét az Agnő felé fordultam, ki biztatva, mint egy közelgő megváltásom jelezve, enyhe és zörgő papírlemezek vígaszát nyújtotta felé. Ám szétdúlcs révedező szemeim, holmi feslecs nyirkos madarak gyanánt kóvályogva hirtelenül ráhervadtak a betűk tömegére, s gyötrelmesen szorongva kerestem haj felettető szórakozást és mindent. A rossz vonagzás az állott némi címzés módjára a papírlap szélén, melyen egy novella nemes és előkelő körvonalai terpeszkedtek, a véletlen sajátos spajzán képzeteit nyitogatva. Ó, mereven és félre szegetten olvasni kezdtem, de annyit már nem bírt el gyötröcs kihasznált lelkületem. Hirtelenül tompa borongások zajlottak, és mint régi és szemérmes csipkék susogása, érzelmesen s megadón bánattal lágyult el a tornyosuló dacon. Holmi hegyke és szükségszerű dudorok tolakodtak, s forma szépség. És ekkor minden részvétem ábrándozva, és inkább ábrándosan fordult az Agnő felé, ki nem sejtve mit sem abból, mi lelkemben, zajongva végre ment, sajgó csodálkozással figyelte, mint sülyezti vissza kezeim, finom és díszes hajója, mint ír hercegnő, a remegő tízfilléres, sanda és szurkos pénzdarab. Inkább imbolyogva, tompán, s talán megtörve, s kérlelhetetlenül kiment. Ám a nap, könnyű, mint egy sárgás folyadékon kígyózva, lecsurgott az égről, barna sajátos illatú sávot hagyva maga után, távozó infáns nőnek tűnt, kiholmi diszkrét susogásokkal az enyhe és sóvárgó közt, ismét megfosztja lágy és ideiglenes fedelétől. S inkább bágyat voltam ezen az este.

0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.
1: Makár Viki, a titokzatos macska.
2: Makár Viki titokzatos és halk talp álnevű ő, mert ő a mester bűnöző, a nagy törvényszegő. A Scotland Yardot jégre viszi, s a repülőosztagot, mert hogyha a bűn helyére érnek, Makár Viki nincsen ott. Makár Viki, nem érti őt a ráció. Mit néki az emberi törvény, vagy épp a gravitáció? Levitációs gyakorlatát csak nézik a bölcs fakírok, mert hogyha bűn helyére érsz, Makár Viki nincsen ott. A pincét felkutathatod, vagy a padlást járhatod, de mondom én, Makár Viki nincsen ott. Makár Viki gyömbérszínű és karcsú végtelenül. Megismernéd, ha látnád, mert két szeme mélyen ül, arcát töprengés szántja fel, és homloka boltozatos. Bajusza kissé elhanyagolt, és szűk bundája poros. Feje lassan jobbra-balra ing, míg kígyó mód halad, s azt hiszed, hogy szundikál, hát éber, mint a nap. Makár Viki nem érti őt a ráció, mert macskabőrben ördögő. A bűnben végső stáció. A mellékutcán nézheted, a téren láthatod, de hogyha a bűntényt fölfedezik, Makár Viki nincsen ott. Úgy szemre tisztességes ő, bár kártyában csaló, s a Yardon róla mancslenyomat egy sem található. S ha a kamra üres, vagy az ékszer a ládikában nincs itt, ha a tejből egy-két korty maradt, vagy megmarták a pincsit, ha betörték ónkeretestül a melegház ablakot, jaj, éppen az csodálatos, hogy Makár Viki nincsen ott. És ha fent a külügyben holmi rajz vagy főirat elveszett, és az admiralitás se talál bizalmas terveket, lehet, hogy látnak a lépcsőn néhány papírdarabot, de nyomozni mégis hasztalan, Makár Viki nincsen ott! S ha a kémszolgálat végül is kijelenti morcosan,
3: Makár Viki volt ez, senki más,
2: ő két mérföldre van, s nyújtózva találod biztosan, mancsát nyalogatva, merengve, vagy elmerülve hosszú, mély osztási műveletekbe. Makár Viki, nem érti őt a ráció. Nem volt még macska kétesebb, se édesebben ámító. Alibije van dugaszban öt, s mind pompásan koholt, mert bármikor történt a bűn, Makár Viki ott se volt. És száll a hír, hogy a macskák, kik ismert bűnözők, kormos karmút említeni, vagy csontika őrölőt, csupán a macska ügynökei, ki a hálót összevonja, s tevékenységüket ő vezeti, a bűn Napóleonja. Csülkecsámpás, a vasúti macska.
4: Izgalomtól sisterek forr, 23:11-kor a sinek között a hangulat. Ennye, hol jár Csülkecsámpás? Ide gyertya, ide lámpás! Nélküle nem indul a vonat! És fut, masinista, hordár, állomás főnök botorkál, fűtő, váltóőr kutatja már. Hol van Csámpás? Ennye, Csámpás! Ilyen fontos nincsen ám más, mert az éjjé gyors miatta áll. 23:17 már, lám az indító helyén áll, minden utas őrült nyugtalan, s feltűnik most Csülkecsámpás. Kényesen helyére csámpáz, szundikált a podgyász kocsiban. Zöld szeme villas, lendül a tárcsa, jelzi vidáman, tiszta az út, s éjszaka mélyén, északi tájra, éjjeli gyorsan fut, tova fut. Tudja józan, tudja részeg, hogy a hálókocsi részleg gondja csámpás vállain pihen. gépészre és kalauzra gondja van, s nyakát behúzza még a fűtő is, ha megjelen. Folyosókon végigoson,
1: párnáson és papadoson minden egyes utast megfigyel, ez a gondos munka rával, szigorú őrjáratával a bajt csírájában folytja el.
4: Rád néz, s bár szemed cserebben, tudja jól, mi jár eszedben, s annyi szent, hogy nincs ínyére épp, hogyha lárma zúg morajlik, így hát hangos szó se hallik, merre csámpás óvakodom a lép. Orra alá ne tűsolgassok,
1: ő nem a féle nyámnyil a lény.
4: Baj sosem éri az éjjeli gyorsot, hogyha a csámpás áll a helyén. Ó, mi áldott, drága érzet, ha meglehetett kicsi fészked, és az ajtón ott ragyog neved. Fülkét csinos és lakályos, tiszta paplan, tiszta vánkos, nem látsz padlóján egy porszemet. Ég többféle lámpa ottan, ez fénylőn, az tompítottan, itt egy gomb, nyomd meg, s szellő legyez. Ott egy kagyló, furcsa jószág, hogy majd benne mossad orcád, s ablak csukni, ott van egy retesz. Kalauz tekint be éppen, s kérdi meghajolva szépen,
1: reggel kávét tóhajt, vagy teát?
4: Hanem csámpás áll mögötte. Ővé volt egy kedves ötlet. Csámpás visel gondot itt reált. És ha kinyúlsz a friss pohárba, és ha a paplan álmod igény, jó ugye várnod, jöjjön az álom, tudva az éjjel nem lesz egény. Nincs vele gondod, drága barátom, mert ez a csámpás kincseket ér. Már éjfélre jár az óra, s ő még friss, mert hébe korba felhörpint egy jó erős teát, esetleg egy csöpnyi rummal. Többet nem időz bizonnyal, csak molházkodik, és már megy tovább. Te aludtál, mint a bunda, ám megérkezvén Devonba, ő az állomáson örködött, te hortyogtál, mint a medve, így befutva Halihedbe, nem láthatta tisztelegni őt, de láttad elérve Kentbe, hogy a rendőrt odaintve jelentette.
5: Csend és rend van itt.
4: És mikor hajnalra végre megérkeztek Galógétbe, csülke csámpás ott áll, s lesegít. Búcsúra lendül kunkori farka, mintha kiáltana. Jól utazott? Szálljon akármikor éjjeli gyorsra, bízhat. A csámpást megleli ott.

0: ez az átkozott csekk még el kell itt küldened. Igen, igen. Vivien. De mit írjak neki? Csak nem lehetek vele tapintatlan végre, és a mennyasszonyom, éves Vivien, iszonyúan sajnálom, de nem tettem más ki, Tony. Vele most a címet, Miss Hopclaat. Készen vagyok, és most. Miért? Miért már megint? Macska? Nyomorult bestia? Na nézd, az kis bizonyítványa, majd elfelejtettem megírni. Mi ez megint? Ki vagy az Isten szerelmére?
1: Faun.
0: Mi?
1: Faun.
0: Hogy írják azt? Mi? Írják? Nem tudsz írni, olvasni? Nem. Hála legyen Pánnak. Hála legyen kinek? Pánnak. Nemem hatalmas nagy urának. Pánnak. Te én befoglak csukatni kihágásért? Mit csináltam? Én csak elaludtam. Itt a gerániumok közt. Te csavargó, te szemtelen naplopó, te dologtalan csirkefogó. Dologtalan, ebbe igazad van. Furcsa is volna, hogyha munkára fognának egy faon. Jóságos Isten! Hiszen te csak nem egészen pucér vagy, hát persze! Hát hová tetted a ruhádat? Ruhámat soha életemben nem is volt. Legfeljebb néha nap egy leopárd bőröm. Az igyen el az ördög, mesztelenül a gerániumok között. Gyere le, tüstén! Vedd fel ezt itt, csak nem járkálhatsz a házamban, mint egy Ádám.
1: Ugye ezt nevezitek szikabát?
0: Na kérlek, csak folytasd. Tudok, ez egy kicső. Itt arra van, hogy az emberek akarják veled, ja, ugye? Én már láttam emberformájú lényeket ilyen bejárkálni. Most jó van. Csak fejezd be. Időtlen idők óta vágytam már utána, hogy bejussak egy házba. Ez azt jelenti, hogy te betörő vagy.
1: Micsoda?
0: Csak egy lépést és lövöd? Mondd! Ez az, amit itt pisztolynak nevettek. Még soha életemben nem volt ilyesmi a kezem. Ugyanaz egy percre.
1: Lövöd,
0: de rajta. A golyó nem tesz kárt bennem. Egyenesen átmegy a testem. Eddig folytatod ezt a komédiát?
1: Micsoda komédiát?
0: Vagy valami Isten kutya, micsodának mondod magad azt? Ha te nem hiszel, egy félisten szavát. Félisten? Most már beléd látok. Fogadni mernék, hogy valami kis fűzfa poéta vagy, aki ihletet keres ebben a kalandban. Valami zsurnálista, aki jól ismert csapló szerint dolgozik. Talán egy oxfordi doktor?
1: Oxford?
0: Mi az? Kedves barátom, gondosabban kellett volna tanulmányozni a klasszikusokat. A faunnak kecskelába van és hosszú szarva.
1: Téved. De a szatírokról beszél. Én faun vagyok.
0: Te tanítasz mitológiára? Megállj, megmutatom neked az Encyclopédia Britannica.
1: Encyclopédia Britannica?

Den férfi és nő. Színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nő. Fellép, s lelép, s mindenkit sok szerep vár életében, melynek hét felvonása a hétkor. Első a kisded, aki dajkája karján öklendezik és sír. Aztán jön a pityergő, hajnalarcú táskás nebuló. Csigamódra és kelletlen mászik iszkolába. Mint a kemence, sóhajt a szerelmes, és búzsdald zeng kedvese szemöldökéről. Jön a párduc szakállú katona. Cifra szitkok, kényes becsület és robbanó dű. A buborék hírért ágyuk torkába bú. És jön a bíró, kappanon hízott kerek potroh, és szigorú szem, és jól ápolt szakál, bölcseket mond, modern közhelyeket, s így játsz a szerepét. A hatodik kor papucsos és cingár figura lesz, orrán ókula, az övében erszény, aszott combjain tágan lötyög a jól vasalt dendinadrág, férfi hangja gyerekessé kezd visszavékonyodni, sípol, fütyül. A végső jelenet, melye furcsa s gazdag mesét lezárja, megint gyermekség, teljes feledés, vak, süket,

Rárt a fájba űzitek, dagálykor visszafuttok, újnyi bábák, kik holdas réten, zöld, fanyar köröcskét tiportok, melyre birka nem harap. Ti, kik bolond gombát dugtok föl éjjel, s viháncoltok, ha est harang borong, bármi parányik vagytok, véletek a déli napot, vak homályba vontam. Szelet kavartam, s bőgő háborút a zöld tenger s a kéklő bolt között. Szilai dörgésnek lángot adtam, és Zeusz kövét Zeusz tölgyébe vágtam. Hegyet rengettem, cédrust és fenyőt tövestől téptem. Sírokat nyitottam, táltos szavamra volt lelkek hada, riadva rajzba. S minde vadvarást most elvetett. Még egyszer és utolszor idézem a magasságok zenét. Zenj, égi dallam, töltsd be lelküket, s aztán vége. Pálcám eltöröm, jó öllre ásom el a föld alá, s mélyebbre, mint a mérő

saját erőm maradt csupán, s az oly csekély való igaz, csak tőletek jöhet vigasz. Ne hagyjatok rabsorban itt, e vad szigeten voltomit, ki könyörültem másokon, hadd lássam újra városom. A tapsoló kegyes kezek oldozzák meg bilincsemet, s a szívből szálló sóhajon repüljön célba jó hajó. S a cél a tetszés. Nincs nekem többé varázsom, szellemem, kétségbe esve pusztulok, ha nem buzok fohászotok, s nem bírja rá a szent eget, hogy oldozzon föl engemet. Ha vártok bűnbocsánatot, ti is mind megbocsássatok.

Tébolyt keresve, s szájadon kigyúltan égett a szesz, mint baljós lila láng. Vásod köpeny a válladon, s mi néztünk, halántékod megeste koradér. De homlokodon láthatatlanul nyílt a mágus kincs, a bánat és babér. Ganges sem oly szent, mint a Dunatája, hol él a régi, fáradt hősi faj, s csodát teremt, és megrepet szívéből még-még kiszakad egy-egy ősi jaj. Áldott legyen az, aki átkozott itt, s gúny és töv is nő a bora felett. Amerre jártak ők, ott a titok volt, és a kelet, a százszor szent kelet. A nagyvárosban éltem, hol a bőrzék déltájt, mikor magasba háganak, üvöltenek, és mint megannyi torz kép az emberarcok görcsbe ránganak. Középkorban fényén egy régi délnek szólt a harang, letérdelt a paraszt. Ők így imádkoznak, kik mostan élnek, csak pénzt kiáltva és mohó panaszt. Ilyet számukkal Istenről vitáznak, az új Istenről adnak, egyre vesznek. Hódolnak az aranynak és a láznak, magasba szállanak, s a mélybe vesznek. Kezük, mint azoké, kik vízbe buknak, és a tengerben egymást folytogatják. Kéken sötétlik el homlokuknak, nem ismeri itt a fiú az atyát. Mit tudják ők, hogy hol van ama méhes, amelyre most a déli csönd alá száll? Mind telhetetlen, részeg, beteg, éhes, a pénzura, a csíszár és a császár. Jaj, nem lehet azt soha kőre róni, mit szenvedünk, kik építjük ma nyúlánk, egekbe vágyó óriási gúlánk, bár meg se látják ekkor fáraói. Én is szolgálok, mint a többi árva, a láznak és aranynak, kósza lélek. Irgalmat esdek, a karom kitárva, s alázatos vagyok, mivel hogy élek. 32 éve járok hőbe-hóba, s az életemnek kedve már hunyóba. Szeretnék el kivándorolni innen, hogy még lehetne az életbe hinnem. Egy asszonnyal, egy 2 éves gyerekkel mennék az országúton, vándorembe, el innen, el messze, édes álom, és élni kissé, nem így eltiportan. Két kedvesem elül egy kis szamáron, s én kampós bottal lenn az útig.

0: mit tegyek? Talán párfogót keresek valahol, hogy kamzsiszájjal rátapadva jól, mint élő fához a kúszó növény, nap-nap után zsírját kiszívjam én, s ne önerőmből menjek föl, de gazság segítsen, s kapaszkodó ravasság! Nem! Köszönöm! Vagy a piacra álljak, s a bankároknak verset dedikáljak, mint annyi más. Ugrándozzak vígan miniszterek előszobáiban, nevettetvén ő excellenciáját, amíg fanyar mosolyra vonja száját. Talán peteggé dőzsöljem magam, pókoljak, míg megfájdul a nyakam és piszkos lesz a térdem. Szép szemet vágván örökké, a gerincemet újítson folyvás. Simogassa kecskét a jobb kezemmel, s káposzta fejecskét öntözzek a balommal. Köszönöm. Dicsérjek mást, de bőven visszajut a másra szólt hízelgés. Legyek kőkkel tele, egy icipici körnek apró nagy embere, ha nincs elölhely, surranjak be hátul. Hajózzam a ritornel tengerén, s kapjon szelet vitorlám a szerény ájúdozó a hölgyek sóhajától. Ne! Köszönöm! Könyvárus fizessen, hogy verskötetgém kinyomatni tessen. Nem, köszönöm! Avagy tán holmi vad korhely, puták közki sinatjuk a csapszékben tartják, én legyek a pápa, nem, köszönöm! Egyetlen gyönge kápa szonettel menjek tányérozni hív. Talentumot ne lássak soha másban, csak a hülyékben. Égjek forró lázban, hogy róla X vagy Y mit ír. Számítsak, tréjek, kunyaráljak, sírjak, s ahelyett, hogy egy jó verset írjak, menjek vizitbe vélán, hogy egy pár ostoba esetleg rám szavazzon. Nem, nem, nem, nem! Soha. Más kell nekem. A hegyvölgy, a vadon, hol bolyongok vígan szabadon. Édes magány, ahol kedvemre élek. Dalolgatom, ábrándozom, nem élek. Helyembe vágva tolmas süvegem, kalandozom, ha úgy tetszik nekem. Egy semmiségért véres harcra szállok, verekszem érte, vagy verset csinálok. Fantáziám a holdban egyet fordul, és könyvet írok róla semmi másért, csak a bolondos, kedves utazásért. Azt írom csak, ami szívemből csordul, és így szólok magamhoz. Légy szerint, elégedjél meg a gyümölcsel, ával, magad ültette rózsa illatával, mely ott lebeg kis kertecskét. S ha van nagy ritkán diadalban részem, azt én vívtam ki, az enyém egészen. Cézárnak abból mit sem adok át, és büszkén hordom tettem tudatát. Egy szóval, csúszó inta szerepet nem vállalok halálomig. Lehet, tölgy nem vagyok, nincs bükk természetem. Te egyedül növök, ha már magasnak.
1: Virágy úr, megmondta ugye. Ez a fonál is nagyon is fokú. Tizennégy évig fontos volt. Ma késett. Először történt.
0: Ó, bolondolok, szörnyen bolond, dühömben tombolok. Föltartóztattak át a kis enyészet. Egy cudar, egy kellemetlen fráter, egy kullancs, aki nem bocsát el, ha egyszer a nyakunkra jön.
1: De ön lerázta végig.
0: Azt mondtam neki, bocsásson meg, rossz pillanatba jön. Ma szombat van, s engem vár valaki, akit föl kell keresnem. Érti? Kell. Mert ezt az utat nem mulasztom el. Egy óra múlva nézzem újra fel.
1: Azt az embert én megváratom, mert estig innen nem megy el, tudom.
0: Korábban kell távoznom, azt hiszem.
1: Márka nővér, meg kell látni. Nem trépál, de nem?
0: Hogyne, szívesen. Hát,
2: Márta nővér, közelebb. Tehát ez szép szem nem néz rám soha, mindig lesütve.
1: Én... Szent atyám.
2: Semmi. Tegnap nem böjtöltem ám.
1: Tudom, tudom. Azért oly halom. Étkezünk be most felfárad ön. Kap egy tányér meleg levest. No, jön.
2: Megyek. Megyek. Ha oly hosszúra nyúlna életem, mint ez a hímzés.
1: Jó, gúnyolja csak.
2: A levelek.
1: Mély rendre hullanak. Szőkeségük mély velem
2: teli. Hullásuk mennyi bájjal van teli. A végső utat, míg alá lepeg, minden levél mi szépen teszi meg. Ám bár a sárra mind rettegve néz, bukásuk bájos, mint egy röpülés. Mindél
1: agús, ön?
2: Csöppet sem, rokon.
1: Ne keseregjünk hervat lombokon, újságra vágyom. Kérek krónikát?
2: Elmondok minden szép sorjába hát. Szombaton, most éppen egy hete, 8-szor evett szőlő ízt a király. Gyomrát a lekvár megfeküdte, de rohant az orvos, látta, hogy mi fáj, s a felségsértő láz nyakára hágott páhérvágással. Szép volt a tusa, s most rendben van magasztos pulzusa. Vasárnap 800 tündöklő világot fehér viaszból számlálhattak össze királynénk bálján. Ugyanakkor messze hős osztrák János hír szerint szaladt a franciáktól. Néhány perc alatt 4 gaz boszorkányt felkötöttek, s Madame Datis kutyája e mesés remek kis jószág langy tristért kapott.
1: Elég, Cyrano, kérek más lapot.
2: Hétfőn nincs semmi. Szeretőt cserél Hüllig Damir. Fontainebleau-ban él kedden az udvar. Szerdán így beszélik, Fiesz grófnak szép monglád mondja, nem? Csütörtökön Mancini asszony félig már francia királyné. Pénteken monglád azt mondja grófjának, igen. Szombaton, vagyis ma.
1: Kedves ég, elájult, ó, Cyrano.
2: Mi az? Mi baj? Semmi.
1: De...
2: Adjuk el. A sóhaj fölösleges.
1: De...
2: Kisebb, régi, még Arrasnál kaptam. Semmi semmisége.
1: Szegény barátom.
2: Elmúlik. Már vége.
1: Van nekem is fölszakadó sebem. Folyvás csajog. Itt hordom keblemen. Hozzásímul elsárgult levelére, melyen még látszik kedves könnye vére.
2: Azt mondta egyszer, hogy a kis levélkét majd ide adja. Így volt, nem tagadja?
1: Óhajtyatán?
2: Igen. Ma.
1: Íme.
2: Hagyja, hogy kivegyem a drága levelet.
1: Olvassa el.
2: Roxán, Isten veled, én meghalok.
1: Felhangol?
2: Drága hívem, meg, tán ma még. Ó, tele van a szívem ki nem mondott rajongó szerelemmel, és meghalok. nem nézem itt a szemmel többé soha.
1: Így olvassa le mindjárt először.
2: Nem csókolja meg sóvár szemem, mely könnyel van tele mozgásod báját. Ó, e búz szemek látják a múlcs a távolság ködében, mint simítottad homlokodra szépen formás kezed. Fölkiáltanék.
1: Hát így olvassa.
2: Fölkiáltok.
1: Így olvassa.
2: Így áldjon, te édes. Virágom, kincsem. Szerelmem, szép virágom, szívem veled van, szívem rád talál, még akkor is, ha eltép a halál. A földön és a túlvilág körén tiéd örökké, mert ez szenvedély.
1: Hogy olvashat, mégis leszállt az ég? 14 évig így játszott a hát víg szerepét. A tréfás jó barát.
3: Roxel, nem.
1: Ön volt.
3: Nem.
1: Meg kellett nem. Volna rögtön sejtenem, mikor nevem kimondta.
3: Ó, de lássa.
1: Ön volt.
3: Nem, Roxel.
1: Nemes csalása, világos immár. Minden levelet ön írt.
3: Nem.
1: Minden édes, drága szó, mely azt vallotta hévvel, hogy szeret
3: nem,
1: öné volt.
3: Nem, esküszöm.
1: Ön volt.
3: Nem.
1: Az ében suttogó hang ön volt.
3: Nem, Roxel.
1: A lelkét másnak adta.
3: Nem. Én nem szeretem.
1: Szeretett.
3: Csak ő, csak Krisztián.
1: Ön szeretett.
3: Nem, nem.
1: Tagadásban nincsen már erő.
3: Nem, én nem szerettem. Én édes szerelmem.
1: Egymásba olvad. Élő és halott. 14 évig miért is hallgatott, ha egyedül ön érd a levél? Ön sírta rá egy könnyet.
2: De a vér, Krisztián.
1: Hát akkor miért szakítja meg ezt szent csöndet ma?
2: Miért?
4: Tudtam, hogy ide tér, valóban itt van.
2: Patvarba, hát.
4: Hím asszonyom meggyilkolta magát azzal, hogy fölkel.
1: Irgalmas ég, tehát imént ez törnyű gyengeség.
2: Hadd végezzem a heti krónikát. Ma szombaton Cyrano úr kimúlt, mert egy hasább fa a fejére.
1: Mit mond? Cyrano, a kendő a fejére.
2: Elesni a dicsőség mezején szívemben méltó ellenfél vasárban. Erről beszéltem ábrándoztam. De hát halálom életemre rában. A sors nagy kópé, egy lakály keze orgyilkos módon dönt a sírban le. Jó. A szerencse mindétig került, még a halálom, az sem sikerült.
5: Jó uram.
2: Ne sírj úgy, cimbora. Mi vagy most? Hogy megy életed sora?
5: Molière-nél lámpagyújtó lettem.
2: Molière.
5: De holnap otthagyom. Igen, igen, dühös vagyok nagyon. Tegnap Scapent játszották. És észrevettem, hogy öntől vett át egy nagy jelenés.
4: Hát, szórul, szór! Aha.
5: Azt a csodarészt, a gáját.
4: Molière kivette a darabot.
2: Jól cselekedte. Azt hiszem, hogy volt is szép hatás.
5: De még milyen? Zúgott a kacagás.
2: A földön én ilyen sorsot találtam. Örökké súgtam, s mindig hátul állt. Emlékszik még, mikor a ház elébe állt Krisztián, és csókot kért magától szerelmes? Én földi pályám képe. Még lent maradtam a sötétben hátul. mások kúsztak föl. A gyönyör, az élet, a hírhő csókja mindig mások élet. De most, hogy vár az éjek éje rám, megnyugszom benne. Szép volt Krisztián, s lángész Molière. Mi cseng amott? Kis harag. Hadd menjenek imára.
1: Nem,
2: míg oda járna én, elköltözném. Most többé nem találnak. Kívántam végül egy kis dallamot, megkaptam azt is. Ennyi kellett éppen.
1: Szeretlek! Élj!
2: Mert csak a mesébe hat egy kiáltás. Ott tesz oly csodát, hogy Rút királyfit széppé alkotát. De látnád, rajtam nem segít ez szó.
1: Én okoztam bal sorsát.
2: Ön ellenkezőleg. Gyöngéd nőiség rám nem mosolygott soha. A saját anyám Rútnak talált. Nem néztek soha rám szelíd nővérek, és nem adott az ég húgot nekem, majd attól féltem én, hogy lány szemekből gúny villog felém. De kárpótlásul a barátság bája vigasztalt hosszan, és ezt ön adta. Ön. Sivár pályámon egy asszony ruhája suhant át, és ezt önnek köszönöm.
6: Másik barátod, ott ragyog.
2: Látom.
1: Egyet szerettem, s kétszer vettem el.
2: Megyek a holdba, jó löpré barátom. És a fölszálláshoz immár gép se kell.
1: Mit mond?
2: Igen, azonnal szállok. E szép opálban gyógyulást találok, s nagy lelkeket.
6: Tudom, hogy benne lesz Galilei,
2: s a nyája Szokrátész.
7: Hallatlan, tűrhetetlen gazság! Így hajon egy nagy költő, egy igaz, csodálatos szív. Nincs többé gazság.
2: Lebré, ne dörmög!
7: Kedves barát!
2: A gaszkonyi legények ott, a gáton. Vonzás, erő, ott az anyag mögött.
7: Tudás a lázban.
2: Mi forog a pályán, Koperlik? Mi az ördögöt akart hát ott a gály?
8: Filozófus, plantverő, fizikában nagy erő, írt sok rímes holmit ő, hírneves harckeverő, légiutas, vakmerő, s ám bátor a szíve hő, bal sors hűzött szerető. Itt nyugszik most csendesen, Cyrano Savinie, minden volt, és semmi sem.
2: Nem itt soha, nem kell karszék, senki. Csak e fa.
8: A kesztyűm órom. Márvány csizma van a lábamon már. Érzem, hogy suhan. De hogyha jön, megállok véle szemben kemény derékkal, karddal a kezemben.
7: Cyrano.
2: Hé, mi az? A rabra sántíc, tönte orrugaz.
8: Mit mondatok? Minden hiába? Jó, én ezt tudom. De verekedni kell még akkor is, ha nem bíztat siker.
2: Sőt, ez dicsőbb, mert hősökhöz való. Kik jönnek ott? Hé, egész sereg! Sok ős ellenség rátok is velek. Te vagy hazugság,
7: Nesze hát! Na jelte, kardom fejetekre vág! Előítélet, alkohol, gyávaság! Csináljak vásárt, paktáljak. Soha. Ó, butaság! Te is jössz, hogy vélem utolszor vív! Tudom, a győzelem tiétek lesz, alávaló jószágok. De mindegy, mindegy! Vágok! Vágok! Vágok! Kitéptétek kezemből a babért, a rózsát, mindent, ami kincset ért. Vigyétek hát! De ha valami maradt, mit irítség, csúf, rossz akarat nem vehetett el, s ezt ma este még, ha majd előttem föltárul az ég, s jó Istenemhez felszállok a mennybe, magammal tisztán, tündöklően viszem be, mert foltja nem volt egy parányi sem. Ez gazok!
1: Ez?
7: A becsület.

0: kigyárthatóra.
1: Hova megy?
0: Sehova. Mindig félsz, hogy megugra.
1: Na, miért ugranál meg, amikor 16 000 korona van nála?
0: Na hát.
1: Szépen várni kell, amíg jön. Aztán szépen megkérdezett tőle.
0: Jó estét kívánok. Kérem szépen, hány óra?
1: Ez az. Aztán majd megmondja, hogy hány óra.
0: Te. Hát, ha nem jön.
1: Muszáj neki, hát minden szombaton fizeti a munkásokat, éppen ma ne jön. Mit nézel mi?
0: Azt nézem, hogy ennek a sínnek sehol sincs vége. Vonatot is mindig nézem. Mikor úgy este ott lenn állok, erre jön, aztán leköp. Aztán megy tovább, én meg itt maradok leköpve. De a szememet azt elhúzza. Úgy utána kell néznie, amíg csak látom.
1: Urak ülnek benne.
0: Újságot olvasnak.
1: Szivároznak.
0: Melre szíják.
1: Gyön.
0: Nem gyön.
1: Van kártyán?
0: Van. Ne szejtve.
1: Aztán van-e pénzed? Ha?
0: 11 krajcár.
1: 21-es lesz.
0: Az. Na, hoppa bank.
1: Disznót kaptál te.
0: Blatt. Blatt. Fucs.
1: Ide a pénzt.
0: Hát most.
1: Most nincs tovább, nincs több pénzed.
0: Nincs.
1: Hát akkor nincs tovább. Vagy ha akarod.
0: Mit?
1: Becsület szóra.
0: Hozomra?
1: Na ne, hozomra, ne. Hát majd lefogom.
0: Lefogod miből?
1: Hát majd a pénzből, vagy ha te nyersz, te fogod le. Aki nyer, az veszi el tőle a pénzt.
0: És az fizeti ki a másik?
1: Az.
0: Jó. Na, hát akkor mennyi a bank?
1: Hát, ha van nála 16 000, ebből 8 000 az enyém, már 8 000 a bank.
0: Jó.
1: Aki szerencsésebb, annak több lesz.
0: Hoztok. Na. Hát, 100 korona. Jó? Blatt. Hagyj még egyet. Presto.
2: Dolong Bridge was the last army.
1: 21.
0: Dupla vagy semmi.
1: Dupla vagy semmi.
0: Blatt. Blatt. Presto.
1: 21. Itt van. Keverek.
0: Te. Nem. Nem csalsz te.
1: Én. Hát úgy nézek én ki. Na, itt a lapod.
0: 1000.
1: Korona.
0: Korona. Blatt. Blatt. Fucs.
1: Kapok 1200-at.
0: 1200, jó. Na, dupla vagy semmi. Blatt. Blatt. Blatt.
1: Na, mutasd. 10, 14, 23. Kapok 2400-at.
0: Hát most?
1: Na, ez itt van a piros ház. Duplázhatod.
0: Jó. Még.
1: Presto. Jól megnézd, ám.
0: Jó.
1: De... 19.
0: Nyert. Te. Picsú. Mi egyszer. Még csak egyszer adj egy ázt. A zöld ázt ad ide. Ficsúr, ad ide a zöld ázt, dupla vagy semmi.
1: Azt nem lehet.
0: Miért?
1: Mert elveszted, azt már nem tudod kifizetni. Az már összesen 9600 és neked csak 8000 koronád van.
0: Hát akkor, te tudod, ez disznóság.
1: Csak 3200-at tett.
0: Jó, 3200. Blatt. Blatt. Pesto.
1: Én is ászra megyek, de ezt most már kigusztálom. Gyere, pici, gyere, pici.
0: 21! Na, elég, kész.
3: Hát, most ha... Tudod, most mindent, mindent elvesztettem, most megmondom.
0: Te egy utolsó. Te egy utolsó.
1: Hallgass, te.
0: Te.
1: Jön. Jön a Lincmann. Menj, szólíts meg. Na, erígy. Ott ezek melletted.
3: Jó. Jó estét kívánok. Kérem szépen. Hány óra?
0: Ez a nyelvet! A gyomrom, jaj! Elszenem! Elszenem, én nem akart!
1: Hagyd magad! Itt vagyok!
4: Ha megmozdulsz, keresztül lőlek!
1: Vigyázz! Ennek revolvere van!
4: Hány óra, fia? 5 perc múlva 7:30. Szép kép, madár! Úgy éjek! Neked valamivel kisebb szerencséd van, mint a Rothschildnak. No. Te meg, te sunyi képű, ha csak a szemeddel pislogsz, keresztül vagy lőve 2 egymás után. Nézheted a csövet, fiam, van benne magva?
1: Ereszen el, én nem csináltam semmit.
4: Hát ez meg mi a kezedben? Ja, úgy tudom már, kés. Te tudod, hogy nekem van a zsebemben egy alma, azt meg akartad hámozni. Most már tudom. Bocsánatot kérek a tévedésre.
3: Kérem, én nem csináltam
4: azt
3: semmit.
4: Azt is tudom, fiam. Hát nem tudom, hogy csak... hány óra. 5 perc múlva 7:30.
1: Hagyja minket, méltóságos úr, nem bántottuk.
4: Először is, fiam, nem vagyok méltóságos úr, másodszor is ezért a pénzért már kegyelmes urat is mondhattál volna, és harmadszor beízelegni most igazán nem fogod magad nálam.
3: De én csak nem csináltam semmit, kérem.
4: Nézd csak hátra egy kicsit, fiam, csak bátran. Nézd hátra, de nehogy próbálj elszaladni, mert akkor lelőlek. Kik jönnek ott olyan gyorsan?
3: Rendőrök.
4: Hányan vannak azok a rendőrök?
3: 2.
4: És min ülnek a rendőrök?
3: Lovakon.
4: És mi tud jobban szaladni, egy ló vagy egy ember?
3: Egy ló.
1: És mit akar az a lóval?
4: Az, hogy most már hiába is szaladnál. Még én ilyen pettyes két raplógyúkost nem láttam. Becsület Tamara, mondom, ennél nagyobb pettyet nem is lehet elképzelni. Direkt nálam volt a Browning. És ha nincs nálam a Browning, jöhettetek volna 4 is a Lincmann bácsi ellen. És ha még ez volna az egész, nem is néztétek marhák, hogy honnan jöttem. Hát honnan jöttem? Már visszajöttem a gyárból, mikor oda mentem, 16.400 korona volt nálam, most nincs nálam egy vas...
0: Álljatok rendben!
4: Hé, rendőrök! Jöjjenek már! Mert ez itt nagyon mozog! Ne buszkasd a kezelet, mert...
1: Pucaj,
4: nem hallják! Ez a súlyi kép elszökött! A másik... Te hibás, meg nem mozdulj, te keresztül lőlek.
5: Megálljuk! Mi történt?
4: Egy már meglépett. Na öregem, kérem szépen, hány óra? Mi? 10 esztendő, de börtön. Vigyázzon, biztos úr, kés van nála. Én meg megyek a másik.
3: Én titeket itt hagynak most. Lüthat. Kiriboga. Celle, Júlia. Mindenes cseléd.
4: Eltűnt a csirkefogó. Mi történt?
5: Összeesett.
4: Megszúrta magát?
5: Meg az alaposan.
6: Én megyek, telefonozok a mentőknek.
7: A Heisler fűszereshez menjen, onnan telefonáljon a gyárba. Ott is van orvos.
8: De Mihály, kivegyem a melléből a kést.
7: Ne vedd ki te, mert akkor elfolyik a vére.
8: De Mihály, sok itt a szúnyog.
7: Igen.
8: Nincs egy szivarod?
7: Nincs.
8: Hát, ahogy mondom, Mihály, ebben az új fizetési rendezéssel úgy vagyunk, hogy a régi skála szerint én most már sokkal előbbre tartanék. De hát emelték a fizetést, és így most nekem kevesebb van, mint volt. De hát én hogy magyarázzam meg a miniszternek? Kínlódok tovább. Döglődök, kínlódok, szomorkodok.
7: Jaj, jaj.
8: Bizony, bizony.

0: Már hozzák. A bőrgyárból kértek meg két munkást. Azok hozzák tragacsont.
1: És orvos?
0: A rendőr telefonált a központra. Mindjárt kijön a rendőrorvos.
1: Még talán életben maradt szegény.
0: Nagyon megszúrta magát, de azért még él, mert lélegzik. Jaj. Még beszélni is tud, csak nagyon csöndesen. Sokáig feküdt úgy eszmélete nélkül, de a tagacson magához jött.
1: Na, ereszék be őket, szegény Júli, szólni se tud már.
2: Maga a felesége?
1: Én vagyok.
2: A gyári orvos úr bekötözte és azt parancsolta, hogy ne vigyük a rókusig, mert azt már nem bírja ki. És nyugalom kell neki, és várják meg a rendőrorvost, amíg jön. Békibe kell hagyni.
0: Kérem, az illendőség miatt most menjünk innen ki. Ne zavarjuk.
1: Julikám, mit mondsz hozzá? Julikám, nem kell semmi tőlem. Kint leülünk a padra, Julikám.
3: Mostan én, fiam, már csak hogy éppen meg akarom mondani, mint ahogy a vendéglőm, mikor vége van a vacsorának, aztán, ahogy azt mondja az ember, hogy fizetni, cálni, hogy mi volt. Be lesz mondva az egész. Hát, rád ütöttem. Mert nem azért, mert dühös voltam, hanem mert én nem tudom nézni, hogy sírnak, hogy bőgsz. Aztán mert én miattam bőgsz. Meg én csak azt tudom, ami a mestersége. És én nem vagyok házmester, én nem vagyok házmester, és nem megyek vissza fogdosni a lányokat, én köpök rájuk, tudod? Na, meg hogy a Hozlinger, hát ő is tudja, hát jöjjön ki a hintásné a Hozlingerrel. Ugyanazokat a vicceket mondja, amiket én találtam. És tőle is fölveszik. Hát úgy is jó. És hogy én nem tudtam rád keresni. Se lakás, se ebédé. Én tudom, hogy te azt nem érted, mert én tényleg egy disznó vagyok. De nem vagyok házmester. És gondoltam, lehetne Amerikában. Tudod? Hát, hogy én nem akarok én bocsánatot kérni, eszem ágába sincs. Ha akarod, csak mondd a gyereknek. Gyereknek mondd, hogy gazember voltam. Csak mond, ha van hozzá pofátok, csak mondjátok. Én megpróbáltam. Gondoltam, lehetne Amerikában. Se őz is semmi közöd. Nem akarok én bocsánatot kérni. Nem. Most már tőlem jöhet a rendőrség. És ha gyerek fiú lesz, akkor, vagy ha lány lesz, akkor talán én még máma este látom az Istent. Hát én majd szólok. Julikám, jó? Csak oda ereszenek hozzá, hogy ne úgy, mint itt Pesten, hogy már lenn a portásnál megakad az ember. És ha jön az esztergályos, hát csak menj férjez hozzá. Ha van pofád, csak menj hozzá. Mondd csak a gyereknek, hogy ő az apja. Elhiszi. Ha elhiszi. Tudod?
1: Igen.
3: No. Hát aztán. Most. Fogd meg a kezemet.
1: Hiszen mindig fogom.
3: Hát, szorítsd meg jobb. Hát most, mondja neked a Lilium. Szervusz. Mondd, te is szép.
4: Jó estét. A felesége?
1: Igen, kérem, Nagyságos doktor úr.
4: Gyertyát kérek. Köszönöm. Hát, igen. Igen. Van itt Tinta is, Tóth?
1: Igen, kérem, Nagyságos doktor úr.
4: Hát, szegény asszony, a maga ura meghalt. Vegye, kérem, tudomásul. A jó Isten majd megsegíti. Itt hagyom ezt az írást, ezt át kell adni azoknak, akik jönnek a királyi törvényszéki orvostanintézetből. Most mindjárt intézkedem, hogy elszállítsák. Isten megáldja, asszonyom.
1: Kezét csókolom. Hát, Julikám, Isten nyugosztalja most már boldogult uradat, de neked, ha sértésnek nem veszed Marikától, neked bizony így jobb. Ugye, Holunder néni?
5: Neki is jobb, szegénynek, magának is jobb.
1: Fiatal vagy, majd jön valami derék ember. Igazam van?
0: Igaza van neki.
1: Te mondd, Juli, hogy igazam van. Igazad van, Marikám, te nagyon jó vagy.
5: Itt van az a derék ember, az Esztergályos. Most már megmondhatom, minden nap üzent valamit. Egyszer ezt, egyszer azt kérdezett magára.
1: És özvegy ember, két gyereke is van.
5: Neki is jobb, szegénynek, magának is jobb. Mert ez rossz ember volt.
1: Bizony, nem volt jó ember, ugye, Hugo?
0: Nem, asszonyság. Itt mondom, hogy nem volt jó ember. Egy asszonyt nem ütnek.
1: Igazam van. Na te mondd, Julikám, hogy igazam van.
6: Igazad van, Marikám.
0: Visszakapta, kérem, a szabadságát. Hány éves?
6: 18.
0: Mi az? Gyerekkor. Igazam van?
6: Igaza van, Hugo. Maga nagyon jó.
5: Ez egy szerencse, nem?
6: Igen.
1: Esztendőre nem is fogsz rá emlékezni, ugye?
6: Igazad van, Marika.
1: Nagyon nagy szerencse ez neked, Juli. Én mondom, hogy nagy szerencse.
6: Ne sírj, Marika.
0: És ha valami kell, hát itt vagyunk. Most elmegyünk, de holnap reggel megint visszajövünk. Gyere, Mari. Isten áldja meg.
6: Isten áldja meg.
5: Csinálok egy kis fekete kávét magának. Aztán majd jöjjön át a házba, a fiam addig itt marad.
7: Jó napot. Nem tetszik rossz néven venni, ha megnézem?
1: Magánál szolgált puskát.
7: Most már megbékélhet velem, asszonság.
1: Nem haragudtam az asszonságra.
7: Mégis, békéljen meg velem.
1: Nem békélek meg.
7: Hát én megbékélek magával, asszonság. Mindenki szidja a szegényt. Csak mi ketten nem. Maga sem mondja, hogy rossz volt.
1: De én azt mondom, megbocsátom magának, asszonság. Engem is megütött. Nem bánom. Elfelejtettem. Azt megteheti most, Kár.
7: Ha valamivel segíthettem...
1: Nem köl.
7: Tartozom neki, 2 korona hátralék.
1: Adta volna meg neki?
7: Hát csak mert úgy gondoltam, hogy amiért szegény meghalt, hát asszonság azért még hozzája tartozik.
1: Nem tartozok hozzája.
7: Hát jó, kérem, jó. Ne vegye tolakodásnak, csak azért maradtam itt. Mert csak mi ketten vagyunk a világon, akik szeretjük. Hát, tartsunk egymással.
1: Nem tartok az asszonysággal.
7: Akkor nem szerette úgy, mint én. Én jobban szerettem. Na, Isten áldja meg.
1: Isten áldja. Te csak most aludjál, így. Nekik semmi közük hozzá. Ennek sincs semmi köze hozzá. A többinek sincs semmi köze hozzá. Még neked sem mondtam meg soha.

0: de csak azzal a feltétellel, hogy egyszer még visszafizetheted.
1: Meddig akarsz még így álöltözetben, két fogatún, néger szolgával utazni? Ügyes vagy, kétségtelen, de túlságosan vakra. Kicsoda a fiú?
0: Tavaly szökött át Kanadába, de meghallotta, hogy a volt gazdája a dühében megkorbácsolt a szegény öreg édesanyját, és most visszajött, hogy ha lehet, őt is magával vigye.
1: Oh.
0: Közben engem elvezett Ohioba a Quaker barátaihoz, azok segítették őt is.
1: Esküszöm, megfagy bennem a vér, ha jól végig gondolom.
0: Az én vérem is megfagyott hosszú éveken át, de aztán egyszerre felforrt. És most itt vagyok. És fényes nappal fogok utazni, mert én most már szabad ember vagyok.
1: Vigyázz, vigyázz, George! Még elfoghatnak.
0: Ha azt hallaná, hogy elfogtak, biztos lehet benne, hogy szabad vagyok, mert már nem élek, és a sírban minden ember szabad és egyenlő.
1: Ne beszélj, fiam!
0: Egy szívességre mégis megkérlek.
1: Tessék!
0: Tudom, hogy rendkívül nagy veszélyben vagyok, és senki sincs az ég világon, akinek fájna, ha meghalok. Elkaparnak majd mindegy kutyát, és másnap már senki se gondol rám, csak szegény feleségem. Üzennék neki, ha el tud jutni Kanadába, menjen oda és maradjon ott. Akármilyen kedves volt is az úrnője, ne térjen vissza hozzá. A rabszolgaságból csak nyomorúság fakad.
1: Átadom az üzenetet. De bízom benne, hogy te is átjutsz Kanadába.
0: Én is bízom benne.
1: Bátor ember vagy. Fel a fejjel, fiam!

0: Apa, tudod, hogy egy rabszolgakereskedő is van a hajón? És négereket szállít, hogy eladja őket.
1: Igen.
0: És meg is vannak bilincselve. Nagyon nehéz bilincsel. Alig bírtam egyet is megemelni.
1: Szerencsétlenek, a gyapot ültetvényekre kerülnek.
0: Az egyik kosárkákat tud csinálni cseresznyemagból, és ugráló emberkéket bodzabélből, és sipokat is tud, meg mindenféle furcsa arcot dióhéjból.
1: Szeretnéd, ha neked adná, mit csinált?
0: Hát, csak ha szívesen adná.

0: Tessék, kisasszonka. Megy Erna. Hiszen a kisasszonkának Farik csárta.
1: Igazán?
0: Igazán. Hogy hívják a kisasszonkát?
1: Evelyn St. Clairnek. De a papa és mindenki csak Évának hív. És neked mi a neved?
0: Az én nevem Tamás. És a kisgyerekek Tamás bátyának hívtak odahaza Kentuckyban.
1: Akkor én is Tamás bátyának foglak hívni, jó?
0: Jó, kisasszonkám.
1: Tudod, azért, mert szeretlek. És hova utazol Tamás bátya? Ültetvényre?
0: Hát nem tudom, Éva kisasszony.
1: Nem tudod?
0: Nem. El fognak adni valakinek, de... Mert nem tudom, hogy kinek.
1: Az én apukám megvehetne.
0: Igen.
1: És ha megvesz, nagyon jó dolgod lesz szám. Meg is kérem rá, hogy vegyem meg.
2: Még csak azt szeretném tudni, kedves barátom, mit húztál, ahogy Kentuckyban mondják, ez a nagyszerűség? Hm? Mit kér érte? Mennyit akar kicsalni belőle? Jó, na, csak bátran.
3: Hát ha azt mondom, hogy 1300 dollár, éppen nem fizetek rá becsület szavam.
2: Szegény barátom, gondolom, de azért adja ilyen olcsón, mert szívességet akar tenni neki.
3: Uram! Hát csak azért, mert a kisasszonyka úgy belebolondult.
2: Hogyne, ez kétségkívül nagy hatással lehet a maga jó szívűségére.
3: Na.
1: Papa,
3: vedd meg. Ja, tessék csak megnézni, milyen nagyszerű példány. Széles mellű, erős, mint egy ló. Tehát tessék megnézni a fejét. A magas homlokát az ilyen niggernek. Esze is van, mindenre alkalmas. Ez a fickó egyedül igazgatta a gazdája farmját.
2: Baj, nagyon nagy baj. Hát az ilyen eszes fickók mindig megszöknek. Néhány száz dollárt le kell számítania az esze miatt.
3: Réfálni tetsz.
2: Dehogy.
1: Papa, vedd meg nekem, kérlek. Akármibe kerül, van neked pénzed, tudom.
2: De mit akarsz vele csinálni, cicuskán? Kereplőnek használnád, hintalónak, vagy minek?
1: Boldoggá akarom tenni.
2: Na, jó. No, fogja öregem, számolj át a pénzt. Rendben?
3: Köszönöm, uram. Rendben van.
2: No, gyerünk. Nézd meg, Tamás. Hogy tetszik az új gazdád?
0: Áldja meg az Isten, uram.
2: Úgy legyen. Tudsz lovakat hajtani, Tamás?
0: Mindig lovakkal dolgoztam, uram. Selvi úr nagy istárlót tartott.
2: Hát akkor megteszlek kocsisnak. Teltéve, ha megígéred, hetenként csak egyszer lúgt.
0: Uram.
2: De kivéve persze a rendkívüli eseteket.
0: Én sosem hiszem.
2: Jó, ezt már sokszor hallottam. Majd meglátjuk. Elhiszem, a csupa jó szándék vagy.
0: Az van.
1: És nálunk jó dolgod lesz, Tamás bátya. A papa mindenkihez nagyon jó, csak mindenkit kicsúfol.
2: De hát a papa hálásan köszöni, hogy ilyen szépen bemutat.

0: megy a télhez. Itt nem cipelheted a cókmókodat, még cserérnek néznek.
1: Hol van Tamás bátya?
0: Már innül a bakon, kis cicám. Anyádnak akarom felajánlani kocsisnak a helyett, a részeges fickó helyett, aki felborította a kocsit.
1: Tamás bátya sohasem fog berúgni, az biztos.
2: Ez mi, Augustin?
0: Olyan kocsist vettem neked, amilyet mindig szerettél volna. Esküszöm, hogy egy temetkezési vállalkozó sem feketébb és komorabb nála. Úgy fogja hajtani a intódat, ha akarod, mint egy halottaskot.
2: Úgy is tudom, hogy mindig részeg lesz.
0: Nem, garantált a józan és jámbor.
2: Mint egy bölény, olyan.
0: Ugyan, Mary, légy már egy kicsit jobbkedvű.
2: Nagyon tapintatlan vagy, Augustin. Tudhatnád, hogy egész nap migrénnel feküdtem.
3: Ó, gyakran van migrénye, Mary.
2: Valóságos mártírja vagyok.

0: Üljetek az asztalunkhoz, fele barátaim.
1: Már is tálalok.
2: Engedje meg, hogy segítsek, Rachel anyám.
1: Segíthetnél, mi nálunk itthon vagy. De a mai nap a ti ünnepetek, a tied, meg a férjedé, meg a kisfiadé.
3: Ó, ha tudnád, milyen nagyszerű érzés, hogy a jó voltukból, a magaménak mondhatom a feleségemet, a gyermekemet. Gazdagnak és erősnek érzem magam, pedig a két kezünkön kívül egyedünk sincs. Még otthonom se, ahol lehajthatnám a fejem. De csak ne üldözzenek.
2: Még nem múlt el a veszély fölöttünk. Nem vagyunk még Kanadában.
3: Igaz, de mintha már is szippantottam volna a szabad levegőből, és erős lettem tőle.
2: Mit csinálunk, George?
3: Én tudom, hogy mit csinálok. Azért vannak nálam a pisztolyok.
4: Bárcsak ne kerülne arra sor.
3: Nem akarom, hogy bárki bajba kerüljön velem vagy miattam. Nem kívánok én egyebet ettől az országtól, mint hogy hagyjon békén elmenni. De ha a fiamat és a feleségemet el akarják venni, akkor az utolsó lehelletemig harcolni fogok. Maguk ezért elítélnek?
4: Nincs az a halandó, aki ezért elítélhetne, George. Aki húsból, vérből van, megérti.
3: Nem lenne jobb azonnal elindulni?
5: Fel a fejjel, George barátom. Nem te vagy az első szökevény, akit kihúztam a csálából. Michael, a fiam, majd követ bennünket a lován, úgy egy-két mérföld távolságból, és ha üldöznek, jelt ad.

0: mert mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Jó.

0: Takaró.
1: Sanyi, Atesz és Varek.
0: Kell takaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
2: Kettős vállalkozás.
0: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
3: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
0: Régi könyvek életre kelnek.
4: Nem értem.
0: Hallgass.
5: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
1: Tilos Rádió.
0: Jó.
6: Ez nagyon jó.
1: FM 90.3. Hallgass.
0: Na kell takaró.
7: I want you to get together. Put your hands together one time. And help me pray for one sinner from the ghetto. Oh Lord, we call him Harold Jones and he plays drums. Would you do it for him one time? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. They appreciate you, Harold Jones.

Marlena Shaw. The one and only Marlena Shaw.

Március. A ritkás ágak zöldjén átveti a messzi nap a sűrű sugarat, mint végtelen aranysodronyt, egy égi vezeték dús hálózatát. S a fák zsonganak, mint a sinmenti nyurgapóznák, ha rajtuk szárnyas, forró hírrető. A földnek a tavasz telefonál, és reszket a liget, mint zsenge szűzlány, feszül ezer kis lombkeble keményen, s a város, ez a bús, tüdőbeteg gyári munkás is mozdul. Karjait, a vézna gyárkéményeket kinyújtja, beszippantja a távolillatot, és mámoros, gyulladt dalokba kezd. Ó, gyúlt világ! Ó, drága március! Rügyek, szerelmek, forradalmak évadja. A villámló ablakokban Celsius létráját riadva kúszza az izgatott, raphigan szál. A vén hűlő világnak újra láza van. Trilláz a fényben reszkető magas tűzfalak közt, mint furcsa és kemény rigóhang, egy inas száj szurtos füttye, s rekett autótülök, biciklicsengés, sikoltó sin, trappos paták alatt az utcakő gránit feleselése, harang, rikkancsok, anda zongorák skálája a politúros homályból, s az emberi lélegzés halk zenéje, szédülten szaporázza ritmusát. Most minden zugát emeszi gömbnek, tág tengerek zöld ínyű habtaréját, folyó parallel partját, ifjú erdők testén az átnyilalló édes allét, a földeken a millió barázdát, és minden városok sűrűn rakott ragyogó házsorát, valami vad vágy feszíti szét, mint megszámlálhatatlan gigászi fogsort, felvonagló ajkat, hogy vélük a setét föld felrikolcsa, örök dalát a titkos végtelenbe. Ó, élet! Élet! Élet! Március! S konok trónusán reszket a halál.

Reggel. Erdély József költeménye. Egy szép reggelre gondolok, és mosolygok, és meghalok. Kék lett az ég, sütött a nap, mentem sötét fenyők alatt. Kezemet fogta jó apám, sárga rigó fütyölt a fán. Sárga rigó, huncut rigó, azt fütyülte, hogy élni jó. Hogy élni jó, hogy élni szép, ha fogják az ember kezét. Jó lenni nagynak, kicsinek, mindennek és mindenkinek. Sárga rigónak legkivált nagy kertben élni nyáron át. Fenyőre szállni rangosan, fütyölni szépen, hangosan. Hirdetni vígan szerteszét, hogy élni jó, hogy élni szép. Hogy élni jó, hogy élni szép, ha fogják az ember kezét. Szép reggelre gondolok, és mosolygok, és meghalok. Kék lesz az ég, ragyog a nap, megyek sötét fenyők alatt. Kezemet fogja holt apám, s megszólal egy rigó a fán. Azt mondja majd az a rigó, hogy élni szép, hogy élni jó. De halni szebb, és halni jobb, s én mosolygok, és meghalok.

0: Vals Triszt, Vörös Sándor költeménye. Hűvös és öreg az este, remeg a venyige teste, elhull a szüreti ének, kuckóba bújnak a vének. Ködben a templom dombja, villog a torony gombja, gyors záporok sötéten szaladnak át a réten, elhull a nyári ének, elbújnak már a vének, hűvös az árny az este, csörög a cserje teste. Az ember szíve kivásik, egyik nyár akár a másik. Mindegy, hogy rég volt, vagy nem rég, lyukas és fagyos az emlék. A fákon piros láz van, lányok sírnak a házban, hol a szádról a festék, kékre csípik az esték. Mindegy, hogy rég vagy nem rég, nem marad semmi emlék. Az ember szíve válsik, egyik nyár, mint a másik. Megcsörren a cserje kontja, kolompol az ősz kolompja, a dér a kökényt megeste, hűvös és öreg az este.
1: 26 évesen, Juhász Ferenc vers.

Nyári felhők alatt. Sinka István verse. Nyári felhők alatt nagyon nagy csend legyen, ha Sinka Katica e felhők alatt megyen. Mert amíg ő halad, a nyárban álom nő, és álom lesz a csend, és álom lesz az idő. Katika is álom lesz, fut a felhők alól, s szemében a magyar nyár világtalan dalol. Más zaj nincsen is itt, az utak feküsznek kinn, s az utak mellett örök, örök a kankalin. A menny a földig ér, a felhők tűnnek tova, az álom és a csend